0: Úgy szóként lehet, hogy azt mondanám, hogy tágítás, tehát ott van az a vonatút, és akkor ez elkezd különböző emlékeket, élményeket, álmokat előhívni bennünk, hősünkben, mi történt 30 évvel ezelőtt, és akkor nagyon érdekes, hogy tényleg mi is belegondolunk abba, hogy fiatalon hogyan viszonyultunk ugyanahoz a dologhoz. Volt, amikor lehet, hogy nem is voltunk annyira érdeklődőek, de az a fontos pillanat, amikor már meg kialakul bennünk a vágyakozás, reménység, kis naív hittel, és milyen ugyanarra a helyre ellátogatni, hát nem is öregként, de már az életközepi válságon túl, amikor az ember visszanéz, számot vet az életével, stb. Említettem múltkor az India anyánk című film kapcsán egyik nagy kedvenc jelenetem, ahol azt látjuk, hogy ahogy a nő egy esküvőn visszaemlékszik arra, amikor 30 éve a saját kisgyerekeivel játszott ott, és előtte a férjével, hogy tényleg így az élményeink egy helyszínen akár hagymaszerűen tudnak megnyílni, aztán kérdés, hogy visszazárjuk-e ezeket, de hogy nekem is van ilyen helyszínem Erdélyben, ahol ott voltam, ahol kb. Felnőtté váltam lelki értelemben, ahol megtaláltam valamit, ami nekem nagyon fontos, és nagyon sokszor visszajártam ebbe az erdélyi településre, de már nem biztos, hogy szeretnék találkozni azzal a lánnyal, akivel akkor megismerkedtem, és lehet, hogy én is elmenekülnék előle. Milyenek vagyunk mi, Szabi? Tehát, hogy e történet alapján mi is hűtlenek vagyunk a ifjúságunkhoz, meg az ifjúságunk szereplőihez, meg a boldogult ifjúkorunk illúzióihoz?
1: Nagyon nagy kérdés a filmben, hogy miért érzi úgy 50 évesen, hogy eltékozolta az életét. Ugye a nosztalgiát említetted, akkor kitágítanám, az időt mondanám, mert nem csak a múltba visszatekintés van, hanem a jövőbe előtekintés is. A 18 éves fiatalember kifejezetten élettervet készít, ő majd valószínűleg a bujaság a főbűne, tehát a megismerés szenvedélye, így is mondhatnánk, ő meg akarja ismerni a világot, tehát utazni akar, az utazás a fő motívum, a nőket is meg akarja ismerni, meg a tájakat is meg akarja ismerni, és befutott író akar lenni. És amikor ez elérkezik 30 évre rá, akkor valami miatt azt érzi az író, hogy ő nem ilyen lovat akart, vagy hogy, de hát ez az Esti Kornél énekében is, amit nyilván fejből is tudunk tetszőleges sorait idézni, mi sekély a mélység, mi mély a sekélység, ezzel foglalkozik, hogy vajon ez az esztétizáló életmód, amelyet Kosztolányi élt, ez, ennek van-e mélysége, van-e tartalma? Az, hogy ő Berlinben felolvasóestet tart, exkurzus, én ezen gondolkodtam, hogy ő most magyarul fogott felolvasni, vagy egy német fordításban fogja felolvasni, vagy azok, de fura műfaj ez a felolvasó este belföldön is, de külföldön meg még furcsább, na de visszatérve exkurzus vége, tehát hogy miért érzi úgy, hogy eltékozolt az életét, vagy hogy ki szóródott az idő homokja a kezei között.
0: Most eszembe jut, amikor bölcsészkarra jártunk, nem tudom, hogy a társaimnak hány százaléka reménykedett abban, hogy egyszer majd író vagy költő lesz, bevallom őszintén, bennem azért volt ilyen vágy. És
1: én egy filmelemző podcastet szerettem volna.
0: Na hát, kevés ilyen ember van, de hogy pont...
1: Különösen a 90-es években.
0: Igen, de pont Kosztolányi per az idős Esti Kornél vet úgy számot, hogy sikerült-e, vagy volt-e ennek értelme. Hát, ha valakinek sikerült, akkor az ő...
1: Az utolsó kötete Kosztolányinak, 1935, az a Számadás című.
0: Világos, csak hogy hány magyar író tart Berlinben felolvasó estet, hány egyetemi társam jutott el erre a szintre? Hát nem sok. Nekem ez egy fontos állítás. Bedobnék egy szót, amit lehet, hogy a Nagy V. Gergőnél olvastam, lehet, hogy másnál. Palimpszest. Ismered?
1: Hát ilyen rétegzettség.
0: Igen, hogy a vonatút kapcsán említik meg, hogy ez is egy sajátos palimpszest. Micsoda ez? A pergamenek meg a papíruszokat amikor hát olyan nagy értékük volt, elkezdtek egy idő után rá írogatni, megpróbálni letörölni, kivakarni, újra ráírni, aztán sokszor ez nem sikerült, és később fedezték föl, hogy hoppá-hoppá, mondjuk ez a középkor után, hogy ott ráírtak valami evangéliumot, vagy valami vallásos himnuszt, de alatta lehet, hogy mondjuk Cicero állam, az Államról című szövege van. És akkor ezeket föl tudjuk-e fedni, vagy akár bizonyos református templomokban lehet látni, hogy alatta egy középkori freskó található, és itt is ezek a rétegek, ahogy egymásba játszódnak, Kosztolanyi szövegei fölött Pacskovszki filmje, vagy ahogy a jelen rárakódik a múltra, és a múlt nem tűnt el, de azért kicsit átalakult.
1: A fiatal esti,
0: az idős esti, vagy a kornélra az esti, és akkor az emlékezet, és akkor itt el tudunk oda is jutni, hogy a mi emlékezetünk is egy palimpszest, ahogyan a mi emlékeink is egymásra rakódnak, csúsznak, ismétlődnek, átírnak egymást, akár meghamisítják azt, ami történt. És itt a filmnyelv is palimpszest-szerű, azáltal, ahogyan különböző filmes stílusokat behoz ide Pacskovszki.
1: A Pacskovszkijéknak a film történet is fontos, és legalább két ponton ez előtűnik. Talán a legelső ilyen filmként szokás emlegetni a Lumière testvérek Lajos és Ágoston a vonat érkezése című rövid filmjét 1896. A fekete-fehér mi voltal, a néma filmes utalásokkal, a burleszk csetlésbotlás behozásával, mind erre a korra utal, hiszen 1903 az, amikor Kornél utazik.
0: És a másik... igen, és Kosztolányi is, meg Esti Kornél is valószínűleg látta ezeket, és ez volt a beszéd téma a kávézóban, ahogy te.
1: Igen, hasonlóan Georges Méliès 1902-es utazás a Holdba című filmjére, amely megint egy utazás, vonat és utazás, és ez kifejezetten képileg is megvan jelenítve, amikor kinéznek a vonatablakon, a vonatablak egyébként sokszor mozivetítóvászonként működik, akkor ott látják a Holdnak ezt a arccal ellátott alakját, amely Méliès filmjében egyszer beszélnünk kéne róla, ne kerüljük ezt meg, a filmjében fontos szerepet játszik.
0: Bevallom őszintén, én azért nem szerettem ezeket a részeket, értettem a koncepciót, jó régen, nagyon régen, amikor először láttam, nem értettem, akkor lehet, hogy még tetszett is. Most egy picit időnként idegesített. Ami fontos a filmnél, hogy gyakorlatilag ugrándozik, mondjál erre szinonimákat, cikázik, a különböző szintek és síkok között, legyenek ezek narratív szintek vagy idősíkok, és lesz, amikor már a reális, valós világból is kilépünk különböző valóságon túli, szürreális területekre.
1: Túli. Igen.
0: Ott van valami démonikus nőnek az árjázása például.
1: Nekem azért fontosak a jelenetek, meg fontosak a novellák is, és ha még egyszer végig gondolja az ember, akkor a belőlük sütő humor. Ezek olyanok, mint ilyen pesti anekdoták volnának, például a Bécsi asszony története, hogy a barátja kölcsönkéri a lakást, szerelmi légy ottokra, aztán, és ő meg moziba jár, Kornél addig moziba jár, megint a filmtörténet jelentősége, ami a szeretkezéssel áll ezek szerint párhuzamban, de aztán észreveszi a barátját az utcán egy másik nővel, ezek szerint nem ő van a lakásában, és akkor kiderül, hogy a női szeretője az tovább használja a kölcsönkért lakást szerda esténként az ő saját szeretőivel, és ha már így alakult, akkor Esti Kornél is meglátogatja az ő saját Esti Kornél lakásában szerda este ezt a hölgyet, a kép elbúcsúzott bajszos katona szeretőjétől, és ők is megejtenek egy légy ottok.
0: Hát ez nagyon kaszabb vált idézi bajzán történet. Fontos említeni, hogy a filmszemlén nagyon-nagyon pozitívan fogadták ezt a filmet, de azért nem annyira, sokáig azt gondolták a legtöbben, hogy ez fogja majd elnyerni a fődíjat, végül Gotár Péter részlege nyeri azt el, de sok ilyen-olyan díjat azért elhoz ez, például a legjobb operatőr, vagy a legjobb női mellékszereplő díját.
1: Milyen fantasztikus az a jelenet is, amikor ő éppen örömmel beszámol barátjának, hogy megírta az Esti Kornél énekét, föl is olvassák ezt a filmben, őt ízlelgeti a szavakat, a barátján pedig látjuk, hogy valami nem stimmel, és ugye az eredeti novellában a haldokló gyerekét siratja, vagy előre gyászolja a férfi, itt pedig a feleségéről van szó, aki megkapta a halálos betegség kór ismét az orvostól, és akkor, hát ez végül is borzalmas dolog, ahogy a versben ő elégedetkedik és vidámkodik, a barátja meg, hát a vers tetszik neki, de egészen más gondok foglalkoztatják, és ezek feleselnek egymásra, de igazából ez ebből is egy ilyen humoros ellentét lesz, hogy az életben milyenek vagyunk, és az is kitűnik belőle, ami már a fiatal esténél is látszott, meg ahogy a nőkhoz hozzááll, hogy itt egy velejéig önző emberrel állunk szemben, most én nem Kosztolányit támadom, inkább az ő önkritikáját húzom alá, ő így ábrázolja magát ebben a hasonlásában.
0: Nem gondolom, ezzel vitatkoznék, szerintem csak eljátszik ezzel, hogy ilyen is lehetne, tehát uh-huh. Én semennyire nem vetíteném ezt ki Kosztolányira, még ha korábban én is tettem ilyen félreérthető mondatokat.
1: És ugyanígy, amikor az első csókja, ugye egy ilyen kicsit sükebóka lányjal esik meg a vonatalagútban, és megint eltelik 30 év, és találkozik az anyukával, aki ugyanott volt a kupéban, ők hárman voltak ott, és az anyukának ottan mindenfélét megbán, meg megval, de jön anyukának a férje, és kiderül, hogy a kislány már nem él, akivel az első csók megtörtént, az anyuka pedig beleőrült ebbe, és talán meg is süketült, vagy nem hal. A török lány története is szép, az megint későmodern vagy posztmodern, hogy a szerelmet nem csak érzésekben éljük meg, hanem nyelvileg is, vagy nyelvi valóságunk teremti a valódi valóságunkat. Kücsükkel, kicsikém a török lányjal azt éli át, hogy milyen fontosak a török eredetű szavaink a nyelvben. És még ilyen Kosztolány is bökverseket is beraknak Pacskovszkijék. Alapvetően a Csók című novellán alapul meg az utolsó fölolvasáson, és akkor ez egészül ki mondjuk Rusz Krisztina csodálatos látogatásával. A film címe is innen származik, ő ugye ez a kabaré énekesnő, aki meghal és kísértetként visszalátogat. De a bolgár kalauz és a vele kapcsolatos nyelvi félreértés is előtűnik Pacskovszkijéknál. Útirajz, melyben elmesélem, hol szerettem volna utazni. Regényes életrajz, melyben arról is számot adok, hogy a hős hányszor halt meg álmában. Esti Kornél csodálatos utazása. Pacskovszki József, 1994. Ez volt a Tekercs és tekintet. Én Nagy Pál Szabolcs vagyok.
0: Én pedig Szőnyi László Gyula.

0: Hírek a tudomány világából. Egy műsor az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről. A tudomány mai állása.
1: Nagyon kellemes rádiózást kívánok mindenkinek. Indul mai tudományos magazinunk. Számos érdekességgel és tanúságos dologgal lesz dolgunk. Új agyi implantátum segíthet bénult betegeknek a minél pontosabb önkifejezésben. Ezzel biztosan fogunk foglalkozni. 300 év után sem áll helyre a feltört ősgyep, például földek, amelyeket a mezőgazdaságba vonnak be. Erről is szó lesz. Elindult egy új robottaxi szolgáltatás, egyelőre nem Magyarországon. Olyan robottaxikról van szó, amelyeknek már kormánya és pedálya sincs, és fellőttek szeptemberben egy új műholdat, amely többek között a klímaváltozás eredményeit, illetve folyamatait fogja rögzíteni és elemezni. Erről is szó lesz, és arról is, hogy mi történt abban a videós játékban, amelybe egy videós youtuber feltöltötte egy muslica agyának a térképét. Ez sem egy mindennapi téma a tudomány világában. Én Strasser Andrea vagyok, és azt mondom, már is vágjunk bele, és kezdjük az érdekességek és az aktualitások mellett a tanúságosabb tudományos hírekkel. Bizonyára sokan hallottak róla, hiszen rengeteget szerepelt a hírekben, miszerint az FBI szólt a magyar rendőrségnek, hogy egy 16 éves győri fiú mesterséges intelligencia chatbottal tervezget erőszakos támadást. Az eset kétségkívül érdekes a tudományos, illetve technológiai tudományos szempontból is, hiszen a mesterséges intelligencia használatáról van szó. Ha annak segítségével lepleznek le egy esetleges bűncselekményt, az nyilván pozitívumnak számít, viszont van az éremnek egy másik oldala is. Egy biztos, ez a rendkívül aggasztó hazai eset pontosan rávilágít arra, hogy a legmodernebb technológia miként válhat a legsúlyosabb bűncselekmények előkészítésének eszközévé, ebből a szempontból is nézhetjük, fogalmaz a rakéta. Ha valaki nem tudná, hogy miről van szó, a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda a Terror Elhárítási Központ, vagyis a TEC közreműködésével fogta el azt a 16 éves győri fiatalt, aki a gyanú szerint tömeggyilkosságra készült. Mindez onnan derült ki, hogy a fiú a mesterséges intelligenciával beszélgetett többek között fegyverek beszerzéséről. A használt AI chatbotot fejlesztő vállalat automatikus biztonsági szűrői

0: általt majd szeptember 15-én lecsaptak rá az otthonában, ahol lefoglalták a digitális eszközeit, a telefonját és a számítógépét is, a fiatal korút terrorcselekmény elkövetésével fenyegetés miatt hallgatták ki gyanúsítottként, amiért a hatályos jogszabályok szerint akár 8 év szabadságvesztést is kaphat. A magyarországi rendőrség ezután több figyelmeztetést is kiadott az online térben történő megnyilvánulásokkal kapcsolatban. Hangsúlyozták többek között ezek alatt a figyelmeztetések alatt azt, hogy az interneten semmi nem marad rejtve. A különböző platformokon, így a mesterséges intelligencia alapú alkalmazások használatakor is felelősséget kell vállalnunk a kijelentéseinkért. A hatóságok szerint az ilyen jellegű kijelentésekért már 12 éves kortól felelősségre lehet vonni egy fiatalt, de az ügynek egyébként is óriási tanúsága van gyerekek és felnőttek számára is, tehát, ami a legfontosabb, az online térben semmi nem marad rejtve, ha ismerjük a technológia világát, használjuk a mesterséges intelligenciát, akkor sem mindegy, hogy mikor, miről csevegünk vele.
1: Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása.
0: Szeptember 15-én sikeresen felbocsátották az Európai Unió Copernicus programjának Sentinel 3C nevű műholdját. Ez a műhold a 2030-as években nyúlóan biztosítja majd az óceánok, a szárazföld, a jégtakaró és a légkör megfigyelését is, írja a rakéta. No, lássuk, hogy egészen pontosan mi lesz a dolga ennek a műholdnak, szerintem rendkívül izgalmas a feladata, arról nem is beszélve, hogy a klímaváltozásunkkal is összefügg. Magát a Sentinel 3 műhold sorozat harmadik tagját, tehát egy keddi napon, közép-európai idő szerint 3 óra 21 perckor indították Franciaországból egy űrkikötőből. A repülés irányítók röviddel a kilövés után már fogták is a jelét, megerősítve, hogy levált a hordozó rakétáról, és kinyitotta az áram ellátását biztosító napelemeket. Ez a műhold a Copernicus család egyik legsokoldalúbb küldetése. Adatai alapul szolgálnak majd a napi óceáni előrejelzésekhez, segítenek az erdőtüzek észlelésében, valamint nyomon követik a vízminőséget és azokat a hosszú távú változásokat, amelyekre az éghajlattudomány támaszkodik. Egyébként a Sentinel-3 sorozat tagjai immár egy évtizede figyelik bolygónk óceánjait, szárazföldjeit és jégtakaróját, valamint a Föld légkörét. Adataik mára több egyéb alkalmazás mellett a klímakutatás fontos segítőjévé váltak. A Sentinel 3A 2016-ban, társa a 3B pedig 18-ban állt pályára. Ezek az űreszközök egyaránt mérik az óceánok és a szárazföld felszíni hőmérsékletét, valamint a tengerszintet. Nagy látómezejű műszereik vannak, kiterjedt területeket képesek egyszerre felmérni, így párban repülve napi rendszerességgel biztosítják a teljes földfelszín lefedettséget. Ami pedig a mostani műholdat, a Sentinel 3-at illeti, nem csak a lassú, évtizedes változásokat, hanem a szélsőséges eseményeket is figyeli. A felszíni hőmérséklet mérései látványosan megmutatják például a hőhullámok kiterjedését és intenzitását. Ezen kívül a műholdak a növényzet állapotáról is információt szolgáltatnak, így követhető például az aszályok hatása, az erdőborítás változása és a földhasználat alakulása. Különösen fontos alkalmazási terület az erdőtüzek megfigyelése, a műholdak jól használhatók és aktív tüzek felismerésére, valamint a leégett területek azonosítására is alkalmasak, emellett kevésbé közismert, hogy a Sentinel-3 a légköri üvegházhatású gázok vizsgálatában is szerepet kapott. És még egy érdekesség, a műholdnak radaros magasságmérője is van, amellyel folyók és tavak vízszintjét is meg tudja határozni, így az adatok árvizek és aszályok követésében, illetve a globális vízkörforgás kutatásában is hasznosíthatók. Hamarosan újabb érdekességgel folytatjuk, nem is akármivel, feltöltötték egy muslica teljes agyát az egyik legnépszerűbb videós játékba, és megnézték, hogy miként viselkedne a digitális

0: digitális világban egy karakter, ha konkrétan az ecetmuslica feltérképezett agya irányítaná, egyébként az ecetmuslica agyát évek óta tanulmányozzák a tudósok, nem azért, mert az annyival izgalmasabb lenne, mint mondjuk egy emlősé vagy az emberé, hanem azért, mert elég kicsi, ugyanakkor elég összetett ahhoz, hogy képalkotó eljárással megpróbálják feltérképezni a mindössze mákszemnyi muslica agyat.
1: Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása.
0: Feltöltötték egy muslica teljes agyát a világ egyik legnépszerűbb videós játékába. Arról a játékról van szó, amely kockákból építkező kreatív túlélő játékként vagy digitális legóként is ismert. És hogy miért akarja valaki ebbe a játékba beépíteni a muslica agyát, illetve feltölteni, már is elmondom. Évek óta tanulmányozzák egyébként a tudósok az ecetmuslica agyát, nem azért, mert az annyival izgalmasabb lenne, mint mondjuk egy emlősé vagy az emberé, hanem azért, mert elég kicsi, ugyanakkor elég összetett ahhoz, hogy képalkotó eljárással megpróbálják feltérképezni. Ezen a téren történt is már áttörés egyébként. Amerikai kutatók még 2024-ben a mesterséges intelligencia bevonásával az egész mákszem méretű agyat fel tudták térképezni, írja a HVG. Mondom számokban, hogy mit találtak a muslica agyában. 139.255 darab idegsejtet, valamint az ezeket összekapcsoló nagyjából 50 méternyi kapcsolatot. Ezt mind le tudták modellezni, elképesztő. A Cambridge-i egyetem kutatói szerint egyébként mindez azért óriási áttörés, mert ezek az állatok, a muslicák képesek repülni, sétálni, tájékozódni, sőt, a nőstényeknek még énekelnek is a hímek. Az, hogy ezt az agyat sikerült feltérképezni, már önmagában is a tudományos fantasztikum határát súrolja. Az igazi csavar azonban csak most jött el a történetben, ugyanis egy YouTube videós olyasmit tett, amit korábban még senki, feltöltötte az ecetmuslica agyát, pontosabban annak térképét ebbe a bizonyos videós játékba, majd hagyta, hogy az interakcióba lépjen az új digitális környezettel. A videós szerint az első dolog az volt, hogy a digitális másolatot megtanította félni. Szerinte ugyanis a haláltól való félelem az egyik legfőbb tényező, ami életben tartja a tudatot. Ezt úgy oldotta meg, hogy egy objektumot közelített hozzá, ami egyre nagyobbá vált. Ez lényegében ugyanaz a helyzet, amikor az ember például vezet, és azt látja, hogy egy autó közeledik felé a sávjában. A közeledő autó egyre nagyobbá válik, az agy pedig azonnal észleli, hogy ez egy veszélyhelyzet, amit el kell kerülni. A dolog egyébként nem ment állítólag elsőre könnyen, mert a videós elfelejtette a rendszerhez hozzáadni az irányítás képességét, így a modell ugrált és körbe-körbe haladt, mert nem tudott másként kitérni a tárgy elől. Emellett olyan képességekkel ruházta fel a digitális másolatot, muslica agy másolatot, mint a látás, a hallás vagy a tapintás. Kiderült, hogy a hallást és a tapintás érzékelést ugyanaz az agyi terület irányítja, hiába van különböző érzékelési módról szó. Ezen kívül a videós úgy építette be a hangérzékelést a modellbe, hogy a digitális agy jelet kapjon, vagyis halljon, és beprogramozta az éhségérzetet is, ami lényegében úgy történt, hogy az avatar energiaszintje repülés közben folyamatosan csökkent. Kiderült, hogy a digitális agy képes tájékozódni a játékban. Igaz, a videósnak ki kellett jelölnie egy területet, ahová az avatárnak mindig vissza kellett térnie. Elképesztő, én nem is tudom, hogy tud engem mindenki vagy bárki is követni. Tehát egy muslica agyának a térképét programozták be, tulajdonképpen illetve töltötték fel ebbe a videós játékba, és még egy érdekesség, a videós arra is kíváncsi volt, hogy miként szaporodna az állat a digitális térben, a probléma viszont az volt, hogy a tudósok által feltérképezett agy egy nőstényé volt, így hiányzott belőle az udvarlás, amit a természetben a hímek tesznek meg. Végül sikerült egyébként egy ilyen modellt is beszereznie, így az avatar udvarolni is megtanult. mindentől függetlenül a kísérlet lenyűgözte a tudomány világát, és jól mutatja, hogy mennyi mindent kell még megismerni ahhoz, hogy tisztában legyen az ember akárcsak a tudat fogalmával.
1: Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása.
0: Elindult, és már az utakon van egy olyan új robottaxi, amelynek már kormánya és pedálja sincsen, úgyhogy ha véletlenül belehuppanna egy sofőr, egy emberi sofőr, hogy kisegítse a járművet, bizony nem tudná megtenni. Ezt a robottaxit egyébként 2 évvel ezelőtt már bemutatták, viszont most érkezett el a pillanat, hogy valóban utasokat kezdett el szállítani. Méghozzá szeptember 3-án, tehát önvezető taxiról van szó, amely kimondottan egy 2 személyes elektromos autó egyébként. Ezt a robottaxit egyébként Elon Musk cége tervezte, és azt mondják, hogy a feltaláló önvezetésről alkotott elképzelésének eddigi legnagyobb próbája. No, de hogyan működik, hogyha nincs se pedálja, se kormánya, nos, kamerákat és radarokat használ arra, hogy a környezetét érzékelje? Elon Musk évek óta azzal érvel, hogy ha az ember 2 szemmel képes vezetni, akkor a megfelelő szoftverrel a kamerák is elegendők lehetnek. Ez a robottaxi egyébként egészen pontosan 8 kamerával figyeli a környezetét, és nincs tehát az autóban olyan sofőr, aki szükség esetén átvehetné az irányítást. Egyébként éppen ez a megközelítés választja el ezt a vadonatúj robottaxit az eddigiektől, amelyek már az utakon fellelhetőek többek között az Amerikai Egyesült Államokban. Ennek a robottaxinak a kamerái lézer segítségével közvetlenül képesek felmérni a tárgyak távolságát, 3-dimenziós helyzetét, de más előnye is vannak ennek a vadonatúj robottaxinak. Az, hogy miután a gyártás alatt kihagyták belőle a kormányt, a pedálokat és több más emberi vezetéshez szükséges alkatrészt, így a cég szerint sokkal egyszerűbb lesz, illetve olcsóbb az előállítása. Mindemellett azért bizonyos jogi problémákat, illetve kérdéseket felvetett ennek a vadonatúj robottaxinak az útra bocsájtása. Az amerikai közlekedésbiztonsági hatóság vizsgálatot indított annak kiderítésére, hogy a cég megfelelően igazolta-e a robottaxi megfelelőségét a szövetségi biztonsági előírásoknak. A jelenlegi szabályok több olyan felszerelést is előírnak, például a kormányt, a fékpedált és a tükröket is, amelyek ezen a robottaxin nincsenek. Úgyhogy ha a jogi problémák elgördülnek, már csak az a kérdés, hogy kinek van bizalma beülni egy robottaxiba. Az önvezető autók a jövő autói, állítják azok a kutatók, akik a tudománynak ezzel a szegmensével foglalkoznak, miközben jó, ha tudjuk, hogy az önvezető autók, vagy úgy is mondhatnám, rádióvezérlésű távirányítású járművek nem a 21. század találmányai, az első rádióvezérlésű távirányítású járművet már egy spanyol mérnök 1904-ben megalkotott, akkor az egy rádióvezérelt 3-kerekű volt, az első valós, rádióval irányított, teljes méretű autót 1925-ben mutatta be Francis P. Houdina New Yorkban. Az amerikai villamosmérnök és feltaláló tulajdonképpen ezzel írta be magát a technológia történetébe. Érdekesség, hogy a híres mágus Harry Houdini, aki ugye Budapesten látta meg a napvilágot Weiss Erik néven 1874-ben, de aztán amerikai illúzionista és bűvészként ismerte meg a nagyvilág, szóval Harry Houdini beperelte a Houdina céget névlopás miatt, mert azt hitte, hogy a feltaláló csak az ő jól csengő művésznevét akarja felhasználni a család üzlethez. Végül kiderült, hogy a feltalálót valóban Francis P. Houdinának hívták, így a pert elvetették.
1: Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása.
0: A forró asztályos nyár után beléptünk az őszbe. Ki az, aki meg tudta tartani a nyár alatt a szép zöld gyepét? aki megtartotta, arra lehet, hogy egy kicsit rosszalóan néztek a szomszédok, hogy vajon miért és hogyan locsolta, de én most mégis azt mondom, hogy beszélgessünk a szép zöld gyepről, no nem arról, amit úgymond mesterségesen telepítünk, hanem a természetes gyepekről. Egy gyepes terület az avatatlan szem számára csak száraz kórókat és kókadozó füvet jelent esetleg, holott a mérsékelt égövben ezek a leginkább fajgazdag területek közé tartoznak. Milyen területekre gondolok? Például az észak-amerikai prérik, az eurázsiai sztyeppék, a dél-amerikai pampák, az afrikai veldek vagy a szavannák olyan természetes ősgyepeket jelentenek, ahol a különféle füvek mellett más lágyszárú növények és rengeteg virág él. Az se szokatlan, ha egyetlen egy négyzetméternyi gyep területen 40 vagy 80 növényfaj is megél, sőt, van még ennél gazdagabb terület is, több rekorder gyep is létezik földbolygónkon. A világrekordot egy argentin gyep tartja, ahol egyetlen négyzetméteren 89 különböző növényfajt számláltak össze, egyetlen egy négyzetméteren, és ez nem számít egyedi kiugró értéknek, számos gyep rendelkezik hasonló rekorder növénygazdagsággal, írja a National Geographic. A gyepes területek bolygónk szárazföldjeinek egyébként közel negyedét fedik le, és mintegy 1 milliárd ember számára nyújtanak megélhetést. Ez a növényi fajgazdagság azzal is jár, hogy rengeteg állat számára is jó életfeltételeket adnak a gyepek. Ízelt lábúak tömegei élnek itt, amelyek élelmet jelentenek a madarak, a kisemlősök vagy a hüllők számára. Ezen felül a gyepek hatalmas mennyiségű megkötött szenet tárolnak a gyökerekkel átszőtt talajukban, és innen egy tűz után, például egy tűzeset után gyorsan képesek újra megújulni, miközben a tűz csak kevés szén légkörbe jutásával jár. Sajnálatos módon azonban az, ami a vadvirágok számára gyakran ideálissá teszi a gyepeket, a mezőgazdaság számára is vonzó. A tápanyagokban rendkívül gazdag talaj miatt világszerte rengeteg ősgyepet feltört már az ember, és bevetette mondjuk kukoricával, búzával vagy szójával. Egy kutatócsoport, amelyet a Michigan Állami Egyetem szakembere vezetett, azt mérte fel, hogy vajon képes-e egy már feltört gyep valaha is eredeti gazdagságát elérve megújulni. No de elő azzal a számmal, 300 év után sem áll helyre a feltört ősgyep, ez lett a kutatás eredménye. Egyébként, miközben a világ füves térségeinek igen jelentős részét feltörték és mezőgazdasági területté alakították, viszont számos helyen a farmokon felhagytak a gazdálkodással, így ott lehetősége nyílna a gyepnek a terület visszahódítására, viszont a vizsgálatok azt mutatták, hogy teljesen mindegy, hogy földrajzilag hol helyezkedik el egy ilyen úgynevezett másodlagos visszahódítható gyep terület, annak a tulajdonságai mindenütt azonosak, az egyszer is feltört gyepek elveszítik az évelő növényeiket és azokat, amelyeknek kemény, ellenálló levele van. Ezek olyan tulajdonságok, amelyekkel a növény az aszály, a tűz vagy az állatok rágása ellen védekezik. Általában ezek a fajok különösen lassú növekedésűek egyébként. Amikor viszont visszahódít egy területet a gyep, ott a gyors növekedésű növények a nyertesek, így a lassú növekedésű fajok nem tudják velük felvenni a versenyt. Tehát, hogyha természetes módon hagyjuk újra a gyepet megújulni, akkor sem lesz már a régi.
1: Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása.
0: Az orvostudomány híreivel folytatjuk, ugyanis új agyi implantátum segít a bénult betegeknek a minél pontosabb önkifejezésben. Egyébként korábbi agyi implantátumokkal a paralízises, azaz bénult betegek vagy beszélni, vagy mozdulatokat tenni már tudtak, ezzel az új eszközzel viszont mindkettő egyszerre válik lehetővé, és ebben egy avatár segíti őket, ezzel lehetővé válik számukra az árnyaltabb kommunikáció is, adta hírül a Covid. A mindennapi életben a gesztusoknak egyébként is nagyon fontos szerepük van, ezt elítja Samantha Brosler, a Kaliforniai Egyetem kutatója. Gondoljunk csak bele, ha azt akarjuk mondani, hogy talán, akkor arra sem az igenes, sem a nemes bólintás nem jó és nem megfelelő, tehát az árnyaltabb kifejezés nagyon-nagyon fontos a kommunikációnkban. Ami ezt az új agyi implantátumot illeti, egyébként egy iPhone méretű, és két páciensen tesztelték, az első résztvevő stroke következtében bénult meg, a második amiotrófiás laterál szklerózisban szenvedett. Mindketten szinte teljesen elvesztették végtagjaik mozgásképességét, emellett nem tudtak beszélni, csupán hangadásra voltak képesek. A kutatócsoport rögzítette a résztvevők agyi aktivitását, miközben azok többször megpróbáltak kimondani 10 kifejezést, vagy végrehajtani 10 gesztust, mint például integetés, tapsolás, fejrázás, hol külön, hol a beszéddel és a mozgással egyszerre kísérletezve. A kutatók ezt követően személyre szabott gépi tanulási modelleket tanítottak be, hogy azok előre jelezzék a résztvevők szándékolt mondatait és gesztusait. A modellek tesztelése érdekében a résztvevők megpróbálták megismételni a képernyőn megjelenő különböző mondat, illetve gesztus párokat. A modellek előrejelzéseit használták fel a résztvevőkre hasonlító avatar mozgásának vezérlésére, miközben a beszédre vonatkozó előrejelzések felvillantak a képernyőn. A kutatók szerint egyébként azért döntöttek avatarok használata mellett, ahelyett, hogy a résztvevők maguk beszéltek és gesztikuláltak volna, mert ez azt bizonyította, hogy mindkét cselekvés egyszerre dekódolható az agyi aktivitásból. Az első alanyi tervezett gesztusait és beszédét 88, illetve 84%-os pontossággal jelezték előre, a második esetében ez az arány 66, illetve 70% volt. A kutatók szerint a csapat a pontosságon dolgozik tovább, képezve a modelleket és finomítva az algoritmusokat. Szerintük a jövőbeli modellek képesek lehetnek az ember testét is mozgatni, ha elég jó állapotban vannak az ízületei és izmai az adott betegnek, valamint a szintetikus beszédhangot is elő fogják tudni állítani, és ebben az esetben nem lesz szükség avatarra. Teljesen lebénult emberek tudnának esetleg újra beszélni vagy mozogni? Azt hiszem, hogy mindig ezek a jó hírek a tudomány mai világából. Magazinunk végére értünk, sok érdekességgel volt dolgunk. Szó volt arról, hogy elindult egy új robottaxi, amelynek már kormánya és pedálja sincs. Megnéztük, hogy mi történt akkor, amikor egy videós youtuber feltöltötte egy muslica agyának a térképét a világ egyik legnépszerűbb videós játékába. Foglalkoztunk annak az új műholdnak a felbocsátásával, amely többek között a klímaváltozás kapcsán képes majd megfigyelni időjárási és meteorológiai jelentéseket. És a mesterséges intelligencia is témánk volt annak a győri fiatalembernek a példája kapcsán, aki chatbottal tervezgetett erőszakos támadást, de az FBI szólt a magyar rendőrségnek, hogy egy 16 éves győri fiú erről beszélget a mesterséges intelligenciával. Bárhol és bármivel is foglalkozzunk, legyünk óvatosak, megfontoltak és bölcsek, éljünk természetesen, a lehető legtermészetközelibb módon, de figyeljünk rá, hogy hol tart a tudomány mai állása. Én Strasser Andrea vagyok, remélem legközelebb is találkozunk.
1: A Tudomány mai állása című műsort hallották. Köszönjük a figyelmet!

Evangélium tiszta forrásból. A tiszta forrás csak az Istentől ihletett írás, a Biblia. Ezért a Szentírás tanulmányozásával az egyik legnagyobb lehetőségünk megérteni az igazságot és Isten akaratát. Kedves hallgatóink! A Biblia tanulmányokról készült sorozatunkat folytatjuk. Utalások, képek, szimbólumok. Hogyan tanulmányozzuk a bibliai proféciát? Utalások, képek, szimbólumok magyarázatával ismerjük meg a bibliai proféciákat. Ezekre a Krisztus és Sátán közötti nagy küzdelem szemüvegén át tekintünk, ami egy világszéles lelki küzdelem. Ez akkor ért tetőfokára, amikor végső krízisbe kerül Isten népe, és az kerül a küzdelem fókuszába, hogy az emberek a Teremtőt, vagy a proféciában megjelenített fenevadat, illetve annak képét imádják-e. Utalások, képek, szimbólumok. Hogyan tanulmányozzuk a bibliai proféciát?

Szeretettel köszöntelek benneteket, köszöntöm a hallgatóinkat. Mindenkinek áldásos bibliatanulmányozást kívánok. Bevezetésként igét olvasok a Szentírásból, ahogy azt írva találjuk Máté evangéliumának 19. fejezetében, és a 3. verstől a 6. versig terjedően a következőképpen. Ekkor farizeusok mentek hozzá, hogy kísértsék őt, és megkérdezték tőle. Szabad az embernek bármilyen okból elbocsátani a feleségét? Ő pedig így válaszolt. Nem olvastátok-e, hogy a Teremtő kezdettől fogva férfivá és nővé teremtette őket? És ezt mondta Isten, ezért hagyja el a férfi apját és anyját, ragaszkodik feleségéhez, és lesznek ketten egy testé. Úgyhogy már nem két test, hanem egy. Amit tehát Isten egybe kötött, azt ember el ne válassza.

0: Mennyei édesatyánk, köszönjük neked, hogy nem csak az emberi házasság az, ami tőled szereztetett, hanem az a szövetség is, amit te kötöttél az emberrel. És köszönjük, hogy az Úr Jézus Krisztusban, a te fiadban, aki odaadta értünk az életét, meghalt a mi bűneinkért és föltámadt a mi megigazulásunkért, elképzelhetetlen jegy ajándékkal pecsételted el az egyházat, a te testedet magad mellett. Köszönjük neked azt, hogy úgy gondolhatunk ezekre az eseményekre, mint a te szerető atyai döntésedre, hiszen úgy szerettél bennünket, hogy odaadtad a te egyszülött fiadat. És szeretnénk hittel válaszolni erre a szeretetre, és szeretnénk megérteni, hogy amikor szövetségre hivatkozol, és a házasságnak a példáját tárod elénk újra és újra a Szentírás lapjairól, akkor nem az emberi fej, az emberi elme, az emberi gondolkozás szerinti hűségről és szövetségről van szó, nem felrúgható, nem kikezdhető, nem átléphető, hanem olyan szövetséget ajánlasz, amelyik az örökké valóságnak szól. Segíts, hogy miközben beszélgetünk, miközben a te igéd forog a szívünkben és a kezünkben is, olyan hozzászólásaink legyenek, amelyek tőled valók, és amelyek építik hallgatóinkat, nézőinket is, de nekünk magunknak is segítenek megvallani a hitünket, és segítenek egymást is tovább vezetni a hit útján. Köszönjük, hogy meghallgatsz. A feltámadott Jézusért. Amen. Amen.
1: Sok szeretettel köszöntelek benneteket a következő Biblia tanulmányunknak az átvételékor, és sok szeretettel köszöntjük azokat, akik valamilyen médium segítségével hallanak bennünket, és a mostani tanulmányunk a harmadik, hasonlatok a házasság köréből. A házasság az mennyei eredetű, Édenből származik. Sok minden változáson átment, sok mindenben alakult, és azt látjuk, hogy valahogy elveszítette az eredeti formáját. Isten eredetileg úgy rendelte, hogy egy vőlegény, egy mennyasszony, egy férj, egy feleség. Ma azonban a modern világban a házasságok is meggyengültek, mint ahogy az Isten képűségünk, mint ahogy meggyengült az Isten tiszteletünk, az Istennel való kapcsolatunk. És nagyon fontos, hogy a házasság kapcsán az Istennel való kapcsolatunkat revidiáljuk. Nagyon érdekes, a héber nyelvben a házasság és az Istenre vonatkozólag ugyanaz a szó, ugyanaz az ige szerepel, ismerni. Ismerni. Az Istent is megismerjük, és Ádám is megismerte az ő feleségét, Évát. Nyilván a két ismeret gyakorlati téren egészen mást jelent, de ezzel az egy kifejezéssel foglalja össze a mi Istennel való kapcsolatunkat, illetve a házasságban való egymás irányú kapcsolatunkat. Ennyi kis bevezető után nézzük az egy test gondolatát, az Efézusi Levél 5. fejezet 29. versétől a 32. verséig. Székely Marika.
2: Mert a maga testét soha senkint nem gyűlölte, hanem táplálja és gondozza, ahogyan Krisztus is az egyházat. Mint hogy tagjai vagyunk az ő testének. Az ember ezért elhagyja apját és anyját, és ragaszkodik feleségéhez, és lesznek ketten egy testé. Nagy titok ez, én pedig ezt Krisztusról és az egyházról mondom. De ti is, mindenki egyenként úgy szeresse a feleségét, mint önmagát, az asszony pedig tisztelje a férjét.
1: Köszönöm szépen! Úgy gondolom, hogy itt a házasságnak az ABC-je megvan valahogy fogalmazva, de ezen a mai modern sok minden, a modern világ sok mindent alakított, változtatott. Kinek milyen gondolata van, Jakó testvér?
3: Én egy picit még visszatérnék a bevezetőhez, hogy elképesztően egyszerű és elképesztően sokat mondó ez a történet, Új és Új Szövetségbe. Hát egy olyan irodalmi műfaj, amit nem lehet elmagyarázni. Annyira szép és gyönyörű, és a Szentírás tele van, és ez is a családi intézményt tanítja, és a Istenhez való viszonyunkat, a megváltás történetnek is a nagy-nagy tanító lényege a házasság. Tehát azt mondtam, hogy elképesztően irodalmi műfaj, amit nem lehet enni, talán ezt is merészen kimerre mondani, hogy ennél szebben és ennél gyönyörűbben nem lehet kifejezni mindazt, amit ezzel a történettel tanítani akar a Szentírás.
1: A házasságban nem csak érzelmek vannak, hanem értelem, de nem csak értelem, hanem érzelem is. Marika?
4: A Biblia feljegyzése szerint a házasság intézményét Isten volt az, aki létrehozta, és csodálatos Ádámnak és Évának a kapcsolata, hiszen Isten azt mondja, hogy segítőtársat szerzett nékik, és nekünk is, akik házasságban vagyunk, egymás segítését kell munkálnunk.
1: Köszönöm szépen. Parancsolj, Tibor.
0: Az az igazság, hogy amikor a házasságnak a képét boncolgatjuk, és emberi viszonylatban beszélünk, akkor is nagyon sok nehéz téma vetődik föl, de amikor a Szentírás, különösen Pál apostol emel rajta egyet, és azt mondja, hogy tulajdonképpen a mi házasságunk kell, hogy egy példa legyen arra, hogy milyen az egyház és Krisztus viszonya, akkor ez meg szinte dermesztő, ha arra gondolunk, hogy hát mit is kéne egy keresztény házasságnak mutatni mindenki számára. Egyrészt a gyülekezeten belül is, másrészt pedig kéne mutatni a világ számára is. Ma nagyon büszkén mondják sokan, és ezt ne tessenek jó néven venni tőlem, hogy ezt a szót használom, hogy a keresztény házasságok azok semmiben nem különböznek a világi házasságoktól, mert hogy ugyanúgy cívódásokkal, sokszor válással, és de hát mi azért szeretjük az Urat. Ott, ahol mi ezt így kimerjük jelenteni, ott nincs mentségünk, én azt hiszem. Ha egyszer a Szentírás teljesen világossá tette, hogy a mi házasságaink azt teszik világossá, hogy hogyan szereti Krisztus az egyházat, akkor most én férfiként hadd beszéljek a férfiakhoz elsősorban. Tessék megnézni, hogy hova emelte ebben a fejezetben, az Efézusi Levél 5. fejezetben a mi szeretetünknek a mértékét, és nem Pál apostol, hanem az Isten lelke. És hogyha úgy kell szeretni a feleségemet, ahogy Krisztus szerette az egyházat, ha úgy kell megélnem a kapcsolatot, ahogy Krisztus adta önmagát, akkor ebben a dologban nem az a kérdés, hogy tudok-e mentséget találni magamnak, mert az nem olyan bonyolult, de Isten nem azt akarta, hogy jogászkodjak, és megpróbáljam megoldani a lehetetlent, hanem azt akarta, hogy vessem alá magam az Isten akaratának, és keressem az ő lelkének az erejét, keressem az igének az útmutatását, hogy hogy tudom ezt megvalósítani. Mert különben rossz bizonyságtételt teszek.
1: Köszönöm szépen, László testvér.
5: Ugye a Bibliában a házasság az mindig egy férfi és nő kapcsolatát jelenti. Elég a mai dolgokra gondolni, ott tartunk, hogy már az alaptörvényben is le kell ezt rögzíteni, mert nem mindenki számára természetes. Amire én rá szeretnék mutatni, hogy gyakran az Isten előtt tett házassági fogadalmak sem tartanak élethosszig. És nagyon sokszor eleve úgy készülnek, hogy nem is lesz tartós ez a házasság, hiszen a jog is hozzásegít ehhez a házassági szerződéssel. Aki házassági szerződést köt, az eleve bekalkulálja, hogy ebben a házasságban jöhetnek olyan időszakok, amikor véget vetünk, és hogy elért vegyük a vitáknak, előre lerendezzük amire én rá szeretnék mutatni. Nagyon sok minden szükséges a jó házassághoz, de ezek közül egyet emelnék ki. Az egymás iránti elkötelezettséget. És ezt azért tartom fontosnak, mert amikor az egyház és Jézus kapcsolatáról szó van, ott mindig hangsúlyos Jézus Krisztusnak az egyház iránti elkötelezettsége. A kérdésem a következő. Mi tudunk úgy elköteleződni, akár a házastársunk, akár az egyházunk Jézus Krisztus iránt, ahogy ő elköteleződött velünk szemben, mert minden ezen fordul meg. Ha elköteleződtünk, akkor minden vihart ki fogunk állni, és el fogjuk fogadni olyannak a házastársunkat, amilyen. Ha nem köteleződtünk el, akkor előbb-utóbb a menekülés veszi kezdetét, szabadulni a kapcsolatból.
1: Köszönöm szépen, Szigeti István testvér.
6: A Laci utolsó szavával folytattam én is, de a házasságban nagyon fontosnak tartom, hogy a kapcsolat szót, tehát a kapcsolat lényegét. Ugye, mert a Szentírás is úgy indul, hogy azt mondja Isten, hogy nem jó az embernek egyedül. Tehát Ádám és Éva is kapcsolat. És itt egy nagyon nehéz kérdés, amire a Tibor is utalt már, hogy tulajdonképpen nagyon fontos, hogy két ember lesz egy pár. Tehát egy pár lesz. És ez a két ember nem két tökéletes ember mindig, hanem az egyik ilyen, a másik olyan. Ugyanez az egyházi viszonylatban is, hogy úgy az van, hogy van egy tökéletes megváltó, és van egy tökéletességtől messze elmaradó mennyasszony. Tehát azt jelenti, tehát ez megint a kapcsolat lényegét húzza alá, hogy a kapcsolatot az örökké való kapcsolat. És tulajdonképpen arra is tanít nekünk ez a metafora, a házassági metafora, hogy tulajdonképpen Krisztus példáját is vegyük számításba. Először is, mert Krisztus is megbocsátott nekünk, ha nem vagyunk tökéletes. Tehát nagyon fontos a megbocsátási készség, a képesség. Másodszor nagyon fontos az, hogy ahogy a Krisztus is elfogad bennünket, mi hibáival együtt a másikat is el kéne fogadnunk. Tehát a megbocsátás, az elfogadás is, és ez meredek gondolat, de elmondom azért, hogy a házastársunkat azért előn kéne helyezni. Tehát minimum egyformának kéne tekinteni, de jobb esetben elén kéne helyezni. Ahogy is Krisztus is minket is mindenek előtt elő helyez bennünket.
1: Köszönöm szépen. Gyula?
3: Hát Laci bácsinak egyik szavába szeretnék kapaszkodni, hogy a vihar tornyosul, és azt nekünk látni kell, hogy megint egy olyan időszak előtt áll a világ, és ebben a házassági intézmény is, ami a legkeményebb és a legnagyobb megpróbáltatásnak van kitéve. A nagy kérdés az, hogy erre föl vagyunk-e készülve, vagy nem. Mert az vitathatatlan, hogy a vihar tornyosul, és hát tudnak a keresztények valami jobbat mutatni, és nem véletlenül ez nagyon, de nagyon időszerű ez a tanulmányunk.
1: Köszönöm szépen. Tibor?
0: Itt visszakapcsolódnék én is Laci bácsihoz. Nagyon-nagyon fontos szó az elköteleződés, de akkor most nézzük meg mind a két viszonylatban. Férj és feleség között az elkötelezés mit is jelent? Hűséges akarok lenni. Meddig? Végig. És ez mivel jár? Hogy nemet mondok mindenki másra. Ha én játszogatom a gondolattal, hogy talán más is lehetne, akkor lesz is. Tehát ez nem olyan játék, amit lehet játszani. És Istennel kapcsolatban mit jelent az elköteleződés? Tudja Isten, hogy mi erőtlen emberek vagyunk? Erre szoktunk hivatkozni. Persze. De azért az Úr Jézus mit mondott? Aki én utánam akar jönni, tagadja meg magát. Vegye fel a keresztjét minden nap, és kövessen engem. Ez egy elköteleződés. Ha nem ezzel a lelkülettel állok a kereszténységemhez, akkor lesz más. Mert akkor én, mint egy rossz férj, aki valamit akar a feleségétől megkapni, ez ennek egy ideje, idő után megunhatja, rászokhatott, keveselheti, talál valakit, aki talán izgalmasabb, vonzó, bármi, és akkor akkor ott hagyja. Istentől is, ha csak valamit akarok az Úr Jézustól megszerezni, az áldását, a békességét, a jólétemet, akkor egy idő után a hűtlenség az természetes lesz. Itt egészen másról van szó, és ezért van az, hogy új élet nélkül, és az lélek jelenléte nélkül, az Isten lelkének a jelenléte nélkül nem fogok tudni végigmenni ezen az úton.
1: Köszönöm. Anikó?
7: Én most egy speciális helyzetben vagyok, elárulom a nézőknek, hallgatóknak, hogy mi ma délelőtt épp egy fiatal párral pont ezt az igét vettük, házasságra készülnek. És nagyon aranyosak voltak. Tudni kell mindkettőről, hogy nem keresztény családban nőttek fel, de nagyon-nagyon szeretnék jól csinálni, és ők kérik, hogy de még beszélgessünk, még legyen alkalom, tehát akár home office-t vállaltak, meg mindenfélét, hogy alkalmazkodjanak hozzánk, hogy ráérjünk. És nagyon tetszett a vőlegénynek, leendő vőlegénynek az egyik kérdése, hogy azt kérdezte, de hogy tudom én úgy szeretni a leendő páromat, mint ahogy Krisztus szerette az egyházat. Tehát ez a lelkület, ez a hozzáállás, hogy kereste a saját megoldását, és ők jól akarják csinálni, és azt mondták, hogy mert nagyon vonzó, és itt Tiborhoz visszatérek, ők látják a különbséget a keresztény családok, a keresztény házasságok és a nem keresztény házasságok között, mondom, olyan háttérből jönnek. És még egy példa is eszembe jutott, az pedig Tinikkel történt, Valentin vagy Bálint nap kapcsán, hát beszéltünk a szerelemről, házasságról, mert hát ugye ez a Tiniket is foglalkoztatja már, és hát Bálint nap kapcsán az iskolák is teli vannak ezzel a, hát most felfokozott projekttel, és mindenkinek, valakinek küldeni kell valamit. És hát mondtam, hogy mondjatok olyan házasságokat, amik szerintetek jók, ami példaértékű, akár a Bibliából, akár a környezetből. És nagyon aranyosak voltak. Van két fiú a tini csoportban, ők unokatestvérek, tehát közös a nagyszülők, ez a lényeg. És egymástól függetlenül mind a ketten a nagyszüleiket említették. És azt mondták, hogy azért, mert lehet, hogy már elfelejtenek dolgokat, lehet, hogy már nagyon nehezen mozognak, de ahogy szeretik egymást, hát ők is olyat szeretnének. És én úgy gondoltam, vagy úgy érzem, hogy ha ezt el lehet mondani egy házasságról, akkor mindent elmondtak. Mert hogyha az én életem olyan, hogy aki azt látja, és itt most a Krisztussal való kapcsolat is, rám néz és azt mondja, hogy hú, hát én olyat szeretnék, mert az nagyon jó, akkor jól csináltam. Mint ahogy ezek a nagyszülők is valamit nagyon jól csináltak.
1: Köszönjük szépen, Marika, Székely Marika.
2: Én egy kicsit visszamennék, hogy hát mikortól is jött divatba ez a válás, hogy Mózes idejében, Mózes mondja, hogy a ti keménységetek, kemény szívűségetek miatt engedi meg az Úr, hogy váló levelet lehessen adni. És a mi világunkban néha olyan könnyen jövünk, megyünk egy-egy házasságból, hogy nincs igazán átgondolva, hogy a másikat a hibáival együtt is tudom-e elfogadni, hanem csak a szépet látjuk eleinte, de ha egy kicsit jobban megismerjük a másikat, akkor lehet, hogy vannak olyan tulajdonságai, amik miatt mégse választom őt. Tehát, hogy egy kicsit meggondolni, és hát ahogy Anikó is mondta, hogy a fiatalok ugye másként állnak hozzá. Kikérjük az Úr tanácsát, az Úr véleményét, hogy mit szeretnék én, és mi az Úr akarata?
1: Köszönöm szépen. László?
5: Én csak arra hívnám föl a figyelmet, hogy keresztény lelkülettel hogy nem lehet a házasságnak hozzáindulni. Ugye az ókori bölcset, Szokratészt ritkán szoktam hivatkozni rá, megkérdezte egyszer a tanítványa, hogy házasodjon-e vagy sem. És Szokratész azt válaszolta, bármelyiket választod, megbánod. Na most ezzel a szemlélettel egy hívő ember nem indulhat a házasságba. Én csak erre szeretném fölhívni a figyelmet, hogy úgyis meg fogod bánni, mert túl kell lépni az emberi szemléleten.
1: Köszönöm szépen. A következő gondolatsorunk, gyönyörű mennyasszony. Igen, általában a mennyasszonyok nagyon szépek. Nézzük, mit mond az ige. Ezékiel könyve 16. fejezet, 4. versétől a 14. verséig egy viszonylag hosszabb szakasz. Anikó.
7: Ilyen volt a születésed. Amikor megszülettél, nem kötötték el a köldök zsinorodat. Nem mostak tisztára vízzel. Nem dörzsöltek le sóval, pólyába sem tettek. Senki sem szánt meg, hogy bármit is megtett volna ezekből könyörülve rajtad. Kidobtak a mezőre, mert utáltak, amikor megszülettél. De én arra jártam, és megláttam, hogy véredben fetrengsz. Azt mondtam hát neked, bár csupa vér voltál, maradj életben. Igen, azt mondtam neked, bár csupa vér voltál, maradj életben. Fölneveltelek, mint a mezőfüvét. Nagyra nőttél, felserdültél, mellett kitelt, szőröd kinőtt, de még teljesen mesztelen voltál. Arra jártam és láttam, hogy már a szerelem korában vagy. Ezért ráterítettem ruhám szárnyát, és betakartam mesztelen testedet. Megesküdtem neked, és szövetségre léptem veled, így szól az én uram az Úr, és az enyém lettél. Megfürdettelek vízben, lemostam rólad a vért, és bekentelek olajjal. Tarka ruhába öltöztettelek, és delfinbőr sarut húztam a lábadra, gyolcsba takartalak, sejmet terítettem rád. Földíszítettelek ékszerekkel, karpereceket tettem a kezeidre, és nyakadra láncot. Orrodba orrperecet tettem, füleidbe fülbevalót, a fejedre pedig ékes koronát. Fölékesítetted magadat arannyal, ezüsttel, gyolcsba, sejembe és tarka ruhába öltöztél. Finom liszt, méz és olaj volt az eledeled. Nagyon-nagyon megszépültél, sőt még a királyságot is elérted. Szépségednek híre ment a népek között, mert tökéletessé tették azok az ékszerek, amelyeket én aggattam rád. Így szól az én uram az Úr.
1: Köszönöm szépen. A mennyasszony gyönyörű. Nem tudom, hogy voltatok-e közel-keleti esküvőn. Én jártam Törökországban is, Izraelben is, és mély nyomokat hagyott bennem ezek az esküvők, noha nem közvetlen ismerettségemből adódtak. Tehát a közel-keleti mennyasszony olyan különleges ruhába öltözik, olyan különleges szépséggel látják el, hajfonattal, ruhákkal, díszekkel, ami nem lehet, hogy nem néz oda az ember, mert vonzza a tekintetet. De vajon nem így kellene nekünk is a lelki dolgok szépségére odafigyelni? Ahogy a mennyasszony milyen óriási figyelemmel készül a napra, vajon mi is készülünk az Istennel való találkozásra, amikor elmegyünk a gyülekezetbe, és az Úr színe előtt ott állunk, vagy már bennünket is megérint a társadalom szekuláris hangja, és nem olyan ruhában, nem olyan körülmények között megyünk, és akkor azt mondjuk, hogy hát nem a ruha a fontos, az, ami a szívben van. De hát, ha a ruha nem olyan, akkor a szív sem olyan, szóval az így dolgozik együtt. Milyen gondolatunk van még ezzel kapcsolatban? Vagy menjünk tovább, igen? Van, Laci?
5: Csak annyit mondanék a ruhával kapcsolatban, hogyha nem lenne jelentősége, akkor Mózes könyvében nem lenne olyan részletesen leírva, hogy például a papoknak milyen öltözékben kellett megjelenni az Úr előtt. Igen. Ha ennyire közömbös lenne. Igen. Tehát nem lehet akár milyen ruhában megjelenni, szerintem.
1: Így van, köszönöm szépen, Kulcsár Tibor testvér.
0: Azt már nem olvastuk el, hogy így folytatódik majd az ige, hogy de elbizakodtál, miközben előtte végig sorolja Isten hogy mi mindent adott ő ehhez a szépséghez. És hogyha most új szövetségi gyülekezetre térünk, mi az a gyülekezetben, ami pozitív, ékes, szép, vonzó, mások számára kívánatos, ami nem az Úrtól jött volna? Az üzenet, amit hirdetünk, az kizárólag az Úré. Ha rend van, tisztaság van, lelki értelemben tisztaság az a gyülekezetben, az az Úrtól jövő ajándék. De abban a pillanatban, amikor elbizakodás, bár én úgy emlékszem, hogy a Károli fordításban itt a felfuvalkodás szó szerepel, és azt hiszem, hogy aki már látott felfuvalkodott békát, az tudja, hogy milyen randa tud lenni. Tehát amikor az ember fölfuvalkodik, és többnek akarja mutatni magát, és másra használja az Istentől kapott dolgokat, akkor hirtelen rendkívül ronda dolgokra is képes, és nagyon hamar kiderül, hogy az Isten ajándékait elfecsérli az ember. Mint ahogy Izraelre is ez az ítélet hangzik el a folytatásában ennek a proféciának.
1: Köszönöm szépen, Marika.
2: Amit Tibor mondott, az jutott eszembe, hogy ott van Lucifer, hogy micsoda pozitív tulajdonságai, szépsége, értelme, és lehetne sorolni nagyon sokáig, hogy milyen tulajdonságokkal rendelkezett, és amikor felfuvalkodott, akkor mivé vált, hogy ugye olyan akart lenni, mint Isten, és nagyot zuhant. És hogyha azt veszük, hogy az a kicsiny nép, amit Isten kiválasztott, a zsidó nép micsoda tehetségekkel és képességekkel rendelkeznek. Hát nem szégyen mondani, hogy a mai világunkban is azért a bankárok, kereskedők javarésze az ő népéből származik. És micsoda kiváltságos nép volt, és mindezt azért kapta, hogy Isten dicsőségét mutassa be, de ugye tudjuk a zsidó nép történelméből, hogy hát bizony nagyon sokszor ott hagyták az urat.

0: és a házasságtársak közötti viszony hasonlatosságát próbálja az ige feszegetni. És Hoseás az egyik legmélyebb leckét járja ki, mert Hoseás, mintha az Úr lenne, átéli a paráznaságnak, a hűtlenségnek, a szabadosságnak minden terhét, fájdalmát, gondját, hogy az Úrra tekintve megértse Hoseás, hogy mit érezhet az Úr, amikor az ő népe, Izrael, idegen istenek után járkál, baálokban, baálisten tiszteletben vesz részt, és szóval nem hűséges. Parancsolj!
1: Az az igazság, hogy amikor ezt a szót használtad, az, hogy mit érezhet Isten, és félre ne érzed, ez most nem neked szóló válasz, hanem a mai hívő világnak a válasza a legtöbbször úgy jön vissza, hogy ja, Isten, semmit. Hát hogy érezne Isten bármit? Ő távol van, ilyenekkel érinthetetlen, de hát a Biblia nem egy ilyen Istenről beszél nekünk, aki érzéketlen. Olyan valakiről, aki igenis átéli mélyen például a fájdalmat, akit a bűneink, bocsánat ezért a furcsa szóért, arcul csapnak, aki nem nagyon örvendezik annak, hogy mi össze-vissza beszélünk, és hogy tulajdonképpen a mi cselekedeteink, vagy a világban való megjelenésünk sokak előtt Isten káromlást okoz, kivált, szembefordítja az embereket Istennel. Amikor azt mondják, hogy ilyenek a hívők, nehogy azt gondolja bárki, hogy ez Isten számára olyan kellemes végighallgatni. Tudomásul kellene venni, hogy nekünk érző Istenünk, élő Istenünk van. Nem egy energia valahol, nem egy transz valaki, személy, mint ahova szívesen tesszük, hanem egy élő lény. És aki azt akarja, hogy mi is érezzük át az ő örömét és az ő fájdalmát is. És tudatni akarja velünk, hogy ő ezt átéli.
0: Köszönöm szépen, László.
2: Tibor azzal kezdte, hogy visszautalt arra, amit te mondtál, hogy mit érezhet Isten, és ugye a Tibor azt mondta, hogy sajnos a gyülekezeti szemléletben előfordul az, hogy hát nem érez semmit, mert hogy távol van. Én arra a Biblia versre utalnék csak, és aztán befejezem, én csak a távolban vagyok Isten. És a közelben nem? Hát Isten állandóan ott van mellettünk. Nem gondolhatjuk azt, hogy ő nem látja, vagy nem hallja, amit mondunk, vagy csinálunk.
0: Köszönöm szépen. Anikó?
3: Igen, én is ezt a gondolatot akartam folytatni, mert nagyon sokan, hogyha személyükben vannak megsértve, akár például a hűtlenséggel, paráznasággal, azt nagyon mélyen felháborítónak tartják, jogosan különben azért ezt tegyük hozzá. De hogyha ők tesznek valami olyasmit, ami Isten szerint ugyancsak Istent bántom meg, mert Istennel vagyok hűtlen, azon viszont nagyon sokan úgy várándítással túl vannak, hogy hát azért halt meg az Úr Jézus, és hát majd megvallom, és akkor majd Isten megbocsátja. Én úgy gondolom, hogy egy picit komolyabban kéne vennünk a saját felelősségünket, mert nem természetes az, hogy Isten megbocsát. Az Úr Jézusnak ezért kellett meghalnia. Húsvét, nagypéntek időszakát éljük, hát ha belegondolunk, hogy mit vállalt azért az Úr, hogy megbocsáthasson nekünk Isten, akkor ez nagyon-nagyon-nagyon el kéne gondolkodtatni minket, és nagyon komolyan kéne vennünk, hogy a bűnnek az volt az ára, például a mi hűtlenségünknek, vagy az én hűtlenségemnek, hogy az Úr Jézusnak meg kellett halni a kereszten. Ha így vesszük a dolgokat, akkor lehet, hogy egész máshogy kéne állnunk ehhez a hűtlenség kérdéshez.
0: Köszönöm szépen. Marika?
4: Ugye, Hoseás parázna feleséget vesz, és ugyan itt nem olvastuk, de gyermekei születtek, és mi volt a gyermeknek a neve? Az egyik Izrael királyságát eltörlöm, a másiknak nincs irgalom.

0: Izraelen, és a harmadik gyermek pedig azt a nevet kapta, ami átfordítva nem népem. Tehát itt az egész parázna feleség a népnek a tulajdonságát jelképezi, és hogyha egy szakaszt olvasunk a negyedik fejezetbe, halljátok meg az Úr igéjét, Izrael fiai. Pere van az Úrnak az ország lakóival, mert nincs igazság, nincs hűség, és nem ismerik Istent az országban. Beesküdöznek, hazudoznak, ölnek, lopnak és paráználkodnak, betörnek, és vérontást ér. Ezért gyászolni fog az ország, és elalél minden lakója mezei vadakkal, és az ég madaraival együtt, és a tenger halai is halomra pusztulnak. Tehát ott van, hogy mi vár a népre. És ugye ezzel tanítani akarta a népet, hogy vigyázzanak, mert könnyű elítélni egy parázna nőt, de hát milyen a nép, ők is olyanok, mint a parázna nő.
1: Köszönöm szépen. Izsák és Rebeka, Mózes első könyve, 24. fejezet első 4 verse, Varga Gyöngyike.
2: Ábrahám élemedett korú öreg ember lett, és az Úr mindennel megáldotta Ábrahámot. Egyszer azt mondta Ábrahám háza legöregebb szolgájának, aki mindenét kezelte, tedd a kezedet a csípőm alá, hadd eskesselek meg az Úrra, az ég és a föld istenére, hogy fiamnak nem a kánaániak leányai közül hozol feleséget, akik között lakom, hanem elmész hazámba, a rokonságomhoz, és onnan hozol feleséget a fiamnak, Izsáknak.
1: Pedig az nem közelbe volt, az több mint 1000 kilométer távolságban volt, és mégis teljesítette. Sok összefüggése van ennek. Az első, hogy bizonyos kultúrákon belül szerencsésebb a házasság. Én nem mondom, hogy kultúrákon túl nem lehet átívelő jó és boldog házasság, de általában ezek problémát hoznak, és nagyon szép. Figyelj, olvassátok el, majd gondolom, amikor Rebeka meglátta, és a szolga mondta, hogy hát ott van a vőlegényed, azonnal elfátyolozta magát, mert ez a keleti házassághoz tartozik, hogy majd a házasság után láthatja meg a férjem a tekintetemet és az arcomat. Mennyi sok finomság, mennyi sok kedvesség, és milyen határozott hagyományok vannak, amelyeket tiszteltek, követtek. Parancsolj!
3: Csak ilyen röviden hadd mondjak egy mondatot. Nagyon sokan ma úgy vágnak a házasságba, hogy hozzámegyek, vagy feleségül veszem, és majd átalakul, megváltozik, megtér. Szeretném mindenkinek mondani, a házasságot nem evangelizációra találta ki az Isten, nem is szokott a legtöbbször így működni.
1: Köszönöm szépen. Csak egy gyors megjegyzés ehhez, és már is megyünk tovább. A római időben nagyon divatos volt, hogy keresztény feleséget, pogány római vett magának feleségül. A mai világban pedig az, hogy keresztény tisztességes feleséget világi, tehát nem hívő ember vesz, és általában ezekből problémák lesznek. A mézes hetek után, a boldogság első ízének elmúlása után problémák jönnek ebbe a házasságba. Laci bácsi.
4: Ábrahám kívánsága, amit a szolgájának adott, hogy ne a kánaániták közül, hanem az én népemből hozzál feleséget. Tehát Ábrahám kívánsága és Pál apostolnak a kijelentése között én párhuzamot látok. Mert mit mondott Pál apostol? Hogy ne legyetek hitetlenekkel fele más sikában. Mert ha a hívő az egyik fél, akkor gyakorlatilag a saját családján belül sem tud olyan bensőséges kapcsolatot kialakítani Istennel, mint hogyha mind a ketten ugyanazt a hitet vallanak.
5: Csak egy rövid mondatot szeretnék mondani, hogy nem véletlenül van az igében, hogy nem a Kánaán közül hozol feleséget, aki közül lakó. Tehát ez rámutat erre a szülői gondolkodására, mert aki között lakott, tudta azt, hogy milyen nehézségek, milyen hamis istenimádat van, és tudta azt, hogy milyen könnyen bele lehet rántani ebbe a fiát. Tehát a gondoskodást én nagyon érzem ezek a fél mondat mögött is.
1: Köszönöm szépen. A következő gondolatsor a paráznára kimondott ítélet, Jelenések könyve 19. fejezet 6. versétől 9. verséig, Székely Marika.
0: És hallottam valami nagy sokaság hangját, amely mintha nagy vizek zúgása és erős mennydörgés hangja volna. Halleluja, mert uralkodik az Úr, a mi Istenünk, a mindenható. Örüljünk és újongjunk, és dicsőítsük őt, mert eljött a bárány mennyegzője, felkészült mennyasszonya, és megadatott neki, hogy felöltözzék fényes, tiszta gyolcsba. Ez a gyolcs a szentek igaz cselekedeteit jelenti. Így szólt hozzám, írd meg, boldogok, akik hivatalosak a bárány mennyegzőjének vacsorájára. Ezt is mondta nekem, ezek Isten igaz igéi.
1: Köszönöm szépen, és egy szép összefoglalást hoztál. Honnan, Marika?
0: Szigeti Jenő a Hit ABC-je második kötet 47. oldaláról ezt olvashatjuk. Az ítélet és az evangélium nem ellentét pár, hanem az ítélet, ami megmutatja a bűn következményét, megmutatja, hogy a látszólag jó milyen veszedelmeket rejt magába. Arra indít, hogy elfogadjuk Jézus evangéliumát, aki csak azért fog ítélni a ma napon eleveneket és holtakat, hogy a felkínált kegyelem elutasítóit, akik lehetetlenné teszik a békés boldog életet, kiiktassa a teremtettség rendjéből. Az evangélium azért szól, hogy mi biztonságban álljunk Jézus ítélő széke előtt. A megtérés nem más, mint Isten törvényes jogrendjének helyreállítása az ember életében. Isten törvényei rész szerint való ítéletei is ezt a célt szolgálják. Megfékezik a bűn uralmát, és felvillantják az igaz emberi élet, a megtérés, az újrakezdés lehetőségeit. Aki másokat ítélget, és nem nézi meg önmagát Isten törvényének és evangéliumának tükrében, nem veszi észre, hogy maga felett mond ítéletet, mert Isten éppen azzal a törvénnyel ítéli meg őt, mint amilyen ítéletet a másik emberre alkalmazott. Minden ítélet Isten uralma alatt áll. Visszájára fordul minden olyan emberi törekvés, amely az emberi törvényekkel akar az igazságnak érvényt szerezni. Jézus itt az önző, saját igazunknak érvényt szerezni akaró ítélgetésről óv minket. Amikor a saját igazunkat tesszük az igazság mércéjévé, akkor Isten ítéletét vonjuk magunkra, hiszen mi akarunk az ő ítélő székébe ülni. Az ember igazsága csak Isten igazságának fényében ítélhető meg. A mi igazunk szubjektív és rész szerint való.
1: Köszönöm szépen. Az Úr áldja meg az elhangzottakat, mindenkit várunk a jövő alkalomra is, amikor a nemzetekről fogunk beszélgetni, most pedig egy imával fejezzük be. Urunk Istenünk, megköszönjük a háról fogunk beszélgetni, most pedig egy imával fejezzük be. Urunk Istenünk, megköszönjük a házasságnak az adományát, amelyet te az Édenben adtál Ádámnak és Évának és rajta keresztül az emberiségnek. Add, hogy akik házasságban élünk, jobban, megértőbben, megbocsájtóbban tudjuk a mindennapokat a hátunk mögött tudni, és add, hogy a házasságunkon keresztül téged jobban megismerjünk, hiszen igazi ismeret kell a

veled való kapcsolatunkban is. Áld meg életünket, adj nekünk, Urunk, egy boldog veled való találkozás érzését a mi szívünkbe. Jézus nevében. Amen.

Utalások, képek, szimbólumok. Hogyan tanulmányozzuk a bibliai proféciát? Utalások, képek, szimbólumok magyarázatával ismerjük meg a bibliai proféciákat. Ezekre a Krisztus és Sátán közötti nagy küzdelem szemüvegén át tekintünk, ami egy világszéles lelki küzdelem. Ez akkor ért tetőfokára, amikor végső krízisbe kerül Isten népe, és az kerül a küzdelem fókuszába, hogy az emberek a Teremtőt, vagy a proféciában megjelenített fenevadat, illetve annak képét imádják-e. Utalások, képek, szimbólumok. Hogyan tanulmányozzuk a bibliai proféciát?

Kedves hallgatóink, egy napot se adjunk fel. Minden nap tanulmányozzuk a Biblia üzeneteit, az evangéliumot, tiszta forrásból.

lélek közelben. Egy kis csendes kikötő a hétköznapok sodrásában, zenével, beszélgetéssel. Dévai Nagy Kamilla műsora.

0: Kedves hallgatóim, mindig érdekes embereket próbálok hívni a műsorba, most is olyan jön. Méghozzá ma azt is mondhatom, hogy tulajdonképpen mi barátok is vagyunk, jó régóta ismerjük egymást, és én úgy gondolom, hogy itt a balatoni nyugalmas csendességben, ahol az én kis házikomban vagyunk, itt meg tudjuk közelíteni a lelkeket. Azt mondanám, hogy most egy kicsit a hóhért akasztják, mert annak idején pont fordítva volt a helyzet, ő készített velem interjút. Hát, hogy ki ez az ő, ezt akkor el is árulom, Ágostházi Mária. És hangzik a szokásos mondat, kedves Mária, Isten hozott a lélek közelben című műsorba.
1: Köszönöm szépen a meghívást, üdvözlöm a kedves hallgatókat.
0: És mindjárt azzal kezdenénk, amivel általában szoktam kezdeni, hogy honnan jöttél, kik az őseid, kik voltak a szüleid, kikre emlékszel, milyen körből, honnan érkeztél?
1: Hát Budáról és a Szent Imre városból. Tulajdonképpen a nagyszüleim mind onnan származtak, és egész életük során, a kitelepítéseket leszámítva, ott éltek. És pedagógus család, a nagymamám francia tanárnő volt, és a apai nagyszüleim gyógypedagógusok voltak. Én is tanár lettem, gyógypedagógus, logopédus.
0: Na de hát ne szaladjunk ennyire az időbe. Milyen volt a gyerekkorod? Hogy emlékszel rá?
1: Hát én 56-ban születtem.
0: Elég fontos időpont.
1: Édesanyám úgy ment feleségül édesapámhoz, hogy tudta, hogy súlyos beteg. Nagyon nagy szerelem volt az övék, és ezzel együtt azt a lehetőséget is felvillantották az orvosok, illetve nem lehetőséget, hogy nem lesz gyerekük. Ehhez képest mi öten vagyunk testvérek. Édesapám pont a kitelepítésnek köszönhetően kapott egy sokizületi gyulladást, majd Bechterev-kort, ami hát az akkori tudás szerint nem volt gyógyítható. Édesanyám ezzel a tudattal ment hozzá feleségül. Mi öten egy fantasztikus meleg fészekben nőttünk fel, a nagyszüleim is ott éltek, nagyapa elég hamar, az én 3 éves voltam, amikor meghalt, de nagymama végig, tulajdonképpen még férjhez nem mentem, ő még otthon lakott, úgyhogy nekem a nagymama palacsintái, süteményei, néha rossz hallásai, úgy elég rendesen kísérték az életemet, és nagyon-nagyon sok szeretetet kaptunk, elég nagy szegénységben éltünk, nagyon beosztóan és nagyon mértéktartóan. Ez akkor teljesen természetesnek tűnt, nem is tudtuk azt, hogy másképp is lehetne élni, de ami fontos, azt mindig megkaptuk. Az odafigyelést, a szeretetet, a betegséggel együtt a kalandokat is. Nagyon sokszor mentünk a Dunakanyarba, mert Nagymaroson volt egy kis telkünk, az édesapám még ott vészállták annak idején át a háborút, úgyhogy nekem a Nagymaros Visegrád a világ közepe, azóta is, mikor elbizonytalanodom a világba, akkor muszáj nekem elmennem oda. És akkor úgy érzem szinte a szüleim szeretetét, jobban érzem. Tehát mi öten vagyunk testvérek, én vagyok a legidősebb, sorban jöttünk 3-an így évenként, aztán 5 évvel később Gyuri öcsém, és 16 éves voltam, akkor megtudtam, hogy megint lesz egy kis testvérem, Móni, aki hát akkoriban, hát ez egy generációs különbség volt. Én már nagylány, már lassan menyasszony voltam, ő meg nagyon picike, és érdekes, hogy most, mikor már ő is az 50-et betöltötte, most vagyunk olyan barátnői kapcsolatban, mert összenőttünk, ő is már felnevelt a gyerekeit, és hasonlóban látjuk a világot, mint annak idején. Az elég vicces volt, mikor az akkori udvarlommal sétáltunk, és vittük a Mónit magunkkal, mint az mi gyerekünk lett volna. Igen. Ez teljesen eltűnt.
0: Tudom azt, hogy az életedben nagyon fontos helyet tölt be a zene. hogy találkoztál a zenével, és milyen kapcsolatban vagy vele?
1: Nagyapám ügyvéd volt, és volt otthon egy zongoránk, úgyhogy én úgy nőttem fel, pici gyerekként, hogy nagyapa zongorázott. A nagybátyám gondosságát így tudnám jellemezni, hogy akkor hívott egy hivatásos fotóst, egy fotográfust, és egy filmfelvétel is van erről. Azt nagyon jó végignézni, hogy nagyapa zongorázik, és mi oda tömörülünk köréje, és hallgatjuk a zenét. Úgyhogy teljesen a zenés közegben nőttem fel, és aztán nagyon hamar, 16 évesen a templomi kórusba kerültem, akkor indult a Cifra Jancsi féle Szent Imre kórus, és akkor voltak az első komoly zenei saját élmények. Megtanultuk a Mozart Requiemet is, meg Miss Missa Corralis, ezek óriási élmények voltak. Hát Kistértényi Melindának nagyon sokat köszönhetek, mert néha úgymond vendégkarnagyként ott volt, és akkor valóban belekóstoltunk az igazi komoly zenébe. Hát zongorázni is tanultam 4 évig, de én nem tudom miért, azt abba hagytam, és máig szomorú vagyok, hogy a szüleim ezt nem szorgalmazták, hogy azért, ha nehézségek is vannak, hogy ne hagyjam abba. Mert ma is biztos, hogy a hangszerem lenne a zongora. A zene mindig is nagyon fontos volt nekem, mert most túl azon, hogy a zene így a nagyszülők és a szülőkön keresztül jött, mindig hallgattunk, volt egy ugye bakelit lemezjátszónk, és nagyon sokszor hallgattunk bakelit lemezekről. Emlékszem a Bélmol zongora versenyre, amit édesapám nagyon szeretett, és sokszor hallgattuk.
0: Igen. Tanulmányaidat tulajdonképpen az érettségi után hol kezdted?
1: Hát ez egy kalandos dolog volt, mert hát azért tudtam, hogy én tanár akarok lenni, illetve akkor még arra gondoltam, hogy tanító leszek. De miután nem voltam kis tag, volt egy szép kis mondat a jellemzésembe, hogy világnézete még nem teljesen kialakult. Akkor én ezt nem tudtam még, hogy ez micsoda. A felvételin így nekem szegezték a kérdést, hogy ez azt jelenti talán, hogy vallásos vagyok. Mondtam, hogy igen. Templomba jár. 1974-et írtunk. Ajaj. Mondom, igen. Akkor tudja, hogy maga ebben az országban nem lesz pedagógus. Na, több se kellett a 18 éves kislánynak. Végig zokogtam az utat a Kis János Altábor nagy utcától a körtérig, gyalogmente. Azt hittem, hogy tényleg a világ összedőlt, tényleg összedőlt. De egy évvel később jött az ötlet, hogy akkor menjek a gyógypedagógiára. Oda se vettek fel elsőre, másodszorra vettek fel, óriási, úgymond protekcióval, nem is protekcióval, hanem a maximális pontszámot elértem, és akkor kénytelenek voltak felvenni. Ott már valahogy nem volt nyoma valószínűleg, vagy ott akkoriban nem súlyozták annyira, és valóban nekem ott van a helyem. Tehát én igazi gyógypedagógus logopédusnak érzem magam, 100-szor jobban jártam egy életen keresztül, mondhatom, sőt a mai napig, hogy logopédusként dolgozhatom, és nagyon boldog vagyok, hogy ez lett, így lett. És ez is olyan, hogy a Jóisten pontosan tudja, hogy görbevonalakon milyen, ő tud egyenesen írni, mert neki más volt az elképzelése, mint amit én próbáltam. Úgyhogy ha néha valami nem sikerül, szerintem azért is érdemes hálát adni, mert valami jobb lesz, valami más lesz, ami jobban irányba állítja az életünket. Ezt tényleg sokszor megtapasztaltam későbbiekben is. Úgyhogy a nagyon boldog 4 évet töltöttem a Bárci főiskolán, tanárképző főiskolán, és valóban elkötelezetten dolgoztam akkor a értelmi fogyatékos és autista gyerekekkel. És aztán, amikor az első gyermekem megszületett, akkor váltottam, és csak logopédusként, azóta is csak logopédusként dolgozom, és az legalább annyira izgalmas, ha nem is nem izgalmasabb.
0: Még erre is mindjárt rátérünk, de éppen ugye itt a csendes balatoni estéken beszéltünk a tanáraidról. És nagyon-nagyon szépeket mondtál, úgyhogy szeretném, hogyha megismertetnéd velünk, hogy kik azok, akik tanítottak, és mi az, amit megőriztél belőlük?
1: Elsőnek Meixner Ildikót nevezném, meg aki a mai napig a legjobb olvasástanítási módszert tanította nekünk, a magyar nyelvre teljesen alkalmast, és valóban az értő olvasás a végeredmény. Ugye voltak mindenféle egyéb próbálkozások, sőt vannak is a szóképes olvasás, meg egyéb agyament dolgok, de Ildikó néni szakmailag egy magas színvonal volt, és Ildikó néni a maga volt a megtestesült szerénység. Óriási tudással, soha nem kérkedett, soha nem reklámozta magát. Egyszerűen az, ami a fejében és a szívében volt, az volt a reklám. A mai napig a Meixner módszer azelőtt tulajdonképpen minden normális tanító fejet hajt, mert gyakorlatból tudja, hogy mi működik és mi nem. Hát mondták Imre.
0: Ezért egy kicsit irigyelnek.
1: Igen. Hát maga volt a szélvész. Tehát emlékszem, hogy a nagy előadó előtti folyosón, mikor végigment a 100 hallgató, így balról jobbra így néztük. Imádom. És akkor volt, hogy játszott, mert ő kiváló színész is lett volna. Hát szerintem színész is volt, hogy a Kivigyem a kancsó című mondatot hányféleképpen lehet úgy elmondani, hogy az legyen tragikus, vagy vicces, vagy éppen izgalmas. Hihetetlenül tudott játszani a hangjával. Akkoriban még nem volt ez szokás, ugye 76-tól 80-ig jártam a főiskolára, hogy metakommunikáció. Hogy a beszédnek a nonverbális, tehát szavakon túli elemei, és ő ebben is nagymester volt. Emlékszem, hogy ez egyik első órán a rajzteremben voltunk, és azt mondta, hogy most mindenki fölfekszik a rajztáblákra, és relaxálunk. Azt se tudtuk, eszik-e vagy isszák, és relaxáltunk. Szépen elmondta, hogy ellazítom a fej. Amit ma már szinte minden gyerek tud, de akkoriban ez egy ilyen, hát én nem is tudom, tehát így néztünk egymásra, hogy most, tehát hogy ez most mi? És ugyanígy a hanglejtés, a szünetek szerepe a beszédben, a tekintet, a gesztusok, ezt mind megtanultuk a beszéd mellett, ami hát szintén ugye a magyar nyelv tulajdonságai, hogy az első szótagon van a hangsúly, hogy a mondat végén levisszük a hangot, nem kapjuk fel, és így tovább. Nyilván beszédtechnika is, és amellett mutatott egy-két olyan fogást, amit a mai napig is használok, például az R hang, az mindig egy lutri. És ma is, ha jön egy új diák, én nem tudom megmondani, hogy 3 alkalom, vagy egy teljes tanév kell, hogy ez a nyelvhegyi magyar pergetés az sikerüljön, de az ő egyik módszerével általában szokott sikerülni, nem mindig, de hogy például ilyen technikai fogásokat is tanultunk, de mindennél sokkal fontosabb az, hogy ő egy nagyon derűs egyéniség volt, pedig édesapámtól tudom, hogy elképesztő nehéz gyerekkora volt, őt mint zsidó fiatalt deportálták talán 9 éves korába, és aztán az 50-es években kitelepítették, és édesapámmal együtt voltak a teherautón, így alakult, és mikor a szegény kis öregeket a tarnazsadányi falu szélén kirakták, egy árokparton üldögéltek a sötétben, és tényleg összedőlt a világ, akkor ő nekik nem kellett a Manták Imrével semmit megbeszélni, hogy figyelj, segítünk nekik, és majd, mert ők is azért bajba voltak, hogy majd akkor jövünk mi, hanem egyértelmű, hogy az öregeket segítjük, visszük be a kis cokmokjukat, megölelgetjük, letöröljük a könnyüket, hogy egyáltalán ezt az őrületes váltást, amit a Rákosi korszak adott nekik, valahogy az első sokkokat valahogy túléljék, és ne halljanak ott meg fájdalmukba és szégyenükbe. És hogy akkor azt így mondta édesapám, hogy ott a sötétben olyan erős szövetség alakult ki, anélkül, hogy ki beszéltek volna bármit. Egyértelmű volt, hogy most akkor helyzet van, mi vagyunk a fiatalok, mi segítünk az időseknek. És érdekes, hogy ez a szenvedés, amit ugye szegény ugye kétszer is nagyon-nagyon mélyen átélt, talán ez segítette őt abban, hogy ennyire derűs volt. És tényleg volt alapvetően egy mosoly az arcán. Talán van, aki emlékszik, volt a tévében egy sorozata, amit kamaszoknak készített, és mindig derűs volt. Mindig.
0: Lelkesen néztem, nagyon ezért irigyellek, hogy te személyesen kapcsolatba lehettél
1: igen,
0: vele.
1: Igen. És amellett, hát legyünk őszintén, egy kicsit hebrencs is volt, számtalanszor előfordult, hogy az ő előadása után már ment a nagy előadóban a következő előadás, és akkor ő berontott, mint egy szélvész, hogy a kulcsomat itt felejtettem, hol a kulcsom? És kikapta, ugye Kispolszkia volt, valahol az lehetetlen helyről az autókulcsát, és úgy tudott elindulni. Szóval ezzel együtt ő volt a Montág Imre. Igen. Nagyon örülök, hogy őt ismertem, és személyesen is, mert a szakdolgozatomat is nála írtam a tekintet szerepéről. Sajnos nincs meg már. Rengeteg gyönyörű fényképet és nagyon érdekes dolgokat raktunk össze, de maga az a szakdolgozat, az valahogy nyoma veszett, úgyhogy akkor még nem volt digitális világ. De az, hogy ő vele úgy négy szem közt is tudtam beszélgetni, bár nagyon kerülte azokat a témákat, amikről ő is tudta, hogy én tudom, ezt például a kitelepítést, ugye az 1980-at írtunk, az arról nem akart beszélni. A maximum annyi volt, amikor beszélgettünk a akkori szocialista Magyarországon, hogy elbunkósodtunk. És akkor ebben úgy benne volt, hogy hát ez nem egy jó irány, de ennél többet semmit.
0: Mi az, ami az ő életművével kapcsolatosan benned megmaradt? Hogy tudnád összegezni?
1: Ez, hogy a szenvedésből lehet egy nagyobb öröm és egy nagyobb kegyelem, mert valahogy ez valahogy összekötődik az életbe. És hogyha jut egy kis gyűrődés, nagyobb gyűrődés az életünkben, nem szabad megijedni, mert abból egy nagyobb jó készülhet, ha úgy állunk hozzá. Ha nem hagyjuk, mert van gerincünk, van tartásunk, hogy eltiporjanak, és kibírjuk évekig akár, ki tudja meddig, azt a nehéz időszakot, abból mindig lesz egy nagyobb jó. Mert a Jóisten valóban az örömre teremtett bennünket.
0: És ő sokkal jobban tudja, mint mi.
1: Igen, hogy nekünk mire van szükségünk, azzal együtt, hogy mi prüszkölünk, és nem kérjük a szenvedést.
0: Igen. De már előzőleg is kiderült, nem csak számomra természetesen, mert én tudom is, de milyen kapcsolatban vagy a hittel? Mit jelent neked a hit?
1: Hát ez az alap. Ez most lehet, hogy ilyen hittankönyvszerűen fog hangzani, de ezt az hitoktatómtól tanultam, de teljesen magamévá tettem. Hogyha az a kis diák nem hiszi el a tanítónénnek, hogy az egy A betű, sose fog megtanulni olvasni. Tehát ez az alap. Ha ki tudom nyitni magam, és elhiszem például ezt, hogy A betű, akkor lesz eredmény, és ez mindenre vonatkozik. Akárha egy betegség jön, hogy ebből még valami nagyobb jó lehet, vagy éppen valami új feladat, akkor nyílnak meg hihetetlen váratlan távlatok és váratlan szépségek. És ez, azt gondolom, hogy tényleg ez az alap. Ez az alap. És akinek nincs hitem, nem tud hinni, az toporog. És azt gondolom, így már 70 évesen, hogy ezeket a próbatételeket ezért kapjuk, hogy belássuk, hogy a tudásunk az gyenge, az kevés. A hit kell, hogy haladhassunk az életünkben, és az életfeladatunkat tudjuk teljesíteni. Mindenkinek van. Nagyon sokfélék vagyunk. Sokféle feladat van, de mindenki azért született a földre, mert dolga van itt.
0: Pedig, ahogy említetted is, azokban az években még előbb, tehát amikor tanultál, még iskolás voltál, akkor ezt a hitet, ezt üldözték. Nem lehetett a szocializmusban, nem lehetett csak úgy templomba járni, mert följelentették az embert, odafigyeltek,
1: Annyira, hogy édesanyámnak volt egy bátyja, aki jezsuita szerzetes volt. És mi laktunk is nála, mert közelben lakott, és akkor tatarozták a lakásunkat, akkor ott laktunk. Hatalmas könyvtára volt, így egész falat beborító, több tízezer kötetes könyv. És egy házkutatást megéltem. 6 évesen, hajnalban még ez is jellemző, sötét volt. Berontott 4 férfi a lakásba, és a könyvtár, a könyvek mögé így berakták a kezüket, és így 20-asával döntötték le a könyveket a szoba közepére, pillanatok alatt óriási porfelhő, meg összevisszaság volt, és emlékszem, hogy így a szüleim így, hogy aludjatok csak, persze, hogy nem aludtunk, félelmetes volt. Valami iratokat kerestek, nem találtak semmit, miután gyakorlatilag szétverték a lakást, távoztak. És voltak még emlékeim, mert ő egy koncepciós peráldozata volt, ennek irodalma van már egyébként, Bánkuti Gábor tollából. Azt találták ki, hogy ők államellenes összeesküvést készítenek a jezsuita szerzetesekkel, mert mikor őket ugye 48-ban szétrúgták, azért ők találkozgattak, lakáson találkoztak, mert a szerzetesek, mert hol másut. És az én nagybátyám lakása volt az egyik fő helyük. És emiatt őt nevezték ki Rózsa Elemérés Társai. Ez volt a per címe, és ő mesélte később már majdnem felnőtt fejemmel, amikor visszajött, mert 8 év szigorított börtönt kapott. Nagyon érdekes, hogy ott mi hogy éltünk meg dolgokat. És hát főleg ő, ugye, hogy volt egy hivatalból kirendelt védőügyvéd, aki azzal nyitott be az ő cellájába, ugye már vizsgálati fogságban volt, hogy Rózsa, a büntény fennáll. Ja, védőügyvédként. Aha, jó. És azt mondta, hogy igazából már csak legyintett, mert proforma volt. 8 éves volt, amikor elvitték, és 16, mikor szabadult. Egyszer volt szabad egy csomagot küldeni neki egy évben, pontosan 3 kilós csomagot. Ha 5 dekával több volt, visszadobták, abban az évben nem kaphatott csomagot. Csodálatos volt, hogy a pap anyák összeültek, hogy mi legyen abban a 3 kilós csomagban. Volt annak idején a Polivitaplex tabletta, meg a francia drazsé, és a francia drazsé zacskóját kinyitották óvatosan, beleszórták a piros Polivitaplex tablettát, mert az hasonlított a francia drazsira, majd visszazárták, tehát egy kis vitamin. Akkor a méhpempő fogalma akkor vált ismerté számomra, mert ugye ez egy tömény élet elixír, amit a méhkirálynő kap, hogy a kis méheket jobban tudja nevelgetni, és azt is valahogy egy titkos helyen, mert akkor ez a méhészet azért szintén tiltott terület volt, valami lakásra mentünk, és ott szereztünk méhpempőt. És azt már nem tudom, hogy pontosan milyen formában, de azt is becsempészték, de a legfontosabb. És mai napig nyelem a könnyeimet, hát hogy egy papnak a legfontosabb azért, hogy tudjon misézni. Habcsókot sütöttek, a habcsókba belerakták a mazsolát, és az aljára az ostját, amit lehetett kapni, még nem átváltoztatott, hanem azt a bizonyos. És így 365 darab habcsók volt ebben a csomagban. És ez nálunk így a családi legendáriumban ez úgy ment. És a kislányom is többször hallotta, és aki már közben asszony lett, és ő is maga is édesanyja, egy pár évvel ezelőtt karácsonyra megsütötte ezeket a habcsókokat, és így letette előttünk. Nem beszéltünk 20 éve erről a témáról, és ő benne annyira megmaradt ez, hogy azt gondolta, hogy na most karácsonyra ő ezt megsüti. Mert ugye a mazsolából lehetett bort készíteni, és az ostya ott volt. Tehát ott ebben a nyomorult és abban egyébként mindig egy-egy besúgóval tarkított cellában is tudtak misézni így, hogy ott voltak a legfontosabb eszközök a szentmiséhez. Úgyhogy ezek nagyon mélyen megmaradtak bennem, és az is, hogy Hát erről nyilván nem beszélünk. Szegény nagymamámat nagyon gyötörték, mert nem tudom, miért nálunk állandóan nyitva volt az ajtó. Körtéren egy villában laktunk bejjebb a kertben, de bejöttek ezek a nyomozók, és csak úgy bejöttek a lakásba, leültek nagymamával szemben, cigarettára gyújtottak, a füstöt odafújták, és nyúzták, hogy még tudjuk, hogy még az állam ellenséges, nem, de még minden bizonyíték nincs a birtokunkban, akkor meséljen. Nagymama nagyon bölcsen, nagyon szükszavúan nem válaszolt, és hát 8 év után egyébként nagyon jó egészségben és derűben jött ki, arra határozottan emlékszem, eveztünk, sieltünk együtt. Mondta, hogy na, akkor mutassuk meg Budapestet, mennyit változott, metró, nagyon-nagyon szép emlékeim vannak bátyorról a későbbiek folyamán, és hogy az egy nagy példa, hogy nagyon megpróbálták megtörni, de nem sikerült. Utána még sokszor még jár ki Leányfalura, lelki gyakorlatokat tartani, még biblia órát tartott, misézett, egészen amíg a betegség eszen el nem vitte. De hogy akkora példa számomra, hogy valaki a lélek embere óriási tudással, de amellett sportol, és derűs, és nyitott a világra, az, hát ez benne van a sejtjeimben.
0: Most azt kérdezem tőled, egyáltalán nem beszéltük meg, úgyhogy lehet, hogy nem tudsz rá rögtön válaszolni, de az is lehet, hogy rávágott, hogy mit szeretnél most esetleg zenét hallani a műsor közben?
1: Hát a Mozart Requiemből valamelyik részt, ami hát nem nagyon vidám zene, viszont nekem, ha azt kell mondjam, hogy az életem első komoly zenei élménye, mert hogy részt vettem benne, akkor abból vegy részletet.
0: Akkor azt hallgassuk most.

0: eljutottunk ugye a műsor vége fele, éppen ezért most a saját családodról szeretnélek kérdezni, bár eddig is szóba került a család, de inkább a feljebb menők, most az utánad következőkről beszélj egy kicsit. Gyermekeidről, unokáidról.
1: Két csodálatos lányunk született, Anna 82-ben és Réka 85-ben. Hát azt hiszem, hogy talán a életem legnagyobb kalandja, legnagyobb ajándéka, hogy anya lehetek. És nagy szeretetben és nagy egyetértésben nevelgettük őket a férjemmel. Hát akkoriban ugye még nem volt se világútlevél, semmi. A férjem kapott egy lehetőséget Németországba dolgozni. Eleinte ment, kiment 2-3 hétre, aztán mi is vele mentünk, úgyhogy 4 évet eltöltöttünk Frankfurtban. És ott kellett megtapasztalnunk azt, a gyerekeimetnek is, nekem is, meg a férjemnek is, mit jelent az, hogy magyarok vagyunk. Mert találkoztam ottani magyarokkal, és szégyen volt, hogy ők mennyivel többet tudtak magyar történelemről, földrajzról, népdalokat, stb. És akkor úgy az egy fejrekoppintás volt, hogy figyelj, akkor most jobb késő, mint soha, jó, hát 33 éves voltam, úgyhogy annyira nem volt késő, de akkor neki láttam egy kicsit bepótolni azt, amit hát az iskola nem adott meg, mert hogy otthon se kaptam, mert annyira féltettek a szüleim, és annyira nem akarták, hogy azokat a tragédiákat újra éljük, amit például bátyóval történt, hogy az átlagnál kevesebbet meséltek, akár a családi legendáriumról, akár az identitásunkat meghatározó magyarságról. Nagyon megrángatta. Őket tényleg megviselte ez a bátyóval történt dolog, meg a kitelepítés, meg a betegség, és ők így védekeztek, hogy beraktak minket egy ilyen üvegbúra alá, és például 56-ról semmit, egy árvaszót sem nem tudtam egészen a rendszerváltásig, mert ennyire nem meséltek, pedig biztos, hogy lett volna mit. És visszatérve a két lányomra, nagyon-nagyon boldog és büszke anyuka vagyok, mert Anna ugyan angoltanárként végzett, aztán az őrségben élt, és a természet szeretete nagyon meghatározó volt. Aztán egy 15 évvel ezelőtt visszajött Budapestre, mint perinatális tanácsadó, és az egyik legcsodálatosabb központot hozták létre, egy olyan központot, ami a születés körüli eseményekkel, nőgyógyászat, aztán szülés, és aztán a gyermekágyas szakasznak mindenféle vonatkozásával egészen csodálatos, amit sokszor harcos amazonként megvalósítottak. És azt gondolom, hogy ő nagyon a helyén van. Réka, hát akit csak Süninek hívunk, mert a Réka nevet kapta, de a Rékát névet nehéz becézni, úgyhogy utána a kórházban már így kis fekete haja így égnek át, hát én Süninek hívtam, és nagyon ráragadt ez a név. Ő pedig közgazdász lett, és szerintem, és kommunikációs szakember, nagyon jól beszélnek mind a ketten több nyelven, és ő 4 gyerekes édesanyja, és ő hihetetlenül szépen egyezteti össze, mint feleség az életét, mint anya, és a hivatásában is most már visszament a legkisebb születése után dolgozni.

0: már ahol lehetett, csak szakasosan, de mindegy, és hárman együtt voltunk több mint 20 év után. És annyira jó volt látni, hogy ők úgy, hogy szeretik egymást, és vicceltünk, és hol egyik, hol másik ült mellém, mindenféle variációban, hogy igazán csak a hála van bennem, hogy ez megadatott nekem, és hát nem beszélve a 4 unokáról, akik 3 és 12 év között, 2 fiú, 2 lány, egyik csodálatosabb, mint a másik. És még az is megadatott, hogy nyugdíjasként azért én dolgozom logopédusként abban az iskolában, ahol jár a 2 iskolás, és ott van a szomszédban a 2 óvoda. És az annyira jó, hogy a kis logopédiai szobámba hol egyik, hol másik beesik, hogy Mária mami, éhes vagyok, vagy fáj a fejem, nincs egy algopirinet, és Mária mami ott van, és akkor tud segíteni, vagy éppen onnan indulunk a gitárórára, Kamillához. És hát még remélem, hogy egy pár évig ez még fog menni.
1: Van egy olyan kérdésem, amivel vívódtam magamban, hogy feltegyem-e. Mert azért mi úgy ismerkedtünk meg, hogy te engem kifaggattál, tehát mondom, a hóhért akasztják
0: is.
1: Most,
0: többször is.
1: Mert hiszen többször és több helyen is készült velem interjú, amit te készítettél. Na most az egyik ilyen hely a Mária Rádió volt, a másik hely pedig az Apostol TV. Ezekről szeretném, ha azért valamennyit mesélnél, bár azt is tudom, hogy az egyikkel kapcsolatban szívfájdalmad van. Tehát bocsánatot kérek, hogy kérdezem, de ugyanakkor azért csak hozzátartozik, hogy az emberek tudják, hogy téged hova tegyenek, és ha vissza akarnak esetleg valamit hallgatni, akkor azt hol tehetik.
0: Igen. Hát a rádiózás az mindig is a nagy álmom volt, de soha senkinek erről nem beszéltem. És mikor Ipoly atya volt a műsorigazgató a Mária Rádióban, aki nálunk volt plébános, és jó barátunk volt cserkészetben, és rengeteget mentünk táborozni, és tényleg jó barátként meghívott erre, hogy Mária, hát női műsort csinálj, mert ismert engem. Akkor mondtam, hogy igen, a szűzanya a legtitkosabb vágyainkat is ismeri, és amikor eljön az ideje, akkor meghív bennünket. Hát ez történt a rádiózás, borzasztó boldog voltam. Hát 8 évig csináltam alsó hangon 180 riport, hihetetlen. Sok mindent kaptam én a műsorkészítés folyamán. Én azt gondolom, hogy valóban az ajándékok tömkelege ömlött rám évek alatt, és nagyon jó volt az, például a technikusommal, ahogy megismerkedtem, nagyon dühös voltam, valamelyik műsorban nem sikerült a vágás, és így felkiáltottam, kijöttem a stúdióból, felkiáltottam, hogy most már egy rendes technikust szeretnék. És egy ilyen 2 méteres fiút megállt előttem. Igen, én Pécsről azért jöttem most éppen, hogy valakinek a technikusa legyek. És nagyon mókás, mert így a technika segítségével leküldtük a hangfájlokat Pécsre, ő megvágta, minden alkalommal CD-t is készített a műsoraimból, úgyhogy szerencsére van egy nagy doboz, szinte minden műsorra megvan, és visszaküldte. De egyszer valahogy megbicsaklott a dolog. Eleinte csak annyi volt, hogy csináljak több élő műsort. Csináltam, és nem is volt rossz, sőt, még a Kossuth Rádiónak is dolgoztunk, volt egy reggeli 2 perces, már nem emlékszem, talán Lélekmorzsák, vagy valami hasonló ilyen lelki indító műsor volt, és nagyon örültem, mert ott tényleg mindenféle emberrel tudtam beszélgetni. Engem mindig is nagyon érdekeltek az emberek. Nagyon őszintén tudtam kérdezni. És ott azt is kiéltem, de valahogy egyszer csak elromlott ez a kapcsolat. Én nem tudom a mai napig az igazi okát, mert amire hivatkoztak is, arra nem is nagyon térnék ki, mert hogy annyira méltatlan. Egyszerűen csak, hát sajnos nem igaztalan dolgokat mondtak, és egyszerűen kint voltam a rádióból. Hát megsirattam. Nagyon megsirattam. Nem telt el 3 hónap, és akkor jött egy hír, hogy Mária, hát ezt ugyanezt a tévébe csinálhatnád.

0: Hát mondom, az szép-szép, de hogy az egy egész más műfaj. Sokkal, mindenféleképpen másképp kell készülni rá. És akkor tényleg ugyanezzel a címmel folytatódott a Női Kincsek az Apostol Televízióba. Akkor már csak havonta egyet vállaltam, mert az pont elég műsor volt, akkor is dolgoztam, sőt, akkor még teljes állásban. És hát tudtam, hogy ez nem fog menni. És az egészen a Covidig csináltuk, havonta egyet. Igyekeztem ott is ott lenni a vágáskor. Hogy mondjam, nagy öröm volt az is, mert nekem az volt a fő célom mindig, hogy az értékeket, ami felemel, ami segít a mindennapokban, megmutatni az embereknek. Szerintem ez a média feladata, nem az, hogy lehúzzon meg, pletykáljon meg kavarjon divatos szóval. Nem, nem. Tehát valóban ez volt, és ott is ez sikerült, pláne akkor kicsit élveztem is, hogy látványban is tudtam dolgokat mutatni, például Simon Andrással az életmű kiállítását, de jó, hogy megcsináltuk, arról is csináltunk egy műsort, hogy tényleg az ő rajzait, képeit, és András hihetetlenül jól beszélt, és minden szava aranyat ért. Tehát élveztem, de egy picit, mint a hangembere, ugye logopédusként, azért picit visszasírtam azt a, csak a hang, annak is megvan a maga varázsa, amikor a hallgató képeket lát, mint ahogy egy regényt, ha olvasunk, akkor is meg kell, hogy jelenjen egy kép a fejünkbe. És ezért lenne fontos, hogy többet olvassunk, és olvassanak a fiatalok, könyvet olvassanak, mert az a belső mozi, az csak úgy tud megszületni, ha nincs vizualitás. Mert ha látom, akkor már csak úgy tudom elképzelni azt a
1: Akkor
0: rókát, hogy
1: behatárolódott.
0: olyan vörös, mint ahogy lerajzolták. Pedig sokféle lehet egy róka is. És akkor, hát hogy visszatérjek még erre a média munkámra, a Covid-nál ott leálltunk, és akkor persze mindenki meg volt ijedve, és akkor volt egy-két olyan műsor egyébként, ahol nagyon szépen egy család elmesélték, hogy mikor úgy beütött a ménkős, a két szülő ott tényleg eszméletlen, magas lázzal ott feküdtek, és két kiskorú gyerek azt se tudta, mit csináljon, hogy jöttek a szomszédok, hogy segítettek. Szóval, hogy nagyon szép történet volt, de valahogy úgy kicsit elfáradtunk mindannyian, és akkor ritkultak a műsorok. Sorba születtek az unokáim, és egyszerűen nem bírtam már azt tovább csinálni. Egy kicsit elaludt ez a dolog. Az nem mondom, hogy örökre, nem vagyok benne biztos, hogy örökre elmúlt, de akkor így, hát azóta én nem, 22 óta nem nagyon csináltam ilyen műsort. Ötletem van rengeteg, emberek is vannak, hál' Istennek nagyon sok, nyilván egy olyan szemmel nézem a világot, találkozom emberekkel, megfordul a fejembe, akárhol találkozom, hú, ebből is de jó műsor, de jó, meg kéne mutatni a hallgatóknak, hogy lehet, tudom én, az augusztékkal például, hogy hányszor voltak a padlón kitelepítés, mindenüket elvesztették, és aztán megint a mai napig megint van négy csodálatos cukrászdájuk a városban. Szóval ők is, tehát hogy ezeket nagyon, nagyon szívesen megmutatnám. Nem tudom, hogy lesz-e még rá erőm, de nincs kizárva.
1: Én azt tudom mondani, hogy legyen hozzá erőd, mert nagyon-nagyon nagy szükség van ilyen emberekre, akik úgy figyelnek másokra, hogy tényleg azt mondja a Saint-Exupéry a kis hercegben, hogy jól csak a szívével lát az ember, ami igazán lényeges, az a szemnek láthatatlan. És te ezekhez a tevőkhöz tartozol, és én azt kívánom, hogy ami ötleted van, ahhoz legyen lehetőség, hogy megvalósíthasd. Úgyhogy nagyon szépen köszönöm a beszélgetést. Itt mondom még egyszer a nevedet, Ágostházi Mária, utána lehet keresni az interneten a Mária Rádiós és az Apostol TV-s műsoroknak is. Még egyszer kihangsúlyozom, hogy nem véletlen az, hogy a műsorodnak az a címe, hogy Női Kincsek. Mert ez tényleg egy olyan dolog, ami nincs igazán a médiába elkülönítve, hogy mi mindent köszönhetünk a nőknek. A női íróknak, a női sportolóknak, a női művészeknek. Tehát ez egy különleges és nagyon szép küldetés, hogy ezt te csináltad, és ezt kívánom, hogy legyen lehetőséget csinálni még. Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést. Ez volt a Lélek közelben. Dévai Nagy Kamillát hallották.

lélek közelben. Egy kis csendes kikötő a hétköznapok sodrásában, zenével, beszélgetéssel. Dévai Nagy Kamilla műsora.

0: Kedves hallgatóink, kérjük égi urunkat, ne engedjen megfeledkezni arról, hogy mi az ő választottai vagyunk, akiket számon tart. Ezért, ha szorongatnak is, nem szorítanak be. Bár kétségeskedünk, de nem esünk kétségbe. Noha üldözöttek vagyunk, mégsem elhagyottak. Letiporhatnak, de el nem veszünk. Ezért tudjuk, áldottak vagyunk, nem csupán a magunk erejéből kell előbbre jutnunk ebben a feltételeket támasztó, eredményeket követelő könyörtelen világban.
1: Szól a rádió. Evangélium tiszta forrásból.

0: Ír összeállításunk következik.
1: Isten, világ, ember. Jó szombatot, Shabbat Shalom. A szombat ünnepén a zsidó népnek vallási törvényei értelmében nem szabad munkát végeznie, a szombat a teremtés emlékünnepe, a nyugalom és Isten tiszteletének napja. A bibliai és a zsidó időszámítás szerint minden új nap a naplementével indul, ezért a péntek esti gyertyagyújtás időpontja ma 17 óra 49 perc, az ünnep kimenetele pedig holnap, szombaton este 18 óra 52 perckor lesz. A Tórából ezen a héten a Brésit heti szakaszt olvassák föl a zsinagógákban, amelynek jelentése kezdetben. Tehát ezen a héten kezdik újra elemezni a Biblia legelső verseit, Mózes első könyve 1-től 6-ig és 8. Igei üzenetek a heti szakaszból. Isten 6 nap alatt megteremti a világot. Az első napon megalkotja a sötétséget és a fényt. A második napon megteremti a mennyezetet. A harmadik napon a földből fákat és füveket sarjaszt. A negyedik napon elhelyezi az égbolton a napot, a holdat és a csillagokat, hogy megvilágítsák a földet. Az ötödik napon megteremti a halakat és a madarakat, a hatodik napon pedig a szárazföldi állatokat és az embert. A hetedik napon Isten abba hagyja a munkát, és a nyugalom napjává szenteli azt. Mózes első könyve 1-2-3. A szombat Isten imádatának legfontosabb jelképe, amelyre az utolsó kegyelmi üzenettel Jézus is felhívott bennünket. Imádjátok azt, aki teremtette a mennyet és a földet, a tengert és a vizek forrásait. Mi tehát az a valami, ami a létezés kérdését takarja? Jobb nem tudni, honnan jöttünk, hiszen nem csak életet örököltünk, hanem genetikánkat befolyásoló sorsot, számtalan terhet is, amit jobb nem bolygatni. Fejti ki a Brésit heti szakasz kapcsán Szerdóc Ervin újpesti rabbi. Kezdetben teremtette Isten az eget és a földet. Valaki mondja meg, miért vagyunk itt? Valaki mondja meg, mi az értelme az életnek? Bölcseink több ezer éve óva intenek tőle, hogy a teremtés értelmével foglalkozzunk. Most ugyan nem látni a tiszta fényt, mely ragyogó a mennyekben. A teremtés művének titka, mint tiszta fény van elrejtve. Isten figyelmeztet, nem láthat engem az ember, amíg él. Sötétséget tett rejtekévé. A teremtés műve az, ami felhő és sűrű köd van körülötte. Több mint 550 keresztény vezető gyűlt össze Izraelben. Több mint 550 keresztény vezető 51 országból gyűlt össze Izraelben egy 10 napos Eagle Sphinx delegáció keretében, amely a Szukot ünnepe idején és az október 7-i támadások harmadik évfordulója környékén zajlik. Afrikából, Ázsiából, Latin-Amerikából, Észak-Amerikából és Európából érkeztek lelkészek, püspökök és keresztény vezetők vesznek részt a programban, amelynek keretében találkozókra kerül sor Izrael politikai és biztonsági tisztviselőkkel, az izraeli védelmi erők képviselőivel, vallási vezetőkkel, visszatért túszokkal, valamint az október 7-i támadások által érintett családokkal. Az időjárásról. Lassan elindul a lehűlés. Ma a pénteken felhős vagy borult lehet az idő, többfelé esővel északnyugatra fordul a szél, és 16-23 fokunk van. Szombaton felhős időre számíthatunk, csak néhol kisebb esővel. Gyengül a légmozgás, és 16-21 fok valószínű.
0: Híreinket hallották.

Soli Deo Gloria, egyedül isteni a dicsőség. Féljétek az Istent, és adjatok neki dicsőséget, mert eljött ítéletének órája. Imádjátok azt, aki teremtette a mennyet és a földet, a tengert és a vizek forrásait. Bizony, tőle, általa és érte van minden. Övé a dicsőség mindörökké. Ámen.

Reggeli csendesség. Járj az alázat útján.

Az alázat nem az, aminek nagyon sokan gondolják azt. Nem jelenti azt, hogy valaki kevésbé tartja magát értékesnek, vagy állandóan alárendeli magát másoknak. És az sem, hogy kis hitű, esetleg álszerény. Sokkal inkább arról szól, hogy olyannak látja magát, amilyen, és akkorának, amekkora valójában. Jól ismeri az erényeit, az értékeit, de a korlátait is. Ugyanakkor tudja, hogy hol tart a fejlődésében. Rendkívül találó ennek kapcsán a híres lelki író Max Lucado megállapítása, miszerint az igazi alázat nem az, hogy rossz véleménnyel vagyunk magunkról, hanem az, hogy pontosan látjuk magunkat. Az igazi alázat nem tesz bennünket tehetetlen, saját magunkat leértékelő, Istentől kapott talentumaink kibontakoztatására képtelen emberekké. Éppen ellenkezőleg, szabadabbá, érettebbé és hálásabbá válunk általam.

Ha Jézus szeretnénk követni, ezt meg kell tanulnunk. A mennyei atya egyszülött fia által megmutatta, hogy ez miről is szól, hogy milyen az igazán alázatos ember. Tanítható, kész engedelmeskedni, szolgáló szeretettel lehajol másokhoz. Nagyobb benne a felebaráti szeretet, mint az önzés. Jézus alávetette magát az isteni akaratnak. Kész volt engedelmeskedni az atyának. Nem vonakodott megmosni tanítványainak a lábát. Nem szólt vissza, amikor gúnyolták, sértegették. Az ő példáját követve járj te is az alázat útján, mert Isten a kevélyeknek ellenáll, az alázatosaknak pedig kegyelmet ad. Amen.

0: baptista áhítat igei gondolatai mára.
1: Áhítat, október 9-e. Péter második levele, 3. fejezet, 9. verse. Ez már a második levél, szeretteim, amelyet hozzátok írok. Ezekben emlékeztetés által ébrezgetem tiszta gondolkodásatokat, hogy eszetekbe jussanak a szent proféták előre megmondott szavai és apostolaiknak az Úrtól és üdvözítőtől kapott parancsolatai. Tudjátok meg elsősorban azt, hogy az utolsó napokban csúfolódók támadnak, akik mindenből gúnytűznek, akik saját kívánságaik szerint élnek, és ezt kérdezgetik. Hol van az ő eljövetelének ígérete? Mert mióta az atyák elhunytak, minden úgy maradt, amint a teremtés kezdetétől fogva van. Mert rejtve marad előttük, szándékosan meg is feledkeznek róla, hogy egek régóta voltak, és föld is, amely vízből és víz által állt elő az Isten szavára. Ezáltal az isteni szó által az akkori világ özönvízzel elárasztva elpusztult, a mostani egek és a föld pedig ugyanezen szó által megkímélve megmaradtak, hogy tűznek tartassanak fenn az ítéletnek és az istentelen emberek pusztulásának napjára. Az az egy azonban ne legyen rejtve előttetek, szeretteim, hogy az Úr előtt egy nap annyi, mint 1000 esztendő, és 1000 esztendő annyi, mint egy nap. Nem késlekedik az Úr az ígérettel, amint egyesek gondolják, hanem türelmes hozzátok, mert nem azt akarja, hogy némelyek elvesszenek, hanem azt, hogy mindenki megtérjen. Pál után egy másik idős apostol, Péter szavait olvashatjuk a mai ige szakaszban. Figyelmeztető üzenete van számunkra, mivel tudja, hogy hajlamosak vagyunk az idő múltával elveszíteni éberségünket. A tiszta gondolkodás megtartásához jó eszközök, idézőjelben, a szent proféták előre megmondott szavai, melyek most már a Szentírásban olvashatók. Ne felejtsük tehát azokat, olvassuk újra és újra, hogy a világ megtévesztő hatása ellen védve legyünk. Ha akkor mondhatták, hol van az ő eljövetelének ígérete, akkor most 2000 év elteltével még inkább megkísérthet bennünket a gondolat, eltompulhat belső érzelemvilágunk, vagy átirányul másra, a földi gondokra, szépségekre. A tiszta gondolkodás viszont tudatosan számol azzal, hogy beteljesedik az Úr ígérete, eljön az ő ítélete minden emberre. Amikor azonban erre gondolunk, nem félelem vesz uralmat fölöttünk, hanem a hála és öröm. A ránk váró ítéletet Jézus Krisztus már elszenvedte, és mivel elfogadtuk a megváltást, már nem a büntetéstől rettegünk, hanem a boldog találkozást várjuk. Félszemünk legyen mindig a jövőn, mely felé közeledünk. Türelemmel várjuk az ő eljövetelét, vagy a mi hozzávaló menetelünket. Mondjuk bátran, jöv el, Uram Jézus! A felvételt a Magyarországi Baptista Egyház kiadványa alapján az MBS speciális missziójának munkatársai készítették.

0: Csendes percek.
1: A mai állítatot Janka Krajcsova Manning írta Nebraskából, az Egyesült Államokból. A szeretet lángja. Fogad kedvesen számnak mondásait és szívem gondolatait, Uram, kősziklám is megváltom. Zsoltárok könyvének 19. fejezetének 15. verse. Miközben hazafelé tartottam egy jó barátommal való találkozás után, észrevettem egy apró repedést a szélvédőmön. Először nem törődtem vele, de másnapra jelentősen megnövekedett és beleért a látómezőmbe is. Ekkor már nagyon aggódtam. Miközben a szélvédőmön a már nagyon is látható sérülést néztem, eszembe jutott a női bibliaóránk témája. A beszédről volt szó, és arról, hogyan használjuk a szavakat a mindennapokban a másokkal való társalgás közben. Csak úgy, mint a szélvédőm repedése, ami kezdetben egy apróság, egy kis pletyka, kegyes hazugság, vagy látszólag ártatlan találgatás valakiről, nagyon gyorsan elterjedhet, és maradandó károkkal járhat. Jakab apostol a könyvének 3. fejezetében így figyelmeztet, a nyelv is milyen kicsi testrész, mégis nagy dolgokkal kérkedik. Íme egy parányi tűz milyen nagy erdőt felgyújthat. Jézus tanítványaiként nem azt szeretnénk, hogy szavaink a szeretet és együttérzés lángját táplálják? Ne feledjük szavainkkal mennyei atyánkat tisztelni, és egymást építeni, bátorítani. Szerető atyánk, te nagyon jól tudod, hogy mi van a szívünkben, mielőtt egy szót is szólnánk. Töltsd meg beszédünket a te szereteteddel és a te bölcsességeddel. Amen. Napi gondolat. Isten vezetésével, szavaimmal áldást adhatok másoknak. Imádkozzunk a Biblia körökért.
0: A felvételt a Metodista Média Szolgálat készítette.

Kispál Csilla, a parázs. Üres a képkeret a lelkedben, üres a foglalat a fejedben. Elméd elefántcsont tornyában motoznak az egerek. A hamis faragott képből a tolvajok kilopták a szegeket. Pókhálókat csavar csámpás oszlopaidra a kósza szél. Fütyülve száll a gondolatrések között, s bolondságokat beszél. Agyrém alakok járnak kísértve, egódba mártva kezüket. Torz tükrödben fordítva áll a feszület, de hallani a félrevert harangot, a tűzvész közel. A lángok illata ezernyi vérszívót üldöz el. Egy apró szóparázs az ajtón bepattan hirtelen, s lángra lobbantja a penészes űrt, dermed szívedben.

0: tisztelet Isten háza iránt.
1: A jellem tökéletesítése. Tartsátok meg szombatjaimat, és tiszteljétek szent helyemet. Én vagyok az Úr. Mózes 3. könyve 19:30. Gondolatok az ígéről. Isten fenséges és szent. Az alázatos hívő keresztény számára Isten földi háza, a hely, ahol a népe Isten tiszteletre gyűlik össze, a menny kapuja. Az Istent dicsérő énekek, a Krisztus szolgái által elmondott szavak, Isten eszközei, arra, hogy egy népet készítsenek elő a mennyei gyülekezet magasztos Isten tiszteletére. Amikor belépünk az Isten tisztelet helyére, viselkedjünk tisztelettudóan. Csendesen foglaljuk el helyünket. Közönséges beszédet, sugdolózást, nevetgetést ne engedjünk meg az imádkozás házában, se Isten tisztelet előtt, se utána. Ha várnunk kell néhány percet az Isten tisztelet megkezdéséig, csendesen elmélkedve őrizzük meg az áhítat lelkületét. Szívünket emeljük fel imában Istenhez, hogy az Isten tisztelet áldást árasszon rá.

Istenünk, s a jelenlévők meggyőzésére és megtérésére vezessen. Gondoljunk arra, hogy mennyei küldöttek időznek ebben a házban, nyugtalanságunk miatt az Istennel való érintkezés sok drága alkalmát veszítjük el, ha nem vagyunk jó hatással másokra az elmélkedés és imádkozás jó példája által.

0: A szokás hatalma.
1: Vajon megváltoztathatja-e bőrét a néger, vagy foltjait a párduc? Te is tehetsz-e jót, aki hozzászoktál a gonoszhoz? Jeremiás próféta könyve 13. fejezet 23. vers. A Jeremiás könyvének sorai mélyen megérinthetnek, hiszen az emberi tehetetlenség és sebezhetőség egyetemesen ismert érzéseit boncolgatják. A próféta lényegében azt a kérdést teszi fel, hogy ha a rossz szokásaink és a velünk született jellemhibáink olyan mélyen gyökereznek, mint az emberek vagy állatok génjei, akkor vajon képesek vagyunk-e önerőből változtatni rajtuk? Kiszabadulhatunk-e valaha is függőségeink hálójából? Ez a kérdés különösen aktuális volt Jeremiás idejében, amikor Júda népe nyíltan a bálványi mádás útjára lépett. A proféta ezért szánt több fejezetet arra, hogy leírja a nép bűnös állapotát és annak elkerülhetetlen következményeit. Szerencsére, amikor a teljes szövegkörnyezetben vizsgáljuk a proféciát, egy sokkal reménytelibb üzenetre bukkanunk. A Jeremiás könyvében egy empatikus és szerető Isten képe bontakozik ki, aki nem hagy magunkra a bajban. A könyv egy pontján elhangzik a vigasztaló meghívás. Ezért így szól az Úr. Ha visszatértek hozzám, helyreállítalak titeket, és előttem álltok majd. Harcolni fognak ellened, de nem győznek, mert veled leszek, hogy megszabadítsalak és megmentselek, mondja az Úr. Megszabadítalak a gonoszok kezéből, és megmentelek az elnyomók kezéből. Jeremiás proféta könyve 15. fejezet 19-től 21. versig. Ez a biztató ígéret arra emlékeztet minket, hogy Isten ereje nagyobb, mint bármelyik rossz szokás vagy függőség. A szokások hatalma tekintélyes, és képes mély nyomokat hagyni bennünk. Ezt alátámasztja a következő személyes történet is, ami egy madridi katolikus főiskolán történt. Itt a diákoknak keresztet kellett vetniük, valahányszor elhaladtak az épület főbejáratánál lévő Mária kép előtt. Ez a cselekedet annyira beépült a mindennapokba, hogy automatikusan reakcióvá vált. Évekkel később, miután a szerző elhagyta az iskolát, és új hitet talált, már nem gyakorolta a keresztvetést. Amikor azonban meglátogatta a régi intézményt és elhaladt a festmény alatt, a jobb keze szinte öntudatlanul lendült, hogy megtegye a megszokott mozdulatot. Ez a pillanat megmutatja, milyen mélyen rögzülnek bennünk a berögzült szokások, még akkor is, ha tudatosan már nem azonosulunk velük. Bár a szokások ereje tagadhatatlan, Isten ereje mégis erősebb. Még a legmélyebben gyökerező rossz szokások esetében is rendelkezésünkre áll a segítség, ha hagyjuk, hogy Isten elkezdje munkálkodni az életünkben. Ez azonban nem passzív folyamat, nekünk is aktívan részt kell vennünk benne, és tudatosan kell törekednünk a jóra. Ahogy Pál apostol is írta, ne fáradjunk el a jót cselekedni, mert ha nem adjuk fel, akkor a megfelelő időben aratni fogunk. Ez a gondolat arra bátorít minket, hogy még a kihívások közepette se adjuk fel a reményt. A a hit és a kitartás erejével fölülkerekedhetünk a rossz szokásainkon, és egy teljesebb, boldogabb élet felé haladhatunk. Szerinted milyen lépésekkel lehet a legkönnyebben felülkerekedni egy rossz szokáson?
0: Közreműködött Varga Gyulai Bernadett.

Szabadság. A Magyarországi Evangélikus Egyház napi útmutató igéi.

Október 9-én pénteken következőképpen szól hozzánk Isten igéje. Nap ószövetségi igéjét Ézsaiás próféta könyvének 50. fejezetében, a 9. versben találjuk meg. Íme az én Uram az Úr megsegít engem. Ki mer bűnösnek mondani? Nap újszövetségi igéjét Pál apostolnak a Róma beliekhez írott levelének 8. fejezetében, a 34. versben olvashatjuk. Hiszen Krisztus Jézus az, aki meghalt, sőt, feltámadt, aki Isten jobbján van, és esedezik is értünk. Bárki mondhatja, hogy bűnös vagyok. És igaza is van, ez szomorú tény, megmásíthatatlan valóság. Néha annyira érzem ennek a súlyát, hogy még Pállal is együtt mondom, a bűnösök között első vagyok én. Ő is az Ószövetségből idéz. Nincs, aki jót cselekedjen, nincs egyetlen egy sem. Ez az általános megállapítás nem ment fel engem a saját vétkeimből. És ami egyszer megtörtént, amit elkövettem, azt már nem lehet megváltoztatni. Lakozni, szépíteni, gyógyítani valamennyire igen, de meg nem történtté tenni, nem. A bűnöknek ez a batyúja nőtt önnő. Ezzel a zsákkal a nyakamban már nem tudok bejutni a keskeny kapun át az Isten kiteljesedő életébe. Legfeljebb a temetőig jutok. De hangzik az evangélium. Az Úr megsegít engem. Ha az életem értékelője, az ítélő bíróm, az irgalmasnak megismert Isten, és ha az ügyvédem az a Jézus, aki életét adta értem, akkor jogos a mondat második fele. Ki mer bűnösnek mondani? És nem csak azért, mert Isten igaznak fogad el, hanem azért is, mert Jézus magára vállalta bűneimet. Helyet cserélt velem, és most már Isten Jézusért, csak is ő érte, engem fogad el igaznak. Ki mer bűnösnek mondani? Csak az ördög, ha folytatom az Isten nélküli életet. Ezért nincs más út. Belekapaszkodni Isten Jézus Krisztusban megmutatott halálos szeretetébe. Ez az igazi élet, és az ember hazaérkezhet. A nap imádsága érthetetlen, szinte hihetetlen, Istenem, hogy elfogadsz. Tudom, nem azért, amilyen vagyok, akkor eldobnál, hanem azért, akihez tartozom, Jézusért. Ő és az ő keresztje az egyedüli reményem. Olyan jó, hogy nem érdemekből, jótettekből, győzelmekből, hanem egyedül kegyelmedből élhetek. Ezért együtt mondom a zsoltárossal, az Úr az én pásztorom, bizonyúságod és hűséged kísér, Istenem. Amen. Hafenscher Károly áhítatát hallottuk, s a nap igéi voltak, íme az én Uram, az Úr megsegít engem, ki mer bűnösnek mondani. S a nap újszövetségi igéje, hiszen Krisztus Jézus az, aki meghalt, sőt feltámadt, aki Isten jobbján van, s esedezik is értünk.

Danny fülek nélkül született. A hallása tökéletes volt, mégis hiányzott az, ami mások számára természetes. A külső fül, vagyis a fülkagyló. Ez a látszólag apró testi hiányosság egy életre szóló terhet rakott rá. Kiskora óta ki volt téve a gúnyolódásnak, a kíváncsi pillantásoknak és a kiközösítésnek. A gyerekek kinevették, amiért más. A felnőttek pedig sajnálkozva néztek rá. Dannynek már egészen fiatalon meg kellett tanulnia, hogy miként kezelje a szégyenérzetet, a magányt, amit a külseje miatt érzett. De volt egy erős alapja. A szülei feltétel nélküli szeretete és a hit, ami a családjában mélyen gyökerezett. Ők megtanították neki, hogy az igazi érték nem a külsőben rejlik, és Isten szemében ő tökéletes, éppen úgy, ahogy megteremtette. Ahogy telt múlt az idő, Danny beletörődött a sorsába. Bár a remény mindig ott élt a szívében, hogy egyszer talán megváltozhat a helyzet. De megtanult boldogulni anélkül, hogy megpróbált volna beilleszkedni egy olyan világba, amely elutasította őt. Kitűnő tanuló volt. Érettségi után felvették egy neves egyetemre, több ezer kilométerre az otthonától. Ez a távolság egyben új kihívást is jelentett. Hiányoznak a szülei és a családja támogatása, és az egyetemi életben is nehezen talált barátokat. A fül nélküli fiú itt is a különc maradt. A beszélgetésekben mindig óvatos volt, és igyekezett úgy elhelyezkedni, hogy ne lehessen látni a hiányosságát.

Egy nap azonban minden megváltozott. Édesapja telefonált, a hangjában izgatottság és feszültség vegyült. Fiam, azonnal menj be a kórházba, találtak egy donort. A hír villámként csapott le rá. Évekkel ezelőtt az orvosa említette, hogy létezik egy új eljárás, a fül átültetés, de a sikeres műtéthez élő, megfelelő donorra van szükség. Ez pedig extrém ritkaság volt. Dani sosem hitt abban, hogy ez valaha megtörténhet vele. A következő nap már a kórházban feküdt, ahol felkészítették a műtétre. A beavatkozás hosszú órákon át tartott, de végül sikeresnek bizonyult.

Amikor eltávolították a kötéseket, Danny órákon át bámulta magát a tükörben. Életében először látott valakit, aki teljesen normálisnak tűnt. Két tökéletes fülkagyló volt a fején, és a látványtól elérzékenyült. Nem csak új füleket, hanem új életet kapott. Hirtelen minden addigi szégyen és kirekesztettség eltűnt. Új barátokat szerzett, és egyre magabiztosabb lett. A külseje miatt érzett félelem és a rejtőzködés helyébe a felszabadultság érzése lépett.

néhány hét múlva egy újabb hívás érkezett, amely visszarántotta a valóságba. Fiam, az édesanyád nagyon beteg. Nem biztos, hogy túléli az éjszakát, mondta az édesapja remegő hangon. Danny azonnal repülőre ült, de mire hazaért, már csak a szomorú hír várta. Édesanyja elhunyt.

temetésen, a ravatalozóban Danny utoljára akart búcsút venni attól a nőtől, aki az egész életét a szeretetére építette. Lehajolt, hogy puszit adjon az arcára, és ekkor vette észre azt a szívszorító részletet, amitől minden korábbi kérdésére választ kapott. Édesanyjának hiányzott a füle. Ekkor jött rá a valóságra. Az a fül, amit ő kapott, az édesanyjáé volt. A világon a legnagyobb önfeláldozó szeretet cselekedete, amit egy szülő megtehet a gyermekéért. Az anya csendben, szó nélkül, minden elismerést elutasítva adta át testének egy részét, hogy a fia boldog és teljes életet élhessen. Danny az édesanyja szeretetének köszönhette az új életét, de ez a felismerés örökre megváltoztatta a hálájának a mélységét.

Danny anyjának önfeláldozása csupán egy földi tükröződése annak a végtelen szeretetnek, amelyet Isten mutatott az emberiség iránt. Ahogyan az anya a saját testéből adott a fiának, hogy új életet kaphasson, úgy adta oda Isten az ő egyszülött fiát, Jézus Krisztust, hogy az emberiség lelki értelemben újjászülethessen, és megmentést nyerjen a bűn rabságából. A történetben szereplő édesanya önfeláldozó cselekedete a keresztény élet alapelvét tükrözi. A hit nem csupán elméleti tudás, hanem a szeretet cselekedetekben való megnyilvánulása. A keresztények számára az áldozathozatal nem opcionális, nem választható, hanem a Krisztushoz való hasonlóság jele. A megváltó csodája nem csak azt mutatja meg, hogy mit tett értünk Isten, hanem azt is, hogy miként kell nekünk élni, másokért áldozatot hoznunk. Az anya példája arra tanít, hogy a valódi szeretet sosem önző, hanem mindig a másik ember javát keresi, még ha ez személyes fájdalommal vagy lemondással is jár. Ez a fajta önzetlenség a valódi krisztusi szeretet jele, és ez képes a legnehezebb helyzetekben is mindig egyértelműen megmutatkozni.

A szeretet pedig nem abban van, hogy mi szerettük Istent, hanem abban, hogy ő szeretett minket, és elküldte a fiát engesztelő áldozatul bűneinkért. János apostol első levele, 4. fejezet, 10. vers.

0: Kedves hallgatóink, kérjük égi urunkat, ne engedjen megfeledkezni arról, hogy mi az ő választottai vagyunk, akiket számon tart. Ezért, ha szorongatnak is, nem szorítanak be. Bár kétségeskedünk, de nem esünk kétségbe. Noha üldözöttek vagyunk, mégsem elhagyottak. Letiporhatnak, de el nem veszünk. Ezért tudjuk, áldottak vagyunk, nem csupán a magunk erejéből kell előbbre jutnunk ebben a feltételeket támasztó, eredményeket követelő könyörtelen világban.
1: Szól a rádió. A Reformált Evangélium.

0: Hír összeállításunk következik.
1: Országos evangelizáció. Országos evangelizáció lesz holnap, október 10-én szombaton Budapesten, a Deák-téri evangélikus templomban és a Deák-téri evangélikus gimnáziumban. Erőm és énekem az Úr megszabadított engem. 2 Mózes 15.2. A hitvallás és az éneklés tematikus évének igei mottója vezet minket Isten szabadító üzenetéhez a hagyományosan megrendezésre kerülő csendes napon. Lesznek igehirdetések, zenei és énekes szolgálatok többféle stílusban, személyes bizonyságtételek, fotó, meditáció és kiállítás, szekciók, bibliakör az igehirdetéshez kapcsolódóan, misszió, de hogyan? Gyülekezeti kezdeményezések megosztása. Az alkalom szervezője az Evangélikus Missziói Központ, a helyszín Budapest, Deák-téri Evangélikus Templom, Budapest, 5. kerület, Deák Ferenc tér, 4. Calvin konferencia októberben. A Calvin János Teológiai és Történeti Kutatóintézetének Calvin Kutatók és Egyháztörténészek konferenciája ismét értékes előadásokkal várja a résztvevőket október 13-a és 14-én az Akadémia épületében. Az idei konferencián olyan előadások is elhangzanak, amelyek egy-egy konkrét idei fontos évfordulóhoz kapcsolódnak, Mohács 500, Herceg-Szöllősi kánonok 450, Pápa és Sárospatak 1951-es bezáratása és a hitvalló diákok exódusza. De idén először egy irodalomtörténeti előadást is meghallgathatnak, mely az imádság évéhez kapcsolódva Pilinszky János imádság felfogásáról szól. Az előadásokért a résztvevő lelkipásztorok a lelkész továbbképzés rendszerében kreditet kapnak. Ritkán hallható gárdonyi művek szólalnak meg a Zeneakadémián. A Zeneakadémia nagy termében találkozik Gárdonyi Zoltán és Gárdonyi Zsolt munkássága október 17-én a Gárdonyi Jubileum Gála koncertjén kórus és orgona művek mellett ritkán hallható kamaradarabok is megszólalnak. Az este egy 3 napos budapesti programsorozat csúcspontja, mesterkurzus, konferencia, kiadványbemutató és különleges orgonahangverseny vezeti fel az eseményt. 2026-ban ritka 2. évforduló kínál alkalmat 2 kiváló zeneszerző munkásságának újra felfedezésére. Gárdonyi Zoltán 120 éve született és 40 éve hunyt el, fia Gárdonyi Zsolt pedig idén ünnepelte 80. születésnapját. A budapesti programsorozat Tabajdi Ádám orgonaművész művészeti vezetésével a Református Közélet és Kulturális Alapítvány szervezésében valósul meg. Már 15. alkalommal indulnak útnak az édesapák a Mária Pócsi zarándoklatra. Mától október 9-e és 11-e között rendezik meg az apák zarándoklatát, amely több éves hagyománnyal bír. Terdik János pasztorális helynök 15. alkalommal hívja az érdeklődőket, hogy csatlakozzanak a zarándoklathoz, különösen az érkező családtagokkal együtt. Az időjárásról. Lassan elindul a lehűlés. Ma pénteken felhős vagy borult lehet az idő, többfelé esővel északnyugatra fordul a szél, és 16-23 fokunk van. Szombaton felhős időre számíthatunk, csak néhol kisebb esővel. Gyengül a légmozgás, és 16-21 fok valószínű.
0: Híreinket hallották.

Soli Deo Gloria, egyedül isteni a dicsőség. Féljétek az Istent, és adjatok neki dicsőséget, mert eljött ítéletének órája. Imádjátok azt, aki teremtette a mennyet és a földet, a tengert és a vizek forrásait. Bizony, tőle, általa és érte van minden. Övé a dicsőség mindörökké. Amen.

Fölmentek tehát a városba. Éppen beérkeztek oda, amikor jött velük szembe kifelé Sámuel, hogy fölmenjen az áldozóhalomra. Az Úr pedig ezt jelentette ki Sámuelnek egy nappal Saul érkezése előtt. Holnap ilyenkor egy embert küldök hozzád Benyámin földjéről. Kend föl őt népemnek, Izraelnek a fejedelmévé, mert ő szabadítja meg népemet a filiszteusok kezéből. Hiszen láttam népem nyomorúságát, mert feljutott hozzám a kiáltásuk. Amikor Sámuel meglátta Sault, ezt mondta neki az Úr. Ez az az ember, akiről azt mondtam neked, hogy ő fog uralkodni népemen. Saul pedig Sámuelhez lépett a kapu alatt, és megkérdezte. Mondd meg nekem, hol van itt a látóháza? Sámuel így felelt Saulnak. Én vagyok a látó. Menj föl előttem az áldozóhalomra, és egyetek ma velem. Reggel majd elbocsátalak, és azt is megmondom neked, amin gondolkozol. A ma 3 napja elveszett szamarak miatt pedig ne bánkódj, mert megkerültek. Különben is, kié mindaz, ami becses Izraelben, a tied és egész családodé. Saul azonban így felelt. De hiszen én Benyámini vagyok, Izrael legkisebb törzséből való. Nemzetségem pedig a legkisebb Benyámin törzsének összes nemzetsége között. Miért beszélsz hát így hozzám? Sámuel azonban fogta Sault és a legényét, bevezette őket az áldozati tor helyére, és nekik adta a fő helyet a meghívottak között, akik mintegy 30-an voltak. A szakácsnak pedig ezt mondta Sámuel, add ide azt a darabot, amelyet odaadtam neked, és amelyről azt mondtam, hogy tedd félre. A szakács elővette a combot, és ami hozzátartozik, és oda tette Saul elé. Sámuel pedig ezt mondta, itt a félretett rész, vedd magad elé, és egyél, mert erre az alkalomra tartogattuk neked, amikor meghívtam a népet. És Saul együtt evett azon a napon Sámuellel. Majd lementek az áldozó halomról a városba, és a háztetőn beszélgetett Sámuel Saullal. De korán fölkeltek, majd amikor hajnalodni kezdett, fölkiáltott Sámuel Saulnak a háztetőre. Kelj föl, el akarlak bocsájtani. Saul fölkelt, és ketten Sámuellel együtt kimentek az utcára. És amikor kiértek a város végére, ezt mondta Sámuel Saulnak. Mondd a legénynek, hogy kerüljön elénk. Az eléjük került. Te pedig most állj meg, hogy elmondjam neked az Isten beszédét. Sámuel első könyve, 9. fejezet 14-től 27-ig.

0: Isten türelmes. Saul megdöbbent.
1: Sámuel akkor már képben volt. Isten már kijelentette neki, hogy a jövendő király nem sokára megjelenik majd nála. De ez még nem minden. Isten nem csak a kívánt királyt adja meg nekik, hanem azt is kijelenti, hogy az új király meg fogja őket szabadítani ellenségeiktől, a filiszteusoktól. Isten meghallotta a népe kiáltását. Én népemnek nevezi őket, mint eddig is mindig. Istenük akar lenni továbbra is, nagy lelkűen és hihetetlen türelemmel vezeti őket választott útjukon. Sámuel és Saul első találkozása némiképpen titokzatosnak tűnik. Sámuel bejelenti, hogy a szamarakat megtalálták, de ez csekélység ahhoz képest, hogy egész Izrael reménysége Saul vállán nyugszik. Saul nem ért semmit. Itt biztosan tévedés történt. De hiszen én Benyámini vagyok, Izrael legkisebb törzséből való. Nemzetségem pedig a legkisebb Benyámin törzsének összes nemzetsége között. 21. vers. Ezután minden álomszerűen történik. Saul azon veszi észre magát az áldozati lakoma közben, hogy úgy bánnak vele, mintha ő lenne a vendéglátó, nem pedig egy egyszerű vendég. Sámuel késő éjszakáig beszélget vele. Másnap reggel, induláskor, Sámuel el akarja kísérni egy darabon. Istennek üzenete van Saul számára. Ekkor már Saul is sejti végre, hogy élete gyökeresen meg fog változni.

A vallás maga az életünk, és az élet kiteljesítése a tulajdonképpeni vallás. Isten nem azt akarja, hogy tiszteljék, hanem hogy megéljék.

szenteljük ezt a napot is most imával mindenható atyánknak. Kérjük, vegye vállára gondjainkat dicsőségében, hogy az ő ereje hassa át életünket. Imádkozzunk!

Drága egyetlen jó Istenem, kinek szerető áldása megújul minden reggel, kérlek, újítsd meg életemet is ezzel a most induló nappal. Vezesd figyelmemet szavaid üzenetére. Add, hogy szemem meglássa, mi válik szeretteim és a magam javára. Kérlek, szenteld meg tagjaimat, hogy semmi helytelent ne tegyenek. Ó, Uram, tartsd meg egészségemet, és sokszorozd meg erőimet és adottságaimat. Add, hogy kitartsak hivatásomban, és segíts, hogy helyesen használhassam föl e nap minden óráját. Mutasd meg az alkalmakat, amikor valamit tehetek kegyes lélekkel, tiszteletedre, és embertársaimnak is szolgálhatok őszinte szívvel. Ó, adj békességet, bízva bízó, erős hitet. Ámen.

0: közreműködtek Sümegyné Tóth Piroska, Tárnoki Anita és Nyári István. Emlékezzünk! Kedves hallgatóink, szánjunk néhány percet fontos példákra. Emlékezzünk együtt jelentős személyiségekre, meghatározó eseményekre, hogy gazdagodjunk általuk.
1: Október 9-e. 1201-ben látta meg a napvilágot Robert de Sorbonne, francia teológus. 50 esztendősen kezdett tanítani, és 1257-ben alapította meg a Maison de Sorbonne-t, ahol eredetileg 20 szegény sorsú diákot tanított teológiára. Haláláig itt prédikált és tanított. A Sorbonne a király támogatását és a pápa áldását élvezte. Évszázadokon át volt első helyen az európai egyetemek között, ez vált a modern párizsi egyetem magjává is.
2: E napon született 1764-ben Katona Mihály református lelkész, földrajztudós. Togátus diák lett Debrecenben, majd a grammatisták, a rétorok és logikusok tanítója. Később főiskolai könyvtárnok és szenyorságot is viselt. A jénai és erlangeni egyetemi tanulmányai után komáromi református egyház meghívta tanárnak, mely tisztét 1803-ban papi hivatallal váltotta föl. Majd egyházkerületi tanácsbírónak, azután aljegyzőnek is választották. Prédikáció kötete mellett saját korában a legszínvonalasabb és legtartalmasabb magyar természetföldrajzi munkák szerzője. Ezek a Föld matematikai leírása a világ alkotmányával együtt. Rajzolatokkal és a közönséges természeti föld leírás.
1: 1874. október 9-én alapították az Általános Posta Egyesületet, amelyet később Egyetemes Posta Egyesületnek neveztek. Az Egyesület a nemzetközi posta szolgálat összehangolása, továbbfejlesztése érdekében jött létre. A 22 alapító ország között volt Magyarország is. Az Egyesület 1948-tól az ENSZ szakosított intézménye, jelenleg több mint 160 országa tagja.
2: 1990-ben e napon tért az örök hazába Ottlik Géza, Kossuth és József Attila díjas író, műfordító. A magyar intellektuális próza képviselője. Első írásai 1931-ben jelentek meg a Napkeletben. Írásmódjára a kezdetben Kosztolányi és Márai, valamint André Gide voltak nagy hatással. Egyetemi évei alatt az Új Nemzedék munkatársa, majd a Nyugat is közölte. A háború alatt légoltalmi szolgálatra osztották be, és üldözötteket mentett. 1946-ig a Magyar Rádió dramaturgjaként dolgozott. Írásaiban a nézőpontok és a megközelítési módok váltakoznak, az időszerkezet is bonyolult. Az elbeszélések mellett emlékezetes regényei, Hajnali háztetők, Iskola a határon, Buda. Idézzük egy gondolatát. A világhoz nem alkalmazkodni kell, hanem csinálni, nem újra rendezgetni azt, ami már megvan benne, hanem hozzáadni mindig.
1: Andrzej Wajda, lengyel filmrendező, 80 évesen, 2006-ban hunyt el. A lengyel új hullám egyik elindítója volt. 1954-ben debütált a Mi nemzedékünk című filmmel. 3 év múlva volt a Csatorna című film premierje. 1958-ban készült Hamu és gyémánt című filmje, a II. Világháború utáni kultuszfilmek első alkotása. A lengyel sors a Tájkép csata után című filmjének is központi témája. Másik vonulatot képeznek az irodalmi művekből készült nagy sikerű alkotásai, a légió, a Nyírfaliget, az ígéret földjel. Világszerte sikert aratott az 1950-es és 70-es éveket elemző filmjeivel a Márványember, illetve a Vasember. Színházi rendezései is világhírűek. A Dosztojevszki Ördögök című művéből a Krakói Színház művészeivel bemutatott dráma európai színháztörténeti eseménynek számított. Életművéért Oscar-díjat kapott.
0: Kedves hallgatóink, köszönjük, hogy együtt figyeltünk a múlt pillanat képeire.

0: a bölcsesség üzenete. Mindennapi útra való fiataloknak.
1: Az igazak csak jóra várhatnak, a bűnösök pedig csak haragot remélhetnek. Példabeszédek könyve 11. fejezet 23. verse.

Képzeld el, hogy autóban utazol, és megálltok egy jelzőlámpánál. Ha pirosan világít, az azt jelenti, hogy tilos elindulni, mert életveszélyes lehet. Ha a lámpa fényes sárga, azt fejezi ki, hogy várakozz. Légy készenlétben, mert nem sokára indulhatsz. Ha pedig zöldre vált, akkor már szabad az út, és mehetsz is tovább. Az imádságaink a jelzőlámpára emlékeztetnek. A piros jelzéshez hasonlítanak, amikor Isten előre látja, hogy amit kívánsz vagy szeretnél, veszélyes a számodra. Vagy ha teljesítené, bajod származna belőle. Van olyan helyzet, mint a sárga lámpa, vagyis a kérésed jó az Isten szemében, de valamiért még várnod kell a megvalósulására. Vagy azért, hogy megtanulj bízni az Úrban. Máskor, mert neki még el kell rendeznie a körülményeket. A zöld lámpa a jelképe annak, ha Isten azonnal teljesíti a kérésedet, mert úgy látja, hogy az a javadat szolgálja.

0: A Biblia azt mondja, hogy ha igaz módon élsz és gondolkozol, akkor természetesen fog előjönni a szívedből, hogy minden kívánságod és imád jó szándékból fakad, a másiknak jót akar, szeretettel van átitatva. Vannak azonban olyan kívánságok, amiket az Úr Jézus nem néz jó szemmel, hanem haragszik érte. Ilyenek azok a kérések, amikor valaki rosszat kíván a másiknak, átkot szór rá, vagy a kárát akarja. Ezek az emberek nem remélhetnek jót.
1: Az útra valót írta, Amotán

0: Isten fiai és leányai. Isten megmetsz minket, hogy még több gyümölcsöt teremjünk.
1: A mai ige János 15. második vers. Minden szőlővesszőt lemetsz, amely nem terem bennem gyümölcsöt, mindazt pedig, amely gyümölcsöt terem, megtisztítja, hogy gyümölcsöt teremjem. Gondolatok az igéről. Akik szorosan üdvözítőjük, önmegtagadó, önfeláldozó lábnyomait követik, Krisztus gondolkodásmódja tükröződik elméjükben. Krisztus tisztasága és szeretete ragyog elő mindennapi életükből és jellemükből, miközben szelídség és igazság irányítja életútjukat. Még a gyümölcsöző ágakat is megmetszik, hogy még több gyümölcsöt teremjenek. Még a gyümölcsöző ágak is túl sok levélzetet mutatnak, és nem igaz valójukat mutatják. Krisztus követői talán végeznek némi munkát mesterükért, és még csak a felét sem teszik annak, amit tehetnének. Akkor megmetszi őket, mert a világiasság saját vágyaik kielégítése büszkeséget teremtenek életükben. A gazda lecsípi a szőlőveszők felesleges indáit, és így teszi őket még gyümölcsözőbbeké. Ezeket az akadályozó okokat el kell távolítani, és a felesleges kinövéseket le kell vágni, hogy helyet adjanak az igazságoság napja gyógyító sugarainak. Sokan félreértik teremtettségük célját. Az volt a célja, hogy megáldja az emberiséget és dicsőítse Istent, nem pedig az, hogy élvezeteket hajszoljon és önmagát dicsőítse. Isten folyamatosan metszegeti népét, levágja a bőséges, pazar terjeszkedő ágakat, amelyek teremhetnének gyümölcsöket is, és nem csak leveleket produkálnának. Isten szomorúsággal, csalódással metszeget bennünket az erős, torzult jellemtulajdonságok kinövéseit, amelyek legyengíthetnek, és hogy a jobb tulajdonságoknak esélyük lehessen fejlődni. A bálványokat fel kell adni, a lelkiismeret érzékenyebbé kell váljon, a szív gondolatai lelkiekkel legyenek, és az egész jellem arányossá kell váljon. Krisztusban lakozás által miénk lehet az ő édessége, kellemes illata, világossága. Ő ragyog a mi szívünkben. Világossága a szívünkben, arcunkról ragyog elő. Krisztus szépségét és dicsőségét szemlélve ugyanarra a képmásra változunk át.

0: beszélgetés Jézussal, aki megszólít, üzen, bátorít minket, és válaszunkra vár.
1: Hosszú emelkedőn hozott az utad, és erőd már majdnem elfogyott. Bár időnként meginoktál, a kezemet nem engedted el. Kedves nekem, hogy szeretnél közel maradni hozzám. Van azonban egy dolog, ami nem tetszik. A panaszkodásra való hajlandóságod. Nekem beszélhetsz, amennyit csak akarsz arról, hogy milyen nehéz az ösvény, amelyen járunk. Mindenki másnál jobban megértem a feszültséget és a nyomást, ami rád nehezedik. Nekem nyugodtan kijöntheted a szívedet, mert ha velem beszélgetsz, az helyreigazítja a gondolataidat, és segít az én nézőpontomból látni a dolgokat. Másoknak panaszkodni azonban egészen más dolog. Ez olyan halálos bűnöknek nyit ajtót, mint az önsajnálat és a harag. Ahányszor csak kísértést érzel a zúgolódásra, jöjj hozzám, és beszéld ki magadból. Ahogy megnyílsz felém, az én gondolataimat ültetem az elmédbe, és az én énekemet a szívedbe.
0: Az elhangzottak a következő igékhez kapcsolódtak.
1: Jeremiás könyve, 31. fejezet, 25. vers. Filippi beliekhez írott levél, 2. fejezet, 14. és 15. verse.

0: Olvassuk együtt a Bibliát!
1: Húsás próféta könyve, 6. rész. A nép bűnbánata csak múló hangulat. Jöjjetek, térjünk meg az Úrhoz, mert ő megsebez, de meg is gyógyít, megver, de be is kötöz bennünket. Két nap múltán életre kelt, harmadnapra föltámaszt bennünket, és élünk majd előtte. Ismerjük hát meg, törekedjünk megismerni az Urat. Eljövetele biztos, mint a hajnal hasadás. Eljön hozzánk, mint az őszi eső, mint a tavaszi eső, mely megáztatja a földet. Mit csináljak veled, Efraim? Mit csináljak veled, Júda? Hűségetek csak olyan, mint a reggeli felhő, vagy mint a korán tűnő harmat. Ezért a proféták által ostoroztam őket, beszédeimmel gyilkoltam őket, ítéletem napvilágra jön. Mert szeretetet kívánok, és nem áldozatot, Isten ismeretét, és nem égő áldozatokat. Papok és vezetők bűnei. De ők megszegték a szövetséget Ádámban, hűtlenné lettek ott hozzám. Gileád a gonosztevők városa, vérrel van bemocskolva. A papok társasága olyan, mint a lesben álló rablóbanda. Embereket gyilkolnak a sikemi úton, galátságokat követnek el. Szörnyűségeket láttam Izrael házában. Ott paráználkodik Efraim, tisztátalanná lett Izrael. Júda, számodra is eljön az aratás, amikor fordítok népem sorsán.

0: Mai szakasz, Hóseás, 6. rész. Hóseás könyve 6. fejezetének első 3 verse, az 5. fejezet 15. versének folytatása. Isten azt szeretné látni, hogy Izrael megbánja bűneit és visszatér hozzá. A nemzet gyógyulását csak az Isten büntetése utáni időre várták. Még ha ma olyanok is sokan, mint a holtak, a következő napra Isten megeleveníti őket, és harmadnapra erőt ad nekik, hogy színe előtt éljenek és szolgáljanak. Ha bensőséges kapcsolatban lennének Istennel, és imádkoznának hozzá, megjelenne nekik, és bőséges esővel és gazdag aratással áldaná meg őket. Efraim Izrael északi területét képviseli. Isten így szól mind Izraelhez északon, mind pedig Júdához délen. Mit tegyek veled? Hiszen olyan múlékony a hűségük, mint a hajnali harmat, mint reggel a köd. Szerte foszlik, elillan. Ez az, amiért Isten büntető ítéletét kijelentő üzeneteket küldött prófétái által. Az ítélet mindig azt követően érkezett, hogy a nép szeretete Isten iránt megszűnt. Úgy tűnt el, mint a hajnali harmat, mint reggel a köd. Rendszeresen hozták áldozataikat Istennek, és fölajánlották a bakuk és a kosok kiontott vérét. De Isten a hűséges szeretetükre vágyott inkább. Ők azonban Isten elvárásának ellenében cselekedtek. Ahogyan Ádám vétkezett és bűnt követett el Istennel szemben az Édenben, Izrael is megtörte és lábbal tiporta Isten szövetségét. Gileád volt a Jordánon túli terület legfontosabb régiója. Sokszor a teljes Jordánon túli területet a Gileád név fémjelezte. Ahogyan Samária a Jordántól keletre bűnt követett el, Gileád is gonoszul cselekedett a Jordántól nyugatra. Isten rámutatott a papok bűneire Gileádban. Az lett volna a papság feladata, hogy a vallás tanítói legyenek, és azt várta tőlük Isten, hogy a legmagasabb erkölcsi mérce szerint éljenek. Azonban a papok úgy cselekedtek, mint valami rablók csapata, akik áldozatukra várnak a sikémi úton. Isten rettenetes dolgokat látott Izraelben, az északi királyság életében. Bálványokat imádtak, tisztátalanná tették magukat bálványtiszteletükkel és feslettségükkel, és megtörték kapcsolatukat Istennel. Ó, bárcsak mi pozitívan válaszolnánk Isten irántunk való változhatatlan szeretetére, és valódi, örömteli, személyes kapcsolatban élnénk vele.
1: Napi Biblia magyarázatunkat hallották.

Végül pedig erősödjetek meg az Úrban, az ő hatalmas ereje által. Öltözzetek fel abba a teljes fegyverzetbe, amit Isten ad, hogy képesek legyetek ellenállni a sátán minden cselének és ravasságának.

ez legyen a saru a lábatokon. Mindezek fölé vegyétek a hitet, ez legyen a pajzsotok, amellyel eloldhatjátok a gonosz minden tüzes nyilát.

0: iránytű.
1: Az Úr Isten lelke van én rajtam, mert fölkent engem az Úr, hogy a szegényeknek örömöt mondjak. Elküldött, hogy bekössem a megtört szívűeket, hogy hirdessek a foglyoknak szabadulást, és a megkötözöttöknek megoldást. Jézus élete az állandó önfeláldozás élete volt. Ezen a világon nem volt otthona, csak ha barátai szeretetből, mint vándort befogadták. Azért jött, hogy a legszegényebbek életét élje értünk, s a nincstelenek és szenvedők között munkálkodjon, elismerés és megbecsülés nélkül. Mindig türelmes és derűs volt, a szenvedők az élet és a béke hírnökét üdvözölték benne. Meglátta, mire van szükségük a férfiaknak és a nőknek, a gyermekeknek és az ifjaknak. Mindnyájukat hívta, jöjjetek én hozzám. Szolgálata során Jézus több időt szentelt gyógyításra, mint prédikálásra. Csodái tanúsították szavainak igaz voltát. Nem azért jött, hogy romboljon, hanem hogy mentsen. Amerre elhaladt, örülhettek az egészségüknek, és próbálgathatták új képességeiket azok, akiket meggyógyított. Tömegek gyűltek a gyógyultak köré, hogy tőlük hallják, mit cselekedett velük az Úr. Sokak számára Jézus hangja volt az első hang, amelyet hallottak. Az ő neve volt az első szó, amit kimondhattak. Az ő arca az első, melyet láthattak. Hogy ne szeretnék Jézust, hogy ne hirdetnék dicséretét? Amint áthaladt a városokon, olyan volt ő, mint a tiszta folyó, amely életet és örömet áraszt.

0: Merengő. Gondolat a mai napra.
1: A becsület két arca. A becsületesség, mint minden érzésünk, felosztható. Negatívra és pozitívra. A negatív becsületesség azoké, akik becsületesek maradnak mindaddig, míg alkalom nem kínálkozik a meggazdagodásra. A pozitív becsületesség annak az embernek a tulajdona, aki folyton térdig jár a kísértésben, és mégsem bukik el. Honoré de Balzac.

0: Merengő. Gondolat a mai napra.
1: A becsület két arca. A becsületesség, mint minden érzésünk, felosztható. Negatívra és pozitívra. A negatív becsületesség azoké, akik becsületesek maradnak mindaddig, míg alkalom nem kínálkozik a meggazdagodásra. A pozitív becsületesség annak az embernek a tulajdona, aki folyton térdig jár a kísértésben, és mégsem bukik el. Honoré de Balzac.

0: Kedves hallgatóink, kérjük égi urunkat, ne engedjen megfeledkezni arról, hogy mi az ő választottai vagyunk, akiket számon tart. Ezért, ha szorongatnak is, nem szorítanak be. Bár kétségeskedünk, de nem esünk kétségbe. Noha üldözöttek vagyunk, mégsem elhagyottak. Letiporhatnak, de el nem veszünk. Ezért tudjuk, áldottak vagyunk, nem csupán a magunk erejéből kell előbbre jutnunk ebben a feltételeket támasztó, eredményeket követelő könyörtelen világban.
1: Szól a rádió. Vissza az igazsághoz.

0: hír összeállításunk következik.
1: Velünk az Isten. A napi áhítat címe: a mi oltárunkon Krisztus vére van. A mai ige Mózes 3. könyve 4:7. Azután kenje meg a pap vérrel az Úr színe előtt az illatszer füstölő oltár szarvait. Gondolatok az ígéről. Füstölő oltár minden hely, ahol a szentek könyörgéseiket és hála áldozatukat mutatják be. Jó dolog arra gondolni, hogy ez az oltár a nagy áldozat vérével van meghintve. Ez teszi Isten tiszteletünket elfogadhatóvá Isten előtt. Egyszülött fiának vérére tekint, és ezért fogadja el hódolatunkat. Fontos számunkra, hogy megértsük a bűnért való egyedüli áldozat vérének jelentőségét, hiszen bűnnel szennyezettek még legszentebb cselekedeteink is, és Isten legbuzgóbb megtérésünket, hitünket, imádságunkat sem fogadhatná el, ha nem volna bűneinkért való engesztelő áldozat. Sokan kigúnyolják a vért, számunkra azonban ez a vigasztalás és a reménység egyetlen alapja. Az oltár szarvaira hintett vér legyen világosan a szemünk előtt, amikor Istenhez közeledünk. A vér ad erőt az imádságnak, ezért van az oltár szarvain. Az Úr színe előtt van, ezért előttünk is ott kell, hogy legyen. Krisztus vére már az oltáron van, mielőtt mi tömjénnel odajárulnánk. Ott van, hogy hála áldozatunkat és könyörgéseinket megszentelje. Gyertek, könyörögjünk bizodalommal, hiszen Jézus Krisztus a nagy áldozat, megáldoztatott, érdeme a miénk. A vér a kárpiton belül van, és a hívők imádságai ezért lehetnek kedvesek Isten előtt. Októberben is kelenföldi barokk esték. A kelenföldi barokk esték sorozat következő alkalmaként Horváth Zsolt, a Hold utcai református templom orgonistája ad koncertet holnap, október 10-én szombaton 17 órától a kelenföldi református templomban. Az est folyamán a barokk és a korabarokk orgonairodalom kiemelkedő darabjai csendülnek fel. Jan Peterson Schwelling művei közül az Echo Fantázia és a 36. Zsoltár szerepel a műsoron. Dietrich Buxtehude munkásságát a C-moll Csakón és a Fis-moll Preludium képviseli. Hangversenyt Johann Sebastian Bach alkotásai, az Allein Gott, valamint a C-moll Preludium és Fúga zárják. Az alkalmon igét hirdet Takaró János Lajos lelkipásztor. Még vasárnapig tartják az egy hét imádság imaláncot, vagyis a 168 órát. A református egyház tisztújító választásaihoz közeledve az imádság évében egy különleges 168 órás imaláncot tart egyházuk minden gyülekezetének október 5-e és 11-e között. A megszakítás nélküli imalánchoz kis csoportban, családi körben, vagy akár egész gyülekezetként is lehet csatlakozni. Arra kérik a testvéreket, hogy vállaljanak egy-egy órát, amikor ketten vagy hárman összejönnek imádkozni. Az időjárásról. Lassan elindul a lehűlés. Ma pénteken felhős vagy borult lehet az idő, többfelé esővel északnyugatra fordul a szél, és 16-23 fokunk van. Szombaton felhős időre számíthatunk, csak néhol kisebb esővel. Gyengül a légmozgás, és 16-21 fok valószínű.
0: Híreinket hallották.

Soli Deo Gloria, egyedül isteni a dicsőség. Féljétek az Istent, és adjatok neki dicsőséget, mert eljött ítéletének órája. Imádjátok azt, aki teremtette a mennyet és a földet, a tengert és a vizek forrásait. Bizony tőle, általa és érte van minden. Övé a dicsőség mindörökké. Ámen.

Milyen jó hálát adni az Úrnak, és zengeni neved dicséretét, hirdetni reggel szeretetedet és hűségedet. Kedves hallgatóink! Az új nap reggelén hittel teli, áldott és békés napot kívánunk. Az Úr vezesse önöket.

Reggeli csendesség. Járj az alázat útján.

Az alázat nem az, aminek nagyon sokan gondolják azt. Nem jelenti azt, hogy valaki kevésbé tartja magát értékesnek, vagy állandóan alárendeli magát másoknak. És az sem, hogy kis hitű, esetleg álszerény. Sokkal inkább arról szól, hogy olyannak látja magát, amilyen, és akkorának, amekkora valójában. Jól ismeri az erényeit, az értékeit, de a korlátait is. Ugyanakkor tudja, hogy hol tart a fejlődésében. Rendkívül találó ennek kapcsán a híres lelki író Max Lucado megállapítása, miszerint az igazi alázat nem az, hogy rossz véleménnyel vagyunk magunkról, hanem az, hogy pontosan látjuk magunkat. Az igazi alázat nem tesz bennünket tehetetlen, saját magunkat leértékelő, Istentől kapott talentumaink kibontakoztatására képtelen emberekké. Éppen ellenkezőleg, szabadabbá, érettebbé és hálásabbá válunk általam.

Ha Jézus szeretnénk követni, ezt meg kell tanulnunk. A mennyei atya egyszülött fia által megmutatta, hogy ez miről is szól, hogy milyen az igazán alázatos ember. Tanítható, kész engedelmeskedni, szolgáló szeretettel lehajol másokhoz. Nagyobb benne a felebaráti szeretet, mint az önzés. Jézus alávetette magát az isteni akaratnak. Kész volt engedelmeskedni az atyának. Nem vonakodott megmosni tanítványainak a lábát. Nem szólt vissza, amikor gúnyolták, sértegették. Az ő példáját követve járj te is az alázat útján, mert Isten a kevélyeknek ellenáll, az alázatosaknak pedig kegyelmet ad. Amen.

0: A baptista áhítat igei gondolatai mára.
1: Áhítat, október 9-e. Péter második levele, 3. fejezet, 1. 9 verse. Ez már a második levél, szeretteim, amelyet hozzátok írok. Ezekben emlékeztetés által ébrezgetem tiszta gondolkodásatokat, hogy eszetekbe jussanak a szent proféták előre megmondott szavai és apostolaiknak az Úrtól és üdvözítőtől kapott parancsolatai. Tudjátok meg elsősorban azt, hogy az utolsó napokban csúfolódók támadnak, akik mindenből gúnytűznek, akik saját kívánságaik szerint élnek, és ezt kérdezgetik. Hol van az ő eljövetelének ígérete? Mert mióta az atyák elhunytak, minden úgy maradt, amint a teremtés kezdetétől fogva van. Mert rejtve marad előttük, szándékosan meg is feledkeznek róla, hogy egek régóta voltak, és föld is, amely vízből és víz által állt elő az Isten szavára. Ezáltal az isteni szó által az akkori világ özönvízzel elárasztva elpusztult, a mostani egek és a föld pedig ugyanezen szó által megkímélve megmaradtak, hogy tűznek tartassanak fenn az ítéletnek és az istentelen emberek pusztulásának napjára. Az az egy azonban ne legyen rejtve előttetek, szeretteim, hogy az Úr előtt egy nap annyi, mint 1000 esztendő, és 1000 esztendő annyi, mint egy nap. Nem késlekedik az Úr az ígérettel, amint egyesek gondolják, hanem türelmes hozzátok, mert nem azt akarja, hogy némelyek elvesszenek, hanem azt, hogy mindenki megtérjen. Pál után egy másik idős apostol, Péter szavait olvashatjuk a mai ige szakaszban. Figyelmeztető üzenete van számunkra, mivel tudja, hogy hajlamosak vagyunk az idő múltával elveszíteni éberségünket. A tiszta gondolkodás megtartásához jó eszközök, idézőjelben, a szent proféták előre megmondott szavai, melyek most már a Szentírásban olvashatók. Ne felejtsük tehát azokat, olvassuk újra és újra, hogy a világ megtévesztő hatása ellen védve legyünk. Ha akkor mondhatták, hol van az ő eljövetelének ígérete, akkor most 2000 év elteltével még inkább megkísérthet bennünket a gondolat, eltompulhat belső érzelemvilágunk, vagy átirányul másra, a földi gondokra, szépségekre. A tiszta gondolkodás viszont tudatosan számol azzal, hogy beteljesedik az Úr ígérete, eljön az ő ítélete minden emberre. Amikor azonban erre gondolunk, nem félelem vesz uralmat fölöttünk, hanem a hála és öröm. A ránk váró ítéletet Jézus Krisztus már elszenvedte, és mivel elfogadtuk a megváltást, már nem a büntetéstől rettegünk, hanem a boldog találkozást várjuk. Félszemünk legyen mindig a jövőn, mely felé közeledünk. Türelemmel várjuk az ő eljövetelét, vagy a mi hozzávaló menetelünket. Mondjuk bátran, jövel Uram Jézus! A felvételt a Magyarországi Baptista Egyház kiadványa alapján az MBS speciális missziójának munkatársai készítették.

0: Csendes percek.
1: A mai áhítatot Janka Krajcsova Manning írta Nebraskából, az Egyesült Államokból. A szeretet lángja. Fogad kedvesen számnak mondásait és szívem gondolatait, Uram, kősziklám és megváltom. Zsoltárok könyvének 19. fejezetének 15. verse. Miközben hazafelé tartottam egy jó barátommal való találkozás után, észrevettem egy apró repedést a szélvédőmön. Először nem törődtem vele, de másnapra jelentősen megnövekedett és beleért a látómezőmbe is. Ekkor már nagyon aggódtam. Miközben a szélvédőmön a már nagyon is látható sérülést néztem, eszembe jutott a női bibliaóránk témája. A beszédről volt szó, és arról, hogyan használjuk a szavakat a mindennapokban a másokkal való társalgás közben. Csak úgy, mint a szélvédőm repedése, ami kezdetben egy apróság, egy kis pletyka, kegyes hazugság, vagy látszólag ártatlan találgatás valakiről, nagyon gyorsan elterjedhet, és maradandó károkkal járhat. Jakab apostol a könyvének 3. fejezetében így figyelmeztet, a nyelv is milyen kicsi testrész, mégis nagy dolgokkal kérkedik. Íme egy parányi tűz milyen nagy erdőt felgyújthat. Jézus tanítványaiként nem azt szeretnénk, hogy szavaink a szeretet és együttérzés lángját táplálják? Ne feledjük szavainkkal mennyei atyánkat tisztelni, és egymást építeni, bátorítani. Szerető atyánk, te nagyon jól tudod, hogy mi van a szívünkben, mielőtt egy szót is szólnánk. Töltsd meg beszédünket a te szereteteddel és a te bölcsességeddel. Amen. Napi gondolat. Isten vezetésével, szavaimmal áldást adhatok másoknak. Imádkozzunk a Biblia körökért.
0: Felvételt a Metodista Média Szolgálat készítette.

Kispál Csilla, a parázs. Üres a képkeret a lelkedben, üres a foglalat a fejedben. Elméd elefántcsont tornyában motoznak az egerek. A hamis faragott képből a tolvajok kilopták a szegeket. Pókhálókat csavar csámpás oszlopaidra a kósza szél. Fütyülve száll a gondolatrések között, s bolondságokat beszél. Agyrém alakok járnak kísértve, egódba mártva kezüket. Torz tükrödben fordítva áll a feszület, de hallani a félrevert harangot, a tűzvész közel. A lángok illata ezernyi vérszívót üldöz el. Egy apró szóparázs az ajtón bepattan hirtelen, s lángra lobbantja a penészes űrt, dermed szívedben.

0: tisztelet Isten háza iránt.
1: A jellem tökéletesítése. Tartsátok meg szombatjaimat, és tiszteljétek szent helyemet. Én vagyok az Úr. Mózes 3. könyve 19:30. Gondolatok az ígéről. Isten fenséges és szent. Az alázatos hívő keresztény számára Isten földi háza, a hely, ahol a népe Isten tiszteletre gyűlik össze, a menny kapuja. Az Istent dicsérő énekek, a Krisztus szolgái által elmondott szavak, Isten eszközei, arra, hogy egy népet készítsenek elő a mennyei gyülekezet magasztos Isten tiszteletére. Amikor belépünk az Isten tisztelet helyére, viselkedjünk tisztelettudóan. Csendesen foglaljuk el helyünket. Közönséges beszédet, sugdolózást, nevetgetést ne engedjünk meg az imádkozás házában, se Isten tisztelet előtt, se utána. Ha várnunk kell néhány percet az Isten tisztelet megkezdéséig, csendesen elmélkedve őrizzük meg az áhítat lelkületét. Szívünket emeljük fel imában Istenhez, hogy az Isten tisztelet áldást árasszon ránk, s a jelenlévők meggyőzésére és megtérésére vezessen. Gondoljunk arra, hogy mennyei küldöttek időznek ebben a házban, nyugtalanságunk miatt az Istennel való érintkezés sok

drága alkalmát veszítjük el, ha nem vagyunk jó hatással másokra, az elmélkedés és imádkozás jó példája által.

0: A szokás hatalma.
1: Vajon megváltoztathatja-e bőrét a néger, vagy foltjait a párduc? Te is tehetsz-e jót, aki hozzászoktál a gonoszhoz? Jeremiás próféta könyve 13. fejezet 23. vers. A Jeremiás könyvének sorai mélyen megérinthetnek, hiszen az emberi tehetetlenség és sebezhetőség egyetemesen ismert érzéseit boncolgatják. A próféta lényegében azt a kérdést teszi fel, hogy ha a rossz szokásaink és a velünk született jellemhibáink olyan mélyen gyökereznek, mint az emberek vagy állatok génjei, akkor vajon képesek vagyunk-e önerőből változtatni rajtuk? Kiszabadulhatunk-e valaha is függőségeink hálójából? Ez a kérdés különösen aktuális volt Jeremiás idejében, amikor Júda népe nyíltan a bálványi mádás útjára lépett. A proféta ezért szánt több fejezetet arra, hogy leírja a nép bűnös állapotát és annak elkerülhetetlen következményeit. Szerencsére, amikor a teljes szövegkörnyezetben vizsgáljuk a proféciát, egy sokkal reménytelibb üzenetre bukkanunk. A Jeremiás könyvében egy empatikus és szerető Isten képe bontakozik ki, aki nem hagy magunkra a bajban. A könyv egy pontján elhangzik a vigasztaló meghívás. Ezért így szól az Úr. Ha visszatértek hozzám, helyreállítalak titeket, és előttem álltok majd. Harcolni fognak ellened, de nem győznek, mert veled leszek, hogy megszabadítsalak és megmentselek, mondja az Úr. Megszabadítalak a gonoszok kezéből, és megmentelek az elnyomók kezéből. Jeremiás proféta könyve 15. fejezet 19-től 21. versig. Ez a biztató ígéret arra emlékeztet minket, hogy Isten ereje nagyobb, mint bármelyik rossz szokás vagy függőség. A szokások hatalma tekintélyes, és képes mély nyomokat hagyni bennünk. Ezt alátámasztja a következő személyes történet is, ami egy madridi katolikus főiskolán történt. Itt a diákoknak keresztet kellett vetniük, valahányszor elhaladtak az épület főbejáratánál lévő Mária kép előtt. Ez a cselekedet annyira beépült a mindennapokba, hogy automatikusan reakcióvá vált. Évekkel később, miután a szerző elhagyta az iskolát, és új hitet talált, már nem gyakorolta a keresztvetést. Amikor azonban meglátogatta a régi intézményt és elhaladt a festmény alatt, a jobb keze szinte öntudatlanul lendült, hogy megtegye a megszokott mozdulatot. Ez a pillanat megmutatja, milyen mélyen rögzülnek bennünk a berögzült szokások, még akkor is, ha tudatosan már nem azonosulunk velük. Bár a szokások ereje tagadhatatlan, Isten ereje mégis erősebb. Még a legmélyebben gyökerező rossz szokások esetében is rendelkezésünkre áll a segítség, ha hagyjuk, hogy Isten elkezdje munkálkodni az életünkben. Ez azonban nem passzív folyamat, nekünk is aktívan részt kell vennünk benne, és tudatosan kell törekednünk a jóra. Ahogy Pál apostol is írta, ne fáradjunk el a jót cselekedni, mert ha nem adjuk fel, akkor a megfelelő időben aratni fogunk. Ez a gondolat arra bátorít minket, hogy még a kihívások közepette se adjuk fel a reményt. A a hit és a kitartás erejével fölülkerekedhetünk a rossz szokásainkon, és egy teljesebb, boldogabb élet felé haladhatunk. Szerinted milyen lépésekkel lehet a legkönnyebben felülkerekedni egy rossz szokáson?
0: Közreműködött Varga Gyulai Bernadett.

Szabadság. A Magyarországi Evangélikus Egyház napi útmutató igéi.

Október 9-én pénteken következőképpen szól hozzánk Isten igéje. Nap ószövetségi igéjét Ézsaiás próféta könyvének 50. fejezetében, a 9. versben találjuk meg. Íme az én Uram az Úr megsegít engem. Ki mer bűnösnek mondani? Nap újszövetségi igéjét Pál apostolnak a Róma beliekhez írott levelének 8. fejezetében, a 34. versben olvashatjuk. Hiszen Krisztus Jézus az, aki meghalt, sőt, feltámadt, aki Isten jobbján van, és esedezik is értünk. Bárki mondhatja, hogy bűnös vagyok. És igaza is van, ez szomorú tény, megmásíthatatlan valóság. Néha annyira érzem ennek a súlyát, hogy még Pállal is együtt mondom, a bűnösök között első vagyok én. Ő is az Ószövetségből idéz. Nincs, aki jót cselekedjen, nincs egyetlen egy sem. Ez az általános megállapítás nem ment fel engem a saját vétkeimből. És ami egyszer megtörtént, amit elkövettem, azt már nem lehet megváltoztatni. Lakozni, szépíteni, gyógyítani valamennyire igen, de meg nem történtté tenni, nem. A bűnöknek ez a batyúja nőtt önnő. Ezzel a zsákkal a nyakamban már nem tudok bejutni a keskeny kapun át az Isten kiteljesedő életébe. Legfeljebb a temetőig jutok. De hangzik az evangélium. Az Úr megsegít engem. Ha az életem értékelője, az ítélő bíróm, az irgalmasnak megismert Isten, és ha az ügyvédem az a Jézus, aki életét adta értem, akkor jogos a mondat második fele. Ki mer bűnösnek mondani? És nem csak azért, mert Isten igaznak fogad el, hanem azért is, mert Jézus magára vállalta bűneimet. Helyet cserélt velem, és most már Isten Jézusért, csak is ő érte, engem fogad el igaznak. Ki mer bűnösnek mondani? Csak az ördög, ha folytatom az Isten nélküli életet. Ezért nincs más út. Belekapaszkodni Isten Jézus Krisztusban megmutatott halálos szeretetébe. Ez az igazi élet, és az ember hazaérkezhet. A nap imádsága érthetetlen, szinte hihetetlen, Istenem, hogy elfogadsz. Tudom, nem azért, amilyen vagyok, akkor eldobnál, hanem azért, akihez tartozom, Jézusért. Ő és az ő keresztje az egyedüli reményem. Olyan jó, hogy nem érdemekből, jótettekből, győzelmekből, hanem egyedül kegyelmedből élhetek. Ezért együtt mondom a zsoltárossal, az Úr az én pásztorom, bizonyóságod és hűséged kísér, Istenem. Amen. Hafenser Károly áhítatát hallottuk, s a nap igéi voltak, íme az én Uram, az Úr megsegít engem, ki mer bűnösnek mondani. S a nap újszövetségi igéje, hiszen Krisztus Jézus az, aki meghalt, sőt feltámadt, aki Isten jobbján van, s esedezik is értünk.

Danny fülek nélkül született. A hallása tökéletes volt, mégis hiányzott az, ami mások számára természetes. A külső fül, vagyis a fülkagyló. Ez a látszólag apró testi hiányosság egy életre szóló terhet rakott rá. Kiskora óta ki volt téve a gúnyolódásnak, a kíváncsi pillantásoknak és a kiközösítésnek. A gyerekek kinevették, amiért más. A felnőttek pedig sajnálkozva néztek rá. Danny-nek már egészen fiatalon meg kellett tanulnia, hogy miként kezelje a szégyenérzetet, a magányt, amit a külseje miatt érzett. De volt egy erős alapja. A szülei feltétel nélküli szeretete és a hit, ami a családjában mélyen gyökerezett. Ők megtanították neki, hogy az igazi érték nem a külsőben rejlik, és Isten szemében ő tökéletes, éppen úgy, ahogy megteremtette. Ahogy telt múlt az idő, Danny beletörődött a sorsába. Bár a remény mindig ott élt a szívében, hogy egyszer talán megváltozhat a helyzet. De megtanult boldogulni anélkül, hogy megpróbált volna beilleszkedni egy olyan világba, amely elutasította őt. Kitűnő tanuló volt. Érettségi után felvették egy neves egyetemre, több ezer kilométerre az otthonától. Ez a távolság egyben új kihívást is jelentett. Hiányoznak a szülei és a családja támogatása, és az egyetemi életben is nehezen talált barátokat. A fül nélküli fiú itt is a különc maradt. A beszélgetésekben mindig óvatos volt, és igyekezett úgy elhelyezkedni, hogy ne lehessen látni a hiányosságát.

Egy nap azonban minden megváltozott. Édesapja telefonált, a hangjában izgatottság és feszültség vegyült. Fiam, azonnal menj be a kórházba, találtak egy donort. A hír villámként csapott le rá. Évekkel ezelőtt az orvosa említette, hogy létezik egy új eljárás, a fül átültetés, de a sikeres műtéthez élő, megfelelő donorra van szükség. Ez pedig extrém ritkaság volt. Danny sosem hit abban, hogy ez valaha megtörténhet vele. A következő nap már a kórházban feküdt, ahol felkészítették a műtétre. A beavatkozás hosszú órákon át tartott, de végül sikeresnek bizonyult.

Amikor eltávolították a kötéseket, Danny órákon át bámulta magát a tükörben. Életében először látott valakit, aki teljesen normálisnak tűnt. Két tökéletes fülkagyló volt a fején, és a látványtól elérzékenyült. Nem csak új füleket, hanem új életet kapott. Hirtelen minden addigi szégyen és kirekesztettség eltűnt. Új barátokat szerzett, és egyre magabiztosabb lett. A külseje miatt érzett félelem és a rejtőzködés helyébe a felszabadultság érzése lépett.

néhány hét múlva egy újabb hívás érkezett, amely visszarántotta a valóságba. Fiam, az édesanyád nagyon beteg. Nem biztos, hogy túléli az éjszakát, mondta az édesapja remegő hangon. Danny azonnal repülőre ült, de mire hazaért, már csak a szomorú hír várta. Édesanyja elhunyt.

temetésen, a ravatalozóban Danny utoljára akart búcsút venni attól a nőtől, aki az egész életét a szeretetére építette. Lehajolt, hogy puszit adjon az arcára, és ekkor vette észre azt a szívszorító részletet, amitől minden korábbi kérdésére választ kapott. Édesanyjának hiányzott a füle. Ekkor jött rá a valóságra. Az a fül, amit ő kapott, az édesanyjáé volt. A világon a legnagyobb önfeláldozó szeretet cselekedete, amit egy szülő megtehet a gyermekéért. Az anya csendben, szó nélkül, minden elismerést elutasítva adta át testének egy részét, hogy a fia boldog és teljes életet élhessen. Danny az édesanyja szeretetének köszönhette az új életét, de ez a felismerés örökre megváltoztatta a hálájának a mélységét.

Danny anyjának önfeláldozása csupán egy földi tükröződése annak a végtelen szeretetnek, amelyet Isten mutatott az emberiség iránt. Ahogyan az anya a saját testéből adott a fiának, hogy új életet kaphasson, úgy adta oda Isten az ő egyszülött fiát, Jézus Krisztust, hogy az emberiség lelki értelemben újjászülethessen, és megmentést nyerjen a bűn rabságából. A történetben szereplő édesanya önfeláldozó cselekedete a keresztény élet alapelvét tükrözi. A hit nem csupán elméleti tudás, hanem a szeretet cselekedetekben való megnyilvánulása. A keresztények számára az áldozathozatal nem opcionális, nem választható, hanem a Krisztushoz való hasonlóság jele. A megváltó csodája nem csak azt mutatja meg, hogy mit tett értünk Isten, hanem azt is, hogy miként kell nekünk élni, másokért áldozatot hoznunk. Az anya példája arra tanít, hogy a valódi szeretet sosem önző, hanem mindig a másik ember javát keresi, még ha ez személyes fájdalommal vagy lemondással is jár. Ez a fajta önzetlenség a valódi krisztusi szeretet jele, és ez képes a legnehezebb helyzetekben is mindig egyértelműen megmutatkozni.

A szeretet pedig nem abban van, hogy mi szerettük Istent, hanem abban, hogy ő szeretett minket, és elküldte a fiát engesztelő áldozatul bűneinkért. János apostol első levele, 4. fejezet, 10. vers.

0: Hír összeállításunk következik.
1: Postai világnap. 1874. október 9-én alapították az Általános Posta Egyesületet, melyet később Egyetemes Posta Egyesületnek neveztek. Erre az eseményre emlékezünk a Postai világnappal. A 22 alapító ország között volt Magyarország is. Az egyesület célja, hogy összehangolja a nemzetközi postaszolgálat tevékenységét, és továbbfejlessze a szolgáltatásokat. Az egyesület 1948-tól az ENSZ szakosított intézménye, jelenleg több mint 160 ország tagja. A nemzetközi postaszolgálat összehangolása, továbbfejlesztése érdekében jött létre. A fő célkitűzése az volt, hogy az elzártabb települések is bekapcsolódhassanak ebbe a szolgáltatásba. A modern posta már nem elégedhet meg a hagyományos szolgáltatásokkal, alkalmazkodnia kell a kihívásokhoz. 72 óra kompromisszum nélkül. Több vagy, ha adsz. Ismét elindult a háromnapos önkéntes ifjúsági akció október 8-a csütörtök és 11-e vasárnap között. Mutasd meg, mire vagy képes. Exkluzív kalandtúra a katolikus, a református és az evangélikus egyház szervezésében. A 72 óra kompromisszum nélkül egy szociális önkéntes akció, amelyet a három történelmi keresztény egyház szervez. Az akció Magyarország fiatalságát hívja közös összefogásra, hogy együtt tegyünk másokért, környezetünkért. Országszerte fiatalok kisebb-nagyobb csoportjai három napon, azaz 72 órán keresztül teljesítenek közhasznú feladatokat, intézmények, játszóterek felújítása, erdőtakarítás, szociális segítségnyújtás, kulturális műsorok szervezése különböző közösségeknek, például fogyatékkal élőknek, idősek. Bécsbe hívják a zarándokokat a Mária Pócsi kegykép első könnyezésének 330. évfordulójára. November 7-én, 8-án Bécsben ünneplik a Mária Pócsi kegykép első könnyezésének 330. évfordulóját. A görögkatolikus metropólia arra buzdítja a papokat és a híveket, hogy egyéni utazást szervezve minél többen kapcsolódjanak be a zarándoklatba. Az ünnep november 6-án vecsernyével kezdődik. November 6-án, pénteken 18 órakor a bécsi Szent Barbara templomban vecsernyét mondanak. November 7-én, szombaton 19 órakor a Szent István székesegyházban akatisztoszt imádkoznak, majd fáklyás körmenetet tartanak a Szent István téren. November 8-án, vasárnap, 10 óra 15-kor Szent Liturgiára várják a híveket a Székesegyházban. A szervezők mindenkit szeretettel várnak a közös imádságra és hálaadásra a Mária Pócsi Istenszülő tiszteletére rendezett bécsi ünnepen. 6. Ideje elhinned, országos pásztor és vezetői konferencia. Október 16-a és 17-e között ismét megrendezik az Ideje elhinned országos pásztor és vezetői konferenciát a pünkösdiek, melyre szeretettel várnak és hívnak minden pásztort, vezetőt, igehirdetőt, szolgálattevőt és házastársaikat, a fiatalabb generáció tagjait, illetve a szolgálatra még csak készülőket. Az időjárásról. Lassan elindul a lehűlés. Ma a pénteken felhős vagy borult lehet az idő, többfelé esővel északnyugatra fordul a szél, és 16-23 fokunk van. Szombaton felhős időre számíthatunk, csak néhol kisebb esővel. Gyengül a légmozgás, és 16-21 fok valószínű.
0: Híreinket hallották.

Soli Deo Gloria, egyedül isteni a dicsőség. Féljétek az Istent, és adjatok neki dicsőséget, mert eljött ítéletének órája. Imádjátok azt, aki teremtette a mennyet és a földet, a tengert és a vizek forrásait. Bizony tőle, általa és érte van minden. Övé a dicsőség mindörökké. Ámen.

A Magyar Evangéliumi Rádió műsorát sugározzuk. Szeretettel köszöntjük kedves hallgatóinkat!

Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóimat! Ez itt a Nehéz esetek a Bibliában sorozat. Benne Kulcsár Tibort hallják. Szeretettel köszöntöm a hallgatókat! Hosszú-hosszú hónapok óta beszélgetünk már a Biblia egy-egy személyiségéről. Újra és újra kinyitjuk a Bibliánkat, és nem egészen olyan szempontok szerint vizsgáljuk egy-egy bibliai személyiség vagy történetnek a hátterét, mint ahogy azt általában szószékről megszoktuk. Ennek persze az a következménye, hogy sok hallgató visszajelez. Sokan azt, hogy számukra érdekes és fontos ez a sorozat. Mások azonban egy kicsit nehezményezik, hogy olyan dolgokról lebbentjük fel a fájtlat, amelyek eddig rejtve voltak, vagy nem voltak annyira nyilvánvalóak, és úgy érzik, hogy ezzel elhomályosítjuk, vagy beszennyezzük egy-egy bibliai személynek az életét. Természetes, kedves hallgatóim, hogy eszemben sincs ezt tenni. Legalábbis nem az a cél, hogy valakinek a tekintélyét vagy jó hírnevét romboljuk. De az mindenképpen cél, felvállalva, és ím lám most a rádió nyilvánossága előtt is elmondva, hogy amikor egy-egy bibliai személy életéről gondolkozunk, megértsük, ugyanolyan esendő, törékeny, bűnre hajlamos emberekkel volt dolga Istennek abban az időben is, mint ma. De amikor ezek az emberek elfogadták Isten szent lelkének a vezetését, amikor ezek az emberek megértették Isten akaratát, és azt elfogadva arra ráhangolódtak, arra ráálltak, akkor fel tudta őket használni Isten, alkalmas eszközzé tudta őket változtatni az Úr. Nos, ma egy új sorozatot kezdünk a sorozaton belül. Néhány héten keresztül Sámuel próféta életének különös eseményeit, fontos állomásait fogjuk majd látni, és nagyon remélem, hogy miközben újra és újra benézünk a függöny mögé, nem azt fogjuk elsősorban tanúságképpen levonni, ó, ha ők is ilyenek voltak, akkor nekünk semmire nem kell vigyázni. Éljünk úgy, ahogy jól esik. Hanem azt fogjuk megérteni, Isten keresi azokat az embereket, akik vágynak és akarnak szolgálni neki, és ezért készek is és képesek is meghozni a helyes döntéseket. Ezután a kicsit hosszúra nyúlt bevezető után hadd hívjam a Biblia mellé minden hallgatómat. Ma Sámuel első könyvéhez lapozunk, Sámuel születésének a történetét fogjuk meghallgatni, az első könyv, első fejezet, első versétől. Volt egy Rámátaim Cófimból, az Efraim hegyvidékéről való ember, akinek Elkána volt a neve. Efratai volt, Jeróhámnak a fia, aki Elihu fia, aki Tóhu fia, aki Cúf fia volt. Két felesége volt, egyiknek a neve Anna, másiknak a neve Peninná. Peninnának voltak gyermekei, de Annának nem voltak gyermekei. Ez az ember évenként fölment városába, Silóba, hogy imádkozzék és áldozzék a seregek urának. Ott pedig Éli két fia, Hofné és Fineás volt az úr papja. Amikor eljött az a nap, amelyen Elkána áldozni szokott, egy-egy részt adott feleségeinek, Peninnának, meg mindegyik fiának és lányának, Annának is csak egy részt adott, pedig Annát nagyon szerette. De az Úr bezárta a méhét. Vetélytársai sokat bosszantotta őt, hogy felingerelje, mivel az Úr bezárta a méhét. Így történt ez évről évre, valahányszor fölment az Úr házába, így bosszantotta őt. Ő meg csak sírt, és nem evett semmit. Akkor ezt mondta neki a férje Elkána: Anna, miért sírsz? Miért nem eszel? Miért vagy úgy elkeseredve? Nem érek én többet neked 10 fiúnál? Talán váratlan egy kicsit, kedves hallgatóim, hogy itt megszakítom eztnek a történetnek a felolvasását, de szeretném, hogyha együtt gondolkoznánk. Egy különös helyzeten. Az egyik, az egy olyan információ, ami talán nem mindenki előtt nyilvánvaló.
amikor a Szentírásban olyan személyekkel találkozunk, akik családfa szerint vannak meghatározva, mégpedig visszamenőleg 3-4 generációval, ennek általában egy oka van, mégpedig az, hogy az illető, akiről beszél a Szentírás, jövevényként érkezett Izrael népébe, és ezért nem csupán azt mondják, hogy Izrael gyermeke volt, vagy efratai volt, vagy benyámini születése volt, vagy júdai volt, mint ahogy ezt a legtöbbször olvassuk, hanem visszamenőleg megadják azoknak a családfőknek a nevét, akik már Izrael népébe tagozódva éltek. Mindebből arra gondolhatunk, hogy ez a Ramátaim Cófimból származó ember, Elkána, talán, miközben már Efratában született, de őseit tekintve nem biztos, hogy Izraelből való. Érdemes ezen egy picit elgondolkozni, már csak azért is, mert az a hűség, ahogy Elkána ragaszkodik Izrael népéhez és Isten törvényéhez, egészen elgondolkoztató. Tessenek csak arra gondolni, hogy milyen sokan ebben az időben egyszerűen elfelejtették Istennek azt a törvényét, hogy minden évben föl kell menni, akkor még nem az Úr házához, hanem az Úr sátorához, Silóba, bemutatni az áldozatot. Ez egy különös út volt minden egyes izraeli ember számára. Zarándoklat, így mondanánk ma. Amikor egy egész évnek a terhével, bajával, bűneivel, áldásaival, örömeivel, szóval az emberi élet minden dolgával együtt összeállt a család, elindultak Silóba, vitték az áldozatukat, ott töltöttek az úrházánál hosszabb időt, nem egy-egy órát, fél órát, vagy pár percet, mint ahogy azt a ma embere teszi, és ott az úrháza előtt beszélgetett a család, természetesen az anakronizmusért elnézést kérek, hiszen amikor úrházát mondok, mindig az Úr sátorát kell ebben az időben érteni, és az Úr jelenlétében töltöttek egy időt. Ott tárgyalták ki a családi életüknek a dolgait. Ott ettek, ott ittak, ott aludtak. Úgy érezhették, hogy ez alatt az idő alatt, ezek alatt a napok alatt közösségben vannak Izrael Istenével, együtt sátoroznak, együtt laknak. Nyilvánvaló, hogy ezek az alkalmak több mindenre lehetőséget adtak. Először is ilyenkor vitték a hála áldozatot. Bemutatva az Istennek mindazért az ő hálájuk megnyilvánulásait, amit Isten az elmúlt egy esztendőbe adott. Ilyenkor vitték a bűnért való áldozatot. Leszámolva Isten előtt, mindazzal a dologgal, ami az elmúlt egy esztendőbe történt. És ilyenkor határoztak meg célokat a következő időszakra. Ilyenkor imádkoztak azokért a dolgokért, amikre Isten áldását kérték. Azt gondolom, minden izraeli ember számára, aki ezt a gyakorlatot követte, az Úr házánál, a Szent Sátornál töltött időszakok rendkívüli mértékben meghatározóak voltak. Nagyon-nagyon fontos. És azért is akartam fölhívni a figyelmet, hogy ebben a helyzetben természetesen kijöttek a feszültségek is. Csak egy pár sort olvastunk ebből a történetből még. De azt látjuk, egy különös háromszögben él ez a család. Elkána, egy gyermekekkel gazdagon megáldott asszony Peninna, és a szerelmes asszony, a nagyon szeretett asszony, de magtalan asszony Anna. Az úrháza mellett is kirobban a feszültség. Peninna azt az időszakot, amikor az Istennel való közösséget gyakorolhatnák, vetélytársa, és bocsánat, hogy ilyen szót mondok, de hát ezt nem lehet másképp mondani, vetélytársa froclizására, bosszantására, ugratására használja az időt. Amikor eszébe jut az embernek a Zsoltár, örventem, amikor azt mondták nekem, menjünk fel az Úr házába, akkor ugyanakkor egy kérdés is eszembe jut, kedves hallgatóm. Mire való az Istennel töltött idő?
mire való az úrházában töltött idő? Anna számára az év legkeserűbb időszaka volt, hiszen annyi bántást kapott, amennyi csak lehetett. Anna számára a keserűség időszaka volt. Penina számára pedig a dicsekvés ideje. Penina számára a győzelem mámora, a vetélytársnő fölött aratott újabb és újabb diadalnak a mámora. Elkána számára pedig a békítgetés ideje, a lecsendesítgetés ideje, a két asszony kordában tartásának az ideje. De észrevetted, kedves hallgató, hogy ezek a célok, vagy ezek a tünetek, amiket én most elsoroltam, mind messze estek Isten eredeti szándékától. Talán akkor az is kiderül, hogy hogy is kerül ez a nehéz esetek közé. Mert hogy gyakorló lelkipásztorként sokszor szembesülök azzal, minek is megy az ember templomba manapság. Van, akit politikai céljai visznek oda. Verbúvál. Vagy éppen érvel. Vagy ott kap hangot. Van, akit a divathóbort visz oda megmutatni legújabb ruháit. Van, akit a gőgje meg a büszkesége visz oda. A kivagyisága. Mert ez a hely az, ahol ő meg tudja mutatni, hogy ő is valaki. Másokat kritikai érzékük visz oda, hogy utána elbeszélgethessenek arról, hogy milyen pocsék volt a prédikáció, és milyen hamis volt az énekkar, és hogy milyen szörnyű az orgonista, az orgonáról már nem is beszélve, és hogy milyen ózsdi régi áporodott az egész hely. De ki megy oda találkozni az Istennel? A történetet, ha az Úr akarja, és élünk, egy hét múlva folytatom. De addig lesz majd egy vasárnap. Talán lesz lehetősége minden hallgatónak magától kérdezni, minek is megyek én Isten házába? Találkozni fogok az Istennel?

Szeretettel köszöntöm a hallgatókat. Az elmúlt héten kezdtünk el Sámuel próféta életének az előzményeivel foglalkozni. Ma ugyanott folytatjuk, ahol akkor abba hagytuk, de a jobb megértés kedvéért újraolvasom a történetet. Sámuel első könyve, első fejezet, első verstől. Volt egy Rámátaim Cófimból, az Efraim hegyvidékéről való ember, akinek Elkána volt a neve. Efratai volt, Jeruhámnak a fia, aki Elihu fia, aki Tóhu fia, aki Cúf fia volt. Két felesége volt, egyiknek a neve Anna, másiknak a neve Peninna. Peninnának voltak gyermekei, de Annának nem voltak gyermekei. Ez az ember évenként fölment városából Silóba, hogy imádkozzék és áldozzék a seregek urának. Ott pedig Éli két fia, Hofni és Fineás volt az úrpapja. Amikor eljött az a nap, amelyen Elkána áldozni szokott, egy-egy részt adott feleségének Peninnának, meg mindegyik fiának és lányának. Annának is csak egy részt adott, pedig Annát nagyon szerette, de az úr bezárta a méhét. Vetélytársai sokat bosszantotta őt, hogy felingerelje, mivel az úr bezárta a méhét. Így történt ez évről évre, valahányszor fölment az úrházába, így bosszantotta őt. Ő meg csak sírt, és nem evett semmit. Akkor ezt mondta neki a férje Elkána: Anna, miért sírsz? Miért nem eszel? Miért vagy úgy elkeseredve? Nem érek én többet neked 10 fiúnál? Egyszer Anna fölkelt, miután ettek és ittak Silóban, Éli pap meg ott ült egy széken az úr templomának az ajtófélfájánál.

Mivel hosszasan imádkozott az úr színe előtt, Éli figyelte az asszony száját, Anna magában beszélt, csak az ajka mozgott, de hangja nem hallatszott. Ezért Éli azt gondolta, hogy részeg, és ezt mondta neki, meddig tart még a részegséged? Józanodj ki mámorodból! Anna azonban így válaszolt, nem uram, bánatos lelkű asszony vagyok. Nem ittam bort vagy szeszes italt, hanem a lelkemet öntöttem ki az úr előtt. Ne tarts szolgáló lányodat elvetemült asszonynak, mert nagy bánatom és szomorúságom miatt beszéltem ilyen sokáig. Éli így válaszolt, menj el békességgel, Izrael istene teljesítse kérésedet, amit kértél tőle. Ő pedig ezt mondta, néz jó indulattal szolgáló lányodra. Aztán elment az asszony a maga útjára, evett, és nem volt többé szomorú az arca. Nagyon sok mindenről kellene ebben a szűk 10 percben beszélni, amiről talán nem is fog sikerülni. De abban a reményben vagyok, kedves hallgatóim, hogy egy néhány gondolatot talán föl tudok vetni, amire aztán egyéni csendességben vissza lehet kanyarodni, Bibliát lapozgatva végig lehet gondolni. Az egyik, amire a figyelmet szeretném irányítani, annak a gondolatnak a folytatása, amit már a múlt héten is fölvetettünk. Tudnilik, miért is megy az ember Isten házába? Szemmel látható, Elkána nagyon fontosnak tartotta ezt az időszakot. Rendet szabott a családban. Újra és újra, minden évben ugyanazt az időszakot Isten házában töltötték, ott a Szent Sátor mellett, vidve az áldozatot, hálát adva, imádkozva, és kérve a bocsánatot a bűnre, és azt is látjuk, hogy Elkánának volt egy nagyon igazságra törekvő szokása, tudnilik, hogy a családja minden tagját egyenértékűen, ugyanolyan mértékű áldozati ajándékkal ruházta föl, jelezve a család közösségét, összetartozását, és azt is jelezve, hogy ebben a családban mindenki egyforma joggal ül az asztalnál. Szép ez. Aki kívülről látta őket, valószínűleg meghatónak is találhatta. Hiszen tessenek csak arra gondolni, hogy amikor ez a család elindult az áldozati ajándékával, apraja nagyja ugyanolyan áldozati ajándékot vitt. Nagyon szép lehetett, ahogy a templom elé vonultak, a Szent Sátor elé vonultak libasorban, talán elől a kicsik, és vitték azt, amit Istennek ajánlott a család. Sok szépet és jót lehetett róluk gondolni, de azt talán nem, hogy közben még ezt az áldozati ajándékot viszik, mit gondolt Anna? Ő látta maga előtt vetélytársának, Peninnának a gyermekeit, és arra gondolt, ettől a lehetőségtől megfosztott engem az Úr. Én nem mehetek úgy, mint ő. Peninna látta maga előtt Annát, és szívében nagyokat derült rajta, hiszen arra gondolt, hogy lehet, hogy a férjem jobban szereti ezt a nőt, mint engem, de mégiscsak engem áldott meg az Úr, tessék csak nézni ezt a libasort, minden utód az én gyermekem, az én méhemből származik. Elkána talán nagyon szigorúan próbálta tartani az egyensúlyt, de eljött az a nap, amikor kirobbant a feszültség. Amikor úgy érezte Elkána, már nem bírja tovább látni Annának az újra és újra elkönnyesedő szemét, elege volt a sírásból, magában talán úgy gondolta, hogy elege volt a nyafogásból, és föltesz néhány kérdést a feleségének, ami, különösen női hallgatóim azt hiszem meg fogják ezt különösen érteni, és talán egyet is értenek majd velem, minden kérdés egy-egy törszúrás, miközben tisztázó kérdések akarnak ezek lenni. Mit is kérdezel, Kána? Miért sírsz? Miért nem eszel? Kár megkérdezni azokat, amire úgyis tudjuk a választ. Miért vagy úgy elkeseredve? Nem tudta volna el Kána? Dehogy nem. A következő kérdésből ki is derül, hogy pontosan tudja. Nem érek én neked többet 10 fiúnál? Nem jó, amikor egy férj a szerelmének a súlyát és a feleség gyermek utáni vágyakozását
két se.

képernyőbe akarja tenni. Ebből soha nem jöhet ki jó végeredmény. Ezt nem gondolta végig Elkána. Anna azonban a férjétől nem megértést kapott ezen a helyen, hanem valószínűleg úgy érezhette, kioktatást. Nem lehet jó választ adni erre a kérdésre, nem érek-e neked többet 10 fiúnál. Amikor egy asszony életében eljön a gyermek utáni sóvárgásnak az ideje, akkor nagyon sok minden megváltozik benne. Értékrend is megváltozik benne. És az egyetlen dolog, ami helyre billentheti ezt az értékrendet, az tulajdonképpen az Istentől kapott és elfogadott gyermek. Itt nagyon-nagyon messzire vezetne, ha ma végig gondolnánk, kedves hallgatóink, hogy hány és hány asszony szenved ebben az országban kegyetlenül az eldobott gyermek miatt, az Istentől nem kért, és ezért nem is kívánt, de megjelent, majd kidobott, elvetett gyermek miatt. Milyen sokan összetörnek pszichikailag is, aztán fizikailag is. De ma nem ennek az ideje van, hogy erről beszéljek. Azonban Anna úgy gondolta, ez így nem mehet tovább. Ha sír, vetélytársnőjének csak örömet szerez, férjének most már szemmel láthatóan csak bosszúságot, kinek mondja el a fájdalmát? Eljött az a pillanat, amikor úgy döntött Anna, hogy Isten elé kell menni. Oda is megy, el is mond mindent, sőt, talán még többet is annál, mint amit mi magunktól gondolnánk. Hiszen fölajánlja a születendő gyermekét, az elsőszülöttjét, mégpedig örökös szolgálatra Istennek. Nem Isten kéri tőle. Ő úgy gondolja, hogyha Isten megajándékozza őt egy gyermekkel, elveszi róla Isten azt a gyalázatot, ami miatt őt gúnyolhatják, ez neki ér annyit, hogy utána azt a gyermeket ő egész életére Istennek ajánlja. És lám, néha tövisekkel van szegélyezve az ember útja, Éli főpap igen keményen megalázza ezt az asszonyt. Érdemes végig gondolnunk egy pillanatra, hogy is lehetséges az, hogy Éli főpap részegnek néz valakit, aki a Szent Sátornál imádkozik. Attól félek, hogy sok mindent elárul ez. Arról, hogy is mentek abban az időben a dolgok. Hogy sok család nem áldozni jött, nem Istennel való közösséget keresni jött, hanem amolyan vikendre, vakációra. És az Isten előtt való örömöt néhányan fölcserélték az Isten előtt való mulatozással. Nem Isten volt a középpontban, saját maguk. Ennek persze a következménye könnyen lehet, mértéktelen evés, ivás. Szinte meg sem merem említeni, hogy a nem is olyan soká közelgő húsvét hány embernek lesz ok arra, hogy a meghalt, de föltámadt üdvözítőt imádja, és hány embernek lesz majd oka, joga az ünnep kapcsán részegre enni és inni magát, pedig Isten választ akar adni. Fölhasználta Anna életében ezt a különös eseménysort arra, hogy megbékéljen Istennel. És ez a mai utolsó gondolat, amit szeretnék minden hallgató szívére tenni. El lehet menni Isten házából úgy, hogy nem szomorú az ember arca. Tetszett ezt tudni? Választ kapva Istentől. A körülményben nem változott semmi, csak minden egészen más lett. Miért? Mert azt tudta Anna, hallottam valamit Istentől, és egészen biztosan meghallgatott engem Isten.

Páskujné Kovács Erzsébet. Így jövök hozzád, Istenem. Az évek mögöttem messze lehúlva, s bennem már minden elcsitulva, így jövök hozzád, Istenem. A lázadások ideje elmúlt, most mindenért bocsánatot kérek. Tudod, nehéz volt sokszor a kereszt, s ha a szilánkok a húsomba martak, már tudom, hogy miért akartad. Így jövök hozzád, Istenem. Lázadó szívvel jártam az életet, s még most is volna erőm ellenállni. Visszaadni a kapott sebeket, aki megaláz, visszaalázni. Kemény ököllel ütni, aki bánt, de jó is volna odacsapni, mondja bennem egy kemény konokhang. Egy helyet kettőt visszaadni. De nem holmi mesékből tanultam szent fiad áldott szelíd életét. Szó nélkül tűrte a megbántást, észre sem vette, ha megalázták. Töretlen hittel ment a halálig, mert te akartad, hogy úgy legyen. És ment, nem törődve mással, a pilátusi kézmosással, a köpködéssel, a megbántással. Csak annyit mondott, bocsáss meg nekik, Istenem!

0: Egészségpercek.
1: Ismert, hogy terhesség alatt és a szülés után sok kismama szenved hangulati zavarban, amelynek egyik oka a nemi hormonok szintjének változása. Ugyanakkor az is kiderült, hogy a rossz mentális állapotért a D-vitamin hiánya is felelős lehet. Holland szakemberek több mint 4000 terhesnő bevonásával azt találták, hogy akiknél kora terhességben, mondjuk 13. hét, a plazma D-vitamin szintje alacsony, nagyobb gyakorisággal jelennek meg a depresszió tünetei. Minél nagyobb volt a vérben a D-vitamin mennyisége, annál kisebb volt a hangulati zavarok előfordulása a vizsgált terhesnőknél. Mindez azt sugallja, hogy a terhesség előtt és alatt érdemes odafigyelni elsősorban a napot töltött órákra, másrészt, ha szükséges, a D-vitamin mesterséges bevitelére, hogy az anyaság kezdete ne lelki gyötrelem, hanem öröm lehessen.

0: Olvassuk együtt a Bibliát.
1: Énekek éneke. Első rész. A vőlegény és a menyasszony találkozása. Énekek éneke. Salamoné. Csókoljon meg engem szája csókjaival. Szerelmed jobb a bornál. Jó illata van olajodnak, neved, mint a kiöntött olaj. Ezért szeretnek téged a lányok. Vigyél engem magaddal, fussunk, vezess a szobádba, királyom. Újjongva örüljünk veled, emlegessük bornál is jobb szerelmedet, méltán szeretnek téged. Jeruzsálem lányai, én barna vagyok, de szép, olyan, mint Kédár sátrai, és mint Salamon szőnyegei. Ne nézzétek, hogy milyen barna vagyok, a nap sütött le engem. Anyám fiai haragudtak rám, szőlőt őriztettek velem. A magam szőlőjét nem őriztem. Mondd meg nekem, te, kit lelkemből szeretek, hol legeltetsz, délben hol deleltetsz? Miért keresgéljelek társaid nyájainál? Ha nem tudod, ó asszonyok szépe, indulj el nyájam nyomán, és legeltest kecskéidet a pásztorok tanyáinál. A fáraó kocsijába fogott paripákhoz hasonlítalak, kedvesem. Két orcád bájos a láncocskák közt, nyakad a gyöngysorokban. Aranyláncokat készítünk neked ezüst golyócskákkal. Ha a király az asztalnál ül, nárdusom árasztja illatát. Mint egy köteg mirha, mely keblemen nyugszik, olyan az én szerelmesem. Mint a ciprusfürt én gedi szőlőiben, olyan az én szerelmesem. De szép vagy, kedvesem, de szép vagy. Szemeid galambok. Szép vagy te is, szerelmesem, gyönyörű vagy. Fekvőhelyünk üdezöld. Cédrusok házunk gerendái, mennyezete ciprusfa.

0: Mai szakasz, énekek éneke, első. A híres Akiba rabbi azt mondta, nincs még egy olyan nap a földön, ami fölérhetett volna azzal a nappal, amikor Salamon Izraelnek adta az énekek énekét, mert minden könyv szent az írásokban, de az énekek éneke a legszentebb. A fenséges énekek éneke, amelyet Salamon énekeinek is hívnak, valószínűleg Salamon uralkodásának első felében íródhatott, amikor a király még hűséges volt Istenhez. Az ének a belsőséges kapcsolatot ábrázolja Salamon és Szulamit között, aki valószínűleg a fáraó leánya és Isten hívő lett. A párbeszédek a szokott útvonalat követik. Udvarlás, menyegzői fölvonulás és esküvő, valamint az élet és a szerelem a házasságkötés után. A történelem folyamán sok szövegmagyarázó jött zavarba az intim kapcsolat kendőzetlen ábrázolásától az énekek énekében, ezért elutasították a szó szerinti jelentést, és csak úgy tekintettek a könyvre, mint egy szimbolikus lelki-szerelmi kapcsolat ábrázolására Isten és a népe között. Miközben vannak lelki tanulságok, amelyeket érdemes megfogadni, nincsen arra célzás, hogy a szó szerinti szöveget átvitt értelemben kellene értelmezni. Sőt, inkább az nyilvánvaló, hogy Isten arra szentelt egy egész ihletett könyvet a Bibliában, hogy megünnepelje az egészséges szerelmi kapcsolat szépségét és örömét egy férfi és egy nő között. A fenséges ének az édeni állapotba való visszatérést ábrázolja, olyan, mint egy teremtéskönyve egy-három ihlette kommentár, egy valódi iránytű a közeledéshez és a házassághoz. Az első fejezetben a nő magasztalja szerelmese erényeit, a barátnői jelenlétében, Jeruzsálem leányai előtt, és Salamon dicsőítéssel válaszol Szulamit szépségére. Talán nekünk is gyakrabban ki kellene fejeznünk, mennyire szeretjük szeretteinket. Szerető Istenünk, köszönjük az emberi szerelem ajándékát, amelyet a mi boldogságunkra teremtettél.
1: Napi Biblia magyarázatunkat hallották.

0: Csendes percek.
1: A mai áhítatot Janka Krajcsova Menning írta Nebraskából, az Egyesült Államokból. A szeretet lángja. Fogad kedvesen számnak mondásait és szívem gondolatait, Uram, kősziklám és megváltom. Zsoltárok könyvének 19. fejezetének 15. verse. Miközben hazafelé tartottam egy jó barátommal való találkozás után, észrevettem egy apró repedést a szélvédőmön. Először nem törődtem vele, de másnapra jelentősen megnövekedett és beleért a látómezőmbe is. Ekkor már nagyon aggódtam. Miközben a szélvédőmön a már nagyon is látható sérülést néztem, eszembe jutott a női bibliaóránk témája. A beszédről volt szó, és arról, hogyan használjuk a szavakat a mindennapokban a másokkal való társalgás közben. Csak úgy, mint a szélvédőm repedése, ami kezdetben egy apróság, egy kis pletyka, kegyes hazugság, vagy látszólag ártatlan találgatás valakiről, nagyon gyorsan elterjedhet, és maradandó károkkal járhat. Jakab apostol a könyvének 3. fejezetében így figyelmeztet, a nyelv is milyen kicsi testrész, mégis nagy dolgokkal kérkedik. Íme egy parányi tűz milyen nagy erdőt felgyújthat. Jézus tanítványaiként nem azt szeretnénk, hogy szavaink a szeretet és együttérzés lángját táplálják? Ne feledjük szavainkkal mennyei atyánkat tisztelni, és egymást építeni, bátorítani. Szerető atyánk, te nagyon jól tudod, hogy mi van a szívünkben, mielőtt egy szót is szólnánk. Töltsd meg beszédünket a te szereteteddel és a te bölcsességeddel. Amen. Napi gondolat. Isten vezetésével, szavaimmal áldást adhatok másoknak. Imádkozzunk a Biblia körökért.
0: A felvételt a Metodista Média Szolgálat készítette.

0: iránytű.
1: Bűneikről és álnokságaikról többé meg nem emlékezem. A kétségbeesés terhe legördül a beteg lelkéről, a megbocsátás békéje nyugszik meg rajta, és árad szét arcán. Eltűnt a testi fájdalom, egész lénye átváltozott. A tehetetlen guttaütött meggyógyult, a bűnös vétkező bocsánatban részesült. Őszinte hittel fogadta Jézus szavait, mint az új élet ajándékát. Nem volt többi kérése, örömtől áthatva csendben feküdt, túlságosan boldog volt ahhoz, hogy megszólaljon. Mennyei fény sugárzott arcáról, és a nép szent tisztelettel figyelt a történteket. Ó, Krisztus csodálatos szeretete, amely lehajol, hogy meggyógyítsa a bűnöst, a beteget. Az Istenség megszánja a szenvedő emberiséget, és orvosolja bajait. Ó, milyen csodálatos erő mutatkozott meg az ember fiainak! Ki kételkedhet a megváltás üzenetében, ki becsülhetné le az irgalmas üdvözítő kegyelmét?

0: Mai ige. A Keresztény Média Alapítvány napi áhítata.
1: Megváltozhatsz. Mindenre van erőm Krisztusban, aki megerősít engem. Pál levele a Filippiekhez, 4. fejezet, 13. vers. Egyes önsegítő könyvek állítása szerint 5-10 egyszerű lépéssel megváltoztathatod az életedet. Ám a mélyreható és maradandó változásokhoz sokkal többre van szükség ennél. Először is a változás úgy érhető el, ha a magadénál nagyobb erőforrásból merítesz. Isten erejéből. Pál ezt írja. Tudok szűkölködni, és tudok bővölködni is. Egészen be vagyok avatva mindenbe. Jó lakásba és éhezésbe, bővölködésbe és nélkülözésbe egyaránt. Mindenre van erőm Krisztusban, aki megerősít engem. Pál levele a Filippiekhez, 4. fejezet, 12. verstől a 13. versig. Másodszor a kitartó és elkötelezett kemény munka és erőfeszítés szül változást. A jó cselekvésében pedig ne fáradjunk el, mert a maga idejében aratunk majd, ha meg nem lankadunk. Pál levele a Galatákhoz, 6. fejezet, 9. vers. A sikertitka annak a megértése, hogy egyetlen rossz nap nem a világ, és nem is tart örökké. Mindenkinek lehet rossz napja, holnap majd újra nekifutsz. Ne add fel, az élet már csak ilyen, egyszer fent, másszor lent. Holnap teljesen új nap virrad rád. Elevenítsd fel az ígéretedet, hogy változtatni fogsz a dolgokon, és kezd ott, ahol abba hagytad. Ha szükséges, keresd Isten bocsánatát, bocsáss meg magadnak, és indulj el újra előre. A célodra összpontosíts, és ne arra, hogy hibáztál. Ne vádold magad és másokat sem. Engedd el, és menj tovább. És tudd, hogyha majd legközelebb nehéz helyzettel találod szemben magad, és biztosan lesz ilyen, Isten erejével jobban fogod kezelni.

A reformáció története. A francia reformáció. 11. rész. A börtönök zsúfolásig megteltek, és a levegő is sötétnek látszott az égő mágyák füstjétől, amelyeket az evangélium megvallóinak gyújtottak. Első Ferenc azzal büszkélkedett, hogy ő keltette életre azt a nagy tanulási mozgalmat, amely rányomta pecsétjét a 16. század kezdetére. Örömét lelte abban, hogy minden országból tudós embereket gyűjtött udvarába. A tudomány szerette, a szerzetesek tudatlanságát és babonáját pedig megvetette. Ennek tulajdonítható, legalábbis részben, az a türelem, amit a reform iránt korábban tanúsított. De a tudásnak-e patrónusa, aki vakbuzgóságában el akarta tiporni az eretnekséget, közzétett egy rendeletet, amelyben egész Franciaországban betiltotta a könyvnyomtatást. Első Ferenc példája egy a sok közül, amely tanúsítja, hogy a szellemi műveltség nem jelent védelmet a vallásos türelmetlenség és az üldözés ellen. Franciaország ünnepélyesen és nyilvánosan teljesen elkötelezte magát a protestantizmus megsemmisítésére. A papok kimondták, hogy a magasságos ég megsértését, a misekárhoztatását vérrel kell jóvá tenni. 1535. január 21-e volt a szörnyű szertartás végrehajtására kijelölt nap. Az egész nemzet babonás félelme és fanatikus gyűlölete feltámadt. Párizst zsúfolásig megtöltötték a környező vidékekről odaözönlő tömegek. A napot egy hatalmas, impozáns körmenet nyitotta meg. A menet útját szegélyező házakon gyászdrapériák fügtek, és helyenként oltárok álltak. Minden kapu előtt fáklya világított, az oltári szentség tiszteletére. A körmenet napkelte előtt indult el a királyi palotából. Az egyházmegyék zászlói és keresztjei nyitották meg a menetet, majd megjelentek a polgárok kettesével, kezükben fáklyákkal. Azután jött a szerzetesek négy rendje. Mindegyik a maga sajátos öltözékében. Majd a híres erekjék óriási gyűjteménye következett. Bíbor színű és karlátvörös palástban lovagló, ékszerekkel díszített egyházi méltóságok követték őket. Kápráztató és csillogó volt ez a menet. Az oltári szentséget Párizs püspöke vitte egy pompás baldahin alatt, melynek négy oszlopát egy-egy királyi herceg tartotta. Az oltári szentség után a király lépkedett. Ezen a napon első Ferenc nem viselt koronát, sem királyi palástot. Franciaország királya fedetlen fővel, szemét a földre szegezve, kezében égő viaszgyertyával jelent meg, mind aki vezekel. Minden oltárnál alázatosan meghajolt, nem a lelkét beszennyező bűnök miatt, sem pedig a kezét bemocskoló ártatlan vér miatt, hanem azoknak az alattvalóknak a halálos bűne miatt, akik kárhoztatni merték a misét. A királyné és az állami méltóságok szintén kettesével a király után mentek, mindegyiküknél egy-egy égő fáklya volt. A nap egyik szertartása volt az uralkodó beszéde, amelyet a püspöki palota nagy termében birodalmának magas tisztviselőihez intézett. Szomorú ábrázattal jelent meg előttük, és megkapó ékes szólással siránkozott a bűn, az Isten káromlás, a népre ráköszöntő fájdalmas és gyalázatos nap miatt. Hűséges alattvalóinak segítségét kérte a Franciaországot pusztulással fenyegető, veszedelmes eretnekség kiirtásához.

0: hír összeállításunk következik.
1: Isten, világ, ember. Jó szombatot, Shabbat Shalom. A szombat ünnepén a zsidó népnek vallási törvényei értelmében nem szabad munkát végeznie, a szombat a teremtés emlékünnepe, a nyugalom és Isten tiszteletének napja. A bibliai és a zsidó időszámítás szerint minden új nap a naplementével indul, azért a péntek esti gyertyagyújtás időpontja ma 17 óra 49 perc, az ünnep kimenetele pedig holnap, szombaton este 18 óra 52 perckor lesz. A Tórából ezen a héten a Brésit heti szakaszt olvassák föl a zsinagógákban, amelynek jelentése kezdetben. Tehát ezen a héten kezdik újra elemezni a Biblia legelső verseit, Mózes első könyve 1-től 6-ig és 8. Igei üzenetek a heti szakaszból. Isten 6 nap alatt megteremti a világot. Az első napon megalkotja a sötétséget és a fényt. A második napon megteremti a mennyezetet. A harmadik napon a földből fákat és füveket sarjaszt. A negyedik napon elhelyezi az égbolton a napot, a holdat és a csillagokat, hogy megvilágítsák a földet. Az ötödik napon megteremti a halakat és a madarakat, a hatodik napon pedig a szárazföldi állatokat és az embert. A hetedik napon Isten abba hagyja a munkát, és a nyugalom napjává szenteli azt. Mózes első könyve 1:1-2:3. A szombat Isten imádatának legfontosabb jelképe, amelyre az utolsó kegyelmi üzenettel Jézus is felhívott bennünket. Imádjátok azt, aki teremtette a mennyet és a földet, a tengert és a vizek forrásait. Mi tehát az a valami, ami a létezés kérdését takarja? Jobb nem tudni, honnan jöttünk, hiszen nem csak életet örököltünk, hanem genetikánkat befolyásoló sorsot, számtalan terhet is, amit jobb nem bolygatni. Fejti ki a Brésit heti szakasz kapcsán Szerdóc Ervin újpesti rabbi. Kezdetben teremtette Isten az eget és a földet. Valaki mondja meg, miért vagyunk itt? Valaki mondja meg, mi az értelme az életnek? Bölcseink több ezer éve óva intenek tőle, hogy a teremtés értelmével foglalkozzunk. Most ugyan nem látni a tiszta fényt, mely ragyogó a mennyekben. A teremtés művének titka, mint tiszta fény van elrejtve. Isten figyelmeztet, nem láthat engem az ember, amíg él. Sötétséget tett rejtekévé. A teremtés műve az, ami felhő és sűrű köd van körülötte. Több mint 550 keresztény vezető gyűlt össze Izraelben. Több mint 550 keresztény vezető 51 országból gyűlt össze Izraelben egy 10 napos Eagle Sphinx delegáció keretében, amely a Szukott ünnepe idején és az október 7-i támadások 3. évfordulója környékén zajlik. Afrikából, Ázsiából, Latin-Amerikából, Észak-Amerikából és Európából érkeztek lelkészek, püspökök és keresztény vezetők vesznek részt a programban, amelynek keretében találkozókra kerül sor Izrael politikai és biztonsági tisztviselőkkel, az izraeli védelmi erők képviselőivel, vallási vezetőkkel, visszatért túszokkal, valamint az október 7-i támadások által érintett családokkal. Az időjárásról. Lassan elindul a lehűlés. Ma a pénteken felhős vagy borult lehet az idő, többfelé esővel északnyugatra fordul a szél, és 16-23 fokunk van. Szombaton felhős időre számíthatunk, csak néhol kisebb esővel. Gyengül a légmozgás, és 16-21 fok valószínű.
0: Híreinket hallották.
2: A Bibliai Szabad Egyetem Budapest Terézvárosi előadás sorozatát hallják.
3: Tisztelettel és szeretettel köszöntök mindenkit. Elérkeztünk a Bibliai Kánon, az Újszövetségi Kánon utolsó könyvéhez, a Jelenések könyvéhez. Eredeti elnevezése szerint apokalipszis. Az apokalipszis az két dolgot tartalmaz. Egyrészt valami titokzatosságot, valami eredendő titokzatosságot, amiről lerántja a leplet. Tehát ebben van valami kinyilatkoztatás, ahogy mi keresztények szoktuk nevezni. Valami leleplezés, valami korábbi ismeretlenségnek a megismerése. A könyv a végső dolgokról, a végső történelmi helyzetről beszél. Ezt veszi górcső alá, erre fókuszál, erre koncentrál, és minden egyes sora ezzel van kapcsolatban. Hihetetlenül ismeri az Ószövetség nyelvét. Azt is mondhatnánk, hogy a kód az Ószövetség. Miközben nem találunk egyetlen szó szerinti idézetet benne, hihetetlen sok idézés van, de nem szó szerint, hanem csak utal valamire, hiszen az olvasók kiválóan ismerik, és kiválóan tudják az Ószövetséget. Elég az Ószövetségre való utalásnak csak egy szavát kifejezni, egy gondolatot. És abban a pillanatban mindenki érzi, hogy miről akar beszélni. Csak hadd mondjam ezt próbaképpen, én két szót fogok mondani. Most pillanatnyi intuícióban, és mindenki tudja, mire gondolok. Talpra magyar. Ugye? Ebben az összefüggésben egy teljesen világos, félreérthetetlen Petőfi idézetet mondtam, és nem kell nekem az egész 1848-as hangulatot felidéznem, csak úgy elég idéznem ebből a versből, és már is minden hallgató azonos hullámhosszan van velem. A szerző egy tekercsben írja meg, eredetileg ez nem könyvformátumban jelent meg, hanem tekercsformátumban, és a címzetjei a hét kisázsiai gyülekezet. Hogy miért ez a hét kisázsiai gyülekezet lesz a címzet, erre az előadásunk második felében még vissza fogunk térni. Az újszövetségi iratok közül egyetlen apokaliptikus irodalmi műnek is felfoghatjuk. Az apokaliptikáról elmondhatunk egy hármas felosztást. Az apokaliptika nem egy keresztény önálló műfaj. Tovább megyek, nem is egy zsidó önálló műfaj, hiszen az apokaliptika valahol a pogány világban gyökerezik, de ettől az apokaliptikától végidőről szóló, különleges műfaji irodalmi egységbe ágyazott iratról van szó, ami rögtön az eszkatológiát is jelenti, amit előbb említettem, végidőről szóló üzenetet. Megkülönböztetjük így. Van apokaliptika a pogány világban, van apokaliptika a zsidó gondolkodásban, és nyilván ez teljesen eltérő lesz gondolkodásmódjában, de íme azt jelenti, hogy kialakul a keresztény apokaliptika is. A keresztény apokaliptikának a műfaja is kialakul. És az apokaliptika mind a három részben az jellemzi, hogy egy alapvetően vallásos gondolkodású irodalmi művel állunk szemben. Lényegében történelmi szemlélete van, de a történelmi szemlélet az egyfajta visszacsatolást jelent számunkra. Azt is mondhatnánk, hogy a Jelenések könyve az Újszövetség egyik unikuma, egy különlegessége, hiszen ilyen gondolkodást felfedezünk Pál apostolnál, mondjuk a Tesszalonika levélnek egy bizonyos fejezetében, de hogy ennyire szélesen, ennyire hömpölygőszerű áradattal, ennyire finom ecsetvonásokkal, ennyire tudatosan egyetlen más szerző sem alkotott az Újszövetségben. Az apokaliptika rendszerint legalábbis a Jelenések könyvében eszkatológiával társul. Az eszkatológia pedig a végső dolgokról szóló tanítást jelzi. És ugyanakkor el tudjuk mondani, hogy a Jelenések könyve jellegzetesen dualista gondolkodású. Amúgy Jánosban is megvan a dualista gondolkodás, már az evangéliumában és a leveleiben is, de itt a Jelenések könyvében is felfedezhető. És világos, hogy minden különösebb nehézség nélkül a könyv olvasása során megállapíthatjuk, hogy mi a jó és mi a rossz. Ki a világosság, ki a sötétség részéhez tartozik. Tehát nagyon szereti ezt a dualista gondolkodást. És lényegében nagyon sokszor visszautal az Ószövetség részeire, jellegzetesen akár a teremtésre, és a teremtés környékén is két ellentétes hatalmat vél felfedezni. Az Isten teremtő hatalmát, és nagyon hamar, rövidesen megjelenik a sátán, a gonosz, a sötétség, aki le akarja rontani, aki meg akarja dönteni az Isten teremtésének erejét. Lényegében ez a gondolkodás az egész könyv struktúráján végig kísérhető. Van egyfajta titokzatosság. János az Apokalipszis könyvben nem akar minden titkot megmagyarázni. Sőt, úgy is mondhatnám, hogy nem akar minden információt tökéletesen megmagyarázni. Egyrészt a szavai egy világos rezonanciát kelt a hallgatókban és az olvasókban, de másrészt hagy egyfajta bizonytalanságot, egyfajta titokzatosságot, és nem célja, hogy minden körülmények között elmagyarázzon, megoldjon. Ugyanakkor megtanítja az olvasókat és a hallgatókat a sorok között olvasni. Egyfajta felelősséget is átruház, és hisz János abban, hogy az a Szentlélek, aki ihlette a Jelenések könyvét, az Apokalipszis könyvét, az az olvasók és a hallgatók lelkét is ihletni fogja, és ezért nem magyaráz meg minden titkot, hanem a titok valamilyen módon az Isten felé fordítja az emberek és a gyülekezet figyelmét. Az egyik jellegzetes stílus, kifejezési eszköz, forma, amit használ, a látomás. A látomáson keresztül elmondott üzenetek alapozzák meg az egész Jelenések könyvét. Látomások látomásokra következnek. Egyrészt a korábbi látomás a későbbi látomás értelmezőjévé válik, ugyanakkor mégsem tudunk meg mindent részleteiben, csupán a fő vonulatában. A zsidó apokaliptika által használt kifejezéseket, terminus technicusokat, öregkorú, fény, világosság, trón, ítélet, ezeket nagy részt felhasználja, sőt azt is mondhatnám, hogy az egész a zsidó apokaliptikára épül rá, de mivel van egy jellegzetes messiás szemlélete, hogy szerinte a názáreti Jézus betöltötte a zsidó messiás eszményét, ezért különbözik az echte eredeti zsidó apokaliptikáról, és ezért már átlép egy határt, amelyet keresztény apokaliptikának nevezhetünk. Egy biztos, az egész könyv és rendszer központi alakja a feltámadt názáreti Jézus. Különböző perspektívákról, talán úgy is mondhatnám, hogy különböző fényforrásokkal világítja meg, és Jézusnak nagyon sok oldalát ismerjük meg, sok összetevőjét, gondolkodását. Úgy jelenik meg Jézus, mint egyrészt egy ítélő, de másrészt egy főpap. Nem felejthetjük el azt sem, hogy János, ő egy kohanita származású ember volt, aki úgy gondolkodik, aki a képeket, a szimbólumokat, az apokaliptikus jegyeket papként, kohanitaként, zsidó papként fogalmazza meg. Természetesen a messiás mellett megjelenik az antikrisztus is. Krisztus mellett megjelenik az antikrisztus is, amelyik harcot folytat az igazsággal szemben. Mindenki tudja ennek a harcnak a kimeneteleit, mégis úgy fogalmazza meg, hogy maguk az olvasók vagy hallgatók is elkezdenek bizonytalankodni azon, hogy vajon ki lesz a győztes. Hogy az életben a legtöbbször nem az igazság győz. Ehhez az ottani keresztények hozzászoktak, hiszen keresztény üldözés volt. De hogy a történelemben sem, de kezdeti bizonytalankodás után, ami magánvéleményem szerint egy írói stílus, helyére kerülnek a dolgok, és noha az Antikrisztus óriási erővel jelenik meg a könyvön belül, úgy néz ki, hogy mintha egyenlőtlen lenne a küzdelem, de nem a Jézus abszolút ereje jelenik meg dominanciaként, hanem az Antikrisztus mindent lehengerlő, mindent elpusztító, minden igazságot a sárba tipró alakja, mégis a dolgok a könyv végére tökéletesen helyére kerülnek. Annyira, hogy még maga az Antikrisztus is el fogja ismerni Jézusnak az erkölcsi nagyságát és ítéletének igazságosságát. A Jelenések könyvében megjelennek az állatszimbólumok. Elég sokat foglalkoztam az állatszimbólumokkal már az ószövetségi könyvekben, hogy ki tudjuk mondani azt, hogy először is az első főtétel. Istenség a zsidó gondolkodás szerint semmilyen állati szimbólumokon keresztül nem jelenhet meg. A pogány világban az állatszimbólumok istenségként való megjelenítése az tökéletesen elfogadott. Ugyanakkor azt tudjuk mondani, hogy ezzel szögesen ellentétben áll a zsidó gondolkodás, viszont a gonosz megjelenítése állatszimbólumokban nem csak hogy lehetséges, hanem az író által az egyik legelfogadhatóbb, legjárhatóbb utat is jelenti. Azért gondoljunk csak végig a teremtés történetére, amikor a Sátán megjelenik Ádámnak és Évának, vagy Évának a kígyó formájában. És az Ószövetségben más állatszimbólumokat is találunk. De általában ezek az állatszimbólumok valahol a gonoszt próbálják megjeleníteni. Megjelenik a 7-es és a 12-es szám. A 7-es és a 12-es szám szentségéről ószövetségi zsidó vonatkozásában azt hiszem, hogy nem kell kiemeljem különösebben, hiszen hallgatóim előtt magától érthetődő. Így a 7 az megjelenik, mint 7-es szám formájában, a szombatra való utalás formájában. Ez egy szent szám. Ezzel szemben van a 6-os, amely egy emberi szám, sőt az Antikrisztus száma lesz. Megjelenik a 12-es szám, amely a törzseknek a számát jelképezi. És ezek a számok nem változtathatók. Tehát nem lehet 6-osból 7-est csinálni. Nem lehet 7-esből 12-est. Hiszen ezek a számok, és hadd mondjak megint egy szakkifejezést, a kabalisztika nyelvén elmondott igazságot jelentik. A számok azok valamilyen igazságértékkel, valamilyen mozzanattal bírnak, és a számok túlmutatnak önmagukon. Nem egyszerűen egy számértéket kell lássunk ezekben a számokban, hanem a teljességet, a tökéletességet, vagy magát az Istent. Az Istennek is van száma, és ezek a számok önmagukban túlmutatnak valamilyen módon a Teremtő Istenre. Dániel könyvében találjuk meg az ószövetségi paralleljét, amely egyfajta jellegzetes apokaliptikát fejez ki, egyfajta történelem szemléletet, egyfajta történelemlátást, a történelmet a számok, az állatszimbólumokon keresztül értékeli, vizsgálja, és lényegében ezt a dánieli logikát használja fel, nem egyszerű szolgai formában János a szerző, hanem egyszerűen ezt tovább gondolja, tovább fejleszti. De a dánieli gondolkodást mindenféleképpen megtaláljuk benne. És azt is, hogy a történelem egy világos célja fele halad, Még akkor is, ha a történelemben nagyon sok értelmetlenség, hiába valóság, szenvedés látható és tapasztalható. Megint csak egyetlen egyre gondolok. Gondoljuk el, hogy azok a keresztények, akik János apostol kortársai voltak, százával kerültek, és nyilván itt a százá az talán a legmegfelelőbb, hogy érzékeltessük. Nem millió számra, nem százezer számra. Százával kerültek a cirkuszi játékok kelléktárai közé, feláldozták őket különböző állatviadalokon, vagy egyszerűen csak kivégezték őket. Semmi más bűnük nem volt, csak egyetlen egy keresztény. És ez jelképezi ennek az egész világnak a gonosz voltát. És gondoljunk csak bele, hogy azok az emberek, akik elveszítették hozzátartozóikat. És el kell mondjam, hogy az első század vége fele, ha egy ekkora gyülekezet összegyűlt, ahol volt mondjuk 60 ember, abból a 60 emberből legalább 10%-a azok közé tartoztak, akiket így hívtak, hogy lapsik. Lapsi az volt az a keresztény, akiket a római hatóságok megcsonkítottak. Tüzes fogóval letépték a fülüket, az orrukat szakították ki, vagy az ujpercüket vágták le. És amikor látták, hogy nem adják föl a hitüket, akkor nagyon sokat, különösen az idősebbek között, akik nem voltak megátalkodottak, akik nem voltak fő keresztény vezetők, egyszerűen szabadon engedtek, hogy elég elrémisztő legyen, és megkérdezték, hogy mi történt veled, és akkor azt mondták ezek az emberek, a római hatóságok megcsonkítottak. Megkínoztak. De miért? Hát azért, mert keresztény vagyok. Na most egy ilyen világban, egy ilyen háttérben azt mondani, hogy a történelem az értelmes, a történelem az egy cél fele halad, az óriási felelősség volt. Eleve felvállalni a történelemre való hivatkozást. De hát teheti-e egy próféta? Teheti-e egy szent író? Hogy ő metzgerél, azt mondja, hogy ezt elfogadom, ezt megírom, de ezt kevésbé írom meg. Ezt nem teheti. Neki amit az Isten diktál, mond, inspirál, azt meg kell tenni. És talán ez az egész könyv leggyengébb talapzata. És ha ma olvassuk az egész történelmi szituációt, óhatatlan, hogy a mai korunkat ne illesszük bele a Jelenések könyvének fejezetei közé. És ha ma szétnézünk, akkor ugyanaz a kérdés foglalkoztatja az olvasót és a hallgatót. Történelem értelmes? A történelem célja fele mozog? Még ha minden ennek ellent mond, akkor is jegyezzük meg. Igen, a történelem értelmes. A történelem a célja fele mozog. Mert a történelem végpontján ott van a Teremtő Isten, és ott van a visszatérő názáreti Jézus. A Jelenések könyve hangsúlyozottan prófétai irat. Ahogy az Ószövetségben ott van a prófétai gyűjtemény, bár nagyon érdekes, Dániel könyve mégsem ebbe a gyűjteménybe kerül bele. Az Új Szövetségben nem alakul ki ennyire sarkított vonalban, de azért a hármasság azért az Új Szövetségi iratokban is meglátható, vagy magában az Új Szövetségben. Vannak az evangéliumok, vannak a páli korpuszok, és van az apokalipszis. Most hagyjuk ki azt az egy-két magánlevelet, ami a páli levelekhez tartozik. Tehát az ószövetségi hármas felosztást valahol követi az új szövetség is. Nem hagyhatjuk ki Gunkelnek a híressé vált mondását, amikor megjegyezte a 20. század elején, a modern világ Dániel könyvéből tanulta meg a virágtörténelem fogalmát. Egyszerűen nem volt egy egységes történelem. Minden országnak megvolt a maga történelme, de hogy ez egy egységes világtörténelmi koncepcióvá fog alakulni, ezt Dániel könyve tette az emberiség asztalára. És amikor már-már több mint fél évezred távolságából ez a közös történelem szemlélet lanyhult, enyhült, foszladozott, szétmálott, akkor az új szövetségeme másik könyve, az Apokalipszis, ismét megerősíti ezt a történelem

Jelenések könyvében, amelyhez ószövetségi látás, értés, ismeret szükségeltetik. Hadd említsem csak ennek az egyetlen egy fogalomnak a megnevezését. Babilon. Babilon az Isten ellenes szövetségnek a jelképe. Isten népének legnagyobb ellensége. Nagyon érdekes, hogy miért? Nem tudom. Ha én tőlem kérdezték volna, akkor én azt mondanám, hogy Asszíria. Mindenféleképpen túltesz Babilonon. De itt már szimbólumról van szó, itt már nem valóságról van szó, itt nem lehet megmérni, hogy az egyik birodalom ennyi embert ölt meg, a másik ennyit, csak mínusz x-el kevesebbet. Babilon az, amely az Isten népének egyszerűen megszüntetésére, eltörlésére vállalkozik. Nem a legyőzésére, hiszen a legyőzöttség az ismert volt az ókori világban. Az erősek mindig legyőzték a gyengéket. És kérem szépen, nem csak a római világban volt így, ez így van ma is. Nem erről van szó. Egy kicsit másról van szó. Tehát arról van szó, hogy Babilon azért válik Babilonná, mert noha az Isten adja a felhatalmazást, hogy bizonyos dolgokat megtegyen Isten népe életében, de Babilon túlhágja ezt, túllépi, erkölcstelenül, felelősség nélkül bánik az Isten népével. És aki így teszi, így bánik, akkor annak számolnia kell az Isten büntetésével. Egy biztos, a Jelenések könyve a legveszélyeztetettebb könyv számunkra, hogy beleolvassuk azt, amit gondolunk. És itt mindenkitől szeretném azt kérni, hogy nagyon óvatosan bánjunk először magát a szöveget, a történelmi háttért, az összefüggéseket, az irodalmi utalásokat, a szimbólumokat ismerjük meg. Mert olyan szépen és hangzatosan lehet eltévedni a Jelenések könyvében, vagy a Jelenések könyvétől, hogy már rég nem arról beszélünk, ami János eredeti célja és célkitűzése volt. Ennyi kis rövid bevezető után nézzük a Jelenések könyvének keletkezési helyét és idejét. Ilyenkor bizonyára a jelenlevők nagyon jól tudják, hogy mindig óegyházi hagyományokhoz nyúlunk vissza, hiszen az első és második, harmadik században élők olyan közelségben voltak a Jelenések könyvének előállásához, hogy az ő véleményüket nem kerülhetjük ki. Sőt, azt is mondhatjuk, hogy az ő véleményükre alapozva kell kialakítanunk saját önálló véleményünket. Egy biztos, Iréneusz nyomán, ha haladunk, azt mondhatjuk, hogy a keresztény üldözés a római birodalomban, a könyv kialakulásának időszakában már javában tartott. Azt is mondhatnám, hogy a legelső keresztény üldözés, nem is keresztény üldözés volt, zsidó üldözés, de a keresztényeket is oda tartották, ez 49-ben Claudius császár idejében, természetesen Krisztus után, alakul ki legelőször. Aztán az 50-es évek közepén, majd a 60-as évek közepén, amikor Néró felgyújtja Rómát, és fekete bárányt kell keressen, és ezt a keresztények személyében találja meg, de Néró még igazából saját magát akarja menteni. Néró nem akart az egész birodalomra hullámszerűen, végzetszerűen kiterjeszteni a keresztény üldözést. Ő jó volt, néhány száz keresztény kivégzett, az emberek megnyugodtak, újjá tudta építeni Rómát, hiszen Róma porigéket 15 kerületből csupán 2 kerület maradt meg, gyakorlatilag 13 kerület tökéletesen elpusztult. Igen ám, de erre az időben Domiciánus császáról nagyon jól tudjuk, hogy Vespázianusnak a családjához tartozik, és Titusnak a testvére. Titus rendkívül rövid ideig uralkodott, néhány esztendőt, és amikor az a végzet érte utol, hogy pontosan azon a helyen halt meg, ahol Vespázianus valamilyen fertőzést kaphatott, valamilyen betegség gyötörte, rendkívül magas volt a láza, és a testvére Domiciánus az orvosoknak megparancsolta, hogy erre a lázra még melegvizes, forró vizes pakolást és borogatást tegyenek, így azt kell mondani, hogy néhány óra alatt
meghalt a Róma.

0: római császár. És ezután a testvére Domitianus örökölte a trónt, Domitianus pedig azt kell mondani, hogy sokkal tehetségtelenebb volt a vezetéshez, mint Néró. Tehát egyszerűen egy kis kaliberű vezető volt, aki megkövetelte magának, hogy már életében római császárként istenítsék, hiszen minden meghalt római császárt halála pillanatban teifikálták, vagyis istenné nyilvánították, de őt még életében, amelyet agresszívan, parancsra és bizonyos fenyegetettség alkalmazásával mindenki megtett, kivéve a zsidók és a keresztények. A zsidók ebben az időszakban, a birodalomból már korábbiakban, háttérbe szorultak, jellegzetes gondolkodások miatt, és ebben az időben az üldözés fő centruma, epicentruma a kereszténység volt. Domitianus 81-től 96-ig uralkodott, és kőkeményen, halálbüntetéssel illette azokat, akik nem tartották be az istenségére vonatkozó protokoll előírásokat. Ő volt az, aki majd elhivatja Jézus még élő rokonait, hozzátartozóit, családtagjait, leszármazottait, mivel félt egy felkeléstől, és aztán azt mondta ezeknek a családtagoknak, hogy na akkor mutassátok meg a kezeteket. És látták, hogy tisztességben, munkában megkérgesedett kézről van szó. Na, ezek nem veszélyeztetik az én római császárságomat. Elengedte őket. Egy a lényeg. Efézus városában és a közvetlen környezetében olyan császárkultusz alakult ki, amilyen még Rómában sem. Azért ne felejtsük el, hogy Rómában azért valahol a demokrácia volt. Még akkor is, ha a császárok ezt diktátorsággal oldották meg. A diktátorság különben a demokráciának egy alapelve volt, diktátort akkor nevezett ki a szenátus, ha valamilyen katasztrófa helyzet állt elő. Akár természeti katasztrófa, akár vészhelyzet, háborús helyzet, akkor a diktátor az ő általa adott parancsokat mindenféleképpen betartatta a római társadalommal. Igen ám, de a későbbi időkben már ezeknek a helyzeteknek előkerülése nélkül is a császárok diktátorságot váltottak ki. Efézus városa pedig annyira behódolt a császárnak, hogy nem csupán rendkívüli hévséggel támadták a keresztényeket és a zsidókat, hanem kiterjesztette Efézus azokra a kis-ázsiai városokra is a gondolkodásmódját, ahová írja János az Apokalipszis könyvet. Vagyis a legkiterjedettebb keresztény üldözésben szenvedő embereknek írja János, és egyetlen egy az üzenete. Tartsatok ki, ne hajoljatok meg az állam és a világ nyomása alatt. Az idő közeleg, és az idő azokat az embereket fogja majd alátámasztani, akik egyenes derékkal álltak meg. Ne attól féljetek, aki a testet megöli, hanem attól féljetek, aki a lelket is megöli. Mondhatnánk ezt a hegyi beszéd gondolatában. Bizonyára Jánosra is óriási hatást gyakorolt Efézus városában fellelhető császárkultusz. Olyan hatalmas templomot építettek a császár tiszteletére, olyan fényes ünnepség keretében avatták fel, ami az egész birodalomban vízhangra talált. És az egész birodalom azon gondolkozik, hogy miért pont Efézus, ez a lemenő félben lévő város. Bizonyára emlékszünk, hogy Efézus városának kikötőjét a tenger oly hordalékkal látta el, hogy mára már a tenger 5 kilométerre eltávolodott az eredeti partvonaltól. A leghíresebb szakembereket kérték fel, mérnököket, az ókori mérnököket, de a tengerrel nem lehetett bírni. És természetesen, ahogy ez a kikötő tönkrement, úgy maga a város befolyása is. Talán ez volt az utolsó szál, hogy belekapaszkodjanak, a lecsúszott helyzetüket ismét fellendítsék. De hiába, szép lassan eltűnt Efézus városa is. A szerző önmagát János nevével illeti, és ez nem egy pszeudonim név, tehát nem egy másodlagos, nem valaki János neve mögé bújva írja meg az apokalipszist, hiszen mára már tökéletesen látjuk, ismerjük a legmagasabb szinten is, különböző szavak, nyelvtani kifejezések, vagy a mondat szerkesztés stílusát. És egyből látjuk, hogy még ha más gondolatban írt könyv is, mennyire hasonlít magához az evangéliumhoz. És ma azt tudjuk mondani, hogy a legtöbb, és talán azt mondhatnám, hogy 80-90% a szaktudósoknak a véleménye az, hogy ugyanaz a kéz írta az evangéliumot is, János evangéliumát és az apokalipszist is. Egy biztos, János ebben az időben teljesen ismert egyéniség volt. Sőt, azt is mondhatnám, hogy a kereszténység, a tanítványi kör a Jézus generációjához származó utolsó nagy egyéniség. El is terjedt róla az a hír, hogy addig nem hal meg János, amíg Jézus vissza nem jön. Ezt János evangélium utolsó fejezetében meg is találjuk feljegyezve. Tehát az óegyházi hagyomány, és én itt csak most Iréneuszt említeném meg, Jánost, mint szerzőt tartja számon a jelenések könyve mellett. A szerzőség mellett számtalan érvet felhozhatnánk, de én inkább a korábban már említett papi gondolkodását hoznám fel, és egy külön kutatás témája lehetne, hogy hány papi kifejezést találunk magában a jelenések könyvében. Hány papi képet, áldozattal, oltárral kapcsolatos képet látunk. Egyszerűen másképp nem tud gondolkodni, csak úgy, mint egy pap. Hiszen ő lévita származású, és el kell mondjuk azt, hogy semmilyen más Jánost az óegyházi hagyomány nem ismer, csak azt a Jánost, aki az evangéliumot is írta. Egy biztos, hogy a könyv nem nevezi meg Domíciánus császár nevét, de történelmi ismereteink alapján teljesen tudjuk azonosítani, ráismerünk a keresztény üldöző császárra, még akkor is, ha anonimként a szerző elbújtatja a sorok mögött. De mindaz, aki ismeri a gondolkodását, aki abban a korban van, minden nehézség nélkül tudja, hogy kiről szól. Egy biztos, a legnehezebb időszakban, és ő úgy gondolta valószínűleg, hogy ez a keresztény üldözés annak a korszaknak a végét jelenti, de sajnos el kell mondjam, hogy Domitianus keresztény üldözése, ez csak a prológus volt, ez csak a bevezető volt, és Domitianus császárnál még keményebb, kegyetlenebb császárok üldözték a keresztényeket, teljes birodalomban, és bizony ez egyre nehezebbé tette a kereszténységet. Ha valaki akkor a keresztény üldözés mélypontján fölteszi a kérdést, hogy melyik lesz az a vallás, amely majd néhány évszázadon belül az egész világot meg fogja változtatni, és a római birodalomnak államvallásává fog alakulni, hát én azt hiszem, hogy Jánoson kívül senki nem mondta volna azt, hogy ez a keresztény egyház lesz. Néhány tartalmi sajátosságra térjünk ki. Egy biztos, hogy a könyv felépítése arról tesz tanúságot, hogy egyetlen szerző művével állunk szemben. Tehát egy tudatos szerkesztés és egy tudatos írással állunk szemben. Nincsenek kihúzások, hozzátevések, redakciók, hanem ez így, ahogy a kezünkben van, ez János apostol munkáját jelzi. Itt is megjelenik a prológus, ahogy az evangéliumában, hiszen ő ekképpen tud gondolkodni. Azt is mondhatnám, hogy a prológus, az kérem szépen nem más egy papi gondolkodásban, mint a templom udvarára való belépés. Ez a prológus nála. ez az első három versben található meg. A hét kisázsiai gyülekezetet köszönti a negyedik verstől a nyolcadik versig bezárólag, és nagy valószínűség szerint Pátmosz szigetén alakul ki a könyv végső formája, és a kinyilatkoztatást, ahogy megkapja, szépen leírja János a tekercsekre. A hét gyülekezethez mindegyikéhez külön szól. Mindegyikről elmondja a pozitív és a negatív dolgokat. Nem kedvez egyiknek sem. Nem bánik rosszabbul egyikkel sem. Hiszen János, mint próféta, az igazságot mondja. És addig lehet egy próféta próféta, amíg az Istentől jövő igazságot csorbítatlanul, hajlítatlanul adja tovább. És elmondja ezeknek a gyülekezeteknek az erényeit, és elmondja a gyengeségeit. A legutolsó gyülekezet, akihez szól, ez a laodikeai gyülekezet, vagy laodiciai gyülekezet, ahogy mi rosszul ejtjük ki magyarok, ez laodikea, amely egyetlen dicséretet, egyetlen dicsérő gesztus sem kap, csak kizárólag bírálatot. János az isteni trónterembe is betekinthet. És ez megint, mint pap és mint próféta tudja megtenni. Rendkívül sok díszítéssel látja el látomásait. Ezek a díszítések a mai ember számára majdnem, hogy zavaróak. Mert sokszor ezek a díszítések nem tartoznak az üzenet lényegéhez, és rendkívül nehezítik a hermeneutikai alapvetést. De mégis azt tudom mondani, hogy ő, mint pap, nem tud díszítés nélkül beszélni az Istenről. Ő, mint pap, a lényeghez oda tesz mindig egy-egy díszítő, mintha mi egy virágszálat helyeznénk oda. Ő díszítő elemeket. A látomásában megjelenik a bárány. Ne felejtsük el, hogy már János evangéliumában úgy jelenik meg Jézus, mint bárány. Amikor elmegy keresztelő Jánoshoz, és azt mondja, hogy íme Isten báránya, aki elveszi a világ bűneit. Nagyon érdekes, hogy ezek az alapvető építkezési struktúrák, hadd mondjam így, ezek a téglák, ezek az evangéliumban és a jelenések könyvében is adottak. De nem mechanikusan ugyanúgy építi föl, mint az evangéliumát, de egy-egy téglát, egy-egy gondolatmenetet, egy-egy kifejezést, egy-egy struktúrát azért kölcsönöz onnan. Megjelennek a pecsétek, az apokaliptikus lovasok. Hallatlan kultúrája van, és el kell mondjam, hogy ez egy külön tanulmány lehetne, hogy ezeknek a kisázsiai városoknak mennyire mélyen ismeri János a kultúráját. Megtanul efézusiul, megtanul a Pergámon nyelvén fogalmazni, szmirnaiul, és minden városnak, laodikeul, és minden városnak a kulturális nyelvének kifejezéseit mondja el. És ezek a kifejezések, most kapaszkodjunk meg, néha 1000-2000 esztendősek. De olyan mélyen van benne a gondolkodásukban, hogy csak tisztelni lehet. És el kell mondjam azt, hogy János, miközben egy papi gondolkodó, nehogy azt higgyük, hogy nem ismeri az abszolút klasszikusokat, a görög filozófusokat. Azokat is ismeri. Egy-egy gondolat akaratlanul is megjelenik, akár az evangéliumában, akár az apokalipszisben. Az ókori világban pecséttel jelölték meg a rabszolgákat, az állatokat és egyéb tulajdonformákat. Minden szabad embernek ott lógott a nyakában a pecsét. Nálunk pedig a zsebünkben van a mobiltelefon, és ha minden igaz, ki van mindegyikünknek kapcsolva. Az ókori embernek pedig a státusz szimbólumát nem a mobiltelefonja adta, nem a kocsija, hanem a díszes pecsétje. És ezt a pecsétet használja föl, és azt mondja, hogy az Isten is elpecsételt, és a pecsétet fel kell törni, de akárki nem törhette föl, csak az, aki méltó erre. viszont senki nem találtatik méltóvá, és egy egész feszültség alakul ki, és figyeljük meg, hogy milyen nagyszerű író János. Most próbáljunk elvonatkoztatni az üzenettől, a tartalomtól, csupán az írói vénáját nézzük. Egy Gárdonyi Géza, egy Jókai Mór vénája jelenik meg, de nincs annyi ideje és nincs annyi helye, hogy olyan szépen körbeírja, de van benne annyi, hogy ezeket a díszítéseket oda teszi, és sokkal, de sokkal többet tudna még elmondani. Megjelenik a 12 törzs. És még egy érdekességet hadd mondjak el. A 12 törzsben nem Ruben az első szülött. Talán azt mondhatnám, hogy egyetlen egy 12-es felsorolásban sem találjuk, hiszen mindig úgy kezdődik, hogy Ruben. Itt nem Ruben az első szülött. Júda. Hogy miért? Ez egy külön kutatás lehet. De nála nem Ruben számít, hanem Júda. Izrael nemzetségéből valók száma 12-szer 12 ezer, vagyis 144 ezer volt. Ezt találjuk meg a 7. fejezetben. Egy fantasztikus gondolkodó János a tradíciót hihetetlenül ismeri. A lényeget, és ami lényeg, azt megtartja. De mindig egy önálló gondolkodás is megjelenik, amit ő ad hozzá. Ez az ő gondolkodása. És egy olyan struktúrával állunk szembe, hármas struktúrát mondanak. Én ebből a hármas struktúrából csak egyet hadd mondjak. Azt mondják, hogy az egész Jelenések könyve a menórának a felépítése alapján van konstruálva és megszerkesztve. Vagyis van egy főszál, és van 3x2 szál, és aztán a főszál tovább megy. Hihetetlenül érdekes. És nagyon sok gondolatot találunk. Ez körülbelül olyan, minthogy a Margit hidat nem olyan rég fedezték föl, ugye Eiffel tervezte a Margit hidunkat, és kérem szépen, az Eiffel toronynak kifektetett kontúrjait látjuk meg. Az Eiffel toronynak a kifektetett, kiszélesített, most fedezték fel legújabb kutatások. Miért? Hát egy Eiffel, aki megcsinálta a maga tornyát, az egy hidat is hasonló szerkezetben csinál meg, és egyáltalán nem biztos, hogy Eiffel elővette a tornyának a számításait. Egyszerűen csak a gondolat, az ész, az hasonlítható. Na, valami hasonlót fedezhetünk fel itt a Jelenések könyvében is. Megjelenik Gábriel, megjelennek a trombitaszók, és itt gyorsan hadd jegyezzem meg, dehogy trombitaszók ezek, sofárok. De hát a magyar kultúrában, ha azt mondjuk, hogy sofárok, senki nem fogja érteni, ezért megjelennek a trombiták vagy a kürtök. De a tudatalatunkban jelenjen meg, hogy a sofárok jelennek meg. A sofár pedig a papnak a legnemesebb feladata volt, amikor megadta a népnek a jelet egy-egy szombatnak a beérkezéséhez. És nincs csodálatosabb, mint amikor a pap kiállt naplemente előtt megfelelő idővel, és belefújt a sofárba, és az egész városba elhangzott. Sőt, azt mondják mai szakértők, akik rendkívül precízen és pontosan megmérték a sofárnak a terjedési hangmagasságát és sebességét, azt mondják, hogy ideális idő esetén a pap által a nagy sofárba belefújt hang egész Izraelben hallható volt az ókorban. Ez pedig esetenként több mint 100-200 kilométert is jelenthetett. Nem minden esetben, de bizonyos esetekben a sofárnak a hangja, és azt akarja mondani, hogy messzire elhallatszik. A kürtön, a trombitán belül tudunk gondolkodni. A trombitán belül is egy zárt helyiségben tudunk gondolkodni. És lehetőleg úgy kell trombitálni, hogy ne zavarjuk a szomszédunkat. Na, itt pedig pontosan az ellenkezőjéről van szó. Amikor a sofár vagy trombita megszólal, mert az Úr jelt ad rá, akkor a föld széléig is el fog hallatszani ennek a sofárnak a hangja. És ebben bízik János, és ebben hisz János. Megjelenik a 10. fejezetben. Gábriel és a szivárvány, amely az Isten kegyelmét jelképezi, megint Ószövetség, Noé történetéhez megy vissza. Isten megígérte, hogy soha vízözön által még egyszer nem lesz elpusztítva ez a föld. Majd megjelenik a templom megmérése, az új templom. És itt egy kicsit az ezékieli koncepciót látom, hiszen Ezékiel is egy papfi volt, és nem tudott másról beszélni, csak a templomról. A nem létező templomot Ezékiel mindig méri álmában, ónzsinórral, mérőnáddal, mérővesszővel, csak ebben tudott élni és gondolkodni. És János is, mert a templom úgy igazi, ha megmérjük. Mi pedig 21. századi emberek, a templom úgy igazi, ha megszámoljuk, hogy hány tag van benne. Ez nem érdekelte őt. Ezt elmondanánk, Jánosnak nagyot nevetne. Mi az, hogy hányan vannak? Kit érdekel? Mekkora nagy a templom? És azt mondja, hogy ez az új templom, a harmadik templom, hatalmas nagy lesz. Elképzelhetetlen számokat ír le. Ez mindent túl fog nőni, és ezt a templomot senki nem fogja tudni lerombolni. Bár ennek a templomnak is lesznek majd ellenzői, de azok el fognak pusztulni, meg fognak halni a második halálnak a halálával. Beszél a nagy Babilon bukásáról, Krisztus 1000 éves uralmáról, és az utolsó ítéletről, amiről előbb beszéltem. Beszél az új égről és az új földről, beszél az új Jeruzsálemről. Nem tudom, hogy észrevették-e, kedves hallgatóim, de mindig így mondtam, hogy új, új, új. Miért? Mert az újnak van egy paralelje, egy régi, és ő nem szakad el a régitől. Nevezhetné ezt az új Jeruzsálemet másnak, de nem, mert a Jeruzsálem neve Jeruzsálem lesz. Jeruzsálaim, minden új lesz. És ebben a megújult világban, környezetben, új égben és új földben talán mi is másak leszünk. Na, erről kell gondolkozzunk. Köszönöm a figyelmet. Isten áldja önöket, viszont látásra, viszont hallásra.
1: A Bibliai Szabad Egyetem előadását hallották Budapest Terézvárosban.

Ady Endre, a nagyra nőtt Krisztusok. Eső után a bujagombák, s mint Florenceban a májusi virágok, úgy születnek szent garmadával mostanában az új és új világok. A Bibliának egy világa milyen lassú, tétova kézzel készült, s ma egy-egy új világ mélykészen ugrik ki terhes, tüzes emberészből. Betlehem híres csillagának híre maradt csak, se hamva, sem üszke, de ezernyi fényes csillagra az ember agy lobogóját kitűzte. Az élet egy elgondolása, egy dal, melytől egy csúf óránk megszépült, teremtés volt a lelkeinkben, újra-újra egy-egy új világ épült. Repülő, lármás gépmadárnak Isten kísértő, bátor, büszke szárnya vajja, emberé a teremtés, s Isten csak egy megócskult koronája. S mert halhatunk bármelyik percben, s célunk mégis az örökké valóság. Minden igaz ember ezért hős, s az ember szívben van a legtöbb jóság. Tömjén bűzös, gaz korszakokban, mikor öltek, raboltak Krisztus hitben, akkor is az emberben maradt meg egyedül és legtisztábban az Isten. S az ember szívben mind tisztábbak, boldogabbak, kedvesebbek a lángok, s miket teremt a vágyó ember, egyre szebbek az új és új világok. Egyre erősebb a nagy szándék, hogy az Istent ne szavakban vitassák, de adassék meg az embernek itt a földön minden szépség, igazság. Egyre többen hisszük és valljuk, kenyér jár a ránk dobott kőért, s nem magunkért mind többen küzdünk, a leendőkért, az ékes jövőért. Érezzük növekvő lelkünkben a lehetetlent legyőző hatalmat, s hogy egykor egyé egyesülnek az új világok, az új birodalmak. Egy lesz majd millió világból, de ez az egy minden örömmel teljes, s ez a szegény síralom völgye mindenkinek kedves, jó lakóhely lesz. Kik most élünk, mink is örüljünk, bár utódinknak fog mennyország jutni, ez a miénk, szíveink által, bennünk ragyog, él, mert mi gondoltuk ki.

0: Szól a rádió, az evangélium hangja.
1: És mi megismertük és elhittük az Istennek irántunk való szeretetét. Az Isten szeretet, és aki a szeretetben marad, az Istenben marad, és az Isten is ő benne. Azzal lesz teljessé a szeretet közöttünk, hogy bizodalmunk van az ítélet napjához. Mert amint ő van, úgy vagyunk mi is e világban. A szeretetben nincsen félelem, sőt a teljes szeretet kiűzi a félelmet, mert a félelem gyötrelemmel jár, aki pedig fél, nem lett teljessé a szeretetben. Mi szeressük őt, mert ő előbb szeretett minket. Ha azt mondja valaki, hogy szeretem az Istent, és gyűlöli a maga atya fiát, hazug az, mert aki nem szereti a maga atya fiát, akit lát, hogyan szeretheti az Istent, akit nem lát? Az a parancsolatunk is van őtőle, hogy aki szereti az Istent, szeresse a maga atya fiát is. János első levele, 4. fejezet, 16. verstől a 21-ig.
0: Szól a rádió, az evangélium hangja.

0: Ír összeállításunk következik.
1: Országos evangelizáció. Országos evangelizáció lesz holnap, október 10-én szombaton Budapesten, a Deák téri evangélikus templomban és a Deák téri evangélikus gimnáziumban. Erőm és énekem az Úr megszabadított engem. 2 Mózes 15.2. A hitvallás és az éneklés tematikus évének igei mottója vezet minket Isten szabadító üzenetéhez a hagyományosan megrendezésre kerülő csendes napon. Lesznek igehirdetések, zenei és énekes szolgálatok többféle stílusban, személyes bizonyságtételek, fotó, meditáció és kiállítás, szekciók, bibliakör az igehirdetéshez kapcsolódóan, misszió, de hogyan? Gyülekezeti kezdeményezések megosztása. Az alkalom szervezője az Evangélikus Missziói Központ, a helyszín Budapest, Deák téri Evangélikus Templom, Budapest, 5. kerület, Deák Ferenc tér, 4. Calvin konferencia októberben. A Calvin János Teológiai és Történeti Kutatóintézetének Calvin Kutatók és Egyháztörténészek konferenciája ismét értékes előadásokkal várja a résztvevőket október 13-a és 14-én az Akadémia épületében. Az idei konferencián olyan előadások is elhangzanak, amelyek egy-egy konkrét, idei, fontos évfordulóhoz kapcsolódnak, Mohács 500, Herceg-Szöllősi kánonok 450, Pápa és Sárospatak 1951-es bezáratása, és a hitvalló diákok exódusza. De idén először egy irodalomtörténeti előadást is meghallgathatnak, mely az imádság évéhez kapcsolódva Pilinszky János imádság felfogásáról szól. Az előadásokért a résztvevő lelkipásztorok a lelkész továbbképzés rendszerében kreditet kapnak. Ritkán hallható gárdonyi művek szólalnak meg a Zeneakadémián. A Zeneakadémia nagy termében találkozik Gárdonyi Zoltán és Gárdonyi Zsolt munkássága október 17-én a Gárdonyi Jubileum Gála koncertjén kórus és orgona művek mellett ritkán hallható kamaradarabok is megszólalnak. Az este egy 3 napos budapesti programsorozat csúcspontja, mesterkurzus, konferencia, kiadványbemutató és különleges orgonahangverseny vezeti fel az eseményt. 2026-ban ritka kettős évforduló kínál alkalmat 2 kiváló zeneszerző munkásságának újra felfedezésére. Gárdonyi Zoltán 120 éve született és 40 éve hunyt el, fia Gárdonyi Zsolt pedig idén ünnepelte 80. születésnapját. A budapesti programsorozat Tabajdi Ádám orgonaművész művészeti vezetésével a Református Közélet és Kulturális Alapítvány szervezésében valósul meg. Már 15. alkalommal indulnak útnak az édesapák a Mária Pócsi zarándoklatra. Mától október 9-e és 11-e között rendezik meg az apák zarándoklatát, amely több éves hagyománnyal bír. Terdik János pasztorális helynök 15. alkalommal hívja az érdeklődőket, hogy csatlakozzanak a zarándoklathoz, különösen az érkező családtagokkal együtt. Az időjárásról. Lassan elindul a lehűlés. Ma pénteken felhős vagy borult lehet az idő, többfelé esővel északnyugatra fordul a szél, és 16-23 fokunk van. Szombaton felhős időre számíthatunk, csak néhol kisebb esővel. Gyengül a légmozgás, és 16-21 fok valószínű.
0: Híreinket hallották.

0: Családbarát, a Magyar Evangéliumi Rádió műsora. Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóimat, Kulcsár Anikó vagyok. Boldogság és hűség egy életen át című sorozatunkban egy kényes témáról, a szexualitás kérdéséről beszélünk. Réfioszkó Ildikót hallhatjuk.
1: A testi beteljesülés egyetlen párnak sem hullik az ölébe, mint egy érett alma az első szerelmes éjszakán. Meg kell érteni, a férfi és a nő között húzódó élményszélesség és különbség túlságosan nagy, és ezért túlságosan magas követelményeket állít a személyek elé ahhoz, hogy azokat rövid idő alatt teljesíteni lehetne. Az első házas éjszaka olyan, mint a felszín futólagos érintése, és ha a házasságon kívül tapasztaljuk meg, beszennyezi a vizet. A nász éjszaka egy hosszú vándorút kezdete, és mégis a jó kezdet jókora útszakaszt szavatolhat. A lelki gondozás során sok olyan görcsös nővel és férfivel találkoztam, akik nemiségük elfolytásától szenvedtek. Olyan nőkkel, de férfiakkal is találkoztam, akik legszívesebben azt mondanák, amikor testileg vannak együtt egymással, édes Istenem, most nézz egy pillanatra félre, ez neked biztosan nem kedves. Ez pedig elfolytás, kedves hallgatóim, ami mindig megbosszulja magát. A nemiség a szerelem Isten ajándéka. Isten Ádámot és Évát férfivá és nővé teremtette, kezdettől fogva tökéletesen. Soha, még a paradicsomban és a bűneset előtt sem volt férfi és nő testileg semleges. Férfivá és asszonnyá teremtette őket, és akarta Isten. Ebben nincs semmi ördögi, és nem csak a bűneset után keletkezett. Olvassuk csak el egyszer egészen pontosan Mózes első könyvének második rész 22-től 25-ig tartó sorait. Ha elolvasta, kedves hallgatóm, akkor tudhatja, hogy a szerelem intim formája tökéletesen beleilleszkedik Isten tervébe. A házasság három tartó pillérének egyike. Ahol kizárják, ahol nem Istentől fogadják el, ahol megterhelik, ott szenved a házasság. Az ember nem tudja jobbá tenni, mint ahogyan azt Isten elgondolta. Mindketten mezítelenek voltak az ember és a felesége, de nem szégyelték magukat. Maga Isten vezette őket mezítelenül egymáshoz. Férfi és nő találkozott egymással Isten szeme előtt, és nem szégyelték magukat. Egymás látványa és megszemlélése bizonyára felkeltette érzékiségüket, és nem szégyenkeztek, hanem örültek. Hiszen Isten mondta kifejezetten, hogy legyenek egy testé. Ott nem voltak gátlások. Fölfedezték egymás másságát, testiségét a maga szépségében. Elfogolatlanul tudták egymást szeretni. Örömükben bizonyára óvatosak és gyöngédek voltak egymással, hagyták, hogy a másik öröme legyen a fontos. És közben mindkettő felfedezte a saját testét is, és nem szégyelte. Ma ez nagyon kevés párnak sikerül, hogy ezzel az ártatlansággal és nyíltsággal bánjanak egymással, hogy ilyen elfogolatlanul ismerjék meg egymást, hogy megkérdezzék egymást, hogyan szerezzek örömet neked. Ehelyett elrejtik csalódottságukat, amelyet azért éreznek, mert a másik nem is tudja magától, és így nem is tudnak segíteni a másiknak, és ne adj Isten, előfordul, hogy kilengenek a házasságból. De akkor miért nem tudunk felszabadultan érintkezni egymással? Ez azért van, mert a testi együttlétünkbe magunkkal cipeljük a bűneinket. És nem csak a saját bűneinket, hanem szüleink, apáink és anyáink bűnét, nagyanyáink és nagyapáink bűnét, az egész társadalom bűnét, amely Istennek ezt a szántóföldjét elutasítja és nem műveli meg. A negatív felvilágosítás bűnökkel terhelt meg és görcsösebbé tette a lelkünket. A szülők hallgatása kikerülhetetlenül azt a benyomást kelti a gyermekben, hogy a nemiség illetlen dolog, erkölcstelen, és erről nem beszélünk. De mennyi nyomorúságot rejt ez a hallgatás? A gyerekek nem tudják eltitkolni nemiségüket, ha a szülők nem beszélnek, akkor máshol kell keresniük az információt. Így azután könnyen helytelen útra tévednek. Gyakran milyen mély görcsösség épül be ezek során, vagy bűntudatuk ébred a szexuális gyermekjátékok miatt. pedig természetes dolog, hogy a kisgyermek szeretné megismerni a saját testét. A gyerekekben különösen 6. vagy 7. életévük körül felébred az érdeklődés. Mennyire szükségük van a szülőknek arra az adott természetességre, amely pozitívan vezeti a gyermeket és nem elfojtásokkal dolgozik. A saját bűntudatukat magukkal cipelő és saját nemiségüket elfojtó szülők undorodnak az ilyen reakcióktól, és ezzel megterhelik a gyermeket, megijesztik őket. Ehhez jön még a reklámok és filmek szennye, a hamis felvilágosítás. Milyen méreható képek íródnak ekkora fantáziájukba, amelyek beszennyezik azt és beszivárognak a házasságukba, ahol meglehetősen gyakran vezetnek a házastársal szemben természetellenes, torz, perverz igényeket. Nagyon durva dolog ezekről beszélni, kedves hallgatóim, de sok asszony mesélte már el nekem, hogy ezáltal csak nőtt az undora a férjével való testi közösséggel szemben. Emellett ott van még az erkölcstelenség, a házasság előtti nemi élet, a házasság előtti bűnös paráználkodás. Ez utóbbit ma széles körben elterjesztették, de ez nagy megterhelést jelent a leendő házasság számára. Ezért nem tudnak a házastársak Isten természetességében közeledni egymáshoz, és Isten gyermekeként szabadon és boldogan élvezni azt, amit Isten ajándékba adott, nem pedig átokként, hogy örömmé legyenek egymás számára. E ponton a világban mély nyomorúság rejlik. Csak egészen kevés kivétellel találkoztam. De hogyan hárítsuk el a nyomorúságot? Van szabadulás? Valóban szükséges megszabadulnunk mindettől, a súlytól, az Úr előtt. Csak ez jelenthet igazi segítséget. Ezt a megtisztulást jó lenne nem csak személyes imádságban, hanem egy lelki gondozóval, egy szakemberrel együtt véghez vinni. Magam is tudom, hogy milyen nehéz. Én csak 30 évesen tértem meg az Úrhoz, bizony sok mindentől meg kellett tisztulnom. Annyira hálás vagyok az Úrnak, hogy ő nem engedett el engem addig, hogy a legutolsó dolgot is ki nem mondtam egy lelki gondozóval. Akkor meg tudtam beszélni a férjemmel is. Azok a dolgok, amelyeket nem hozunk napvilágra, házastársunk előtt eltorraszolják a közösségünket egymással. Hitbeli bátorságra van szükség ahhoz, hogy rábízzuk magunkat a társunkra úgy, ahogy vagyunk. Ez nagyon nehéz dolog, de nincs kerülő út. Ha valóban egyé akarunk válni, ha szeretnénk egymás előtt mezítelenek lenni anélkül, hogy szégyelnénk magunkat. Azon az úton kell mennünk, amelyet Isten igéje kínál. Ha pedig világosságban járunk, ahogyan ő maga a világosságban van, akkor ezek az elfojtott, elrejtett, elfelejtett gyermekkori élmények is el fognak múlni. Ha a világosságban járunk, ahogyan ő maga a világosságban van, akkor a közösségünk egymással és Jézussal, az ő fiának vére megtisztítása által megment bennünket minden bűntől.
0: A szexualitás az a terület, melyről sokáig nem illett beszélni, pláne nem keresztény körökben. Napjainkban viszont átestünk a ló másik oldalára, és szinte öntik ránk kéretlenül is ezeket a tartalmakat, ráadásul nem éppen erkölcsös és nem krisztusi formában. Az internet elterjedésével megjelent egy olyan probléma, melyet nagyszüleink még nem ismerhettek. Nekik ahhoz, hogy szexuális tartalmú képekhez, magazinokhoz jussanak, komoly lépéseket kellett tenniük, a legtöbbször titokban, illetve olyan helyekre kellett menniük, melyek kétes hírnek örventek, s társadalmilag sem voltak elfogadottak. Viszont azzal, hogy a világ összezsugorodott és bejött az otthonunkba, a pornográfia fogyasztása a modern társadalmak egyik legelterjedtebb online tevékenységévé vált. A Pornhub videó megosztó oldal statisztikái szerint évente világszerte 42 milliárd látogatás történik az oldalon, ami azt jelenti, hogy a pornó nézése szinte minden társadalmi réteget érint. Több a férfi felhasználó, arányuk még mindig 62-65%, bár az elmúlt évekhez viszonyítva nőtt a nők érdeklődése is. Életkor szerint minden korosztály megjelenik. de a fiatalok túlsúlyban vannak. Például 2025-ben a 18-24 éves korosztály tette ki a látogatók 29%-át, tehát majdnem egy harmadát, de a 30-asok is jelentős mértékben képviseltették magukat. Eddig a száraz statisztika, mely az interneten fellelhető. De a számok mögött komoly társadalmi és egyéni problémák és kockázatok vannak, mivel a rendszeres pornónézés jelentős fizikai, mentális és párkapcsolati hatásokkal jár. A pornónézés hirtelen és intenzív dopamin felszabadulást okoz az agyban, amely hasonló mechanizmusként hat, mint egyes stimulálószerek, sőt ugyanolyan rombolást végez, mint az amfetamin, az alkohol vagy a kokain, ezek komoly drogok, mivel bizonyos szinten újraírhatja az agy struktúráját és funkcióit, s így az agy egy része tulajdonképpen összezsugorodik. A vizsgálatok alapján a pornófüggők agyában, mert ez is függőség, még ha erről sokan nem akarnak tudomást venni, ugyanazok a területek mutatnak rendellenességet, mint a kokainfüggők esetében. A pornó a szexuális életet is negatívan befolyásolhatja. A gyakori fogyasztás hozzászokást eredményez, így az egyszerűbb ingerek már kevésbé váltanak ki örömérzetet. A valós intim együttlétek kevésbé tűnhetnek izgalmasnak vagy kielégítőnek, sőt a filmekben látható irreális testképek, szerepek és szituációk hamis elvárásokat támaszthatnak a valós partnerekkel szemben. Megjelenhet a perverzitás is. A virtuális tartalmakkal pótolt intimitás csökkentheti a partner iránti érzelmi befektetést, bizalmatlansághoz, vitákhoz és a társ hibáztatásához vezethet a kapcsolatban. A pornófogyasztás előidézhet fizikai problémákat is, teljesítményzavarokat, emellett szorongást, bűntudatot, depresszív hangulatot és alacsony önbecsülést is. Sajnos a keresztények sem mentesek ettől a problémától, sőt egyes vélemények szerint nincs jelentős eltérés a templomba járók és nem járók között ebben a kérdésben. Vannak, akik azzal érvelnek, hogy még fel is turbozza a szexualitásukat. Igen, lehet, talán egy rövid ideig, állati szinten, de a keserű utóíz elkerülhetetlen. A sátán bedobja a csalit, de a horgot elrejti, mondja a puritán prédikátor és író Thomas Brooks. Miért taszít minket a pornó mindig a szégyen és a megbánás spiráljába? Mert Isten az ő képmására, az ő dicsőségére teremtett minket, még a szexualitásunkat is. Tehát valahányszor az ő ajándékát, a szexualitást ennél alacsonyabb célokra használjuk, nem csoda, ha csalódottnak, kimerültnek vagy elhasználtnak érezzük magunkat. Jakab apostol szavaival búcsúzom. Boldog ember az, aki a kísértés idején kitart, mert miután kiállta a próbát, elnyeri az élet koronáját, amelyet az Úr megígért az őt szeretőknek. Senki sem mondja, amikor kísértésbe jut, az Isten kísért engem, mert az Isten a gonosztól nem kísérthető, és ő maga sem kísért senkit a gonosszal, mert mindenki saját kívánságától vonzva és csalogatva esik kísértésbe. Azután a kívánság megfogamba bűnt szül, a bűn pedig kiteljesedve halált nemz. Meneküljünk ettől. Kulcsár Anikót hallották. A viszonthallás reményében köszönök el Isten áldását és békességét kívánva.

Kedves hallgatóink! A következőkben olyan egyházi üzeneteket teszünk közzé, amelyeket a különböző egyházak vezetői már korábban megjelentettek a weboldalukon. Szeretnénk, hogy ne csupán olvasni, de hallgatni is lehessen, mit üzennek az aktuális megnyilvánulásaikban az egyházak jeles tisztségviselői.

0: Kedves hallgatóink! Martin Luther King nemes gondolatával vezetjük be mai témánkat. Minden embernek el kell döntenie, hogy a teremtő önzetlenség fényében fog járni, vagy a romboló önzés sötétségében.
1: Jézus mondja, jöjjetek hozzám minden, akik fáradtak vagytok és terhet hordoztok, és én felüdítelek titeket. Vegyétek magatokra igámat, és tanuljatok tőle, mert én szelíd vagyok és alázatos szívű, és nyugalmat talál lelketek, mert az én igám édes, és az én terhem könnyű.
0: Máté Zoltán gondolataival indítjuk a közös vizsgálódást. Lexikális jelentése szerint az egoizmus az önző, egyéni érdeket előtérbe helyező álláspont. A Bibliában Isten akarata és a felebaráti szeretet ellen való bűn, amely elválasztja az embert Istentől és másoktól. Isten ellenáll a kevélyeknek, de kegyelmet ad az alázatosoknak. Péter első levele 5:5. Az énközpontúság sérti az emberi méltóságot és az emberek közötti kapcsolatokat. A filozófiai kis lexikon szerint az egoizmus életelv és erkölcsi tulajdonság, amely az embert a társadalomhoz és a többi emberhez való viszonya szempontjából jellemzi. Lényege, hogy az ember magatartása során csak a saját érdekeit követi. Nincs tekintettel a társadalom és a környezete érdekeire. Valójában minden meghatározás lényege az, hogy az én, azaz az ego cselekedetei által önmagára reflektálja az érdekeit, vagyis a saját érdekeknek akkor is érvényesülniük kell, ha az mások érdekeit sérti.
2: Isten, mint az abszolút létezés mindensége, nem szerethet önmagán kívül semmi mást, hiszen minden, ami eleve relatív értelemben megnyilvánult, az abszolút létezés szerves részét képezi, vagyis Istenét. Isten az embert a saját képére tudatosnak teremtette. Azt tudnunk kell, hogy Isten bennünk él, a templomai vagyunk, ahogy a Biblia kijelenti. Isten tehát nem mondja, hogy a gondolataink és a cselekedeteink jók vagy rosszak, de mindig érzékelteti velünk a véleményét. Érzékelteti, mert a lelki kölcsönhatás is kölcsönhatás, amely a funkciója szerint érzések által tevékenykedik és érzékelteti magát. Ezért az érzelmeink mindig lelki indítatású információk, amelyek az isteni közreműködést érzékeltetik bennünk. Tehát abszolút módon kell szeretnünk Istent, mert az ő részei, teremtményei vagyunk. Istent szeretni pedig éppen a teremtményeink keresztül tudjuk, vagyis szeretni kell magunkat is.
0: Nem kérdéses, hogy Isten is értékesnek tart bennünket. Már a Biblia első lapjain azt olvashatjuk, hogy gyönyörködik bennünk az Úr, aztán pedig sok-sok helyen győz meg bennünket arról, milyen különlegesek vagyunk számára. Mivel drágának tartalak és becsesnek, és mivel szeretlek, embereket adok helyetted, életedért cserébe nemzeteket.

0: erődből, és szeresd fele barátodat, mint magadat, nincsen más ezeknél nagyobb parancsolat. Márk 12:30-31. Az Úr tükrében van lehetőségünk megvizsgálni magunkat, a gondolatainkat, a tetteinket, a motivációinkat. Figyelhetünk a lelkiismeretünk hangjára. Az Istennel való jó kapcsolatunk fogja ugyanis megvilágítani előttünk, hogyan is szerethetjük helyesen önmagunkat és a fele barátainkat.
1: Viszont a saját önimádatunkra szorítkozó egoizmusunkat le kell legyőznünk. Nékünk kifelé is abszolút módon kell szeretnünk. Az egoista hozzáállásunk ezért bűn, mert erkölcstelen Isten többi teremtett egyénével szemben. Az egoista ember azért olyan önző a társadalmában élő minden egyénnel szemben, mert ez az igazság nem tényszerű a tudatában. Az egocentrikusság tehát nem természetellenes tulajdonság, hiszen abban rejlik minden vágy, óhaj, kívánság, vagyis a tetteink hajtó ereje a tudatunkban, és már az öntudat bontakozásával párhuzamosan észlelhető a gyermekkorunk időszakában. Az egocentrikusság nélkül az én tudata csorbát szenved, a saját személyiséget alul értékeli az egyén. Az pedig azért önpusztító hatású, mert az emberi tudat mindig viszonyít és közben értékel, így önmaga szellemi állapotát is megítéli, leértékeli. A szeretet közvetítése győzi le az egoizmusunkat, aki tud szeretni mások érdekeit is éppen olyan természetes igénynek tartja, mint a sajátjait, és éppen ugyanúgy tud örülni mások érdekei teljesülésének, mint a sajátjának.
0: Aki így viszonyul a többi élő lénytársához, le tudja győzni az egoizmusát, mert éppen ugyanúgy szeret befelé, önmagába, mint kifelé a külvilágba. Az azonban tény, hogy szeretet nélkül az egoizmus nem hárítható el az emberről. Az egoista ember pedig vagy buta, vagy tudatlan, vagy pedig beteg. De tény, hogy a relatív egoizmus nem más, mint az ember kifelé áradó szeretetének a hiánya. Minél jobban ki tudjuk terjeszteni az egoizmusunkat más emberek érdekei felé, annál jobban tudjuk képviselni itt a Földön Istent, és ezáltal a bennünk élő Isten szeretetének fényében láthatjuk a világunk valóságát. Erről a szövetségről szól valójában a Biblia. Az én érdekem mellett a mások érdeke is fontos kell, hogy legyen a számomra. Amikor ugyanis a közösség érdekei abszolút módon teljesülnek, akkor közben a közösség egyéneinek a relatív érdekei is teljesülnek természetszerűen.
1: Ahol a szeretet tért hódít az emberek között, és nem szorítkozik kizárólag a szűk családi közösségre, ott a szeretet áramlik az emberek között. Ott Istent igazolják az örömteli érzéseink. Az egoizmusunk érzelmi falai leomlanak, szükségtelenné válnak, mert a szeretet korlátlanná, kétirányúvá, abszolúttá válik bennünk. A szeretetünket ugyanis az jelzi a leghűbben, hogy mit teszünk meg a másik embernek önzetlenül, az ő esetleges szüksége esetén. Nem szabad erőltetnünk semmit, de észre kell vennünk a rászorultságot és a jogos igényt a mások életében is, mert

Isten csak egy van, még akkor is, ha a saját nézőpontunkból értékelve sok-sok emberi lélekként tapasztalhatjuk meg az abszolút öröm érzésével. Ez az önzetlenség jellensége, amely által nem mi magunk éljük mások életét, de aktívan segítünk a képességeink szerint, ha a szükség úgy kívánja. Ez az érdek azonosságra való törekvés megtisztíthatja, megszentesítheti az egész közösséget.

0: Kedves hallgatóink, az egoizmus és altruizmus, az emberi természet problémája a filozófiában című esszé részletei következnek. Mások javának előmozdítása nem volt hangsúlyos az ókor erkölcsi megközelítésében, azzá vált viszont a kereszténységben és az újkori etikában. Az új szövetség elsődleges előírása a szeretet parancsa, valamint ezzel összefüggésben az aranyszabály, amit akartok azért, hogy az emberek téveletek cselekedjenek, mindazt ti is úgy cselekedjétek azokkal. Máté 7.12. Vagyis a keresztény erkölcsten központi előírása az emberi egoizmus korlátozására és az altruizmus, a viszonzást nem váró önzetlen cselekvés fokozására irányul. Az önző ember csak magával, a saját érdekeivel törődik, másokkal és mások javával nem. Ezt többféleképpen is teheti. Teheti úgy, hogy önérdekének előmozdítása érdekében még a másoknak való kár okozástól sem riad vissza, vagy pedig úgy, hogy erre nem vetemedik, csak egyszerűen nem törődik mások sorsával, és még a legnagyobb bajban sem nyújt segítséget nekik.
1: Jelentheti viszont az egoizmus azt is, hogy valaki önérdek érvényesítő, avagy a saját javát mások javának elébe helyező. Ez a jelentés megengedi, hogy másokra is tekintettel legyen, mások érdekeinek előmozdítását is elősegítse, miután a sajátját kielégítette, vagy azt, hogy tartózkodjon a másoknak való károkozástól, vagy akár még azt is, hogy másokon segítsen, ha ez számára kis áldozatot jelent, míg a megsegítettet nagy bajtól óvja meg. Az altruizmus is többféleképpen érthető. Jelentheti a mások érdekeinek tekintetbevételét, a mások megsegítését, az áldozathozatalt másokért, avagy az önfeláldozást. A fenti bibliai parancsnak ennek megfelelően erősebb változatai is megfogalmazhatóak. Jobban szeress másokat, mint te magadat, vagy csak másokat szeress, magadat ne. Jelentős különbség mutatkozik a tekintetben is, hogy kik azok a releváns mások, minden ember vagy az embereknek csak egy behatárolt köre.
0: A korai, újkori etikának és politikai filozófiának is központi problémája volt, hogy miként mérsékelhető vagy tartható kordában az ember természetes egoizmusa. A kereszténység parancsát, hogy szeresd fele barátodat, mint te magadat, a valóságtól elrugaszkodottnak tekintették. Az embert alapvetően önző lénynek tartották, s úgy gondolták, hogy ezen alaptermészetén nem lehet változtatni. Átalakítani csak az emberi viselkedést lehet. Eszerint az erkölcs, és különösen az állam legfőbb feladata, hogy a természetüknél fogva önző emberi lényeket a mások érdekeit is tiszteletben tartó viselkedésre késztessék, különféle jutalmak és büntetések segítségével. Vagyis önös érdekeikre hatva késztessék kevésbé önző magatartásra. A 17. századi politikai filozófia és etika képviselőinek általános meggyőződése volt, hogy az ember természeténél fogva alapvetően és megváltoztathatatlanul egoista lény.
1: Hobbes véleménye, hogy az emberi cselekvés egyedüli mozgató ereje az egoizmus, és szélsőségesen negatív eredményre vezet, nyilvánvaló leegyszerűsítés és túlzás. mind a saját magunkról, mind a másokról meglévő tapasztalataink egyértelműen azt mutatják, hogy ennél sokkal összetettebb lények vagyunk. Bizonyos értelemben az önérdek mégis alapvetőbb, mint az altruizmus. Viszont ha senkinek sem lennének elsőfokú önző örömei, senkinek sem lehetnének magasabb fokú altruista indítékai sem. Ahhoz, hogy egyesek altruisták lehessenek, másoknak legalább időnként önzőnek kell lenniük. Az európai értékválságot követően Kant megfogalmazta, az államalkotás feladata, hogy olyan alkotmányt hozzon létre, amely még az ördögök népét is arra késztethetné, hogy noha egyéni hajlamaik mind a többiek ellen irányulnak, azok mégis kiegyensúlyozzák egymást, s ekként, ami nyilvános viselkedésünket illeti, úgy fessen az eredmény, mintha semmi gonosz érzület sem volna bennünk.
0: Ugyanakkor pusztán az egoizmusból nem következne a mindenki harca mindenki ellenében. Az egoista ugyanis nem feltétlenül konfliktus kereső, sőt, inkább konfliktus kerülő. A másokkal való küzdelem költséges és kockázatos. Úgyhogy ha enélkül is meg tudja szerezni, amire szüksége van, akkor inkább azt választja, és nem támad másokra. A tisztán egoista lény sem nem irigy, sem nem rosszindulatú. Nem gondolja úgy, hogy neki jobb lesz pusztán attól, hogy mások rosszul járnak. Ha a saját önös igényeit kielégítheti, neki ennyi elég. És ezek között sem az nem szerepel, hogy másoknak rosszul, sem az, hogy másoknak jól menjen. Az egoista tehát sem rosszat, sem jót nem akar másoknak. Az emberi természet értékskálájának nem a negatív pólusán helyezkedik el, hanem valahol a negatív és pozitív pólus között. Másokkal nem rossz indulatú, de nem is jó indulatú.
1: Ami a tisztán egoista emberek közt konfliktust idézhet elő, az a hozzáférhető javak szűkössége. Ebben az esetben az egoista csak akkor elégítheti ki igényeit, ha mások elől vagy másoktól elveszi azt, amire szüksége van. Ha két ember ugyanazt a dolgot óhajtja, amit azonban együttesen nem élvezhetnek, egymásnak ellenségei lesznek. Ahogyan Böjte Csaba fogalmaz, amikor önzőn csak magunkra gondolunk, akkor a pokol már a földön megvalósul. De ha egymásra figyelve, egymásról gondolkodva éljük életünket, a mennyek országa köztünk van már itt a földön. Mai ismereteink alapján szinte lehetetlen, hogy akár csak elvileg is kialakulhasson egy olyan egyensúlyi helyzet, amelyben minden egoista személy kielégítheti saját szükségleteit, anélkül, hogy ehhez másokra kelljen törnie, hiszen minden kielégített vágyunk szükségképpen további kielégítetlen vágyakhoz vezet.
0: Másrészt az egoista alapvetően három dolgot akar: anyagi javakat, dicsőséget és biztonságot. Ezek megszerzésének és megtartásának eszköze a hatalom. De ahogyan a bírvágynak nincsenek határai, az előbb említett ok miatt, minden kielégített szükséglet tovább vezet egy kielégítetlen szükséglethez. Ugyanúgy a dicsvágynak sincs, ez is mások ellenében érvényesíthető, csak úgy tornyosulhatok mások fölébe, ha ők alattam maradnak. De ők is ugyanezt akarják másokkal, és a hatalomvágynak szintén nincsenek korlátai. Ezért az egész emberiség általános törekvésének elsősorban az újabb és újabb hatalom iránti örökös és szüntelen vágyat tarthatjuk, amelynek csak a halál vethet véget, hiszen a jóléthez szükséges pillanatnyi hatalmát és eszközeit továbbiak megszerzése nélkül nem tudja biztosítani. Sőt, az emberek azt sem tudják elviselni, ha mások nem fogadják el az ő véleményüket és értékítéletüket, s már ezért is képesek egymással ölre menni.
1: Mint Ludasi Mária írja, nem annyira a külső természet mostohasága, mint önnön természetünk féktelensége teszi elviselhetetlenné, egyszerűen túlélhetetlenné az önző állapotot. Spinoza etikájának csúcspontját az ész irányítását követő szabad emberek közössége jelenti, akik vágyaik megfékezésére képesek, ám a való világban erre nem lát lehetőséget. Noha az emberekben természetüknél fogva megvan az ész képessége is, az indulatok ereje ennél nagyobb, s ennél fogva minden indulatot csak nála erősebb és vele ellentétes indulat képes megfékezni, s az embert csak a nagyobb kártól való félelem tartja vissza attól, hogy kárt okozzon másnak. Mandevi szerint a mások iránt érzett minden jó indulatunk, együttérzésünk, segítőkészségünk, önfeláldozásunk is kizárólag azt a célt szolgálja, hogy mi jól érezzük magunkat. Nem létezik más motiváció, mint az egoizmus. Az altruista érzületek és cselekedetek mindegyikének az a forrása, hogy nekünk jó legyen, vagyis az egoizmus.
0: Rousseau, a francia felvilágosult filozófus kifejti, hogy az eredeti természete szerint élő ember magányos és szabad. Kevés szükséglete van, de azokat mind ki tudja elégíteni. Értelme még kifejletlen, de benne rejlik a tökéletesedés képessége. S e képesség kibontakozásával minden elromlik. Mesterséges szükségletek tömegét létrehozva ezeket többé nem tudja kielégíteni. Egészsége megromlik, nyugodt álmának vége. A társadalomban élő embert az jellemzi, hogy először a természetes szükségletekről gondoskodik, majd a fölöslegesekről. Aztán jönnek az élvezetek, azután a hatalmas vagyonok, azután az alattvalók. Nincs egy perc nyugta sem. Ennél is különösebb, hogy minél kevésbé természetesek és sürgetőek a szükségletek, annál hevesebbek a szenvedélyek. Az önzés mesterséges érzés, és arra indítja az embereket, hogy fontosabbnak tartsák magukat a többieknél. Ez sugall minden rosszat, amit csak egymásnak okoznak. Ahogyan II. János Pál írta, az önzés süketté és némává tesz bennünket.

0: Feri Kálmán prédikációjának részletei is megvilágosító erejűek a személyiség lehetőségei kapcsán. Ha annak okáért helye van Krisztusban az intésnek, ha helye van a szeretet vigasztalásának, ha helye van a lélekben való közösségnek, ha helye van a szívnek és könyörületességnek, teljesítsétek be az én örömömet, hogy egyenlő indulattal legyetek, ugyanazon szeretettel viseltetvén, egy érzésben, egy ugyanazon indulattal lévén. Semmit nem cselekedvén versengésből, sem hiába való dicsőségből, hanem alázatosan egymást különbeknek tartván ti magatoknál. Ne nézze ki a maga hasznát, hanem mindenki a másokét is. Annak okáért az az indulat legyen bennetek, mely volt Krisztus Jézusban is. Filippi 2:1-5.
1: Pál apostol itt felsorolja a harmonikus, jó közösség 5 akadályát és 5 feltételét. Ezeket nyugodtan alkalmazhatjuk a gyülekezetnél nagyobb közösségekre, akár a népi közösségre is, de a kisebbekre, mint egy munkatársi közösség vagy a család. Nos, mik a boldog közösség akadályai? Azt írja a Biblia: az önzés, a hiúság, a dicsőségvágy, az, ha magunkat különbnek tartjuk másoknál, és ha valaki a maga hasznát keresi, és a másiké eszébe sem jut. Nem véletlenül kezdi az apostol az önzéssel. Az önzés olyan alapvető tulajdonsága mindannyiunknak, ami velünk születik. Akinek a szeme előtt nőnek föl kisgyermekek, az számtalan példát tudna elmondani erre, hogy én, enyém. Hogyan hangzik ez el sokszor, milyen indulattal és milyen gyakran, és mennyire nem tanította erre senki őket. Bár van, amikor látnak példát erre a felnőtteknél a gyermekek, de a vérükben van az önzés. Ez azért veszedelmes megrontója minden közösségnek, mert egy sor ehhez hasonló, súlyos bűn következik belőle. Füle Lajos, jóság. Aki maga körül forog, előbb-utóbb csak tántorog. Önzésének nagy az ára, beleszédül önmagába.
0: Az önzés olyan bőven termő romlott fa, aminek számtalan gyümölcse van. Az önzésből következik a lustaság, a kényelem szeretet, a követelőzés, az elégedetlenség, a hálátlanság, a másikkal szembeni közöny. Azt, hogy ott él mellettem, magára hagyatva, észre sem veszem, vagy észreveszem, de nem érinti meg a szívemet. Az önzésből következik az is, hogy kivonja magát valaki a közös munkából. Azt az embert ki kell szolgálni, mert csak akkor van olyan, amilyen békessége, de neki ritkán jut eszébe, hogy a másiknak milyen igényei lennének. Mindig fárasztó neki a másik igényeit kielégíteni. Ezért említi mindenek előtt az apostol ezt, és ezért hangsúlyozza, hogy az Úr Jézusban nem volt semmi önzés. A szándékait egyenesen így jelentette be egyszer: az embernek fia nem azért jött, hogy néki szolgáljanak, hanem hogy ő szolgáljon, és adja az ő életét váltságul sokakért. Máté 20:28. A tökéletes önzetlenség példája Jézus Krisztus. Aki Jézus Krisztusban hisz, az a szívében szabad. Nem kiérdemeljük, nem a cselekedeteink eredménye, Isten ajándéka ez. Ez a szabadság pedig megszabadít az egoizmustól is, és felszabadít arra, hogy szeressünk, és másokkal jót tegyünk.
1: Azt írja az apostol, nem lesz boldogság ott, ahol kiki a maga hasznát keresi, és eszébe sem jut, mire lenne szüksége a másiknak. Az érdekközösségben csak egy érdeke lehet két embernek. Ilyenkor segítőivé válnak egymásnak. Ennek egyik eszköze a vigasztalás. Valójában a Szentlélek a vigasztaló, mert ez a szó elsősorban azt jelenti bátorítani, biztatni valakit, tartani a lelket benne, ha csüggedezik, vagy lelket önteni bele, ha elesett. A vigasztalás, a bátorítás, a biztatás nagyon fontos egy közösségen belül. A másik jó eszköz a szeretetből fakadó figyelmeztetés. Úgy is mondja néha a Biblia, intés. Úgy intem, hogy azzal már emelem is. Tehát, hogy nagy szeretettel fölhívom a másik figyelmét valamely hibájára. Nem azért, mert örülök annak, hogy neki olyan hibája van, és arról beszélhetek, és akkor én jobbnak, ügyesebbnek tűnök, hanem azért, mert ő mellette állok, és szeretném kiszeretni őt abból a hibájából.
0: A harmadik lehetőség, ha helye van a szívnek, a könyörületességnek. Sajnos sok példa juthat eszünkbe, hogy milyen irgalmatlanok tudunk mi lenni egymáshoz, még családon belül is. Kegyetlenek vagyunk, mert ott ismerjük legjobban egymást, egymás gyönge pontjait, sérülékenységét, és sokszor visszaélünk ezzel. Ez az irgalmatlanság. Jézus soha nem élt vissza azzal, hogy isteni teljhatalmával azt tehette, amit akart. Sőt, sokszor nem is élt vele, ha az nem használt azoknak, akik között volt. Szinte ellepleszte az ő mindenható hatalmát. Ha viszont azzal segíthetett, akkor rászólt a viharra, és csönd lett. Elküldte a démonokat, és kiszabadított megkötözött embereket. De csak ha azzal használt. Egyébként nem. Mi sokszor, ha olyan helyzetbe kerültünk, ahol mi vagyunk pozícióban, ahelyett, hogy védenénk, erősítenénk, vigasztalnánk, irgalmatlanok és kegyetlenek vagyunk. Isten szent lelke leleplezheti ezt a bűnünket, és megszabadíthat minket ettől.
1: A közösség tagjaiban Isten lelke lakik, olyan emberek vannak együtt, akikben ott van Isten szent lelke. Egy szóval mondhatjuk, újjászületett emberek közössége. Mindent meg kell tenni ennek érdekében, de nem erőszakosan és nem türelmetlenül, mert úgy nem lesz eredményes, hanem álhatatos imádsággal és példamutatással. Ez nagy ajándék, hogyha közösség van a lélekben. Ezt ápolni és erősíteni kell folyamatosan, amit pedig háromszor is elmond az apostol, egy akaraton legyetek, az az indulat legyen bennetek, mely volt a Krisztus Jézusban is. Csak hogy ez megy a legnehezebben, mert mi mindnyájan akaratos emberek vagyunk. Ám ha két akaratos ember meghajol az élő Isten előtt, akkor történik az, amit Jézus a Máté 18:19-ben így mond, ismét mondom néktek, hogyha ketten közületek egy akaraton lesznek a földön minden dolog felül, amit csak kérnek, megadja nékik az én mennyei atyám. És akiben valóban él Krisztus a hit által, az egyre inkább önzetlen emberré formálódik.
2: Jézus mondja, jöjjetek hozzám mind, akik fáradtak vagytok és terhet hordoztok, és én felüdítelek titeket. Vegyétek magatokra igámat, és tanuljatok tőlem, mert én szelíd vagyok és alázatos szívű, és nyugalmat talál lelketek. Mert az én igám édes, és az én terhem

Kedves hallgatóink, köszönjük figyelmüket az egyházak vezetőinek üzeneteire, és várjuk Önöket szeretettel a következő üzenetek meghallgatására

0: hír összeállításunk következik.
1: Velünk az Isten. A napi áhítat címe: a mi oltárunkon Krisztus vére van. A mai ige Mózes 3. könyve 4:7. Azután kenje meg a pap vérrel az Úr színe előtt az illatszer füstölő oltár szarvait. Gondolatok az ígéről. Füstölő oltár minden hely, ahol a szentek könyörgéseiket és hálaáldozatukat mutatják be. Jó dolog arra gondolni, hogy ez az oltár a nagy áldozat vérével van meghintve. Ez teszi Isten tiszteletünket elfogadhatóvá Isten előtt. Egyszülött fiának vérére tekint, és ezért fogadja el hódolatunkat. Fontos számunkra, hogy megértsük a bűnért való egyedüli áldozat vérének jelentőségét, hiszen bűnnel szennyezettek még legszentebb cselekedeteink is, és Isten legbuzgóbb megtérésünket, hitünket, imádságunkat sem fogadhatná el, ha nem volna bűneinkért való engesztelő áldozat. Sokan kigúnyolják a vért, számunkra azonban ez a vigasztalás és a reménység egyetlen alapja. Az oltár szarvaira hintett vér legyen világosan a szemünk előtt, amikor Istenhez közeledünk. A vér ad erőt az imádságnak, ezért van az oltár szarvain. Az Úr színe előtt van, ezért előttünk is ott kell, hogy legyen. Krisztus vére már az oltáron van, mielőtt mi tömjénnel odajárulnánk. Ott van, hogy hálaáldozatunkat és könyörgéseinket megszentelje. Gyertek, könyörögjünk bizodalommal, hiszen Jézus Krisztus a nagy áldozat, megáldoztatott, érdeme a miénk. A vér a kárpiton belül van, és a hívők imádságai ezért lehetnek kedvesek Isten előtt. Októberben is kelenföldi barokk esték. A kelenföldi barokk esték sorozat következő alkalmaként Horváth Zsolt, a Hold utcai református templom orgonistája ad koncertet holnap, október 10-én szombaton 17 órától a kelenföldi református templomban. Az est folyamán a barokk és a korabarokk orgonairodalom kiemelkedő darabjai csendülnek fel. Jan Peterson Schwelling művei közül az Echo Fantázia és a 36. Zsoltár szerepel a műsoron. Dietrich Buxtehude munkásságát a C-moll Csakón és a Fis-moll Preludium képviseli. Hangversenyt Johann Sebastian Bach alkotásai, az Allein Gott, valamint a C-moll Preludium és Fúga zárják. Az alkalmon igét hirdet Takaró János Lajos lelkipásztor. Még vasárnapig tartják az egy hét imádság imaláncot, vagyis a 168 órát. A református egyház tisztújító választásaihoz közeledve az imádság évében egy különleges 168 órás imaláncot tart egyházuk minden gyülekezetének október 5-e és 11-e között. A megszakítás nélküli imalánchoz kis csoportban, családi körben, vagy akár egész gyülekezetként is lehet csatlakozni. Arra kérik a testvéreket, hogy vállaljanak egy-egy órát, amikor ketten vagy hárman összejönnek imádkozni. Az időjárásról. Lassan elindul a lehűlés. Ma pénteken felhős vagy borult lehet az idő, többfelé esővel, északnyugatra fordul a szél, és 16-23 fokunk van. Szombaton felhős időre számíthatunk, csak néhol kisebb esővel, gyengül a légmozgás, és 16-21 fok valószínű.
0: Híreinket hallották.

Világosság a világnak. A vagyok sokféle bölcsességének megvilágítása az egyház által. Kedves hallgatóink, mivel Isten az apostolokat is a megértetés szolgálatára jelölte ki, hogy legyenek a világ világossága, az egyházaknak is küldetésük ez. A megvilágosítás célja, hogy az egyház által Isten sokféle bölcsessége ismert legyen a földön és a mennyben is. Műsorunkban az egyházak ezt a tárgykört járják körül.

0: Kedves hallgatóink, szeretettel köszöntünk mindenkit ismét a folytatásban Turci Árpád testvérrel. Most is egy olyan témát próbál megfogalmazni, amely az életünknek a lényege, hiszen ezt mondja a Szentírás, hogy a gyümölcs az jelzi, mert hogyha ránézünk egy fára is, csak a gyümölcsből tudjuk megmondani, hogy milyen fa, jó fa, nem jó fa. És a lélek gyümölcse a jóság. Most Turci Árpád testvér a jóságról szeretne tartani most előadást kedves hallgatóinknak. Úgyhogy nagyon nagy szeretettel köszöntjük Árpi testvért.
1: Köszöntöm a kedves hallgatókat sok szeretettel az Úr Jézus Krisztus nevében.
0: Beszéljünk ma a jó cselekvéséről, a jó cselekedetekről. Mit gondolsz? Mivel kell kezdenünk? Talán azzal, hogy önmagunkkal kell szembenéznünk.
1: Az ember szívesen beszél a jóról. Szívesen elmondja, mi volna helyes egy családban, egy munkahelyen, egy országban. Könnyen észrevesszük, mikor marad el mások részéről az a figyelem, amelyre szükségünk volna. A saját életünkben már nehezebb ilyen tisztán látni. Én is ismerem azt a pillanatot, amikor valakinek segítenem kellett volna, és később derült ki számomra, hogy a jó szándékom milyen kevés volt a jelenlétem nélkül. Az önvizsgálat ezért számomra a jó cselekvésének első lépése. Pál apostol a római levél 7. fejezetében pontosan azt a belső meghasonlást nevezi meg, amelyet sokan ismerünk. A jót akarja, mégis találkozik magában a bűnnel. A Róma 7.21-ben szereplő felismerést nem kívülálló megfigyelőként fogalmazza meg, az a szó, hogy magamban meghatározza a mondat irányát. Pál nem készít névsort a rossz emberekről, magát állítja Isten elé. Érdemes így hallgatnunk őt, különösen akkor, amikor a hit dolgairól már régóta beszélünk, és sok ismerős válaszunk van. Bizonyára vannak olyan kedves hallgatók, akik vallásos családban nőttek fel. Talán vannak olyanok is, akik most keresik, van-e helyük a hitnek az életében, területén. Az is lehet, hogy egyáltalán nem tartja valaki magát vallásosnak. A belső ellentmondás tapasztalata mindhárom élethelyzetben érthető. Azt gondoljuk, türelmesek leszünk majd egy kimerítő napon, bántóan válaszolunk. Megígérjük, hogy fölhívunk valakit, akinek nehéz időszaka van, és hetekig halogatjuk. Tiltakozunk a méltánytalanság ellen, közben észrevétlenül élünk egy olyan előnnyel, amelyet sosem vizsgáltunk meg. Az ember nem fér bele abba az egyszerű képbe, amelyet saját magáról szeretne megőrizni. Pál nem arra tanít, hogy mondjunk le a jóról. Arra tanít, hogy vegyük komolyan a rosszal való közelségünket. Amikor azt mondom, hogy szeretem az igazságot, érdemes megkérdeznem, mennyire viselem el, amikor az igazság engem tesz kérdésessé. Amikor a megbocsátásról beszélek, megvizsgálhatom, kinek a hibáját idézem fel újra és újra. Amikor a nagylelkűséget fontosnak tartom, gondolhatok arra is, hogy osztom be az időmet. Ezek a kérdések nem ünnepélyes mondatok, egy-egy konkrét emberhez vezetnek, és valamelyik napunk konkrét eseményéhez. A keresztény hit nyelvén bűnnek nevezzük azt, ami elszakít bennünket Istentől, és sérti a másik emberhez fűződő kapcsolatunkat. A szó hallatán vannak, akik komolyan becsukják a szívüket. Rossz élmények állhatnak mögötte. Előfordul, hogy ezt a szót mások megszégyenítésére használták. Szeretném visszaadni neki a személyes súlyát. Amikor a bűnről beszélek, magamról is beszélek. Nem állítom, hogy minden vétek egyformán súlyos. Azt állítom, hogy az ember önmagának sem lehet tévedhetetlen bírája. A római levélben Pál még tovább megy. Különbséget tesz a jó fölismerése és a jó megvalósítása között. Sokan azt képzeljük, hogy a helyes ismeret már fél győzelem. Néha valóban elindít. Máskor megnyugszunk tőle, mintha a belátás önmagában elvégezte volna a munkát. Egy családi veszekedés után pontosan tudhatjuk, milyen hangon kellett volna megszólalnunk. Másnap mégis ugyanazzal a sértett mozdulattal kezdjük újra. Ismerhetjük egy idős hozzátartozónk magányát. A heti telefonhívás mégis mindig a következő hétre marad. Az apostol belső harcait nagyon is mai. A jó szándékunk ráadásul nem mindig olyan tiszta, mint gondoljuk. Segítek valakinek, közben várom az elismerését. Békét szeretnék a családban, de azt szeretném, hogy mindenki az én igazamat ismerje el. Nagy vonalúságot gyakorlok, és észrevétlenül tartozásnak tekintem a másik háláját. Az ilyen felismerés zavarba ejtő. Mégsem kell miatta eldobnunk azt a jót, amit tettünk. Inkább engedjük, hogy Isten szava mélyebbre világítson. A cselekedet mellett a szívünket is kérdésessé teszi. Kedves hallgató, Jézus szavai a Márk 10.18-ban még szigorúbban igazítják helyre az önmagunkról alkotott képet. Isten jóságát teszi mércévé. Ezt nem úgy értem, hogy az emberek között ne volnának szeretetből fakadó, valóban jó tettek. Azt értem rajta, hogy a jóság forrását nem saját erkölcsi elégedettségünkben találjuk meg. Jézus szava előtt az önelégült embernek is meg kell állnia. Annak is meg kell állnia, aki titkon minden másik embernél rosszabbnak képzeli magát. Mindkettő a saját személye körül forog. Isten felé fordulva tisztában láthatjuk a feladatunkat. A mai ember életében az önvizsgálatnak különös nehézsége van. A napunk tele van válaszokkal. Üzenetekre válaszolunk, híreket értékelünk, véleményt mondunk, választunk, elutasítunk, tovább küldünk. Egy-egy mondat szinte hamarabb kikerül a kezünkből, mint hogy végig gondolnánk. A csönd azért sokaknak szokatlan. Pedig a csöndben olyasmi is hallhatóvá válik, amit a sietség eltakar. Annak az embernek a mondata, akit félbeszakítottunk. Egy feladat, amelyet senki sem fog elvégezni helyettünk. Egy régen elfojtott bocsánatkérés igénye. Az önvizsgálatnak ugyanakkor határa is van. Van, aki amúgy is mindenért önmagát okolja. Egy bántalmazó kapcsolatban élő embert például veszélyes arra biztatni, hogy a másik erőszakáért elsősorban a saját hibáját kutassa. Aki ilyen helyzetben van, annak védelemre és megbízható segítségre van szüksége. A keresztény önvizsgálat nem arra szolgál, hogy a sértett emberre tegyük a sértő ember felelősségét. Pontosságot kíván. Miben vétettem én? Miben van szükségem segítségre? Mi tartozik a másik felelősségéhez? Ezekre nem mindig kapunk azonnal választ. Az is fontos, hogy ne keverjük össze az önvizsgálatot az önmagunk fölötti állandó ítélkezéssel. Vannak emberek, akik minden este vádiratot írnak képzeletben saját maguk ellen. A nap legkisebb tévedése is bizonyítékká válik számukra. Pál szavai nem egy végtelen önvád útjára akarnak terelni bennünket. Krisztushoz visznek. A Róma hétvégén az apostol segítségért kiállt, a következő fejezetben pedig az új élet és a lélek munkájáról beszél. A keresztény önismeretben helye van a szégyen nélküli igazmondásnak, és helye van a kegyelem befogadásának. Néha azt kérdezik, milyen módszerrel lehet jól szembenézni önmagunkkal. Én egyszerű kérdésekkel kezdeném. Kinek ígértem valamit a közelmúltban? Melyik találkozás után maradt bennem nyugtalanság? Milyen jó cselekedetre hívtak a körülményeim? Hol adtam helyet egy embernek a figyelmemmel? Hol akartam gyorsan lezárni a beszélgetést, hogy ne kelljen vállalnom semmit? E kérdésekre nem kell nyilvános feleletet adni. Isten előtt és saját lelkiismeretünkben kell becsületesen végig gondolni őket. A közösség is tükröt tarthat, azt gondolom. Nem minden visszajelzés igaz, és nem minden bírálat szeretetből fakad. Mégis megesik, hogy egy hozzánk közel álló ember látja meg előbb a szokásos mozdulatunkat. Megmutatja, hogyan leszünk türelmetlenek, amikor félünk. Hogyan vonulunk vissza, amikor a másiknak nagy szüksége volna ránk. Az ilyen mondatot nehéz hallani. Egy megbízható kapcsolatban ajándék is lehet. A keresztény embernek nincs oka minden figyelmeztetés támadásnak tekinteni. Máté evangéliumának 12. fejezetében Jézus a szív kincseiről beszél. Beszédünk és tetteink mögött egész belső világunk áll. Nem csupán az számít, milyen szót mondtunk ki, hanem az is, mi tápolunk magunkban napról napra. Milyen történeteket ismételgetünk. Kinek tulajdonítunk eleve rossz szándékot? Milyen emlékeket őrzünk hálával? Ugye ismerjük az igét. Amivel csordultig van a szív, azt szólja a száj. Mivel tápláljuk a türelmünket? A szív képe nem könnyű ítélkezésre való. Önmagunk felé fordítva válik élessé. Aki ma útkeresőként hallgat bennünket, talán nem használja a bűn és a kegyelem szavait. Megértheti mégis a kérdést. Milyen emberé formálja a döntéseim az életemet? Aki pedig évek óta hídben jár, talán azt hallja meg ma újra, hogy a keresztény múlt nem pótolja a jelen engedelmességét. Isten előtt ma állunk. A mai beszélgetésünk, mai hallgatásunk, mai választásunk is része a hitünknek. Szembenézni önmagunkkal ezért fájdalmas és reményteli vállalkozás. Fájdalmas, mivel lekerül rólunk néhány kényelmes magyarázat. Reményteli, mivel a fölismert mulasztáshoz még vissza lehet térni. Van, akit fölhívhatunk, van, akitől bocsánatot kérhetünk, van olyan szokás, amelynek első apró lépésben ellenállhatunk. Isten nem puszta önismeretet kér tőlünk, a megismert igazságban hív járni.
0: Jakab szerint a meg nem tett jó is bűn. A mindennapi élet mely területén találkozhatunk ezzel a mulasztással?
1: Sokkal gyakrabban, mint szeretnénk bevallani. Egy nyilvánvalóan rossz tettnek van ideje, helye, gyakran tanúja is. A mulasztás észrevétlenebb. Nem történik semmi, és éppen ez a kérdés. Nem érkezik meg az üzenet, amely megnyugtathatott volna valakit, nem szólal meg az ember, amikor a jelenlétében megaláznak egy másikat. Nem látogatja meg azt, akiről tudja, hogy hetek óta egyedül van. Jakab levelében, a 4. fejezetben így fogalmaz. Aki tehát tudna jót tenni, de nem teszi, bűne az annak. A fölismert jó iránti felelősségre hívja fel a figyelmet. Nem tehetjük meg, hogy a tiszta lelkiismeret bizonyítékának tekintjük a látványos rossz cselekedetek hiányát. Gondoljunk egy munkahelyi értekezletre. Valaki méltatlan bánásmódban részesül. A többiek érzik a feszültséget, aztán gyorsan napirendre térnek. Aki hallgatott, később úgy magyarázza magának, hogy nem ő mondta a sértő szavakat. Ez igaz? Talán az is igaz, hogy volt lehetősége megszólalni. Sok helyzetben nem könnyű megállapítani, mi lett volna a helyes lépés. A következményektől való félelem valóságos. Jakab mondata éppen ezért nyugtalanít, nem engedi, hogy a nehézséggel automatikusan felmentsük magunkat. A családban más alakot ölt a mulasztás. Egy gyermek sokatszor szeretne elmesélni valamit, a felnőtt a telefonjára néz, egy házastárs óvatosan kezdi mondani, mi bántja. A másik előre tudni véli a végét és lezárja. Egy idős szülőnek gyakorlati segítségen túl társaságra volna szüksége. Az ellátása megszervezett, az élete mégis szűkös lett az emberi figyelemtől. Senki sem rossz indulatú. A hiány ettől még valóságos. A jó olykor a figyelem egyszerű, fárasztó munkája. A mulasztásokról szólva vigyáznunk kell az arányokra. Egyetlen ember nem felelhet mindenért, amit észrevesz. A világ fájdalma nagyobb a teherbírásunknál. Vannak kötelességeink, amelyek megelőznek más jó lehetőségeket. Vannak betegségek, kimerültségek és élethelyzetek, amelyek szűkítik a mozgásteret. Az ige nem követel minden pillanatban határtalan rendelkezésre állást. Arra tanít, hogy az ismert és megtehető jót ne beszéljük el magunktól. A saját lehetőségünket becsületesen kell fölmérni. Az, ez most nem tudom vállalni, olykor felelős mondat. Különösen annak, aki sokáig mindenki helyett mindent magára vett. A jó cselekvésében a határok kijelölése is fontos. Egy szülőnek pihenésre van szüksége, hogy holnap türelemmel tudjon jelen lenni. Egy segítőnek mások támogatását is be kell vonnia. Egy beteg ember ereje nem mérhető az egészséges emberéhez. A keresztény erkölcsöt kegyetlenné teszi, amikor nem kérdez rá a konkrét ember valóságos terheire. Ezzel együtt érdemes megvizsgálni a nincs időm mondatot. Néha igaz. Máskor kényelmes takaró. A naptárunk megmutatja, mi kap rendszeresen helyet az életünkben. Hány percet tudunk arra szánni, hogy egy távolabbi ismerősünk sikereiről olvassunk, és mennyit arra, hogy egy régi barátunk valódi helyzete felől érdeklődjünk. Nem a perceket kell megszámolni és egymás ellen fordítani. A visszatérő választásaink irányát érdemes látni. A mulasztás lassan szokássá válhat. Jézus az irgalmas samaritánus történetében olyan embert állít elénk, aki meglátja az út szélén fekvő sebesültet. Közel megy hozzá és gondoskodik róla. A történetben a közelségnek ára van. Az utazó időt veszít, pénzt ad, és későbbi gondoskodásról is rendelkezik. Azt sem tudjuk, miként magyarázták saját sietségüket azok, akik előtte tovább mentek. A példázat nem engedi meg, hogy puszta érzésé szelídítsük az irgalmat. A kérdés az, hogyan lett az észrevett bajból vállalt feladat. A mi útunkon ritkán fekszik ugyanilyen sebesült. Másféle találkozások adódnak. Egy szomszéd lakásából hetek óta senki sem hallott hírt. Egy osztályban valakit rendszeresen kinevetnek. Egy közösségi beszélgetésben mindig ugyanaz az ember maradt szó nélkül. Egy fiatalnak segítség kellene az első ügyintézéséhez, mert otthon nem kap útmutatást. Ilyen helyzetekben a jó nem feltétlenül nagy tett. Észrevenni, utána járni, megszólítani, kísérni. Az apró mozdulatok gyakran többet jelentenek, mint amennyit kívülről látunk. Kedves hallgató, a meg nem tett jó társadalmi méretben is kérdez bennünket. Van-e helyük közöttünk a gyengébbeknek? Meghalljuk-e azok tapasztalatát, akiknek kevés befolyásuk van? Amikor intézményeket vezetünk, vagy döntésekben részt veszünk, különös felelősségünk van. Aki egy közösség szabályait alakítja, sok ember számára teheti könnyebbé vagy nehezebbé a jót. Egy vezető türelme, egy tanár figyelme, egy ügyintéző tisztessége, egy munkaadó döntése messzebbre hat, mint egyetlen találkozás. A keresztény embernek a személyes és a közösségi felelősséget egyaránt komolyan kell vennie. Fontos azt is kimondani, hogy a jó tett nem lehet a másik fölötti uralom eszköze. Segíthetek úgy, hogy közben rendelkezni akarok a másik életével. Éreztethetem vele, mennyivel tartozik nekem. Beszélhetek róla másoknak az engedélye nélkül, hogy jóságom láthatóvá váljék. Az ilyen segítség terhet is okoz. Jézus tanítása a jó cselekedetek láthatóságáról a mennyei atya dicsőségére irányít. A jóban részesülő ember méltósága nem tűnhet el a segítő önképének hátterében. Egyetlen kérdés sokat segíthet. Mire van szüksége annak, aki előttem áll? A válasz nem mindig egyezik azzal, amit szívesen

0: Sokan úgy érzik, nagy terveket kell megvalósítaniuk, különben az életük kevés jót terem. Ezt az érzést szeretném enyhíteni. A jó nem kizárólag a rendkívüli ember kiváltsága. Egy bocsánatkérés, amelyet nem halogatunk tovább, megváltoztathat egy családi estét. Egy kiszámíthatóan megtartott ígéret bizalmat épít. Egy tisztességesen elvégzett munka mások idejét és erejét kíméli. A mindennapok jóságában ritkán van ünnepi fény, mégis ott dől el sok kapcsolat sorsa. A mulasztás felismerése után következik egy különösen nehéz lépés. Be kell vallani, hogy elmulasztottuk. Magyarázatot könnyű találni. Talán fáradtak voltunk, talán rosszkor érkezett a kérés. Egyik körülmény sem feltétlenül jelentéktelen. Néha mégis el kell jutni az egyszerű mondatig. Tudtam, hogy segíthettek, és nem tettem meg. Ezt a mondatot Isten előtt is kimondhatjuk. Elmondhatjuk annak az embernek is, akit érintett, amennyiben a kapcsolat és a helyzet ezt lehetővé teszi. A bocsánatkérésből nem szabad új terhet csinálni számára. A saját lelki ismeretünk megkönnyebbülését nem követelhetjük tőle. Van még egy különbség, amelyet fontosnak tartok. A segítség alkalma és a megmentő szerepe között nagy a távolság. Keresztényként nem én vagyok a másik ember megváltója. Nem nekem kell minden hiányt betöltenem. Felelősségem attól még valóságos. Az alázatos segítség azt keresi, amit ma tisztességgel megtehet. Számol azzal, hogy mások is részt vesznek a munkában, és hogy a másik ember életének főszereplője ő maga marad. Ilyen értelemben a jó cselekedet egyszerre bátor és szerény. Az útkereső hallgató számára mondom szeretettel, Jakab mondata talán vallási nyelv nélkül is ismerős. Tudjuk, milyen az, amikor egy döntő pillanatban valaki mellénk áll. Azt is tudjuk, milyen sokáig marad velünk egy ember hallgatása. A hídben járó számára az apostol figyelmeztetése ennél tovább vezet. A mulasztást Isten előtt is komolyan vesszük. Kegyelmet kérünk hozzá, és holnap egy megtehető jóban próbálunk válaszolni. A következő részben pedig majd arról beszéljünk, milyen erők állnak ennek az útjába bennünk.
1: Ezek a gondolatok mind nagyon fontosak számunkra, mert mindegyik a lélek gyümölcse, ami azt tudja bizonyítani, hogy amit mi kapunk, vagy amit mi adunk másoknak, az milyen. Akkor, kedves hallgatóink, hallgassunk meg ismét egy zenét, és utána folytassuk a beszélgetést Turci Árpád testvérrel.

0: Kedves hallgatóink, folytatjuk a beszélgetést Turci Árpád testvérrel. Hadd tegyek föl egy kérdést. Sokszor látjuk a jót, mégis visszatérünk a régi szokásainkhoz. Mit kezdhetünk azzal, ami ilyen makacsul él bennünk?
1: Talán azzal, hogy pontosan megnevezzük. A rossz szokásról szívesen beszélünk általánosságban. Más súlya lesz a mondatnak, amikor kiderül, hogy mindig félbeszakítom ugyanazt az embert, hogy rendszeresen elhallgatom, amit tudok, mert félek egy kellemetlen beszélgetéstől, hogy a gyermekeimnek türelmet tanítok, közben velük szemben elveszítem a türelmemet, hogy kedvesnek tartom magam, de azokkal vagyok figyelmes, akiknek a véleménye számít nekem. A szokás a sokszor ismételt cselekvés nyoma. Beépül a nap rendjébe, a hangunkba, az első reakciónkba. Sokan a fölvetésükben talán arról is beszélnek, hogy a rossz szokások ellenállhanak, amikor el szeretnénk hagyni őket. Valóban sokan tapasztaljuk ezt. A sértődésnek megvan a megszokott útja. Előbb egy bántó mondat, aztán a magunkba újra játszott jelenet, végül a napokig tartó elzárkózás. A hazugságnak is megvan az útja. Kis önigazolásból indul, majd egyre több mondatot kér a fenntartásához. A közöny sokszor észrevétlenül alakítja a látásunkat. Az első alkalommal még zavart bennünket valakinek a magánya, később természetesnek tűnik, hogy senki sem keresi. Az ilyen szokásokat nem lehet egyetlen ünnepélyes fogadalommal felszámolni. A fogadalom fontos lehet. A mindennapi gyakorlás is szükséges. Aki türelmet szeretne tanulni, annak egy feszültséggel teli beszélgetésben kell lassabban válaszolnia. Aki igazat szeretne mondani, annak egy apró tévedést is be kell vallania, mielőtt köré épülne a mentegetőzés. Aki a mások iránti figyelmet szeretné erősíteni, annak időt kell hagynia rá a naptárában. A szív változásának van látható hétköznapi ritmusa. A keresztény hit ezt a változást nem egyszerű akaraterő próbának tekinti. Kedves hallgató, a Galata levél 5. fejezetében Pál a lélek gyümölcséről beszél. Szeretet, öröm, békesség, türelem és további ajándékok bontakoznak ki abban az életben, amely Isten lelkére figyel. A gyümölcs képe különösen szép. Nem csavarjuk rá az ágra, hogy úgy lássék, terem. Gondozás, idő, fény és élet kell hozzá. A keresztény ember cselekvése sem független attól, hogy miből él belül. Az imádság, az igeolvasása, a közösség és a megtanult engedelmesség együtt alakíthatnak bennünket. Míg a hitben járó ember is könnyen türelmetlenné válik saját változásával szemben sokszor. Szeretné, hogy egy régi indulat egyszer s mindenkorra megszűnjön, aztán csalódottan tapasztalja, hogy mégis visszatér. A visszatérés nem teszi értelmetlenné az addigi munkát. Arra hívja, hogy őszintén nézze meg a helyzetet. Milyen körülmények között erősödik az indulat? Hogyan lehetne előbb észrevenni? Kitől kérhet támogatást? Van-e valaki, akivel rendeznie kell az okozott kárt? A bűnbánat nem a változás helyett áll. A változás egyik kezdete lehet. Ugyanakkor óvatosan bánnék minden olyan kijelentéssel, amely szerint csak az jut Isten országába, aki földi életében valamennyi rossz szokását legyőzte. A Szentírás komolyan hív a megszentelődésre. A zsidókhoz írt levél a szentség kereséséről beszél, Jézus pedig követésre szólít. Az üdvösséget mégsem írhatjuk le a saját hibátlanságunk jutalmaként. Az Efezusi levél 2. fejezete Isten kegyelméről beszél, és ugyanott olvassuk, hogy jó cselekedetekre teremtett bennünket Krisztusban. A kegyelem és az engedelmes élet együtt szerepel. A kettő közötti rend fontos. Isten kegyelmére támaszkodunk, és ebből a kapcsolatból fakad a változásra való készség. Az emberi szokások között vannak olyanok is, amelyek mögött függőség, trauma vagy tartós lelki nehézség áll. Ilyenkor különösen felelőtlen volna csupán nagyobb elszántságot követelni. Lehet szükség orvosi, pszichológiai vagy más szakmai segítségre. A hit közössége kísérhet, támogathat, imádkozhat. A szakszerű ellátás igénybevételét nem szabad a hit hiányának nevezni. A felelősség olykor abban áll, hogy az ember segítséget kér, és mások támogatják abban, hogy biztonságban végigjárja az utat. Egy másik akadályunk a szégyen. Aki szégyelli valamely szokását, gyakran rejtegeti. Minél régebb óta rejtegeti, annál nehezebb kimondania. Közben azt képzeli, mindenki más könnyebben boldogul. A gyülekezet akkor segíthet, amikor lehetővé teszi az őszinte beszédet, és közben nem teszik közszemlére az ember életét. A bizalmas beszélgetés nagy felelősség. Aki meghallgat egy vallomást, nem jut történethez, amelyet továbbadhat. Ezt tudatosítani kell. Egy embert bízott rá Isten arra az időre. A rossz szokásokra való figyelem könnyen beszűkíti a lelki életet. Minden energiánk arra megy el, hogy ellenőrizzük magunkat. Közben elfelejtünk örülni a jónak, amely már jelen van. Érdemes észrevenni azt a beszélgetést, amelyet ezúttal végighallgattunk. Azt a konfliktust, amelyben egy nap múlva bocsánatot tudtunk kérni, míg régen hónapokig hallgattunk. Azt a félelmet, amely mellett mégis megtettünk egy szükséges lépést. A hála nem önelégültség. Segít meglátni Isten munkáját és a másik ember türelmét is. A Máté 12:35-ben Jézus a jó és a rossz kincsek képével beszél a szívről. Ez a kép arra késztet, hogy megkérdezzem, mivel töltöm meg a belső életemet. Milyen beszédet hallgatok szívesen? Milyen indulatot erősítek magamban újra és újra? Minek adok figyelmet a napjaimban? A szív jó kincsei nem jelentenek velünk született erkölcsi fölényt. A befogadott szó, a megélt hála, a gyakorolt figyelem és az Isten előtti őszinteség mind alakítják azt, amiből később cselekszünk. A rossz szokásról beszélve az is eszembe jut, milyen gyorsan ragasztunk rá másokra egyetlen jelzőt. Ő mindig önző, ő sosem hallgat meg. Ő már nem változik. Néha egy tartósan ártó viselkedést pontosan meg kell nevezni, és védenünk kell magunkat tőle. A másik ember teljes életét mégsem látjuk. A saját változásunk reményét is komolyan kérjük Istentől. Ne tagadjuk meg könnyelműen ugyanennek a reményét a másiktól. Lehet, hogy a kapcsolatban biztonságos távolságra van szükségünk. A reménységettől még megmaradhat imádságként, határaink tiszteletben tartásával. A szokásaink megváltoztatásában a közösségi szokásoknak is nagy szerepük van. Egy családban megtanulható, hogy a vita után lehet visszatérni egymáshoz. Egy munkahelyen megszokható, hogy az ember a hibát jelzi és javítja, ahelyett, hogy valaki mást keresne felelősnek. Egy gyülekezetben kialakulhat az a rend, hogy az újonnan érkezőnek helyet adnak, és a régi tagok között senki nem válik láthatatlanná. Ezek nem maguktól értetődő dolgok. Valakinek először meg kell tennie őket, aztán másokkal együtt meg kell tartania. A szilárdságot néha összekeverjük a keménységgel. Aki valóban dolgozik egy rossz szokás elhagyásán, annak gyakran szelídebbnek kell lennie. Észre kell vennie a saját félelmét anélkül, hogy a félelme irányítaná. El kell fogadnia, hogy a másik ember nem egyetlen jól sikerült mondatára fog válaszolni. Meg kell tanulnia újra kezdeni. A szelídség nem gyengeség. Fegyelmezett figyelem, amely nem engedi, hogy a legelső indulatunk mondja ki helyettünk az utolsó szót. Más esetben a jót cselekedni éppen az álhatatos ellenállás. Valaki körül megszokott a gúny. Mások hibáin nevetnek, a távol lévőkről lekezelően beszélnek. Egy ember megpróbál nem részt venni ebben. Először talán csak hallgat, később témát vált, majd meg is szólal. A közeg ellenállhat neki. A kicsiny hűségnek ilyenkor ára van. Nem biztos, hogy minden alkalommal sikerül jól megszólalnia. A következetesség mégis lassan megváltoztathatja azt, amit egy közösség elfogadhatónak tart. A hitből fakadó változást gyakran akarjuk ellenőrizhető eredmények kialakítani. Szeretnénk tudni, mikor értünk célba. Pál a Filippi levélben úgy beszél önmagáról, mint aki törekszik előre, és még nem mondja, hogy már elérte a célt. Ebben van józanság. A keresztény élet úton levés. A megbocsátás nyert embernek is van mit megtanulnia. A hosszú ideje szolgáló embernek is lehet mit abbahagynia. Az újrakezdő pedig nem marad le egy képzeletbeli versenyben. Ma léphet egyet. Kedves hallgató, ön talán már tudja, melyik visszatérő szokására gondol most. Nem kérem, hogy bárki előtt megnevezze. Keressen hozzá egy őszinte imádságot és egy konkrét, megtehető lépést. A következő találkozásban, a következő telefonhívásban, a következő vitában eljöhet az alkalom. Ne a teljes jövőt akarja egyszerre megváltoztatni. Figyeljen arra az emberre, aki éppen ott lesz ön előtt, kérem. A jó szokások gyakran ilyen kicsi, hűséges találkozásokból növekednek.
0: Jézus azt mondja, Isten napja jókra és gonoszokra is fel kell. Hogyan kapcsolódik ez ahhoz, hogy a mi jó tetteink világítsanak mások előtt?
1: Szeretem egymás mellett hallani ezt a két igét. Máté evangéliumának 5. fejezetében Jézus előbb ezt mondja a tanítványoknak. Úgy ragyogjon a ti világosságotok az emberek előtt, hogy lássák jó cselekedeteiteket, és dicsőítsék a ti mennyei atyátokat. Később Isten napját és esőjét említi, amelyek az igazakat és a hamisokat is elérik. Az első szó cselekvésre hív, a második tágítja a szeretetünk körét. Aki Istentől tanul jót tenni, annak szűk kedvencein túl is körül kell néznie. Könnyen szeretjük azokat, akik kedvesek hozzánk. Könnyebben segítünk annak, akit ismerünk, akinek a nézeteivel egyetértünk, aki később bizonyára hálás lesz. Ez emberileg érthető. Jézus a hegyi beszédben ennél tágasabb figyelemre hív. Az ellenség szeretetéről beszél. Nem kívánja, hogy jónak nevezzük a bántást. Nem kívánja, hogy veszélyes helyzetben védelem nélkül maradjunk. Azt kéri, hogy mások emberi méltóságát a konfliktusban se felejtsük el. A jó cselekvésének köre így kilép a megszokott kölcsönösségből. Az eső és a nap képe hétköznapi kép. Olyasmit mutat meg, amihez senki sem kérdezi meg a címzett erkölcsi érdemeit. Ez az isteni gondviselésről szóló jézusi mondat alázatra tanít. Az életem sok javát ajándékként kaptam. Családi törődést, iskolai lehetőséget, figyelmes emberek munkáját, egy alkalmat az újrakezdésre. Nem mindegyiket érdemeltem ki. Amikor másnak adok, könnyen fölébred bennem a kérdés, megérdemli-e. Isten nagy lelkűsége a saját mércéimet is vizsgálja. A jó cselekedetek láthatóságát félre lehet érteni. Az ember bemutathatja a jóságát, mintha előadást tartana. Aki kapja, abból kelléket csinálhat. Jézus szava ennél mélyebb. A tanítvány élete mutat valamit Istenből. Nem kell minden tettnek, nyilvánosnak lennie. Olykor éppen az a legszebb benne, hogy senki sem tudja, kitette. Aki viszont találkozik vele, tapasztalja a hűséget, a nagylelkűséget, a bátor kiállást. A fény nem magára mutat. Láthatóvá teszi azt, ami addig homályban volt. Sok embernek van fájdalmas emléke a vallásos beszéd és a tapasztalt viselkedés közötti távolságról. Hallott szeretetről szóló igét valakitől, aki vele türelmetlen volt. Hallott megbocsátásul olyan közegben, ahol egy régi hibáját éveken át emlegették. Az ilyen tapasztalatot nem lehet egy gyors magyarázattal eltüntetni. A hitben járó ember számára figyelmeztetés. A hitelesség nem azt jelenti, hogy sosem hibázunk. Azt is jelenti, hogy a hibáinkat nem álcázzuk jámbor mondatokkal és készek vagyunk jóvá tenni, ami jóvá tehető. Az útkereső hallgatónak szeretném elmondani, hogy a kereszténység kérdését nem egyetlen keresztény ember sikere vagy kudarca dönti el. Tudom, az emberi találkozások mély nyomot hagynak. A hívők életét ezért sem mentem föl a vizsgálat alól. Az evangélium középpontja Jézus Krisztus. A hitben járók számára a jó cselekedet, jelentőségét az Efezusi Levél második fejezete különös szépséggel fejezi ki. Isten kegyelme ad életet, és az ember új életében jó cselekedetek számára nyílik út. Az apostoli gondolatban a kegyelem megajándékoz, a jó cselekedet pedig ennek a megajándékozott életnek a gyümölcse. Amikor egy másik embernek időt, türelmet vagy anyagi segítséget adunk, nem Isten szeretetét vásároljuk meg. Abból élünk, amit már kaptunk tőle. Ez a rend felszabadító. Nem kell jóságunkból saját üdvösségünk bizonyítványát szerkesztenünk. A jó cselekedetnek van személyes története. Van egy ember, aki rendszeresen elviszi a szomszédját orvoshoz. Egy tanár tovább marad, hogy végighallgasson egy diákot. Egy felnőtt gyermek türelmesen elmagyaráz valamit idős édesanyjának, noha egy hosszú nap végén van. Egy barát megkérdezi, hogy a másiknak most beszélgetésre vagy gyakorlati segítségre van inkább szüksége. Ezek különböző cselekedetek, kedves hallgató, a közös bennük az odafigyelés ára. Az is előfordul, hogy a jót úgy cselekedjük, hogy közben senki sem látja az eredményét. Megpróbálunk békét teremteni két ember között, és egyikük még nem kész rá. Segítünk valakinek, aki később eltávolodik. Kiállunk egy igaz ügyért, és veszítünk miatta valamennyit. A jó erkölcsi értéke nem mérhető kizárólag a sikerrel. A következményekre figyelnünk kell, tanulnunk kell belőlük, és javítanunk kell a módszereinken. A hűséges cselekvést azonban a gyors eredmény hiánya önmagában nem teszi értelmetlenné. A másik véglet is ismerős. Néha olyan jót képzelünk el, amely látványos és messzire ér, miközben a legközelebbi kapcsolatainkban nem vállaljuk a szükséges munkát. A szomszédunk neve ismeretlen számunkra. Egy családtagunkkal évek óta ugyanazt a sebet érintjük, és nem akarunk változtatni a hangunkon. A közeli hűség és a tágabb felelősség egyaránt része lehet a keresztény életnek. Visszatérnék Pál mondatához, az igéhez. A bennünk lévő ellentmondás ismerete megtaníthat együttérzésre. Aki tudja magáról, hogy jó szándéka mellett is tévedhet, figyelmesebben hallgatja a másikat. Könnyebben kér bocsánatot, kevésbé siat az erkölcsi diadallal. Ez az együttérzés nem oldja fel a jó és rossz közötti különbséget, segít pontosabban és emberségesebben beszélni róla. A hitben élő ember nem válik erkölcsi bíróvá minden beszélgetésben. Tanulja lehet annak, hogy Isten kegyelme megtartja és változtatja az embert. Kedves hallgató, önök közül talán valaki most azt kérdezi, honnan vegyen erőt a jóhoz? Napok óta fáradt. Olyan emberekért dolgozik, akik ezt természetesnek veszik. Nincs kedve egy újabb felszólításhoz. Megértem a kérdést. A Szentírás a jóra hívó szavak mellett pihenésről, vigasztalásról és hordozott terhekről is beszél. Jézushoz a megfáradtak is oda mehetnek. Egy közösségnek nem szabad mindig ugyanattól a néhány embertől kérni az áldozatot. A segítséget adó embernek is szüksége van arra, hogy valaki megkérdezze, hogy van. Valaki pedig éppen most szabadulna ki a tehetetlenségből. Sokáig hallgatta az első lépést, és fél, hogy túl késő. Egyes mulasztásokat valóban nem lehet visszavonni. Vannak kapcsolatok, amelyekben már nem érkezhet meg a régen esedékes mondat. A gyász és a bűnbánat ide is elkísérhet. Az ember azonban a mai napban él. A tegnapi jó elmulasztása fölött nem rendelkezik. A mai felelőssége elől még nem kell kitérnie. Egy régi veszteségből is születhet ma figyelmesebb jelenlét mások felé. A jó cselekvésében a bocsánatkérés külön helyet érdemel. Sokszor azért hallgatjuk, mivel azt szeretnénk, hogy előbb a másik ember ismerje el a saját részét. Máskor kifogástalan mondatot keresünk, és addig sem szólunk. Egy világos bocsánat kérés egyszerű. Megnevezi, amit tettünk, nem helyezi a felelősséget arra, akinek fájdalmat okoztunk. Nem követel azonnali feloldozást. Utána megpróbál másként cselekedni. A kapcsolat helyreállásához olykor idő kell, és a másik ember döntését tiszteletben kell tartani. Hasonlóan fontos az igazság kimondása. A békességet néha összekeverjük a konfliktus kerülésével. Pedig egy elhallgatott méltánytalanság tovább dolgozhat a közösségben. A jó cselekedet olykor nyugodt, világos szembeszállás valamivel. Szót emelünk annak érdekében, akit meg sem hallgatnak. Jelezzük a hibát akkor is, amikor ebből kellemetlenségünk származhat. Az ilyen bátorságnak szüksége van bölcsességre. Érdemes tisztázni a tényeket, meghallgatni az érintetteket és a megfelelő helyen megszólalni. A hallgatás kényelmét sem tehetjük állandó szabályjá. Mielőtt befejeznénk, szeretnénk visszatérni ahhoz a mondathoz, amellyel indultunk. A jót akaró ember magában is talál akadályt. Ez a felismerés józanságba tart. Jakab intelme megmozdít, hogy a felismert jót ne hagyjuk meg puszta lehetőségnek. Jézus szavai Isten jóságára fordítják a tekintetünket és a szívünk kincseit vizsgálják. A hegyi beszéd tágas fényében állítja a cselekedeteinket. Ezek az igék együtt hívnak önvizsgálatra, megtérésre és cselekvő szeretetre. A kedves hallgatónak ma csak azt kívánom, emlékezzen egyetlen emberre, akire az elmúlt percekben gondolt. Talán van vele egy elmaradt beszélgetése. Talán szeretné megköszönni azt a jót, amelyet tőle kapott. Talán segítséget kérne, vagy segítséget ajánlana. Gondolja végig, tessék végig gondolni, mi volna a becsületes következő lépés. A hídben járó imádkozhat érte. Az útkereső is adhat időt ennek a kérdésnek. A jó cselekedetnek sokszor egy név és egy mai napot helyett. Végezetül hadd mondjam el személyesen, mit remélek ettől a beszélgetéstől. Nem szeretném, hogy bárki pusztán bűntudattal álljon föl az adás után. Azt sem szeretném, hogy néhány megnyugtató gondolattal elintézzük a kérdést. Azt remélem, hogy egy kissé világosabban látjuk önmagunkat, és nagyobb szeretettel fordulunk ahhoz, akit Isten a közelünkbe helyezett. Lehet, hogy a következő jó cselekedet csendes lesz. Lehet, hogy senki sem említi meg később. A másik ember életében mégis helyet készíthet valami újnak. Kérjük az Urat, erősítsen meg bennünket abban, amit ma megtehetünk. Őrizze meg bennünk a reményt, hogy kegyelméből valóban változtathassunk.
0: Hát nagyon szépen köszönjük Árpi testvérnek a gondolatait, mert ez a szó, hogy jóság sok embernek teljesen mást jelent. Nagyon sokan egyáltalán nem foglalkoznak ezzel, hogy jóság, hát miért kell? A győzelem, a harc, ez a fontos. De nekünk ezt kell hirdetnünk, hogy a jóság is a lélek gyümölcse, ami nélkül nem kaphatunk Istentől majd örök életet. Köszönjük Árpi, hogy ismét ilyen fontos gondolatokat fogalmaztál meg.
1: Isten áldja a kedves hallgatót.
0: Úgy legyen. Amen.

Világosság a világnak. A vagyok sokféle bölcsességének megvilágítása az egyház által. Kedves hallgatóink, mivel Isten az apostolokat is a megértetés szolgálatára jelölte ki, hogy legyenek a világ világossága, az egyházaknak is küldetésük ez. A megvilágosítás célja, hogy az egyház által Isten sokféle bölcsessége ismert legyen a földön és a mennyben is. Műsorunkban az egyházak ezt a tárgykört járják körül.

0: Dél van.
1: Egyházakról mindenkinek. Híreink következnek az egyházak életéről, programjairól és szolgálatáról.
2: Velünk az Isten. A napi áhítat címe: a mi oltárunkon Krisztus vére van. A mai ige: Mózes 3. könyve 4:7. Azután kenje meg a pap vérrel az Úr színe előtt az illatszer füstölő oltár szarvait. Gondolatok az igéről. Füstölő oltár minden hely, ahol a szentek könyörgéseiket és hálaáldozatukat mutatják be. Jó dolog arra gondolni, hogy ez az oltár a nagy áldozat vérével van meghintve. Ez teszi Isten tiszteletünket elfogadhatóvá Isten előtt. Egyszülött fiának vérére tekint, és ezért fogadja el hódolatunkat. Fontos számunkra, hogy megértsük a bűnért való egyedüli áldozat vérének jelentőségét, hiszen bűnnel szennyezettek még legszentebb cselekedeteink is, és Isten legbuzgóbb megtérésünket, hitünket, imádságunkat sem fogadhatná el, ha nem volna bűneinkért való engesztelő áldozat. Sokan kigúnyolják a vért. Számunkra azonban ez a vigasztalás és a reménység egyetlen alapja. Az oltár szarvaira hintett vér legyen világosan a szemünk előtt, amikor Istenhez közeledünk. A vér ad erőt az imádságnak, ezért van az oltár szarvain. Az Úr színe előtt van, ezért előttünk is ott kell, hogy legyen. Krisztus vére már az oltáron van, mielőtt mi tömjénnel odajárulnánk. Ott van, hogy hálaáldozatunkat és könyörgéseinket megszentelje. Gyertek, könyörögjünk bizodalommal, hiszen Jézus Krisztus a nagy áldozat, megáldoztatott, érdeme a miénk. A vér a kárpiton belül van, és a hívők imádságai ezért lehetnek kedvesek Isten előtt. Még vasárnapig tartják az 1 hét imádság imaláncot, vagyis a 168 órát. A református egyház tisztújító választásaihoz közeledve az imádság évében egy különleges 168 órás imaláncot tart egyházuk minden gyülekezetének október 5-e és 11-e között. A megszakítás nélküli imalánchoz kis csoportban, családi körben, vagy akár egész gyülekezetként is lehet csatlakozni. Az egyház missziói szolgálata szeretné, ha ez az 1 hét nem csupán egy program lenne a sok közül, hanem a lelki megújulás és az egység megélésének ideje, amikor közösen állnak meg, hogy Isten vezetését kérjék egyházuk jelenéért, jövőjéért, és a megválasztandó új vezetőkért. Arra kérik a testvéreket, hogy a magyar reformátusság ezen kiemelt központi eseményén vállaljanak egy-egy órát, amikor ketten vagy hárman összejönnek imádkozni. A megszakítás nélküli imalánchoz kis csoportban, családi körben, vagy akár egész gyülekezetként is lehet csatlakozni. Országos evangelizáció. Országos evangelizáció lesz holnap, október 10-én szombaton Budapesten, a Deák-téri evangélikus templomban és a Deák-téri evangélikus gimnáziumban. Erőm és énekem az Úr megszabadított engem. 2 Mózes 15:2. A hitvallás és az éneklés tematikus évének igei mottója vezet minket Isten szabadító üzenetéhez a hagyományosan megrendezésre kerülő csendes napon. Lesznek igehirdetések, zenei és énekes szolgálatok többféle stílusban, személyes bizonyságtételek, fotó, meditáció és kiállítás, szekciók, bibliakör az igehirdetéshez kapcsolódóan, misszió, de hogyan? Gyülekezeti kezdeményezések megosztása. Az alkalom szervezője az Evangélikus Missziói Központ, a helyszín Budapest, Deák téri Evangélikus Templom, Budapest, 5. kerület, Deák Ferenc tér, 4.
1: Kulturális programajánló.
2: Októberben is kelenföldi barokk esték. A kelenföldi barokk esték sorozat következő alkalmaként Horváth Zsolt, a Hold utcai református templom orgonistája ad koncertet holnap, október 10-én szombaton 17 órától a kelenföldi református templomban. Az est folyamán a barokk és a korabarokk orgonairodalom kiemelkedő darabjai csendülnek fel. Jan Peterson Schwelink művei közül az Echo Fantázia és a 36. Zsoltár szerepel a műsoron. Dietrich Buxtehude munkásságát a C-moll Csakón és a Fis-moll Preludium képviseli. Hangversenyt Johann Sebastian Bach alkotásai, az Allein Gott, valamint a C-moll Preludium és Fúga zárják. Az alkalmon igét hirdet Takaró János Lajos lelkipásztor. Ritkán hallható gárdonyi művek szólalnak meg a Zeneakadémián. A Zeneakadémia nagy termében találkozik Gárdonyi Zoltán és Gárdonyi Zsolt munkássága október 17-én a Gárdonyi Jubileum Gála koncertjén kórus és orgonaművek mellett ritkán hallható kamaradarabok is megszólalnak. Az este egy háromnapos budapesti programsorozat csúcspontja, mesterkurzus, konferencia, kiadványbemutató és különleges orgonahangverseny vezeti fel az eseményt. 2026-ban ritka kettős évforduló kínál alkalmat két kiváló zeneszerző munkásságának újra felfedezésére. Gárdonyi Zoltán 120 éve született és 40 éve funyt el, fia Gárdonyi Zsolt pedig idén ünnepelte 80. születésnapját. A budapesti programsorozat Tabajdi Ádám orgonaművész művészeti vezetésével a Református Közélet és Kulturális Alapítvány szervezésében valósul meg. Calvin konferencia októberben. A Calvin János Teológiai és Történeti Kutatóintézetének Calvin Kutatók és Egyháztörténészek konferenciája ismét értékes előadásokkal várja a résztvevőket október 13-a és 14-én az Akadémia épületében. Az idei konferencián olyan előadások is elhangzanak, amelyek egy-egy konkrét, idei, fontos évfordulóhoz kapcsolódnak, Mohács 500, Herceg-Szöllősi kánonok 450, Pápa és Sárospatak 1951-es bezáratása és a hitvalló diákok exódusza. De idén először egy irodalomtörténeti előadást is meghallgathatnak, mely az imádság évéhez kapcsolódva Pilinszky János imádság felfogásáról szól. Az előadásokért a résztvevő lelkipásztorok a lelkész továbbképzés rendszerében kreditet kapnak.
1: Egészséget mindenkinek!
2: "72 óra kompromisszum nélkül. Több vagy, ha adsz." Ismét elindult a háromnapos önkéntes ifjúsági akció október 8-a csütörtök és 11-e vasárnap között. Mutasd meg, mire vagy képes. Exkluzív kalandtúra a katolikus, a református és az evangélikus egyház szervezésében a 72 óra kompromisszum nélkül egy szociális önkéntes akció, amelyet a három történelmi keresztény egyház szervez. Az akció Magyarország fiatalságát hívja közös összefogásra, hogy együtt tegyünk másokért, környezetünkért. Országszerte fiatalok kisebb-nagyobb csoportjai három napon, azaz 72 órán keresztül teljesítenek közhasznú feladatokat, intézmények, játszóterek felújítása, erdőtakarítás, szociális segítségnyújtás, kulturális műsorok szervezése különböző közösségeknek, például fogyatékkal élőknek, idősek. Már 15. alkalommal indulnak útnak az édesapák a Mária Pócsi zarándoklatra. Mától október 9-e és 11-e között rendezik meg az apák zarándoklatát, amely több éves hagyománnyal bír. Terdik János pasztorális helynök 15. alkalommal hívja az érdeklődőket, hogy csatlakozzanak az zarándoklathoz, amelyre már lehet jelentkezni. Mit érdemes vinni? Hogyan lehet jelentkezni? Az útra csak zarándoktáskával kell készülni, a többi csomagot a szálláshelyre szállítják a segítők. Amennyiben már valakinek van zarándokkendője, imaórás füzete, imakönyve, vigye magával. Érdemes időben jelentkezni a 06 30 749 62 19-es telefonszámon, vagy a terdikek@gmail.com e-mail címen. Külön kérnek jelzést a Mária Pócsi étkezés miatt, különösen a vasárnapi ebédigényekről az érkező családtagokkal együtt. Bécsbe hívják az zarándokokat a Mária Pócsi kegykép első könnyezésének 330. évfordulójára. November 7-én, 8-án Bécsben ünneplik a Mária Pócsi kegykép első könnyezésének 330. évfordulóját. A görögkatolikus metropólia arra buzdítja a papokat és a híveket, hogy egyéni utazást szervezve minél többen kapcsolódjanak be a zarándoklatba. Az ünnep november 6-án vecsernyével kezdődik. November 6-án, pénteken 18 órakor a bécsi Szent Barbara templomban vecsernyét mondanak. November 7-én, szombaton 19 órakor a Szent István székesegyházban akatisztoszt imádkoznak, majd fáklyás körmenetet tartanak a Szent István téren. November 8-án, vasárnap 10 óra 15-kor Szent Liturgiára várják a híveket a székesegyházban. A szervezők mindenkit szeretettel várnak a közös imádságra és hálaadásra, a Mária Pócsi Istenszülő tiszteletére rendezett bécsi ünnepen. Az időjárásról. Lassan elindul a lehűlés. A hét vége felé már érkezhet változás. Ma a pénteken felhős vagy borult lehet az idő, többfelé esővel, északnyugatra fordul a szél, és 16-23 fokunk van. Szombaton felhős időre számíthatunk, csak néhol kisebb esővel. Gyengül a légmozgás, és 16-21 fok valószínű. A jelen számítások szerint a hétvégén is marad a változékony idő, de nagy bizonytalanság mellett felhős időre számíthatunk, és kisebb eső, zápor is várható.
1: Egyházakról mindenkinek. Egyházi hír összeállításunkat hallották. Viva Musica. Évszázadok kórus muzsikái. Kedves hallgatóink, a most következő műsorunkban összeállítást hallgathatnak barokk kórus művekből.

Viva Musica. Évszázadok kórus muzsikái. Elhangzott műsorunkban barokk kórus művekből készült összeállítást hallgathattak. A műsort szerkesztette Sipos Lajos. Köszönjük megtisztelő figyelmüket!

0: Hír összeállításunk következik.
1: Postai világnap. 1874. október 9-én alapították az Általános Posta Egyesületet, melyet később Egyetemes Posta Egyesületnek neveztek. Erre az eseményre emlékezünk a Postai világnappal. A 22 alapító ország között volt Magyarország is. Az egyesület célja, hogy összehangolja a nemzetközi postaszolgálat tevékenységét, és továbbfejlessze a szolgáltatásokat. Az egyesület 1948-tól az ENSZ szakosított intézménye, jelenleg több mint 160 ország a tagja. A nemzetközi postaszolgálat összehangolása, továbbfejlesztése érdekében jött létre. A fő célkitűzése az volt, hogy az elzártabb települések is bekapcsolódhassanak ebbe a szolgáltatásba. A modern posta már nem elégedhet meg a hagyományos szolgáltatásokkal, alkalmazkodnia kell a kihívásokhoz. 72 óra kompromisszum nélkül. Több vagy, ha adsz. Ismét elindult a háromnapos önkéntes ifjúsági akció október 8-a csütörtök és 11-e vasárnap között. Mutasd meg, mire vagy képes. Exkluzív kalandtúra a katolikus, a református és az evangélikus egyház szervezésében. A 72 óra kompromisszum nélkül egy szociális önkéntes akció, amelyet a három történelmi keresztény egyház szervez. Az akció Magyarország fiatalságát hívja közös összefogásra, hogy együtt tegyünk másokért, környezetünkért. Országszerte fiatalok kisebb, nagyobb csoportjai három napon, azaz 72 órán keresztül teljesítenek közhasznú feladatokat, intézmények, játszóterek felújítása, erdőtakarítás, szociális segítségnyújtás, kulturális műsorok szervezése különböző közösségeknek, például fogyatékkal élőknek, idősek. Bécsbe hívják az zarándokokat a Mária Pócsi kegykép első könnyezésének 330. évfordulójára. November 7-én, 8-án Bécsben ünneplik a Mária Pócsi kegykép első könnyezésének 330. évfordulóját. A görögkatolikus metropólia arra buzdítja a papokat és a híveket, hogy egyéni utazást szervezve minél többen kapcsolódjanak be a zarándoklatba. Az ünnep november 6-án vecsernyével kezdődik. November 6-án, pénteken 18 órakor a bécsi Szent Barbara templomban vecsernyét mondanak. November 7-én, szombaton 19 órakor a Szent István székesegyházban akatisztoszt imádkoznak, majd fáklyás körmenetet tartanak a Szent István téren. November 8-án, vasárnap 10 óra 15-kor Szent Liturgiára várják a híveket a székesegyházban. A szervezők mindenkit szeretettel várnak a közös imádságra és hálaadásra a Mária Pócsi Istenszülő tiszteletére rendezett bécsi ünnepen. 6. Ideje elhinned, országos pásztor és vezetői konferencia. Október 16-a és 17-e között ismét megrendezik az Ideje elhinned országos pásztor és vezetői konferenciát a pünkösdiek, melyre szeretettel várnak és hívnak minden pásztort, vezetőt, igehirdetőt, szolgálattevőt és házastársaikat, a fiatalabb generáció tagjait, illetve a szolgálatra még csak készülőket. Az időjárásról. Lassan elindul a lehűlés. Ma a pénteken felhős vagy borult lehet az idő, többfelé esővel északnyugatra fordul a szél, és 16-23 fokunk van. Szombaton felhős időre számíthatunk, csak néhol kisebb esővel. Gyengül a légmozgás, és 16-21 fok valószínű.
0: Híreinket hallották.

Evangélium tiszta forrásból. A tiszta forrás csak az Istentől ihletett írás, a Biblia. Ezért a Szentírás tanulmányozásával az egyik legnagyobb lehetőségünk megérteni az igazságot és Isten akaratát. Kedves hallgatóink! A Biblia tanulmányokról készült sorozatunkat folytatjuk. Utalások, képek, szimbólumok. Hogyan tanulmányozzuk a bibliai proféciát? Utalások, képek, szimbólumok magyarázatával ismerjük meg a bibliai proféciákat. Ezekre a Krisztus és Sátán közötti nagy küzdelem szemüvegén áttekintünk, ami egy világszéles lelki küzdelem. Ez akkor ért tetőfokára, amikor végső krízisbe kerül Isten népe, és az kerül a küzdelem fókuszába, hogy az emberek a Teremtőt, vagy a proféciában megjelenített fenevadat, illetve annak képét imádják-e. Utalások, képek, szimbólumok. Hogyan tanulmányozzuk a bibliai proféciát?

Szeretettel köszöntelek benneteket, köszöntöm hallgatóinkat, mindenkinek áldásos bibliatanulmányozást kívánok. Bevezetésként igét olvasok a Szentírásból, ahogy azt írva találjuk a zsidókhoz írt levélbe, és ott a 9. fejezet 11. és 12. versében a következőképpen. Krisztus, mint a jövendő javak főfapja, a nagyobb és tökéletesebb sátorról átjelent meg, amely nem emberkész alkotása, azaz nem a világból való. Nem is a bakok és bikák vérével, hanem a tulajdon vérével ment be egyszer, s mindenkor a szentébe, és örök válságot szerzett.

0: Úr Jézus, köszönjük neked azt, hogy úgy gondolhatunk rád, mint a mi megváltónkra, mint aki a saját vérével belépett a Szentek Szentjébe, és örökre kiengesztelte az Atyát, örök váltságot szereztél. Köszönjük neked azt, hogy gyermekeiddé fogadtál bennünket. És köszönjük, hogy nem mindenféle emberi érveléseink, származásunk, és még sokféle magunk által kitalált ösvény által jutottunk el az Atyához, hanem egyedül rajtad keresztül. Köszönjük, hogy ma is te vagy az út, az igazság és az élet. És szeretnénk ezzel a Biblia tanulmányozással is megdicsőíteni a te nevedet, adj szót a szánkba, és segíts, hogy hallgatóink is úgy tudjanak belekapcsolódni mindabba, amiről beszélgetünk, hogy épülésükre lehessen. Az Úr Jézusért kérünk, Atyánk, hogy hallgass meg minket. Amen.
1: Sok szeretettel köszöntelek benneteket, kedves nézőinket, hallgatóinkat is szeretettel köszöntjük. A Zsoltárok könyve a legolvasottabb bibliai könyvek egyike. Hogyha egy mai szekularizált ember kezébe veszi a Bibliát, akkor mindenféleképpen ajánlom, hogy az evangéliumok mellett kezdj el a Zsoltárok könyvét is olvasni. Nem feltétlenül a római levelet fogom elsőként neki ajánlani, vagy az efézusi levelet. Miért? Hiszen a Zsoltárok könyve a szószoros értelmében nem teológizál, nem akar bizonyos teológiai fogalmakat megmagyarázni, hanem egyszerűen csak leír, és hálás a megtapasztalt isteni segítségért. Így például, amikor átmentek a törzsek a Vörös-tengeren, és megtapasztalták az Isten segítségét, mit csinált Mózes? Énekelt. A Zsoltárok könyveit is eredetileg énekelték. Amikor a pusztai vándorlás során mentek, és megtapasztalták az Isten megmentését, hogy táplálékot adott nekik, hogy vizet adott nekik. Ez mind-mind egy-egy Zsoltár költészetnek egy hajtása volt, egy friss rügye, egy csodálatos virágba borulása. És ahogy megyünk előre, a történelemben újabb és újabb Zsoltárok keletkeztek. Ott van Sámuel idejében, Dávid idejében, újabb és újabb Zsoltárok. És az izraelita papságnak egy része a Zsoltár kultúrát vitték tovább az embereknek. Amikor valaki a találkozás sátrához közeledett, akkor különböző családok, akik énekeltek, akiknek az volt a hivatásuk, hogy egész nap énekeltek ott a sátor bejáratánál, és ha valaki közeledett és elbizonytalanodott, akkor nagyon szép zsoltárokat énekeltek, ami megtette a hatását, és bement, áldozatot mutatott be, imádságot mutatott be. Úgyhogy a zsoltárok, azok éltek, azok nem egy, bocsánat, halott könyvben voltak, hanem az élet sűrűjében, a mindennapokban a zsoltárokat énekelték temetéskor, énekeltek esküvőkön, énekeltek hálaadásban, szóval a Zsoltárok könyve az élet legkülönbözőbb területein előfordult. Sajnos ma nálunk csak a templomok félhomályában és a szószékek csendjében csendül fel egy-egy szép zsoltár. Különben hadd mondjam azt, hogy a Zsoltárok könyve nagyon sok zsinagógának az énekes könyve valójában. Nekünk is, a keresztény énekes könyvünknek egy igen jelentős része a Zsoltárok könyvéből vagy szó szerint, vagy pedig ihletés szerint kerülnek bele különböző dallamok során az énekes könyvünkbe, akár a református, akár a baptista, akár az adventista énekes könyvekbe. A Zsoltárok könyvét olvassuk, használjuk, hiszen ezért adta a jó Isten. Nézzük, a zsidókhoz írt levél 9. fejezet 11. versétől 15. verséig terjedő szakaszban mit mond az ige számunkra Székely Marika?
2: Krisztus pedig megjelenvén, mint a jövendő javaknak főpapja, a nagyobb és tökéletesebb, nem kézzel csinált, azaz nem e világból való sátoron keresztül, és nem bakok és tulkok vére által, hanem az ő tulajdon vére által ment be egyszer s mindenkorra a szentélybe, örök váltságot szerezve. Mert ha bakoknak és bikáknak a vére, meg a tehén hamba tisztátalanokra hintetvén megszentel a testnek tisztaságára, mennyivel inkább Krisztusnak a vére, aki örökké való lélek által önmagát áldozta fel ártatlanul Istennek. Megtisztítja a ti lelkismereteteket a holtcselekedetektől, hogy szolgáljatok az élő Istennek. És ezért új szövetségnek a közbenjárója ő, hogy meghalván az első szövetségbeli bűnök váltságáért a hivatottak elnyerjék az örökké való örökségnek ígéretét.
1: Köszönöm szépen. Ez egy kicsit teológiai gondolatokat tartalmaz, pont a Zsoltárok könyvének a kontrájaként is felfogható, de nagy igazságokat mond el. Kinek milyen hozzászólása van? Marika, Tokics Marika.
3: A Zsoltárok könyve a Biblia közepén található, hogyha kinyitjuk a Bibliánkat, és Isten dicsőítő szavakat találhatunk benne. Nekem most eszembe jut a 136. Zsoltár szavaiból néhány gondolat, mert örökké való az ő kegyelme, és nemzedékről nemzedékre való az ő hűsége.
1: Amen, köszönjük szépen, és akkor folytasd nyugodtan.
4: Ha már Marika elkezdte a Zsoltárokat, akkor én is úgy gondolom, hogy a legtöbb ember, hát azért nem merem állítani, hogy mindenki, de nagyon sokan szeretnek verset olvasni. Éppen azért, mert kifejeznek olyan gondolatokat, amit valahol belül érzünk, de nem tudunk megfogalmazni. Mert nem mindenkinek adatott az az ajándék, hogy akár egy gyönyörű költeményben a belső érzéseit kifejezze. És egy kicsit a Zsoltárok is ilyen, hogy nagyon emberi dolgokat fogalmaz meg, azokat az élethelyzeteket, amelyeket mindnyájan átélünk. De nem biztos, hogy ki tudjuk fejezni méltóképpen azokat az érzéseket, amelyek bennünk vannak, és Isten ezeken keresztül, az ihletett költeményeken keresztül sokat segíthet nekünk abban, hogy méltóképpen el tudjuk mondani azt, amit akár vele kapcsolatban érzünk, akár a teremtett világ nagyságát szemlélve dicsőítjük az ő ugyancsak nagyságát és mérhetetlen bölcsességét, és azért azt is el kell mondani, hogy nagyon nehéz élethelyzeteket is földolgoznak ezek a Zsoltárok, például amikor igazságtalanul bántás ér valakit, vagy amikor fájdalom, veszteség. Úgyhogy azért mondom, hogy nagyon emberiek ezek a Zsoltárok, mert ezek olyan szituációk, amelyeket szinte mindnyájan átélünk. És lehet, hogy nem tudjuk a saját szavunkkal megfogalmazni az imádságot, de ha elolvasunk egy-egy Zsoltárt, akkor ugyanazt mondhatjuk el, amit érzünk a költő szavaival. És én úgy gondolom, hogy ez hatalmas ajándék. És még egy dolog, a zenét azért adta Isten, ezeknek már nem tudjuk a dallamát, mert sokkal jobban rögzíti. És én biztatom az édesanyákat, és elmondom, hogy én is gyakoroltam, hogy nagyon könnyű megnyugtatni például a síró gyermeket egy keresztény énekkel. Mert valamit megérez az a gyerek, nem tudom mit, lehet, hogy nem az értelemmel fogja föl, de megérzi azt a lelkületet, ami egy keresztény ihletett énekből származik.
1: Köszönjük szépen. Marika,
3: igen. Hozzá, hogy a Zsoltárok az mondhatjuk úgy is, hogy Isten énekes könyve.
1: Köszönöm szépen. Marika.
2: Ugye ennek a napnak a fő címe, hogy főpapunk. És ugye az ő ószövetségi főpap szolgálata, hogy egy évben egyszer a népért való áldozatot bemutatta, és előtte neki meg kellett tisztítani önmagát, és úgy mehetett a népért való áldozattal. Jézus, ugye azt mondjuk, hogy ő a főpapunk, de földi értelemben ő nem is lehetett volna főpap, neki nem kell megtisztulni, mert tiszta, és a mennyekben lesz az igazán a mi főpapunk.
1: Igen, nem lehetett volna, mert nem ároni származású, de fantasztikus a zsidókhoz írt levélnek a gondolkodása. Áron előtti Melkisédeket hozza, ami megint valamilyen módon egy más vonalon alkalmassá teszi egy magasabb szintre. László.
5: Én csak a bevezető gondolatokhoz fűznék annyit, hogy nagyon sok híres zeneszerző is megzenésített zsoltárokat. Kettőt említek, egyrészt Kodárt, másrészt Mendelssohnt.
1: Igen, köszönjük szépen. Így van. Kodálynak a pszálmusza nagyon-nagyon híres. Tibor?
0: Ha visszakönyörödünk ahhoz a zsidókhoz írt levélből felolvasott szakaszhoz, azért, ha belegondol valaki, hogy olyan valakiknek írta a szerző, akik mind-mind ismerték az Ószövetségi Isten tiszteletet. Még működött a templom nyilván, amikor ez leíródott. Azoknak az embereknek azt hallani, hogy egy olyan főpapunk van, aki a tulajdon vérével belépett a szentélybe, valószínűleg elakadt a lélegzetük, mert ez a megfogalmazás, ez teljesen világossá tett, amit az Úr Jézus a főpapi imádságban úgy mondott magáról, Atyám, én értük, oda szentelem magam. Most nem azt kérem, hogy vedd ki őket a világból, hanem hogy őrizd meg őket a gonosztól. Ebben az aspektusban az a főpap, aki önmagát adja azért, hogy ez a megőrzés, ennek meglegyen a fedezete, az egészen kiemelkedő valakivé válik. És én is hadd javasoljam mindenkinek egyébként, hogy amikor kifogyunk a szóból, akkor még nem biztos, hogy kifogytunk az énekből. Meg kell próbálni. Mert nagyon sokszor átlendít bennünket, hogy másoknak a leírt vagy átélt gondolatait most a mi szívünk életre kelti bizonyos élethelyzetekben.
1: Nem olyan rég feleségemmel együtt külföldön voltunk, és egy ilyen adventista zsidó barátság konferencián, nemzetközi konferencián voltunk, ahol nagyon sok zsidó származású keresztény adventista testvérünk volt ott, különböző közösségekből, a világnak a különböző közösségeiből érkeztek, és ők beszámoltak arról, hogy az ő liturgiájuk sok mindenben hasonlít a mi liturgiánkhoz, de nem mindenben azonos. Ők énekként kizárólag Isten tisztelet alatt csak és kizárólag a Zsoltárok könyvéből énekelnek. Különböző dallamformákban, különböző magasságban, de fantasztikusan szép, és azt mondták, hogy ők a Zsoltárok könyv, nekik ez az énekes könyvük. És az ember csak úgy érdeklődve mosolyog, és azt mondja, tényleg fantasztikus. Kinek van még gondolata? Menjünk tovább. Sion hegyén, Zsoltárok könyve, ott a 15. Zsoltár első 5 verse, Varga Gyöngyike.
6: Dávid Zsoltára. Uram, kicsoda tartózkodhatik sátorodban, kicsoda lakozhatik szent hegyeden, aki tökéletességben jár, igazságot cselekszik, és igazat szól az ő szívében. Nyelvével nem rágalmaz, nem tesz rosszat fele barátjával, és nem hoz gyalázatot rokonára. Megvetéssel néz az alávalókra, de tiszteli azokat, akik az Urat félik. Esküjét nem vonja vissza, ha kárt vall is. Nem adja pénzét uzsorára, és nem hagyja magát megvesztegetni az ártatlan rovására. Aki ezeket teszi, nem tántorodik meg soha.
1: Dávid Zsoltára. Gyorsan hozzáteszem, hogy nem minden Dávid Zsoltárát Dávid írta.

0: Ez nem azt jelenti, hogy fedhetetlen, hanem fedhetetlenül él. Megnéztem más fordítás, azt mondja, hogy bűn nélkül él, vagy egyenes úton jár, ezt mondja, vagy törekszik az igazságra, szíve szerint igazat szól. Tehát ez mind azt mondja, hogy miért azok az emberi életre vonatkozó elvárások, ami tulajdonképpen nekünk egy erkölcsi elveket kellene jelenteni.
1: Köszönöm szépen, Marika.
2: És hogyha figyelmesen olvassuk, akkor ott vannak azok a tulajdonságok, amikkel hát mi is küszködünk nap mint nap, és azok nem tetszőek az Úrnak, és ott van ellentétként, hogy mi az, ami kedves az Úr előtt. És a Sion hegyén majd a megváltottak lesznek, és micsoda boldogság az, hogy Istennel együtt ott lenni azon a hegyen, de csak azok lehetnek ott, akik tisztelik az Urat, és neki tetsző életet élnek, akárki nem kerülhet oda.
1: Köszönöm szépen. Kulcsár Tibor testvér.
3: Azt hiszem, hogy érdemes ezen a Zsoltáron olyan szempontból is elgondolkozni, hogy milyen mércét tesz elénk. Nem azért teszi föl a kérdést, hogy ki mehet föl az Úr hegyére, ki lehet az Úr sátrának vendége, hogy esetleg én azt mondjam, hogy ja, hát ha ilyen magas a mérce, akkor úgyse fogok megfelelni neki, el se indulok. Hanem hogy csak induljak el, és gondoljam végig, hogy mit kell az út közben esetleg rendbe hozni. Mert ez olyan, mint az úrvacsora kérdése, amire nézve némelyek büszkén mondják, hogy de nem is úrvacsoráztam, és mit mondott erre az Úr? Ez a megoldás? Hát bizonyos végletes helyzetekben lehet, hogy ez a megoldás, de ha valaki így dönt, akkor ő elszakítja magát az Istentől való közösségtől, pedig helyre kéne hozni az életét.
1: Saját magát bünteti meg.
3: Helyre kéne hozni az életét. Ki lehet az Úr sátrának vendége? Na akkor induljunk el, és nézzük csak, hogy ezek a pontok rendben vannak. Tehát, hogy, és nőjünk föl ehhez. Most ez nagyon furcsán hangzik, mert Isten szent lelke nélkül nyilván nem fog menni. De föl kell nőnünk ehhez, hogy ezt várja az Úr, hogy böcsületesen álljunk meg az ő színe előtt.
1: Köszönöm szépen. Szívbe írt törvény, de előtte még László akar hozzászólni.
4: Hallottam olyan véleményt, hogy a Bibliában megfogalmazott követelmények, azok valójában az eszményit állítják elénk, ami felé törekednünk kell, de amit azért nem tudunk elérni, mert az Isten nem ad hozzá elég erőt. Na most ez egy nagyon megkérdőjelezhető állítás, mert mikor hivatkozunk arra, hogy nincs elég erőnk, amikor valamit nem akarunk megcsinálni. Ha akarjuk, akkor bizony mindenki kap elég erőt hozzá.
1: Köszönöm.
3: Bocsánat, Laci bácsi juttatta eszembe. Egy család imádkozott rendszeresen a nagyon nyomorban élő szomszédokért. És egyik este a kislány azt mondta, aki nem volt még 6 évesnél több, amikor fölálltak a térdeikről, hogy apa, nem adnád ide a pénztárcádat? Döbbente nézett az édesapja, hogy minek a pénztárcám? Én meghallgatnám az imádságodat belőle, ami a szomszédokat illeti.
1: Aranyos, aranyos. Néha ezek a gyermekek olyan dolgokat mondanak, hogy mi felnőttek is nagyon-nagyon meglepődünk. Szívbe írt törvény a következő gondolatsor. Mózes 2. könyve, 34. fejezet, 1. 7 verse. Tokics Marika.
5: És mondta az Úr Mózesnek, vág 2 kőtáblát, hasonlókat az előbbiekhez, hogy írjam fel azokra, azokat a szavakat, amelyek az előbbi táblákon voltak, amelyeket széttörtél. És légy készen reggelre, és jöjj fel a Sínai hegyre, és állj ott előmbe a hegy tetején. De senki veled fel ne jöjjön, és senki nem mutatkozzék az egész hegyen. Juhok és barmok sellegeljenek a hegy környékén.

0: Vágott azért két kőtáblát, az előbbiekhez hasonlókat, és felkelvén reggel felméne Mózes a Sínai hegyre, amint az Úr parancsolta néki, és kezébe vevé a két kőtáblát. Az Úr pedig leszáll a felhőben, és ott áll a ő vele, és nevén kiáltá az Urat. És az Úr elvonul a ő előtte, és kiálta. Az Úr irgalmas és kegyelmes Isten, késedelmes a haragra, nagy irgalmasságú és igazságú. Aki irgalmas marad, ezer íziglen, megbocsát hamisságot, vétket és bűnt, de nem hagyja a bűnöst büntetlenül. Megbünteti az atyák álnokságát a fiakban, és a fiak fiaiban harmad és negyed íziglen.
1: Köszönöm szépen. Csak egy érdekes szót hadd magyarázzak a felolvasott Biblia szövegből. Ez a megbünteti. Nem ez szerepel eredetileg, nem akarom én itt átírni a Bibliát, de itt eredetileg a sámar a meglátogatni kifejezés szerepel. Bocsánat, a sámar, ez egy másik szót jelent. A meglátogatni. Csak hogy a zsidók voltak annyira intelligensek és bölcsek, hogy rájöttek arra, ha az Isten meglátogat bennünket, abból soha jó nem született, az mindig büntetésként, és ennek a szónak az Istenre vonatkozólag hiába a látogatás, van egy ilyen büntetési, pejoratív értelme is, és ez szerepel itt ennél a kifejezésnél és szónál. Parancsolj, Marika!
2: Ugye Isten törvénye a kőtáblán volt, és Mózes hozta le a hegyről, de a parancsolatok megvoltak már előtte is, mert aki Isten jellemét sugározza, és a neki tetsző módon gondolkodik, cselekszik, az a törvény betölti. Tehát nem csak attól a pillanattól kezdve létezett Isten parancsolata, amikor Mózes lehozta a kőtáblát.
1: Köszönöm szépen. Van még itt a zsidókhoz írt levél, 10. fejezet 16-17. Versében, Tokics Marika, egy rövid gondolat.
0: Ez az a szövetség, amelyet kötök velük a manapok után, mondja az Úr, adom az én törvényemet az ő szíveikbe, és az ő elméjükbe írom be azokat. Azután így szól, és az ő bűneikről és álnokságaikról többé meg nem emlékezem.
1: Köszönöm szépen, Tibor.
3: Az az igazság, hogy amikor erre gondolunk, akkor igazából újongani kéne a szívünknek, hogy hát itt arról szól ez a szakasz, amit velünk tett Isten. Pünköst felé megyünk. Néhány hét, és ez az ünnep lesz előttünk, amikor Isten kiárasztja a lelkét. Erről szól, hogy a Szentlélek által a szívünkbe írja az ő törvényét, ami nem azt jelenti, hogy na most aztán tudom és föl tudom mondani fejből. Az se rossz, ha valaki el tudja mondani, tehát ettől nem kell megérni, ha valaki ismeri az igét, akár jobban. De az, hogy cselekszem az igét. És még egy dolgot hadd mondjak. Az Istennek a jellemét, amikor végig gondoljuk, Mózesnek eredetileg azt mondta az Úr, amikor azt kérte, hogy mutasd meg a dicsőségedet, hogy jó, megláthatsz hátulról, hogy ki fogom mondani az Úrnak a nevét, és az így fog hangzani, kegyelmezek, akinek kegyelmezek, és irgalmazok, akinek irgalmazok. Valószínűleg Mózes kicsit citerázó térdekkel ment fölfele a hegyre, ezzel a két kőtáblával, és amikor az Úr kimondta az ő nevét, akkor az így hangzott, az Úr, irgalmas és kegyelmes Isten, türelme hosszú, szeretete nagy. Ez nem teljesen ugyanaz, bár utána rátér arra, hogy azért megbüntetem a hitszegést, de azt hiszem, hogy Mózes megtanulta, hogy amit ő jó pár évvel korábban ott a csipkebokornál hallott, hogy vagyok, aki vagyok, az azt jelenti, hogy élethelyzethez alkalmazkodva fogod megtudni, hogy ki vagyok. És ha olyan az élethelyzet, akkor szigorú arcomot fogod látni. És ha olyan az élethelyzet, akkor ezt az irgalmas, kegyelmes, jóságos, szeretettel teljes arcot, amely fölemel a porból.
1: Aztán lemegy Mózes az övéihez, a néphez, és annyira sugárzik az arca, hogy nem tudnak ránézni. Hát megoldották ezt, szépen fogtak, és kifeszítettek egy fehér lendvászot, és beállították Mózest a vászon mögé. És átkiabálták, találkoztál Istennel? Igen. És milyen volt Isten? Mondd el. És elmondja, nagy igazságú, nagy irgalmú. És akkor, szóval nem fizikailag, hanem belső érzéseit írja le, hogy az Isten szereti a népét, nagy irgalmasságú, és megbünteti a bűnöst. Úgyhogy ezek nagy gondolatok, és ezek nagyon szépen szólnak. Parancsolj, Marika!
2: A mai világunkban ugye a szövetséget kötünk az Úrral, ugye ez felnőtt keresztség, vagy bemerítést jelent, és amikor a szövetséget megújítjuk, akkor az úrvacsorára emlékezünk. És ugye a törvény a szívünkben, az elménkben van, és a lelkiismeretünk piszkál bennünket, amikor nem jó irányba megyünk. És olyan szép, amikor azt mondja az Isten, hogy ismeri az álnokságunkat, bűneinket, tehát mindent tud az Isten rólunk, és nem rója fel, nem emlékezik többet róla. Mi meg, ha valami információnk van, hányszor pecázgatunk itt az emlékek tavába, és hányszor rójuk fel valakinek a hibáját. És Isten jelleme, törvénye átitatja a mi életünket. A mai romlott világba föl tudjuk vállalni azt, hogy milyen az Isten jelleme, mert ami nyomás ér bennünket, az ugye ki akar ebből szakítani bennünket. És ugye nekünk az az elvünk, hogy jót cselekedni, olyan életet élni, hogy az tetszen Istennek, és ha jót cselekszünk, akkor akivel jót cselekszünk, azt próbáljuk mindig Isten felé terelni. Tehát ne magunknak tulajdonítsuk azt a dolgot, amit megtettünk, hanem Isten felé irányítani az embereket.
1: Köszönöm szépen. Drábik László testvér.
4: A felolvasott Biblia szövegben, ami a zsidókhoz írt levélben van, ugye, hogy bűneikről többet meg nem emlékezem. Jó, ha szem előtt tartjuk, hogy ez nem jelenti a bűn eltörlését. A bűn megmarad, mert hiszen aki nem fogadja el a Jézusi kegyelmet, az Isten ítélőszék elé fog állni, és a bűnei alapján fogja megkapni a jutalmát. Tehát amikor azt olvassuk, hogy Isten azt mondja, hogy a bűneikről meg nem emlékezem, az nem a bűnei törlését jelenti, hanem azt jelenti, hogyha megtérsz, és engedelmes leszel hozzám, akkor nem emlékezem meg többé a bűnről. Nem rovom föl meged. De ha nem térsz meg, akkor a bűnöd megmarad, és ez lesz az ítélet alapja.
1: Ez a kegyelem, csak ugye ez a szó most a 21. században, különösen a mi társadalmunkban most nagyon disszonánsan hat, de Istennek joga van ez egyik bűnt, amit megbántak, kegyelembe részesíteni. Ez nem azt jelenti, hogy nem is követték el, csak Isten úgy tekint rá, mintha nem követték el, de az objektív világban valóságosan megvan. A másik, amelyik büszke rá, aztnak nem ad Isten kegyelmet. Azt is mondhatnám, hogy a kegyelem szubjektív, de úgy is fogalmazom, hogy az elkövető lelki állapota és Istenhez való hozzáállása váltja ki Istenből a kegyelmet, vagy nem váltja ki Istenből a kegyelmet. Köszönjük, Laci bácsi. Parancsolj!
5: Ezzel kapcsolatban néhány héttel ezelőtt nekem egy nagyon megdöbbentő élményem volt. Tinikkel beszélgettünk húsvét után Jézus golgotai áldozatáról, és az egyik kamasz fiú rám néz, és azt mondta, hogy hát bizonyos szempontból az Úr Jézus fölöslegesen halt meg. És nem értettem, hogy mit akar mondani. És aztán mondom, hát ezt hogy gondolod? Azért visszakérdeztem. Hát azért, mert azok szempontjából teljesen fölöslegesen halt meg, és áldozta oda értünk az életét, akik ezt nem akarják elfogadni. Ők ugyanúgy el fognak kárhozni. És tulajdonképpen jól fogalmazott ez a fiatalember, mert Isten mindent megtett a maga részéről. Ki van fizetve az adósság? Csak el kell fogadni ezt a felkínált kegyelmet. Tehát, ha így vesszük, az ő szempontjából, aki ezt visszautasítja, fölöslegesen halt meg az Úr. De nem kell ebbe a kategóriába esnünk, mert még el lehet fogadni.
1: Így van. A lehetőség megvan. Legfeljebb az eredmény nem lesz mindenkinél pozitív. Laci bácsi?
4: Ezért lehet azt mondani, szorosan kapcsolódva az Anikóhoz, hogy Jézus Krisztus mindenkiért meghalt, de nem fog mindenki üdvözülni.
1: Így van, menjünk tovább. Az 5. Zsoltár 12. verse. Anikó, mit mond számunkra?
5: És majd örülnek mindnyájan, akik bíznak benned. Mindörökké vigadjanak, és te megoltalmazod őket. És örvendeznek te benned, akik szeretik a te nevedet.
1: Olyan rövid, de mégis olyan lelkesítő. Nagyon sok érzelem is benne van, nem azért, mintha az értelem nem lenne benne, de olyan jó, hogy mindörökké vígadjanak kik, hát akik bíznak benned. Mert az Isten közelsége az nem szomorúságot, bár nyilván azt is adhat, ha önmagamra és a bűnömre tekintek, de ha ez a bűn megoldódik, ahogy László testvér mondta előbb, akkor az egy örömet, felszabadulás, felszabadító érzést ad. Hogy látod, Tibor?
3: Ez a vigadozáshoz, hadd kanyarodjak vissza, mert egyik másik hallgatónk talán úgy gondolja, hogy na ugye, hogy a mulatozásra van egy kis felszólítás a Szentírásban. Nem egészen erről szól a dolog. Tessék csak arra gondolni, hogy amikor Nehémiásék hosszú-hosszú évtizedek után először fölolvassák Mózes 5. könyvét, annak rendje módja szerint, úgyhogy ott áll az egész Izrael, gyerekek, asszonyok, minden, ahogy Mózes azt elrendelte, akkor egy idő után a nép elkezd keservesen sírni, hiszen az Isten szava úgy hat rájuk, hogy összetörik a szívük. És akkor oda mennek a léviták a nép közé, és azt a furcsa dolgot mondják, hogy most már hagyjátok abba a sírást. És úgy folytatják, mert az Úr előtt való öröm erőt ad nektek. Ez nem a helye húja, némelyek a helye húját és a halleluját valahogy hangzási rokonság miatt összekeverik. Tehát ez nem helye húja, hanem ez az az öröm, hogy az, aki rávilágított a bűneinkre, meg is tisztít belőle, és egy új esélyt ad, egy másik esélyt.
1: Köszönöm szépen. Marika?
6: Ugye, ha végigolvassuk ezt a Zsoltárt, akkor kitűnik belőle, hogy Dávid féli az Urat, szereti Istent és a törvényeit, és azt mondja, hogy kegyelme pajzs a rosszal szembe. De ugyanakkor látja maga körül az ellenségeskedést, a gonoszságot, és arra kéri az Urat, hogy vezesse őt az Úr igazságába. És amikor látja a gonoszságot, akkor nem azt kéri Dávid, hogy na, Isten
2: bosszulja meg azokat az ellenségeskedéseket, amiket tapasztalt, hanem az Úrra bízza azt, hogy ő hogy ítéli, és mi az Úr akarata. Tehát amikor látjuk a rosszat magunk körül, akkor is bízunk az Úrba, hogy majd ő elrendezi, mi meg örüljünk az Úr templomába.
1: Így van. Köszönöm szépen. A következő gondolat, tanítsam a bűnösöket útjaidra. Az 51. Zsoltár 12. versétől 15. verséig. Jakó Rózsika.
0: Tiszta szívet teremts bennem, ó Isten, és az erős lelket újítsd meg bennem. Ne vess el engem a te orcád elől, és a te szent lelkedet ne vedd el tőlem. Add vissza nékem a te szabadításodnak örömét, és engedelmesség lelkével támogass engem. Hadd tanítsam a bűnösöket a te útaidra, hogy a vétkezők megtérjenek hozzád.
1: Köszönöm szépen. Ezt Dávid az egyik mélypontján írta. Amikor mélyebbre esett, mint sok átlagember, de a hívő ember ezekben a mélypontokban sem érzi egyedül magát, nem azt gondolja, hogy most elvesztem és vége mindennek, hanem az elbukás után is Istenhez ragaszkodik, és tőle várja a felemelést, tőle várja a vigasztalást. És olyan szép, ahogy azt mondja, hogy add vissza nékem a te szabadításodnak örömét. Arról az örömről, amiről előbb Tibor szólt. Ez az Isten közelségének, megtapasztalásának öröme.
2: Ugye ez egy bűnbánó zsoltárnak is lehet mondani, és mennyire átéli azt, hogy csak Isten tudja a bűnét elvenni. És Isten szava ítélete jogos. Tehát bármit mond az Úr, vagy bármi történik vele, mivel az Úr ellen vétkezett, ezért az Úr jogosan tesz vele akármit. És ugye ezek az igék nagyon ismerősek, hogy tiszta szívet teremts bennem, erős lelket újítsd meg, vagy Isten előtt a töredelmes és megtört szív a kedves. És azon meditáltam, hogy ha mi bűnt követünk el, akkor ilyen mélyen megbánva fordulunk oda az Istenhez, vagy egy kicsit elkapkodva félváról, hogy hát úgyis a megbocsátó Isten, hát mi ne bocsátaná meg. Tehát át kéne érezni Dávid bűnbánatának a mélységét, hogy mi is hasonlóképpen bánjuk meg a bűneinket Istennek.
1: Köszönöm szépen. Laci bácsi, egy pillanatra, aztán Tibor.
4: Én csak a magam nevében beszélek. Tehát amit mondok, az senki ne vonatkoztassa magára. Engedelmesség lelkével támogass engem. Úgy érzem, hogy ezért nekem is sokszor kell imádkozni, hogy az engedelmesség lelkével támogasson az Úr.
1: Igen, ez egy nagy veszély, hogy mi keresztények azt hirdetjük, hogy a megtéretlenek engedelmeskedjenek az Úrnak, de mi megtértek, nekünk már nem kell ezt annyira az engedelmességet, de igen, nekünk is engedelmeskednünk kell az Úrnak. Köszönjük szépen, Tibor.
3: Két nagyon rövid gondolat. A 12. vers. Dávid pontosan tudja, hogy helyrehozhatatlan, amit tett. És ezért nem azt kéri az Úrtól, hogy tisztítsa meg a szívét, hanem hogy teremtsen benne. Ami azt jelenti, hogy ez egy vadonatúj alkotás, mert ez a szív még egyszer nem lehet tiszta. És a másik, egy angol fordításból olvastam a 12. vers második felét, és ajánlom mindenki figyelmébe, az úgy hangzik ott, hogy restauráld az én lelkemet, ami az eredeti állapot tökéletes helyreállítását jelenti.
1: Köszönjük szépen. Rózsika.
7: Az összefoglaló dr. Szigeti Jenő, a Hit ABC-e című könyv második kötet 52. oldaláról. Mi, keresztények, hisszük, hogy Isten azért hívott el minket, hogy elküldjön tanúskodni minden embernek az üdvösségéről. Ezért a keresztény élet hasonlít egy kétütemű motorhoz. Mi Krisztushoz megyünk naponta, hogy tőle elküldessünk a világba minden embernek hirdetni élettel és néha szóval is a megváltás lehetőségének jó hírét. A küldetést vállaló ember nem magában biztos, hanem az elküldő Jézus Krisztusban. Csak az önmagában kételkedő emberek alkalmasak arra, hogy Jézus tanúi legyenek az emberek között. Ezért Jézus megbízott parancsa nem úgy kezdődik, hogy Jézus nekünk ígér minden hatalmat, hanem úgy, hogy önmagára mutat. Nekem adatot minden hatalom, menjen és földön. Aki nem bízik Jézus mindenek felett való hatalmába, annak nem lesz soha küldetés tudata, és alkalmatlan lesz a Krisztusról való tanúskodásra. Az igazi hit nem a hitelvek, a Biblia tanításának elhívése, hanem bizalom az elküldő Jézus Krisztusban. Ez a bizalom a küldetésünk mindenkori alapja.
1: Nagyon-nagyon szépen köszönöm a hozzászólásokat, az értékes gondolatokat, és mondjuk a kedves nézőknek vagy hallgatóknak, ha kezük ügyében van egy Biblia, nyissák fel a Zsoltárok könyvét, és elmélkedjenek, néhány Zsoltárt olvassanak el. Folytatjuk, a Zsoltárok könyve túl nagy, terjedelmes szakasz ahhoz, hogy egyszeri alkalommal áttanulmányozzuk, folytatjuk a Zsoltárok könyvével ismét. Most pedig egy imádsággal fejezzük be. Urunk Istenünk, te néked köszönjük meg, hogy a Zsoltárok könyvén keresztül is olyan sok emberi gyarlóságból megjavult jó példát látunk, hogy emberek ugyan elbuktak, de te nem hagytad őket magukra, és ezek az elbukott embertársaink tőled erőt nyertek, új szívet, új reményt, új hitet, új életet kaptak. Mi is ilyenre vágyunk, ehhez segítsél bennünket is, a mi családjainkat, a mi szeretteinket, és minden hozzátérő, minden hozzád forduló kedves embertársunknak ezt kívánjuk. Jézus nevében. Amen.

Utalások, képek, szimbólumok. Hogyan tanulmányozzuk a bibliai proféciát? Utalások, képek, szimbólumok magyarázatával ismerjük meg a bibliai proféciákat. Ezekre a Krisztus és Sátán közötti nagy küzdelem szemüvegén áttekintünk, ami egy világszéles lelki küzdelem. Ez akkor ért tetőfokára, amikor végső krízisbe kerül Isten népe, és az kerül a küzdelem fókuszába, hogy az emberek a Teremtőt, vagy a proféciában megjelenített fenevadat, illetve annak képét imádják-e. Utalások, képek, szimbólumok. Hogyan tanulmányozzuk a bibliai proféciát?

Kedves hallgatóink, egy napot se adjunk fel. Minden nap tanulmányozzuk a Biblia üzeneteit, az evangéliumot, tiszta forrásból.

0: hír összeállításunk következik.
1: Isten, világ, ember. Jó szombatot, Shabbat Shalom. A szombat ünnepén a zsidó népnek vallási törvényei értelmében nem szabad munkát végeznie, a szombat a teremtés emlékünnepe, a nyugalom és Isten tiszteletének napja. A bibliai és a zsidó időszámítás szerint minden új nap a naplementével indul, azért a péntek esti gyertyagyújtás időpontja ma 17 óra 49 perc, az ünnep kimenetele pedig holnap szombaton este 18 óra 52 perckor lesz. A Tórából ezen a héten a Brésit heti szakaszt olvassák föl a zsinagógákban, amelynek jelentése kezdetben. Tehát ezen a héten kezdik újra elemezni a Biblia legelső verseit, Mózes első könyve 1-től 6-ig és 8. Igei üzenetek a heti szakaszból. Isten 6 nap alatt megteremti a világot. Az első napon megalkotja a sötétséget és a fényt. A második napon megteremti a mennyezetet. A harmadik napon a földből fákat és füveket sarjaszt. A negyedik napon elhelyezi az égbolton a napot, a holdat és a csillagokat, hogy megvilágítsák a földet. Az ötödik napon megteremti a halakat és a madarakat, a hatodik napon pedig a szárazföldi állatokat és az embert. A hetedik napon Isten abba hagyja a munkát, és a nyugalom napjává szenteli azt. Mózes első könyve 1:1-2:3. A szombat Isten imádatának legfontosabb jelképe, amelyre az utolsó kegyelmi üzenettel Jézus is felhívott bennünket. Imádjátok azt, aki teremtette a mennyet és a földet, a tengert és a vizek forrásait. Mi tehát az a valami, ami a létezés kérdését takarja? Jobb nem tudni, honnan jöttünk, hiszen nem csak életet örököltünk, hanem genetikánkat befolyásoló sorsot, számtalan terhet is, amit jobb nem bolygatni. Fejti ki a Brésit heti szakasz kapcsán Szerdóc Ervin újpesti rabbi. Kezdetben teremtette Isten az eget és a földet. Valaki mondja meg, miért vagyunk itt? Valaki mondja meg, mi az értelme az életnek? Bölcseink több ezer éve óva intenek tőle, hogy a teremtés értelmével foglalkozzunk. Most ugyan nem látni a tiszta fényt, mely ragyogó a mennyekben. A teremtés művének titka, mint tiszta fény van elrejtve. Isten figyelmeztet, nem láthat engem az ember, amíg él. Sötétséget tett rejtekévé. A teremtés műve az, ami felhő és sűrű köd van körülötte. Több mint 550 keresztény vezető gyűlt össze Izraelben. Több mint 550 keresztény vezető 51 országból gyűlt össze Izraelben egy 10 napos Eagle Sphinx delegáció keretében, amely a Szukott ünnepe idején és az október 7-i támadások 3. évfordulója környékén zajlik. Afrikából, Ázsiából, Latin-Amerikából, Észak-Amerikából és Európából érkeztek lelkészek, püspökök és keresztény vezetők vesznek részt a programban, amelynek keretében találkozókra kerül sor Izrael politikai és biztonsági tisztviselőkkel, az izraeli védelmi erők képviselőivel, vallási vezetőkkel, visszatért túszokkal, valamint az október 7-i támadások által érintett családokkal. Az időjárásról. Lassan elindul a lehűlés. Ma a pénteken felhős vagy borult lehet az idő, többfelé esővel északnyugatra fordul a szél, és 16-23 fokunk van. Szombaton felhős időre számíthatunk, csak néhol kisebb esővel. Gyengül a légmozgás, és 16-21 fok valószínű.
0: Híreinket hallották.
2: óegyiptomi kapcsolat. Kik és hogyan éltek az ókori Egyiptomban? Mivel töltötték napjaikat? Hogyan építkeztek? Mire voltak büszkék és kiket tiszteltek? És mindez miért érdekes a mi számunkra? Kérdések és válaszok az egyiptomi kultúráról. Dr. Győri Hedvig műsora.
3: Kedves hallgatóink, köszöntjük Önöket óegyiptomi kapcsolat című műsorunkban, melyben ezúttal Andics Bernadett a vendégem, aki itt ül velem szemben, nyakában egy Osiris függővel, ujjain olyan gyűrűkkel, amin hieroglifákkal különböző nevek láthatók, illetőleg a körmén is hieroglifák vannak fölfestve, Uszírnak a neve. Kérlek, mutasd röviden be magadat.
4: Szeretettel köszöntök mindenkit. Szakmabelinek nem mondanám magam, mert ugye jártam Egyiptomba, és nagyon szerettem volna ott dolgozni, de majd fogok róla beszélni, hogy ez miért nehéz, és miért hiúsult meg. Régésztechnikusként dolgoztam jó pár szezonon keresztül hazajárás a Társadalmi Nemzeti Múzeumban. Ott is elsősorban rajzoltam, tehát terepi rajzzal, tárgyrajzzal foglalkoztam, illetve a kollégáimat azzal segítettem, hogy a publikációkhoz a megtalált dolgokkal foglalkoztam, azokat rajzoltam le, illetve rekonstrukciókat csináltam.
3: És Egyiptom iránti érdeklődésed honnan ered, és mi érdekel Egyiptomon ebben a nagy területen belül?
4: Fú, nagyon-nagyon pici szelete. Ez az egész úgy történt, hogy az interneten valaki föltett aukcióra egy fotót a II. Ramszesz múmia fejéről. Iszonyú karakteres feje van, én nekem kell ez a fotó. Ez bejárta a világot, ez a fotó, ugye, amikor kibontották őket, ugye Emil Brooks készítette róla, nagyon sok másolata készült, ez is valószínűleg olyan. Én nekem kell ez a fotó. Az akkori párom nagy nehezen megvette ezt a fotót, és akkor jött a következő, hogy na, nekem kell látnom ezt a figurát. Akkor már dolgoztam 2 vagy 3 alkalommal hazai ásatáson, na, nekem látnom kell ezt a figurát, nekem el kell menni a Kairói Múzeumba, és tényleg elmentem a Kairói Múzeumba, megnéztem, lerajzoltam és hazajöttem. És azt mondtam, hogy hú, de tök jó lenne kint dolgozni ugyanúgy, mint itthon. Ugye persze, hogy ezt mondtam, ez nem adatott meg. De sikerült visszamenni egyszer egy állásinterjúra, Szakkarába kerestek egy szabadidőközpontba, ahol lovak voltak, mert nekem a mostani munkám, ugye meg az eredeti szakmám, az gyógytornász és fogyatékosokkal dolgozó lovas szakember vagyok, ugye parasportedző. Kerestek egy szakkarai szabadidőközpontba lovas edzőt. No, de milyen tök jó, menjünk el. Elmentem, de hát körülbelül 2 órát tartózkodtam Szakkarába, mert kiderült ugye jó egyiptomi szokás szerint, hogy alkudozni muszáj, tehát majd amikor megcsinálod 5 ember munkáját egy fizetésért, akkor talán elmehetsz. És akkor azt mondtam, hogy ha már itt van 3 vagy 4 szabad napom, akkor menjünk le Luxorba, és nézzük meg a Ramesseumot, mert az valami gyönyörű szép lehet, én nekem oda elküldni. Hát eljutottam Luxorba, láttam a Ramesseumot, mondom, úristen, mondom, milyen gyönyörű, egyből szerelmes lettem bele. És a mai napig így vagyok vele, hogy nem fogjátok elhinni, de én 2 vagy 3 lelőhelyen kívül nem igazán láttam semmit, kivéve 2 alkalommal, amikor elmentem egy turista csoporttal, de nem is nagyon fog meg benne semmi. Tehát van 1, 2 vagy 3, mert azt mondom, hogy igen, mit tudom, ott van az Abidoszi templom, amiben tényleg úgy voltam, hogy szinte laktam benne, ott feküdtem benne, rajzoltam benne, ettem, ittam, mindent csináltam benne, lehet, hogy most sokaknak nem fog tetszeni. Ugyanígy voltam a Ramesseummal, akkor ugyanígy voltam a Bételváli templommal, tehát van 1-2 hely, ami megérinti az embert, de más nagyon nem visz felé. Tehát ez a 2-3 hely, igen. Na meg persze, ugye régen még az ember szabadonban mozoghatott, elég sok helyre be lehetett menni, mindenféle engedélyek nélkül, de be lehetett járni a hegyet. Ugye most már a hegy fallal van körülvéve. Én amikor kijártam, lakik én egy angol közösség, ugye angol nyugdíjasok, az év egyik felét Luxorba töltik, a másik felét pedig otthon Nagy-Britanniába, ugye náluk meg lehetett szállni, és fölkeltem hajnalba, és elkezdtem járni a hegyeket. És valami iszonyatos hangulata volt, ahogy jöttek ki az öregek a vályokházakból, hogy kérsz-e kávét, kérsz-e teát, kérsz-e cigit, ki vagy és honnan jöttél, és akkor itt is van egy sír, meg itt is van egy sír, meg amott is van, valami gyönyörű szép.
3: Mi volt az, ami a Ramesseumban ennyire megkapott?
4: Nem tudom nektek elmondani. Tehát ott olyan, mintha otthon lennék. Nem tudom nektek elmondani, hogy miért. Sokáig azt mondtam, hogy a világ legszebb helye. Most már találtam nála szebb helyet, hál' Istennek itthon. Most már nem hiányzik annyira. De aki egyszer bemegy oda, mondjuk hajnalhasadt, akkor és kifekszik az első udvarba, és elkezdi az eget nézni, az megérti. Tehát valami fantasztikusan szép. Nem tudom, hogy ki hogy áll előző életekkel, ugye, A legtöbb ember, aki elmegy Egyiptomba, megmondom őszintén, én nem szeretem ezeket az ezoterikus utazásokat, nekem a hajam égnek szokott tőle állni. Amikor Abidoszban is láttam a lelőhelyen, hogy jönnek a népek, hogy mindenki főrangú volt, mindenki királynő volt, mindenki fáraó volt, és erre hivatkozva dörzsölik a falakat, és öntik ki az olajat, és égetik a mécseseket, és közben a restaurátok, gondolom, hogy a hajukat tépik, de Abidoszban élt egy angol hölgy, Omszeti, Dorothy Idinek hívták, akinek volt gyerekkorában egy koponyas sérülése, talán 3 évesen leesett a lépcsőről. Ugye beállt a klinikai halálnál, a kislányt kiterítették az ágyra, várták az orvost, hogy deklarálja és el tudják temetni, de mire az orvos megérkezett, addigra ült a gyerek az ágyba és cukorkát szopogatott. És innentől kezdve ennek a fiatal lánynak folyamatosan jöttek a víziói, hogy ő neki valami köze van Egyiptomhoz. Tehát például, amikor a házaspár elment a British Múzeumba, akkor úgy szól az Omszeti életéről szóló könyv, hogy a gyerek minden szoborhoz odarohant, és megcsókolta a lábát, és azt mondta, hogy úristen, ezek az én földjeim. Na most el lehet képzelni, hogy egy teljesen átlagos hétköznapi házaspárnak milyen érzés lehet, hogy úristen, megbudjant a gyerek. És akkor egyik nap az édesapa olvas egy újságot, az újságban ott a hír, hogy az abidoszi templomot restaurálni kéne, mert hogy rá fog szakadni a tető. És rámutat a gyerek az újságra, és azt mondja, hogy na, én onnan jöttem, most már végre megvan. És nagyon érdekes párhuzamok alakulnak ki az életébe. Ez a kislány, illetve később hölgy, ez alvajáró. Úgy sikerül neki kijutni Egyiptomba, hogy csinál egy házasságot egy Nagy-Britanniába tanuló egyiptomi diákkal, kijut Kairóba. Ugye persze ott is ilyen fura madár lesz, hogy atya úristen, hát honnan jött ez, kivel beszélget ez éjszaka, mert éjszaka elkezd neki diktálni egy Hor nevű felolvasó pap szelleme, és ez a hölgy ez minden éjszaka odaül, és jegyzetel. És elmondja neki a felolvasó pap az álmaiba, hogy ő ki volt, és így kiderül számára, hogy első széti uralkodása alatt élt az abidoszi templomba, papnő volt, más volt a megjelenése, mint a többieknek, ugyanolyan megjelenése volt, mint most szőke haja volt és világos bőre, és egy nap megesett a fáraóval, mert a fáraó szerelembe esett iránta, elkezdett nőni a hasa, de mivel felszentelt papnő volt, ezért ugye meg kellett ölni, ki kellett végezni, mert olyan bűnt követett el, de nem árult el, hogy ki volt az illető. És a leírásai szerint ezért jár hozzá vissza később is, egészen 81-2 éves korában bekövetkezett haláláig első széti szelleme. De olyan dolgokat tud, amire utána megjön a régészeti magyarázat. Tehát amikor a régészek ássák az abidoszi templomot, és azt mondja nekik Dorothy Idi, hogy ott ássatok, mert ott fagyokér lesz, mert ott volt az én időmben a templomba a kert, megássák, és ott tényleg fagyokér van. Elmondja neki első széti szelleme, hogy hol található a templomba a kincstár. Egyszer ugye a nagy klasszikus, rálépek a kőre, malomkerékszerű zaj, valahol ott találom magam, egy kamrába, és elindulok a fény fele kifele, és hogy valaki higgyen nekem, hogy én ott jártam, magammal viszek egy vázát és egy ronydarabot, de a vázát később eldobom, de megérzem rajta a nevet. Kiviszi a ronydarabot bevizsgálják a régészek, későkori a ronydarab, későkori a felirat a vázán, tehát ő ott járt, tehát megvan valószínűleg ez a kincstár. Ugye ugyanúgy tudja, hogy hol van Nefertiti sírja, ezt a titkát ezt utána a sírba is viszi. Csinált vele egy Haniel Zeni nevű doktor, akinek amúgy valami cukorvállalata volt, csinált vele egy nagyon szép riportkönyvet, ő mindet elmondja ezekbe. Annyi a különbség kettőnk közt, hogy ő vette hozzá az alázatot, és ő tanult egyiptológiát. Nem tudom, hogy kitől tanult, most nem fog eszembe jutni a neve, hogy kitől tanult. Velis Bács. Tőle tanult, bejárt a múzeumba, egészen kislány korától, és valami hasonló párhuzamot érzek én is, a Rameszeummal, meg valami hasonló párhuzamot érzek én is a Abidosszal, hogy nekem valamiért oda kell menni. De például nagyon sokáig nem éreztem azt, hogy én nekem el kell menni Omszeti sírjához. Tehát el kellett ahhoz tennie 2-3 évnek, hogy én oda elmenjek, leüljek és elkezdjek gondolkodni, és mondom, hogy mi a fenét keresek én itt. Mert ugye, amíg itthon meg lehetett azt csinálni elég könnyen, ugye gyártassággal és kézügyességgel be lehetett egy ásatási csapatba kerülni, ez ugye odakint szinte lehetetlenség. Tehát tényleg tök jó élvezi az ember azt, hogy régi kövekkel játszik, meg régi cserepekkel játszik, mert néha olyan dolgokat vesz a kezébe, illetve olyan dolgokat hallgathat, hogyha oda csapódik a régészek, mert ugye senki más nem hallja. De ez sose lehet hivatalos, ez sose lehet az életed, csak akkor, hogyha ezt tanulod.
3: És te miért nem tanultál akkor egyiptológiát, ha ennyire érdekelt?
4: Mert engem nem vettek volna föl gimnáziumba se, illetve nem vettek volna föl az ELTE-re se. Nem túlságosan jók a szellemi képességeim ebbe az irányba, hogy azt mondjam. Tehát én amikor elkezdtem rajzolni a Nemzeti Múzeumnak, ugyan szerettem volna tanulni régészetet, de csak azért, hogy legálisan rajzolhassak. Tudnélik, nem elég a képesség, sajnos mindenhova kérik a papírt is. Tehát Egyiptomban is többet számít egy régész hallgató, mint egy tapasztalt technikus mindenféle papír nélkül. Most én nekem ez nagyon-nagyon fájt eleinte, még azért most is elég nagy tüske bennem. Most ugye visszamentem az eredeti szakmámba, nagyon sokat beszélgetünk az állatorvosommal, illetve edző kollégákkal, hogy sokan fölbukkannak olyanok is a mi szakmánkba, akinek nagyon jók a megérzései, lehet, hogy tehetséges, lehet, hogy van hozzá affinitása, mégis minket bosszant az, hogy mondjuk egy állatorvos tanult 5 évig, én mint gyógytornász tanultam 4 évig, mint edző tanultam 3 évig, és oda jön valaki a semmiből, és azt mondja, igen, ezt én is tudom. Tehát a tudás, a papír, a sajnos garancia, még akkor is garancia, hogyha nincsen a háta mögött tapasztalat. Most bejutni például az ELTE egyiptológia szakára, egy olyas valakinek, aki szakközépiskolába érettségizett, és mondjuk elmúlt akkor már 28 éves, tehát ez szinte lehetetlen küldetés. Másik fele az, hogy ezek ugye szinte bárhol, ezek nappali szakos képzések, ezek mellett nem lehet dolgozni. Tehát se a régészet mellett nem lehet dolgozni, se az egyiptológiában, nem csak itt, külföldön se, mert elmentem például annak idején Bécsbe, hogy régészetet tanuljak, ugye, hogy hát, hogyha akkor jobban fog menni a munka, és több helyen elfogadnak, és ott is az van, tehát ez gyakorlatilag egy főállás, és ehhez azért ahhoz eléggé elborult elmének, eléggé lelkesnek kell lenni a témába, én azért annyira nem voltam lelkes, tehát megmondom őszintén, én csak azért tanulnék egyiptológiát, hogy meglegyen a papírom, és emelt fővel dolgozhassak ki Egyiptomba, tehát engem ezen túl annyira nem érdekel, szeretek szép tárgyakkal dolgozni, szeretem azt, hogy beülök egy több ezer éves lelőhelyre, akár itthon, akár, tehát ez itthon ugyanúgy megvolt, amikor például dolgoztunk leletmentő ásatásokon, és mondjuk ott ülsz egy gyavarházba a tapasztott padlón, és rajzolod. Vagy ott ülsz mondjuk egy honfoglaláskori sír mellett, vagy egy germán sír mellett, és úgy azon gondolkodod, hogy vakarod a fejed, én a szentimentális barom, hogy letették, szemébe néztek, lefogták a szemét, megsimogatták, ezt csináltak, azt csináltak, amit csináltak, amikor meghalt, utána betették a sírjába, elbúcsúztak, és most te vagy itt, pár száz, pár ezer éve elteltével, neked adatott meg az, hogy te őt újra lásd, és te vele dolgozz, és ha szerencséd van, tavaly volt egy kiállítás a Nemzeti Múzeumban, az volt a cím, hogy életre kelt avarok, ahol meg kellett rajzolni 2 darab női viseletet, nagyon-nagyon szerettem, tehát tényleg olyanok, mint a közeli ismerőseid. Fejjel nem dolgoztam még, de ezt szerintem elmondhatnák, ugye megint a természettudományi múzeumos kollégáim, ugye itt van a Kustár Ágnes, csinálja a fejrekonstrukciókat, hogy mennyire közel tud hozzád kerülni valaki, hogyha elkezdesz vele dolgozni, hogyha elkezded mondjuk rajzolni a ruháját, a viseletét, a fegyvereit, vagy például az arcát. Tehát én, hogyha most úgy állnék, hogy lennék 20 évvel fiatalabb, lenne egy emelt szintű érettségim nyelvből, mert az nincsen, meg lenne egy történelemből, és sok időm lenne, akkor azt mondanám, hogy lehet, hogy megpróbálom. A másik fel, ami engem nagyon riaszt, hogy ugye az egyiptológia szakon azért 90%-ban nyelvet tanulnak. Tehát annyira sajnos nem gyakorlatias, mint amennyire azt mondjuk én szeretném, meg én használni tudnám, és én mindig azon vakartam a fejem, hogy most megtanulni x darab holt nyelvet, mint a hieroglif, hieratikus, nem tudom mi van még, meg görög, meg latin, meg minden, tehát én nekem ennyi eszem nincsen. Beültem egyszer egy tanár úrnak az órájára, illetve nem is egyre, 3-ra vagy 4-re az ELTE-re. Nagyon kedvelem ezt, nem tudom, ki is mondom, akár Irsajnak, egy Balázsnak hívják, nagyon sokba segíti a munkámat. És bejártam hozzá az órákra, hogy na, már pedig én megnézem, hogy van-e nekem annyi eszem, hogy én valaha fogok hieroglifákat olvasni, mert megkaptam kinn a Rameszomba az ásatásvezetőktől, hogy hát magának ehhez nincs elég esze. Én jókat nevettem ezzel, mert ugye én nem akartam még akkor elhinni, hogy ez tényleg ilyen szigorúan veszik, hogy nem elég az, hogy ez, ugye valaki az ügyes kezével oda megy és jelentkezik, hogy na, én itt szeretnék lenni technikus. És nagyon meglepődtem, sőt, majdnem el is bőgtem magam, hogy mit tudom én, 4-5 alkalom után el tudtam olvasni egy mondatot. De azt mondtam, hogyha minden nap ezzel kéne foglalkoznom, most csak azért, hogy utána én kiülhessek egy lelőhelyre és rajzolhassak, csak azért, tehát túl nagy az ára annak, hogy én ezt tanuljam.
3: És milyen tapasztalatod volt ezt a néhány mondatot, amit el tudtál olvasni? Mennyire volt könnyű vagy nehéz elérni?
4: Ez fogsikorgatósan nehéz volt, mert kaptunk egy szöveget, kaptunk hozzá szótárt, és voltunk szerintem 6-an vagy 8-an, ez egy folyamatos szöveg volt, és ugye a folyamatos szövegből mindenkinek ki kellett választani, mindenkinek éppen jutott egy mondat, és ugye úgy kellett olvasni, úgy kellett fordítani. Na most hát ugye a szótár segítségével az az ember valahogy a mondatot összerakja. A nyelvtudás, más nyelvtudása azért csak besegít, hogy élőbb legyen az a fordítás, de hát csikorog az rendesen, amikor ugye minden szót meg kell nézned, és mondjuk van egy mondatban mondjuk 8 vagy 10 szó, és akkor minden szót meg kell nézned külön-külön, hogy éppen mit jelent, arra rá kell jönni, és utána valahogy értelmesen össze kell a mondatot rakni. És akkor azért úgy visszaköszöntek azok a dolgok, ugye amikor én így jártam, csavarogtam Egyiptomba, és ilyen kóborkutyaként odacsapottam egy-egy ásatáshoz, és akkor hallgattam az ásatásvezetőt, meg a kollégákat, hogy amiket ők magyaráztak, volt például olyan, hogy előkerültek, címek előkerültek, rangok, hogy éppen mit jel, melyik volt, az hiszem az erpatre, iripat, hogy ez micsoda. Akkor, hogy miből vetik a vályok téglát, én nem akartam elhinni, hogy az eredeti egyiptológia hallgatóinak furcsa az, hogy a vályok téglához kell például tiszta gani. Én ugye parasz gyerek, ugye lovak közül, hát miből vetik, persze, miből vetik, de láttam minden nap, ugye, amikor a falakat restaurálták, hogy a legfelső rétegre, ugye ugyanúgy, ahogy a régi, újra megvetik a vályok téglákat, és azzal van kirakva a felső réteg, ugye az a védő rétege, hogy ne üssön el tőle, ugyanazzal a technikával, ugyanazokkal az eszközökkel csinálják, tehát nagyon sok minden visszaköszönt, és nagyon sok minden segített nekem abba a pár mondatba, de azért az úgy csikorgott rendesen, tehát így belegondoltam, tehát ilyenkor látszik az, hogy miért igényel ez ennyi időt, ezeket a dolgokat megtanulni. Tehát amikor egy mondatnak a lefordítása, mondjuk számomra beleterik, mit tudom, fél órába, egy órába, akkor mondjuk egy egész szöveget le kell egy hallgatónak fordítani, hát azzal bizony meggyűlhet a baja, de szerintem pont azért, mert ennyi időn keresztül kell vele foglalkoznia, és ennyire bele kell mérni, aki igazán szereti, az ebből meg is fogja tanulni.
3: Ez így is van. Rengeteg idő energia ráfordítással, de jól meg lehet tanulni.
4: Én, ha még egyszer születnék, én biztos megcsinálnám, de mondom, tehát engem ez egy kicsit riaszt, tehát én próbáltam, jártam egy évet a Miskolci Egyetemre régész, az egyetlen egy egyetem, ahol levelezőn indult régészet szak. Na, majd én elmegyek, legalizálom magam. És úgy tanulgatott is az ember, jó, nem, nincs ugyanaz a számunkérés, mint a nappalin, de amikor eljött a vizsgaidőszak, én nekem amúgy is gondom, bajom van a számokkal, eljött a vizsgaidőszak, túljutottam 2 vagy 3 vizsgán, közben szembesültem azzal, ami nekem akkor megint nagyon fájt, hogy voltak olyan kollégák, akik azt mondták, hogy nem igazán jó ez a levelező régészet szak. Igazuk lett, mert nem lehet ugyanazt belegyűrni egy felnőtt dolgozó emberbe heti egy nappal, vagy kettővel, amit egy hallgató 4-5 éven keresztül kap egy nappali tagazaton, ugye mit tudom, ugye 3 plusz 2 most, tehát nem lehet ugyanazt a tudásanyagot adni, még akkor se, hogyha esetleg a felnőtt laikust, ugye akinek akkor adatott meg, hogy mit tudom, volt például köztünk önök, na hát akkor gyerekkori álmomat valóra váltom, és akkor tanulom éppen ezt meg azt, nem tudod megcsinálni ugyanazt, másképp fog az agyad is, hiába érdekel, hiába olvasol el 600 könyvet, nem lesz ugyanaz. Lényeg a lényeg, hogy én jártam majdnem egy évet a Miskolci Egyetemre, elmentem a középkori magyar történelem vizsgára, nagyon rosszba vagyok a számokkal, vizsga a következőképpen történt, ugye kellett választanunk egy olyan magyar királyt, akiből több is volt, el kellett mondani az életéhez kapcsolódó fontosabb évszámokat és történéseket. Na, egyetlen egyet sikerült bemagolnom, András, de azt is ilyen kínkeservesen. Beültem a terembe, ketten vagy hárman ültünk ott, nagyon sok pedagógus volt, ugye, aki töriszakra járt, ugye, mert tanárképzője volt, de egyetem nem. Beült előttem az egyik ilyen pedagógus, na mondjon egy királyt, András. Na onnantól kezdve azért reményeim elszálltok, hogy én valaha régész leszek. És akkor itt ezt a dolgot abba is hagytam, de itthon szerencsére szinte mindig olyan kollégáim voltak, akik nem nézték azt, hogy én képzett vagyok-e, hanem azt nézték, hogy én mit teszek le az asztalra. Tehát én például úgy kerültem oda a Nemzeti Múzeumhoz, hogy nagyon elegem lett az akkori munkából, ugye a gyógytornász, lovasedző és társai. Mellette belaktam egy intézetbe éppen a saját tanítványaimmal, és mondtam, hogy elég, ugye részt vettem a paralimpián, fúj, nem akarom csinálni, elég. és 2005-ben még ment nagyjából a tiszalófi ásatás. Valahogy én oda lekerültem, kezembe nyomták a papírt, meg a milliméter papírt, 3 másodperc alatt elmagyarázták, hogy mit kell csinálni, kaptam egy gödröt egy döglött tehénnel, 2 mérőszalagot, egy függőhont, meg mindent, ami kell hozzá, és néha egy tőlem nem sokkal idősebb kollega odajött megnézni, hogy működik-e a dolog. Elég gyorsan meg lehet tanulni, iszonyú pontosnak, precíznek kell lenni, nagyon szöszörös, nagyon tökörös, de ha az ember pont ezt szerzi, és nekem akkor pont az kellett, hogy ne kelljen emberekkel foglalkozni, én nagyon élveztem azt, hogy engem beraknak egy gödörbe, vagy odaültetnek egy sír mellé, és ott csak rajzolni kell. Lement az első szezon, utána lement a második, és ugye akkor már teljes jogú csapattagként, és abba az évben megsérült a lábam, sikerült, hogy leesni róla, hogy kifacsarodott a térdem, és januárban bementem a múzeumba, hogy meglátogatni a kollégákat, és akkor ott kérdezte a néppándorláskori osztálynak az akkori vezetője, a Garam Éva, hogy tudnék-e rajzolni tárgyakat, szerintem. Hát, nem tudom, mondom, meg kéne próbálni. Az akkori főnök azt mondja, akivel dolgoztam, a Hajnal Zsuzsa, meg az öreg professzor azt mondja, az Éva, én összeszedtek egy pár tárgyat, kitették el, én megrajzoltam, mert persze nem lettek jók, mert ugye én még nem tudtam akkor, hogy például a publikációban hogy kell rajzolni. Nem mindegy az, hogy mit milyen erősen használsz, mit hogy húzol, aki lehet, hogy te megrajzolod, de olyan gyönyörű szépen, hogy szinte fel akarod venni az asztalról, de például a publikációban a nyomdában az be fog égni. Nem baj, jó lesz, maradj itt, próbáld meg. És onnantól kezdve volt olyan szerencsém, ugye ezt köszönhetem a mindenkori főnökeimnek, meg a kollégáimnak, hogy minden évben kivittek terepre, és utána minden évben bekerültem múzeumba, és tehát én mondjuk egy terepi munka során itthon dolgozunk, olyan 8-10-15-20-an, éppen attól függ, hogy hány technikusra van szükség, de nem mindenki juthat be a múzeumba. Tehát vagy az kell hozzá, ugye meg egy végzett régész legyen, hogy önállóan tudjál dokumentálni, önállóan tudjál eltározni, önállóan tudjál selejteni ezt a szamaszt, vagy legyél restaurátor, vagy pedig, ha rajzoló vagy, akkor átolcettig le tudjál rajzolni mindent. És ugye nekem ez volt a szerencsém. És akkor azt mondtam, hogy amíg nekem ilyen főnökeim, meg kollégáim vannak, akiknél nem az a mérce, találkoztam egyszer Egyiptomban egy magyar kollégával, nagyon-nagyon fájt nekem, akinek az volt az első kérdése, hogy te honnan jöttél, és ki a professzorod. És amikor mondtam neki, hogy senki, akkor ő keserűen kijelentett, hogy azért tart itt a szakma, ahol tart. És én azt mondtam, hogy nagyon megbecsülöm a magyar főnökeimet, azt a 3-4-5 régészt, akivel dolgoztam az alatt a pár év alatt, még ott voltam, mert ő náluk ugye az volt a mérce, hogy te mit teszel le az asztalra. Hogy te hogy rajzolsz, te hogy dokumentálsz, te pontos vagy-e, te hogy bontasz. Egyszer volt alkalmam bronzkincset tisztítani,

0: és iszonyatosan jókat lehet tőle tanulni. Tehát kimegy egy 8-10 fős csapat, tök jó kaland, ugye tervezényeli őket, mindent megtanulnak gyakorlatilag, mert én ezt vettem észre Egyiptomba, hogy ott a hallgatók, én nem is tudom, hogy az egyiptológia szakon ásnak-e?
1: A gyakorlatban benne van, tehát az egyetemi képzés itt az ELTE-n magába foglal gyakorlatot is, és a tanásatáson dolgoznak.
0: Az kint van Egyiptomba?
1: Igen.
0: De csak a szerencsések jutnak ki, nem?
1: Hát ez pénzkérdése.
0: Na ez a borzasztó benne, hogy ugye a tanulás is pénzkérdése, magad is pénzkérdése, hogy ki juthatsz-e. Tehát, hogy nem ennek kéne lenni a szelektáló tényezőnek, hogy neked van pénzed, és te most kimész, hanem ugye annak kéne, hogy ki a legrátermettebb.
1: Pályázaton is múlik, hogy éppen sikerül-e, és milyen pályázatot sikerül megpályázni, és milyen eredménnyel.
0: Most ebbe tudod, az nekem a borzasztó, hogy ezek a hallgatók tanulnak x évet, és hogy utána mi lesz a sorsuk. Tehát lehet, hogy én nekem mondjuk sikerül 4 éven keresztül kijutni Egyiptomba, és ott hú, de minden jó, rózsaszínes dolgozok, de utána itthon nincsen lehetőségem. Ugyanez a régészet is, tehát nekem nagyon sok fiatal kollégám, akiket nagyon sajnálok, teljesen máshova mentek, mikor például, most tudom, hány szezon után szétrobbantották a csapatot, de most hála Istennek újra akarják kezdeni az egészet. Az az igazság, hogy nagyon sokszor változott ennek az egésznek a szerkezete. Volt olyan, hogy a Nemzeti Múzeum, volt olyan, hogy a Megyei Múzeum, akkor volt a nem túl hosszú életű, ez a Kulturális Örökségvédelmi Szolgálat, amiből utána lett Nemzeti Örökségvédelmi Központ. Most tehát mindig más neve van, és mindig akárhányszor átvariálják, annyiszor változik a szervezete, és annyiszor kell technikus régész, nem kell technikus, nem kell régész. Hogyha nagy beruházás van, hogyha valahol építenek egy bevásárlóközpontot, egy utat, egy gázvezetéket fektetnek, oda persze ugye nagy tömegű munkaerő kell, és akkor el tudnak helyezkedni, de azt vettem észre, én mondjuk csak a régészekről tudok, az egyiptológusnak biztos még nehezebb lehet, hogy szinte kihalásos alapon lehet találni állásokat, vagy nagyon nagy szerencsével, vagy nagyon nagy rátermettséggel. Tehát van például olyan kollégám, aki nagyon rátermett, és egészen minisztériumig vitte. Ott dolgozik, pedig annak idején kinnástam vele felszínen. De sajnos vannak olyan kollégáim, és akik mondom, sajnálok, mert nagy tudása volt, és nagyon lelkes volt, nagyon érdekelte. És amikor az édesapjával beszélgettem az ásatás után pár évvel, akkor mondta, hogy igen, már nem dolgozik a szakmában. Tehát ez tényleg olyan, engem beszéltek le annak idején, amikor mondtam, hogy na hát, akkor legalizálom magam, megcsinálom, akkor megkaptam, hogy mind a kettő, hogy az egyiptológia is, meg a régészet is, hogy nem a hétköznapi embereknek a játéka, meg kiváltság, és sajnos ezt alá kell írni, hogy itthon nem sok mindent kezdesz vele. Tehát nem tudom, hogy itthon például hány egyiptológus dolgozik, vagy hány rajzoló dolgozik, de valószínű, hogy nem sokan, vagy iszonyatos szerencse kell hozzá, vagy pedig tényleg olyan családi háttér kell hozzá, hogy akkor azt az 5 évet te arra tud fordítani, hogy ezt csinálj. De amíg mondjuk 5 évet fordít egy orvos a tanulmányaira, és utána rögtön el tud menni, mert gyakorlatilag hiányzik, ma orvosra mindig szükség van. Magyarországon gondolom, hogy egyiptológusra kevésbé van szükség, mint orvosra.
1: Lényegesen kevésbé érthető okokban kifolyólag. Akkor most egy kis szünetet tartunk, majd folytatjuk a műsort.

0: Folytatjuk műsorunkat. Egyiptomban említetted, hogy több helyen jártál. Miket láttál?
1: Érdekes dolog az egyiptomi ásatás. Itthon azt szokja meg az ember, ugye én autópálya mellett dolgoztam, hogy az ember rétegről rétegre dolgozik, rétegről rétegre bont, és baromi sokat rak.

0: rajzol, és nagyon kevés dolog maradt meg. Én ahány ásatással jártam Egyiptomba, ott igazából mindegyiken azt láttam, bejárhattam nézőként, vendégként a Rameszeumba, és nézhettem a Szalah el-Masek kollégámnak az ásatásait karnak előtt, egy római kori fürdőt talált, hogy igazából ott minden megvan a földön, illetve a földben, tehát ott csak a törmeléket, illetve a ráhordott, ráépített rétegeket távolítom el. Na most nagyon érdekes, hogy bement az ember a Rameszeumba mondjuk 2005-be, és járt a földön a templom körül, és mondjuk járt utána ott 3 vagy 4 évvel, eltűnt a föld, és helyette ugye betöltés volt az összes ugye a későbbi koroknak a betöltései, gyönyörű sztélék jöttek ki, szobortöredékek jöttek ki, sírok váltak láthatóvá a padló alatt, persze csak a gödröket lehetett látni, ezek díszítetlen sírok voltak, edénytöredékek, téglák, tehát el se hitte volna az ember, hogy 2005-ben még ott sétálok rajta, és úristen, mi van alatta. Na most a legtöbb helyre, tehát az ásatási területre általában tilos bemenni, ezt annak idején volt, hogy sokszor az ember megszeghette egy kis segítséggel, de tökéletesen meg lehet érteni, akárkint, akár itt, ugye fontos, hogy mit hol találunk, tehát ugye mondjuk bemegy egy jókedvű turista, és éppen egy cserép darabot, itt egy magyar ásatása, vagy egy csontdarabot arrébb tesz, akkor lehet, hogy ennek már nincsen olyan jelentősége, mert a leletnek az eredeti helye, az elmeséli gyakorlatilag a történetét. Nem tudom, hogy Egyiptomban hogy van, mondom, én ott soha nem ástam, de itthon nálunk így van.
1: Hát ott is ugyanígy van. A tárgytörténete ugyanúgy a helyhez kötődik, abból lehet pontosabban következtetéseket levonni.
0: Igen. Pont ezért ugye nem nagyon járhatnak be az emberek. Nagyon ritka az olyan, és én mondjuk nagyon jónak tartom, és én hiánypótlónak is tartanám, és beszekedtem is itthon a régészekkel, meg az egyiptológusokkal, hogy honnan tudom én azt, egyszer elmentem, egy kollega elvitt a Királyok völgyébe, ott is be lehetett menni a közepén, a nagy gödörbe, ugye, ahol ástak. És ott állták körül a turisták, és hogy néha a munkások, az egyiptológusok, hogy elég csúnyán elriasztották őket, és én akkor arra gondoltam, hogy tehát ezzel a rohadt nagy tiltással, meg lánckihúzással, meg kordonozással, meg a munkának a misztifikálásával elveszítjük az embereket, mert ki tudja, hogy abba a turista tömegbe egy valaki álljon ott, aki azt mondja, hogy én nekem tetszik ez a munka, és én mondjuk olyan helyről jöttem, hogy én áldozhatok erre. Ha nem itt Egyiptomba fogok rááldozni helyszínen, akkor áldozok rá a saját hazámba, hogy adományozok ilyen és ilyen kutatásra, vagy adományozok képzésre, adományozok egy egyetemnek, adományozok egy múzeumnak. Tehát nagyon sokszor nem tudja azt az ember, hogy egy ilyen ráripakodással, egy tiltással, vagy pedig kelletlenséggel kit fog elijeszteni. Na most voltak olyan kollégáink kint, tehát tényleg, tehát én megint említeném a dr. Szalát ugye Karnakból, aki imádja a munkáját. Tehát ha megnézi az ember a publikációit, ha megnézed, az olyan tökéletes rend uralkodott azon az ásatáson, hogy gombostűt nem lehetett leejteni, patikatisztaság, dokumentáció minden napra készen, és bizony ő is olyan volt, nagyon szívesen beszélt a munkájáról, mindenfélét az orrom alá dugott, megkérdezte például, hogy ezzel mit csinálnád, mivel ragasztanád meg, mivel pucolnád meg minden, és amikor látod, hogy nagyjából rendben jó van, akkor mehet is te hírével oda, ahol akarsz. Mert nagyon érdekes belelátni, és én nekem ez kicsit hiányzik, hogy ehhez a laikus ember is hozzáférjen, az érdeklődéket. Tehát az oktatást is, és a munkát is körüllenge egyfajta misztikum, ami szerintem annyira nem jó, eltávolítja az embereket a tudománytól. Tehát úgy kéne ezt az egészet csinálni, hogy megmaradjon az érdeklődés, de meg is értsék. Mondok egy példát például rá, nem tudom hány évvel ezelőtt még technikuskodtam. Budakalászon van a Kálvária dombom, egy templomrom, és a budakalászi önkormányzat eléggé komoly pénzeket fektetett az ásatásba, ugye nagyon a szívén viselte, és nem egyszer csináltunk, Tomka Gábor és Pető Zsuzsa voltak az ásatásvezetők, nem egyszer csináltunk nyílt napokat, amikor lejöhettek a községből az emberek, magukénak érezzések, ugye, és lássák, hogy mit csinálunk, kenték a zsíros kenyeret, ették a szendvicset, itták a teát, olyan munkákat kaptak, amivel nem csináltak kárt abba, ami a mi feladatunk, mint amit talicskázhattak, bonthattak, pucolhattak, eljött például egy barátomnak a kisfő, ugye nálam lovagol a gyerek, eljött az általános iskolás gyerek, egy templomhajót rajzoltam téglapadlóval, és az általános iskolás gyerek baromi unalmas munka, téglákat minden négy sarkán törések, repedések mentén megmérni, több száz tégla, és a gyerek egész nap ott mért mellettem, a centivel meg a függőonnal, és így készült el a nap végén a templomba, és ilyen baromi jó, hatalmas nagy élmény volt neki, mert nem csak az volt, hogy a történelem órán majd azt mondják neki, hogy így nézett ki az középkori templom, hanem az a gyerek azt mondhatja, hogy én ezt láttam. Vagy például ugyanennek a gyereknek, hoztam az Egyiptomból a zsebembe meddőből elég sok mindent, pont ebből kifolyólag, hogy ez már úgy sincs az eredeti helyén. Cseréptől kezdve fémig mindenfélét, ugyanez volt itthon, és ami kimegy a meddőbe, azt elhozhatod. És összeszedtem ezt az egészet, beletettem egy pizzás dobozba, és minden kis tárgyhoz, apró töredékhez írtam egy történetet. Volt benne minószi bikaláb, volt benne amarnakori cserép, alabástrom, tőle. Mondták a szülők, hogy a gyerek ezt az egész koszos holmit fogta, karácsonyra kapta, a gyerek ezt a koszos holmit fogta, bevitte a szülőknek az ágyába, kiteregette, és elkezdte olvasgatni a cetliket, és az volt a következő kérdés, hogy bevihetem-e holnap az iskolába. Tehát ha itthon is, ha benéznénk a múzeumok raktáraiba, és megnéznénk, hogy hány olyan tárgy van, amit egyik sarokból a másikba teszem, mert igazából nem kell, mert nincsen történeti vagy dokumentációs értéke, csak mondjuk az a cserép éppen annyit számított, hogy abban a házban találtam, és találtam mellette még öt ugyanolyat. Például a cserepekből meg tudják mondani az okos régészek, hogy mondjuk egy avarkori háztartásra milyen edényeket használtak, honnan jött a föld, milyen technikával égették, de utána ezek így valami elsikad. És azt mondom, hogy ha ezeket a tárgyakat összeszednénk, amik így kallódnak, és beraknánk őket mondjuk cipős dobozokba, és mindegyikhez hozzáírnánk a kis történetét, és elküldenénk ezeket a cipős dobozokat általános iskoláknak, hogy történelem órán nyissátok ki, és fogjátok meg, és simogassátok meg, hogy így néz ki egy pattintott kőeszköz, így néz ki egy török pipa, így néz ki egy egyiptomi cserép, így néz ki egy mumiapója. Sokkal közelebb hozna a gyerekeket, már a gyerekeket a történelemhez, és jobban megszerettetni, mint hogy csak egy szűk körnek, illetve az érdeklődőknek lenne a kívánsága. Tehát biztos, hogy lehetne, nem csak az, hogy támogatót lehetne így fogni, hanem érdeklődőt is lehetne így fogni. Én egyszer megkaptam annak idején, nekem nagy álmom volt az is, de az se jött össze, hogy lehet rajzolni fejrekonstrukciót. Én elmentem itthon a Kustár Ágihoz, aki ebben a legprofibb és a legtöbbet készít, így ismerkedtem meg a kollégákkal a Természettudományi Múzeumban, és Ági elmondta nekem, hogy ahhoz, hogy te megrajzod valakinek az arcát, antropológiát kell tanulni, de ahhoz biológusnak kell lenni. Tehát az első, hogy el kell menni biológia szakra, és majd a biológusból lehetsz te antropológus, és majd a biológiából tanulhatsz arcrekonstrukciót itt és itt és itt. Na hát engem abszolút nem érdekelt a biológia, úgyhogy helyből letettem elő. Tehát nem is hinné az ember, hogy egy tárgy mögött vagy egy rekonstrukció mögött éppen milyen tudásnak kell állni. Van egy másik kolléganőm, aki neolit textilekkel, illetve textil lenyomatokkal foglalkozik. Ő se járatlan ebbe. De ha mondjuk tovább megyek, például a restaurátor képzőbe, 5 évesen is, ugye a képzőművészeti főiskolai restaurátor szaka, amikor a tanulónak anyagot kell választani, nagyon sok helyre kérik, hogy ha mondjuk te kerámiás vagy, akkor te legyél fazekas. Ha mondjuk farestaurátor szeretnél lenni, ugyan már konyítsa fához. Ha kőrestaurátor akarsz lenni, konyítsa kőhöz. Tehát nem elég az, hogy neked ügyes a kezed, azért azzal az anyaggal te már valamiféle barátságban legyél.
1: Visszatérve megint csak az egyiptomi ásatásokra. Milyenek, hogyan zajlanak azok az ásatások, amiket láttál? Mondjuk ez a karnaki fürdő feltárás. Hogy telt el egy napja?
0: Hú!
1: Mit láttál belőle?
0: Ami legfurcsább volt, hogy maga a régész rajzolt a saját két kezével, tehát Szala abban az évben technikus nélkül dolgozott, gyönyörű szép kivehető rajzokat rajzolt. Fiatalok voltak mellette, restaurátor és régész hallgatók, akiket ugye folyamatosan tanított is, és akkor még csak a templom előtti rész volt megásva. Nem emlékszem már rá, hogy ez mikor történt, mert mikor voltam kint utána, 10-ben voltam kint utána, ez 7-8-9 környéken történhetett. Nagyon érdekes volt, meg elég látványos, nem tudom, hogy most kim vannak-e. Látszott kettő ilyen félkörű valakú karé, amelyek ilyen ülőfürdőként funkcionáltak, mozaikkal voltak kirakva.
1: Tolosznak nevezik ezt a típust. A tolosznak a közepén volt a mozaik, vagy a falak voltak?
0: A közepén is volt valami, meg a szélén ültek ilyen kis apró delfin figurák. Ha jól emlékszem, mondom, én ezt 7-ben láttam utoljára. és azt hiszem kettő volt ebből.
1: És delfin?
0: Delfin volt benne.
1: Biztos, hogy delfin?
0: Szerintem delfin. Kéne rá emlékezni, de delfin volt, ha jól emlékszem.
1: Ez érdekes, mert ugye a delfin a Nílusban nem él meg.
0: Delfin volt, ha jól emlékszem, de ezt meg kéne nézni valami publikációját, de én úgy emlékszem, hogy delfin, és itt is ült a két végén. Uh-huh. Ami finomabb munka volt, azt a finomabb kezű munkásaival ásatta, de egyszerre több helyen is csinálta. Tehát mint itt is, ott is, amott is, ugyanúgy, mint nálunk, kötéllel voltak kijelölve. Nem tudom, hogy ők metszett falakkal dolgoznak-e, tehát én ezt annyira nem láttam át, azt az ásatást, megint az volt, hogy pakolja, pucolja kifele. Biztos, hogy voltak metszett falak, mert zsinórral ki volt jelölve ez az egész. És ásta ezt a részét, akkor ásott egy olyan részt, ahol jött fel a talajvíz, ahol azt sejtett, hogy ott valószínűleg kikötő lehetett. Egy ilyen lejtős rész volt hatalmas nagy kövekkel, tehát akkor még azt feltételezte, hogy ott levezethetett egy lépcső, hogy le kell menni a hajókhoz. Na most mondom, én ezt nem láttam nagyon régóta, tehát nem tudom, hogy mi lesz belőle. Nagyon érdekes és nagyon tetszett, amit mondott, hogy ha nincs olyan eszköz a kezembe, hogy én ezt korrektül 100%-osan konzerváljam és restauráljam, akkor dokumentálom, vissza fogom temetni, és majd, amikor valaki olyan eljön, akinek a kezébe lesz az eszköz, akkor annak meg fogom tudni mutatni, és a gondjára fogom tudni bízni. Szerintem mindenhol bűnöző zajlott egy egyiptomi ásatás. A másik helyen ott jobban otthon voltam, tehát azt jobban átláttam.
1: Hol volt ez a másik?
0: Ez a Ramesszeum. Tehát egyrészt a Szala ásatása, ugye tisztán egyiptomek dolgoztak ugye ebbe a karnaki fürdőbe. A másik helyen ott viszont franciák és egyiptomiak is dolgoztak. A szakmunkát ott a külföldiek végezték. Tehát nem tudom mondom, hogy a karnak hogy áll, de a Ramesszeumban nagyon sok van, ami visszaépítés, és nagyon sok van, ami rekonstrukció. Tehát Franciaországból jöttek mérnökök, Franciaországból jöttek kőfaragók, Franciaországból jöttek festők. Ami precízebb, azt ők csinálták, tehát de volt egy Erik nevezetű kollega. Ugye a körmeneti úton sakálfejű szfinxek vannak, és a sakálnak a tokája alatt ott áll a fáró. Összeraktak töredékekből egy darab ilyen sakált, a Philip Martinez nevű régésszel együtt, és ennek a modellnek az alapján az Erik, aki profi kőfaragó, kvázi művész, az Erik elkezdte ezeket megfaragni, hogy ugyanolyanok legyenek, mint a régiek. Tehát ez szakmunka, ez tényleg olyan ember csinál, aki kvalifikált, de ami mondjuk kevésbé finom, tehát például az elpusztult oszlopoknak megvan a talapzatoknak a helye, ugye ezeket egy körrel jelölik, tehát ugyanúgy megvan az oszlopnak a kör talapzata faragva, megvan kicsit vésve, hogy úgy nézzen ki, mintha régi lenne, és az oszlopnak a helyére ugyan, oda van állítva, ugye ugyanúgy vannak jelezve ugye a régi falak, ugye, aminek megmaradt még az alapozása, de tudják, hogy mi hol van. Tehát ami egyszerűbb, tömegesebb, de semmiképpen nem lebecsülendő, ugyanolyan szép munka, azt ugye az egyiptomi munkások csinálják. Ugye ugyanők csinálták például ugye az első teremben, ugye, ahogy megvannak még az oszlopfők, ugye ők csinálták a tisztítást és a konzerválást, de a rajzolást, az például a Philip Martinez csinálta, ugye, aki szerintem az egyik legjobb epigráfus a világon. Tehát hiába van dokumentálva a Ramesszeum, nem is tudom én hányszor, Philipnek ugyanúgy meg kellett rajzolni, gyakorlatilag neki azzal telt egy napja, hogy ő fölmászik az állványra, kiteríti, felhúzza a pauszpapírt vagy a fóliát, és ő reggeltől estig rajzol. Utána ugyanúgy, mint ahogy nálunk is, azért van minden lerajzolva, mert a rajz az méretarány, és pontosan mutatja, hogy mi hol van, illetve mi milyen viszonyban van egymással, de csak síkba. Tehát, hogy ezt mélységbe is lássa az ember, ezek után ugye mi úgy mondjuk, hogy be vannak a rajzok szintezve. Tehát ugye szintmérővel, távolságmérővel, teodolittal ugye föl vannak rajta utána tüntetve a pontok. Utána az volt a következő, hogy ugyanezeket a falakat, ezeket ugye szépen végignézték ezekkel az eszközökkel is. Miközben a másik felén, egy másik kőfaragó kollega, akit Jean-Claude-nak hívtak, ez egy kegyetlen figura volt, úgy nézett ki, mint egy indián, hatalmas egy ősztofja volt. Ugye ott megtalálták a Ramesszeumnak az úgymond kiszolgáló helységeit. Tehát a konyhákat, a mészárszéket, ahol az áldozati állatokat feldolgozták. Az egyik legszebb része az ásatás vezetőnek szerintem a szívecsücske. Találtak egy komplett írnoki iskolát osztrakonokkal, ugye azok voltak a korabeli írkák, ugye ma a gyereknek ugye ezért adsz a kezébe, vonalas füzetet, ugye annak idején cserép, illetve mészkő töredékekre rajzoltak, és ezeket a kis leckéket, ezeket ott meg lehetett tanulni. Ugyanúgy megmaradtak a falaknak a maradványai, illetve az alapozások. Jean-Claude-nak az volt a feladata, hogy ezeket megfaragta kőből. Ugye kirakták kőből, tehát ugye ma ránéz az ember föntről a Ramesszeumra. Ezeknek a dolgoknak, ami már régen elpusztult, ugye pontosan látni, ugye az ott dolgozók munkájának köszönhetőnek, ugye a körvonalait, hogy még hogy vannak. Én nagyon régóta nem voltam, de ugye azóta minden évben ugye én egy publikáció, hogy éppen hol tartanak. Az első pülon és az első udvar között, ugye a fal között, volt egy királyi palota, egészen pici méretű volt, csak annyira szolgáz, hogy éppen ugye, amikor a második Ramszesz éppen ott tartózkodik, akkor ugye tegye a dolgát, és ugye elpihengesen szerető családja körébe. Ugye ennek is, ugye a trónterem az annyira meg volt a maradványa, hogy én viccből még 2005 vagy 6 tájéken odaültem ugye a trónnak a helyére, most már teljesen restaurálva van, szépen meg van csinálva. Úgyhogy gyakorlatilag ebből áll a nap, ugye reggel ugye mindenki megkapja a maga feladatát, a munkások csinálják a dolgokat, a szakemberek csinálják a dolgokat, 10 óra körül mindenki össze van trombitálva, az egész csapat hosszú sorba ül a földön. Nagy megtiszteltetés volt, hogy vendégként én is odaülhettem. Dolgozott ott egyiptomi kőfaragó, aki nagyon jó barátom volt, neki is köszönhetem. Meg azért a francia csapatban is volt, aki vajszívű volt, mint az ásatásvezető. Ugye megvan a reggeli, utána folytatódik az egész tovább, és egy magyar ásatási naphoz képest nagyon hamar bezár a bazár. Tehát ugye elkezdődik mondjuk a munka reggel 6-kor, délután egykor már pakoláson bezárják a lelőhelyet. Ugye mi meg itthon dolgozunk mondjuk reggel 7-től, mondjuk délután 4-ig. Gondolom, hogy ezért ott a klímának is betudható.
1: Hát 40 fok feletti hőmérsékletben egész nap dolgozni.
0: Az az érdekes, hogy, bocsánat, hogy ezt kimondom, de akinek van esze, az hűvös évszakban megy ásni. Tehát ugye ők is ásnak mondjuk szeptembertől januárig, februárig, ugye, amikor meg elviselhető. Viszont kőkemény fizikai munka, tehát ha megnézte az ember, például ezeket a hatalmas kőtömböket, ezeket ugyanazzal a technikával mozgatták, mint annak idején. Tehát föl vannak rakva a görgőre, és akkor ott áll mondjuk 200 munkás mind a két oldalon, hangosan üvöltöznek, hogy hóruk, hóruk, és akkor húzzák a köveket. Nem lehetett semmi, de az se lehet semmi, hogy valaki mondjuk egész nap áll a kalapács mellett, vagy a véső mellett, és egész nap kalapára vési a követ. Vagy pedig például, mint láttam Medinet Habba egy fiatal kollégát, egy restaurátort, ugye egész nap a falakat tisztította, gyakorlatilag fönn van egy állvány, és napról napra mindig egy 25-30 centivel tovább menve az éppen adott falszakasz pucolja. Szóval egy idő után sziszifuszi munkának tűnhet. És akkor ugye vannak még mellette, hát hogy mondjam, én specialistáknak mondanám őket. Például volt a Ramesszomba, és ugye vannak emberi maradványok, mert később, illetve korábbi betemetkezések ugye folyamatosan jöttek elő, főleg a padló réteg alól, és ugye ezeket antropológus lövi be, hogy éppen milyen korúak, férfi vagy nő, milyen részük van, meg hol sérült volt esetleg valami betegsége, illetve, hogy milyen korban mumifikálták őket, hogy éppen mi hova van beletömve a fejükbe. Aztán volt egy, ugye a templomot azt egy idő után, az egyik részét, azt hiszem a hármas termet, azt átalakították ókeresztény kamrának, kopsz kamrának. Tehát lehetett találni a falakba ilyen apró kivéséseket, megtalálták a kis mészkő kereszteket, be lehetett tenni ezekbe a kivésésekbe, és az alakoknak az arca nagyon sok helyen itt el volt pusztítva, mert az alakábrázolást azt nem annyira szerették, mert hogy ezek ilyen barbár dolgok, hát teljesen szét van verve az alakoknak a feje. És például ezekkel a dolgokkal, a kopt cserepekkel, a kopt feliratokkal, a kopt kövekkel, minden, ami kopt emlék, külön koptológus kollega foglalkozott. Tehát mindenhez meg volt éppen a hozzáértő, vagy ha nem volt meg, akkor ugye hozták őket Franciaországból. A második Ramszesz sírnak is, aminek be van szakadva a mennyezete, meg elég csúnyán el van ázva. Hozzák a specialisták, például a Philip Martinez, akit említettük, ugye ő epigráfus, de mellette dolgozik egy Insight nevű cégnek, akik digitális technikákkal modelleznek újra, illetve restaurálnak lelőhelyeket. Tehát például a második Ramszesz sírja le van rajzolva Philip kezétől szabad kézzel, de emellett lézerszkennelve van szkennelve. Tehát tényleg a legmodernebb technikákat használják. Tehát például ilyen technikával föl tudták építeni képzeletbe az egyes pilont, aminek gyakorlatilag szerintem csak a 3-4 áll, ugye a többi az le van dőlve. Akkor föl tudták építeni az udvarba álló nagy szobrot, annak idején volt a világ legnagyobb szobor, ugye az idegen uralkodók napja, de azt mondták, hogy ha oda bevinnének egy munkagépet, egy akkora munkagépet, ami ezt meg tudná emelni és össze tudná rakni a töredékeket, a munkagép tönkretenne a lelőhelyet. Tehát nem bírná meg azt, igen. Igen, tehát nem bírná meg azt a súlyt, nem bírná meg azokat a talpokat, nem bírná meg azt a rezgést, de számítógépes technikával összerakták a szobrot, ahogy összerakták az Ozsi János udvarba, ül egy szobor, aki derékig van meg, akinek a másik része British Museumban van. Van róla egy metszet, ennek a szobornak a mellégérő részét, másik Ramszesznek az arcát meg a mellét, elviszik Angliába, de az alsó teste az ott marad, és a mai napig ott ül a messzeumba, és digitális technikával szépen össze lehetett a kettőt illeszteni. Ugyanúgy megcsinálták megint a Filipék és az Insight. Második Ramszesz sírja drommá van ázva, nagyon kevés maradt meg a dekorációból, viszont azok az elemek, azok nagyon hasonlítanak az édesapjának az első séti sírjának a fal dekorációjához. Tehát kvázi az egész első séti sírnak a fal dekorációját, ugye dokumentálták, és ezt utána kivetítették arra az elpusztult falfelületre, valami hidegrázósan szép, ugye fönn van az interneten az összes munkájuk, hidegrázósan szép. Tehát mindenhez megvannak a specialisták, mindenhez megvannak a legjobb emberek, de az ásatás az úgy működik, hogy muszáj vagy foglalkoztatni, ugye muszáj vagy munkát adni az egyiptomi munkásoknak is. Köztük is vannak nagyon jó kezűek, tehát egyik az kitanulják az évek során, nagyon jó kezű kőfaragók, nagyon jó fazekasok vannak, tehát tényleg olyan, hogy tanulni lehet meg tőlük is.
1: Még egy utolsó kérdés, meg szoktam kérdezni általában a hallgatóktól, hogy számára miért fontos Egyiptom, mit adott az életüknek pluszt?
0: Fú, mit adott? Amikor én abba hagytam a paralimpia után az eredeti szakmámat, ugye ezt a gyógytornász és parasportedző, mert nagyon ki voltam ábrándulva belőle, akkor gondolkoztam rajta, hogy mit is fogok csinálni, és akkor vetődtem el itthon rajzolni az autópályás ásatásokra, és akkor mentem el először Egyiptomba. És ugye mondom, én nagyon-nagyon szerettem volna hivatalosan kindolgozni, nagyon szerettem volna beállni egy csapatba, nagyon nem sikerült, tehát ez iszonyatos kudarcnak élem meg, de nagyon sok barátság lett belőle, tehát a mai napig vannak olyan kollégák, van egy pár régész is köztük, kivel tartjuk a kapcsolatot, ha bármi gondom bajom van, akkor segítenek nekem. Megtanulja az ember értékelni az, hogy itt milyen van. Tehát én nekem itthon nagyon sok mindenem megvolt, amit nem vettem észre, viszont amikor kin vagy, és mondjuk ott teszel a földön, egy ásatási munkás, vagy éppen egy teremő családja körébe, ott teszel kézről, olyat, amit itthon megvehetnél, érted? Fillérekkel, és ott mégis rohadt nagy megtiszteltetés, hogy ők téged meghívtak, hogy ő számukra ennyire fontos vagy, hogy azt látod, hogy az emberek mennyire kevéssel is lehetnek boldogok, hogyha igazán boldog akarsz lenni, mert mennyire kell gondolkozni abba a közegben, mindig azt szoktuk mondani itthon vízből, hogy az egyiptomi sufnicunk csodára képes. Tehát, hogy nincs a kezedbe vagy a szádba adva egy eszköz vagy egy lehetőség, és gondolkodnod kell rajta, hogy ezt te hogy csináld meg, és megtanulod és meg fogod csinálni. Ami nekem nagyon fontos, hogy én most egy francia cégnek, a Decathlonnak dolgozok ugye külső munkatársként, fordítóként és lektorként, hogyha én nem érzem odakint az alszpirító szégyent, hogy én bejárok vendégként egy franciák által vezetett társatásra, és minden nap ott mulatom a napot, és tényleg a szószoros értelmében rontom a levegőt, mert én nem hagytam békén ezt a régészt, mondom, doktor, az Istenért, én nekem magával kell dolgozni. Én ezt érzem, hogy nekem valamiért itt kell lennem, hogy nekem magával, az öreg doktor ez engem teljesen hülyének nézett. Beszéltem egy 50-60 szót arabul, bemutatott egyszer egy kolléganőjének, akit nagyon tisztelek, 70-80 körül van, a Madame Monique Nelson, biztos ismered. Bemutattak a Madame Monique Nelsonnak, majd bemutattak egy emberkereskedőnek az ásatás. Az emberkereskedő szótól nem kell megérni, ő az, aki a munkásokat közvetíti. És akkor kérdezte mind a kettő, hogy beszélek-e arabul vagy franciául, és az ásatás vezető legyintett, hogy magyar. És akkor én azt mondtam, hogy ha a fene-fené teszik is, én nekem valamilyen szinten meg kell tanulni francia. Én most ebből élek, hogy akkor azt mondtam, hogy Dafke, én szeretnék érteni, és szeretnék beszélni franciául, és bizony, amikor kellett most nemrégiben, hogy írtuk ezt a Vámbéri emlékkötetnek az írásait, és az én témám az olyan volt, hogy ettől az öreg doktortól nekem segítséget kellett kérnem, és azt mondtam, itt vannak a publikációim, olvasd el, és franciául volt. És én azt mondtam, hogy azzal, hogy én folyamatosan igyekeztem, hogy én bekerülhessek abba a csapatba, hiába nem sikerült bekerülni, de én ott annyit rajzoltam meg, én annyira próbáltam utána, hogy de igen, itt vagyok, vegyél már észre, hiába nincs papírom, jó kezem van, hogy közben meg itthon sorra jöttek a munkák. Akár ásatáson, akár mondjuk, ami megint nagyon nagy megtiszteltetés, itthon is kívülállóként, vagy én nem ezt tanultam, hogy azt mondják, hogy mit tudom én, egy kiállításba rajzold meg ezt a rekonstrukciót, rajzold meg a viseletet, rajzold meg a sírt, rajzold a doktorimba, illusztráld a cikkemet, tehát ezek nekem hatalmas nagy dolgok, és ha én kint nem igyekszem ennyire, akkor biztos, hogy ezt nem tudom megcsinálni itthon. Tehát én most mindig úgy gondolok rá vissza, hogy én ezt én magamban megköszönöm annak a közegnek, ami engem soha nem fogadott be, hogy de megpróbáltam, és itthon sikerült vele. És itthon sikerült 7 éven keresztül gyakorlatilag addig túlélni, ami megint volt kedvem ugye visszatérni a saját szakmámod, és megint azt csinálni, de valahol megmaradt, tehát most is például érkezett megkeresés, hogy valakinek a doktoriából íródik egy könyv, rajzolsz-e bele, persze. De ha én ott nem igyekszem annyira, akkor lehet, hogy itthon sem működik.
1: Műsorunk ezzel véget ért, jövő héten ismét jelentkezünk. Viszont hallásra!
2: Ó, egyiptomi kapcsolat! Kik és hogyan éltek az ókori Egyiptomban? Mivel töltötték napjaikat? Hogyan építkeztek? Mire voltak büszkék, és kiket tiszteltek? És mindez miért érdekes a mi számunkra? Kérdések és válaszok az egyiptomi kultúráról. Dr. Győri Hedvig műsora.
3: Szól a rádió. A reformált evangélium.

0: Ír összeállításunk következik.
1: Országos evangelizáció. Országos evangelizáció lesz holnap, október 10-én szombaton Budapesten, a Deák-téri Evangélikus Templomban és a Deák-téri Evangélikus Gimnáziumban. Erőm és énekem az Úr megszabadított engem. 2 Mózes 15.2. A hitvallás és az éneklés tematikus évének igei mottója vezet minket Isten szabadító üzenetéhez a hagyományosan megrendezésre kerülő csendes napon. Lesznek igehirdetések, zenei és énekes szolgálatok többféle stílusban, személyes bizonyságtételek, fotó, meditáció és kiállítás, szekciók, bibliakör az igehirdetéshez kapcsolódóan, misszió, de hogyan? Gyülekezeti kezdeményezések megosztása. Az alkalom szervezője az Evangélikus Missziói Központ, a helyszín Budapest, Deák-téri Evangélikus Templom, Budapest, 5. kerület, Deák Ferenc tér, 4. Calvin konferencia októberben. A Calvin János Teológiai és Történeti Kutatóintézetének Calvin Kutatók és Egyháztörténészek konferenciája ismét értékes előadásokkal várja a résztvevőket október 13-a és 14-én az Akadémia épületében. Az idei konferencián olyan előadások is elhangzanak, amelyek egy-egy konkrét idei fontos évfordulóhoz kapcsolódnak, Mohács 500, Herceg-Szöllősi kánonok 450, Pápa és Sárospatak 1951-es bezáratása és a hitvalló diákok exódusza. De idén először egy irodalomtörténeti előadást is meghallgathatnak, mely az imádság évéhez kapcsolódva Pilinszky János imádság felfogásáról szól. Az előadásokért a résztvevő lelkipásztorok a lelkész továbbképzés rendszerében kreditet kapnak. Ritkán hallható gárdonyi művek szólalnak meg a Zeneakadémián. A Zeneakadémia nagy termében találkozik Gárdonyi Zoltán és Gárdonyi Zsolt munkássága október 17-én a Gárdonyi Jubileum Gála koncertjén kórus és orgona művek mellett ritkán hallható kamaradarabok is megszólalnak. Az este egy 3 napos budapesti programsorozat csúcspontja, mesterkurzus, konferencia, kiadványbemutató és különleges orgonahangverseny vezeti fel az eseményt. 2026-ban ritka 2. évforduló kínál alkalmat 2 kiváló zeneszerző munkásságának újra felfedezésére. Gárdonyi Zoltán 120 éve született és 40 éve funyt el, fia Gárdonyi Zsolt pedig idén ünnepelte 80. születésnapját. A budapesti programsorozat Tabajdi Ádám orgonaművész művészeti vezetésével a Református Közélet és Kulturális Alapítvány szervezésében valósul meg. Már 15. alkalommal indulnak útnak az édesapák a Mária Pócsi zarándoklatra. Mától október 9-e és 11-e között rendezik meg az apák zarándoklatát, amely több éves hagyománnyal bír. Terdik János pasztorális helynök 15. alkalommal hívja az érdeklődőket, hogy csatlakozzanak a zarándoklathoz, különösen az érkező családtagokkal együtt. Az időjárásról. Lassan elindul a lehűlés. Ma a pénteken felhős vagy borult lehet az idő, többfelé esővel északnyugatra fordul a szél, és 16-23 fokunk van. Szombaton felhős időre számíthatunk, csak néhol kisebb esővel. Gyengül a légmozgás, és 16-21 fok valószínű.
0: Híreinket hallották.
2: Breviáriumok.
0: jeles alkotók ma is érvényes gondolatait elevenítjük fel.

0: Gyökösi Endre, Rákospalota, 1913, Budapest, 1997, református lelkész, pszichológus, egyházi író, költő, bölcsész és pszichopedagógiai doktor, kutatóprofesszor.
1: A középkorban talán azért voltak alázatosabbak az emberek, mert homokórájuk volt, és szüntelen látniuk kellett a lepergő homokszemeket. A mi óránk mutatója már körbejár, és egy kicsit becsap bennünket.
0: Boldogok, akik tudják, hogy másoknak is lehet igaza, mert békesség lesz körülöttük.
1: Ne mondj, ne cselekedj se többet, se kevesebbet, mint kell. Nem később és nem előbb, mint amikor kell.
0: Hosszú tűrő türelmed soha el ne fogjon gyermekeddel szemben, hiszen ő is eltűr téged.
1: A gyermek hibáit elsősorban magadban keresd, mert majd mindig bűntársak vagyunk, hiszen tőlünk örököl, lát, hall, és les el mindent.
0: Egyszer Albert Schweitzer életrajzának olvasgatása közben fogalmazódott meg bennem a szentimentalizmusmentes szeretet lényege így: rendelkezésedre állok.
1: Nem csak pénzből, a szeretetből is lehet tizedet adni. Ha én mindent magamnak tartok, önző, zsugori, gyűjtögető ember vagyok. Nekem azt tovább kell adnom.
0: Sokféle szeretet van. Engem a Jézusféle szeretet, ez a vadonatúj fogalom és élet bűvölt meg. Mi az, amit csak Jézus hozott erre a véres bolygóra, se Buddha, se Mohamed, se senki? Mi az a vadonat új? Az agapé. A szeretlek akkor is, ha nem szeretsz. A nem tudlak nem szeretni. Ez a Jézus féle szeretet. Az Isten így szeret.
1: Ha a saját civilizációjától, felhőkarcolóitól, műanyagjaitól, rakétáitól és áltudományától megrészegült ember kijózanodik, már pedig ki fog józanodni, újra felfedezi, hogy minden, de minden dolog közepe az agapé, az Isten szeretete.
0: Akik Istent szeretik, minden javukra van, még a tépés, még a szaggatás is. Finommá lágyjá teszik az elkérgesedett emberi lelket, a szeretetnek olyan mélységét és erejét hozzák felszínre, amelyet enélkül el sem lehetne képzelni.
1: Az biztos, hogy a világnak gyakorlati hitüket valóban megélő keresztényekre van szüksége.
0: Szenvedjétek el egymást szeretetben. Ez az én alapígém. Lényem és szolgálatom alapdallama ez az íge. Mert a szeretet és a szenvedés ebben az ígében összekerült. Minél jobban szeretek valakit, annál jobban megszenvedem. Nincs szeretet szenvedés nélkül, és csak azt tud igazán szenvedni, aki szeret.
1: Hadd fejezem be egy vallomással. Hónapok óta van egy egészen rövid reggeli imádságom. Add, Uram, hogy jobban szerethessek, mint tegnap.
0: Senkit és semmit nem ismerhetünk meg igazán, ha nem szeretjük. Aki a szíve gyökeréig nem szeret valakit, azt nem is ismerheti meg. Addig terjed az ismeretünk, ameddig a szeretetünk.

0: Nincs senki, akire Isten üzenetet ne bízott volna. Ne mentegesd magad, hogy nem vagy méltó. Ha egyszer Isten rád bízott valamit, menet közben meg is tisztít.
1: Boldogok, akik észreveszik egy diófában a bölcsőt, az asztalt és a koporsót, és mindháromban a diófát, mert nem csak néznek, hanem látnak is.
0: Egészséges önbecsülés nélkül nem becsülhetjük a másik embert sem. Kellő önismeret nélkül senki sem ismerheti meg a másik embert.
1: A pozitív érzelmek jobban gyógyítanak, mint bármilyen csodacseppek. Bebizonyosodott, hogy a betegségek mögött szellemi erő is van, gyűlölet, harag, keserűség. Betegek, mert hiányzik belőlük a derű és a szeretet gyógyító ereje.
0: Boldogok, akik megbecsülik a mosolyt, és elfelejtik a fintort, mert útjuk napfényes lesz.
1: Boldogok, akik mentség keresése nélkül tudnak pihenni és aludni, mert mosolyogva ébrednek föl, és örömmel indulnak útjukra.
0: Ha eddig kerested az örömöt, ezentúl kérjed, mégpedig a Szent Lelket kell kérni, és esetleg várni is kell. Ettől nehéz ez, mert nekünk minden azonnal kell.
1: Boldogok, akik összhangban vannak önmagukkal, mert nem kell szüntelen azt tenniük, amit mindenki tesz.
0: Boldogok, akik gondolkodnak, mielőtt cselekednének, és imádkoznak, mielőtt gondolkodnának, mert kevesebb csalódás éri őket.
1: Egyedül jöttünk a világra, és egyedül távozunk. És a két nagy egyedül lét között hányszor és hányszor kell egyedül maradnunk?
0: Az Atya a tenyerén tart minket. A halállal áttesz bennünket a másik tenyerébe. Ennyi az egész.
1: A halál hozzátartozik az élethez. De azt is tudom, hogy nem pont, hanem kettős pont.
0: A félelem az alkotó, a teremtő erő ellentéte. Szűkíti az ember látóhatárát. Valóságos és átvitt értelemben egyaránt.
1: A félelem megöli bennünk az igazságot és a szeretetet.
0: Boldogok, akik lenni is tudnak, nem csak tenni. Mert megcsendül a csöndjük, és titkok tudóivá válnak.
1: Az embernek megváltozik az élete, ha megváltoznak a gondolatai. Ha más töltést kap a gondolat, akkor más irányt vesz az akarat, a cselekvés, hiszen cselekedeteink láthatóvá vált gondolataink. Ha pedig más irányt vesz a cselekedet, más irányt vesz az élet is, és így másképpen alakul és alakít.
0: Aki el akar érni valamit, annak a célra kell szegezni a tekintetét, nem az akadályokra.

0: Boldogok, akik komolyan tudják venni a kis dolgokat, és békésen a nagy eseményeket, mert messzire jutnak az életben.
1: Igazán akkor romlik el a házasság, ha huzamosan nem beszélgetnek a házastársak, ha csak éppen a legszükségesebb dolgokat beszélik meg.
0: Akadnak olyanok is, akik befagyasztják az indulataikat. Persze közben az érzelmi életük is befagy. Az illető azt hiszi, hogy ő jó ember, mert hallgat otthon, pedig annál keservesebb agressziót a család nem élhet át, mint hogy valaki duzzog egy hétig, két hétig, meg se szólal. Mi ez, ha nem agresszió, mégpedig a legrosszabb fajtából?
1: Az a házasság, amelyben még vitáznak, sokkal jobb az elnémult házasságnál, vagy amelyben efféle kínos udvariaskodó szavakat váltanak.
0: Kis meglepetések adnak ízt, színt, dallamot, szárnyat a szeretetnek. Nincs elszürkítőbb, mint a megszokás, a rutin, amikor mindig minden ismétlődik a barátságban, a házasságban.
1: A derű és a humor a legjobb kenőanyag az olykor megcsikorduló házasságban. Ez a legjobb villámhárító. Még az öregedést is késlelteti.
0: Az ember nem tud élni jó szó, elismerés nélkül.
1: Boldogok, akik el tudnak hallgatni, ha szavukba vágnak, ha megbántják őket, és szelíden szólnak, mert Jézus nyomában járnak.
0: Mindenkinek szüksége van támaszra, de mindenkinek szüksége van arra is, hogy támasz legyen.
1: A hálában összeér az ég a földdel.

0: Bibliai találós kérdések. Egy életre szóló programunk a Biblia megismerése, Isten szavának helyes értelmezése. Ebben segít Sajámosi Éva műsora a bibliai találós kérdések és válaszok keretében, izgalmas, hasznos és érdekes felvetésekkel, olyanokkal, amelyek a mában is hasznosíthatók.
1: Üdvözlöm kedves hallgatóimat, szívből örülök, hogy ismét együtt lehetünk, mert így műsorunk kapcsán kívánhatok ismét és ismét áldott és boldog életet minnyájunknak, Urunk védelmében. Együttlétünk célja, hogy őszintén és tisztán beszéljünk a bibliai igazságokról, akár kedves ez nekünk személyesen, akár megítél, mert az igazságra nagy szükségünk van. Az áldásra és a javítandó dolgok fölismerésére, megcselekvésére is, amíg tart az időnk itt a Földön. Sajámosi Éva vagyok, eme, Bibliai Találós Kérdések című adás szerkesztő műsorvezetője. Na, akkor kezdjünk is!

Igen, érdekes dolog látnunk, hogy bizonyos számok rendre ismétlődnek a Szentírásban, mint a 3-as, 7-es, 12-es, 70-es és még pár. A múlt héten utána jártunk a 40-es számnak, ami jellemzően az újrakezdéssel volt kapcsolatban. Hát akkor nézzük e heti kérdésünket. Most ismét egy számot keresünk, a 7-est. Az a feladat, hogy az 1871-től az 1875-ig terjedő kérdésre ilyen válaszokat találjunk 5 témakörben. A 7-es szám a Bibliában a teljességet, a tökéletességet és a befejezettséget jelképezi. Gyakran Isten pecsétjeként vagy az ő munkájának szimbólumaként is érthettük. Hát akkor lássuk az elsőt. Az 1871. kérdésre legyen válaszunk a Biblia első lapjairól, rögtön az a tény, hogy Isten 6 nap alatt teremtette meg a világot, és a 7. napon megpihent, megszentelte és megáldotta munkáját. Nagyon érdekes, hogy a Biblia csak a föld teremtését írja le, de a teljesség kedvéért így kezdi. Kezdetben teremtette Isten az eget és a földet. Az ég teremtését nem részletezve, rögtön földi munkásságára tér át. A föld még kietlen és puszta volt. A mélység fölött sötétség volt, de Isten lelke lebegett a vizek fölött. És akkor szép rendben leírja a teremtés sorrendjét a Biblia, és minden nap után, mert az Úr megszemlélte teremtését, véleményezi is. Lett világosság, boltozat, vizek, növények, állatok és így tovább, és mindegyikre az volt a jellemző, hogy jó. És ezt maga Isten mondta ki. Ez így ment 6 napon át, és utána ezt olvassuk. Így készült el az ég és a föld, és azok minden serege. Na, itt egy pillanatra elbizonytalanodik az ember, hogy az ég serege. De Ézsaiás könyve 40. fejezete már is magyaráz. Nem a menny, hanem az ég volt. Tekintsetek föl a magasba, és nézzétek, ki teremtette az ott lévőket? Ki vezeti seregüket szám szerint, minnyájukat név szerint szólítja? Olyan hatalmas és erőteljes, hogy egy sem mer hiányozni. Vagyis az égen és a világűrben lévő minden alkotás hibátlanul és a teremtés rendje szerint a mai napig tökéletesen működik. Aztán a 7. napra elkészült Isten a maga alkotó munkájával, és megpihent a 7. napon egész alkotó munkája után. Azután megáldotta Isten a 7. napot, és megszentelte azt, mert azon pihent meg Isten. Tehát Isten a pihenés napját áldotta meg, mert minden tökéletes lett, és nem volt már szükség további teendőkre az alkotásban. Csupán a fenntartás munkája várt Istenre, legalábbis így tudjuk. Tehát így zárja le az Úr beszámolója ezt a szakaszt. Ez az ég és a föld teremtésének története. És azt látjuk, hogy amit Isten alkotott, ha csak az ember bele nem rondított már, tökéletesen képes működni az idők végezetéig. De mi már megrontottuk a termőföldet, a vizeket, az állatokat, a növényeket és magát az embert is. Sajnos.

De a hetes nagy jelentőségű volt az időtájt szintén, mert ezt olvassuk. Minden tiszta állatból hetet vigyél magaddal, hímet és nőstént, mondta Isten Noénak. Aztán az égi madarakból is hetet hímet, nőstént, hogy maradjon utódjuk az egész földön, mert 7 nap múlva 40 nap és 40 éjjel tartó esőt bocsátok a földre, és eltörlök a föld színéről minden élőt, amelyet alkottam. Noé úgy is tett mindent, ahogyan az Úr megparancsolta neki. Tehát, ami tökéletes maradt az emberi gonoszság hatása után is, az mind a hetes számmal van jelölve. És az is, hogy 7 nap múlva kezdődik minden, vagyis a legtökéletesebb időben. Nem előbb, nem később. Pontosan, tökéletesen időzítve. Aztán a végén ez áll. Amikor Noé úgy látta, hogy itt az idő, kiengedett egy madarat a hajóból, de nem hozott megmentést. Aztán várakozott még újabb 7 napig, és ismét kiengedte a galambot a bárkából. Estére visszajött hozzá a galamb, és íme már egy leszakított olajág volt a csőrében. Ebből tudta meg Noé, hogy leapadt a víz a földről. Várakozott még újabb 7 napig, és kiengedte a galambot, de az már nem tért vissza hozzá. Minden a maga rendje és tökéletes valójában történt meg. De mi volt ebben a világpusztulásban tökéletes? Kérdezheti az ember. Hát nézzük, miért is volt szükség erre a világkatasztrófára? Mert, mint mondja az Úr, az emberi gonoszság annyira elterjedt a földön, az ördög fiak és az emberlányok kapcsolatából született óriások tobzódása miatt, hogy már az emberiség léte volt a tét. Ezért gyökerestől kellett kiirtani a bűnt és elkövetőit, és ez tökéletesen meg is történt. Noé tiszta ember volt, ezért nyert kegyelmet, de sajnos az emberek tovább romlottak, és mára már látjuk is, hogy hová jutottunk ismét. Ez 1873. kérdése legyen a válasz, Jerikó bevétele. Józsué könyve 6. fejezetének alapján. De hogyan is történt? A zsidó nép elérkezett új hazája közelébe, de előtte még egy nagy harcban kellett megmutatniuk Istenük az egyedüli Úr és Isten dicsőségét. Jerikó szintén gonosz város volt, kipusztulásra ítélt, de olyan alaposan be volt zárva, hogy se ki, se be nem mehetett senki. Ekkor azt mondta az Úr Józsuénak, lásd, a kezedbe adom Jerikót és királyát, vitéz harcosaival együtt. Járjátok hát körül a várost, valamennyi harcos kerülje meg egyszer, és így tegyél 6 napon át. 7 pap vigyen 7 kos szarvból készült kürtőt a láda előtt. A 7. napon 7-szer kerüljétek meg a várost, a papok pedig fújják meg a kürtöket, és ha majd hosszan fújják a kos szarvakat, ti pedig meghalljátok a kürt szavát, törjön ki hatalmas csatakiáltásban az egész nép! Akkor le fog omlani a város kőfala, és a nép bevonulhat, mindenki egyenesen előre. Józsué, Nún fia, hivatta tehát a papokat, és így szólt hozzájuk. Vegyétek föl a szövetség ládáját, 7 pap pedig vigyen 7 kos szarvból készült kürtöt az Úr ládája előtt. A népnek pedig ezt mondta. Vonuljatok föl, járjátok körül a várost, és a fegyveresek vonuljanak az Úr ládája

királya előtt. Szólt a néphez is az Úr Józsuén keresztül, ne kiáltsatok a hangotokat, se lehessen hallani, és egy szó se jöjjön ki a szátokból addig, amíg azt nem mondom nektek, hogy törjetek ki csatakiáltásban, akkor aztán kiáltozzatok. Körülvitette tehát az Úr ládáját, megkerülve egyszer a várost. Azután visszatértek a táborba, és a táborban töltötték az éjszakát. A nép mindent hűséggel megtett, és Isten tökéletesen végrehajtotta tervét. Jerikó falai nem összeomlottak, hanem mint egy könyv úgy borultak előre egyben. Ugyanakkor kimenekítette az Úr a hozzá hűségest, mint Szodomából és Gomorából Lótot. Itt a parázna nőtt, aki hitt a zsidók istenének, mert hallotta a hírét és a csodáit. Ő Ráháb, aki később Jézus Urunk egyik ős anyja lett. De milyen érdekes, azt tudtuk meg, hogy már korábban is a város szíve megrendült, amikor Isten csodáiról hallottak, de senki se fordult el hitván bárványaiktól, csak is Rebeka, a lenézett asszony. Neki pedig csodás élete lett, pogányként a zsidók befogadták, és becsülik a mai napig. Az 1874. kérdése legyen a válasz, a megbocsátás. Jézus azt mondta Péternek, hogy ne csak 7-szer, hanem 70-szer, 7-szer is meg kell bocsájtani a embertársainak, vagyis a tökéletes megoldás ez, végtelen alkalommal, ami szintén a teljességet fejezi ki. De hogyan is történt? Ime. Akkor Péter odament hozzá, mármint Jézushoz, és ezt kérdezte tőle. Uram, hányszor kell megbocsájtanom az ellenem vétkező testvéremnek? Még 7-szer is? Jézus így válaszolt. Mondom neked, nem hogy 7-szer, hanem még 70-szer 7-szer is. És akkor egy példabeszéddel magyarázta meg. Ezért. Hasonló a mennyek országa ahhoz a királyhoz, aki el akarta számoltatni a szolgáit. Amikor hozzákezdett, egy olyan embert vittek elé, aki 10 000 talentuma volt adósa, soha nem tudta volna kifizetni. Miből nem volt miből fizetnie, megparancsolta az Úr, hogy adják el őt meg a feleségét, a gyerekeit, mindenét, amilyen van, és úgy fizessem. De ez a szolga leborult előtte, és így esedezett. Légy türelemmel irántam, és mindent megfizetek neked. Az Úr pedig megszánta a szolgát, elbocsátotta, és elengedte minden adósságát. Amikor azonban ez a szolga kiment, éppen találkozott egyik szolga társával, aki 100 dénárral tartozott neki. Jaj, mennyivel kevesebben, mint ő. Megragadta, folytogatni kezdte, és ezt mondta neki, fizesd meg, amivel tartozol! Szolgatársa ekkor leborult előtte, és így kérlelte, légy türelemmel irántam, megadom neked. De az nem engedett, hanem börtönbe záratta őt, amíg meg nem fizeti a tartozását. Amikor szolgatársai látták ezt, nagyon fölháborodtak. Elmentek és jelentették uruknak mindazt, ami történt. Akkor magához hívatta őt az ura, és így szólt hozzá. Gonosz szolga! Elengedtem minden tartozásodat, mivel könyörögtél nekem. Nem kellett volna neked is megkönyörülnöd szolgatársadon, amint én is megkönyörültem rajtad? És ura haragjában átadta őt, hogy kínozzák, amíg meg nem fizeti neki az egész tartozását.
Így tesz majd az én mennyei atyám is veletek, ha szívetekből meg nem bocsátotok mindenki az ő testvérének. De miért? Kérdezhetnénk. Mert Isten is végtelenszer megbocsát nekünk, tökéletesen, ha megbánjuk bűneinket és változni akarunk. Mi is ezzel tartozunk a másik embernek. Az 1875. kérdésre a Jelenések könyve kezdete válaszol. János az Ázsiában lévő 7 gyülekezetnek, kegyelem nektek és békesség attól, aki van, és aki volt, és aki eljövendő, és a 7 lélektől, akik trónja előtt vannak, és Jézus Krisztustól, a hű tanútól, aki első szülött a halottak közül, és a föld királyának fejedelme, aki szeret minket, és vére által megszabadított bűneinktől, aki országa népévé tett minket, papokká, Isten az ő atya előtt. Övé a dicsőség és a hatalom örökkön örökké. Amen. Ekkor János a Jézus iránti hűsége miatt Patmos nevű börtönszigeten volt. Így folytatja. Lélekben elragadtattam az Úr napján, ez ugye a 7. nap, és hátam mögül hatalmas hangot hallottam, mint egy trombitájét, amely ezt mondta. Amit látsz, írd meg egy könyvben, és küldd el a 7 gyülekezetnek. Efézusba, Szmirnába, Pergamonba, Tiatriába, Szárdiszba, Filadelfiába és Laodiceába. Megfordultam, hogy lássam, milyen hang szól hozzám, és amikor megfordultam, 7 aranygyertyatartót láttam, és a gyertyatartók között az emberfiához hasonlott. Hosszú palásba volt öltözve, mellén arany övvel körül övezve, feje és haja fehér volt, mint a hófehér gyapjú, szeme, mint a tűz lángjaiban hasonló volt a kemencében izzó arany érchez. A hangja olyan, mint a nagy vizek zúgása. Jobb kezében 7 csillagot tartott, szájából 2 élő éles kard jött ki, és tekintete olyan volt, mint amikor a nap teljes erejével ragyog és szólt. Írd meg tehát mindazt, amit láttál, ami van, és ami ezek után történik majd, a 7 csillag titkát, amely jobb kezembe van, és a 7 arany gyertyatartót, a 7 csillag, a 7 gyülekezet angyala, lelkipásztor, a 7 gyertyatartó pedig a 7 gyülekezet maga. És még számtalan példa van a 7. szám tökéletességére. Na, nézzünk azért befejezésül még néhányat. Az első csapás a 10 közül, és ez így ment 7 napig, miután megverte az Úr a Nílust. 7 száraz és rút tehén, valamint a 7 kövér és a 7 szép kalász volt a fáraó álmában. Mózes hol lelt menedéket? Ahol Midján papjának a 7 lánya volt. A rendelkezések sorában 7 napig egyél kovásztalan kenyeret, a 7. napon pedig tarts ünnepet az Úrnak. És sorolhatnánk. Az asszonyok havi tisztulási ideje 7 nap. A leprával kapcsolatban. A 7. napon nézze meg a pap, és ha úgy látja, hogy a kiütés megállapodott, és nem terjed tovább a kiütés a bőrön, akkor különítse el a pap másodszor is, 7 napig, vagy más. Mondd meg Izrael fiainak, ugyan ennek a 7. hónapnak a 15. napján kezdődjék az Úrnak a 7 napig tartó lombsátrak ünnepe. Majd. Sámson azt felelte neki, ha megkötöznek 7 nyers innal,
amelyet még nem száradtak ki, na akkor elgyengülök, és olyan leszek, mint bárki más. De ime a jelenések könyve. A Szentírás utolsó könyvében gyakran visszatér a szám, ugye a 7 gyülekezet, 7 pecsét, 7 trombitás angyal, 7 pohár, és így tovább, és még alig említettünk valamit a gazdag tartalomból. És akkor ime, itt van a következő számjegy. Az 1576-tól az 1580-ig terjedő kérdések, sorolj fel 5 esetet a 3-as számmal kapcsolatban.

0: Most pedig búcsúzom, kedves hallgatók, műsorunk már a véget ért. A mikrofonnál Sajámosi Éva, szerkesztő műsorvezetőt hallottátok. A technikát pedig kedves barátom, Nagy Gábor kezelte. Heti adásunk mindig kedden van, 15 óra 30-kor, és az ismétlés pénteken 15 óra 20-kor. Találkozzunk a jövő héten is. Ó, hát mi majd nagyon igyekszünk itt lenni, de remélem, hogy ti is. De addig is Isten kegyelmében gazdagon megélt, örömteli és boldog napokat kívánok minden kedves hallgatómnak miközben. Isten áldjon minnyájunkat!
1: Bibliai találós kérdések. Egy életre szóló programunk a Biblia megismerése, Isten szavának helyes értelmezése. Ebben segít Sajámosi Éva műsora a bibliai találós kérdések és válaszok keretében, izgalmas, hasznos és érdekes felvetésekkel, olyanokkal, amelyek a mában is hasznosíthatók.

Árvai Emil, az elveszett paradicsom. S elzárták az Éden kapuját. Ádám s minden ember kínrekedt. Bejutni magunktól nem tudnánk, belülről van egy kulcs, a kereszt. Így döntött a mennyei tanács. Nem volt könnyű döntés, gondolom. Isten fia áldozza magát fel bűneinkért a vérpadon. És elérkezett az a nehéz nap, amire az egész világ várt. Kulcs fordult, a messiás meghalt, s kinyitotta Éden kapuját. Halott volt a harmadik napig, és akkor, mint egy új ősrobbanás, mely minden átkot s gúst szétszakít, robbant a hír, van feltámadás. Az emberiség ősi álma beteljesült. Hála az Úrnak! Elveszett paradicsomába Jézussal, ki visszajuthat.

Légy pozitív! Fedezzük fel az élet apró dolgaiban is, hogyan lehetnek pozitívak gondolataink, szavaink, cselekedeteink és szokásaink.

tudtam, hogy sikerülni fog. Úgysem fog sikerülni. Ó, hányszor hallottuk már ezt a mondatot, vagy mondtuk ki mi magunk is. Meg sem tudom számolni. Egy lány így mesélte el történetét. Ha jól emlékszem, a legtöbbet az egyetemi felvételi előtt az édesanyám, a tanáraim, az osztálytársaim folyton ezt az egy mondatot hajtogatták. Úgysem fog sikerülni. Volt egy pillanat, amikor eldöntöttem, ezt a felvételit én nagyon szeretném, hogy a magam lábára állhassak. Bejutni az ELTE jogi karára tényleg lehetetlen vállalkozásnak tűnt. Az írásbeli vizsga alapján kétséges volt a siker. Aztán az jutott eszembe, hogy az összes időt, amit tanulásra fordítottam, kidobhatom a kukába, ha nem szedem össze magam. Maximum pontot szóbeliztem, és bejutottam. Egyszerre féltem és izgultam. Visszatekintve csak annyi, megpróbáltam és sikerült. Nem olyan rég egy ismerősöm mondta el a következő esetet. A gyermekem elvégezte az egyetemet, és ajánlás alapján behívták egy állásinterjúra. Azt kérte tőlem, hogy együtt készüljünk fel erre a beszélgetésre, bár szerinte úgysem fog sikerülni. Erre kedvesen ennyit válaszoltam. Ha így gondolod, felesleges egymás idejét rabolnunk, telefonálj, hogy nem mész el a találkozóra. Ez annyira meglepte, hogy időt kért. Átgondolta, és azt mondta, megpróbálja, csak segítsek. Derekassan felkészültünk, és fel is vették, megkapta a munkát. Mit érdemes a történetekből megtanulni? Két dolgot mindenképpen. Az egyik az, hogy akkor biztosan nem fog sikerülni semmi, ha ezzel a gondolattal megyünk el az interjúra, a meghallgatásra, a felvételi vizsgára. Mi a másik? Akkor sem fog sikerülni, ha el sem megyek, és meg sem próbálom. Csak mellékesen jegyezném meg, ha valaki ezt mondja. Nem megyek el, mert úgysem fog sikerülni. Évekig azon fog majd rágódni, morfondírozni. Mi lett volna, ha? Mi akkor a megoldás? Vegyünk elő egy üres papírt, és jegyezzük fel rá a félelemlistánkat, hogy tisztában legyünk az összes félelmeinkkel. De egyúttal írjuk le a pozitív állításokat, meglátásainkat is hozzá, és kizárólag csak ezeket legalább egyszer, minden nap mosolyogva olvassuk végig. Ezáltal megtanulunk a pozitív dolgokra fókuszálni. Ugyanakkor ne hanyagoljuk el az alapos felkészülés sem, a legjobb tudásunk szerint, és higgyük el, hogy minden sikerülni fog. Nagyon fontos az is, hogy bátorítsuk a kétkedőt és a bizonytalankodót ilyen biztató szavakkal. Ne félj és ne izgulj, meglátod, sikerülni fog. És ha tényleg sikerült, amitől annyira rettegett és félt az, aki elmondta nekünk az aggodalmát, akkor együtt örüljünk vele, és őszintén meggyőződéssel szóljunk hozzá így. Tudtam, hogy sikerülni fog. Milyen fontos emberi kapcsolatainkban az, hogyan viszonyulunk másokhoz, hiszen nekünk is jól esik, ha megértenek, együtt éreznek velünk, amikor nehéz döntésekkel, helyzetekkel állunk szemben. Legyen ez egy felvételi vizsga, állásinterjú, meghallgatás, akár egy előadás megtartása, és itt sorolhatnánk tovább a különböző dolgokat, amelyek izgalmat, feszültséget váltanak ki belőlünk. Soha ne feledkezzünk meg ilyen esetekben, nem csak bátorítani, erősíteni egymást, hanem kérjük vele együtt Isten segítségét is imában, és ha ezt tesszük, az eredmény sem marad el. Olyan szépen tanácsol bennünket Jakab apostol az ő levelében, amit érdemes megfogadnunk és gyakorolnunk.
az első fejezet 5. és 6. versében így olvashatjuk az egyszerű fordítás szerint. Ha valakinek bölcsességre van szüksége, egyszerűen csak kérje Istentől, és meg fogja kapni. Hiszen Isten mindenkinek örömmel, nagy lelkűen és szemrehányás nélkül ad. Viszont aki kér tőle valamit, az bizalommal kérjen, ne kételkedve.

0: Ír összeállításunk következik.
1: Velünk az Isten. A napi áhítat címe: a mi oltárunkon Krisztus vére van. A mai ige Mózes 3. könyve 4:7. Azután kenje meg a pap vérrel az Úr színe előtt az illatszer füstölő oltár szarvait. Gondolatok az igéről. Füstölő oltár minden hely, ahol a szentek könyörgéseiket és hála áldozatukat mutatják be. Jó dolog arra gondolni, hogy ez az oltár a nagy áldozat vérével van meghintve. Ez teszi Isten tiszteletünket elfogadhatóvá Isten előtt. Egy szülött fiának vérére tekint, és ezért fogadja el hódolatunkat. Fontos számunkra, hogy megértsük a bűnért való egyedüli áldozat vérének jelentőségét, hiszen bűnnel szennyezettek még legszentebb cselekedeteink is, és Isten legbuzgóbb megtérésünket, hitünket, imádságunkat sem fogadhatná el, ha nem volna bűneinkért való engesztelő áldozat. Sokan kigúnyolják a vért, számunkra azonban ez a vigasztalás és a reménység egyetlen alapja. Az oltár szarvaira hintett vér legyen világosan a szemünk előtt, amikor Istenhez közeledünk. A vér ad erőt az imádságnak, ezért van az oltár szarvain. Az Úr színe előtt van, ezért előttünk is ott kell, hogy legyen. Krisztus vére már az oltáron van, mielőtt mi tömjénnel odajárulnánk. Ott van, hogy hálaáldozatunkat és könyörgéseinket megszentelje. Gyertek, könyörögjünk bizodalommal, hiszen Jézus Krisztus a nagy áldozat, megáldoztatott, érdeme a miénk. A vér a kárpiton belül van, és a hívők imádságai ezért lehetnek kedvesek Isten előtt. Októberben is kelenföldi barokk esték. A kelenföldi barokk esték sorozat következő alkalmaként Horváth Zsolt, a Hold utcai református templom orgonistája ad koncertet holnap, október 10-én szombaton 17 órától a kelenföldi református templomban. Az est folyamán a barokk és a korabarokk orgonairodalom kiemelkedő darabjai csendülnek fel. Jan Peterson Schwelink művei közül az Echo Fantázia és a 36. Zsoltár szerepel a műsoron. Dietrich Buxtehude munkásságát a C-moll Csakón és a Fis-moll Preludium képviseli. Hangversenyt Johann Sebastian Bach alkotásai, az Allein Gott, valamint a C-moll Preludium és Fúga zárják. Az alkalmon igét hirdet Takaró János Lajos lelkipásztor. Még vasárnapig tartják az egy hét imádság imaláncot, vagyis a 168 órát. A református egyház tisztújító választásaihoz közeledve az imádság évében egy különleges 168 órás imaláncot tart egyházuk minden gyülekezetének október 5-e és 11-e között. A megszakítás nélküli imalánchoz kis csoportban, családi körben, vagy akár egész gyülekezetként is lehet csatlakozni. Arra kérik a testvéreket, hogy vállaljanak egy-egy órát, amikor ketten vagy hárman összejönnek imádkozni. Az időjárásról. Lassan elindul a lehűlés. Ma pénteken felhős vagy borult lehet az idő, többfelé esővel, északnyugatra fordul a szél, és 16-23 fokunk van. Szombaton felhős időre számíthatunk, csak néhol kisebb esővel, gyengül a légmozgás, és 16-21 fok valószínű.
0: Híreinket hallották.

lélek közelben. Egy kis csendes kikötő a hétköznapok sodrásában, zenével, beszélgetéssel. Dévai Nagy Kamilla műsora.

Jó napot kívánok, kedves hallgatóim! Mai vendégem egykori növendékem volt a krónikás zenedében. Szászrégenből indult, erdélyi s örmény őseit sosem tagadta meg. Tanult ugyan zenét, de tehetsége másban bontakozott ki igazán. Szeretnivalóan szép dolgokat alkot. Ha azt mondom, örmény biblia, és azt, hogy tűzzománc, akkor csak egy név juthat eszembe. Lázár Imola, tűzománc művész, aki mai vendégem.

0: Szeretettel köszöntök mindenkit, téged is, kedves Kamilla.
1: Igen.
0: Öröm látni téged, nagyon örülök.
1: Én is örülök neki, hogy ráértél, és meg tudjuk csinálni a műsort. Na, csapjunk a közepébe. Te abból a bizonyos Lázár családból vagy? Tudod, a Lázár kastély Gyergyószárhegyen.
0: Gyergyószárhegy, igen, mondják, hogy abból is anyai ágon. Nagymamám volt Lázár lány, és ott két Lázár van a vonalban. Az egyik a gyergyói, a szárhegyi Lázárok, és a másik a Lázár Vilmos kisernő vonal, aradi 13 vértanúk.
1: Olyan.
0: És a Lázár nevem viszont, az édesapám Lázár nevének nincs köze ez a kettőhöz. Úgyhogy összeraktak.
1: Nagyon érdekes, hogy így is, úgy is.
0: Igen. Igen.
1: Úgy tudom, hogy Betlen farkassal is rokonságban vagytok. Milyen ágon, és hol kapcsolódott össze a két család?
0: Az nagyon érdekes, mert a szárhegyi Lázár vonalnál is kapcsolódik a család. Hát nyilván inkább ott kapcsolódik a család. Nagyon bele tudnék menni más vonalakban, de most egy kicsit hosszú lenne. A lényeg az, hogy ugye annak idején Betlen Gábort is a Lázárok nevelték egyébként a kastélyban. Erdély fejedelméről beszélünk. Most a Betlen farkas, ők a betleni Betlen család, és így kötődnek a családuk egymáshoz, és az ő nagymamája Lázár lány. Tehát a Lázárok és a Betlenek nagyon megtalálták egymást, így kicsit ott Erdély szép hazánkban.
1: No, akkor most térjünk a gyermekkorodra. Hogyha azt mondom, hogy Lázár Imola, akkor milyen kislány jut eszedbe? Milyen gyerek voltál?
0: Hát Lázár Imola, ő egy ilyen nagyon lelkizős, életvidám gyerek volt, nagy fekete szemekkel, sötét hajjal, kreolt bőrrel. Az a gyerek voltam, aki a fáról nem akart leszállni, és azt mondták, hogy nem szabad felmenni, biztos a tetején voltam. Hátul a telekrészen Szászrégenben ott folyt a Marosnak egy külön ága, mai napig ott van, hál' Istennek. És hát nekünk az egy Kánaán édenkert volt. Hát úgy képzeld el, hogy ott a vízből ki nem jöttünk. Tehát én lényegben az úszásom kezdett, egy kibújtam anyukámból, beleestem a vízbe. És fantasztikus volt a növényzet. Egy hatalmas nagy, hát édenkertet kell elképzelni. Mindenféle gyümölcsfa, virágok tömkelege, bokrok, minden ott volt. Minden nagyon jó volt. Gyerekekként rengetegen voltunk, rosszalkodtunk, bűnrosszak voltunk. Én nem is tudom, hogy tudtak minket annyira elviselni. Nagy türelem kellett hozzánk.
1: Neked testvéred van?
0: Nekem van egy öcsém, Lázár Alpár, fantasztikus fogtechnikus, Szászrégenben él, van egy kisfia, Trisztánkánk. És van egy féltestvérem, Lázár Emese, vele annyira nem tartjuk a kapcsolatot, de nincs ez a szétválasztós nagy harag állapot. Édesapám sajnos nem élő, egyébként építész volt, édesanyám pedig, ő kémikus volt, laborba dolgozott, vízüzemnél. Ő él, hál' Istennek, imádom Döncit, nagyon szeretem.
1: Döncinek?
0: Döncinek, igen, ami Döncikém, igen, ami vicces Döncink. És nekem az a nagyon nagy szerencse jutott az életemben, és köszönet érte tényleg az életnek, hogy minden így nagyszülőmet ismertem. Ez csodálatos, ugye különbséget lehet tenni, de az édesapám nagyszülei, ők szigorúbbak voltak, ők ezek a... Az édesanyám nagyszülei, ők voltak nekem az a kuckó, tudod? Ez a dunyha, jó meleg, szeretetes, kényeztetős, együttélős, cinkostársi viszonyok, tudod? Ezek nagyon fontos dolgok, hogyha ezt magaddal hozod. Hát nyilván egy ilyen közegben ott vannak a nagyszülők, és a anyai ágon ott többet voltam velük együtt, szinte ott nőttem fel mellettük. Hát velük, hogyha cinkostársas vonalban vagy, akkor mindent, amit el tudsz képzelni. Tehát ez a nem engedjük ki a gyereket, mert bünti, mert jó kislány voltam, ugye, mindig. És akkor nagypapa, ő akkor is kiengedett. De ezt addig kellett megtennie, amíg a szülők nem jönnek haza, mert ha akkor meg ő kapja meg a magáit. És természetesen sikerült úgy másznom utána, amíg szőlőt metszett, hogy amikor visszalépett, hát én nem is vette észre, nem is feltételezte, hogy én olyan picin fel tudok mászni, visszalépett, akkor az ujjamra lépett. Hát nem lehetett letagadni azért, hogy nem voltam kint, amikor tudod, úgy várod a szülőket, hogy a jobb kezed kis ujján egy ilyen hatalmas kötéssel és mindennel. Nagymamámmal pedig rendszeresen megszoktunk Brassóban.
1: Meséltek neked annak idején gyerekkorodba?
0: Meséltek, rengeteget meséltek. Ugye nagymama 907-ben született, és ő megélte 13 évesen Trianont, és a szétszakított családok, és hogyan ment 13 évesen itthonról haza, mert hogy a testvérei ott voltak. Sokat meséltek. Volt nagyon sok humor benne, és volt nagyon sok szomorúság is benne, és komolyság is, és nagymama az örmény vért belém csöpögtetve, nem ő csöpögtette belém, nyilván ő is, így genetikailag adták, de maga az örmény tudatra nevelés és odafigyelés, azt neki köszönhetem édesanyám, édesanyjának, a Lázár Máriának.
1: Az érdekel engem, hogy gyerekkorodban már kiderült a kézügyességed? Hát gondolom, hogy nem a tűzzománccal kezdted, hanem rajzolással, vagy a színekkel, vagy
0: igen,
1: festéssel. Mivel kezdted?
0: Igen,
1: hogy,
0: Isten igazából ugye abba, azon a nagy udvaron van nekem egy nagybátyám is, aki szobrászművész, Baróti Ádám szobrászművész, és ott a műterem, amilyen volt. És én oda beleestem abba a szép nagy műteremben, és attól a perctől kezdve az enyém volt az alkotás öröme. Volt ott mindenféle anyag, fa, kő, agyag, grafit, linók, nyakik, tusfesték, szóval koszos voltam állandóan, onnan a vízből, be a vízből, ki a fára, fel a műterembe, be, tehát kvázi ez volt nekem a repertoár, és hát a színek azokat én imádom. Színes volt a kert, tele virággal, minden színes volt. Az örményeknek a színkavalkádja, ugye, az is érdekes világ. A magyarok a színkavalkádja, a motivumaink, a minden, ez így ötvöződött. Én egyébként legelőször az agyagot gyúrtam, lábbal. Imádtam tapicskolni benne, igen, mert össze kell egy a szobrokhoz elő kellett készíteni, és az nedvesítve volt, és imádtam az agyagot. Én imádom az elemeket, nagyon szerettem az összeset. Tehát minden, ami tűz, víz, levegő, minden, nagyon szerettem. Szeretem az életet.
1: Ez kiderül a művészetedből is mindenféleképpen. Na most akkor, hogy nem kapottál például a szobrászat? Miért nem a szobrászat?
0: Nem tudom. Most kacérkodom olyannal, hogy jó lenne egy kicsit a kővel foglalkozni. Most érzem azt. Uh-huh. És hogy ezt érzem, akkor meg is fogom tenni. Több mint valószínűleg a tűzománccal fogom összebolondítani. Van elképzelésem. Ezt majd
1: na, ez majd a műsor vége fele juttasd eszembe. Tehát most és hogy jutottunk el a tapicskolástól?
0: A tapicskolás színek, és igen, de egyébként tanítóképzőt végeztem Székelyudvarhelyen. Én nagyon szeretek tanítani. Van közös bennünk azért, látod?
1: Igen.
0: És visszakerültem Székelyudvarhelyről Szászrégenben. Ott nem akarok erre nagyon kitérni, magánélet, házasság, nem sikerült első házasság, és akkor én onnan eljöttem szépen. Fontosabb volt a nyugalmam, és Budapesten szembe találtam magam egy Kövesi Erzsébet alapítványos iskolával.
1: Na de várjál, hogy egyszer csak elgondoltad,
0: ezt így.
1: Hátat fordítasz udvarhelynek.
0: Nem, udvarhelyről Szászrégenbe visszamentem tanítani.
1: Igen.
0: És akkor ott volt ez a házasság.
1: És mit tanítottál?
0: Alsósokat tanítottam.
1: Szeretted a gyerekeket,
0: is, ez a végzettségem, az első végzettségem. Tanítónő, óvónő. Ezt
1: igen.
0: Végeztem.
1: És akkor hogy jutott, hogy most akkor...
0: Igen, egy rossz házasság.
1: Mert hátat nem fordítottál, az előbb nagyon rosszul mondtam, mert hátat nem fordítottál soha.
0: Soha.
1: Azt tudom.
0: Ez tudom. Így van. Soha. Nem is tudnék.
1: Azért mondtam, hogy rossz fogalmazás volt az előbb, mert hátat nem fordítottál. De mégiscsak a szekered rúdját Budapestnek irányítottad.
0: Én Isten igazából csak úgy mentem. Tehát az, hogy én Budapesten kikötöttem és itt ragadtam, az az élet hozta. De ez egy olyan dolog, tudod, amikor azt mondod magadnak, hogy na most itt volt elég az egészből, és most van elegem, és fogok egy hátizsákot, és elindulok. mert megfulladok, mert nem tudok úgy alkotni, nem tudok úgy gondolkodni, szükségem van más levegőre, más tájakra, más tapasztalatokra, és elindulsz. És akkor így Budapesten kötöttem ki, és itt találkoztam ezzel az alapítványos iskolával, egyébként esély alapítvány volt, Kövesi Erzsébet is volt a neve, és ott a lakástextil lakberendezés az vonzott. Isten igazából a lakberendezés vonzott, mert ugye olyan kézműves vonalak voltak itt a suliban, és akkor ki lehetett próbálni mindenfélét, és én ott abba a pillanatban a tűzománcba szerelmes lettem.
1: Tehát ott találkoztál először.
0: Igen, itt Budapesten, itt ebbe az iskolába, ahova elmentem lakberendezést és lakástextil tanulni.
1: Itt volt egy olyan szak.
0: És akkor... itt volt, igen. Nem is tudtam, hogy van ilyen szak, én előtte életemben nem találkoztam a tűzománccal, nem tudtam, eszik, isszák, mit csinálnak vele. Ha nekem azelőtt azt mondják, hogy én pepecselni fogok, rekeszelgetni fogok, akkor én azt illetőt megverem.
1: És kikacagolt, hogy...
0: És ki, igen, ez körülbelül így történt volna egyébként. Úgyhogy, de én ott szerelmes lettem. Mikor elvégeztem a lakástextil lakberendezést, akkor elmentem a jogi egyetemre, bejutottam, nagyon gyorsan otthagytam, és leültem a tűzománc asztal mellé, és azóta tűzománcozok.
1: A jog az teljesen félresiklott pályának tűnt?
0: Nem. A jog az egy nagyon-nagyon jó, fantasztikus, nagyon szeretem egyébként a jogi játékokat, de nekem száraz. Tehát én nem tudom úgy elképzelni az életemet, hogy egy életen keresztül jogászként működjek, és ilyen paragrafus, olyan bekezdés, ez itt változik, ott vált, megőrülnék. Nekem alkotni kell, nekem kalapálni, nekem fúrni, nekem festeni, tűzben égetni.
1: A színekről mit tudsz mondani? Már az előbb emlegetted, hogy az udvaron milyen szép színek voltak. Mit jelent számodra az, hogy szín, hogy színes? Mit olvasol ki belőle?
0: A színek jelentőséget hordoznak magukban. Lényegében irányítanak bennünket, ha okosan tudjuk használni. Egy buskomor teljes feketességgel, szomorú arccal sápadta megállsz valaki előtt, akkor senki
1: rögtön
0: nem fogja...
1: tudják, hogy te is.
0: Vagy gyászolsz, vagy valami. Viszont, hogyha egy fekete kis koktélruhába egy olyan kristályos ékszerrel állsz ki, egy színes tűzománc medállal, vagy bármivel, ami, és mosolyogsz, és ragyogsz, és a füledbe is van egy olyan tűzománc fülbevaló, ami úgy olyan sikkesen passzentul az egészhez, akkor azért úgy érzi az ember, hogy mosolyognia kell rád. És úgy az elegáns. És hogy ott vagy. Tehát úgy vagy.
1: Te melyik vagy. Szín mit mond még neked?
0: Ó, nekem a színek érdekes módon beszélnek. Hát nyilván a vörös az nekem az nagyon az erőteljes vér. Fú, mondhatom, mondom, jó a szexualitás. Tehát nekem az a jó kis belső emberi érzések. És egyéb a narancssárga, hát mint mindenkinek egyébként, ugye a narancssárga, a sárga az a nap, az életerő, de ezt érzem is. A kék, hát imádom a kék a zölddel. Az nekem annyira a természet, hogy én ott mondjuk csak vizeket látok, én egy víz bolondja vagyok, egy víz őrült vagyok. Legszívesebben csak hajókon ülnék, és azt is fogom tenni előbb-utóbb. Úgyhogy aztán ott a lila mélysége, ami ugye ad egy mesterfokozatot. Valahogy érzed a lilába azt, hogy ki kell húznod magad. Hogy van egy mélység annak a lilának. Hogy nem úgy mész el, elmész egy ibolya mellett, és azt mondod, hogy ez a pici tündér kis ibolya, de tiszteled.
1: Pont a szerénységét, és a
0: lilával azért az ott van. Követeli tőled szinte. Ugye?
1: Igen, hogyha megnézzük a régi festményeket, akkor is egyrészt a Szűz Mária ruhája, másrészt meg a végtelenség, tehát ezek mesélnek.
0: Itt vannak ugye a templomi színek, tehát amit használnak az egyházak, és ott látod a lilát a pirossal, a vörössel, a kékkel, a zölddel, és ott van az óarany. Hát, na, a hideg kiráz, így, ahogy elmondom. Mert annak van egy olyan tartása, egy olyan, nem is tudom, ezt csak érzem valahogy, nem tudom ezt neked így ennyire elmondani. A feketének is megvannak az izgalmai.
1: És az árnyalatai is.
0: És az árnyalatai is, így
1: igen.
0: Van. Így van.
1: Igen, egy bársony anyagnak például
0: így van,
1: áttűnése.
0: Így van,
1: ezek
0: így
1: gyönyörű van, dolgok. Na, akkor térjünk vissza megint a tűzzománchoz. Mit mozdított meg benned? Mitől ragadtál oda, hogy ott hagytad a jogegyetemet? Mi fogott meg a tűzzománcban?
0: Minden. Attól a perctől kezdve, hogy a kezembe vettem az anyagot, hogy láttam, hogy mit lehet kihozni belőle, a minden érdekelt, ami egyszer csak tűzománc. A legelső medálomat, amikor elkészítettem, akkor rákérdeztem, hogy, mert ez egy kőberakás. A kőberakás az egy hosszú folyamat.
1: Az is gondolom, szöszölni kell.
0: Szöszölni kell, igen. És elkészítettem, megkérdeztem, hogy rendben vagyunk eddig. Török Ibolya volt a tanárnőm, szobrászművész egyébként. És most, hogy beszélünk róla, nézd meg, most kötöm össze, hogy a szobrászat, a nagybátyám a műteremi szobrászművész és tűzzománc. Most ezt eddig így észre se vettem. Tényleg.
1: Őrület. Mi volt az első darab, amit készítettél? Ez a bizonyos medál?
0: Nem. A legelső darab az volt, amikor ki lehetett próbálni a tűzzománcot.
1: Igen.
0: És hát akkor még nem voltam tűzzománcos, az egy medál volt, de nem ez a medál, és majd mindjárt meg fogod érteni, hogy miért teszek különbséget a kettő között. Az, ami volt, az egy iszapzománc, ez egy technika, fekete-fehér. Pont,
1: indány. Mi az, hogy iszapzománc?
0: Ami a fazekakon van. Majd beszélünk, majd belemegyek, jó?
1: Igen.
0: Technikailag. Az igen. Az iszapzománc.
1: Igen.
0: Az ékszerzománc, az, ami ékszerbe kerül. Kőberakásokat készítünk vele. Rekeszelésekbe rakjuk bele. Na most ez a medál, amit kötelező módon el kellett készíteni, ez ékszerzománcból volt, és hát nagyon izgatt a fantáziámat, hogy ez hogy nézhet ki belülről, úgyhogy miután megvolt rá jegyadás, minősítés, és a többi, azt mondták az enyém, fogtam egy kalapácsot, és széttörtem.
1: Azt a mindenféle. Ez miért?
0: Ezt azért, mert utána fogtam egy sörös üveget, és azzal ugyanezt lejátszottam, amit a medállal, mert kíváncsi voltam, hogy az anyag hogyan működik.
1: Na de hogy milyen tudod szétcsapni a saját alkotásodat?
0: Hát úgy, hogy megfogod, leteszed, és már csapsz egy kalapáccsal. Mert amit egyszer elkészítettél.
1: Az már készen van.
0: Készen
1: az
0: van.
1: Alkotás folyamata maga.
0: A folyamat.
1: Ezt nagyon tudom, igen. Más szemszögből ugyan, de ezt igen. Tudom. De én akkor se tudom a készet szétcsapni.
0: De ide figyelj, attól lett teljesen kész. Mert adott egy információt nekem. A darabjai megvannak.
1: Ma is
0: megvannak a darabjai.
1: Őrződ?
0: Őrzöm.
1: Pedig innét, oda, onnét, amoda, mindenhova mész.
0: Megyek mindenhova, de őrzöm. Őrzök, ilyeneket őrzök. A legelső, amit készítettem, az is megvan, ami, igen, minden megvan.
1: És hogy
0: minden
1: nézel rá? Hogy nézel rá?
0: Szeretem őket. Szeretem őket.
1: Igen.
0: Én azt mondom, édeseim, igen, itt vagytok, itt van anyu.
1: Igen, ez nagyon-nagyon érdekes.
0: Én szeretem azt, amit elkészítettem. A butucska is volt, nem volt tökéletes, de az enyém. Ez olyan kicsi is, savanyú is, de a miénk.
1: Igen, ez ilyen.
0: Igen.
1: No, és akkor mikor érezted, hogy most már eljegyződtél? Most már biztos, hogy ez az utat. Ezt mikor érezted meg?
0: Már akkor éreztem, hogy itt már szerelmes vagyok, amikor a jogi egyetemre azt mondtam, hogy inkább a tűzománc, mint a jog. Tehát ez azért ott már nagyon megtörtént, ami nagyon-nagyon megerősített ebbe, hogy ez az utam, az a felkérés az Örmény Biblia elkészítésére. Nagyon nagy munka volt. Mai napig tudnék készíteni, még tovább folytatni a képeket, hogy fessek, és több mint valószínűleg, mert mindig kezembe kerül egy új miniatűra, vagy egy új olyan anyag, ami nem jött velem szembe. Itt volt olyan anyag, ami nem láttunk mindent. Mit tudom én, mondjuk a negyede hiányzott a képnek, a nyomatba, és azt ki kellett találni történelmileg, vallástörténetileg, ki lehetett ott, kit érdepelt, kit áldott meg, és egyáltalán.
1: De ehhez nagyon sokat kellett bányásznod, nagyon sokat kellett tanulnod. Mennyi ideig készültél?
0: Egy évet majdnem.
1: Amíg teljesen kutattál, nézted?
0: Volt segítségem természetesen. Volt segítségem Nazarján Hamlet, 18. kerületi elnök. Mai napig ő ott az örmény elnök, úgyhogy ő is kért fel rá, és volt segítségem ebben nyilván. És hát a szakértelme azért az adott volt. De igen, igen, közben mellette kellett folyamatosan egy-egy motivumot a kezembe bele szoktatni, meg az örmény színeket.
1: Bizony, mert azok különböznek, ahogy már a műsor elején is mondtam.
0: Az örmény színek.
1: Igen. Én úgy gondolom, hogy most elérkezvén a műsorunk első részéhez, mit hallgassunk? Hát ha az örménységről beszéltünk, akkor szerintem valami örményzenét, de mondjad, hogy milyen jellegű.
0: Én nagyon, hogyha már örmény bibliáról beszélgettünk, akkor az örményeknek van jellegzetes vallási dalaik, vannak a sarakánok. Hogyha lehet, akkor egy sarakánt meghallgatnék.
1: Mi az, hogy sarakán?
0: Kimondottan egyházi ének, örmény egyházi ének a sarakán.
1: Igen, ezt éneklik, vagy játsszák?
0: Éneklik.
1: Éneklik. Nem tudom, hogy milyen örmény zenét fogunk találni, de azt tudom, hogy az örményeknek nagyon jellegzetes hangszerük a duduk.
0: Igen, egy dudukot. Milyen igazad van egy dudukot?

0: Kedves hallgatóim, a Lélek közelben című műsor második részét halljuk. Vendégem Lázár Imola, tűzzománc művész. No, eddig sokat beszéltünk a tűzzománcról, de most mégiscsak térjünk vissza egy pillanatra, mert nagyon érdekes téma, hogy te az örmény bibliát tűzzománcban elkészíted. Na, erről beszélj egy kicsit.
1: Igen, ahogy említettem, ugye felkérésre készült, és folyamatosan készül is. Egyébként 50 képből áll a sorozat, rengeteg kiállításon vett részt, több mint 50 kiállításon volt.
0: Ez ilyen képformában készült?
1: Ez képforma, ebből az A4-es méretet, a nagyobb mérettől a pici bélyeg nagyságú miniatúráig minden féle méret megtalálható. Attól függ, hogy a lelkem ott megint hogy dolgozik. Tehát, hogyha én egy nagyon pici miniatűrát nagyon ki akarok nagyítani, megtehetem. De van a Jézus sorozatom, ahol a 8 darab pici-pici kicsi képekben van, és imádom őket, és ők is engem. Szóval szeretjük egymást.
0: De az örmény ABC-t is elkészítetted?
1: Elkészítettem az örmény ABC-t is. Az örmény ABC, az egy nagyon nagy munka volt, az egész kilet fűrészelve, szinte csipke az egész, és minden betűhöz van egy külön-külön motivum is. És az örmény ABC-vel nyitották meg annak idején a Szabó Ervin Széchenyi könyvtárnak, van egy nemzetiségi könyvtára, és ezzel ez volt a nyitány. Az én munkáim voltak a falakon.
0: Örmény királyokat is megörökítettél.
1: Így van, milyen jól tájékozott. Igen. Az örmény királyok sorozatot is, az is felkérésre készült, illetve az örmény fővárosok jelképei, mert ezek nem címerek, hanem jelképek. Azt is elkészítettem, 13, Örményországnak 13 fővárosa volt. Az is elkészült. Örmény témában, örmény X

0: ékszereket is készítettem, a motivumvilág és a színvilág az nagyon, nagyon érdekes és izgalmas. És ha már a színeknél tartunk, akkor itt kik szeret, az szabad nekem ilyet. Az örményvörös színt, az egy nagyon jellegzetes szín, az örményvörös.
1: Igen. Olyan kicsit bíboros.
0: Inkább ilyen terakottás, ilyen nagyon érdekes, mert hogy a, ja Istenem, szegény kukacok ott a földet zabálják, átmegy rajtuk.
1: Hogy kerülnek ide a kukacok?
0: Hogy kerülnek ide a kukacok, hogy lényegében a testük alakítja át a színt. Tehát a fölnek a színe és az ő kis testükből lesz ez a vörös. Tehát ezek a kukacok
1: egyszer csak... Most ezt én úgy képzeljem el, hogy van egy kis tégely, abban van egy kis föld, és abban belenyomjátok a kukacokat?
0: Nem nyomjuk bele, mert hogy? Ez Örményországban mászik a kukac. Másznak a kukacok ott szépen a területen, kővárosban, meg kőországban. És akkor elpusztulnak előbb-utóbb, ugye, meg a nagy hőségnél kiszáradnak. Ezeket összegyűjtik, és összetörik.
1: Hú, igen. Szegény.
0: De nem, hát nem élnek, mert szárad, remélem. Remélem, hogy mindegyik kiszáradt addigra annyira.
1: Na
0: és
1: igen.
0: Akkor ebből lesz egy nagyon jelen, nagyon érdekes. A föld is adja nyilván a színt, meg így átalakítja a kis kukac.
1: Mondjad tovább, hogy egyáltalán... Most én nagyon nem értek hozzá, de a hallgatóság se tudja, hogy tulajdonképpen mi a tűzrománc technikája.
0: Jó.
1: Erről beszélj egy kicsit, hogy egyáltalán mi ez.
0: Jó, most akkor a terminuszi majd vissza fogok térni még itt az örmény bibliával kapcsolatos dolgokra, és onnan majd akkor folytatom a többi dolgomat, ami még van, de elsősorban kérdésedre választadva a... A tűzománc maga, az, mondhatom azt, hogy a faziktól elkezdem, és eljutok a magyar koronánkig, ugyanis amiben főzöl te is, meg főzni szoktunk, azon kérem szépen tűzománc van, vasra vagy rézre ráégetik 850 fokon. Ez koroziótól véd. Ez a lényege. Egyébként, és akkor lehet főzöcskézni. A koronaképek, azok viszont ékszerzománccal készült képek, és aranyba van, aranyra van zománcozva. De most ezt úgy kell elképzelni, ugye, hogy van adott a fém, és lényegében üveget égetünk rá. Ez a lényege a tűzománcnak. A tűzománcnak magának, az alapanyagnak, annak sokféle variációja van. Van a fazekakon, ami van, hogy is mondtad te, ez olyan aranyosan mondtad, hogy sárzománc.
1: Sárzománc, vagy mit mondtál?
0: Iszap.
1: Iszap, igen, bocsánat, iszapzománc.
0: Iszap, iszapzománc, azt így hívjuk, hogy iszapzománc, ez oxid, mindegyik oxid, és az iszapzománchoz van különböző lebegtető anyagok, például agyag. És ettől olyan iszapos, egy folyékony állagú dolog. Kened, szárítod, és égeted.
1: Na most az üveget hogy égeted rá?
0: Ez az üveg alapanyag. Tehát ez maga, ez üvegből van. Maga az alapanyag az üvegből van. Az ékszerzománc az ilyen szemcsés, feltől kell töltögetni szépen a kis rekeszeket, az ilyen drótból készült pici ilyen flekkek, flakkok, és azokat ilyen apró porral fel tudjuk tölteni, és nagyon szép csillogó színt ad, van benne transzparens, opak, opál, attól függ, mit szeretnénk kihozni a munkánkból. A magyar koronában ott transzparensek vannak, javarészt. Na most az alapanyagok, amikre fémekre fel lehet vinni, az a vas, a vörös réz, az arany, az ezüst, a tombak adott esetben. Én nekem a nagy kedvencem a vörös réz, azért szeretem, mert a vörös réz már eleve meleg, nekem egy nagyon kellemes meleg fém, és a vörös rézzel a zománc kémiai kötést alkot. Ez azért fontos, mert egy nagyon stabil végeredményt kapunk. Ezt a stabilitást, ezt tudjuk rengeteg területén alkalmazni, használni. Ez akár épületek díszítéséhez például, vagy Nagyon sok. De majd kitérek, hogy mind lámpákhoz tudjuk használni. Igen, a tűzománcnak a tárháza a alkalmazási területen hatalmas. Nagy. Ezt mindjárt elmondom jó neked így részleteiben, hogy mik történtek, de visszatérhetek egy kicsit az Örmény Bibliára. Mert hogy azt említettem, ugye, hogy az Örmény Bibliai kép, tehát kb. 50 darab készült belőle, és a kiállítás volt körülbelül szintén 50 darab belőle, és lesz még jövőre való tekintettel. Idén lett volna 10-12 kiállításom erdélyi területén, illetve hát Bukarestben is, tehát az egész Romániában. Úgyhogy ez most elmaradt nyilván a jelenlegi helyzetek és állapotok miatt, de ezt folytatjuk. Szóval nem hagyjuk abba ezeknek a bemutatását. És hát ami tudni kell az Örmény Bibliáról, az az, hogy 2001-ben a bécsi érseki palotában második Garegin ő excellenciájának át lett adva ebből a sorozatból egy kép, és ezt ma Ecsmiadzinban, az Örmény Vallási Múzeumban tartják számon. Zárt helyen van, én sem nézhettem meg, csak engedéllyel a saját munkámat. Szintén ebből a sorozatból egy másik kép 2015-ben lett átadva a Vatikánban, ugye az örmény genocidiumnak a megemlékezésére, 100 év. Muszadag 1915-ben.
1: És igen, akkor 100 éves Muszadag évfordul, 40 napja olvastam.
0: És akkor lett átadva. Egyébként jól tudom, a 2015-ös megemlékezésen ott volt egy örmény hírességünk, ott ült az első sorban, Charles Aznavour, gondolom mindenki ismeri.
1: Igen.
0: Igen, ő is örmény származású volt. És ő ott volt akkor, igen.
1: Fantasztikus. Igen.
0: Egyébként lesz aukció, ebből a sorozatból 4 képem kerül nemzetközi aukcióra ősszel. Ez nem tudom, amikor októberben lesz állítólag az aukció. Ez egy internetes aukció.
1: És ez helyileg ez nemzetközi, hol lesz?
0: Internetes, tehát
1: ja, interneten
0: nemzetközi. Keresztül. Nemzetközi. Rengetegen jelentkeznek ebbe az aukcióba.
1: Akkor most már tényleg mondjad azt, hogy ott vagy szemközt egy réz, egy vörös réz igen. darabbal, és hogy kerül rá az üveg?
0: Jó, külön most akkor például ez úgy megy, tehát akkor ha az Örmény Bibliáról beszélgettünk eddig, akkor hadd mondjam el, hogy készült az Örmény Biblia, jó? A technikailag.
1: Jó.
0: De technikailag vörös rézre készült, ezek képek. És azokat lecsiszoljuk, a részdarabokat elől, hátul, jól-jól megmossuk, ugye itt leszedjük a koszt róla, zsírtalanítjuk magyarul, és utána bekenjük egy alapozóval. Ezt úgy kell elképzelni, hogy ilyen tejföl, tejszerű állag, amit meg lehet vásárolni külön fél kilós, kilós kiszerelésekben, és ezt viszem föl a felületre egyszer a hátoldala, azt megszárítom, majd szépen a színe, megszárítom, és kiégetem. Ezek után nagy felületre vittem föl színeket, ilyen folt-szerűen, külön-külön vannak a színek, a vörös, a sárga, a zöld, a mind. És ezt is megszárítom, és kiégetem. Majd elkezdem az aprólékos munkát, ahol az alakokat formálom meg, óvatosan, de még mindig foltszerűen az egészet, megszárad, kiégetem. Na most ugye itt, amikor az alakokat formálom, és egy kicsit elfolydogál, akkor miután megszárad, visszakarcolgatom a szélét, hogy úgy nézzen ki Mária, hogy ki kell nézzen azért, és úgy utána lesz kiégetve. Ezek után még mindig nincs befejezve, az Örmény Bibliánál használtam a porcelán festést, ami egyébként ilyen préselt tűzománc, az is, és akkor aprólékosan tűhegyű ecsettel kifestettem az egészet úgy, ahogy kell.
1: Méretben
0: mekkora? És kiégetem. Tehát van, amit 7-szer égetek. Attól függ, hogy a munka mit követel.
1: Hát ez rettenetesen aprólékos munka.
0: Ez az.
1: Mondtad is, hogy ezt tulajdonképpen munkaterápiára is használni lehet.
0: Lehet használni, de nem javaslom senkinek az aprólékos festéssel való kezdést, mert ott dűrohamot fog kapni. Munkaterápián azt vettem észre, hogy a legjobb az volt az, amikor csiszolnak. Volt egy szomszéd hölgyem, aki nagyon ideges volt, minden baja volt, átjött panaszkodni, sírt, kiabált, leültettem, kezébe adtam a hajcsat alapokat, tudod, vörösrész hajcsat alapokat, és egy csiszoló vásznat. És mondtam, hogy akkor tessék parancsolni, csiszolni, úgyhogy kipanaszkodta magát, lecsiszolta, én nem tudom, de szerintem vagy 20 darabot csiszolt le. És utána megkérdezte, hogy van még. Én ennek nagyon örültem, mert ott volt a kisinas a kezem között, megnyugodott, elkezdett érdeklődni, mi a folytatás, hogyan kéne ezt ráfesteni, elkezdett festegetni, és mosolyogni, és egy nagy-nagy nyugalom lett a nő. Uh-huh. És akkor jöttem rá, hogy ez fantasztikusan használható erre a terápiás módszer.
1: Ha már terápiáról beszélünk, most egy picit megint elkanyarodunk, csak egy-két mondat erejéig. Mert hogy te nem csak ezzel a művészettel foglalkozol, hanem természetgyógyászattal is.
0: Igen, hát inkább azt mondanám, hogy elvégeztem a természetgyógyászatot. Nekem még nagyon sok hosszú útam áll itten ezelőtt. A fitoterápia külön szakot is végeztem, és abból most le kell tennem végre a vizsgát. De mindig abba bonyolodok bele, hogy elkezdek most ízületi gyulladásosoknak kesztyűt tervezek épp, hogy hogyan lehetne megkönnyíteni ezeket a kézfájdalmakat, ízületi fájdalmakat. Most ezen is dolgozom.
1: Na hát ez nagyon érdekes. Ne áruljunk el mindent, majd egyszer majd csak egyszer. Elő fogsz lépni igen. vele. No, akkor nézzük, hogy miket lehet még tűzzománcból készíteni. Tehát díszítő elemként lehet alkalmazni, de akkor ezekről beszéljünk kicsit.
0: Jó, de tűzzománcból nagyon sok mindent lehet készíteni. Elmondom, hogy én személy szerint jó, mi az, amiket készítgetek. És akkor most gyors felsorolás, jó? Tehát ékszereket, tárgyakat, díszíteni lehet a tárgyakat is külön, tehát külön tárgyakat is készítek, fali órát, vagy pohár díszítést, amiben belerakod a poharat, mert ez már mind egy kis váza, ugye? De ezen kívül rá lehet tenni a pohára magára egy kis képformátumba, vagy motivumba, de táskára, cipőre, kalapra, mindenféle bros, igen, de egyébként tűzománc melltartó és bugyim is van, fehér nemű díszítek, igen.
1: Na de ne mondd már, hogy az egész ilyen kemény anyagból van, mert...
0: Rá van téve, de nagyon szép stabilitást ad neki, egyébként nagyon izgalmas, ebből készülök egy külön bemutatóra, reményeim szerint egyszer csak Balatonfüreden és Tihanyon megjelennek a népek ilyen tűzománc melltartóban. Be szeretném ezt mutatni.
1: Tehát lesz egy ilyen fehér nemű?
0: Fehér nemű, igen.
1: Ez megint igen. nagyon-nagyon igen. érdekes, és egy nagy kanyar.
0: Lámpáktól elkezdve nagyon sok mindent lehet. Díszítettem motorbicikli tűzománccal, a kipuffogójától, a mindent erre díszítettem. Nem is tudom, valami 27 darab volt a mocin. Aztán autót is lehet díszíteni, jaktokat szeretnék, most arra készülök, a Dunán jaktot díszítek, szeptemberben nekiugrom. Aztán
1: mit Jézus, valami ilyet is, hogy tapéta.
0: Tapéta, igen, dolgozom egy tűzománc tapétán is, nem egyen, azt nanotechnológiával kötöm össze.
1: Hát a nanotechnológia...
0: A nanotechnológia, az kérem szépen, az a... Hát nanotechnológia, Miskolci Egyetem professzorai foglalkoznak ezzel. Nem tudom pontosan belemenni ebbe, mert az a lényege, hogy nagyobb felületeket, különböző anyagokkal tudnak foglalkozni, És itt például azért fontos, mert oxid-oxiddal találkozik. Azért mondom, nagyon nem megyek ebbe bele.
1: Igen, de hát épületburkoló.
0: Épületekre is, igen, burkolatokra. Azt a Műszaki Egyetem egyik professzorával kísérletezzük ki, hogy milyen anyagokkal tud együtt mozogni maga az zománc, ugye? Mert ott külső területekre is.
1: De ezek nem díszítésre, hanem gondolom erősítésre, merevítésre.
0: Díszítésre.
1: Na.
0: Ahogy van az Iparművészeti Múzeum, ki van díszítve az egész, úgy ki lehet egy Lázár Imola tűzománccal díszíteni egy egész épületet.
1: Igen, adja a jó Isten, hogy erre legyen majd lehetőség.
0: Egyébként a kültérbe, a kültéri vonatkozásban kicsit ózkodtam az egésztől, de úgy néz ki, hogy nagyon megállja a helyét. Van olyan címer, ami már évek óta a házfalán van, 1 méteres.
1: Mármint
0: és címer, és bírja, nagyon komolyan bírja az anyag. Úgyhogy ennek örömére elkészítettem kérésre Ipoly Damást, kis templom mellé egy első világháborús emlékművet, amit én terveztem elejétől végéig, úgy szépen ügyesen egy kőből emelkedik ki a kopjafa, és a kopjafába van 5 darab zománc tábla, ami megemlékezés az első világháború hőseink.
1: Nevek?
0: Nem nevek, idézetek, pipacs, belefestve, ugye az emlékezés virága, első világháborús emlékezés virága, John Crow-nak egy kis idézete, ilyeneket is csinálunk, illetve készülő kültéri szobrokkal, kompozíciókkal, amit prizmákkal hozok össze, szökőkúttal egybekötve az egész.
1: Nagyon sok minden van. Azért de itt van bútorberakás.
0: Bútorberakás, lehet bútorterveim is vannak, amit fém, fa, de mondom, nagyon nagy a tárháza az egésznek.
1: De és igen, hogy jutnak ezek eszembe?
0: Ezek jönnek. De tényleg jönnek, tehát hogy meglátok valamit, és na igen, azaz. Mit tudom, a múltkor mondom, Istenem, de jó Sernek a kezén az a karkötő, mert hogy tudnék erről, Ser is örmény, az énekesről.
1: Ja, igen, az énekesnő, igen.
0: Igen, és mondom, gyönyörű, és örmény, és kész, és már megterveztem teljes kollekciókat erre, abba a pillanatban. Tehát a kezembe a ceruza is folyamatosan, és jegyzetelek.
1: Először és lerajzolod?
0: Rögtön skiccek, és utána dolgozom ki a részleteket. Igen. Mert a részletekben ott, ha olyan a motívum, azt ki kell dolgozni. Hogy a rekeszelek, akkor el kell hajtogassam a rekeszeket, és úgy kerül rá a fémre. Nagyon precízen.
1: De ez annyira érdekes, hogy itt van egy hölgy, aki így, ekkora kézmozdulatokkal, ekkora lendülettel mindent csinál az ember, és tervez, és mozog, és minden, és akkor ott van egy ilyen apró, szöszökelős munka, amit itt böködni kell, hajtogatni kell, és ilyen kis apró kis csipeszekkel, vagy nem tudom, mikkel dolgozol.
0: Azzal, igen, azzal.
1: Apró kis csipeszekkel, hogy ez hogy jön össze ezzel a természettel?
0: Igen, azért mondtam még a legelején, hogyha nekem valaki azt mondja évekkel azelőtt, hogy én ilyet fogok csinálni, megverem. Tehát, hogy én nem is gondoltam volna, hogy ez, mondom, ez szerelem, de tényleg az.
1: Igen. Na aztán akkor most azért arról is beszéljünk, hogy te a krónikás zenetében is voltál, és tulajdonképpen mi onnan ismerjük egymást, hogy nekem növendékem voltál.
0: Így igaz, és nagyon jó tanárnőm voltál, és jól éreztem magam nagyon nálad.
1: Mondjál a krónikás zenedéről egy pár szót, hogy emlékszel rá?
0: Én emlékszem arra, és szerintem te is emlékszel arra, hogy az Örmény Bibliának pár képe ott készült egyébként nálad.
1: Igen.
0: És még
1: a
0: ott
1: kollégiumban, mert akkor még volt olyanunk.
0: Akkor még volt olyanunk, és emlékszem, hogy eláradt vízzel az egész alsó szint, hogy a csövek, Istenem, fent festettem a képet, kellett rohanni a közben kiállítást szervezni, és lent vödrökkel futkoráztunk, emlékszel, hogy ne álljunk térdig a vízben.
1: Bizony,
0: na, ilyenek, hát ott... de együtt voltunk, olyan jó volt, együtt voltunk, és igen, mai napig tartjuk a kapcsolatot, ez olyan...
1: Igen, nagyon-nagyon erős közösség lett. Tehát aki krónikás, azt már, bocsánat, hogy így mondom, de szimatról megismeri egymást.
0: Tényleg
1: így van. Meg a közös szóhasználatokról. Tehát ott, amikor legtöbben voltunk, 80-an voltunk, és hát ott muzsikától zengett minden, de te is nagyon szépen gitároztál.
0: Köszönöm szépen, de én előtte fuvoláztam is. Hát, szóval a muzikalitás azért már az is születésemtől megvolt. Azért családból hoztam azt is. De én fuvoláztam.
1: Na hát.
0: Igen.
1: Ez elképesztő, mert ezt nem is tudtam.
0: Na, de most meg szájharmonikával bajlódom, tudod, most, mert azt könnyű vinni, szaladok vele mindenhova. Be a zsebbe, aztán szájharmonikázok, ahol érem.
1: Igen.
0: Ezt az ember nem tudsz kimászni ezekből a dolgokból. Ezek jönnek lélekből, hoztad magaddal, ez végig kísérlek.
1: Szoktál a zenét hallgatni akkor, amikor készíted a műveidet?
0: Igen.
1: Milyen zenéket
0: szoktam,
1: hallgatsz?
0: Nagyon változó. Nagyon-nagyon változó, mert van, amikor sámán doboknál kötök ki, de akkor azt is festek. Tehát, hogy jön a ritmus, és akkor olyan motivumokat festek. De nem azért, mert úgy akarom, ez azért, mert ezt úgy kell csináljam.
1: Hát persze, mert gondolom, hogy a zene az diktálja, hogy milyen típusú.
0: Igen, de Chopin-t nagyon szeretem például. Mondjuk én mindenevű vagyok, csak tudsz ne legyen.
1: Hát a tudsz ebben a műsorban biztos, hogy nem hangzik el, de szép lassan azt kérdezem, hogy akkor milyen zenét hallgassunk.
0: Van egy metal zenekar. System of a Down, Milky Rőrmény metal zenekar, nagyon ilyen, de úgy van benne erő, és olyan ilyen, mint én, így mutogat, és hangos, és színes, és őrült.
1: Hát akkor én csak azt tudom mondani, hogy kívánom, hogy épületek, szobrok, és mindenféle dísztárgy és ékszer kerüljön még ki sok-sok-sok a kezedből, minden, amit megálmodtál, az sikerüljön, és nagyon szépen köszönöm a beszélgetést.
0: Én is köszönöm, nagyon-nagyon örülök.
1: Akkor búcsúzunk a kedves hallgatóktól is, a Lélek közelben című műsort hallották, Dévai Nagy Kamillát.

lélek közelben. Egy kis csendes kikötő a hétköznapok sodrásában, zenével, beszélgetéssel. Dévai Nagy Kamilla műsora.

0: hír összeállításunk következik.
1: Postai világnap. 1874. október 9-én alapították az Általános Posta Egyesületet, melyet később Egyetemes Posta Egyesületnek neveztek. Erre az eseményre emlékezünk a Postai világnappal. A 22 alapító ország között volt Magyarország is. Az egyesület célja, hogy összehangolja a nemzetközi postaszolgálat tevékenységét, és továbbfejlessze a szolgáltatásokat. Az egyesület 1948-tól az ENSZ szakosított intézménye, jelenleg több mint 160 ország tagja. A nemzetközi postaszolgálat összehangolása, továbbfejlesztése érdekében jött létre. A fő célkitűzése az volt, hogy az elzártabb települések is bekapcsolódhassanak ebbe a szolgáltatásba. A modern posta már nem elégedhet meg a hagyományos szolgáltatásokkal, alkalmazkodnia kell a kihívásokhoz. 72 óra kompromisszum nélkül. Több vagy, ha adsz. Ismét elindult a háromnapos önkéntes ifjúsági akció, október 8-a csütörtök és 11-e vasárnap között. Mutasd meg, mire vagy képes. Exkluzív kalandtúra a katolikus, a református és az evangélikus egyház szervezésében. A 72 óra kompromisszum nélkül egy szociális önkéntes akció, amelyet a három történelmi keresztény egyház szervez. Az akció Magyarország fiatalságát hívja közös összefogásra, hogy együtt tegyünk másokért, környezetünkért. Országszerte fiatalok kisebb-nagyobb csoportjai három napon, azaz 72 órán keresztül teljesítenek közhasznú feladatokat, intézmények, játszóterek felújítása, erdőtakarítás, szociális segítségnyújtás, kulturális műsorok szervezése különböző közösségeknek, például fogyatékkal élőknek, idősek. Bécsbe hívják a zarándokokat a Mária Pócsi kegykép első könnyezésének 330. évfordulójára. November 7-én, 8-án Bécsben ünneplik a Mária Pócsi kegykép első könnyezésének 330. évfordulóját. A görögkatolikus metropólia arra buzdítja a papokat és a híveket, hogy egyéni utazást szervezve minél többen kapcsolódjanak be a zarándoklatba. Az ünnep november 6-án vecsernyével kezdődik. November 6-án, pénteken 18 órakor a bécsi Szent Barbara templomban vecsernyét mondanak. November 7-én, szombaton 19 órakor a Szent István székesegyházban akatisztoszt imádkoznak, majd fáklyás körmenetet tartanak a Szent István téren. November 8-án, vasárnap 10 óra 15-kor Szent Liturgiára várják a híveket a Székesegyházban. A szervezők mindenkit szeretettel várnak a közös imádságra és hálaadásra a Mária Pócsi Istenszülő tiszteletére rendezett bécsi ünnepen. 6. Ideje elhinned, országos pásztor és vezetői konferencia. Október 16-a és 17-e között ismét megrendezik az Ideje elhinned országos pásztor és vezetői konferenciát a pünkösdiek, melyre szeretettel várnak és hívnak minden pásztort, vezetőt, igehirdetőt, szolgálattevőt és házastársaikat, a fiatalabb generáció tagjait, illetve a szolgálatra még csak készülőket. Az időjárásról. Lassan elindul a lehűlés. Ma a pénteken felhős vagy borult lehet az idő, többfelé esővel északnyugatra fordul a szél, és 16-23 fokunk van. Szombaton felhős időre számíthatunk, csak néhol kisebb esővel. Gyengül a légmozgás, és 16-21 fok valószínű.
0: Híreinket hallották.

0: Egyházak szerepe a mai társadalomban címmel Platti Iván műsora következik. A műsor célja az ide tartozó aktuális témakörök napirenden tartása és minél szélesebb körű nyílt elemzése.
1: Kedves hallgatóink, nagy szeretettel köszöntöm Önöket. Párbeszéd az emberér, avagy Egyházak szerepe a mai társadalomban című műsorunk alkalmából. Hát azt hiszem, hogy talán a 185. adás beszélgetésre kerül sor. Méghozzá egy nagyon régi ismerősöm, természetesen egy hölgynél a régi, az mindig azt jelenti, hogy fiatalról van szó. Számomra régi, mert régóta ismerem. De Endre Judit bemondó, műsorszerkesztő, sőt vezető, és hát mivel Endrei, azt hiszem talán, mivel tudják a nézők, hogy én Szentendrei vagyok, tehát egy kicsit azért otthonról jött, és együtt képviseljük már egy kicsit Szentendrét is, és nagyon örülök, hogy elfogadtad a meghívást. Mindjárt el is mondom azt, hogy hogyan történt ez a meghívás. Az a megtiszteltetés ért ez év augusztus 20-án, hogy a város pro urbe kitüntetés vagy díjat adományozott nekem, és ennek a házigasszonya végül is Endre Judit volt, aki felvezette a díszpolgár és a pro urbe kitüntetetteknek kapcsolatos, úgymond, hát a díj odaítélését jelentő tevékenységének egy összegzését. És ebben elmondja azt is, hogy valóban tényleg azon kívül, hogy az ember a városért mit tesz, az is, hogy a városban élő értékes személyiségekről ebben a műsoromban most már vagy 10 megszólaltattam. A lelkiismeret rögtön elkapott, hogy és ő vele eddig miért nem?
2: Hát ez az, én is szeretettel köszöntöm. Ez jutott nekem is eszembe, hogy ugye, valóban régi a kapcsolat, hiszen ugye elmondhatom, igen, hogy a te feleséged, Sárika és az én édesanyám együtt tanítottak, tehát akkor alakult ki egy szorosabb kapcsolat, aztán mint televíziós is ugye találkoztunk, és amikor te ott idézőjelesen eldicsekedtél, hogy mennyi mindenkivel, és hogy milyen sok szentendreivel, akkor úgy átvillant rajtam az a kis, nem is tudom, hiúság, vagy milyen?
1: Mondjuk és, így.
2: Ugye? Jó, de hát a hiúság...
1: De jogos ezek... hiúság.
2: Jó, köszönöm
1: szépen. Most ráadásul én arra emlékszem, hogy 1989. decemberében te akkor a TV2 műsorvezetője voltál, riportokat csináltál. Te voltál az első az életemben, ugye 89-ben megszűnik az állami egyházi hivatal, Művelődési Minisztériumban felkérnek, hogy a jövőt az egyházakkal közösen egy főosztály létrehozásával tegyen meg, és elkezdtük a törvények alkotását. Te voltál az első, aki azt kérdezte, hogy a lelkiismeret és vallásszabadságról szóló törvénynek mi lesz a koncepciója. 89-ről beszélünk, amit később 90-ben a parlament elfogadott, az igaz, de te már akkor érdekel téged ez az új, egy 40 év után hogy alakul az egyházaknak és a lelkiismeret és vallásszabadságot élő embereknek? Mit lehet elmondani mondjuk a tévén keresztül? Ugye akkor egyetlen egy televízió volt, és akkor ez a 50-es években elinduló magyar televízió, akkor épp egy olyan időszakban volt, hogy TV2-nek nevezték, de nem az a TV2, hogy most van.
2: Nem.
1: Úgyhogy Arany Juditkám, én azt most is ezentúlan is köszönöm, és örülök, hogy tudunk beszélgetni a te életutad. Sok ember számára példaértékű is lehet, mivel ez a műsorom, ez most már 7 televízió és több rádió is átveszi, többek között a Szentendrei Televízió és a Szentendrei Rádió. Szentendrei Rádió minden nap egyet lead ezekből. Ő válogatja ki, hogy melyiket. Én már nem tudom, mert a hét minden napján valamelyikbe vagy. Tehát te benne leszel mindegyikben.
2: Igen.
1: Ez azt jelenti, hogy ma is nem tudom, pénteken most azt hiszem a Pax Televízióba megy. Talán éppen egy szentendrei, a Horváth-hegyi Olivér evangélikus lelkésszel készült beszélgetésem. Tehát Szent Endrét ezen a csatornán keresztül is értékeseit, értékes embereit meg lehet ismerni. Na de végül is ugye mondod, hogy édesanyáddal együtt tanított az én feleségem. A te neved, ha jól emlékszem, ma is úgy használod, hogy Endrei Kurdic Judit. Hadd kérdezzem, én, mint pedagógus, nem csak saját családunkban, hanem a tanítványokat is mindig arra inspiráltam, hogy keressék az őseiknek a... dolgozzák föl, hogy kik voltak a nagyszülők, honnan származnak, milyen emlékeket hoztak magukkal, és milyen értékeket tudtál magadévá is tenni belőlük. A Kurdic név, ha jól néz, ez egy szláv név. Hogy igen. Végül is ez a család, ez független attól, hogy te Szolnokon születtél, és Tiszatyényön kis, hát nem kis faluban, 1200.
2: Nagyon-nagyon kicsi falu.
1: Igen, ugye, ott éltél, azért ennek lehetett családban előzménye. Honnan származik a család?
2: Hát nehezet kérdeztél, illetve a kérdés az jogos, mert nagyon furcsa a mi családunk, és ugye most már úgy vagyunk, ketten maradtunk a húgommal, hogy mennyi kérdést nem tettünk fel a szüleinknek, és mennyi kérdést nem tettünk fel a nagyszüleinknek.
1: Igen.
2: Tehát a nagyszüleinkig még csak-csak tudjuk, hogy az anyai ágon vagy apai ágon, ugye az anyai ágon is a nagypapám neve Karkus, tehát az is egy szláv eredetű név. A másik ág ugye az édesapám vonala, a Kurdic, de például tudjuk, hogy a nagymama nem, tehát a kurdicsok valahonnan családi legendárium szerint dél-szláv, és valahonnan délről. Tehát ahogy van egy település, nem jártunk még ott, de a Dunántúlon van egy település Kurd néven.
1: Sőt, Kurd Csibrák is van mellette.
2: Igen. Igen. Szóval sok kérdést nem tettünk fel, úgyhogy a mi családtörténetünk nagyon rövid, nagyon tömör, és ahogy szoktam mondani, hogy mindazok, akik ennek a családnak szerteágazóan számomra még ismertek voltak, no, a családi legendáriumban őket őrizzük. Csak egy villanásnyi példa, amikor valahova arra vidékre megyek, olykor a családom valamelyik tagja, ahol az egyik lányom, hol Erika húgom elkísér, és például múltkor Laura jött velem, és akkor kitaláltam, hogy tudod mit, kimegyünk Tenyőszigetre, ahol nagymamáméknak volt kocsmájuk, boltjuk, meg ott voltak az öreg kereszték, és megkeressük. Hát természetesen semmit nem találtunk, a Tisza partig lejutottunk, és a Holtágig. Szóval ez egy nagy hiánya a mi családi múltunknak, pontosabban a mi húgommal, a mi életünknek, hogy ennek akkor nem mentünk utána, amikor még tehettük volna.
1: Nagyon érdekes, engem érdekelt ez a név, és azt néztem a névtárba, hogy vannak-e még kurdicsok az országban.
2: Kevesen, de vannak.
1: Vannak, igen. Uh-huh. Kurdic József például, ha jól emlékszem, Szajolon él.
2: Így van.
1: Aztán vannak Debrecen egyetemi tanárok is. Igen, lehet, hogy talán velük együtt egy mélyebbre lehet elmenni, hogy mikor kerültek ezek a délszláv besenyők időszakába, több, mint valószínű, mert végül is az ország közepére kerültek, amely nem maradtak a délvidéken, vagy nem úgy, mint mondjuk a szlovákok, mondjuk a Palósz földhöz kötődően, hanem ennek a szláv nyelvnek azért a sokféle variációból végül is ez a így végződés, ez azért lehet déli, ez lehet dalmát is, és lehet horvát is, ha már mostani, úgymond országokhoz próbáljuk hozzákötni. Na de ennyit azért, mert végül is azért egy ilyen névvel az iskoláidat ezek szerint akkor Tényön.
2: Tiszatenyőn. 8. osztályig, és aztán gimnáziumba bekerültem Törökszentmiklósra.
1: Hát az ott van 6 kilométer.
2: Így van, ott jártam gimibe, magyar, orosz tagozatra, úgyhogy ez az orosz tagozat kicsit a továbbiakat úgy meghatározta, mert aztán főiskolára Szegedre kerültem, magyar-orosz szakra, és hát az orosz kultúra, ugye itt lehet, hogy ez a pici szláv eredet jött elő, hogy nagyon szorosan kötődöm azóta.
1: Érdekes, hogy mi? Ki inspirált arra, hogy te ezt a nyelvet válasszad? Jó, akkor nem is nagyon lehetett más.
2: Hát ez egy
1: más.
2: Költői kérdés, drága Iván, így van, az orosz az egy kötelező nyelv volt, a mellette én franciát tanultam, úgyhogy a francia az megmaradt egy ilyen, sok éven keresztül foglalkoztam vele, tehát ma se jönnék zavarba, ha meg kellene szólalni, de az orosz nyelvben mélyültem, és az orosz kultúrában mélyültem el. Én nagyon elfogadó voltam, tehát engem például nem zavart az, hogy ez egy kötelező nyelv volt. Tehát sokkal...
1: Engem zavart.
2: Igen? Nekem sokkal fontosabb volt az, hogy pillanatok alatt lettek orosz levelező társaim, akkor főiskolán, hát az milyen ajándék volt, gondold el, amikor első évfolyamon 6 hétig lehetünk Leningrádban, harmadik évfolyamon fél évig. Tehát ha ma egy diák ezt kapja az országától ajándékba, hogy ingyen tanulhatja anyanyelvi környezetben azt a nyelvet, amit akar, hát ez szerintem egy óriási érték volt. Aztán tévés lettem, az egyik jól beszélő oroszos voltam, tehát nagyon-nagyon sokszor jártam ki a Szovjetunióba műsort vezetni, úgyhogy mind a mai napig használom a nyelvet, nagyon sokszor nézem az orosz tévéadásait, most fejeztem be oroszul egy krimit, tehát az életem része maradt.
1: Igen, ez aranyos, és tudom, hogy te gondoltad azt, hogy talán francia-orosz és magyart
2: igen.
1: Együtt, tehát ez
2: igen.
1: Nagyon érdekes, annak ellenére, hogy ezt nem tudtam, ezt a történetet, amikor én gimnáziumban jártam, akkor 56 után közvetlen még lehetett más nyelvet is választani, így én is franciát választottam, mert akkor csak olyan tanár volt, Pécsről beszélek most, de hát aztán, mivel elkerültünk onnan, így aztán abból nem sok maradt, de hát az élet úgy hozott, hogy amikor felsőfokú tanítóképzőt elvégeztünk, akkor abban a faluba, ahova kerültünk, táborfalván az igazgató mindjárt azt mondta, hogy te neked kolokvium tárgyad volt az orosz, tehát akkor te fogod tanítani az orosz. És én, nekem orosz kellett tanítani annak ellenére, hogy én igazán nem beszéltem, de azért a gyerekek ezt nem biztos, hogy észrevették.
2: Hát, akkor hadd áruljam el, remélem Erika húgom megbocsátja nekem, ő is szokta ezt mesélni, hogy ő is tanított oroszul, ő nem ez volt az ő szakja, tanított oroszul úgy, hogy előző napokon velem átvette azt a leckét, amit aztán másnap vagy harmadnap az iskolában oroszul tanított. Nézd, ez egy szomorú dolog, hogy ami kötelező, abban ugye rögtön van egy ellenállás, és az még szomorúbb, hogy egy diák manapság is a legtöbb úgy van, hogy kötelező a német, aj, de hogy tanulom, kötelező az angol, nem foglalkozom vele. Tehát kell egy nagyon jó tanár ahhoz, hogy egy diák szeressen tanul. Nyelvet tanulni nem könnyű.
1: Emlékszel ilyen tanárra?
2: Nekem a gimnáziumban nagyon sok tanár. Ez egy nagyon jó gimnázium volt. Tehát Szilvi bácsi a földrajz, Szabó tanár úr az irodalom, ő első osztályban megdicsért engem, azt mondta, Judit, Kurdics magának a józan paraszt eszem működik, és azóta is működik, nagyon sok helyzetben a józan paraszt eszem. Szávó tanár úr, aki matekot tanított, hát én abban borzasztóan gyönge voltam, rossz voltam, Edith néni az orosz tanította, Tordai Erzsike a franciát, tehát nagyon jó tanáraink voltak.
1: Ez egy nagyon jó, én örülök, hogy mondod a neveket is.
2: Igen,
1: mert sok ember ismerje meg, hogy ki kire büszke.
2: Igen.
1: Büszke akkor is, amikor már lehet, hogy ők nincsenek,
2: hát
1: attól még a Törökszent Miklós gimnázium, vagy a pedagógusait, a tisztelete benne van, amiket most elmondtál.
2: És tudod, volt egy fantasztikus, múltkor valaki feltett egy a tanárainkról, akiket most sok néhányukat, ugye Szabó Fecsuta, a torna tanárt, ő is egy nagyon klassz személyiség volt, föltette egy fotót, és ezek a tanáraim ott voltak a fiatalon, diákként én már öregnek láttam őket, a mai koromból visszanézve, Istenem, de fiatalok voltak. Szóval ezek ilyen nagyon érdekes játékok az idővel, hogy akkor hogy lát valakit.
1: Vannak és... ilyen találkozók?
2: Éppen idén volt az 50. Na, éves. Igen, hát ez is aranyos, mikor a keresztapám mondta, hogy megy haza Törökszent Miklósra az 50-re, akkor úgy ránéztem, hogy Isten, ilyen öreg ő már. Hát és most én voltam az 50-em. Ezek mindig érdekesek.
1: Aranyos, Juditkám. Tehát végül is ugye azt mondod, hogy Szeged. Akkor Juhász Gyula, tehát tanárképző főiskola, lehet, hogy akkor pedagógiai főiskolának nevezték, mert ugye ez is változott mindig.
2: Tanárképző főiskola volt. Akkor éppen, igen. Igen.
1: És hát ott ugye ezt végezted. Igen, ám, de közben azért ez a televíziónak úgynevezett közveti stúdióit kezdtek létrehozni, és igen. Szegeden tűntél föl először. Igen. Ennek a történetéről azért mondja.
2: Hűha, hát... Én soha nem készültem hasonló pályára se. Tehát én egy nagyon visszafogott, nagyon kis visszahúzódó, izgulós, pirulós fiatal kislánynak is, és fiatal lánynak is ilyen voltam. És egy nagyon kedves tanáromnál vizsgáztam, amikor a vizsga végén ő mondta, hogy lesz Szegeden egy körzeti stúdió, fiatal lányokat keresnek bemondónak, és menjek én is el erre a válogatásra. És az volt az érdekes, talán 4 vagy 5 lányt hoztak el Budapestre, hogy az a zárkózott személyiségű kislány vagy fiatal lány azon a napon valami hihetetlen felszabadultsággal, jókedvel vettem részt ezen a ma már castingnak nevezett procedúrán. Miért? Mert tudtam, hogy engem biztos, hogy nem választanak, mert a többiek szebb, okosabb, csinosabb, hát akkor én meg mind izguljak. És hát nyilván én lepődtem meg a legjobban, mikor akkor még nem tudtam, hogy ki, később derült ki, hogy Fischer tanár úr, ugye ő a
1: Fischer
2: nagy...
1: Sándor, ugye?
2: Ó, hát az ő is ott van az én szívemben életem végéig, igen. Mert nagyon hálás vagyok neki, amit tőle megtanulhattam ehhez a pályához. Na, ő kiüzent, hogy csúnya is, csúnyán is beszél, de ezzel a kislányjal megpróbálkozik. Hát ez voltam én, és akkor csiszolgatott, gyötört, és akkor 76 novemberében, ugye, még kimondani is borzasztó, hogy 45 éve lesz mindjárt, kerültem a szegedi körzeti stúdió képernyőjére, és aztán hát bő egy év múlva föl Budapestre.
1: Meg azt tudod, hogy bekerülni, akkor nagy nevek voltak akkor, ugye ott egy televízió volt. Emlékszem, arra Táborfalván 60-ban, vagy mikor vettünk egy Duna televíziót. Ugye azt a régi, még csöves, szép kijel. De hát a szomszédok oda jártak.
2: Hát mi is a szomszédba jártunk a húgommal.
1: Oda jártak, és természetesen azok a nevek mai napig is ott vannak, egy Tamási Eszter, vagy Takács Mari, vagy Varga József, és itt. Ezek egyéniségek voltak. A maguk személyisége, Vargának ez a baszbariton hangja, ezeket nem lehet elfelejteni. Na most egy ilyen csapatba bekerülni, azt hiszem, hogy nem volt könnyű Kudlik Juli,
2: Berkes Zsuzsi,
1: és sőt, később Bajil Éva. Ezek nagyon sok, hát jó, mindig jöttek hozzá újabbak és újabbak. Na de Szegedről elég hamar fölkerültél. Na erről valamit.
2: Ugye azt gondolhatná rólunk egy külső szemlélő, hogy mondjuk ennyi szép lány együtt, na, meg hát már nem mindenki volt, most az abban az idő, ugye én még fiatal voltam, a másik meg már inkább középkorú, és igen. Na hát itt biztos, hogy nagy gyilkolászások voltak, igen. És nagy konfliktusok voltak. Nem. Egyrészt nagyon jó főnökeink voltak, akik nagyon ügyesen tudták, hogy mindenki megkapja a maga feladatát, mindenkinek legyen megmutatkozási lehetőség. A másik, amit én magamat illetően fontosnak tartok, hogy biztos, hogy neveltetésemből is adódóan, tehát eszembe se jutott, hogy én egy nálam idősebbet így akarjak az utamból félretolni. Tehát bennem mindig, sőt, sokszor sokáig a tekintélytisztelet sokkal erősebb volt, mint olykor arra szükség lett volna. Úgyhogy soha egy rossz szót nem kaptam, segítő, emlékszem, mikor megtudtam, hogy híradózni is fogok, ez ugye 70-es évek végén már, ugye az is a szamár létrán való előrehaladás volt, és akkor Juli mellett ültem 2-3 híradót végig, persze nem látszottam, hogy na, milyen az, amikor a híradóban élőben ott ül az ember, vagy tehát Eszter, aki pátyolgatott, tehát mindenkinek volt egy kedves szava, egy figyelme, de soha nem kaptam bántást, vagy irítséget, hogy na, mit keres itt ez a kis vidéki? Soha.
1: Igen, és hát végül is ugye a család Szentendrére költözik, ez igen. Mikor történik?
2: Ez 74-ben, tehát 74-ben. Még főiskolás voltam, és már Szentendrén laktunk, amikor ugye ez az egész televízió bejött az életembe.
1: Hát igen, ez azért érdekes, hasonló, mi 75-be kerültünk, tehát most 45 éve Szentendrére, Táborfalváról. Hát ez is a Duna-Tisza köze, csak hát mondjuk Pest megye és Bács-Kiskun megye határán lévő faluról van szó. Az élet így hozta, hogy ide kerültünk, és akkor találkozott aztán később a feleségem a Irénke nénivel. Ugye a te édesanyáddal, aki együtt tanított meg a Erikával is, ha jól emlékszem, talán az Izbégi iskolában.
2: Igen, nagyon szerette azokat az éveket, meg édesanyám is.
1: Téged tanított te édesanyád?
2: Hát...
1: Mondjuk a tenyős
2: iskola. Ugye ő iskolaigazgató volt, de van ilyen emlékünk, hogy elsős lehettem, vagy másodikos, és akkor anyu helyettesítette a tanítónénit, és akkor bejött az osztályba, és akkor én valahogy megszólítottam, hogy anyu, figyelj ide, és akkor ő szépen azt mondta, hogy most itt én nem az anyukád vagyok, úgyhogy ezt hamar megtanultam. A másik, hogy aki pedagógus gyerek, annak végtelenül nehéz élete van. Tehát nekem attól, hogy az anyukám volt az iskolaigazgató, kimondatlanul is sokkal jobb gyereknek, jobb tanulónak, ehhez persze még párosult az édesapám, aki egy végtelen szigorú ember volt, úgyhogy két ilyen szülő mellett nekem mindig a legjobbnak kellett lenni. És milyen érdekes, hogy én ezért soha a szüleimnek, hát sajnos már nincsenek itt, nem tettem még gondolatban se szemrehányást. De az én gyerekeim, az, hogy a mama maximalista, azt egy tehernek érzik. Hogy ez milyen érdekes. Hogy...
1: De aranyos, pedig hát innen osztad magaddal.
2: Hát, teljesen.
1: Nagyon érdekes, itt is bejön a hasonlóság. Ugye Sárika tanította a mi kisebbik lányunkat, Anikót ott az iskola. És hát természetesen kézzelfogva mentek az iskoláig, majd utána attól perctől kezdve tanítónéni volt. És amikor osztályfőnök órákonál valamit írtak, hogy mit üzennek a szülőknek, akkor elküldte, és jött az Anikó, és azt mondta, hogy a tanítónéni ezt és ezt mondta, és légy szíves, papa, akkor ezeket. Úgyhogy nem lehetett, nem volt mese, hogy a tanítónéni az neki, az, hogy már hazajött, és itt már anyuka, az egy más kérdés. De,
2: tehát,
1: sőt, édesapám is tanított, édesanyám is tanított, engem is általános iskolába. Nagyon szigorúan bántak. Senkivel nem bántak úgy, mint én velem.
2: Hát ez nálunk is így volt.
1: De ezt be kellett kalkulálni. Nem, én is úgy voltam, hogy nem, ezért soha nem szittam őket, sőt, adtak egy keményebb, hogy is mondjam, hát a szakmát jobban megszerető milliót is az embernek. Tulajdonképpen Szentendrén kezdtél, és akkor ennek a televíziónak a különböző változásainak egy-egy koráról azért. Ugye, mert mindig volt más neve volt, és más, neked is mindig valami más funkció. Itt te mondtad ezt a bemondó szerep, ami nem egy könnyű, mert föl kell nagyon rá készülni. Igen. Napi hírekre.
2: És azért gondold el, én mindig védelmembe veszem, bár ha most esetleg fiatal néz minket, akkor felmerül benne, hogy és mi az, hogy bemondó. Ugye ez a szakma egyszerűen mára megszűnt. De hogy ez egy nagyon nehéz szakma volt, mert mi most itt beszélgetünk a kamerák előtt, figyelünk egymásra, adott pillanatban akár segíthet,
1: hozunk elő.
2: Így van. Ugyanakkor a bemondó mindig egyedül volt a kamerával. Egyedül kellett a kamerával egy hangulatot megteremteni, egy a nézőnek azt a hatást, a néző

0: Nem így van.
1: Mondta nekem kezdetben, Judit, mosolyogjon már, az Isten áldja meg magát. És én mindig mondtam, hogy de tanár úr, én már annyira mosolygok, nagyon nehezen kezdtem el mosolyogni, és csak úgy mosolyogni ma se tudok, tehát tegnap egy fotózáson vettem részt, és mondták, hogy mosolyogj már, Judit. Tudod, tehát én csak olyan, vannak, akik odaülnek a kamera el, és rögtön, tehát ha a személyiségemből, az adott szituációból jön az a óhaj, hogy én mosolyogjak, akkor jön. Ha nem, akkor nagyon kell erőltetni.
0: Jó, ez egy kis szünetet tartunk rádió hallgatóira is gondolva, mert ilyenkor ők egy kis zenét hallgatnak, és folytatjuk tovább természetesen a mosolyoddal együtt, mert benne van azért, remélem, hogy a rádió hallgatók is érzik azt, hogy te mosolyogva mondod mindazt, amiről most beszélünk.

0: Kedves hallgatóim, folytatjuk tovább a beszélgetést Endre Judittal. Ott maradtunk, hogy végül is ugye a magyar televízió születése, 50-es évek végén születésének egy 20-valahány éves szakaszába azért te jelen voltál. Most is benne vagy a televízióban, csak nem a köztelevízióban. Téged nem lehet televízió nélkül igazán elképzelni, ezért az élet úgy hozta, hogy mindig valahol azért csak megkeresnek. Na de egy kicsit még azért térjünk vissza, hogy mely korszakába érezted magadat igazán a legjobban, olyan műsorok szerkesztésébe, vagy olyan feladata, amit azt mondod, hogy jaj, de kár, hogy az elmúlt.
1: Igazságtalan lennék, ha most a bemondó korszakomat nem tartanám fontosnak, hiszen az csiszolt engem.
0: Igen.
1: Az nagyon sokat csiszolt rajtam, és a magabiztosságom, az önbizalmam is végül is azokban az években alakult ki, és lett több vagy nagyobb. Hihetetlenül nagy vízválasztó volt, hát az Ablak ugye az megint egy olyan műsor volt a 80-as évek elején, ami az egész televíziózásban egy óriási nagy forradalmi, szokták szeretni ezt a kifejezést, hiszen ott tényleg egy olyan élő műsor, ami a civil embernek a hatalommal, a bürokráciával szembeni

0: lehetőségeit segít, vagy igazság elnyerését segítette. A Vízválasztó volt nálam a Hétvége című műsor, 85-87, amikor kibújhattam a bemondó stúdióból, és tényleg lehettem igazán én, a gondolataim, az érzéseim, és nem csak a jól viselkedő, szépen beszélő Juditka bemondóként. És aztán jött a 89-es év, ugye azzal a TV2-vel, aztán jöttek a 90-es évek napközi 10 órai, jöttek saját műsorok, jött a Leporello vasárnap délelőttönként.
1: Jaj, tényleg, az is egy nagyon
0: bizony.
1: Jó, de...
0: Akkor jött a Kincsestár a 97 környékén. Tehát inkább azt mondanám, hogy én mindent nagyon szerettem csinálni, és a legjobban talán azt szerettem, hogy mindig olyan csapatokkal dolgozhattam együtt, ez lehet, hogy szerencse volt, de lehet, hogy akkor erről szólt a televíziózás, ahol a fénybeállító, a kábelhúzogató bácsinak ugyanolyan fontos volt az az adás, mint mondjuk nekem, aki ott ültem a kamerák előtt. Úgyhogy nehezen tudnék csak egyet kiemelni, mind valamiért nagyon fontos.
1: Jó, ezt jó, ha valaki volt. Figyelte a te műsoraidat, így amit most elmondtál ezekkel, nem skatujáztak be,
0: igen, ezért...
1: mert te egy egyéniség voltál. És az egyéniséget nem lehet beszorítani egy skatujába, hanem ki kell használni minden énnyét, ami mások számára esetleg valóban újszerűvé teszi, nem csak a személyt, hanem azt, amit előad. Azt hiszem, ez voltál, nem?
0: Igen.
1: És most is ez vagy, persze.
0: Az, igen, most aztán végképp, igen. Mert most már a magam ura vagyok. De valóban soha nem voltam, és akkor most nem tudom, nem akarnék egy olyan képet, hogy jaj, hát én az ártatlan, szerény Ibolya, de soha nem voltam a televíziós pályámon egy ilyen törtető, hogy menjek, ötletekkel bombázzam a, nem tudom, a főnökeimet. Mindig ők láttak meg bennem, mindig igen. Ők hívtak. Indult egy új, nagyon sokszor voltam első új induló műsoroknak, az első adásának a műsorvezető.
1: Igen.
0: Hát ez azért mindig egy nagy bizalmat jelentett,
1: hát,
0: irántam, és ez nekem persze ez mindig szárnyakat is adott, pont azért, mert mindig önbizalom hiánnyal küzdöttem. És ez mind a mai napig jó, ha valahol úgy látom, hogy mondjuk egy tapasztalt, egy már nem fiatal valaki mentorál egy fiatalabbat. És ez mindig egy nagyon szép és nagyon jó dolog.
1: Ezért vagyunk, hogy a tapasztalataink,
0: hát
1: adjuk át másoknak,
0: igen.
1: Hát a tanul belőle,
0: igen.
1: Vagy hozzáteszi a saját egyéniségét.
0: Igen.
1: Szenzációs, empatikus készséged van. Tehát ez is még ráadásul az, hogy a beszélgető társakon pillanatokon tudod, hogy kicsoda. Függetlenül attól, hogy akkor látod, lehet, hogy másodszor talán.
0: Ez tényleg így van, és szoktam most, hogy Szentendrén, a TV Szentendrén elindultam, újra egy kicsit tévézgetek, kicsit játszadozom, ahogy mondtam, és valaki a felvételen ott volt, és azt mondja, hogy hihetetlen, hogy olyan, mintha tegnap előtt tévéztél volna utoljára. Mondom, figyelj, de ez azért van, mert én pont így beszélgetek, ha nagy ritkán belök egy taxiba, és 5 perc múlva tudom a sofőrről, hogy hány gyereke van, hogy él, mit dolgozott igen. Korábban. Tehát én az egész életemet beszélgetéssel töltöm. Mert gyerekkorom óta ugye a kíváncsiság az egy hihetetlenül mély alaptulajdonságom, tehát én mindig beszélgetek, és a kamerákat ugye már megszoktam, tehát az már nekem nem okoz olyan izgalmat,
1: igen.
0: Mint nagyon kezdőkoromban.
1: Aztán, mert valóban én láttam ezt a műsorodat, ezt pár nappal ezelőtt, életreceptek, ugye, nem ételreceptek, mert az is lehetne, csak akkor gasztrómiáról kellene, te pedig inkább az egészséges életmódra való inspirálás. Nagyon jó volt a riportalanyod is, a Tihany István doktor úr, aki tényleg olyan újdonságokat mondott, amit eddig nem nagyon lehetett még hallani mástól. Tehát aki elkezdte nézni a te műsorodat, az biztos, hogy kíváncsi az, hogy egy hét múlva mi lesz.
0: Egy hét múlva, akkor neked elárulom. Úgy találtuk ki, hogy egyik héten egészség, a másik héten ugyanígy, ahogy te most, teljesen váratlanul, korhatártalanul címmel hívok vendégeket, akikkel persze nem csak arról beszélgetünk, hogy jó egészségesen idősödni, hanem életről, családról, munkáról, pályáról.
1: Tehát meg a városról.
0: Igen,
1: te szereted a várost. Megmondom őszintén, én is szeretem, csak én kevesebbet voltam, most sem sokat, de végül is nagyon érdekes volt, hogy ez a Pro Urbe után a helyi rádió, illetve újság, egyik újságíró nője meg, és kérdezte, hogy mi a mondandó. Mondom, hogy ebben a városban sokkal több van, mint amennyit mutat. Miért nem lehet ezt kiaknázni? És akkor elkezdte kérdezni, hogy mire gondolok. Elmondtam egy jó pár dolgot, amire nem tudott már más mondani, igaz.
0: Igen.
1: Na, de nem valósulnak meg. Az újságot elolvasva láttam, hogy a szerkesztő kivette belőle a lényeget.
0: Hát ez gyakran előfordul.
1: De én meg azt mondom, hogy hát akkor hiába mondja az ember jó indulatok a város érdekében, hogy ez a város mennyire tud vonzóvá válni. Mit kell ahhoz tenni? Nem pénzkérdése ez.
0: Igen, ezt én is sokszor mondom adott helyzetekben, hogy nem pénzkérdés, hogy tisztaság legyen, vagy nem feltétlenül pénzkérdés, nem pénzkérdés feltétlenül, hogy virágok legyenek, hiszen sokkal kisebb településeken is megfordulok, és virágos a város. Hát, de hát így szeretjük.
1: Jó, hát így is szeretjük. Elviseljük is, bár mivel te is sokat járod az országot. Én is azt mondom, hogy talán kevés olyan város van, település, ahol ne jártam volna 60 év alatt. És annak örülök, hogy Hévíz, vagy most éppen Veresegyház legvirágosabb város címet kapja meg a kisvárosok címet, ott Kaposvára, nagyvárosokban. Tehát, mert igaz, mert de az ember ott jár.
0: Hadd vágjak közbe az országjárás során, hogy átmegyünk egy kis falun, ami láthatóan nem egy tehetős falu, de az utca előtti árok le van nyírva,
1: van.
0: De az utca előtti kicsi részen kialakítanak virágos kertet. Tehát nem lehet mindig mindent egy város vezetésére, hanem az ott élő igényességét
1: is
0: fel lehetne emlegetni. Mondom, most is jártam az elmúlt hetekben Dél-Magyarországon, Ormánság egy nagyon szegény vidék, így van. Igen. Jártam Észak-Kelet-Magyarországon, Sátoralja, Újhely, Pálház, például egy gyönyörű kisvárosa.
1: Hát igen.
0: Olyan szépen.
1: Annak előtt 4000-es,
0: igen,
1: de város.
0: Meg is lepett, bocsánat, kedves pálházaiak, hogy én nem gondoltam, hogy város tetszenek lenni.
1: De igen. Jó, hát ezeket mind az ember, most Egerbe voltam, és Eger város belvárosa is nagyon szép, és tiszta.
0: Igen.
1: Hát és ez nagyon fontos, lehet látni, hogy ahova mész, hogy ott a tisztaságra vigyáznak, vagy eldobott csikkeket találsz még, mert akkor azt mondod, hogy itt valami még nem egészen stimmel. Jó, de most arról beszélünk, hogy végül is a te neked, ugye ez most lesz egy televízió műsor, de hát közben azért ezek szerint 9 könyvet írtál, és ennek is azért óriási jelentős gyűjtőmunka, emberi kapcsolat, és természetesen Fischer tanár úrtól megtanult nem csak beszélni, hanem az írás szépsége is benne van. És annak a mondandója mások számára, és erről egy pár szó.
0: Nagyon nehezen kezdtem el írni. Ugye a beszéd, hát hiszen tévésként ez volt a munkám.
1: Hát igen.
0: Hogy én fontosnak tartom az anyanyelvem kulturált használatát. Volt már, hogy megkaptam nagy televízióstól, hogy olyan avittas vagyok. Mondtam, hogy ha az anyanyelvem szépségeinek őrzése avittas, akkor én ezt vállalom. Tehát a beszéd az, én egyébként is gyerekkorom óta sokat olvasok, tehát szinte mániákusan mondom, hogy az ember a beszédét azáltal csiszolja, hogy sokat olvas. Na most eljött a tévé utáni korszak, egy baráti ötlet volt, hogy egyáltalán én könyvet, nem is a saját ötletem volt. És nagyon nehezen kezdtem el írni. Nagyon nehezen adtam ki a kezemből a megírt, ugye kezdetben én nem is voltam annyira a könyveimben, mint a két utolsó könyvemben, már magamból sokkal többet beleadtam, az érzelmeim, tapasztalataim, családom, és igazán felbátorodni, pont a korhatártalanul könyv, mert igen, minden témához egy-egy bevezetőt írtam, és Erika húgom, aki ugye nem csak jó testvérem, hanem egy fantasztikus, igényes munkatársam is, kezdte mondani nekem, hogy írjál, még írjál. De annyira elkezdett engem biztatni, hogy egyszer csak valahogy megnyíltak olyan kapuk. És ezt az írás, ezt a fajta magamból minél többet adni, a blogomon is, ugye az utazásaimat blogban örökítem meg, ahol ezt a mesélő kedvemet aztán végképp szabadjára engedem, és nagyon szeretik, akik olvassák, mert nem csak egy országgal, egy egzotikus helyel ismerkednek meg, hanem az, hogy én hogyan viszonyulok az ott élő emberekhez, mindaz, amit ott átélek. Tehát mára sikerült ezt a szabadjára engedve és hagynom magamból mindazt kiáradni leírva is. De nagyon, tehát mire egy könyvben én azt mondom, hogy jó, akkor ez most már így marad, addig én ötször is előveszek egy írásomat, és igazgatom, csiszolgatom. Tehát nem olyan könnyen engedem útjára.
1: Mennyi idő kell neked körülbelül? Ugye, mert elkap egy téma,
0: van.
1: És akkor az ember éjjel-nappal azzal gondolkodik, és ha tudja, akkor azonnal... Sokszor én is úgy vagyok vele, hogy éjszaka mondom magamban, reggelre elfelejtem.
0: Hát ez az, ott van egy írka az ágyam mellett. Nagyon érdekes ez is, mert hát az egy tény, hogy magam adom ki a könyveimet. Tehát én nem csináltam ebből hatalmas üzletet, tehát ahhoz, hogy én egy könyvet kiadjak, ahhoz először is, ezt nem szégyellem nekem, hirdetőket, reklámozókat, hát szponzorok kevésbé vállalkoznak, tehát hirdetőket kell keresnem, mert nincs semmi szégyelni való. Tehát például ennek a könyvnek is kicsit vicces vagy érdekes a története. Ugye az aktív idősödéssel én úgy 2007-8 óta foglalkozom, de hogy ebből könyv legyen, ez olyan 2013 táján fogalmazódott meg. És akkor a gépemen lett egy mappa, könyv 2013. Nem sikerült pénzt rágyűjtenem. Jött a következő év, könyv 2014, még mindig nem jutottam semmire. És 2015-ben, hát ott tényleg valami óriási szerencse, csillagok állása, hogy sikerült egy olyan nagy léptékű hirdetőt találnom, és akkor most úgy van a könyvem, laptopomon, hogy könyv 2015, és akkor ott van benne, mert 16-ban jelent meg ez a könyv. Tehát nálam először a pénzgyűjtés, tehát van az ötlet, folyton járnak a gondolataim, de a pénzt kell összeszednem.
1: De állandó kiadód van?
0: Én magamnak.
1: Már úgy, hogy te saját.
0: Én magamnak. Tehát szoktam mondani, hogy tudod, ha valaki így kívülről rám néz, azt mondja, hogy jaj, hát ennek a nőnek könnyű, hát neki minden sikerül. Az, hogy én magam adom ki a könyveimet, az egy hihetetlenül nagy kockázat, mert van könyv, ami nagyon sikeres lesz, és van könyv, ami meg nagyon nem lesz olyan sikeres.
1: Hány példányba adott
0: Hát
1: ki?
0: Azt nem szoktam szeretni elmondani.
1: Ja, jó.
0: Azt kell mondanom, hogy ugye ma már ilyen 2000 körül adnak ki egy könyvet, ez sokkal nagyobb példányszámban. Vagy volt a Kemény üzenetek című könyvem, egy nagyon sikeres könyv, nyilván az nagyobb, de nem sok tízezer, meg sok százezer, hanem az én léptékemben ez egy...
1: És én gondolom, könyvtárokban is megtalálható.
0: Igen.
1: Küldesz nekik, vagy azt rájuk bízol?
0: Hát ebben is, tudod, az ember az évek alatt ebben is egy kicsit üzletasszonnyá is válik, mert sok évig ültem a babérjaimon, és akkor... Hát ha vitték, nem vitték. Például az utolsó könyvemet már be se adtam bolti kereskedelembe, mert olyan bérlázítónak érzem, hogy egy könyv terjesztője 55%-ot elvisz egy könyv árából, és akkor én a 45%-ból fizessem a nyomdát, a papírt, a tördelőt, a saját munkámat ki se szoktam számolni, azt csak rakom bele. Úgyhogy, és az utóbbi két könyvnél szépen nekiültem, elkezdtem kigyűjteni könyvtárakat, minden könyvtárnak névleszólóan írtam, tehát nem úgy, hogy 10 könyvtárnak egyszer, hogy tisztelt igazgató úr, hanem szépen kiborgaráztam, hogy tisztelt, nem tudom, Nagy József, figyelmébe ajánlom, és akkor ebből lett könyvvásárlás, és lettek meghívások. Ugye nekem az az egyik fő tevékenységem, hogy járom az országot, előadásokat tartok. És
1: na, erről beszélj azért, mert ugye amikor megállapodtunk,
0: igen,
1: 20-án, akkor azt mondtad, hogy jó, de hát nekem vannak annyi meghívásom, próbáljuk az időt valahogy összehozni, és akkor mondtad, hogy most milyen seregélyes, és így tovább. Erről egy pár, hogy végül is a meghívások elsősorban rólad, az könyvekről szól, vagy kortörténeti beszélgetések?
0: Is. Ugye, amikor, tehát nekem ez egy energiaforrás is, nem csak egy megélhetés, vagy nem csak a könyveim eladásának lehetősége egy-egy könyvtárba elmenni, ez egy hihetetlen energiaforrás, hogy azok az emberek, akik oda eljönnek az én kedvemért, én belőlük energiát gyűjtök. Igen. Ez nem egy ilyen rizsa most,
1: nem,
0: hanem
1: ez
0: egy valóság. És ugye nagyon szeretik az aktív idősödés témát, mert én nem csak felmondok egy leckét, amit innen-onnan összegyűjtögettem, akár tudományos alapú információkat is, hanem én a magam tapasztalatát is megosztom. És akkor ők látnak egy nőt, aki már nem fiatal, tehát most ne szépítsük, nem tudom, 68 éves vagyok, és tudom, hogy te valamivel több vagy, de nekem szintén egy példa vagy, hogy nincs izgulnom, hogy majd ha 80 leszek, mert ebben azért bízom ugyanígy. És akkor van, mikor ez a fő téma. Összeállítottam egy előadást az Anno az én tévémből, ami egy ilyen nosztalgikus, amiben azt élvezem, hogy látom az ott ülők arcát, hogy tényleg, na hát, és hogy milyen jó volt. Tehát egy ilyen nosztalgikus időutazásra viszem őket, és oda bejátszások is kerülnek, Déri Ancsi, Antal Imre, saját fiatalkori. Van, hogy ránéznek, azt mondják, ők erre az Endre Juditről nem is emlékeznek, olyan régi. És van, amikor egy szenior egyetem felkér, ami nagyon megtisztelő.
1: Aha,
0: nekem.
1: Igen.
0: Például pont 2 évvel ezelőtt ugyanilyen reketten Erdélybe hívtak meg. Hát madarat lehetett velem fogadni, hogy én rólam ott tudnak. Hát persze, hogy tudnak. Hát valaha ők is a Magyar TV-n,
1: igen,
0: ott határon túl aztán végképp, vagy amikor, igen, Felvidékre elhívnak engem. Hát ezek nekem mind olyan örömforrások, tehát. És hát ugye felvétel előtt beszélgettünk, hogy neked is, nekem is ez a fajta aktivitás a garancia arra,
1: ez
0: hogy
1: alap.
0: Nem, tehát mert ha most bezárkóznék, otthon ülnék, tejázgatnék, gyalogolgatnék, az is egyfajta életmód lenne, de nekem kell,
1: de az igazi éned nem erről szól.
0: Nem.
1: Azért egy kényes kérdés fölteszek, igen, azért neked, mert az hiszem mások számára is feltűnő volt, hogy 98-ban egyszer csak eltűnt a televízió. Mi történhetett itt?
0: Látod, nem kényes ez a kérdés.
1: Nem?
0: Mondhatnám azt, hogy...
1: A vezetésnek valahol a bizalom problémájából adódhatott ez, de hogy miért, ezt nem tudom.
0: És én se tudom.
1: Ja?
0: És azt sajnálom, tudod, hogy nem mentem utána.
1: Aha.
0: Nem volt bennem... Látod, lehet, hogy ez egy ilyen kicsit homokba dugom a fejem, hogy vajon miért szerettek ki belőlem. Lehet az, hogy hát akkor én 40, középkorú voltam, mondjuk így, 40-es éveim közepén jártam, és akkor Magyarországon akkor jött ez a nagyon nagy fiatalság kultusz, hogy mindenhova inkább fiatalokat. Az is lehet, hogy én voltam türelmetlen, mert ma már tudjuk, hogy egy-egy ismertebb képernyős, van, hogy fél évig sincs képernyő, vagy hogy akár egy évig sem kap lehetőséget. Én bennem meg ez egy törést okozott, és nem bíztam abban, hogy majd lesz folytatás. Akkor én azt hittem, hogy hát én azért már ebből kezdek kiöregedni. Nézd, nagyon nehezen hoztam meg ezt a döntést, hogy eljövök a képernyőről. Nagyon örülök, hogy én hoztam meg ezt a döntést. És szoktam mondani, a lányaim születése után életem legjobb döntése volt, hogy én eljöttem, mert például soha nem lennének könyvek, soha nem lenne ez az intenzív találkozás az emberekkel. mint amik
1: vannak. Hát kérdezem, úgy, mint hát valóban rutinos, nagy tapasztal rendelkező televíziós ember. A mai televízióban lévő műsorok, most rengeteg televízió van, mindenhol vannak különböző, valakik számára fontos, de nem biztos, hogy a szakmát ismerő emberek megjelennek a képernyőn, és lehet, hogy csodálkoznak, hogy nincs nézettsége. Hogy ez miből eredhet az, hogy nem készül föl az interjú alanyra se, meg magát a szakmát se nagyon szereti, mert leri róla.
0: Nézd,
1: már elnézést, hogy ez...
0: Nem szoktam szeretni nyilvánosság előtt a jelen televíziózást nagyon kritizálni. Inkább azt mondom, én mind a mai napig, és akkor nem azért, mert itt ülök veled, de én mind a mai napig az ilyesfajta műsorokat szeretem, hogy ül két ember, ül három ember, igen, beszélnek életről, tapasztalatról, érdekességekről esetleg. A mai televízió régen értéket teremtettünk elsősorban, és persze elszórakoztattunk. Ma csak a szórakoztatás. Csimbum cirkus, tűzijáték, sziporka. Ma, amikor egy tévéstúdióban meghívnak, és már 7-8 perc jut rám, akkor azt mondom, hogy hűha, és akkor kimegyek utána persze a stúdióból, és hányszor mondom azt magamban, hogy na most is beszélgettünk a nagy semmiről. Tehát, hogy én el kell, hogy fogadjam, hogy más a tempó, de hát persze arra se lehet hivatkozni, hogy a fiataloknak nem ez, a fiatalok már nem is néznek televíziót, a fiatalok egész más forrásokat keresnek a szórakozásra vagy információszerzésre, de amíg te vagy én élünk, és ezért mertem belevágni, hogy én, ha nem is országos nagy léptékben, de mégis egy kicsit így beszélgessek a képernyőn, mert tudom, hogy van egy korosztály, van egy réteg, akinek ebben hiánya van.
1: Ebben így igaz. Az ember szívesen csak ismeretterjesztőket néz.
0: Igen,
1: abszolút. Az a húzó, meg ezek, igen, mert igen. Vagy ízőrzők, mert igen. Itt egy-egy tájegység mutatkozik be, tehát az ember közelséget igen. Kapod meg, és az értékeit tudod magadba szívni, igen. És lehet, hogy ez vonzó vár, hogy annak a tájegységnek a gasztronómiáját, művészetét, népművészetét megismerjed. Na, de hát ez volna az igazi énje a televíziónak, nem?
0: Én azt mondom, hogy mindenki, ha én közszolgálati tévé lennék, én mindenkit kiszolgálnék. Akkor is, hogyha egy műsor csak 50-100 ezeren néznének. Mert egy közszolgálatinak pont az lenne a lényeg, hogy a vékonyabb rétegek igényét is kiszolgálják.
1: Engem borzasztóan bosszant az, hogy meghívnak valakit beszélgetésre, és hosszan fölvezetik a kérdést, majd amikor elkezd válaszolni, azt mondja, hogy lejárt az időnk. Hát mondom, ez ennél nagyobb sértés nem is
0: igen,
1: lehetett.
0: Igen.
1: Elnézés már, hogy ilyen. Én minden esetet nem ezért hívtalak, azért, hogy a te igazi énedet mások is megismerjék, példát ismeríthessenek, hogy így is lehet élni, nem csak ebbe a korban, hanem így is lehet egy életpályát végigcsinálni, hogy mindig az igazi éned adjad, és ettől leszel te mások számára is szeretett személyiség. Köszönöm szépen.
0: Köszönöm, Iván, nagyon jól éreztem magam. Köszönöm szépen.
2: Kedves hallgatóink, Egyházak szerepe a mai társadalomban címmel Platti Iván műsorát hallották.

0: Ír összeállításunk következik.
1: Isten, világ, ember. Jó szombatot, Shabbat Shalom. A szombat ünnepén a zsidó népnek vallási törvényei értelmében nem szabad munkát végeznie, a szombat a teremtés emlékünnepe, a nyugalom és Isten tiszteletének napja. A bibliai és a zsidó időszámítás szerint minden új nap a naplementével indul, azért a péntek esti gyertyagyújtás időpontja ma 17 óra 49 perc, az ünnep kimenetele pedig holnap, szombaton este 18 óra 52 perckor lesz. A Tórából ezen a héten a Brésit heti szakaszt olvassák föl a zsinagógákban, amelynek jelentése kezdetben. Tehát ezen a héten kezdik újra elemezni a Biblia legelső verseit, Mózes első könyve 1-től 6-ig és 8. Igei üzenetek a heti szakaszból. Isten 6 nap alatt megteremti a világot. Az első napon megalkotja a sötétséget és a fényt. A második napon megteremti a mennyezetet. A harmadik napon a földből fákat és füveket sarjaszt. A negyedik napon elhelyezi az égbolton a napot, a holdat és a csillagokat, hogy megvilágítsák a földet. Az ötödik napon megteremti a halakat és a madarakat, a hatodik napon pedig a szárazföldi állatokat és az embert. A hetedik napon Isten abba hagyja a munkát, és a nyugalom napjává szenteli azt. Mózes első könyve 1-2-3. A szombat Isten imádatának legfontosabb jelképe, amelyre az utolsó kegyelmi üzenettel Jézus is felhívott bennünket. Imádjátok azt, aki teremtette a mennyet és a földet, a tengert és a vizek forrásait. Mi tehát az a valami, ami a létezés kérdését takarja? Jobb nem tudni, honnan jöttünk, hiszen nem csak életet örököltünk, hanem genetikánkat befolyásoló sorsot, számtalan terhet is, amit jobb nem bolygatni. Fejti ki a Brésit heti szakasz kapcsán Szerdóc Ervin újpesti rabbi. Kezdetben teremtette Isten az eget és a földet. Valaki mondja meg, miért vagyunk itt? Valaki mondja meg, mi az értelme az életnek? Bölcseink több ezer éve óva intenek tőle, hogy a teremtés értelmével foglalkozzunk. Most ugyan nem látni a tiszta fényt, mely ragyogó a mennyekben. A teremtés művének titka, mint tiszta fény van elrejtve. Isten figyelmeztet, nem láthat engem az ember, amíg él. Sötétséget tett rejtekévé. A teremtés műve az, ami felhő és sűrű köd van körülötte. Több mint 550 keresztény vezető gyűlt össze Izraelben. Több mint 550 keresztény vezető 51 országból gyűlt össze Izraelben egy 10 napos Eagle Sphinx delegáció keretében, amely a Szukot ünnepe idején és az október 7-i támadások harmadik évfordulója környékén zajlik. Afrikából, Ázsiából, Latin-Amerikából, Észak-Amerikából és Európából érkeztek lelkészek, püspökök és keresztény vezetők vesznek részt a programban, amelynek keretében találkozókra kerül sor Izrael politikai és biztonsági tisztviselőkkel, az izraeli védelmi erők képviselőivel, vallási vezetőkkel, visszatért túszokkal, valamint az október 7-i támadások által érintett családokkal. Az időjárásról. Lassan elindul a lehűlés. Szombaton felhős időre számíthatunk, csak néhol kisebb esővel. Gyengül a légmozgás, és 16-21 fok valószínű. Vasárnap felhős időben lehet részünk, kevés helyen kisebb esővel. Élénkül a nyugati szél, és 17-22 fok várható.
0: Híreinket hallották.
2: Hírek a tudomány világából. Egy műsor az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről. A tudomány mai állása.
3: Indul mai tudományos magazinunk, számos érdekességgel lesz dolgunk. Magyar szerzője is van az augusztusi nepáli katasztrófáról készült első tanulmánynak, és új fogyasztó csodaszer érkezhet, a szemaglutid hatóanyagú gyógyszerek fogyókúrás injekciók után. Kihallott már a hipermnéziáról? Léteznek emberek, akik az életük bármely napját fel tudják idézni, kivételes emlékező képességről van szó, miközben egyébként magát a hipermnéziát betegségnek tartják. Egy 16 éves tinédzser fiú esetében tanulmányozzák most ezt a képességet, illetve betegséget, hogy mit tapasztalnak a kutatók, azt is el fogom mondani. Ígéretes hatóanyagot találtak az endometriózis kezelésére, erről is szó lesz, és a lenyelhető, vagyis ehető kos eszközökről is. A lenyelhető technológiáról azt mondják, hogy az orvostudomány jövője lehet. Képzeljünk el apró kis kapszulába zárt robotokat, amelyeket akár távirányítóval tudnak kívülről irányítani az orvosok, hogy a szervezetünkben feltérképezzenek akár betegségeket, gócokat, vagy gyógyszeresen kezeljenek valamit. Úgyhogy sok érdekességgel lesz dolgunk, én Strasser Andrea vagyok, vágjunk is bele mai tudományos magazinunkba, és kezdjük azzal a friss hírrel, mely szerint megfejtették Napóleon titkos írását. Egészen pontosan mesterséges intelligencia segítségével sikerült megfejteni azt a titkos írást, amelyet Bonaparte Napóleon használt, hogy rejtjelezett üzeneteket küldjön a tábornokainak. A teljesítményt a Carter Church nevű amerikai szoftvermérnöknek sikerült elérnie, aki a GPT-6 Astra használatával mindössze 6 óra leforgása alatt törte fel a kódot, és ehhez csupán egyetlen képet és utasítást kellett adnia a modellnek, írja a 24.hu tudományos rovata. No, de mi volt ez a bizonyos titkos írással írt levél? 1809-ben keletkezett, vagyis 217 évvel ezelőtt Napóleon utasítására nevelt fia Eugén vetett papírra a Habsburg birodalom elleni hadjárat kritikus időszakában egy levelet, a címzett pedig Napóleon tábornoka volt, aki éppen az Adriai tenger partjánál állomásozott csapataival. Az üzenet rendkívül kényes katonai információkat tartalmazott, például minden francia és szövetséges csapat pontos tartózkodási helyét írta le, ezért biztosítani kellett, hogy az ellenség akkor se tudja elolvasni, ha a kezébe jut. A levél összesen 1300 karakterből és 55 különböző szimbólumból áll. Megfejtése azért fogott ki egészen máig a kódfejtőkön, mert egy-egy latin betűt akár több különböző szimbólum is helyettesíthet benne, és egy szimbólum akár egyszerre több latin betűt is lefedhet. Az OpenAI modelljén viszont még így sem fogott ki, azóta már több történész és kódfejtő is megerősítette, hogy a mesterséges intelligencia megfejtése helyes. A levelet most nem fogom felolvasni, de egyébként az interneten Carter Church a saját honlapján közzétette, aztán magyarul is lehozták, így az interneten fellelhető Napóleon titkos írással írt levele, amelyet tehát 217 év után a mesterséges intelligencia tudott megfejteni.
2: Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása.
3: Magyar szerzője is van az augusztusi nepáli katasztrófáról készült első tanulmánynak, mert hogy megjelent az első lektorált tudományos tanulmány az augusztus 26-ai himalájai hegyomlásról és az azt követő pusztító árhullámról, amelynek Nepálban és Kínában több mint 1000 halálos áldozata volt. A kutatás egyik szerzője Hetényi György, magyar geofizikus, a svájci Lausanne-i Egyetem professzora, a Magyar Tudományos Akadémia külső első tagja. Magáról a katasztrófáról, elsősorban a Nepált ért katasztrófáról biztos, hogy nagyon sokan láttak videókat, többek között híradókban és az interneten, illetve a social media felületeken. No, lássuk, hogy tudományos szempontból mire jutottak a kutatók. Elsősorban szeizmikus mérések segítségével rekonstruálták a katasztrófa eseményeit, és arra jutottak, hogy a legnagyobb rengést a kezdeti mintegy 100 millió köbméteres hegyomlás okozta, amelynek az energiája egy 5,2-es magnitudójú földrengésével volt egyenlő, és nagyrészt kőzetből állt, írja a Telex tudományos rovata. Ami Hetényi György kutatót illeti, ő több mint 20 éve végez kutatásokat Nepálban, és szerinte a hegyomlás előtt 17 perccel történt egy kisebb földrengéssel összemérhető előesemény is, sőt, az azt megelőző órákban és napokban több tucat kisebb esemény is volt. A tanulmány szerzői szerint egyébként jobb lefedettségű és állandóan felügyelt megfigyelő hálózat kiépítésével a jövőben időben előre lehetne jelezni a hasonló eseteket, és riasztást is ki lehetne adni. No, de mióta létezik egyáltalán földrengés előrejelzés? Nos, mint tudományos kutatási terület csak az 1960-as és 70-es évektől létezik, ám mind a mai napig nem létezik olyan általánosan elfogadott, megbízható módszer, amellyel a rengések egészen pontos ideje előre megjósolható lenne. És bár a tudományos megközelítés alig néhány évtizedes, az emberiség már évezredek óta próbálkozik a földrengések előjeleinek felismerésével. Nézzünk csak egy picit ennek utána. Ami az ókort és a középkort illeti, a történelem során az emberek korán észrevették, hogy bizonyos környezeti változások megelőzhetik a katasztrófákat. Már az időszámításunk előtti 6. században feljegyezték, hogy a kútvíz hirtelen eltűnése vagy zavarossá válása földrengést jelezhet. Az állatok szokatlan, pánikszerű viselkedését pedig szintén évezredek óta társítják a közelgő katasztrófákkal. Ami pedig az első műszert illeti, időszámításunk szerint 132-ben a kínai Chang Heng feltalálta az első szeizmoszkópot. Ez a szerkezet ugyan nem jósolta meg a rengést, de a távoli földmozgás tényét és pontos irányát azonnal jelezte. Chang Henget egyébként a kínai Leonardo da Vinci-ként is szokták emlegetni, ami pedig a szeizmoszkópját illeti. Nos, egy hordót kell elképzelnünk, amelynek a belseje két fő részből állt. A központi része egy rézrúd volt, amihez minden irányba 8 kis fogantyú csatlakozott. Ezek sárkány állkapocshoz kapcsolódtak a hordók külső részén. Amikor egy földrengés kipattant, a tehetetlensége miatt a központi rézrút kilengett az egyik fogantyú irányába, ami aktiválta a szerkezetet, és a megfelelő sárkány szájából kipottyantott egy golyót, ezáltal ismerté vált, hogy a földrengés melyik irányból érkezik. Ez az ősi szeizmoszkóp egyébként aranyból készült, és másolatát a Kínai Nemzeti Múzeumban őrzik, amelynek első változatát 1951-ben készítették el.
2: Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása.
3: Nem tudom, kinek milyen az emlékező képessége, mikor és hogyan, hányszor tud felidézni egy-egy kellemes hétvégét, napot, esetleg el tudja pontosan mondani, hogy az elmúlt 7 napban mi történt vele, melyik nap mi történt vele. Egészen elképesztő, de létezik olyan, hogy valaki az élete szinte bármely napját fel tudja idézni, és az is teljesen elképesztő, hogy ez tulajdonképpen a tudomány mai állása szerint egy betegség, az úgynevezett HSAM nevű betegség, amelyet most tanulmányoznak egy 16 éves tinédzser fiú esetében, aki ebben a bizonyos HSAM-ként ismert, vagy hipermnéziaként ismert, rendkívül ritka emlékezeti képességgel él. A hiperméziaként ismert állapotot 2006-ban írták le egyébként először tudományosan, és eddig mindössze mintegy 100 esetet dokumentáltak. Közéjük tartozik a most vizsgált 16 éves fiú is, írja a National Geographic. No de mit tud ez a fiú és a sorstársai? Nos, egy dátum vagy más emlékeztető hatására múltja szinte bármely napjáról képes személyes élményeket előhívni, gyakran azt is pontosan megmondja, hogy a hét melyik napján történt az esemény. A jelenség nem azonos a köznyelvben fotografikus memóriának nevezett képességgel, utóbbi létezését egyrészt egyelőre nem támasztják alá tudományos bizonyítékok, másrészt a hipermnézia nem azt jelenti, hogy valaki képeket vagy szövegeket minden vizuális részletükkel együtt hibátlanul megjegyez. No de vissza a 16 éves fiúhoz, ő maga kereste meg egyébként a tanulmány egyik szerzőjét, mert úgy érezte, szokatlanul jól emlékszik saját életére. A vizsgálatok igazolták is a feltevését. Az egyik tesztben például 10 véletlenszerűen kiválasztott dátumhoz kellett felidéznie a 7 napját, közéleti eseményeket és személyes emlékeket is. A megszerezhető 30 pontból a teszten 25-öt ért el, míg egy vele azonos korú kontroll személy mindössze 7-et. A tanulmány szerzői azt is kiemelik, hogy a fiú jellemzően nem találgatott, hanem nagyon magabiztosan adta meg a válaszokat. A szakembereket egyébként különösen az érdekli, hogy milyen gyakran bukkannak fel benne emlékek anélkül, hogy tudatosan keresné őket, ezért egy számítógépes feladat közben időről időre megkérdezték, hogy milyen gondolatok járnak éppen a fejében. Kiderült, hogy saját életének eseményei az átlagosnál jóval gyakrabban jutnak spontán eszébe ennek a 16 éves fiúnak. A szerzők úgy gondolják, hogy ez az első laboratóriumi bizonyíték arra, hogy a hipermnézia együtt járhat az önkéntelen önéletrajzi emlékek gyakoribb felbukkanásával, magyarán a fiú elég sokat töpreng a saját életén. A hipermnézia tehát az önéletrajzi emlékek abnormálisan erős megléte a tudatban, az elnevezés feltehetően a görög mneme, vagyis memória szóból származik, a jelentése pedig az, hogy túlemlékezés, és leginkább úgy ellenőrizhető, hogy valaki valóban hipermnéziában szenved-e, hogy az önéletrajzi emlékekhez mindig társulnak történelmi, vagyis közéleti események is, és ha valaki teljesen pontosan évekre visszamenőleg meg tudja mondani a kiválasztott dátum, illetve nap közéleti, politikai, kulturális eseményeit is nyilván, amelyek akkor azon a napon eljutottak hozzá, akkor minden kétséget kizárólag meg lehet győződni arról, hogy az illető hipermnéziában szenved. Az én kérdésem már csak az a kedves hallgatóhoz, hogy vajon ez előny vagy hátrány az ember életében, minden esetre a tudomány mai állása betegségként tartja számon a hipermnéziát.
2: Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása.
3: Újabb fogyasztócsodaszer van a láthatáron, miközben a szemaglutid hatóanyagú gyógyszerek, injekciók, fogyókúrás injekciók még javában itt vannak, sőt, még csak most kezdenek igazán terjedni világszerte. Igazi sikertörténet volt a szemaglutid hatóanyagú fogyasztószer, azonban most feltűnt egy ígéretes alternatíva, kevesebb mellékhatással, igaz, egyelőre még csak állatkísérletekben foglalkoznak azzal, hogy egészen pontosan milyen a hatása. A TOFA nevű vegyületről van szó, amely más elven működik, másképpen hat a szervezetben, de hatékonyabbnak tűnik a korábbi társánál. Persze azért még egy kicsit várni kell arra, hogy biztonságosnak ítéljék, de azért nézzük meg a működését, mert hogy tudományos körökben nagy híre van az új vegyületnek. Ami egyébként a szemaglutid hatóanyagú fogyasztó injekciókat illeti, a hatásuk egyértelmű, azonban néhány kellemetlen mellékhatással is számolni kell, például izomvesztéssel, gyomor problémákkal és a jojó effektussal, azaz a visszahízással, amikor az ember abba hagyja az injekciózást vagy a gyógyszer szedését. No de nézzük, mit tud a TOFA. Egy multifunkcionális kis molekuláról van tulajdonképpen szó, amelyik valójában két dolgot tesz a sejteken belül. Egyrészt blokkolja azokat a specifikus enzimeket, amelyeket a szervezet a zsír előállítására használ, így képes lassítani az új zsír termelődését, másrészt aktivál egy pár molekuláris kapcsolót, amelyek a zsír energiatermelésében résztvevő gének fő szabályozóiként működnek. Ezek együttesen megváltoztatják a szervezet anyagcsere egyensúlyát, ennek következtében pedig kevesebb zsír termelődik, és több energia kerül felhasználásra. A TOFA nevű vegyületről van szó, amellyel tehát még csak kísérleteznek, de elképzelhető, hogy ez a vegyület lesz majd az alapja a jövő fogyókúrás gyógyszereinek. És hogy milyen fogyókúrás csodaszerei voltak a múltnak? Nos, ha csak a 19. századot, illetve a 20. századot vizsgáljuk, akkor bizony azt kell mondjuk, hogy a 19. század végétől kezdve a modern orvostudomány egyik legveszélyesebb kísérleti terepe a fogyókúrás szerek története volt. Csak hogy párat megemlítsünk. Például az 1890-es években az úgynevezett pajzsmirigy kivonat volt az első, legelső tudatosan alkalmazott gyógyszerészeti fogyasztószer. Ugyanis észrevették, hogy a pajzsmirigy hormonok felpörgetik az anyagcserét, ami súlyvesztéshez vezet. De aztán kiderült, hogy nagyon súlyosok a mellékhatások, többek között szívritmus zavar, mellkasi fájdalom, melyek halálhoz is vezethettek. Aztán kihallott már a bélféreg pasztilláról, már az 1920-as években jött a bélféreg pasztilla, bár nem klasszikus gyógyszerként ajánlották, illetve adagolták, de annak a korszaknak a legbizarabb fogyókúrás szere volt a bélféreg petét tartalmazó tabletta. A peték a bélben kikeltek, és szó szerint elettek a gazdatest elől, vagyis feledték az ételt az elől a gyomorban, aki ugye lenyelte magát a pasztillát, a legenda szerint Maria Callas opera énekesnő is így fogyott le, és ekkoriban kezdték el az 1920-as években a cigarettát is hivatalosan étvágycsökkentőként hirdetni. Aztán az 1930-as években a dinitrifenol robbanó anyagot is konkrétan fogyasztószerként kezdték el árusítani. Ezt az anyagot az első világháborúban lőszergyártáshoz használták, de feltűnt, hogy a gyári munkások rengeteget fogytak. 1933-tól kezdték fogyasztószerként árusítani, mivel drasztikusan növelte a sejtek energiafelhasználását és a testhőt, de végül kiderült, hogy ennek is nagyon súlyos következményei vannak, vagyis a szer használatának. Aztán az 1930-as és 60-as évek között jött az amfetamin korszak. Az amfetaminokat eredetileg náthára és narkolepsziára fejlesztették ki, de a 30-as évek végére felfedezték erős étvágycsökkentő hatásukat is, viszont kiderült, hogy súlyos függőséget okoznak, szív- és érrendszeri károsodást, álmatlanságot és pszichózist is, így a 80-as évekre véglegesen betiltották.
2: Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása.
3: Ígéretes hatóanyagot találtak az endometriózis kezelésére. A betegség világszerte 190 millió nőt érint, akik súlyos fájdalmakat okozó krónikus betegséggel élnek együtt. Az endometriózist a méh belső nyálkahártyájához hasonló szövetek okozzák, amelyek a test olyan részein kezdenek el növekedni, ahol nem lenne nekik szabad. Az így keletkező elváltozásokat általában műtéti úton, hormonterápiával vagy a kettő kombinációjával kezelik. Ezek ugyanakkor komplikációkkal járnak, és gyakran nem hatékonyak hosszú távon, valamint a betegség is jelentősen aluldiagnosztizált. Kutatók most viszont módosították az eredetileg parazita fertőzések kezelésére kifejlesztett niklozamid nevű gyógyszert, hogy az endometriózisban érintett sejteket célozzák meg. Ha ezek az eredmények humán klinikai vizsgálatokon is megismételhetők, akkor az áttörést jelentett az endometriózis kezelésében, ezt nyilatkozta Kanako Hayashi, a Washingtoni Állami Egyetem szaporodás biológiával foglalkozó kutatója, aki a tanulmány egyik társszerzője volt. A kutató még 2016-ban vett részt egy olyan kutatásban, ami azt találta, hogy a niklozamid gyulladás csökkentő hatása segített mérsékelni az egerekbe ültetett endometriális szövet növekedését, csak hogy a vízben rosszul oldódó gyógyszert nehezen veszi fel a szervezet, ezért magas dózisban kell alkalmazni, ami pedig erősebb mellékhatásokkal jár, így nem lenne alkalmas egy krónikus betegség kezelésére. A kutatócsoport új megoldása erre az volt, hogy a niklozamidot egy dendrimernek nevezett vízben oldható parányi szállító molekulához kötötték, emellett a hatóanyagot endometriózis specifikussá tették azzal, hogy folsavat kapcsoltak hozzá, amivel a betegség kialakulásában szerepet játszó makrofág immunsejtek folsav receptoraihoz köt, írja a COVID, remélem mindenki tudott követni. Ez egy csodálatos lépés, egy nem sebészi, nem hormonalapú endometriózis terápia felé, nyilatkozták a kutatók. Nagyon sok szó esik az utóbbi években az endometriózisról, mintha csak nem olyan régóta találták volna fel, illetve találták volna meg ezt a kórképet az orvosok, viszont az endometriózist, mint önálló, mikroszkóposan igazolt betegséget körülbelül 160 éve, 1860 óta kutatják szisztematikusan, amikor Karl von Rokánszky, osztrák patológus elsőként azonosította a méhnyálkahártyához hasonló szöveteket a méhen kívül. Bár a betegségre utaló tüneteket már az ókori egyiptomi és görög szövegekben is leírták, magát a kiváltó okot és a szöveti elváltozásokat csak a 19. század közepétől a mikroszkópok elterjedésével kezdték el tudományosan vizsgálni. Napjainkban a kutatások már genetikai, immunológiai és környezeti tényezőkre is kiterjednek világszerte, így Magyarországon is hatalmas nemzetközi adatbázisokon alapuló vizsgálatok zajlanak a diagnosztikai idő csökkentése érdekében. És óriási tudományos áttörést jelentene, ha találnának igazi gyógyszert a betegségre. Hamarosan újabb érdekességgel folytatjuk, illetve már zárjuk mai tudományos magazinunkat. Ehető akkumulátor teheti biztonságosabbá a testbe juttatható elektronikai eszközöket. Azok az eszközök, amelyek kívülről vizsgálják az emberi testet, például egy röntgenkészülék vagy az MRI készülék, alapjaiban alakították át az orvoslást, a lenyelhető érzékelők pedig új generációja érkezhet, belülről teheti ugyanezt, hogy miről van szó egészen pontosan, hamarosan elárulom.
2: Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása.
3: Ehető akkumulátor teheti biztonságosabbá a testbe juttatható elektronikai eszközöket. Azok az eszközök, amelyek kívülről vizsgálják az emberi testet, például egy röntgengép vagy az MRI készülék, alapjaiban alakították át az orvoslást, most viszont a lenyelhető érzékelők új generációja belülről teheti majd ugyanezt, ezeknek azonban energiára van szükségük, a hagyományos akkumulátorok pedig káros vegyi anyagokat tartalmaznak, ezért lenyelésük általában nem ajánlott. No, lássuk, hogy hol tart a tudomány mai állása a lenyelhető eszközökkel kapcsolatban. Az előbb általam említett probléma megkerülése érdekében a lenyelhető érzékelőket, amelyek leggyakrabban kicsi, kapszulára emlékeztető kamerák, rendszerint úgy tervezik meg, hogy akkumulátoraik ne érintkezzenek a szervezettel, és az egész egység végül kiürüljön a szervezetből. A védő burkolat azonban időnként meghibásodik, vagy az eszközök elakadnak a testben. Ezért jobb megoldást jelentenének olyan akkumulátorok, amelyek eleve nem mérgező anyagokból készülnek, állítják a kutatók, ideális esetben olyanok, amelyek biztonságosan lebomolhatnak a szervezetben. A Massachusetts Institute of Technology kutatói most egy lépéssel közelebb jutottak ehhez a célhoz, egy papír alapú akkumulátort fejlesztettek ki, amelynek alkotó elemeit a szervezet konkrétan biztonságosan felszívja a hasznos élettartamuk végén. A kutatók arról számoltak be, hogy sertéseken végzett kísérletekben az ilyen akkumulátor valamivel nagyobb feszültséget tudott előállítani, mint egy hagyományos elem, és elegendő energiát biztosított ahhoz, hogy akár 3 napon keresztül több lenyelhető eszközt is működtethessen. Az új akkumulátor magnézium, gél és kémiailag aktív papír egymásra helyezett rétegeiből áll, amelyeket viaszos bevonattal láttak el, hogy megvédjék az emésztőrendszer zord környezetétől. Amikor a magnézium reakcióba lép és elektronokat szabadít fel, áramot termel, emellett kompakt is, mivel egy hagyományos zselatin kapszula belsejében rendelkezésre álló helynek mindössze körülbelül a negyedét foglalja el, így bőséges hely marad az általa működtetendő eszköz, valamint más hasznos tartalmak, például egy gyógyszer számára. Ez az újdonság tehát áttörést jelenthet a lenyelhető eszközök világában, miközben óriási kérdés, hogy egyáltalán milyen méretekben alkalmazzák a lenyelhető technológiát. A lenyelhető eszközök, például orvosi okos kapszulák vagy miniatűr robotok, tehát olyan apró vitamin méretű szerkezetek, amelyeket szájon át lehet bevenni a gyomor-bél rendszer vizsgálatára vagy gyógyszeres kezelésére. A mikrorobotok esetében távirányítható, mozgó eszközökről van szó. Gondoljunk csak bele, hogy lenyelünk egy pici kis kapszulát, amelyet aztán távirányítóval úgymond vezényelni is tudnak. Aztán a mágneses robotorvosok, apró 3D nyomtatott, mágnesen irányítható eszközök, amelyek nem csak diagnosztikai,

0: Érdekes kérdés, hogy vajon hányan nyelnénk le szívesen ilyen miniatúr kis kapszulát, amelyet távirányítóval akarnának az orvosok irányítani, de lehet, hogyha az egészségünkről van szó, akkor bármit megtennénk? Ezzel a kérdéssel zárom mai magazinunkat. Remélem, hogy sok érdekességet meg tudtam osztani. Most búcsúzik a műsorvezető Strasser Andrea, de további nagyon kellemes rádiózást kívánok mindenkinek, és remélem, hogy a következő tudományos magazin alkalmával is találkozunk.
1: A Tudomány mai állása című műsort hallották. Köszönjük a figyelmet!

Sosem állt ilyen sok információ a világ rendelkezésére, mint napjainkban. Egyszerűen nincs is időnk elolvasni mindent, amit valaha írtak például a foglalkozásunkkal kapcsolatosan. Legyen szó akár egy közönséges szakmáról is. Rengeteget írnak, beszélnek, és az információk, melyek sok esetben tévesek vagy ellentmondásosak, szédületes sebességgel terjednek. Az egészség terén is hasonló a helyzet. Az emberek különbnél különb elméleteket fogadnak el, és azok lelkes hirdetőivé válnak. Néhány évvel ezelőtt egy orvos meghívott, hogy együtt mutassuk be egy egészségközpont tevékenységét. És láss csodát! Sok olyan ember találtam ott, akik a kiegészítő terápiák égisze alatt csak a pénzszerzésre összpontosítottak. Az egyik orvos méregdrágán árult egy 10x10 cm-es, rajzokkal díszített műanyag lemezt, amit szerinte 10-15 percig kell nézni, hogy kiegyensúlyozza a szervezet energiáit, és ezzel megszabadít az egészségügyi problémáktól. És az emberek vásárolták.

Egy másik helyiségben egy hölgy egzotikus tornaoktatást végzett. Olyan kéztartást kellett felvenni, mintha puskát tartanál, és furcsa hangokat kellett kialakítani.

adni, aminek hatására szerinte az epekő távozik a szervezetből. Nevetséges volt hallgatni a magukat tanultnak nevező emberek reménykedő kelepelését.

de volt ott más is, amiben volt némi tudományos árnyalat. Felettébb népszerű hiedelem, hogy egy pohár vörös bor jó egészséget biztosít a szívnek. Ugyanis, ahogy az önmagukat szakembernek beállítók mondják, rezveratrolt tartalmaz. Arról viszont nem beszéltek, hogy a csodálatos rezveratrol a szőlőben és a sötét színű zöldségekben, gyümölcsökben található. Olyan ez, mintha azért dohányoznál, hogy melegítsd az orrodat. Vagy ki ne hallotta volna már azt, hogy ha meg szeretnéd erősíteni a csontjaidat, akkor sok tejet és tejterméket kell fogyasztanod. A bizonyítékok azonban ennek épp az ellenkezőjét igazolják. Vagy mit mondhatnánk a kávé jótékony hatásairól? Talán kissé összezavartak a megdőlt hiedelmek, miután persze jó pénzt kerestek belőle egyesek.

Minden lélek, aki nem hajlandó átengedni magát Istennek, egy másik erő uralma alá kerül. Nem önmagáé. Nem láthatja az igazság szépségét, ahogy János evangéliuma első fejezetben olvassuk. Az igazi világosság eljött már a világba, amely megvilágosít minden embert. A gondolatok minden gyöngyszeme, az értelem minden felvillanása a világ világosságától származik. Ha alávetjük magunkat Istennek, azaz én helyreállítását eredményezi igazi emberi dicsőséget és méltóságot.

A tanulság minden időre érvényes. Az emberek azt hiszik, hogy ezzel gondolkodásuk függetlenségét, szellemi frissességüket bizonyítják. Úgy képzelik, hogy a Biblia fölött ülnek ítéletet, holott az igazság éppen őket ítéli el. Mindig jusson eszedbe. Nálunk mindennél biztosabb a prófétai beszéd. Ezeket kutasd, hogy biztonságos információkhoz juss.

ezért egészen bizonyosnak tartjuk a prófétai beszédet, amelyre jól teszitek, ha figyeltek, mint sötét helyen világító lámpásra, amíg felvirrad a nap, és felkel a hajnal csillag a szívetekben. Péter apostol második levele, első fejezet, 19. vers.

0: tisztelet Isten háza iránt.
1: A jellem tökéletesítése. Tartsátok meg szombatjaimat, és tiszteljétek szent helyemet. Én vagyok az Úr. Mózes 3. könyve 19:30. Gondolatok az ígéről. Isten fenséges és szent. Az alázatos hívő keresztény számára Isten földi háza, a hely, ahol a népe Isten tiszteletre gyűlik össze, a menny kapuja. Az Istent dicsérő énekek, a Krisztus szolgái által elmondott szavak, Isten eszközei, arra, hogy egy népet készítsenek elő a mennyei gyülekezet magasztos Isten tiszteletére. Amikor belépünk az Isten tisztelet helyére, viselkedjünk tisztelettudóan. Csendesen foglaljuk el helyünket. Közönséges beszédet, sugdolózást, nevetgetést ne engedjünk meg az imádkozás házában, se Isten tisztelet előtt, se utána. Ha várnunk kell néhány percet az Isten tisztelet megkezdéséig, csendesen elmélkedve őrizzük meg az áhítat lelkületét. Szívünket emeljük fel imában Istenhez, hogy az Isten tisztelet áldást árasszon ránk, s a jelenlévők meggyőzésére és megtérésére vezessen. Gondoljunk arra, hogy mennyei küldöttek időznek ebben a házban, nyugtalanságunk miatt az Istennel való érintkezés sok drága alkalmát veszítjük el, ha nem vagyunk jó hatással másokra az elmélkedés és imádkozás jó példája által.

0: kincseink.
1: Nagyon sok szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat. Áldott emlékű Cseri Kálmán lelkipásztor archív ige hirdetése egy ismert történet az Ékes kapunál kolduló Sánta csodálatos gyógyulásának mai üzenetével ajándékoz meg.
2: Isten igéjét az apostolok cselekedeteiről írott könyv harmadik részéből olvasom. Péter és János fölment a templomba a délutáni imádkozás idejére, délután 3 órára. Arra vittek egy születése óta Sánta férfit, akit napról napra letettek a templomnak abba a kapujába, amelyet Ékes kapunak hívtak, hogy alamizsnát kérjen a templomba menőktől. Amikor meglátta, hogy Péter és János be akar menni a templomba, alamizsnát kért tőlük. Péter pedig Jánossal együtt rátekintett, és ezt mondta: nézd, mire ránk! Ő felnézett rájuk, remélve, hogy kap tőlük valamit. Péter ekkor így szólt hozzá: ezüstöm és aranyam nincsen, de amim van, azt adom neked, a názáreti Jézus Krisztus nevében kelj fel és járj. És jobb kezénél fogva felemelte, annak pedig azonnal megerősödött a lába és a bokája, felugrott, talpra állt és járt. Bement velük a templomba is, járkált, ugrándozott és dicsérte az Istent. Ezek a beteg hordók csak a templomig vitték el ezt a társukat, hogy ott korduljon. Ők azonban már is visszafordultak és elmentek. Ők nem a templomba igyekeztek, csak szívességet tettek valakinek. Nem imádkozni akartak, mint Péter és János, keresve Istent és a vele való közösséget, csak segítettek valakinek, aki rászorult. Őket azonban nem érdekli ez az egész dolog. Sokan vannak ám így ma is. Ez a gondolkozásmód és gyakorlat nagyon sokszor ismétlődik. Kedves szülők elküldik vagy elhozzák ide a gyermekeiket, ők azonban nem hallgatják Isten igéjét velük együtt vagy hétről hétre. Férjek leteszik itt az autóból a feleségüket, hadd jöjjön, a múltkor így mondta egy fiatal férfi, hadd menjen az asszony és művelődjék itt a templomban, ők pedig mennek tovább a dolgukkal. Ha nagyon kedvesek, még érte is jönnek, de be nem jönnek. Isten tehát először is arra figyelmeztet ma minket, hogy ne csak a kapuig, hanem menj be, be a templomba egészen Jézus Krisztusig, hiszen ő magához hívogatott mindenkit. Jöjjetek én hozzám, mindnyájan, akik megfáradtatok és terheket hordoztok, és én megnyugtatlak titeket. A templom kapuig való elmenetel nem nyugtatja meg az embert. Még ha csak formálisan bemegy a templomba, az sem nyugtatja meg, csak ha Jézusig eljut. Tanuljátok meg tőlem, folytatja a mondatot, hogy én szelíd és szívből alázatos vagyok, és akkor nyugalmat találtok a ti lelketeknek. Ő magához hívogat minket. A második, amit megfigyelhetünk ebből a szempontból a felolvasott történetben, hogy ez a beteg férfi adományt kért Pétertől és Jánostól, és közben teljes egészséget kapott magától az Úr Jézustól. Ő csak alamizsnáért tartotta a kezét. Mire Péterék azt mondták, hogy sajnos nincs nekünk semmink. Aranyam és ezüstöm nincs, ez nem azt jelenti, hogy nincs otthon eldugva arany, az akkori pénzeket készítették többnyire ilyen anyagból. Nincs pénzünk, nem tudunk neked azt adni, amit kérsz, de annál sokkal többet. A názáreti Jézus nevében kelj fel és járj. És az a beteg, aki alamizsnát kért, átéli az Isten teremtő hatalmát, mert itt nem gyógyítás történik. Nem arról van szó, hogy ennek az embernek megbetegedett a lába, és most Jézus helyreállítja, meggyógyítja. Hanem arról van szó, hogy soha nem működött a lába. Itt valami olyat kell létrehozni, ami soha nem létezett. És erre csak az Isten képes. Teremteni csak a teremtő Isten tud. De Jézus nevében az ő eszközeiként közvetítik ezt az áldást az apostolok. És átéli ez a beteg az Isten teremtő hatalmát. Nagyon fontos gondolat a Bibliában, testvérek, hogy Isten nem foltozgatni akarja a mi életünket. Megint csak Spurgeon írja egy helyen, hogy az Isten nem foltozó varga. ő vadonatújat kínál nekünk. Nem azt olvassuk, hogy különböző módszerekkel megpróbálja lágyítgatni a mi kőkemény szívünket, hanem azt mondja Isten, hogy elveszem a kőszívet a ti testetekből, és adok a helyére hússzívet, amiben be van írva az én törvényem. Elveszi a régit mindenestől, és egészen újat ajándékoz. Isten minket nem az erkölcsi megjobbulás útjára hívogat. Ez egy nagy tévedésük azoknak, akik nem ismerik őt és a Szentírást. A Szentírásban nincsen szó erkölcsi megjobbulásról. Isten minket magához hívogat. És amikor vele találkozik egy bűnös ember, és őt elismeri urának, és a hit összekapcsolja őt az élő Istennel, akkor egy egészen új erkölcsiség jelenik meg az életében, mint ennek a fának a gyümölcse. Az erkölcs mindig gyümölcs, és ahhoz előbb ültetni kell, meg gondozni azt a fát, meg egy kicsit megerősödnie, hogy teremjen. És Isten ültetni akar a mi életünkbe. Az ige magjait szólja bele, Jézus Krisztus önmagát, az ő tulajdon életét kínálja nekünk, aki megnyitja az ajtót és befogadja őt, bemegy ahhoz, és aztán majd ez az új élet terem újfajta gyümölcsöket. Nagyon nagy kísértésünk nekünk is ez, hogy csak alamizsnát kérünk Istentől. És sokszor nem kapunk, mert ő nem alamizsnát kínál. Ő annál sokkal többet. Mit várunk mi őtőle? A legtöbbször azt, hogy adjon valamit. Az imádságaink is erről szólnak. De ő nem valamit akar adni, hanem önmagát akarja adni. És ő benne mindaz megvan, amire nekünk szükségünk van. Aki az ő egyszülött fiának nem kedvezett, hanem őt mindnyájunkért odaadta. Hogy ne ajándékozna vele együtt mindent mi nekünk? Így olvassuk a Róma 8.32-ben. Vele együtt mindent. Ő önmagát kínálja nekünk. Mi a legtöbbször egy kis segítséget kérünk Istentől, de hozzánk ne nyúljon. Márpedig ő minket akar kezébe venni. Nem apró, aktuális segítségekkel akarja megmutatni a maga végtelen szeretetét és hatalmát, hanem a kezébe véve át akar formálni, hogy ne is legyen szükségünk olyan segítségekre, amikért mi esedezünk. Mert hogyha az ő kezébe kerül valakinek az élete, és ott átalakul és újjáteremti, akkor egészen más távlatok és lehetőségek nyílnak meg előtte. Sokan úgy vélik, hogy tanulással, esetleg mások utánzásával, önfegyelemmel megjobbíthatják magukat. És olyan szánalmas erőlködés lesz ebből. Isten viszont teremteni akar. Aki a Krisztusban van, új teremtés az. A régiek elmúltak, íme újjá lett minden. Ez a koldús alamizsnát vár, és egészséget kap. A szegénységének az okát szünteti meg Isten. Legyen két épp lába, aztán majd ő megkeresi magának azt, amire szüksége van. Ma is, holnap után is. Nem kell mindig alamizsnáért könyörögnie. És lelkileg is így van velünk. Sokkal többet kínál és akar adni nekünk, mint ahogy mi azt gondoljuk. Mit várunk mi Istentől? Jó lenne, ha most végig gondolnánk egy pár pillanat alatt, hogy miért jövünk mi a templomba. Ilyen válaszokat hallottam eddig, hogy egy kis vigaszért, hogy egy kicsit megnyugodjam. Legalább addig sem vagyok egyedül. A szüleim is ezt a hagyományt ápolták, tovább akarom vinni. Csak ennyi? Alamizsna kell nekünk? Isten ennél mérhetetlenül többet kínál. Önmagát, új életet, üdvösséget, örök életet. Ne csak alamizsnát kérj Istentől, hanem őt magát keresd, és az ő egyszülött fiát, Jézust fogadd el igazán, úgy, hogy ténylegesen Úr legyen az életedben. Mert vele együtt megkapja az ember azt a békességet is, amiről nem is álmodott, hogy van olyan. Megkapja a bűnei bocsánatát, kap megalapozott reménységet, amivel másokat is tud bátorítani. Kap a maga indulatossága helyére Jézusi indulatot, amin ő maga is csodálkozni fog. Olyan emberré válik, akit aztán Jézus használni tud mások javára is. Éppen ez derül ki a harmadik megfigyelésünkből. Péter és János azért mentek a templomba, hogy imádkozzanak. Jézus Krisztus pedig sokkal többet akart velük ez alkalommal elvégeztetni. Kezébe vette őket, és eszközeiként használta hatalmasan. Péterék terve az volt, hogy az imádság órájára elmegyünk, csöndesen elmondjuk, és megyünk vissza a munkánkba. Jézus terve pedig az volt, hogy itt most valami teremtés történik. Itt most ő, mint szabadító jelenik meg, sokaknak a szeme láttára, ehhez azonban eszközökre van szüksége, nos éppen itt jön ez a két imádkozó, ők alkalmas eszközök lesznek. És miközben ők igyekeznek a templomba, az élő Krisztus eléjük áll, és azt mondja, hogy álljatok meg ti is, ott van valaki, akinek él rám már, mint Jézusra van szüksége, és arra indítja az apostolokat, hogy nyissák ki a szájukat, nyújtsák ki a kezüket, és miközben engedelmesen csinálják azt, amit ő végeztet velük, aközben ő maga, akinek adatot minden hatalom mennyen és földön, elvégzi ennek az embernek az újjáteremtését, a megszabadítását. És ez Péter és János előtt is egyértelmű. Úgyhogy amikor őket kezdi csodálni a sokaság, akkor azonnal leintik őket, és azt mondják, hogy álljatok meg, nehogy azt higgyétek, hogy ezt mi, a mi kegyességünkkel vagy erőnkkel cselekedtük, hanem a Jézus nevébe vetett hitélt erősítette meg a Jézus neve ezt az embert, akit itt láttok, és a tőle való hit adta vissza neki a teljes egészségét, mindnyájatok szeme láttára. Ezt ők tudják a legjobban, Péter és János, hogy itt nem ők akcióztak. Nem ők beszéltek össze, hogy na próbáljuk meg, csináljunk valamit ezzel a beteggel. Őket is Isten szent lelke irányította. Valami olyat kellett tenniük, amire maguktól tán soha nem vállalkoztak volna. Aminek ők maguk is csak nézői voltak. Mert nem ők cselekedtek, hanem a hatalmasan jelenlévő, feltámadott, élő Jézus Krisztus. Csak kellett valaki, aki hisz ő benne, aki átengedi magán az ő erőit, aki Jézusnak az eszközévé válik. Erre pedig a komoly imádkozók alkalmasak. Azok az emberek, akiknek az életében megvan az imádkozás órája, ahol az imádkozás program, állandó, rendszeres feladat, és miközben, mint feladatot elkezdi az ember, közben rájön, hogy ajándék, lehetőség. Nem kötelesség, hanem kimondhatatlan nagy lehetőség. Isten gyermekeinek a joga, kiváltsága, hogy beszélgethetnek az ő atyukkal, és éppen eközben lesznek alkalmasak arra, hogy vegyék Isten adását. Értsék, hogy most mit akar velük. Hogy irányt változtassanak, hogy ne siessenek tovább a templomba. Aztán utána majd többet magukkal mehetnek be a templomba. És többen fogják dicsőíteni az Isten, nem csak ők ketten, de előbb Jézus Krisztus valamit még el akar végezni általuk. Ismerőse ez a komoly imádkozás? Megvan-e az imádkozás órája a mi életünkben? Mert akinek komoly ima élete van, azt tudja megérteni, hogy most Isten pályamódosítást alkalmaz az életemben. Én most nem arra megyek tovább, amerre elindultam, mert ő feladatot készített. Használni akar, na de engem? Ilyen erőtlenül, ilyen kicsi hittel? Így, ha kész vagyok engedelmeskedni. Tud és akar használni minket az ő szabadító munkájának a végzésében, másoknak áldásul. És aztán tudták dicsőíteni azt a Jézust, aki így cselekedett általuk.
1: Kedves hallgatóink, ez a születésétől sánta ember átélte a teremtés csodáját. Ugrándozva ment be a templomba, dicsőítve az Istent. A mi emberi életünkben nagy kísértés, hogy csak alamizsnát kérünk Istentől, de ő ennél sokkal többet kínál. Önmagát akarja adni, és ezzel vele együtt megkaphatunk mindent. Kedves hallgatóink, Urunk áldását kívánva, szeretettel búcsúzunk Zika Klára és Nemes Egyi Zoltán. Viszont hallásra!

0: egyházakról mindenkinek. Híreink következnek az egyházak életéről, programjairól és szolgálatáról.
1: Isten, világ, ember. Jó szombatot, Shabbat Shalom! A szombat ünnepén a zsidó népnek vallási törvényei értelmében nem szabad munkát végeznie, a szombat a teremtés emlékünnepe, a nyugalom és Isten tiszteletének napja. A bibliai és a zsidó időszámítás szerint minden új nap a naplementével indul, ezért a péntek esti gyertyagyújtás időpontja ma 17 óra 49 perc, az ünnep kimenetele pedig holnap, szombaton este 18 óra 52 perckor lesz. A Tórából ezen a héten a Brésit heti szakaszt olvassák föl a zsinagógákban, amelynek jelentése kezdetben. Tehát ezen a héten kezdik újra elemezni a Biblia legelső verseit, Mózes első könyve 1-től 6-ig és 8. Igei üzenetek a heti szakaszból. Isten 6 nap alatt megteremti a világot. Az első napon megalkotja a sötétséget és a fényt. A második napon megteremti a mennyezetet. A harmadik napon a földből fákat és füveket sarjaszt. A negyedik napon elhelyezi az égbolton a napot, a holdat és a csillagokat, hogy megvilágítsák a földet. Az ötödik napon megteremti a halakat és a madarakat, a hatodik napon pedig a szárazföldi állatokat és az embert. A hetedik napon Isten abba hagyja a munkát, és a nyugalom napjává szenteli azt. Mózes első könyve 1:1-2:3. A szombat Isten imádatának legfontosabb jelképe, amelyre az utolsó kegyelmi üzenettel Jézus is felhívott bennünket. Imádjátok azt, aki teremtette a mennyet és a földet, a tengert és a vizek forrásait. Mi tehát az a valami, ami a létezés kérdését takarja? Jobb nem tudni, honnan jöttünk, hiszen nem csak életet örököltünk, hanem genetikánkat befolyásoló sorsot, számtalan terhet is, amit jobb nem bolygatni. Fejti ki a Brésit heti szakasz kapcsán Szerdóc Ervin újpesti rabbi. Kezdetben teremtette Isten az eget és a földet. Valaki mondja meg, miért vagyunk itt? Valaki mondja meg, mi az értelme az életnek? Bölcseink több ezer éve óva intenek tőle, hogy a teremtés értelmével foglalkozzunk. Most ugyan nem látni a tiszta fényt, mely ragyogó a mennyekben. A teremtés művének titka, mint tiszta fény van elrejtve. Isten figyelmeztet, nem láthat engem az ember, amíg él. Sötétséget tett rejtekévé. A teremtés műve az, ami felhő és sűrű köd van körülötte. Több mint 550 keresztény vezető gyűlt össze Izraelben. Több mint 550 keresztény vezető 51 országból gyűlt össze Izraelben egy 10 napos Eagle Sphinx delegáció keretében, amely a Szukott ünnepe idején és az október 7-i támadások 3. évfordulója környékén zajlik. Afrikából, Ázsiából, Latin-Amerikából, Észak-Amerikából és Európából érkeztek lelkészek, püspökök és keresztényvezetők vesznek részt a programban, amelynek keretében találkozókra kerül sor Izrael politikai és biztonsági tisztviselőkkel, az izraeli védelmi erők képviselőivel, vallási vezetőkkel, visszatért túszokkal, valamint az október 7-i támadások által érintett családokkal. Még vasárnapig tartják az egy hét imádság imaláncot, vagyis a 168 órát. A református egyház tisztújító választásaihoz közeledve az imádság évében egy különleges 168 órás imaláncot tart egyházuk minden gyülekezetének, október 5-e és 11-e között. A megszakítás nélküli imalánchoz kis csoportban, családi körben, vagy akár egész gyülekezetként is lehet csatlakozni. Az egyház missziói szolgálata szeretné, ha ez az egy hét nem csupán egy program lenne a sok közül, hanem a lelki megújulás és az egység megélésének ideje, amikor közösen állnak meg, hogy Isten vezetését kérjék egyházuk jelenéért, jövőjéért és a megválasztandó új vezetőkért. Arra kérik a testvéreket, hogy a magyar reformátusság ezen kiemelt központi eseményén vállaljanak egy-egy órát, amikor ketten vagy hárman összejönnek imádkozni. A megszakítás nélküli imalánchoz kis csoportban, családi körben, vagy akár egész gyülekezetként is lehet csatlakozni. Országos evangelizáció. Országos evangelizáció lesz holnap, október 10-én szombaton Budapesten, a Deák-téri evangélikus templomban és a Deák-téri evangélikus gimnáziumban. Erőm és énekem az Úr megszabadított engem. 2 Mózes 15:2. A hitvallás és az éneklés tematikus évének igei mottója vezet minket Isten szabadító üzenetéhez a hagyományosan megrendezésre kerülő csendes napon. Lesznek igehirdetések, zenei és énekes szolgálatok többféle stílusban, személyes bizonyságtételek, fotó, meditáció és kiállítás, szekciók, bibliakör az igehirdetéshez kapcsolódóan, misszió, de hogyan? Gyülekezeti kezdeményezések megosztása. Az alkalom szervezője az Evangélikus Missziói Központ, a helyszín Budapest, Deák-téri Evangélikus Templom, Budapest, 5. kerület, Deák Ferenc tér, 4.
0: Kulturális programajánló.
1: Októberben is kelenföldi barokk esték. A kelenföldi barokk esték sorozat következő alkalmaként Horváth Zsolt, a Hold utcai református templom orgonistája ad koncertet holnap, október 10-én szombaton 17 órától a kelenföldi református templomban. Az est folyamán a barokk és a korabarokk orgonairodalom kiemelkedő darabjai csendülnek fel, Jan Peterson Schwelink művei közül az Echo Fantázia és a 36. Zsoltár szerepel a műsoron. Dietrich Buxtehude munkásságát a C-moll Chaconne és a Fis-moll Preludium képviseli. Hangversenyt Johann Sebastian Bach alkotásai, az Allein Gott, valamint a C-moll Preludium és Fúga zárják. Az alkalmon igét hirdet Takaró János Lajos lelkipásztor. Calvin konferencia októberben. A Calvin János Teológiai és Történeti Kutatóintézetének Calvin kutatók és egyháztörténészek konferenciája ismét értékes előadásokkal várja a résztvevőket október 13-a és 14-én az Akadémia épületében. Az idei konferencián olyan előadások is elhangzanak, amelyek egy-egy konkrét, idei, fontos évfordulóhoz kapcsolódnak, Mohács 500, Herceg-Szöllősi kánonok 450, Pápa és Sárospatak 1951-es bezáratása és a hitvalló diákok exódusza. De idén először egy irodalomtörténeti előadást is meghallgathatnak, mely az imádság évéhez kapcsolódva Pilinszky János imádság felfogásáról szól. Az előadásokért a résztvevő lelkipásztorok a lelkész továbbképzés rendszerében kreditet kapnak.
0: Egészséget mindenkinek!
1: Hey! 72 óra kompromisszum nélkül. Több vagy, ha adsz. Ismét elindult a háromnapos önkéntes ifjúsági akció október 8-a csütörtök és 11-e vasárnap között. Mutasd meg, mire vagy képes. Exkluzív kalandtúra a katolikus, a református és az evangélikus egyház szervezésében. A 72 óra kompromisszum nélkül egy szociális önkéntes akció, amelyet a három történelmi keresztény egyház szervez. Az akció Magyarország fiatalságát hívja közös összefogásra, hogy együtt tegyünk másokért, környezetünkért. Országszerte fiatalok kisebb, nagyobb csoportjai három napon, azaz 72 órán keresztül teljesítenek közhasznú feladatokat, intézmények, játszóterek felújítása, erdőtakarítás, szociális segítségnyújtás, kulturális műsorok szervezése különböző közösségeknek, például fogyatékkal élőknek, idősek. Már 15. alkalommal indulnak útnak az édesapák a Mária Pócsi zarándoklatra. Mától október 9-e és 11-e között rendezik meg az apák zarándoklatát, amely több éves hagyománnyal bír. Terdik János pasztorális helynök 15. alkalommal hívja az érdeklődőket, hogy csatlakozzanak az zarándoklathoz, amelyre már lehet jelentkezni. Mit érdemes vinni? Hogyan lehet jelentkezni? Az útra csak zarándoktáskával kell készülni, a többi csomagot a szálláshelyre szállítják a segítők. Amennyiben már valakinek van zarándokkendője, imaórás füzete, imakönyve, vigye magával. Érdemes időben jelentkezni a 06 30 749 62 19-es telefonszámon, vagy a terdikek@gmail.com e-mail címen. Külön kérnek jelzést a Mária Pócsi étkezés miatt, különösen a vasárnapi ebédigényekről az érkező családtagokkal együtt. Bécsbe hívják az zarándokokat a Mária Pócsi kegykép első könnyezésének 330. évfordulójára. November 7-én, 8-án Bécsben ünneplik a Mária Pócsi kegykép első könnyezésének 330. évfordulóját. A görögkatolikus metropólia arra buzdítja a papokat és a híveket, hogy egyéni utazást szervezve minél többen kapcsolódjanak be a zarándoklatba. Az ünnep november 6-án vecsernyével kezdődik. November 6-án, pénteken 18 órakor a bécsi Szent Barbara templomban vecsernyét mondanak. November 7-én, szombaton 19 órakor a Szent István székesegyházban akatisztoszt imádkoznak, majd fáklyás körmenetet tartanak a Szent István téren. November 8-án, vasárnap 10 óra 15-kor Szent Liturgiára várják a híveket a székesegyházban. A szervezők mindenkit szeretettel várnak a közös imádságra és hálaadásra a Mária Pócsi Istenszülő tiszteletére rendezett bécsi ünnepen. Az időjárásról. Lassan elindul a lehűlés. A hét vége felé már érkezhet változás. Szombaton felhős időre számíthatunk, csak néhol kisebb esővel. Gyengül a légmozgás, és 16-21 fok valószínű. Vasárnap felhős időben lehet részünk, kevés helyen kisebb esővel. Élénkül a nyugati szél, és 17-22 fok várható. A jelen számítások szerint a hétvégén is marad a változékony idő, de nagy bizonytalanság mellett felhős időre számíthatunk, és kisebb eső, zápor is várható.
0: Egyházakról mindenkinek. Egyházi hírösszeállításunkat hallották.

Soli Deo Gloria, egyedül isteni a dicsőség. Féljétek az Istent, és adjatok neki dicsőséget, mert eljött ítéletének órája. Imádjátok azt, aki teremtette a mennyet és a földet, a tengert és a vizek forrásait. Bizony, tőle, általa és érte van minden. Övé a dicsőség mindörökké. Amen.

0: Merengő. Gondolat a mai napra.
1: A becsület két arca. A becsületesség, mint minden érzésünk, felosztható. Negatívra és pozitívra. A negatív becsületesség azoké, akik becsületesek maradnak mindaddig, míg alkalom nem kínálkozik a meggazdagodásra. A pozitív becsületesség annak az embernek a tulajdona, aki folyton térdig jár a kísértésben, és mégsem bukik el. Honoré de Balzac.

A Magyar Evangéliumi Rádió műsorát sugározzuk. Szeretettel köszöntjük kedves hallgatóinkat!

Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóimat! Ez itt a Nehéz esetek a Bibliában sorozat. Benne Kulcsár Tibort hallják. Szeretettel köszöntöm a hallgatókat! Akik az elmúlt héten, vagy mondhatnám így is, az elmúlt hetekben nyomon követték ezt a sorozatot, tudják, hogy immár két héten keresztül Sámuel születésének az előzményeivel foglalkoztunk. Persze nem csupán a történettel. Olyan kérdéseket vetettünk föl, amelyek számunkra is aktuálisak. Például ilyet. Miért is megyek én az Isten házába? Aztán ilyet. Tudatában vagyok-e, hogy lehet onnan másképp elindulni, mint ahogy oda érkeztem? Hogy választ kaphatok a kérdéseimre Istentől? És még sok más kérdés mellé remélem, hogy a mai gondolatok is fölvetnek néhány újabbat. Olyanokat, amire aztán lehet válaszolni Isten jelenlétében, térdeinken, imádkozva, Bibliával a kézben. Folytatnánk ma ezt a megkezdett sorozatot, mégpedig a jobb megértés kedvéért, visszakanyarodva egy kicsit a történetben, Sámuel első könyvéből fogok olvasni néhány versszakot, az első fejezetből, a 9. verstől. Egyszer Anna fölkelt, miután ettek és ittak Silóban, Éli pap meg ott ült egy széken az úr templomának az ajtófélfájánál. Az asszony lelke mélyéig elkeseredve könyörgött az úrhoz, és keservesen sírt. Aztán erős fogadalmat tett, és ezt mondta: Seregek ura, ha részvéttel tekintesz szolgálólányod nyomorúságára, gondod lesz rám, és nem feledkezel meg szolgálólányodról, hanem fiú gyermeket ad szolgálólányodnak, akkor egész életére az úrnak adom, és nem éri borotva a fejét. Mivel hosszasan imádkozott az úr színe előtt, Éli figyelte az asszony száját. Anna magában beszélt, csak az ajka mozgott, de hangja nem hallatszott. Ezért Éli azt gondolta részeg, és ezt mondta neki: Meddig tart még a részegséged, józanodj ki mámorodból? Anna azonban így válaszolt: Nem, uram, bánatos lelkű asszony vagyok. Nem ittam bort vagy szeszes italt, hanem a lelkemet öntöttem ki az úr előtt. Ne tarts szolgálólányodat elvetemült asszonynak, mert nagy bánatom és szomorúságom miatt beszéltem ilyen sokáig. Éli így válaszolt: Menj el békességgel. Izrael Istene teljesítse kérésedet, amit kértél tőle. Ő pedig ezt mondta: Nézz jó indulattal szolgáló lányodra. Aztán elment az asszony a maga útjára, evett és nem volt többé szomorú az arca. Másnap reggel fölkeltek, imádkoztak az úr előtt, majd visszatértek otthonukba, Rámába. Amikor aztán Elkána a feleségével, Annával hált, az úrnak gondja volt rá. Egy idő múlva Anna teherbe esett, fiút szült, és elnevezte Sámuelnek, mert azt mondta: Az úrtól kértem őt. És amikor felment az az ember Elkána egész háza népével, hogy bemutassa az úrnak az évenkénti áltozatot, és teljesítse fogadalmát, Anna nem ment el, hanem azt mondta férjének: Majd az elválasztása után viszem el a gyereket, hogy megjelenjék az úr előtt, és végleg ott maradjon. A férje Elkána ezt felelte: Tégy úgy, ahogy jónak látod. Maradj itthon, amíg elválasztod, csak az úr tartsa meg az ígéretét. Otthon maradt tehát az asszony, és szoptatta a fiát, míg el nem választotta. Miután elválasztotta, elvitte magával, vele együtt vitt egy 3 éves bikát, egy véka lisztet, meg egy tömlő bort. Bevitte az úr házába, Silóba, a gyermek még kicsiny volt. Akkor levágták a bikát, a gyermeket pedig bevitték Élihez. Az asszony ezt mondta: Kérlek, uram, a te életedre esküszöm, uram, én vagyok az az asszony, aki itt állt melletted és imádkozott az úrhoz. Ezért a gyermekért imádkoztam, és az úr teljesítette a kérésemet, amit kértem. Én viszont felajánlom az úrnak, legyen egész életére felajánlva az úrnak. És ott imádták az urat. Azt hiszem, kedves hallgatóim, hogy ennek a történetnek a szépsége néha elragad magával minket. Miért kerül ez a nehéz esetek a Bibliában sorozatba? Mit jelent az a számunkra, ma, mai keresztények számára, amit itt olvasunk? Van-e benne olyan tanulság, amiket végig gondolhatunk? Az egyik mindenképpen az, hogy Anna megtalálta a lehetőséget,
hol tárja fel a szívének a baját, de erről az elmúlt hetekben már többet beszéltünk. A másik az, hogy Isten jelenlétében találta meg Anna a választ. Az Úr volt az, aki megbékéltette az ő szívét, és aki miatt ki tudta mondani ez az asszony, hogy nem szomorú többet az arca. De ettől még nem kéne, hogy ebben a sorozatban legyen, hiszen ez szép, kedves és egyszerű. Igen ám, de Annának el kellett menni a templomból. Másnap reggel, miután imádkozott, a család együtt állt az Úr sátra elé, együtt imádkoztak és hazaindultak. Hogy lesz tovább? Hányszor van olyan, hogy egy-egy ige hirdetés a szívünk számára komoly üzeneteket hoz, és komoly hangulati jelentőséggel bír. Míg hallgatjuk, úgy érezzük, beszél velünk az Isten. Olyan mondani valója van, hogy repes tőle a szívünk, és úgy érezzük, annyi minden más lesz mostantól. És mi szokott történni? Hazamegyünk, és az otthonunkban szembesülünk a valósággal, a hétköznapoknak a terhével, gondjával, bajával. És az az igazság, hogy csak nem mindegyikünk azt éli át, néhány hét, néhány hónap különösen elfeledteti velünk azokat a fontos dolgokat, amiket Isten előtt átéltünk, amit Isten üzenetéből kaptunk, és amire akkor úgy gondoltunk, mostantól minden másképp megy tovább. Anna azonban valóságosan új életpályára állt. És Peninnával való kapcsolata? Hiszen évek óta vetélytársak. Évek óta csak piszkatúra az, ami jellemzi őket. Gondolom, Anna sem maradt sokszor adós Peninna piszkálásaira, de azt is gondolom, hogy sokszor lett belőle sírás és keserűség. Amikor ebből a szempontból gondoltam végig ezt a mondatot, hogy nem volt többé szomorú az arca, ez valószínűleg egész sokkoló lehetett Peninna számára. Tessék csak elgondolni, itt van egy asszonytárs, akivel újra és újra lehetett eddig tudatosítani, hogy áldatlan, nem adott neki Isten gyermeket, újra és újra lehetett látni a könnyeit, és újra is olyan komoly örömet okozott Peninának az, hogy sikerült feldúlnia a szeretett asszonynak a lelkét, és most egyszeriben, minthogyha a falnak beszélt volna. Már nem gurul dübe, már nem esik kétségbe, már nem szalad el panaszkodni, valami különös józanság, valami különös bizonyosság sugárzik erről az asszonyról. El kellett gondolkoznom, kedves hallgatóim, hogy vajon találkozik ezzel a környezetünk. Az Isten elől jött, az Istent megértett, és az Isten által megértett ember jellemzője az, hogy bizonyosság van a szívében, és békesség van a szívében. Az Úr Jézus azt mondta annak idején nekünk, az én békességemet adom nektek, nem úgy adom, hogy a világ adja. A világ békessége a környezet teljes egyensúlyától függ. Ha abban az egyensúlyban valami változik, az egyensúly felborul, akkor felborul a békesség is. Az Úr Jézus azt mondta, nem úgy adja az ő békességét, ahogy a világ. Ő úgy adja a békességét, ahogy a világ nem tudja. Nem a környezet egyensúlyától függ a békesség, ez az egyensúly, ez a békesség belül van, Isten szent lelke által. Aztán ennek az Annának föl kellett vállalni néhány olyan dolgot, amire Izraelben az asszonynak nem volt joga. Például föl kellett vállalni a férje előtt, hogy ő fogadalmat és felajánlást tett az Istennek. Elkána mehetett volna vissza Silóba, és azt mondhatta volna egy év múlva akár Élinek, az asszony az én tudtom nélkül tett felajánlást, a felajánlás nem érvényes, és el kellett volna ezt fogadni. Hiszen férjes asszony nem tehetett felajánlást, hites ura tudta nélkül. Végig kellett mondania Annának, hogy mit is kapott ő az Úrtól. Elkána nem véletlen egy furcsa kis mondatot mond neki, amikor Silóba indul Anna nélkül, aki akkora már megszülte gyermekét. Azt mondja, tégy úgy, ahogy jónak látod, de aztán az Úr teljesítse azt, amit ígért. Mit is jelent ez a mondat? Ez azt jelenti, hogy úgy gondolta Elkána, hogy persze,
Anna odaadhatja az elsőszülöttet, ami egyébként Isten törvénye szerint egyébként is az urat illeti, hiszen az elsőszülöttet ki kellett áldozattal váltani, minden elsőszülöttet az Úr házában, ez később az Úr Jézusnál is megjelenő gyakorlat, talán nem egészen figyeltünk föl az Új Szövetségben erre, de a szülei elvitték nem véletlenül a jeruzsálemi templomba, és nem csak egy zsinagógába a környéken, hogy kiváltsák, mint elsőszülöttet, megadják érte az áldozatot. De, hogy visszakanyarodjak a történethez, azt mondja Elkána, az Úré, rendben van, de akkor várom, hogy az Úr majd adja a következő gyermekeket. Ha megadta azt, hogy már nem vagy meddő, akkor elvárom az Úrtól, és elvárom tőled is, hogy a következő években Isten ezt bizonyítsa. Nyilván Anna számára ez is, ahogy ma mondani szokták, rizikófaktor lehetett. Vajon ad majd az Úr másik gyermeket? Vajon meghallgatja az Úr, és beteljesíti az Úr a többi imádságot, illetve többi ígéretet is? Eljött az a pillanat, amikor a maga részéről minden teljesített. Ez volt a következő nagyon nehéz dolog. Oda kellett állni Silóban az Úr elé, azt mondani Éli főpapnak,

egy ilyen családra bízza majd Sámuelt. Vajon ilyen körülmények között ott lehet hagyni? Vajon ilyen körülmények között is lehet teljesíteni az Úrnak tett fogadalmat? Nem kellett volna másképp mérlegelni? Anna tudott valamit, pedig nem ismerte a Zsoltárt. Teljesítsd a felségesnek tett fogadásaidat.

Szeretettel köszöntök minden hallgatót. Ez a műsor a Nehéz esetek a Bibliában, most már nagyon régen szólal meg, újra és újra. Nem azért tart ilyen sokáig, hogy húzzuk az időt, és remélem, hogy hallgatóinknak az energiáit nem is vesszük túlzottan igénybe. Azért tart ilyen sokáig, mert nagyon sok nehéz esetről számol be a Biblia, ami első látásra is esetleg gyomorszorító, de ha alaposan utána nézünk, egyik-másik, nagyon kedvesnek tűnő történet mögött is szívdobogtató mélységek vannak, rémisztő emberi tragédiák bontakoznak ki. Sámuelről kezdtünk beszélni hetekkel ezelőtt. Születésének a körülményeiről, arról, ahogy Isten elkérte ezt a fiút az édesanyjától. Azáltal, ahogy hosszú évekig várakoztatta a gyermekáldással. A múltkor azzal fejeztük be, milyen körülmények közé vitte az édesanyja ezt a gyermeket. Hát nézzük is akkor, kedves hallgatóim, Sámuel első könyvének a második fejezetéből, milyen körülmények is várták ezt a 3-4 év között levő kisfiút, amikor Éli főpap házába költözött. Éli fiai azonban elvetemült emberek voltak. Nem törődtek az Úrral. A papok szokása a néppel szemben az volt, hogy ha valaki áldozatot mutatott be, odament a pap szolgája, amikor a húst főzték, kezében a háromágú villával, és beleütötte az üstbe vagy fazékba, bográcsba vagy lábosba, és elvette a pap mindazt, ami a villára akadt. Így bántak egész Izraellel, amikor odajártak Silóba, sőt, mielőtt elfüstölögtették a kövérjét, odament a pap szolgája, és ezt mondta az áldozó embernek, adja papnak sütni való húst, mert nem fogad el tőled főtt húst, csak nyerset. És ha azt felelte neki az az ember, hogy előbb el kell füstölögtetni a kövérjét, és csak azután veheti el, amit megkíván, akkor ezt mondta neki, most add ide, mert ha nem, erőszakkal is elveszem. Igen nagy volt tehát az ifjak vétke az Úr előtt, mert megutálták az emberek az Úrnak szóló áldozatot. Itt most megállok egy pillanatra a történet olvasásában, nem mintha nem lenne folytatás. Bár csak ne lenne folytatás, de van, kedves hallgatóim. Izrael ekkor már hosszú ideje az ígéret földjén lakott. A bírák korának a végén vagyunk. A honfoglalás idejéből eltelt majdnem 400 esztendő. Hosszú idő ez, és ez a hosszú időt sok mindenre lehetett használni. Lehetett volna használni. Ám Izrael népének egy jelentős része számára az a hosszú idő, ami a honfoglalás után vagy honfoglalás közben történt, nem arra volt alkalmas, hogy megismerjék jobban az Urat, és egyre jobban elmélyüljön az Istennel való tapasztalatuk. Arra használták a legtöbben, hogy megtanulják azokat a dolgokat, amiket Isten megtiltott megtanulni. Hogy hozzá idomuljanak a korábban ott élő népek szokásaihoz. Kompromisszumokat kötöttek. Ezt a szót manapság nagyon szeretjük. Valójában azonban azt kell mondani,

megalkuttak azokkal a dolgokkal, amit a korábban ott élő népek fiai és lányai műveltek és csináltak. Hogy viselkedett Éli főpap két fia? Első hallásra talán nem is gondoljuk, hogy nem csak az a szörnyű, amit tesznek, hanem az a háttér is szörnyű, amiből ezek a tettek következtek. Ők nem az Istentől akarták megtudni, hogy az élő Isten fölkent papjainak hogy kell viselkedni. Ők körülnéztek a szomszéd népekben, meg az előző, ott élő népek között, és innen-onnan amonnan megtudták, hogy mi járt egy papnak. Mi szokott lenni egy papnak a társadalmi pozíciója? Hogy kell egy papnak viselkedni, és hogy kell az embereknek egy paphoz viszonyulni? Azt hiszem, testvéreim, nem bántok meg vele túlságosan senkit, ha azt mondom, ezt a fajta hozzáállást azóta se nőtte ki. Se az ember, de azt kell mondani, hogy még a kereszténység se. Ha végignézünk az egyház történelmen, rengeteg szörnyűség nem történt volna meg, ha az úgynevezett Isten emberei, papok, lelkipásztorok nem azt akarták volna megtudni, hogy általában hogy szokott a világ, hogy szokott a nép, a köznép viszonyulni a főpaphoz, a paphoz, a papsághoz. Soha nem alakult volna ki az úgynevezett klérus, a hozzátartozó lelkivilággal, lelkülettel, hozzáállással, gazdagsággal és úrhatnámsággal, hogyha a szempontok a Szentírásból, az élő Istentől jöttek volna. Éli főpap fiai se onnan vették a szempontokat. Nem az volt a legfontosabb a számukra, mit akar az Úr, és amikor az ember szempontjai megváltoznak, és már nem az a legfontosabb szempont, mit akar az Úr, onnantól kezdve már nem lehet más szempont, csak az, hogy mit akarok én? Mit várok el én? Mi az, ami nekem jó? Mi az én érdekem? És abban a pillanatban, hogy valaki felelős pozícióban, Isten embereként felelős pozícióban, az ént teszi az első helyre, szörnyű következményei lesznek. Onnantól kezdve nem áldás lesz, hanem átok. Onnantól kezdve már nem előre viszi a többieknek a hitét, lelki életét, és nem a többiekért munkálkodik, hanem kárára van mindenkinek, magának is, de az összes többi testvérének is. Éli főpap fiai ezen az úton indultak el. Már nem volt a számukra érdekes, mit mondott az Úr. Már nem volt a számukra fontos, hogy mi van a törvényben. Azt olvastuk itt, hogy volt olyan, amikor védekező kezek nyúltak feléjük. Azt mondták az emberek, hogy amit követeltek, amit csináltok, amit kértek, az szembe van a törvénnyel. Egyértelművé teszi Isten igéje, hogy számos olyan áldozathozó volt, aki azt mondta nekik, hogy de hát előbb el kell füstölögtetni a kövérjét, megmondta az Úr, hogy kell áldozni az oltáron, menjünk végig, és aztán majd megkapod a magad részét. Mert azt azért meg kell mondani, kedves hallgatóm, hogy Isten nem akarta, hogy ilyen tolvajmódra, ilyen rablómódra éljenek az ő papjai. Isten törvénye nem csak azt szabályozza, hogy mit kell áldozni, és hogy Istennek mi jár, Isten törvénye azt is szabályozta, mégpedig jól és igazságosan szabályozta, mindenki számára elfogadhatóan szabályozta, hogy mi jár Isten papjainak. De amikor az én került a középpontba, akkor természetesen ez a járandóság kevés lett. Az énnek soha semmi nem elég. Mindig van valami, ami több, ami más, ami jobban, izgalmasabban kell nekem. Ez általános emberi tulajdonság. Annak idején az első emberpárból Éva, amikor azt hallotta, hogy nem szabad ennie egy fáról az egész édenkertben, és aztán fölcsillantotta előtte az ördög annak az egy fának az áldásait, ami persze nem volt igaz, de mégis Éva előtt így tűnt, akkor egyszerűen kiürült az édenkert. Mintha üres lett volna, már nem lett volna se gyümölcs, semmi. Pedig nem így volt. Egyetlen kis valami után vágyódott, és mégis úgy tűnt neki, mintha nem lenne semmije. Hofni és Fineás, Éli pap fiai bizony ugyanezzel a lelkilettel álltak. Mindent maguknak akartak megszerezni.
Hát ebbe a légkörbe kellett elvinni Sámuelt. Odaadni azt a kisgyermeket. Vajon nem tudta Anna, Sámuel édesanyja, hogy milyen emberek közé viszi? Kizártnak tartom, hogy nem szembesült volna Anna azzal, amiről egy néhány verszakkal később olvasom, hogy ráadásul ez a két pap rendszeresen, nyilvánosan, mások előtt is észrevehetően azokkal az asszonyokkal háltak, akik a kijelentés sátrának a bejáratánál szolgálatot teljesítettek. Tudnia kellett Annának. Nem kellett volna azt mondania, hogy ó, vissza az egész. Én az én gyermekemet ebben a közegben nem akarom tudni. Nem adhatom oda. Majd, ha megváltozik Éli főpap családja, majd, ha Hofné és Fienás más életet él, majd, ha minden megváltozik ott a Szent Sátor környékén, akkor teljesítem a fogadalmamat, addig nem. Anna valamit nagyon jól megértett. Nem az fogja hozni a változást, ha a körülmények megváltoznak, hanem az hozhat változást, hogyha azok, akik ismerik az Urat, értik az Urat, tisztelik és szeretik az Urat, engedik, hogy Isten az ő életükben hozza meg azokat a változásokat, amelyek aztán majd kihatnak a körülményekre is. Természetesen ez viszont nem igazolja azoknak a körülményeknek a létjogosultságát, amikben élünk. A hívő ember nem azért van, hogy benyeljen minden körülményt, fejet hajtson minden istentelenség, minden rossz, minden bűn előtt. De Isten azért adott bennünket ennek a világnak, hogy ez a rossz, a bűn, mindaz, ami megrontja a mi életkörülményeinket, azáltal változhasson, azáltal nyerjen új célt, új lehetőséget, új reményt, hogy Isten gyermekei jelen vannak. Hogy is mondja Isten igéje? A világ sóvárokba várja Isten fiainak a megjelenését. És ez a világ sokszor a templomban van, ahova Isten gyermekeinek oda kell menni, bizonyságot tenni a templom uráról, hogy átalakulhasson a templom lelkülete.

0: emlékezzünk. Kedves hallgatóink, szánjunk néhány percet fontos példákra. Emlékezzünk együtt jelentős személyiségekre, meghatározó eseményekre, hogy gazdagodjunk általuk.
1: Október 9-e. 1201-ben látta meg a napvilágot Robert de Sorbonne, francia teológus. 50 esztendősen kezdett tanítani, és 1257-ben alapította meg a Maison de Sorbonne-t, ahol eredetileg 20 szegény sorsú diákot tanított teológiára. Haláláig itt prédikált és tanított. A Sorbonne a király támogatását és a pápa áldását élvezte. Évszázadokon át volt első helyen az európai egyetemek között, ez vált a modern párizsi egyetem magjává is.
2: E napon született 1764-ben Katona Mihály református lelkész, földrajztudós. Togátus diák lett Debrecenben, majd a grammatisták, a rétorok és logikusok tanítója. Később főiskolai könyvtárnok és szenyorságot is viselt. A jénai és erlangeni egyetemi tanulmányai után komáromi református egyház meghívta tanárnak, mely tisztét 1803-ban papi hivatallal váltotta föl. Majd egyházkerületi tanácsbírónak, azután aljegyzőnek is választották. Prédikáció kötete mellett saját korában a legszínvonalasabb és legtartalmasabb magyar természetföldrajzi munkák szerzője. Ezek a Föld matematikai leírása a világ alkotmányával együtt. Rajzolatokkal és a közönséges természeti föld leírás.
1: 1874. október 9-én alapították az Általános Posta Egyesületet, amelyet később Egyetemes Posta Egyesületnek neveztek. Az Egyesület a Nemzetközi Posta Szolgálat összehangolása, továbbfejlesztése érdekében jött létre. A 22 alapító ország között volt Magyarország is. Az Egyesület 1948-tól az ENSZ szakosított intézménye, jelenleg több mint 160 ország tagja.
2: 1990-ben e napon tért az örök hazába Ottlik Géza, Kossuth és József Attila díjas író, műfordító. A magyar intellektuális próza képviselője. Első írásai 1931-ben jelentek meg a Napkeletben. Írásmódjára a kezdetben Kosztolányi és Márai, valamint André Gide voltak nagy hatással. Egyetemi évei alatt az Új Nemzedék munkatársa, majd a Nyugat is közölte. A háború alatt légoltalmi szolgálatra osztották be, és üldözötteket mentett. 1946-ig a Magyar Rádió dramaturgjaként dolgozott. Írásaiban a nézőpontok és a megközelítési módok váltakoznak, az időszerkezet is bonyolult. Az elbeszélések mellett emlékezetes regényei, Hajnali háztetők, Iskola a határon, Buda. Idézzük egy gondolatát. A világhoz nem alkalmazkodni kell, hanem csinálni. Nem újra rendezgetni azt, ami már megvan benne, hanem hozzáadni mindig.
1: Andrzej Wajda, lengyel filmrendező, 80 évesen, 2006-ban hunyt el. A lengyel új hullám egyik elindítója volt. 1954-ben debütált a Mi Nemzedékünk című filmmel. 3 év múlva volt a Csatorna című film premierje. 1958-ban készült Hamu és Gyémánt című filmje, a II. Világháború utáni kultuszfilmek első alkotása. A Lengyel sors a Tájkép csata után című filmjének is központi témája. Másik vonulatot képeznek az irodalmi művekből készült nagy sikerű alkotásai, a Légió, a Nyírfaliget, az Ígéret földje. Világszerte sikert aratott az 1950-es és 70-es éveket elemző filmjeivel, a Márványember illetve a Vasember. Színházi rendezései is világhírűek. A Dosztojevszki Ördögök című művéből a Krakói Színház művészeivel bemutatott dráma európai színháztörténeti eseménynek számított. Életművéért Oscar-díjat kapott.
0: Kedves hallgatóink, köszönjük, hogy együtt figyeltünk a múlt pillanat képeire. Kedves hallgatóink, csendesedjünk most el néhány percre, közös esti áhítatban.

0: Ki veheti észre a tévedéseket? Titkos bűnöktől tisztíts meg engemet. Tarts távol a te szolgádat a szándékosoktól, ne uralkodjanak rajtam, akkor ártatlan leszek, és tiszta leszek sok vétektől. Legyenek kedvedre valók szájam mondásai, és az én szívem gondolatai előtted legyenek, ó Uram, kősziklám és megváltóm. 19. Zsoltár 12-től 14-ig terjedő versek.
1: A bűnbánat mély őszintesége, a tisztaság alázatos kívánása képes elvinni addig, hogy minden másnak az értéke itt a földön, még a legnagyobb gazdagság, dicsőség, tehetség, szépség is viszonylagossá, semmissé váljék Istennel szembe. Amennyiben képesek vagyunk hitünk megtartására, átélhetjük Isten csodálatos közelségét. Szembe kell néznünk először is a tévedéseinkkel. Vannak olyan dolgaink, amiket nem is szándékosan viszünk véghez, inkább a komoly figyelem hiányában. Jót akarunk, de mégis rosszra jutunk. Nem szeretnénk hibázni, megbántani valakit, elrontani a helyzetet, de valahogy akaratunkon kívül mégis úgy alakul. A tévedés, a hibázás lehetősége benne van az emberi természetben. No, és vannak a titkos bűnök, amelyek lehetnek olyanok, amikről nem tud senki, csak saját magunk. Úgy követtük el, hogy nem volt ott senki más, legalábbis más ember nem. A másik oldalról pedig az is lehet, amit mindenki lát, de mi nem vagyunk képesek, esetleg nem vagyunk hajlandók észrevenni. Ott van, a részünk teljesen nyilvánvaló, de nem érzékeljük. Komoly tévedés lehetőségét hordozza a kevésség is. A szándékos, elbizakodott, öntelt tettek az életben, amelyek nagyon is tudatosak, és sokszor olyan jól esnek, meg tudják határozni olykor az egész személyiségünket. Mindezektől szabadulni szeretnénk, ám túlságosan nagy a kontraszt. Az Isten törvényének tökéletessége mindenkor nyilvánvalóvá teszi a mi tökéletlenségünket, jelentéktelenségünket, sötétségünket, mindenféle igazságot nélkülöző életünket. Igazi lehetőségünk ilyenkor, ha elkezdünk imádkozni, teljesen odavetni magunkat. Az Isten dicsősége az embert alázatos könyörgésre készteti. Legyünk hálával Jézus Krisztusnak azért, mert föláldozta magát, hogy az emberben vágyat ébresszen az Isten dicsősége után, és ezt a vágyat valósággá tegye.
0: Krisztus Uram! Leborulok előtted, aki meghaltál azért, hogy a bennem lévő érdemtelenség és rendezetlenség, bűnös valóság ne engem terheljen többé. Hogy a vágyakozás, a legmélyebb találkozás Isten lényével elérhető és élő lehessen mindenki számára, és nekem is, aki kész vagyok elfogadni tőled ezt. Jézusom, egyedüli kősziklám és megváltóm, kérlek, te légy Úr az életem fölött. Hadd jelensd minden napomban a legmélyebb valóságot. Köszönöm, hogy rajtad keresztül soha nem látott közelségbe kerülhetek Atyád az Isten jóságával és dicsőségével. A Szentlélek által hozza el Istenem ezt a vágyakozást az ő dicsősége után. Köszönöm, hogy minden ajándékát csodálhatom. Ámulhatok ezen az élő kapcsolaton, ami mindennél értékesebb, mindennél édesebb, és mindennél biztosabb. Egyelőre itt a földi keretek között, teljesebb valójában pedig majd a menny dicsőségében. Krisztusom, add, hogy ellene szegüljek minden kísértésnek és csábításnak, hogy ne a múlandó dolgok foglalják le szívemet. Életem szegényes és tartalmatlan lenne nélküled. Legyek benned gazdaggá, hogy lelkem neved magasztalja. Egyedül te mentesz meg engem, Uram, a te kezedbe ajánlom lelkemet. Ámen.

Kedves hallgatóink, az esti áhítatot megformálta Sümeginé Tóth Piroska. Közreműködött Török Attila. Szól a rádió. Evangélium tiszta forrásból.

0: Ír összeállításunk következik.
1: Országos evangelizáció. Országos evangelizáció lesz holnap, október 10-én szombaton Budapesten, a Deák-téri evangélikus templomban és a Deák-téri evangélikus gimnáziumban. Erőm és énekem az Úr, megszabadított engem. 2 Mózes 15.2. A hitvallás és az éneklés tematikus évének igei mottója vezet minket Isten szabadító üzenetéhez a hagyományosan megrendezésre kerülő csendes napon. Lesznek igehirdetések, zenei és énekes szolgálatok többféle stílusban, személyes bizonyságtételek, fotó, meditáció és kiállítás, szekciók, bibliakör az igehirdetéshez kapcsolódóan, misszió, de hogyan? Gyülekezeti kezdeményezések megosztása. Az alkalom szervezője az Evangélikus Missziói Központ, a helyszín Budapest, Deák-téri Evangélikus Templom, Budapest, 5. kerület, Deák Ferenc tér, 4. Calvin konferencia októberben. A Calvin János Teológiai és Történeti Kutatóintézetének Calvin Kutatók és Egyháztörténészek konferenciája ismét értékes előadásokkal várja a résztvevőket október 13-a és 14-én az Akadémia épületében. Az idei konferencián olyan előadások is elhangzanak, amelyek egy-egy konkrét, idei, fontos évfordulóhoz kapcsolódnak, Mohács 500, Herceg-Szöllősi kánonok 450, Pápa és Sárospatak 1951-es bezáratása, és a hitvalló diákok exódusza. De idén először egy irodalomtörténeti előadást is meghallgathatnak, mely az imádság évéhez kapcsolódva Pilinszky János imádság felfogásáról szól. Az előadásokért a résztvevő lelkipásztorok a lelkész továbbképzés rendszerében kreditet kapnak. Ritkán hallható gárdonyi művek szólalnak meg a Zeneakadémián. A Zeneakadémia nagy termében találkozik Gárdonyi Zoltán és Gárdonyi Zsolt munkássága október 17-én a Gárdonyi Jubileum Gála koncertjén kórus és orgona művek mellett ritkán hallható kamaradarabok is megszólalnak. Az este egy 3 napos budapesti programsorozat csúcspontja, mesterkurzus, konferencia, kiadványbemutató és különleges orgonahangverseny vezeti fel az eseményt. 2026-ban ritka kettős évforduló kínál alkalmat 2 kiváló zeneszerző munkásságának újra felfedezésére. Gárdonyi Zoltán 120 éve született, és 40 éve funyt el, fia Gárdonyi Zsolt pedig idén ünnepelte 80. születésnapját. A budapesti programsorozat Tabajdi Ádám orgonaművész művészeti vezetésével a Református Közélet és Kulturális Alapítvány szervezésében valósul meg. Már 15. alkalommal indulnak útnak az édesapák a Mária Pócsi zarándoklatra. Mától október 9-e és 11-e között rendezik meg az apák zarándoklatát, amely több éves hagyománnyal bír. Terdik János pasztorális helynök 15. alkalommal hívja az érdeklődőket, hogy csatlakozzanak a zarándoklathoz, különösen az érkező családtagokkal együtt. Az időjárásról. Lassan elindul a lehűlés. Szombaton felhős időre számíthatunk, csak néhol kisebb esővel. Gyengül a légmozgás, és 16-21 fok valószínű. Vasárnap felhős időben lehet részünk, kevés helyen kisebb esővel. Élénkül a nyugati szél, és 17-22 fok várható.
0: Híreinket hallották.
2: A profécia szó irodalmi jelentése jóslat, jövendőlés. Vallási értelemben viszont a proféta Isten által kiválasztott személy, aki az isteni igazságot terjeszti, amelyik kijelentések a jelenre és a jövőre is vonatkoznak. Péter apostol ezt így fogalmazta. Mert sohasem ember akaratából származott a profécia, hanem a Szentlélektől indítatva szólaltak meg az Istentől küldött emberek. Pál apostol pedig arról beszélt az efézusi gyülekezetnek, hogy a profécia nekünk szól, amit meg kell értenünk. Kérem, hogy a mi Úrunk Jézus Krisztus Istene, a dicsőség Atya, adja meg nektek a bölcsesség és a kinyilatkoztatás lelkét, hogy megismerjétek őt, és világosítsa meg lelki szemeteket, hogy meglássátok, milyen reménységre hívott el minket, milyen gazdag az ő örökségének dicsősége a szentek között, és milyen mérhetetlenül nagy az ő hatalma rajtunk, hívőkön. A profétai üzenetek a Bibliában sorozat segíteni kíván mindenkinek abban, hogy folyamatosan törekedjünk Isten kinyilatkoztatásainak bölcs értelmezésére. Profétai üzenetek a Bibliában.
3: Jézus Krisztus a jelenések könyvében. Jézus Krisztus bizonyságtétele az egyháznak és a világnak. Dr. Jean Zürcher.

Fussatok ki Babilonból, én népem! A második angyal üzenete, amely a Jelenések könyve 14. fejezetében található, az örökkévaló evangéliumnak egy újabb részét tárja fel. Első pillantásra egy helyrehozhatatlan állapot egyszerű leírásának tűnik. Ugyanakkor, ha a 18. fejezet megfelelő és egyben kiegészítő üzenetének fényében vizsgáljuk, amely a kegyelmi idő lejártának idejére vonatkozik, akkor épp ellenkezőleg az isteni kegyelem utolsó hívásaként jelenik meg. Isten azzal, hogy napvilágra hozza a világ valódi állapotát a végidején, öntudatra akarja ébreszteni azokat, akik figyelmesen hallgatják az ő üzenetét. Ezért, miután Babilon bukását a második angyal kihirdeti, leomlott, leomlott Babilon a nagyváros, mert az ő paráznaságának haragborából adott inni minden pogány népnek. Az Úr ezt a sürgető felhívást intézi a hívőkhöz. Fussatok ki belőle, én népem, hogy ne legyetek részesek az ő bűneiben, és ne kapjatok az ő csapásaiból. A második angyal üzenete nyilvánvalóan jelképes. De a Biblia többi kijelentése és különösen a Jelenések könyvének szövegösszefüggésében vizsgálva bárki könnyen megfejtheti titkát. Mindenekelőtt tisztáznunk kell egy apró kronológiai problémát. Az van megírva, hogy a második angyal követi az elsőt. Az itt használt görög szó épp úgy fordítható a követni, mint a kísérni ígével. Úgy tűnik, hogy a szöveg mindkét értelmezését sugallja. Időrendileg a második angyal követi az elsőt, de az első angyal még folytatja szolgálatát, amikor a második angyal üzenete kísérni kezdi az első angyalét. Történelmileg egymást követik. A második angyal üzenetét első ízben 1844 nyarán Millerita prédikátorok hirdették azoknak, a gyülekezeteknek, akik elvetették az első angyalnak az ítéletre vonatkozó felhívását. De mindkét üzenet egészen a kegyelmi idő lejártáig aktuális marad, és egyidejűleg kell, hogy hangozzék. A második angyal üzenetének hatása attól függ, hogy megértjük-e a Babilon, a nagyváros kifejezést. Ez a Jelenések könyvében 6-szor fordul elő, és itt van először említve. A 6-os szám egyébként Babilon titkához tartozik. A babiloni istentiszteleti szokásokban a 6-os szám hasonló szerepet játszik, mint a Szentírásban a 7-es szám. A nagy Babilon tulajdonképpen titok, amely a szó bibliai értelmében csak a Jelenések könyve segítségével érthető meg. Minden esetre ezt a kifejezést nem lehet az ókori Babilonra vonatkoztatni, amely már romokban hevert, amikor János ezeket az ígéket írta. Babilon városát eredetileg Nimród építette. A város a vízözön után, amikor Bábel tornyát építették, az első bukás központja lett. Babilon neve Bab-el-ből származik, aminek az eredeti jelentése Isten kapuja. A toronyépítés után Babilon nevéhez a zűrzavar fogalma kapcsolódott. Babilon Nabukodonozor uralma alatt Dániel proféta idejében érte el hatalmának és dicsőségének fénykorát. Nem ezé ama nagy Babilon, amelyet én építettem, királyságházának az én hatalmasságom ereje által és dicsőségem tisztességére? Az Izrael életében elfoglalt helye
különösen Jeruzsálem és a templom lerombolása, majd pedig az elhurcolás és a fogság miatt Babilon neve Isten népe és az igazság ellenségének szimbóluma volt. Babilon nevét zsidók és keresztények egyaránt ilyen értelemben használták, és Rómára alkalmazták, amely üldözte őket. Péter apostol minden bővebb magyarázat nélkül alkalmazza ezt a nevet első levelében, amelyet Kis-Ázsiába ír. Köszönt titeket a veletek együtt választott babiloni gyülekezet. Péter első levele, 5. fejezet, 13. verse. Egyházatyák, mint Iréneusz és Tertullián ugyanazt teszik, amikor Rómáról vagy a római birodalomról beszélnek. A nagy Babilon, amelyről a jelenések könyvében szó van, magában foglalja mindazt, amit ez a név abban az időben Isten népének jelentett. A nagy jelző, amelyel Babilon dicsőítette magát, ráillik arra a hatalmas városra, amely a világot uralta, és amely Isten igazi imádóival szemben ellenséges magatartást tanúsított. A jelenések könyve főképpen negatív értelemben említi itt a nagy jelzőt. A nagy erkölcsi romlása. Mert az ő bűnei az égig hatottak, és megemlékezett az Isten az ő gonoszságáról. Érdekes, hogy Babilon mind az Ó, mind az Új Testamentumban Jeruzsálemmel van szembeállítva. Miközben Babilon az emberi dicsőítést és büszkeséget, tehát az önfelmagasztalást jelképezi, addig Jeruzsálem Isten dicsőítését és magasztalását, az egyedüli igazisten imádatát tükrözi. Babilon az Isten elleni lázadás, a bukás és a zűrzavar megtestesítője, míg Jeruzsálem a béke, a hűség és az egység szimbóluma. A jelenések könyve a nagy paráznához hasonlítja Babilont, ugyanakkor Jeruzsálemről úgy beszél, mint felékesített mennyasszonyról. Az utolsó hasonlat egy további ismertető jelet rejt. Itt a nagy Babilon megszemélyesítője egy asszony. Amint már említettük, az asszony a profécia képben mindig Isten népét jelképezi. Legyen az az ószövetségi Izrael, vagy az új szövetség Krisztus egyháza. Ha ez a jelképes asszony hűtlen lesz urához, akkor házasságtörő. És ez történik Babilonnal a jelenések könyve szerint. Valóban, a nagy Babilon itt a nagy paráznaként van említve. És a proféta mit ilyet a következő szavakkal jellemzi. Öltözött vala pedig az asszony bíborba és skarlátba, és megékesítetett vala arannyal és drága kövekkel, és gyöngyökkel kezében, és egy aranypohár vala tele utálatosságokkal, és az ő paráznaságának tisztátalanságával. Továbbá, a vizek, amelyeket láttál, ahol a parázna ül, magyarázza az angyal a profétának, népek azok és sokasságok, és nemzetek és nyelvek. Az a tény, hogy a föld királyai vele paráználkodtak, világosan mutatja, hogy a paráznaság milyen fajtájáról van itt szó. Ez a kapcsolat kizárólag az állam és az egyház viszonyára vonatkozik, és az ebből adódó következményekre. A fennevadon ülő asszony jelenések 17.3-ban azt jelenti, hogy az egyház uralja az államot. Az állam segíti az egyház terveinek megvalósulását. A történelem bizonyítja, mit jelent az, amikor ilyen helyzet alakul ki. Megérthetjük a proféta döbbenetét, amikor látja, hogy az asszony részeg vala a szentek vérétől,
és a Jézus bizonságtevőjének vérétől. Nem kellett várni a 19. századig, hogy a keresztény egyház felismerhetővé váljék a római birodalommal kötött szövetségben. Florizi Joachim, aki híres volt profécia magyarázatáról, egyike volt azoknak, akik már a 12. században felismerték az egyházban a jelenések könyve misztikus Babilonját. A középkor végén számtalan neves keresztény jutott erre megállapításra. Ezek között volt Husz János és Savonarola. Végül a reformátorok a protestantizmuson belültették általánossá ezt az összehasonlítást. Nem lehet csodálkozni azon, hogy Miller Vilmos átvette ezt a magyarázatot, amikor 1844-ben elkezdte hirdetni a második angyal üzenetét. Miller azonban Babilonhoz sorolta a protestáns egyházakat is, amelyek elvetették a Jézus Krisztus közeli eljöveteléről szóló üzenetet. Az advent mozgalom pionírjai követték ezt az értelmezést. Joseph Bates ezt írta. A titokzatos Babilon magában foglalja mindazokat a szervezett egyházakat, amelyek a következő három irányzatba sorolhatók. Lásd jelenések 16. fejezet, 19. verse. A katolikus, görögkatolikus és protestáns. Ennél fogva foglalkoznunk kell a protestáns egyházakkal, mert azzal közülünk mindenki könnyen egyetért, hogy mind a katolikus, mind a görögkatolikus egyház megromlott és antikrisztus. James White 1851-ben a következőt írta. Az asszony, amelynek neve Babilon, a nagy város, a bukott egyházakat jelképezi. Andrews ugyanígy jellemezte Babilont, minden bukott vallásos testület, amely valaha létezett, vagy jelenleg működik, amely a világgal egyesül, és amelyet az államhatalma támogat, ideértve az elbukott zsidóságot, a megromlott pápai és görögkatolikus egyházat, és a nagy protestáns egyházi testületeket, amelyek a római egyházat utánozzák. Ezt az értelmezést átvette Uriah Smith a Dániel és jelenések kommentárjában, valamint Ellen White a Nagy Küzdelem című könyvében. Ma az adventista értelmezés főképpen Uriah Smith-et és más korai adventista kommentátorokat követ. Eszerint a modern Babilon hívei azok a keresztény egyházak, amelyek az örökkévaló evangéliumot, amint azt a Szentírás bemutatja, elvetik. Az értelmezés magában foglalja a kereszténység első századában bekövetkezett hanyatlást, valamint a mai protestantizmus elfordulását Isten szavától. Ez főképpen az 1844-es üzenet elvetésével kezdődött. Az elhajlásnak ez a folyamata azonban szakaszosan jelentkezik, még nem befejezett tény. Az elhajlás akkor lesz nyilvánvaló, amikor a legnagyobb protestáns egyházak együtt fognak dolgozni a katolikus egyházzal a lelkismereti szabadság korlátozásában. A második angyal üzenete, jelenések 14.8-ban, felhívja az emberek figyelmét arra a tényre, hogy Babilon elbukott. Isten felhívást intéz népéhez jelenések 18-ban, hogy fusson ki Babilonból, hogy ne legyetek részesek az ő bűneiben, és ne kapjatok az ő csapásaiból. Ha a nagy Babilont azonosítjuk, akkor nem nehéz többé megérteni, mit akar mondani a második angyal, amikor azt hirdeti, hogy leomlott Babilon. Ez a bejelentés visszhangja egy ószövetségi profétikus bejelentésnek. Elesett, elesett Babilon.
s isteneinek minden faragott képeit földre zúzták le. Mivel a misztikus Babilon azokat az egyházakat és mozgalmakat jelképezi, amelyek hűtlenekké váltak az evangéliumhoz, ezért arra lehet következtetni, hogy az említett bukás elsősorban lelki vonalon értendő. Luther írja, ott, ahol azt állapítod meg, hogy nincs evangélium, amint ez a pápisták és a tomisták zsinagógájában tapasztalható, nem szabad arra gondolnod, hogy egyház sincs többé. Calvin sem gondolkodott másként. Ha az egyház fundamentuma az apostolok és a proféták tanítása, és ha ezeket a tanításokat félreteszik, hogyan maradhat fenn az épület? Mivel az evangéliumot a kor ízléséhez alkalmazták, az egyház fundamentuma oly labilis lett, hogy napjainkban az épület szemünk láttára omlik össze. Az egyházban már évszázadok óta elharapoztak olyan tanítások, amelyek távol állanak a Szentírástól, mint például a lélek halhatatlansága, a gonoszok örökös gyötrelme, a hét első napjának ünneplése az Úr szombatja helyett. Amikor azonban a teológusok magának a Bibliának a hitelességét, Jézus Krisztus istenségét és a Bibliában megörökített csodák valódiságát támadták, a következmények gyógyíthatatlanokká váltak. Randall professzor, a Columbia Egyetem tanára a keresztény örökségről a következőképpen nyilatkozik. Úgy tűnik, hogy napjainkban a zsidóságtól és a kereszténységtől kapott nagy erkölcsi hagyományok, örökségünk legősibb részei szemünk láttára morzsolódnak szét. Ha valaki a mai tudományos világképet követi, semmiképpen nem tudja Istent elhelyezni benne. James Kinley a mai liberális vallási vezetők véleményét összegezve így ír a kereszténység Krisztus várásáról. Az az ősi hit, hogy Krisztus az égi felhőben visszatér, hogy ítélkezzen, napjainkban egy általánosan elfogadott és hallatlanul befolyásos meggyőződésből már csak egy kisebbség által hitt titkos tanítássá zsugorodott. Amikor a modern ember elfogadja azt, amit a történészek tanítanak, a világmindenség koráról, egyszerre hihetetlenné válik számára, hogy olyan látványos vége legyen a világtörténelemnek, ahogyan azt az első keresztények a maguk idejében várták. Ezek a nyilatkozatok világosan utalnak arra, hogy a nagy Babilon valóban elbukott. Ennek bizonyítására nyíltan állíthatjuk a kereszténységről, hogy semmi sem keresztény benne, csak a neve. Egyetértünk a profétai szó sokat mondó kijelentésével. Leomlott a nagy Babilon, és lett ördögöknek lakhelyévé, minden tisztátalan léleknek tömlőcévé, és minden tisztátalan és gyűlölséges madárnak tömlőcévé. Mert az ő paráznosága haragjának borából ivott valamennyi nép, és a földnek királyai ővele paráználkodtak, és a földnek kalmárai az ő dobzódásának erejéből meggazdagodtak. Itt betű szerint teljesedik az, amit Pál apostol az ember elfajulásáról ír, kik az igazságot hamissággal feltartóztatják. Olvashatjuk Róma 1:18-ban. Annak okáért adta is őket az Isten szívük kívánságaiban tisztátalanságra, hogy egymás testét megszeplősítsék. Kik jól lehet, az Isten végzését ismerik, hogy akik ilyeneket cselekszenek, méltók a halálra,
Mégis nem csak cselekszik azokat, hanem az ekképpen cselekvőkkel egyet is értenek. Ellen White ezt az ígét a következőképpen kommentálta. Egy rettentő képet láttam a világ jelenlegi állapotáról. Mindenhol erkölcstelenség uralkodik. Századunkat a züllöttség különleges bűne jellemzi. A bűn sohasem emelte torz fejét magasra oly szégyenletes merészséggel, mint napjainkban. Az emberek kábultaknak látszanak, miközben az erény barátai és az igaz kegyesség csak nem bátortalanná válik az arcátlanság az erőszak előtt. Figyelmem, a római levél első fejezet 18. versétől a 32. versére irányul, ahol világosan feltárul, milyen lesz a világ állapota közvetlenül Jézus visszajövetele előtt. Valóban elbátortalanodhatnánk és elveszíthetnénk minden reménységünket, ha Isten nem adott volna biztosítékot, hogy világosságát még egyszer felragyogtatja a végidők áthatolhatatlan sötétségében. Babilon jellemzése után az ő paráznaságának haragborából adott inni minden pogány népnek, a próféta ezt mondja. És ezek után láték, más angyalt leszállane a mennyből, akinek nagy hatalma vala, és a föld fény lett annak dicsőségétől. És kiállt a teljes erejéből, nagy szóval mondván, leomlott, leomlott a nagy Babilón. És hallék más szózatot a mennyből, amely ezt mondja vala. Fussatok ki belőle, én népem, hogy ne legyetek részesek az ő bűneiben, és ne kapjatok az ő csapásaiból. Ha a Babilón el is esett, azonban sorai között még mindig vannak valóságos hívők. Valószínű, vannak közöttük olyanok is, akik az evangélium örömüzenetét még nem hallották. Egyesek Krisztus tanítását még nem fogták fel minden kétség nélkül, olyanok is vannak, akik arra várnak, hogy pontosan megállapíthassák annak az egyháznak a bukását, amelyhez tartoznak. Sok keresztény szenved, amikor látja, hogy lelki vezetői Isten szavának üdvöt nyújtó tanítását elhanyagolják. Eljön a nap, amikor mindazok, akik szeretik az igazságot, és vágyva várják az ő megjelenését, teljesen megértik a második angyal üzenetét, és követve Isten felhívását, elhagyják Babilont. A világtörténelem utolsó napjaiban élünk, a bűn és a romlás napjaiban, amelyben Noéhoz hasonlóan Isten tetszésére kell élnünk, hirdetni annak hatalmas dolgait, aki a sötétségből az ő csodálatos világosságra hívott el titeket. Abban az imában, amelyet Krisztus nem sokkal keresztre feszítése előtt mondott, így könyörgött Atyához. Nem azt kérem, hogy vedd ki őket a világból, hanem hogy őrizd meg őket a gonosztól.

Az Úr felszólítja a föld lakosait, minden nemzetséget, ágazatot, nyelvet és népet, hogy féljék őt, és néki adjanak dicsőséget, mert eljött az ő ítéletének órája. A második angyal üzenete útján Isten elítél minden vallási gyakorlatot, amely nem felel meg az örökké való evangéliumnak, és felszólítja a még szétszórtan élő gyermekeit, hagyják el a hitehagyó kereszténység sorait, hogy ne legyenek részesek bűneiben, és ne kapjanak csapásaiból. A harmadik angyal kapta azt a megbízást, hogy a föld lakosaival tudassa az Isten kegyelmi hívása iránt tanúsított, közönös magatartás tragikus következményeit. Ez az üzenet Istennek az emberekhez valaha is intézett legünnepélyesebb és egyszer s mint a legrettenetesebb figyelmeztetését hordozza. Különös fontossága miatt, és hogy az egész föld meghallja, tolmácsolóinak nagy szóval kell hirdetniük. A teljes üzenet így hangzik. Ha valaki imádja a fenevadat, és annak képét és bélyegét felveszi, vagy homlokára, vagy kezére, az is iszik Isten haragjának borából, amel elegyítetlenül töltetett az ő haragjának poharába, és kínóztatik tűzzel és kénkővel a szent angyalok előtt és a bárány előtt. És az ő kínlódásuknak füstje felmegy örökkön örökké, és nem lesz nyugalmuk éjjel és nappal, akik imádják a fenevadat és annak képét, és ha valaki az ő nevének bélyegét felveszi. Itt van a szenteknek békességes tűrése, itt akik megtartják az Isten parancsolatait és a Jézus hitét, és hallék az égből szózatot, amely ezt mondja valanékem. Írd meg! Boldogok a halottak, akik az Úrban halnak meg mostantól fogva. Bizony azt mondja a lélek, mert megnyugosznak az ő fáradtságuktól, és az ő cselekedeteik követik őket. Tekintettel e felhívás fontosságára és tartalmának gazdagságára két külön fejezetben foglalkozunk vele. Az üzenet eleve két világosan elkülöníthető részre tagozódik. Az első azokhoz szól, akik a fenevadat és annak képét imádják. Felhívja figyelmünket azokra a rettenetes szenvedésekre, amelyek rájuk várnak, ha semmibe veszik Isten kegyelmi hívását. A második rész ezzel szemben azokat bátorítja, akik képesek lesznek mindvégig kitartani, a békességes tűrésben, és akiknek az Isten örökké tartó boldogságot ígér. A harmadik angyal üzenetének a célja tehát az, hogy meghatározza az igazi imádatot, szembeállítva a hamisítvánnyal. Egyértelművé válik a kétféle magatartás elkülöníthetetlen következménye, az örök élet vagy a halál. Nincs közbelső megoldás. Ezért ez a felhívás minden embert, örök sorsát meghatározó választás elé állít. S ez csak aláhúzza annak fontosságát, hogy az üzenetet minden embernek hallania kell, hogy az ismeretek birtokában ki-ki állást foglalhasson. El kell ismerni, hogy az üzenet első része a lehető legbonyolultabb nyelvezettel íródott. Ám ha nem szimbólumok segítségével lett volna kifejtve, semmiképpen sem maradt volna fenn napjainkig. Az érintett hatalmaknak gondjuk lett volna arra, hogy eltüntessék. Eredeti formájában titok marad mindazoknak, akik nem értenek az írások magyarázatához. Itt is érvényes az, amit Jézus a példázatokkal kapcsolatban mondott. Azért szólok velük példázatokban, mert látván nem látnak, és halván nem hallanak, sem nem értenek. A fölvetett probléma valójában nagyon egyszerű felhívás arra,
hogy ne imádjuk a fenevadat és az

0: ő képe által megszemélyesített földi hatalmakat. E hatalmak tekintélyéről az őket imádók homlokára vagy kezéje helyezett bélyeg tanúskodik. A nehézséget ezeknek a hatalmaknak a megadott szimbólumok alapján való azonosítása jelenti. Ezek a jelképek nem újak, már a 13. fejezetben is előfordulnak. Ahhoz, hogy megértsük, mit jelképez a fenevad képe, végül az ő nevének bélyege, vissza kell tekintenünk az előző igehelyekhez. A 13. fejezetben utalás történik Dániel könyve 7. fejezetének erre vonatkozó legfontosabb részleteire. E két fejezet egyszerű összehasonlítása során a tízszarvú fenevadban felismerhetjük a római sárkányt, amely az őt megelőző birodalmak, a görög-macedón leopárd, a médó-perzsa medve és a babilóniai oroszlán jellemzőit foglalja magában. Továbbiakban mindkét helyen beszél a profécia, még egy, a tíz részre szakadt római birodalomból származó hatalomról, amely nem lehet más, mint a pápaság. Mint megjelenésének ideje, mint jellemző vonásai, mint pedig tevékenységének időtartama erre enged következtetni. Nem csak a történészek tudják, hogy egy meghatározott történelmi pillanatban a római császárok átengedték hatalmukat Róma püspökeinek, amit a jelenések könyve így ír le. A sárkány adá az ő erejét annak, és az ő királyi székét, és nagy hatalmat. Ezt a tekintét és ezt a hatalmat a pápaság gyakorolta 42 profétai hónapon át, ami a Dániel könyvében és a jelenések könyvében egyaránt megtalálható, jól ismert profécia szerint 1260 esztendőt jelent. Ennek a történelmi vetülete a pápai fennhatóság főhatalom 538-tól 1798-ig terjedő időszakra. Mindkét profétai könyv ugyanazokat a módszereket említi a lázadók és az eretnekek megfékezésére. Csalás, politikai nyomás, üldözés és a szentek ellen való hadakozás. Ami az elérendő célt illeti, több ízben is világosan megfogalmazódik. Így kell eljárni, hogy a föld minden lakosa, minden nemzetsége, nyelv és nép imádja a fenevadat. Eddig semmi igazán újat nem tartalmaz ez a profécia. Ezek a részletek már ismerősek Dániel proféta jövendüléseiből. Bámulatos a hasonlóság. Nem csak a szimbólumok azonosak, hanem egyes kifejezések szó szerint is megegyeznek. E visszatekintés nélkül azonban a valóban új részleteket nem tudnánk felismerni. Ebben a könyvben a 3. vers beszél arról, hogy a szóban forgó hatalom, a pápaság 1260 éves világuralmának végén halálos sebet fog kapni. Majd a halálos seb meggyógyul. Láttuk, hogyan sújtotta a pápaságot ez a halálos seb. 6. Pius pápát 1798-ban elfogták és rabságban tartották. A profécia nem is jövendőlhette volna az eseményt világosabban. Ha valaki fogságba visz mást, ő is fogságba megy. Ha valaki fegyverrel ül, fegyverrel kell annak megöletni. Azonban ki jósolhatta volna meg a pápai hatalom gyors újjászületését, amint ezt a jelenések könyvének proféciája teszi, rámutatva, hogy a halálos seb meggyógyul, és hogy csodálván az egész föld követi a fenevadat. E profécia súlypontja a 13. fejezet 2. részében van. Itt János egy másik állatot lát, amely azt cselekszi, hogy a föld és annak lakosai imádják az első fenevadat, amelynek halálos sebe meggyógyult vala. És a jelekkel, amelyek adatának néki, elhiteti az egész világot, és azt mondja a föld lakosainak, hogy csinálják meg a fenevadnak képét, aki fegyverrel megsebesítetett vala, de megelevenedett. Vagyis a szóban forgó politikai vallási hatalom képét kell megalkotni. A képnek olyannak kell lennie, mint amilyen a pápaság volt a halálos sérülés előtt. Végül a profécia pontosabban körülírja. Adaték néki, hogy a fenevad képében lelket adjon, hogy a fenevad képe szóljon is, és azt mivelje, hogy mindazok, akik nem imádják a fenevad képét, megülettessenek. Ez azt jelenti, hogy egy, a pápaság képére formált politikai, vallási hatalomnak sikerül megerősödnie, hogy ez a hatalom törvényeket alkot és rendeleteket ad ki, és odáig is elmegy, hogy halálbüntetéssel sújtja azokat, akik nem hódolnak tekintélyének. Egy szóval, pontosan az ismétlődik, ami a Dániel könyve 7. fejezetének kicsin szarváról van feljegyezve, akinek nagyokat szóló szája volt, és aki leigázta a magasságos egek szenteit. De megismétlődik az is, ami a Jelenések könyvében említett fenevadra vonatkozik, aki káromlásra és szidalomra nyitotta az ő száját, és a szentek ellen hadakozott. Miután azonosítottuk a fenevad és az ő képe szimbólumokat, amelyekről a harmadik angyal üzenete szól, meg kell találnunk, mit takar az ő nevének bélyege. A végső válság idején ez a bélyeg lesz majd a megkülönböztető jel azoknak, akik imádják a fenevad képét. Ez a hatalom azt is cselekszi majd, kicsinyekkel és nagyokkal, gazdagokkal és szegényekkel, szabadokkal és szolgákkal, hogy az ő jobb kezükre vagy a homlokukra bélyeget tegyenek, és hogy senki se vehessen, se el ne adhasson semmit, hanem csak akin a fenevad bélyege van, vagy neve, vagy nevének száma. De vajon mi lehet ez a bélyeg? Minden bizonnyal egy jellegzetes, megkülönböztető jelzőről van szó, amely mint egy pecsétje vagy szimbóluma annak a hatalomnak, amely kibocsátja. Aki ezt a bélyeget felveszi, az arról tesz bizonyságot, hogy ennek a tekintélynek aláveti magát. Sőt, az a tény, hogy az ember ezt a jobb kezére vagy a homlokára veszi fel, arra utal, hogy ez a bélyeg az illetőn munkájával vagy vallásával kapcsolatos. Így volt ez Izraelben is, a húsvét ünnepének alapításakor. Legyen ez néked jelgyanánt a te kezeden, és emlékezetül a te szemeid előtt. Vagyis a munkaszüneti nap, a szabad nap, az imádat napja lesz. Számos írásmagyarázó kimutatta, hogy a vasárnap intézménye tökéletesen megfelel ennek a kritériumnak. Mert valóban a vasárnap nem csak a hivatalos heti pihenőnap, hanem a vasárnapot ünneplők számára vallásos meggyőződésük látható jele. Sőt, mi több, ez a pápai hatalom valóságos, igazi bélyege. Katolikus teológusok mindig nagy hangsúlyt fektettek annak bizonyítására, hogy a vasárnap intézménye éppen az egyház tekintélyének jele. A reformátorokkal folytatott vitáik során rámutattak a hitújítók következetlenségére, akik továbbra is a vasárnapot, a katolikus egyház tekintélyének jelét ünneplik, miközben azt vallják magukról, hogy a Szentíráson kívül semmilyen tekintélyt sem ismernek el. A vasárnap a katolikus egyház kizárólagos műve. Századok során minden keresztény nemzet példaképnek tekintette ezt az egyházat, és amint láttuk, a különböző államok a vasárnapi istentiszteletre és a munka beszüntetésre vonatkozó rendeletek kibocsátásával törvényesítették ezt az intézményt. Ha a protestantizmus elveti az egyház tekintélyét, semmilyen alapon sem tudja igazolni vasárnap teóriáját. Logikusan tehát a szombatot kellene ünnepelni, mint amely a valódi szabát. A tekintének ez a jelképe, amelyet a katolikus egyház oly szívesen val magáénak, éppen a vasárnap intézményével kapcsolatban, újabb bizonyítékul szolgál az általuk tárgyalt profécia beteljesedésére. A Dániel proféciájában felsorolt pápai tevékenységek között meg is találjuk ezt a törekvést, hogy megváltoztatja az időket és a törvényt. Márpedig Isten törvényében egyedül a negyedik parancsolat, amely a hét hetedik napjának, a szombatnak a megünneplésére szólít fel, kapcsolatos az idővel. A szombat az embernek a teremtés emlékére adatott, és ezért az igazi Isten imádók megkülönböztetett jegye. A vasárnap, a fenevadés az ő képeimádóinak ismertető jele. Végső küzdelem idején, amelyről a jelenések könyve 13. fejezete, valamint a harmadik angyali üzenet ad hírt, a vasárnap és a szombat az imádók két csoportjának szétválasztásakor elkülönítő jel lesz. A valóságban ez a küzdelem még nem kezdődött el. Erre csak akkor kerül majd sor, amikor a fenevad halálos sebben meggyógyul, és a fenevad képe felállítatik. Akkor, és csak is akkor lesz majd a vasárnap jegy, amely nélkül lehetetlen lesz venni vagy eladni, azaz létezni. Ma is vannak minden egyházban igaz keresztények, beleértve a római katolikus egyházat is, akik őszintén hiszik, hogy a vasárnap Isten szombatja. Isten elfogadja a becsületességüket és szándékuk őszinteségét. De eljön az idő, amikor a vasárnap megtartását törvényt teszi kötelezővé, és a világ tisztán fogja látni, hogy melyik az igazi szombat. Ha valaki akkor szegi meg Isten törvényét, hogy olyan parancsnak engedelmeskedjen, amely csak a Róma tekintélyének bélyegét viseli magában, ezzel a pápaságot Isten fölé helyezi. Rómának hódol, és annak a hatalomnak, amely érvényt akar szerezni a Róma által elrendelt ünnepnek. A fenevadat és annak képét imádja. Amikor az ember elveti azt az ünnepet, amelyet Isten a maga hatalma jelének nevez, és helyette a Róma által választott hatalmi jelvényt tartja tiszteletben, ezáltal elfogadja a Róma iránti hódolat jelét, a fenevad bélyegét. Nem szóltunk még a második fenevadról, akinek két szarva vala a bárányéhoz hasonló, akit János a földből lát feljönni. E második fenevad közreműködésével készül el a fenevad képe. Létrejön az a politikai vallási testület, amelynek keretén belül az egyház az állam felett uralkodik, hogy hittételeinek tekintélyét szerezzen. Az Oxfordi Egyetem helyettes kancellárja foglalkozott első ízben azzal a gondolattal, hogy itt az államosított protestantizmusról lehet szó, amelyre az időtájt Anglia mintaként szolgált. Azonban 1754-ben, amint az John Wesley helyesen írja, ez az uralom még nem kezdődött meg, de eljövetele már nagyon közeli. Megjelenése az első fenevad uralkodásának a 42 hónapnak a végére, azaz 1798 tájára tehető. Elismerve ennek a kronológiai részletnek a pontosságát, a 19. század első felében számos biblia magyarázó arra a következtetésre jutott, hogy egy eljövendő protestáns hatalomról van szó, amelynek a bárányéhoz hasonló két szarva e hatalom két legfontosabb ismertető jelével a polgári és vallási szabadságot jelképezi. John Andrews volt az első teológus, aki 1851. május 19-én a Review and Heraldban Megjelent cikkében az Amerikai Egyesült Államokat jelölte meg, mint azt a protestáns hatalmat, amelyről ez a profécia jövendől. Már 3 hónappal később John Bates azt próbálta kimutatni, hogy csakis az Egyesült Államok felel meg a Jelenések könyve 13. fejezetének 11. versében leírt profécia jellemzőinek. Végül az 1851. augusztus 9-i szám vezércikkében James White megerősítette ezt a nézetet. Ám nem minden érzelem nélkül írta, hogy saját hazájának a megjelenése 2 legjobb jellemzőjével, a protestantizmussal és a republikanizmussal megfelel a földből kiemelkedő és 2 a bárányéhoz hasonló szarval bíró fenevad profétai leírásának. Ettől fogva a Jelenések könyve 14. fejezetében található 3-as üzenet hírnökei magukénak vallották ezt az értelmezést. Mert valóban, melyik az a nemzet, amely 1798 körül megjelenve a világ színpadán a hatalom és a nagyság ígéretét hordozva demokratikus elveket vall? A szimbólumok alkalmazhatóságához nem fér kétség. Egyetlen nemzet, és csakis egy elégíti ki e profécia meghatározásait. A szimbólumok félreérthetetlenül az Egyesült Államokra utalnak. Ezek után mit mondhatunk a jövendőlésekről? Miszerint ez a nemzet egy napon úgy szól majd, mint a sárkány. Első látásra ez valószínűtlennek tűnik, de ha közelebbről megvizsgáljuk, számos jel sejteti a profécia által erőre vetített változásokat. Hogy az Egyesült Államok megformálhassa a fenevad képét, ahhoz a vallási hatalomnak úgy kell a polgári hatalmat irányítania, hogy az egyház az államhatalmat is saját céljainak szolgálatába állítsa. Ahol eddig az egyháznak világi hatalma volt, az mindig igénybe vette, hogy a tanításaitól eltérőket megbüntesse. Azok a protestáns egyházak is, amelyek a világhatalmakkal való szövetség útján Róma nyomdokaiba léptek, kifejezésre juttatták, hogy korlátozni akarják a lelkiismereti szabadságot. Amikor az Egyesült Államok legjelentősebb egyházai a közösen vallott tantételekben egységre jutva arra befolyásolják az államot, hogy tegye kötelezővé rendelkezéseiket, és tartsa fenn létesítményeiket, akkor már a protestáns Amerika megformálta a római hierarchia hasonmását, aminek elkerülhetetlen következménye, hogy a polgári hatóság büntetést ró azokra, akik eltérő véleményt vallanak. Fontos megjegyeznünk, hogy a proféciának ez az értelmezése jóval megelőzte azokat a politikai és vallási eseményeket, amelyek napjainkban teljesednek. Abba a korba érkeztünk, amikor a pápaság halálos sebe meggyógyult. Ez az időszak a proféciában úgy szerepel, mint az említett hatalom tevékenységének kezdete, amikor a fenevad képét megcsinálja. Azt is megállapíthatjuk, hogy a pápai hatalom helyreállításával egy időben az Amerikai Egyesült Államok vezető szerephez jutott a világpolitikában. A II. Világháború óta tanúi lehetünk annak, hogy az Egyesült Államok és a Vatikán módszeresen összehangolja nemzetközi politikáját. Már 1948-ban Frederick Hoffet egyik könyvében, amelynek találóan a protestáns imperializmus címet adta, helyteleníti ezt a politikát. Azáltal, hogy az amerikai politika változtatott irányvonalán, a római egyház befolyása alá került, amelynek így módon sikerült a világ előtt beszennyezni a nagy protestáns köztársaság képét. Tragikus látnunk, amint a zarándok atyák leszármazottai támogatják Frankót, és talán más diktatúrára pályázó személyiségeket, akik hatalomra kerülve elnyomják a szabadságot. Ha a kommunizmustól való félelmében elvakult Amerika enged Róma követeléseinek, vigyáznia kell, mert saját magához lesz hűtlen. Egy olyan egyházzal szövetkezve, amely ha nem is az önkény uralmat, de mindig a türelmetlenséget képviseli, Amerika hamarosan elveszíti azt a jogát, azzal az erkölcsi sugárzással együtt, mely felé fordítja mindazoknak a szemeit, akik szabadság eszményüktől nem akarnak megválni, hogy a világ előtt oltalmába vegye azokat a magasztos elveket, amelyekre demokráciája épül. Sajnos ezek a megjegyzések napjainkban egyre inkább valósággá válnak. A világ nagy léptekkel halad előre a profécia által megjövendölt úton. A három angyal üzenete sem volt még soha ilyen időszerű, mint napjainkban. Az üzenet ismerőire hárul a feladat, hogy elvigye a világ minden részére, s hogy a tőlük telhető legnagyobb erővel hirdessék. Az örökké való evangélium felhívását a Föld minden lakójához el kell juttatni. Minden embernek fel kell ismernie, hogy nincs többé semmi remélni valója ebben a világban, amelyben él. Mindenkinek állást kell foglalnia ismeretei alapján. S míg örök élet vár azokra, akik mindvégig kitartottak hitükben, örök halál lesz azoknak a sorsa, akik nem hisznek az igazságban. Az, akinek öröme telt abban, hogy a nagy Babilon paráznaságának haragborából igyon, inni fog majd Isten haragjának borából is, mely elegyítetlenül töltetett az ő haragjának poharába.
1: Sorozatunk következő részét holnapi adásunkban hallhatják.

0: hír összeállításunk következik.
1: Velünk az Isten. A napi áhítat címe: a mi oltárunkon Krisztus vére van. A mai ige Mózes 3. könyve 4:7. Azután kenje meg a pap vérrel az Úr színe előtt az illatszer füstölő oltár szarvait. Gondolatok az ígéről. Füstölő oltár minden hely, ahol a szentek könyörgéseiket és hála áldozatukat mutatják be. Jó dolog arra gondolni, hogy ez az oltár a nagy áldozat vérével van meghintve. Ez teszi Isten tiszteletünket elfogadhatóvá Isten előtt. Egy szülött fiának vérére tekint, és ezért fogadja el hódolatunkat. Fontos számunkra, hogy megértsük a bűnért való egyedüli áldozat vérének jelentőségét, hiszen bűnnel szennyezettek még legszentebb cselekedeteink is, és Isten legbuzgóbb megtérésünket, hitünket, imádságunkat sem fogadhatná el, ha nem volna bűneinkért való engesztelő áldozat. Sokan kigúnyolják a vért, számunkra azonban ez a vigasztalás és a reménység egyetlen alapja. Az oltár szarvaira hintett vér legyen világosan a szemünk előtt, amikor Istenhez közeledünk. A vér ad erőt az imádságnak, ezért van az oltár szarvain. Az Úr színe előtt van, ezért előttünk is ott kell, hogy legyen. Krisztus vére már az oltáron van, mielőtt mi tömjénnel odajárulnánk. Ott van, hogy hálaáldozatunkat és könyörgéseinket megszentelje. Gyertek, könyörögjünk bizodalommal, hiszen Jézus Krisztus a nagy áldozat, megáldoztatott, érdeme a miénk. A vér a kárpiton belül van, és a hívők imádságai ezért lehetnek kedvesek Isten előtt. Októberben is kelenföldi barokk esték. A kelenföldi barokk esték sorozat következő alkalmaként Horváth Zsolt, a Hold utcai református templom orgonistája ad koncertet holnap, október 10-én szombaton 17 órától a kelenföldi református templomban. Az est folyamán a barokk és a korabarokk orgonairodalom kiemelkedő darabjai csendülnek fel. Jan Peterson Schwelink művei közül az Echo Fantázia és a 36. Zsoltár szerepel a műsoron. Dietrich Buxtehude munkásságát a C-moll Csakón és a Fis-moll Preludium képviseli. Hangversenyt Johann Sebastian Bach alkotásai, az Allein Gott, valamint a C-moll Preludium és Fúga zárják. Az alkalmon igét hirdet Takaró János Lajos lelkipásztor. Még vasárnapig tartják az egy hét imádság imaláncot, vagyis a 168 órát. A református egyház tisztújító választásaihoz közeledve az imádság évében egy különleges 168 órás imaláncot tart egyházuk minden gyülekezetének október 5-e és 11-e között. A megszakítás nélküli imalánchoz kis csoportban, családi körben, vagy akár egész gyülekezetként is lehet csatlakozni. Arra kérik a testvéreket, hogy vállaljanak egy-egy órát, amikor ketten vagy hárman összejönnek imádkozni. Az időjárásról. Lassan elindul a lehűlés. Szombaton felhős időre számíthatunk, csak néhol kisebb esővel. Gyengül a légmozgás, és 16-21 fok valószínű. Vasárnap felhős időben lehet részünk, kevés helyen kisebb esővel. Élénkül a nyugati szél, és 17-22 fok várható.
0: Híreinket hallották.
2: Thank you. Vajon mi a titka annak, hogy egy házasságban akár évtizedeken át is meg lehet tartani a szerelmet? Hogyan lehet erősíteni a házastársi elköteleződést? Hogyan lehet elkerülni egy kapcsolat kiüresedését, vagy éppen a válást ebben a kihívásoktól túlfeszített világban?
3: Love Story.
2: És azután.
0: Gere Rilla és Gere József műsora.
2: Love Story és azután. És a mai műsorunkban egy fiatal házaspárt, akik 10 éves házasok. Őket invitáltuk, és nagyon köszönjük, hogy elfogadták. Dobó Dániel és kedves felesége Eszter. Úgyhogy izgalommal várjuk, hogy a 10 év alatt, illetve a Love Story kapcsán előtte mi történt, és hiszük, hogy nagy áldás lesz a beszélgetésünk.
3: Egy rövid bemutatkozást kérnénk tőletek. Dani?
4: Dobó Dániel vagyok, evangélikus lelkész, Őri Magyarosdon szolgálok, és feleségem Eszter, és 2 kisfiunk van, akik már nem is annyira picik, az idősebb 8 éves Noel, és a kisebb 5 éves Doni, Donát.
3: Eszter, te mivel foglalkozol?
5: Én szociális munkás vagyok a végzettségemet tekintve, de jelenleg íróként tevékenykedem, mellette nevelőszülő vagyok, és főiskolán tanulom.
3: Szóval a tanulás az non-stop nálad.
5: Igen.
3: Ez a műsor úgy szokott kezdődni, hogy nagyon kíváncsian várjuk a Love Story-t, ahogy ezt már a férjem említette. Én Eszterrel beszélgettem egy kicsit, hogyha nem haragszol, akkor most Eszterrel kezdeném. Hány éves voltál, amikor összeházasodtatok, és igazából az előzményeket először hallanánk szeretettel?
5: Én 30 éves voltam, amikor összeházasodtunk, és én 17 éves koromban fogalmazódott meg bennem, keresztény háttérből jöttem, és fogalmazódott meg bennem az, hogy 2 területe van az életemnek, amit mindenképpen szeretném, hogyha Isten rendelné ki. Az egyik a hivatásom, a másik pedig a társam. És a hivatásom az egész hamar, 21 éves koromban meg is érkezett az életembe. Én drogos hajléktalanokkal dolgoztam Budapesten utcai szociális munkásként, és ez annyira kitöltötte az életemet, hogy nagyon sokáig nem is került számomra az, hogy társ, meg házasság, meg család, meg gyerekek így a központba, és azért olyan 26 éves koromban kezdtem el azon gondolkodni, hogy a vágyott társ az még sehol sem látszik. És
2: én de akkor, az imalistádon már ott volt.
5: Akkor még nem.
3: Akkor még nem.
5: Akkor még nem. És akkor kezdtem el imádkozni egyébként társért, hogy ez a nyilván minden egyedülálló lány, Isten szíve szerint való férjet kértem, és úgy, hogy egyértelmű legyen, hogy ki az, tehát, hogy én nem akartam belemenni ismerkedésekbe, mindenféle kapcsolatokba, én azt akartam, hogy Isten mutasson rá, ő az, én hozzá vagyok feleségül, és akkor minden jó lesz. És hát 4 évig imádkoztam társért, és igazából ez a 4 év, ez arra volt jó, hogy én formálódtam át. Tehát, hogy magamban kellett meglátnom olyan dolgokat, amiknek a változása kellett ahhoz, vagy a meglátása, beismerése, feldolgozása, elengedése, hogy egyáltalán én magam képes legyek arra, hogy egy ember belépjen az életembe.
3: Ez nagyon érdekes, erről nem gyakran szoktak beszélni a kedves házaspárok, akik ide jönnek. Tudnál erre valami konkrét példát mondani, hogy mi volt az, amiben meg kellett, hogy változzál, mielőtt
2: és hogy rájöttél előtte, hogy ebben változnom kell?
5: Tehát ez igazából egy ilyen folyamat volt, tehát nehéz kiragadni ilyen egy-egy pontot belőle. Például amilyen nagyon konkrétan Isten megmutatta, hogy van egy fal körülöttem, ami nem lehet átjutni. És amíg ez a fal körülöttem nem épül le, tehát hogy én nem kezdem el lebontani belülről, addig hiába akarok én társat, nem, tehát, hogy ez a fal kívülről nem lebontható, csak belülről, és amíg én ezt a falat tartom, és nem kezdem el lebontani, addig nem vagyok megközelíthető. Tehát ez egy ilyen nagyon érdekes kép volt.
3: Teljesen magad jöttél rá, vagy barátnők is segítettek, vagy a barátnői...
5: Imádkozás kapcsán. Tehát, hogy én elkezdtem, tehát én a Golgota gyülekezetbe elkezdtem járni, nem vagyok jó az évszámokba, valamikor, és meg a... 2009-ben, igen, köszönöm, és a baptista szeretetszolgálatnál dolgoztam, bocsánat, és ott pedig voltak olyan munkatársaim, akiktől életemben először láttam azt, hogy milyen nem vasárnapi kereszténynek lenni. Tehát addig én is vasárnapi keresztény voltam, elmentem a templomba, meghallgattam az ige hirdetést, és következő vasárnap mentem újra a templomba, és akkor ezzel így le volt tudva minden. De hogy mit jelent az, hogy igét olvasok? És hogy miért olvasok igét? Mit jelent az, hogy engedem, hogy az ige hasson az életemre. Tehát, hogy nem csak elolvasom a szöveget, hanem beengedem azt, ami... Tehát, hogy... Ez ilyen nehéz megfogalmazni, de hogy...
3: De ez nagyon jó volt, hogy beengedem.
5: De hogy beengedem. Uh-huh. Azt hiszem, hogy ez rá talán a legjobb kifejezés, hogy nem csak olvasom, hanem beengedem. Engedem, hogy Isten ezen keresztül munkálkodjon bennem, amin keresztül olyan gondolatokat... hoz fel bennem, tehát ez leginkább egy önismereti úthoz tudnám talán hasonlítani, hogy rávilágít a tulajdonságaimra, az érzéseimre, a gondolataim esetleges helytelenségére, és akkor mindezt imába Isten elé vittem, és most nem értem, és grafomán vagyok nyilván, tehát írtam onnantól, hogy én tudok írni, írok, tehát már általános iskolában is fogalmazásversenyre küldték a magyar dolgozataimat, tehát hogy meg naplót írok, nem tudom én hány éves korom óta, és akkor elindult egy olyan naplóírás, amiben ezeket a megtapasztalásaimat írtam le, és ez azért volt, tehát hogy ez nem volt tudatos, de később azért volt jó, hogy leírtam, mert vissza tudtam olvasni. És mondjuk egy fél éves távlatból ezt visszaolvasni, már én magam is megdöbbentem azon, hogy jó, ezt én leírtam, és hogy ezt én gondoltam, és hogy, tehát, hogy ebből visszajelzés volt az, hogy formálódok, fejlődök.
2: Bocsánat, és nem gondolsz arra, hogy ezt kiadod?
5: Nem.
2: Ez annyira belső. A tanulságokat.
5: Hát lehet, hogy tanulságokat érdemes lenne, de ahhoz először nekem újra kéne olvasni, akkor újra kéne élni, és nem biztos, hogy akarok vele újra foglalkozni. Uh-huh. Tehát, hogy ez azért már messze van tőlem. Lehet, hogy majd egyszer
2: megértelek,
5: foglalkozok
2: vele. Megértelek, megtérésem előtt mély depresszióban voltam, és amikor erről beszélek, ez olyan, mintha egy harmadik személyről beszélnék. Uh-huh. De időnként, bocsánat, azért mondom, mert bizonyos értelemben paralel élményem volt, hogy viszont tudom, hogy nagyon sok embernek tudok ezzel segíteni, mert rögtön befejé, hát én is éppen abba vagyok, akivel beszélek, és akkor ha tudja, hogy én benne voltam, egész máshogy áll hozzám. Tehát már bocsánat, akkor így hadd biztassalak azért mégis emiatt.
5: Köszönöm.
2: Tudom, milyen az az érzés, hogy hát már most nem tudom beleélni magam, én se, de ott van minden a tudatom, hogy igen, ez én voltam, tudom.
5: És tehát, hogy így indult az önismereti út odáig, hogy Isten is késznek talált arra, hogy akkor társ legyek, és egy esti imádságra emlékszem, amikor feküdtem tehát én egyedül laktam nagyon sokáig, és feküdtem az ágyba, esti imádság, ugye ember úgy alszik, hogy előtte imádkozik, és akkor volt egy ilyen érzésem, hogy most hallgatta meg ezt a társkérő imát, és hogy innentől, akkor már valószínűleg nincsen messze a vágyott társ, és olyan érdekes volt, hogy másnap mentem a munkába, és a reggel 20 perc volt az út a munkahelyemre, és minden reggel azt használtam ki az ige olvasásra. A mai ige kiadványt akkor olvastam, ugye minden aznapi részt, és akkor leült mellém egy férfi a buszon. És akkor kérdezte tőlem, vagy mondta nekem, hogy milyen fontos írományt olvasok, ezt ő is ismeri, ő is szokta olvasni, megbeszéltük, hogy keresztények vagyunk, és megkérdezte, hogy mondja kedvesem, magának van már férje? És mondtam, nem, nincsen. És így mondta, ne aggódjon, hamarosan elküldi az úr, és felállt, mert ő nem is leszállt a buszról.
6: Óriási.
5: És így aznap, ahogy beírtam a munkahelyemre, ezt lejegyeztem, ezt a, ami, tehát mindig volt nálam füzet, nyilván ma már nem annyira, de hogy ez azóta is le van jegyezve, hogy ez akkor történt, hogy ezt nehogy elfelejtsem. És ez volt májusban, és egyébként abban az évben, áprilisban találkoztunk a Danival.

0: Akkor most hallgassuk a Dani részéről, hogy hogy indult ez a párkapcsolat.
1: Hát ez a párkapcsolat, mondhatjuk úgy, hogy akár még évekre is visszanyúlik, ha azt nézzük, hogy mikor találkoztunk először Eszterrel, mert azért ez úgy indult, hogy Isten engem elhívott, hogy legyek lelkész, és ugye teológiára mentem, az evangélikus teológiára, és ott volt egy évfolyamtársnőm, akinek a húgát volt szerencsém megismerni, egy nyári evangélikus rendezvény a Szélrózsán, és akkor találkoztunk először, és akkor beszélgettünk egy picit, és hát nekem azért megtetszett Eszter olyannyira, hogy aztán még a Facebook előtti időben, az Eevee-ben írtam neki utána, hogy akkor szeretnél találkozni, egyet fagyizzunk esetleg. És hát innentől kezdve...
2: Az a rész, amire mind a ketten máshogy emlékszünk.
1: Igen.
0: Ez szinte majdnem minden.
1: Én úgy emlékszem, hogy hiába vártam a választ, ez a legfájóbb, de ezt nem úgy emlékszem,
2: hogy válaszoltam.
1: Azt, hogy köszönöm. De én lehet, hogy válaszol, csak nem ért el hozzám. Ugye?
0: Igen.
1: Tehát nem akkor egy-két évig, ez volt 2007 vagy 2008.
0: Egy-két évig? Tényleg?
2: Hat évvel volt a házasságkötésünk előtt,
1: de
2: nem?
1: Azért volt 8-ban, igen. 2008-ban, mert 14-ben házasodtunk, tehát hogy 2008-ban volt ez az ominózus eset, és hát úgy éreztem, hogy jó, hát akkor ezt elengedem.
0: Nem jöttél be neki.
1: De tegyük hozzá, hogy akkor még fiatal voltam, és hosszú hajú. Cofba hordtam a hajamat.
0: Cool.
2: És ez nekem nem tetszett.
1: Úgyhogy. De hát azért én úgy voltam vele, hogy most gyakorlatban nem foglalkoztatott persze, de az éves során pont a nővére kapcsán azért találkoztam Eszterrel többször.
2: És az a számomra kellemetlen, hogy én nem emlékszek ezekre a találkozásokra.
0: Aha.
2: Tehát, hogy a Dani emlékszik rá, mert a egy mozgássérült közösségben voltak segítők, a nővérem és Dani, és a nővéremnek van két iker lánya, akiknek a nyilván ikrek miatt sokat besegítettem a nővéremnek, és amikor így Pest vagy Pest környékén voltak ilyen programok, akkor én mindig mentem segíteni a kislányok mellett, kislányokkal együtt voltunk ezeken a rendezvényeken, és a Dani emlékszik az összes ilyen találkozásunkra. Én nyilván annyira a két gyerek voltam elfoglalva, szóljon mentségemre, hogy ezek nekem, hogy a Dani is ott lett volna, teljesen kimaradt.
1: Hát úgy voltam vele, hogy végül is már többen vagyok, mint a nulla, mert most már tudja azt, hogy elvileg tetszik nekem, aztán ha benő a feje, lágya esetleg később, akkor hát ha változik valami. De nyilván azért nem nagyon erőltettem én a dolgot, sőt egyáltalán nem.
2: Ezért nem emlékszek rá.
1: Igen, és aztán eljött 2013,
2: igen.
1: Amikor először, akkor áprilisban, azt nem tudtam mikor, elmentem meglátogatni én Eszter nővérének a kislányait, mert hogy én Amerikában voltam egy évet ösztöndíjon, abban az évben születtek meg ezek a kislányok, és akkor utána, hát mindegy, azt követő évben mentem, akkor valami, nem tudom.
2: Mert akkor már 3 évesek voltak.
1: Ja, igen, akkor nem közvetlen ezután.
2: Kislányok hoztak össze minket.
0: Hát, óriás.
1: Igen, de lényeg az, hogy elmentem azért meglátogatni őket. És...
2: Bocsánat, akkor kezdték el az építkezést.
1: Igen.
2: És azt hívtak el megnézni.
1: Igen.
2: Téged.
1: De azért itt elláttam, ugye,
2: igen.
1: A kislányokat is, mert azért megmaradt ez a barátság. És akkor Eszter is ott volt. És...
2: Tehát ez ott volt, ahol a nővérem, amikor ott építkeztek, ahol a szüleim laknak Celldömölkön, Vasmerébe. És az a ritka hétvége volt, amikor én budapesti munkámból egyébként pont otthon voltam. És emlékszek rá, anyukám még rám is szólt reggel, hogy öltözzél fel rendesen, mégiscsak vendégünk jön. Én megmondtam, hogy de a Dobó Dani.
1: Én meg ugye azért mentem arra a tájékra, mert egy lelki szentelésre mentem, és akkor közben meglátogattam őket.
3: És bocsánat, és tudtad, hogy az Eszter ott lesz?
1: Hát mondjuk biztos reméltem. Hát... Mindenesetre nagyon örültem, amikor megláttam nyilvánvalóan.
2: És nem zavartam, ilyen ruha volt rajtam.
1: De nem ilyen, de nem... nem tulajdonítottam túl nagy jelentőséget ennek a találkozásnak, hát nem is történt akkor semmi. Uh-huh. És utólag tudtam meg, hogy ez volt az a pont, amikor Eszter már kicsit más szemmel kezdett
0: végre
1: rám nézni.
0: Végre észrevett.
1: De nem tett semmit egyébként az ügy érdekében.
2: Végre emlékszik rá, hogy találkozott.
1: De ez még első szorosan aztán a megismerkedésnek kötődik, mert végül is...
2: Bocsánat, itt félbeszakíthatlak, mert itt jön egy fontos rész az én...
1: Csak azt akartam, hogy végül is majd egy nyári, azon a nyáron egy mozgássérült táborban találkoztunk, amit én vezettem, Eszter nővére volt ott a segítő, és az, hogy Eszter hogy került oda, azt hallgassuk meg tőle.
0: Oké.
2: Én előtte egy nyári táborban voltam, ahol minden honnan azt kaptam megerősítésnek, hogy hamarosan férjhez megyek. De hogy ez így ilyen...
1: Egy keresztény tábor.
2: Egy keresztény táborban voltam.
0: Igen.
2: És úgy mondtam, hogy jó, hát én már 4 éve készen állok rá. És hazajöttem ebből a táborból, és mindig ez volt az a pont, amikor megírtam az éves imalistámat, és ugye első pont, férj. És Isten hallhatóan szólt hozzám akkor, hogy holnaptól nem vagy egyedül. És másnap találkoztunk Danival
0: ebben a táborban.
2: Uh-huh. Ami egy csavar volt a történetben, hogy aznap engem a barátai beszerettek volna mutatni egy srácnak. És gondoltam, jó, hát Isten megmondta, a gyülekezetben jártam, barátaim előkészítették a terepet, hát akkor tudom, hogy ki az, akiről Isten beszél.
0: Ez veszélyes.
2: És akkor én reggel megérkeztem a gyülekezetbe, láttam a srácot is megérkezni a gyülekezetbe, ő szegény nem tudott semmit, szerintem azóta se tud róla semmit, és akkor felhívtam, üzenetet küldtem nekik, hogy na, én itt vagyok, meg az illető is itt van, ti hol vagytok? És akkor visszaírtak, hogy figyelj, ne arra, hogy valami halaszthatatlan közbe jött, és ha nem tudunk gyülekezetbe menni, toljuk el ezt egy héttel. És akkor mondtam, hogy itt valami nem stimmel. Tehát, hogy Isten azt mondta, hogy holnaptól, ma van az a holnap, és menjek oda hozzá egyedül, hát az meg mégis hogy néz ki?
0: Igen.
2: És akkor mondtam, hogy jó, hát akkor valószínűleg annyira szeretnék már férjhez menni, hogy már halucinálom azt, hogy Isten azt mondja nekem, hogy... Uh-huh. És akkor felhívtam a nővéremet, hogy mit szólnátok hozzá, ha meglátogatnálak benneteket Csákváron, tudok segíteni a kislányokkal ott a mindenfélébe. És akkor mondták, persze menjek nyugodtan, és akkor leutaztam Budapestről Csákvárra, és Dani volt talán az első ember, aki szembe jött velem, amikor megérkeztem, és olyan érdekes volt, hogy úgy köszön nekem, hogy Isten hozott. És egy pont utána beszéltünk már róla, hogy soha nem szokott senkinek így köszönni. De hogy így az annyira
1: belülről
2: jött neki, hogy Isten hozott.
3: Tehát nem azt mondtad, hogy erős vár a mi Istenünk,
1: hanem...
2: És akkor valahogyan úgy alakult az a délután, hogy amíg mi a nővéremmel a kislányokat elkészítettük az estére, az esti állítatra összegyűlt mindenki, és már csak a Dani mellett volt egy üres szék. Hát akkor leültem oda. És akkor megkérdezte a Dani, hogy van egy mozgássérült, akit ő tűzijáték volt aznap este Csákváron. Hogy van egy mozgássérült, akit őtől le a tűzijáték helyszínét nézni a tűzijátékot, és ő annyira mozgássérült, hogy nem tudta tartani a fejét, tehát támasztani kellett, és hogy kellett mellé még egy segítőt, segíteni kell. Hogy ne segítenék. Hát én utána akartam járni annak, hogyha Isten azt mondta, hogy holnaptól nem vagy egyedül, ez a fiú meg mellette van az üres szék, elhív magával, hogy segítsek, hát akkor lehet, hogy mégis ő lesz az. És akkor lementünk a főtérre, és végig beszélgettük az utat, de mi annyira belemerültünk a beszélgetésbe, hogy egy segítőtárs ránk szólt, hogy szegény mozgássérültet fordítsuk a tűzijáték felé, ha már minket nem érdekel, akkor legalább ő hadd nézze. Tehát mióta azt hiszem, hogy teljesen belemerültünk a egymás megismerésébe, és ennek a beszélgetésnek valahol egy fedett kút tetején, a teljes sötét udvaron lett vége, amikor én már annyira fáztam, hogy...
0: De azért a mozgássérült ágyba kerül.
1: Időközben?
2: Igen. Azt nem tudom, hogy te vagy valaki átette tőlünk, tehát hogy ez a rész teljesen kiesett.
1: Hogyne, persze, meg ott, amiket szükséges volt, nyilván elvégeztem mindent a táborban. Én voltam az egyik vezetője ennek a tábornak, és aztán akkor már megvolt minden, akkor valahogy megtaláltam az utat Eszterhez megint.
0: És akkor már érezted, hogy ő az?
1: Hát,
2: neki gyanús volt, hogy ez a lány bárhova hívja, ez mindenre igen mond.
1: Akkor még nem voltam biztos benne, de hát nagyon tetszett ezt, úgyhogy örültem neki, hogy alakul valami köztünk, mert jó érzés volt vele beszélgetni nyilván. Aztán te, amikor már én is éreztem, hogy kicsit hűvös, akkor megkérdezte, hogy na, nem megyünk be egy picit. És akkor bent még folytattuk egy kicsit a beszélgetést benne a táborhelyen, aztán együtt imádkoztunk, és ez nekem nagyon
0: rögtön
1: sokat jelentett.
0: Rögtön első alkalommal.
1: Igen. Uh-huh. Igen.
2: Tehát... Nyilván nem azért, hogy Istenem adja el egy társat, kérlek.
1: Nyilván nem az esküvünk részleteiért imádkoztunk még, de csak így általában, és ez nekem nagyon sokat jelentett. Uh-huh. És aztán másnap Isten úgy intézte, hogy...
2: Én másnap mentem volna haza.
1: Hogy a velencei strandra mentünk. Ez egy fontos részlet, nem csak azt akartam mondani, hanem azt, hogy a strandolni mentünk, és akkor ezt láthattam még a világos kék bikinében is, úgyhogy abszolút... Ez innentől már meggyőződtem, hogy jó lenne.
0: Tetszik. Tényleg.
3: Nem csak Szentköntösbe láttad.
2: És egyébként nagyon kevés részletre emlékszik a Dani, de az, hogy akkor barackvirág színűre volt a körmöm lakkozva, még az is.
0: Fantasztikus.
2: Tehát még az a bikini
1: hát a
2: színére
1: a
2: is,
1: és a igen.
2: körömlak színére aha. is.
1: Aha. Megkértem, hogy valaki nem kennie be a hátamat napkrémmel, és hát Eszter majdnem lecsúszott, de aztán végül is jelentkezett, úgyhogy hál' Istennek. Ez is összejött, úgyhogy elég egyértelmű volt már az, hogy nekünk van valami közünk egymáshoz, lenne valami közünk egymáshoz. És nyilván
0: ez
1: nyáron mindez,
0: volt
1: mind,
0: akkor?
1: Mindezred,
2: augusztus 17-18
1: már. Ezred szintű fontosságú, hogy de a beszélgetés volt persze a döntő, de a lényeg, hogy minden együtt volt, és...
2: Bocsánat, de azóta már én is tudom, hogy egy férfi meg egy nő mennyire más szemmel néz egy kapcsolatra, és hogy amíg a nőknek a kinézet, nem mondom azt, hogy jelentéktelen, de messze nem annyira fontos, mint a férfiaknak, amióta a feleség vagyok, azóta tudom, hogy ez mennyit számít.
1: Uh-huh. És ugye aznap este is én tartottam az áhítatot, de elég sűrű volt a program, úgyhogy még nem volt időm felkészülni rá, úgyhogy elvonultam egy picit, itt ott a strandon készüljek az áhítatra, azzal meg is voltam, viszonylag hamar talán, és akkor imádkoztam Isten, kihasználtam az alkalmat, hogy hát itt van Eszter, és hát ma este már menne haza. De én nekem azért még lennének vele esetleg terveim, és két dolgot kértem akkor Istentől, aha. hogyha neki is lennének tervei velünk együtt, akkor adjon egy kicsit több időt. Uh-huh. Mert ráadásul ez volt az a nyár, amikor engem felszenteltek lelkészé, és egy új helyen beosztott lelkészként kezdtem, hogy egészen új életet mondhatjuk. Tehát, hogy aha. azóta, tehát én egyébként szemben Eszterrel, én már 10 éves korom óta kerestem a feleségemet. Tehát,
0: wow.
1: hogy mindig is vágytam. És mondom, most jutottam el oda az életembe, hogy ez az időszak nem lenne alkalmas arra, hogy én ismerkedjek, de Eszter mégis itt van, úgyhogy ha Isten azt szeretné, hogy mi összetartozunk, akkor a két dolog, hogy adjon egy kis időt még, hogy jobban megismerjem, és a másik, hogy alakuljanak köztünk természetesen a dolgok, hogy ne azt éljen meg ismét, hogy nagyon kell erőlködnöm ahhoz, mm-hmm. hogy ez működjön, meg kétségek között. Volt előtte 2-3 rövidebb párkapcsolatom, és nagyon görcsösen éltem meg azokat, meg igen. És a másik fontos, hogy többször kértem már Istentől nagy jelet, hogy na akkor mutasd meg, hogy ő lesz az, és akkor megkaptam a nagy jelet, aztán nem. Tehát, hogy ebben már gyakorlott voltam a félreértésében a nagy jeleknek, úgyhogy nem nagy jelet kértem Istentől, aha. hanem csak ezt, hogy egy kis időt meg azt, hogy aztán természetesen alakuljanak köztünk aha. a dolgok. Befejeztem az imát, mentem vissza ugye a táborhoz, jött velem szembe Eszter, és azt mondta, hogy a nővére mondta, hogy tőlem kérdezze meg, mint táborvezetőt, hogy maradhatna-e még egy napot, mert hogy a barátnői szintén akkor lemondták azt a programot, amit aznap este.
2: Tehát én nekem programjaim lettek volna, két különböző barátnőmmel is volt aznap, vagy másnapra, már nem is tudom, program szervezve, és egymástól függetlenül mind a kettő küldött üzenetet, vagy felhívott, hogy bocs, de közben jött valami, és nem alkalmas. És akkor úgy voltam, hogy hát akkor most hazamegyek, otthon leszek az üres lakásba egyedül, vagy akkor itt is maradhatnék.
0: És ha megengedi a táborvezető.
2: Mondta, hogy hát a táborvezetőt kell erről megkérdezni, de szerintem maradhatok, de azért mégiscsak úgy a korrekt, hogyha a táborvezetőtől van az engedély. És akkor így kellett Dani elé járulnom.
1: Megkapta az engedélyt. Valahogy elérte.
3: Mondtad neki egy feltétel, hogy évben belül a feleség.
1: Úgyhogy ez megvolt, és onnantól fogva pedig tényleg azt éltük meg, hogy az egész ismerkedésünk során, hogy olyan, mintha már mi mindig is ismertük volna egymást. Tehát, hogy nem volt ez a furcsa, tehát nagyon minimálisan volt a legelején, hogy tényleg akár valami kételként felmerült, de
2: amikor
1: tényleg...
2: Amikor a papagályos ruhámat felvettem.
0: Nem ez. Szereti a papagályos ruhádat. Oké.
1: És ugye ott úgy váltunk el aztán, hogy már hát akkor még lehetőség nyílt beszélgetni sokat, és akkor másnap ment haza Eszter. Jó, az se túl sok idő nyilván egy életre szóló döntés meghozatalához, de... Aztán mert mindenképpen úgy voltam vele, hogy szeretném őt jobban megismerni, meg ő is, hogy

0: itt ott voltam, és ő meg Eszter úgy állította össze az első randiaink színhelyét, hogy a kis négyzeteket ki tudja pipálni, mert először mentünk a Golgotába vasárnap, az nagyon jó volt. Aztán második alkalommal talán...
1: Mert hogy neked pénteken volt a szabad napod, én meg pénteken dolgoztam. És ugye a baptista szeretett szolgálatnál dolgoztam drogos hajléktalanokkal, de önkéntesek segíthették a munkánkat. És mondtam a Daninak, hogy akkor jöjjön el velünk,
0: aznap... De nem mondtam még a másodikat.
1: De nem ez volt.
0: De nem, nem
1: gondoltál.
0: Hogy mire. Igen, tehát a... Mert ugye akkor már, ugye az augusztusban voltak, ha megismerkedtünk, és szeptemberben kezdtem, de még augusztusban vasárnap el tudtam menni. És aztán utána viszont a mindegy következő, egyik következő randink az az volt, hogy elkísértem Esztert mi használt tűket összeszedni. De akkor ezt mesélj.
1: Micsoda? Gondoltam ezt így magyarázatnak. Tehát, hogy ugye a mi munkánknak az is a része volt, amellett, hogy ugye elláttuk a klienseket, hogy a használt eszközöket begyűjtöttük a közterületekről.
0: Tehát nem, minden... a drogos hajléktalanok a kliensek.
1: Igen.
2: Jó, én varrótűre gondoltam, aha, ennyire naivan.
1: Nem,
2: okay.
1: Nem.
2: Jó,
1: tehát a használt fecskendőket szedtük össze, és akkor mondtam a Daninak, hogy ha plusz egy ember jön velünk, akkor annyival több fecskendőt lehet egy területről összeszedni, és akkor ettől sem futamodott meg, hogy használt fecskendőket szedegetett velem egy zöld mező valami vasúti töltés oldalába.

0: bocsánat, hogy megint én vágok közbe, de nekem az elejétől kezdve annyira tetszik, hogy nagyon komolyan készültetek arra, hogy megházasodott, tehát nem ilyen, hogy első látás, és bár annak is van egy gyönyörre, már csak azért, mert nem, mert én így voltam.
1: Már csak azért
0: de az, hogy szolgálat közben ismertétek meg egymást. Tehát ez nagyon fontos, hogy például te szerettél volna már férhez menni, de ez nem abból állt, hogy ülsz a szobába és síránkozol, hogy Isten küldjél már valakit, hanem csináltad azt a szolgálatot, amiben Isten elhívott. Dani ugyanezt tette a dolgát Istenre figyelve, és összehozott benneteket, ha úgy tetszik, a saját elhívásotokban kereszteződés igen. volt, és onnantól kapcsolódott
2: össze. Ez olyan érdekes, hogy mondod, én egyszer hallottam még egyedülállóként egy tanítást arról, hogy aki a párját keresi, az, hogyha hűségesen beláll abba, amit Isten kér tőle.
0: Ezt nem hallottad még?
2: De hogy pont ezt akarom alátámasztani, hogy ezt hallottam egy ige hirdetésben ráadásul, hogyha valaki hűségesen beláll Isten akaratába,
0: na,
2: és
0: gondoltam,
2: megy azon
0: az úton. Meghívlak egy ige hirdetésre, mert én ezt eléggé kiszoktam hangozni.
2: Megy azon az úton, amit Isten elvár tőle, igen. akkor ha ott van, ahol lennie kell, akkor könnyebben találkozik azzal, akivel Isten akarja, hogy találkozzon, mert ott van, ahol lennie kell. Ha nem azon az úton jár, hanem uh-huh. mindenfelé, uh-huh. akkor ugye Istennek is nyilván nincs számára lehetetlen, de azért mégiscsak
3: igen.
2: nem.
3: Ugye bennem
1: egy picit gyorsítsunk igen. a sztoriban, jó. mert nem sok időnk van, és szeretnénk a végére jutni. Parancsolj, Dani.
3: Ja, nem, akkor mehetünk tovább.
1: De hogy történt? Ja, csak... Mikor volt a házasságkötés?
2: Ja. Ugyan a felhúzó, tehát, hogy akkor gyorsítsuk fel, tehát ugye augusztusban találkoztunk, november 9-én Dani megkérte a kezemet, nyilván nem volt kérdés, hogy igen, mondok-e, és a követ...
1: Hát mennyi, egy pár hónap volt?
2: Hát igen. augusztus... Hát novemberben volt a lánykérés, és akkor a következő évi július 19-én volt a házasság.
3: Ezt már két hét után aggódott, ha még mindig nem kértem meg a kezét, akkor komolyan gondolom el. Ez konkrétan, tehát, hogy uh-huh. nyugtattam. Én úgy gondolt, megbeszéltük, hogy akkor talán a harmadik randinál is mondta, hogy Isten neki megmondta, hogy én leszek a
2: fejére. Mert Dani elmondta, hogy egyébként komolyan gondolná és elvenne hát feleségül, én mondtam,
3: hát
2: hogy...
3: Már...
2: És akkor gondoltam, hát akkor most már meg is beszélhetnénk,
3: hogy szeptemberben már arról beszéltünk, hogy akkor következő nyáron összeházasodunk, és akkor én férfiként szerintem ez logikusan úgy gondolkodtam, hogy megismerkedtünk nyáron, összeházasodunk következő nyáron, akkor valahogy januárban. Megkérem a kezét Eszternek, de már három hét után tényleg nem mondta, hát én olyan sok

0: Sok ilyen történetet hallottam, hogy a fiú csak ígérget, ígérget, és akkor kérd már meg a kezem.
1: Nem mondtam neki, tehát az esküvőt is meg kell szervezni. November... Tehát, hogyha megbeszéltük, hogy jövő nyáron összeházasodunk, te nem tudod, hogy mondjuk feladatban,
0: ezt, hogy esküvőt szervezni. A gyakorlatias köztünk, én meg az elméleti vincem. Úgyhogy november 9-én már úgy kellett, és közben ugye legyen meglepetés, tehát, hogy de minden sikerült, a lényeg, sikerült, hogy sikerült, és igent mondok.
2: Meglepett?
0: Igen, de akkor nem vagyok vele. Okay. És ezt összeházasodtunk.
1: Július 19-én.
0: Mm. Igen, mm-hmm. Igen.
2: És akkor utána nagyon-nagyon rövid időn belül egy óriási változás lett az életetekben. Erről meséljetek.
0: Igen, hát ugye akkor már tudtam, hogy ugye az első néhány évben még nálunk úgy van az egyházban, hogy a püspök helyezi a lelkészeket, és tudtam, hogy akkor röviden tudtam már, hogy el leszek helyezve. Ugye Pest megyében voltam abban az évben, de csak beosztott lelkész, és akkor tudtam, hogy el leszek helyezve valahova, de hát nem tudtuk, hogy hová. És ez már azért eleve egy feszültség volt bennünk, hogy így mentünk Nászútra is.
1: Hogy nem tudjuk, hogy hova jövünk haza.
2: Hú!
0: Igen.
3: Az alatt történt a döntés?
0: Még az sem.
1: Augusztus közepére
0: tudtuk meg, hogy akkor Nyíregyháza mellé fogunk költözni.
1: Kicsit szeptember 1-je.
0: Szeptember 1-je, igen.
1: Tehát közel két hetünk maradt arra, vagy főleg nekem, hogy felszámoljam a 10 éves munkámat, átadjam a klienseket, megtaláljam, aki átveszi tőlem a pozíciót, meg összerámoljam a lakásomat, és elköltözzek Nyíregyházára.
0: És munkát keres, mert ugye hát Eszternek nem tudtak munkát.
1: De szerencsére a szeretett szolgáltnak volt ott a térségben iskolái, és akkor a szeretett szolgált át tudott helyezni iskolai szociális munkásnak, tehát maradt ugye a folyamatos munkaviszonyom. Uh-huh. És amíg én dolgoztam és zártam le az eseteket, addig a Dani a lakásomba csomagolta a cuccaimat, meg szerelte össze a bútoraimat.
2: De ez nagyon kemény lehetett.
0: És ugye én nem tudtam elég megértő lenni Eszterrel, hiszen mondom, én a gyerekkorom óta arra vártam, hogy megházasodjak. Végre újdonsült férként vártam a házassági azzal, amivel és újdonsült férként én azt vártam, hogy akkor most végre beteljesedik az, amire vártam. És
1: de nem értünk rá.
0: És
2: nem rá az egymásra.
1: Nem.
0: Igen, tehát hogy hiányzott, tehát nem volt ez a
1: mézes hetek,
0: igen.
1: Tehát hanem, az nekünk teljesen kimaradt. Tehát volt egy két nászút, és akkor onnantól...
0: De a nászút is olyan volt kellő feszültséggel telve, hogy nem tudtuk, hogy mi lesz. Aha.
1: Tehát azért ez rányomta a bélyegét.
0: Nyilván ifjú férként nekem nagy elvárásaim voltak a feleségemmel kapcsolatban, és nem az volt, hogy én most megélem azt, hogy ő az egész eddigi életét elgyászolja. Ráadásul, amikor kikerültünk, még autónk se volt, tehát egy kis faluba, Nagy Cserkeszre kerültünk Nyíregyháza mellé, aha, ahonnan kimozdulni se tudtunk az első néhány hétben. Nekem még ugye az első önálló helyen, tehát hogy volt bennem lendület, de Eszternek, és nem tényleg nem láttam azt, hogy...
1: De nyilván, tehát hogy nekem is idő kellett, amire a saját érzéseimet egyáltalán meg tudtam fogalmazni, hogy egy gyász folyamatba találtam magamat, ami nyilván nem szerencsés, hogy a házasság elején az embert egy ilyen sok hatás éri, és amire egyáltalán tudatosult bennem is az, hogy szabad ezt éreznem, reális, amit érzem, és megengedhetem magamnak, hogy ezt érezzem, mert ugye közben jött a nyomás, hogy nem így kéne magamat
2: érezni. De ez simán a házasságotokra mehetett volna már, bocsánat, nem éreztetek ilyet?
1: De éreztük, aha. Viszont azt gondolom, hogy ez az erős kezdés, tehát hogy Isten tudta, hogy mi jön. Sí. És azt is tudta, hogy ehhez egy nagyon
2: kibírjátok
1: erős kezdés
0: tehát
1: kell.
0: Tehát teljesen egyértelmű volt ez.
1: Tehát hogy tudtuk azt, hogy ez a házasság Istentől van, és akkor ezen át fog minket
2: más
1: segíteni.
2: Más nem biztos, hogy így reagált volna, nem? Más... hanem azt mondta, hogy kész, haladom. Nem, oké.
3: Okay. Hát olyan is lehet.
0: Másrészt mivel, tehát nyilván ez volt, ami úgymond segített is, hogy megmaradjunk, de hát azért keresztény emberként bennem nem merült fel az, hogy nyilván kísértésként ott, de nagyon érdekes volt egyébként, hogy abban az időszakban elkezdtem érezni a súlyát annak, hogy itt van ez a gyűrű az ujjamon. Aha. Hogy addig az öröm volt, hogy igen, Esztert magamhoz kötöttem, és akkor, akkor megéreztem azt, hogy viszont ez milyen súly, és ezt nem tudom most már csak úgy levenni. Hmm. És nagyon érdekes volt, hogy ezzel például ott szembesültem, és nyilván, de hogy egyszerűen mivel, tehát nincs, tehát egybe kötött Isten minket, és akkor együtt
2: vagyunk. Azért sok a konfliktus forrás volt. Igen. Ebben az időszakban. Ki volt az, aki hamarabb bocsánatot kért, hogyha esetleg volt valami konfliktus?
0: Hát, na ott arra már nem emlékszem, hogy ott hogy volt, de...
1: Igazából közös nevezőre kellett kerülnünk. És azt hiszem, hogy azóta is ez jellemzi a házasságunkat, hogyha konfliktus van, hogy addig beszélgetünk, tehát hogy nyilván én nekem van ez a segítői vonal, és van, hogy behozom a saját magam helyre rakásába, és az, hogy akkor elkezdem magamat így kívülről szemlélni, hogy most akkor tulajdonképpen mégis mi van. És ezzel így végigmentünk, és ez akkor megint egy folyamat volt, hogy egyáltalán, és azt hiszem, hogy ott tanultunk meg beszélgetni, hogy el kell mondani, hogy én mit érzek, mert én hiába érzem, ő nem tudja. És hát miért nem tudja?
0: Igen, és ott, igen.
1: És hogy ő is ezzel szembesült, hogy amit ő érez, arról nekem fogalmam sincs, meg ami neki elvárás, és azt gondolta, hogy azért nekem eszembe se jutott.
2: És akkor mennyi idő volt ezt megtanulni?
0: Hát ez, nem tudom, néhány év azért, amire úgy igazán össze...
2: Nyíregyháza voltatok 4 évig.
1: Igen.
2: Nyíregyháza mellett, bocsánat.
0: És ugye, ami szerintem egy fontos pont volt, amikor eljutottunk oda, hogy ugye megegyeztünk, hogy mindig mondjunk el egymásnak mindent. Mert ugye ez viszont fontos volt számomra, hogy ezt tudtam, hogy a lényeg az, hogy beszélgessenek egymással a házastársak, mert ha onnantól, hogy nem beszélgetnek, onnantól ugye távolodnak. És mondta, hogy mondjon el mindent, és akkor elmondta, és akkor jó dühös lettem. És akkor azt mondta, miért mondod, hogy miért vagy dühös? Mondom, hadd legyek már dühös, hát olyan szörnyű dolgot mondtál, mint persze, hogy dühös vagyok.
1: Nem mondok el semmit, mert ha te így felhez rá, akkor utána még nagy konfliktus lesz belőle, akkor inkább nem mondom.
0: És nyilván ezt meg kell tanulni, hogy nem rögtön az első felindulásból, meg van, hogy mondjuk én is alszom rá egyet, és utána, de hogy záros határidőn belül elmondjuk, és tehát vállaljuk azt, hogy lehet, hogy nem is tudjuk megoldani. Lehet, hogy tehát biztos, hogy megsértjük egymást, vagy fájdalmat okoz, stb., de hogy együtt legyünk, mert hogy minden egyes krízisben vagy problémánál az ember a házasságában azt döntheti el, hogy az másikkal együtt oldja meg, vagy nélküle. És amíg együtt oldjuk meg, vagy küzdünk a megoldást, de lehet, hogy nem tudjuk megoldani, de amíg együtt küzdünk legalább, addig együtt vagyunk. És aztán meg azt megtapasztaltuk számtalanszor, hogy minél több ilyen krízisen mentünk át, annál erősebb lett a kapcsolatunk. Úgyhogy...
1: És nem mondom azt, hogy aztán annál könnyebb a következő krízis, de hogy már legalább van gyakorlatunk olyan téren, hogyha indulatból reagál rá a Dani, akkor azt már tudom, hogy nem feltétlenül kell magamra venni, de azért az elején meglepődtem.
0: Már azt mondja, ó, uncsi. Már megindult.
2: És aztán jöttek a gyerekek.
1: Igen.
2: Az is egy újabb kihívás volt. Gyereknevelésben összhangba vagytok?
1: Szerintem igen.
0: Igen. Nagyjából azért nem emlékszem, hogy nagyon nagy viták lettek volna köztünk. Az szintén fontos volt, hogy főleg a gyerekekkel kapcsolatban egységben legyünk, hogy ne az legyen, én mondok neki valamit, és akkor odafut az anyjához, ő mondja egy mást, és akkor arra hivatkozik. Tehát
1: annak ellenére, hogy egységben vagyunk, és tényleg próbálunk egységben lenni, ezt napi szinten tapasztaljuk a gyerekeinktől, hogyha Dani azt mondja, hogy reggel hideg van, vedd fel a kabátodat, akkor a Noel bekiabál, értem, hogy anya, gyere ide. Mondjad, Noel, ugye nem kell kabát? Dehogy is nem, hát hideg van. Apa is ezt mondta. De hát hideg
2: ez
1: van.
2: Nagyon jó. Ez biztos, hogy sok
3: hihetetlen érzékük van a gyerekeknek.
1: Igen.
3: Szabad nélkül is kivenni,
1: és ez,
3: hogy
1: és ennek
3: hogy
1: az volt az előzménye, hogy ugye most volt ez a nagyon meleg, aztán jött hét közepén a lehűlés, és amikor a nagyon meleg volt, akkor én mondtam, hogy nem kell, én mondtam, ugye, hogy nem kell kabátot venni, elég csak a pulóver. És ez annyira tudta a gyerek, hogy kimondta azt, hogy nem kell a kabát, hogy amikor jött a hidegfront, akkor is, hogy a anya tegnap azt mondta, hogy nem kell kabát, hát ha ma is azt mondja.
0: És ugye nem is, tehát ugye ez volt, egy dolog volt Eszterben, ez a gyászfolyamat, meg stb. Ez önmagában elég ter lett volna, viszont ami a legrosszabb volt, meg legnehezebb volt nekem is, meg szerintem neki is, hogy az egész hite megingott. uh-huh. emiatt. És, uh-huh. és ugye nekem ráadásul meg az volt tényleg, hogy én Eszterben annak örült az egyik legjobban, hogy egy hívő lány.
2: Igen.
0: Tehát nyilván nem hívő lányt nem is vettem volna feleségül. És annyira azt éreztem, hogy tényleg ez is. Tehát, hogy
2: egyedül érezted magad?
0: Igen, igen.
2: Mert ott volt a gyülekezeted, igen. neked ott igen. a helyet kellett állni, igen, vasárnapról igen. vasárnapra, sőt, és akkor még
0: és aztán is... évekig nem állt helyre Eszternek a hite, sőt, aztán volt egy pont, amikor elkezdett aha. a helyre állni, ami egyébként pont az egyik legnagyobb próbatétele volt uh-huh. az életén, addigi uh-huh. életünknek.
1: Mert hogy a Noel után, Noel amikor... ugye úgy döntöttünk, hogy akkor jöhet a következő gyermek, már vagy az egyértelmű volt, hogy szeretnénk még gyereket, akkor az elejétől fogva én éreztem, hogy valami nem stimmel a terhességemmel. És persze azt mondják, hogy a hormonok, meg minden anyuka aggódik, meg ne aggódjak. És hiába mondtam mindenkinek, hogy de valami nem oké, okay. mindenki megnyugtatott, hogy... Tehát, hogy mindenki próbálta bennem elnyomni uh-huh. ezt az érzést. Aztán a 8. héten életmentő műtétre kerültem be a kórházba, mert hogy milyen kívüli terhesség volt uh-huh. ez a várandóság, és nem látszott az ultrahangon, tehát hogy hiába vizsgáltak, tehát a terhességi hormonból lehetett tudni, hogy várandóság van, viszont az ultrahangon meg nem találták, és hogy akkor arra gondoltak, hogy lehet, hogy elvetéltem, de hogy a terhességi hormon mégse kezdett el csökkenni, és akkor amire már nem tudom én hányadik vizsgálati eredményt vártuk, addigra perforált a petevezetéken, belső vérzés keletkezett.
0: Mert hogy állítólag wow. szimultán terhesség
1: mert, hogy volt.
0: Volt egy, amelyik fejlődött az anyamében.
1: Egy petezsák az anyamében. De az egyik ultrahang alkalmáról a másikra eltűnt. És akkor ugye azt gondolták, hogy akkor vetélés, hogy akkor mondtam, hogy én szeretném megvárni, hogy spontán legyen a vetélés, nem szeretnék bemenni kórházba, hogy uh-huh. Megcsinálják ezt műtéttel, adjuk meg a természetnek, mondták, igen. hogy végül is lehet várni. És akkor valamelyik reggel arra ébredtem, hogy nagyon görcsölök, gondoltam, elindult a vetélés, tehát akkor már nem is gondoltam arra, hogy itt bármi más lehet. És amikor már délben nem tudtam felkelni az ágyból ebédelni, és nagyon rosszul voltam, azt hiszem, hogy a Daninál ott fogyott el a türelem, hogy mégiscsak mentőt kéne hívni, mert ez szerintem nem normális.
2: Igen.
1: És akkor minden ellenkezésem ellenére mentőt hívott, és milyen jól tette.
0: És már a mentőben volt Eszter, amikor hívta a nőgyógyásza, hogy az eredmény, amiből kiderült, hogy méhen kívül teres, úgyhogy menjen a kórházban
1: túl. Már a mentőben ülünk, és amire beért velünk a mentő, mert hogy a mentős meg nem értette, hogy mi van, tehát nem is szirénázva mentünk össze, dugóba kerültünk, mert útépítés volt, meg nem tudom. És amire megvizsgáltak a kórházba, addigra már olyan súlyos volt a vérveszteség, hogy az orvos a stressztől kiabált velünk, hogy az utolsó pillanatban vagyunk, hogy miért vártunk
0: hát
1: ennyi ideig.
0: Hát már Eszter a tolószébe elájult.
1: Tehát, hogy már ülve elájultam. Uh-huh. És hogy így berohantak velem a műtőbe, és hogy mondtam a Daninak utána, hogy annyira érdekes volt, hogy olyan nagy békességem uh-huh. volt ott. Tehát, hogy így ott találkoztam újra Istennel. Hmm. Jó, hát nem kívánom senkinek azt, hogy az Istentől való eltávolodásból Isten ilyen drasztikusan mutassa meg azt, hogy ő veled még továbbra van. Is van, és nem mm-hmm. hagyott egyedül, és a körülményeimből én ne azt szűrjem le, hogy ő megfeledkezett rólam, hogy Pipa ezt kérte, a házasság, megkaptad, mehetsz, hanem ő azóta is velem van, és gondoskodik rólam, és mert, és hogy nem lesz semmi gond.
0: Mert hogy az életed is veszélybe volt. Tehát,
2: igen.
1: Hogy tényleg a halál küszöbében álltam én ott.
0: Amikor megműtötték, mondták, hogy már 4-4,5 deci vér volt a hasában. Tehát ugye a petevezetében fejlődő magzat ugye szétszakította a petevezetéket, aha. és akkor így kellett. Mm. És mondták, hogy ha 1-2 órával később jövünk, akkor ezt a életét se tudják megmenteni.
2: Úgyhogy,
1: tehát, hogy tényleg ennyire...
0: Tehát annyira olyan szintig kellett sietni velük, hogy ugye Eszter én bekísértem, bement a vizsgálóba, és csak azt láttam, hogy eltoló kocsin valahova eltolják. És mire összeszedtem a cuccaim, már sehol nem voltak. Az ott ülő emberektől kérdeztem, hogy merre mentek ezt. És akkor megtudtam, hogy föl. És akkor, amikor a felső szinten ott áldogáltam, láttam, hogy már jön tolókocsi nélkül vissza valahonnan az a nővér, aki eltolta Esztert, és akkor így elég felindult állapotban mondtam, hogy hát legalább akkor elköszönhettem volna Esztertől, miért? És akkor mondta, hogy mi a fontosabb, az, hogy elköszönjön tőle, vagy hogy túlélje. És akkor onnantól tudtam, hogy akkor most itt ez a
2: komoly tét. Dolog.
1: Igen, tehát a Dani így tudta meg, hogy a felesége életveszélyben van.
0: És aztán hál' Istennek, tényleg Isten megőrizte Esztert.
2: És akkor a hite is igazából helyreállt, ha jól tudom. Sajnos letelt a műsoridőnk, úgyhogy én azt gondoltam, hogy azért avval fejezzük be, hogy az Úr adott egy második gyermeket, ami
1: egy teljesen spontán fogantatásból, teljesen normál terhességgel, mindenféle komplikáció.
0: És addigra volt két hónapos egészséges kisfiú, mert mondták, hogy egy évig ezután ne is próbálkozzunk. Ne, és addig a két hónapos egészséges kisfiú.
1: És azért lett Donát a neve, mert hogy Istentől kapott ajándék.
2: Igen.

0: Igen, még két-három mondatot arról, hogy most hol vagytok, mit csináltok, mert hogy elköltöztetek 4 év után Nyíregyháza mellől. Most hol vagy, mint lelkész?
1: Most Vas megyében, Őri Magyarországon, egy kis faluban, ott az Őrségben, és hát ott vezetem a gyülekezetet, meg van egy szálláshely is a gyülekezetnek, úgyhogy főként nyáron, de már tavasszal is ugye jönnek csoportok, keresztény csoportok is, meg nem keresztény csoportok is, de ez egy jó alkalom a misszióra egyébként, hogy ott tudunk beszélgetni Istenről is.
0: És Eszter, te közben írtál egy könyvet, amiről most nem fogunk beszélni, csak mondjuk el a címét. És
2: a Kegyelem érintése című regény.
0: Mert hogy nevelőszülők is vagytok, és erről is majd az Igaz Gyöngybe Eszternek lesz egy meghívása, és akkor majd erről fog mesélni, ami óriási dolog az életetekben. És hát azt tényleg azt látjuk, hogy köszönjük mi is, hogy az Isten vezet benneteket, és igazán példák vagytok ebben, úgyhogy az Úr áldja meg a házasságotokat és a munkátokat, az elhívásotokat továbbra is.

0: Igen, nagyon köszönjük, hogy ilyen őszintén elmondtátok. Tényleg én csak ültem és néztem, bocsánat, itt a nőgyógyászati dolgokhoz, szüléskörül nem sokat értek, ott főleg néztem, de nem az, hogy tényleg egy Isten hogy munkálkodik, és minden nehézségből, ha ragaszkodunk hozzá, hogy tudja kihozni a legjobbat, hogy közben növekszünk belülről. Elbúcsúzzunk, Isten áldja meg Önöket, viszontlátásra.
1: Viszontlátásra.

0: hír összeállításunk következik.
1: Postai világnap. 1874. október 9-én alapították az Általános Posta Egyesületet, melyet később Egyetemes Posta Egyesületnek neveztek. Erre az eseményre emlékezünk a Postai világnappal. A 22 alapító ország között volt Magyarország is. Az egyesület célja, hogy összehangolja a nemzetközi postaszolgálat tevékenységét, és továbbfejlessze a szolgáltatásokat. Az egyesület 1948-tól az ENSZ szakosított intézménye, jelenleg több mint 160 ország a tagja. A nemzetközi postaszolgálat összehangolása, továbbfejlesztése érdekében jött létre. A fő célkitűzése az volt, hogy az elzártabb települések is bekapcsolódhassanak ebbe a szolgáltatásba. A modern posta már nem elégedhet meg a hagyományos szolgáltatásokkal, alkalmazkodnia kell a kihívásokhoz. 72 óra kompromisszum nélkül. Több vagy, ha adsz. Ismét elindult a háromnapos önkéntes ifjúsági akció, október 8-a csütörtök és 11-e vasárnap között. Mutasd meg, mire vagy képes. Exkluzív kalandtúra a katolikus, a református és az evangélikus egyház szervezésében. A 72 óra kompromisszum nélkül egy szociális önkéntes akció, amelyet a három történelmi keresztény egyház szervez. Az akció Magyarország fiatalságát hívja közös összefogásra, hogy együtt tegyünk másokért, környezetünkért. Országszerte fiatalok kisebb, nagyobb csoportjai három napon, azaz 72 órán keresztül teljesítenek közhasznú feladatokat, intézmények, játszóterek felújítása, erdőtakarítás, szociális segítségnyújtás, kulturális műsorok szervezése különböző közösségeknek, például fogyatékkal élőknek, idősek. Bécsbe hívják a zarándokokat a Mária Pócsi kegykép első könnyezésének 330. évfordulójára. November 7-én, 8-án Bécsben ünneplik a Mária Pócsi kegykép első könnyezésének 330. évfordulóját. A görögkatolikus metropólia arra buzdítja a papokat és a híveket, hogy egyéni utazást szervezve minél többen kapcsolódjanak be a zarándoklatba. Az ünnep november 6-án vecsernyével kezdődik. November 6-án, pénteken 18 órakor a bécsi Szent Barbara templomban vecsernyét mondanak. November 7-én, szombaton 19 órakor a Szent István székesegyházban akatisztoszt imádkoznak, majd fáklyás körmenetet tartanak a Szent István téren. November 8-án, vasárnap 10 óra 15-kor Szent Liturgiára várják a híveket a székesegyházban. A szervezők mindenkit szeretettel várnak a közös imádságra és hálaadásra a Mária Pócsi Istenszülő tiszteletére rendezett bécsi ünnepen. 6. Ideje elhinned, országos pásztor és vezetői konferencia. Október 16-a és 17-e között ismét megrendezik az Ideje elhinned országos pásztor és vezetői konferenciát a pünkösdiek, melyre szeretettel várnak és hívnak minden pásztort, vezetőt, igehirdetőt, szolgálattevőt és házastársaikat, a fiatalabb generáció tagjait, illetve a szolgálatra még csak készülőket. Az időjárásról. Lassan elindul a lehűlés. Szombaton felhős időre számíthatunk, csak néhol kisebb esővel. Gyengül a légmozgás, és 16-21 fok valószínű. Vasárnap felhős időben lehet részünk, kevés helyen kisebb esővel. Élénkül a nyugati szél, és 17-22 fok várható.
0: Híreinket hallották.

0: merengő. Gondolat a mai napra.
1: A becsület két arca. A becsületesség, mint minden érzésünk, felosztható. Negatívra és pozitívra. A negatív becsületesség azoké, akik becsületesek maradnak mindaddig, míg alkalom nem kínálkozik a meggazdagodásra. A pozitív becsületesség annak az embernek a tulajdona, aki folyton térdig jár a kísértésben, és mégsem bukik el. Honoré de Balzac.

0: Ki veheti észre a tévedéseket? Titkos bűnöktől tisztíts meg engemet. Tarts távol a te szolgádat a szándékosoktól, ne uralkodjanak rajtam, akkor ártatlan leszek, és tiszta leszek sok vétektől. Legyenek kedvedre valók szájam mondásai, és az én szívem gondolatai előtted legyenek, ó Uram, kősziklám és megváltom. 19. Zsoltár 12-től 14-ig terjedő versek.
1: A bűnbánat mély őszintesége, a tisztaság alázatos kívánása képes elvinni addig, hogy minden másnak az értéke itt a földön, még a legnagyobb gazdagság, dicsőség, tehetség, szépség is viszonylagossá, semmissé váljék Istennel szembe. Amennyiben képesek vagyunk hitünk megtartására, átélhetjük Isten csodálatos közelségét. Szembe kell néznünk először is a tévedéseinkkel. Vannak olyan dolgaink, amiket nem is szándékosan viszünk véghez, inkább a komoly figyelem hiányában. Jót akarunk, de mégis rosszra jutunk. Nem szeretnénk hibázni, megbántani valakit, elrontani a helyzetet, de valahogy akaratunkon kívül mégis úgy alakul. A tévedés, a hibázás lehetősége benne van az emberi természetben. No, és vannak a titkos bűnök, amelyek lehetnek olyanok, amikről nem tud senki, csak saját magunk. Úgy követtük el, hogy nem volt ott senki más, legalábbis más ember nem. A másik oldalról pedig az is lehet, amit mindenki lát, de mi nem vagyunk képesek, esetleg nem vagyunk hajlandók észrevenni. Ott van, a részünk teljesen nyilvánvaló, de nem érzékeljük. Komoly tévedés lehetőségét hordozza a kevésség is. A szándékos, elbizakodott, öntelt tettek az életben, amelyek nagyon is tudatosak, és sokszor olyan jól esnek, meg tudják határozni olykor az egész személyiségünket. Mindezektől szabadulni szeretnénk, ám túlságosan nagy a kontraszt. Az Isten törvényének tökéletessége mindenkor nyilvánvalóvá teszi a mi tökéletlenségünket, jelentéktelenségünket, sötétségünket, mindenféle igazságot nélkülöző életünket. Igazi lehetőségünk ilyenkor, ha elkezdünk imádkozni, teljesen odavetni magunkat. Az Isten dicsősége az embert alázatos könyörgésre készteti. Legyünk hálával Jézus Krisztusnak azért, mert föláldozta magát, hogy az emberben vágyat ébresszen az Isten dicsősége után, és ezt a vágyat valósággá tegye.
0: Krisztus Uram, leborulok előtted, aki meghaltál azért, hogy a bennem lévő érdemtelenség és rendezetlenség, bűnös valóság ne engem terheljen többé. Hogy a vágyakozás, a legmélyebb találkozás Isten lényével elérhető és élő lehessen mindenki számára, és nekem is, aki kész vagyok elfogadni tőled ezt. Jézusom, egyedüli kősziklám és megváltóm, kérlek, te légy Úr az életem fölött. Hadd jelensd minden napomban a legmélyebb valóságot. Köszönöm, hogy rajtad keresztül soha nem látott közelségbe kerülhetek Atyád az Isten jóságával és dicsőségével. A Szentlélek által hozza el Istenem ezt a vágyakozást az ő dicsősége után. Köszönöm, hogy minden ajándékát csodálhatom. Ámulhatok ezen az élő kapcsolaton, ami mindennél értékesebb, mindennél édesebb és mindennél biztosabb. Egyelőre itt a földi keretek között, teljesebb valójában pedig majd a menny dicsőségében. Krisztusom, add, hogy ellene szegüljek minden kísértésnek és csábításnak, hogy ne a múlandó dolgok foglalják le szívemet. Életem szegényes és tartalmatlan lenne nélküled. Legyek benned gazdaggá, hogy lelkem neved magasztalja. Egyedül te mentesz meg engem, Uram, a te kezedbe ajánlom lelkemet. Ámen.

0: Kedves hallgatóink, az esti áhítatot megformálta Sümeginé Tóth Piroska. Közreműködött Török Attila. A Biblia legtöbbet magyarázott írása. Egy könyv, amely Isten kinyilatkoztatása. Pátmosz szigetén János apostolnak Isten feltárta a múlt, jelen és a jövendő összefüggéseit. Akkor és most. Tanulmányok a jelenések könyvéről.
1: Mindenkit szeretettel köszöntök. A hetedik pecséttel foglalkozunk, de mielőtt ezt felolvasnánk a Jelenések könyve 8. fejezetéből, szeretném, ha visszatekintenénk az elmúlt 3 előadásra, hiszen egy szorosan egybe kapcsolódó egységről van itt szó. A 6. fejezet a 6. pecsét drámai eseményeinek a leírásával fejeződik be. Maga az üzenet, a 6. pecsét üzenete 2 részből áll. Az első és második versben olyan természeti jelenségekről van szó, amelyek már a múltéi, a mi helyzetünkből nézve, és az üzenet második része pedig olyan eseményeket mutat be, amelyek majd ezután következnek be. Számunkra különösen ünnepélyes pillanat visszatekinteni és tanulmányozni ezt az üzenetet, a 6. pecsét üzenetét. Miről is volt itt szó? Láttunk természeti jelenségeket, tüneményeket, ilyen volt a lisszaboni földrengés 1755-ben, majd 25 évvel később, 1780-ban a nap elsötétedés és a hold elsötétedése, 1833-ban csillaghullás. Mi volt ezekben a rendkívüli? Vannak, akik azt mondják, hogy hát földrengések voltak korábban is, és azután is, tehát mi magyarázza azt, hogy ezek Jézus második eljövetelének jelei voltak. Ha az akkori vallásos kort vizsgáljuk, akkor néhány dologra oda kell figyelni. Először is arra, hogy az emberek kezében volt már a Biblia. A Gutenberg Biblia elkészült, jött a reformáció, ami az emberek kezébe adta a Bibliát. A reformáció üzenete az emberek figyelmét Isten dolgaira irányította, majd ezt követően Európában vallásos mozgalmak, Krisztusváró mozgalmak jöttek létre, és egymástól függetlenül különböző közösségekben, egyházakban emberek, lelkészek kezdték hirdetni Jézus második eljövetelének üzenetét. Az emberek tehát elő voltak készítve valamilyen különös dologra, és ebben az állapotban, egy ilyen vallásos légkörben jönnek ezek az események. Az 1755-ös lisszaboni földrengés. Maga Voltaire azt mondta, hogy a végítélet volt ez ezeknek az embereknek a számára. Azután jön a nap elsötétedés, hold elsötétedése, amiről beszél Jézus Máté evangélium 24. fejezetében, és Jóel próféta is jövendőlt, majd jön a csillaghullás, ami szintén ott volt a jövendőlésekben, és ezek a jelek az emberek figyelmét a Bibliára irányították, és Jézus eljövetelének, a közelségének az üzenete lett erősen kihangsúlyozva. Ez volt tehát a hatodik pecsét üzenetének az első része. A 12. és 13. vers, majd a 14. verstől a 17. versig ezt úgy gondolom, hogy jó, ha felolvassuk, mert itt különösen drámai eseményekről van szó. És az ég eltakarodik, mint mikor a papírtekercset összegöngyölítik, és minden hegy és sziget helyéből elmozdítatik. Ráismerünk erre a jelre valahol? Bekövetkezett ez már? Vagy a következés a földnek királya és a fejedelmek, és gazdagok és a vezérek, és a hatalmasok, és minden szolga, és minden szabad elrejtik magukat a barlangokba, és a hegyeknek kősziklájba, és mondának a hegyeknek és a kősziklának, essetek mireánk, és rejtsetek el minket annak színe elől, aki a királyi székben ül, és a bárány haragjától, mert eljött az ő haragjának ama nagy napja. Ugye erre a jövendőlésre még nem ismerünk rá, mert ez nem következett be. A hatodik pecsét üzenetének az első része mögöttünk van, és előttünk van ez a drámai esemény, aminek a leírása is megrázó. És itt vagyunk ebben az ünnepélyes, így mondhatnám, ünnepélyes időben, proféciai időben. Mögöttünk egy beteljesedett jelsorozattal, és előttünk egy megrendítő, egy drámai esemény sorral. Mindez egy egységes üzenet, a hatodik pecsétnek az üzenete. És indokolt a kérdés, amikor az üzenet második részét olvassák az emberek, hogy ki állhat meg, és különösen azok részéről indokolt, akik akkor fogják megfogalmazni ezt a kérdést, amikor a leírt eseményeket látják, amikor benne vannak a leírt eseményekben, hogy a szigetek elmozdítatnak a helyükről, hogy minden hegyi sziget megmozdul, és azt kiabálják majd a hegyeknek és kősziklának, hogy essetek ránk. És ott van a nagy kérdés, hogy kicsoda állhat meg, ki az, aki túlélheti ezeket a válságos helyzeteket.

Az események itt már az egész emberiséget érintik, nem csak a Föld lakosainak egy részét. Úgy gondolom, hogy elképzelni sem tudjuk azt, amiről a 14. és a 15. vers ír, és általában amiről a fejezet végéig szó van. Nem tudjuk elképzelni, hogy milyen lesz az. És én úgy gondolom, talán ezért tapasztalható az ennek az üzenet sornak a tanulmányozásánál, leírásánál, hogy ahogy az elmúlt alkalommal hallottuk, van egy közjáték, hogy mintha Isten egy szünetet tartana, mert elviselni is nehéz azt, ami ezután következhet. És ezután jön a 7. fejezet, amiben egészen másról van szó, mintha Isten feloldaná egy kicsit azt a feszültséget, ami reán nehezedik az üzenet közvetítőjére is, és az üzenet hallgatóira is. Az elmúlt alkalommal említettem azt, hogy tanúi vagyunk sok esetben olyan megjegyzésnek, hogy nekünk nem kell beszélni a borzalmakról, a szenvedésekről, hanem az örömről, mert Jézus eljövetele megváltás és örömöt jelent. Igen, de akkor fel kell tenni a kérdést, hogy vajon miért mondta el ezeket az üzeneteket János apostolnak az Úr, és miért mondta János apostolnak, hogy írd meg ezeket, és miért mondja azt, hogy boldog, aki olvassa ezeket az üzeneteket. Vajon milyen boldogságban olvasni, tanulmányozni egy ilyen üzenetet, amiről itt szó van, aminek a végén azt a kérdést teszik fel, hogy ki állhat meg, ki élheti túl ezeket a borzalmakat. És Isten választ ad a 7. fejezetben, amiről szó volt az elmúlt alkalommal, egy ilyen közjátékkal, így hallottuk, hogy választ ad a kérdésre, hogy ki állhat meg az, akit Isten elpecsétel, akinek része van a 7. fejezet tapasztalatában. Ugye miről volt itt szó? Az első részben angyalok, akik tartják a világ 4 szelét, visszatartják azokat a borzalmakat, amelyek világra várnak, és utána bemutatja azokat, akik engedik, hogy Isten elpecsételje őket, majd az elpecsételtek seregét mutatja be, az 144 ezeret és a nagy sokaságot, akik már ott vannak Isten színe előtt. Tehát a 6. fejezet drámai befejezése után egy csodálatos panoráma tárul elénk. Isten megváltó műve az elpecsételés, az az erőfeszítés, amit Isten tesz azért, hogy megmentse azokat az embereket, akik kinyújtják, megfogják, megragadják az ő kinyújtott kezét. Isten tehát nem csak figyelmeztet, nem csak elmondja a várható dolgokat, hanem megmutatja a kivezető utat is. Isten rámutat a megoldásra is. Rámutat arra, hogy nem kell az embernek elveszni. Nem kell majd akkor kétségbe esetten kiabálni, hanem megelőzheti ezt. Isten csodálatos kegyelmének látom ezt. És a 6. fejezetnek a felépítése számomra egy csoda. Isten különös módszere, hogy bemutatja a természeti tüneményeket, azután megvilágítja azt, hogy milyen lesz az a nap, amikor eljön Jézus, ennek a napnak a drámai voltát, és tart egy szünetet felsorolásban, és egy egész más képet mutat be, egy más képsort, Isten csodálatos mentő munkáját. Csodálatos a 7. fejezet, annak a tanulmányozása is, hogy Isten milyen erőfeszítést tesz, és mi ebben az időben élünk. Ez az ünnepélyesség ennek az üzenetnek számunkra, hogy mögöttünk van ennek a pecsét sorozatnak, a pecséthez kapcsolódó eseménysornak egy része.
a drámai része előttünk van, és közben benne vagyunk egy olyan időszakban, és egy olyan sorozatban, amelynek a célja Isten megmentő munkája, érettünk az egész emberiség érdekében. Ez egy különös dolog, különösen ünnepélyes időben élünk. Nem arról van szó tehát, hogy amikor az Úr ezeket az üzeneteket az emberek elé tárja, és felhatalmazást, megbízást ad az ő gyermekeinek, hogy ezt hirdessék, hogy ijeszgetni akarná az emberiséget. Nem. Hanem elmondja, hogy mi következik be, mi lesz. És elmondja a menekülésnek az útját. Elmondja azt, hogy milyen lehetőség van arra, hogy elkerüljük. Választ ad az ember kérdésére, hogy ki állhat meg. Az, aki engedi, hogy Isten angyalai elpecsételjék, az állhat meg ezekben a borzalmas időkben, aki engedi, hogy Isten az ő angyalai által kimentse őket, mint ahogy Sodoma és Gomora lakói közül kimentette Lótot és családját.

Isten tehát egy mentőüzenetet is készít az ember számára. Jézus maga is utal az emberek megmentésének nagy munkájára, ami második eljövetele előtt történik. Máté evangélium a 24. fejezet 14. versében beszél arról, hogy Isten országának ez az evangéliuma, ez a mente evangéliuma hirdettetik az egész világon, bizonyságon minden népnek, és akkor jöjj el a vég. Azután Jelenések könyve 14. fejezet szintén egy ilyen mentő üzenet. Féljétek az Istent is, néki adjatok dicsőséget, mert eljött az ő ítéletének órája. És ebben ezzel a mentő üzenettel is felszólítja az embereket, felszólít bennünket, hogy ragadjuk meg az Istentől számunkra adott lehetőséget. Vagy Joel prófétánál, amikor beszél a végidők jeleiről. A hatodik pecsét után tehát Isten egy mentőüzenetet közvetít a világ számára. És ezután jön a 8. fejezetben a 7. pecsét. Valamilyen különösen szokatlan dologgal találkozunk. Nem tudom, hogy gondolkodtunk már azon, hogy mi az, ami a mai embernek leginkább hiányzik. Ha csak egy ilyen nagyvárosra gondolunk, mint Budapest, a ország lakosságának körülbelül egy ötöde itt él ebben a városban. Mi az, amit nem lehet ebben a városban élvezni? A csend. A csend. De Budapest mellé még felsorolhatnánk a többi nagyváros, Debrecen, Nyíregyháza, Miskolc, Győr, Pécs, Szeged, Székesfehérvár és a tanya világban élvezik az emberek a csendet. Az autók zaja a legtávolabbi tanyákra is beszűrődik. Valahogy úgy élünk, mintha malomban lennénk, ami állandóan duruzsol. A csend hiányzik. Visszaemlékszem gyerekkoromra, sokszor el szoktam mondani, mert nagyon szerettem nagyszüleimhez menni Nagykállóba. Voltak hosszabb időszakok, hogy ott voltam kisgyerekkoromban. Egy nagy község volt, hát abban az időben még

0: úgynevezett vadkert kellős közepében voltunk. Mi volt ennek a vadkertnek a vonzó ereje? A csend. Fogni lehetett a csendet. Hallani lehetett a csendet, a síri csendet. Ma már nincs ez. Nincs, zajban élünk, feszültségben élünk. És elérkezünk a hetedik pecséthez. Egy különös dolog történik a mennyben. De először hallgassunk meg egy verset.
1: Erdélyi László verse, a hetedik pecsét. És mikor felnyitotta a hetedik pecsétet, lő nagy csendesség a mennyben, mint egy fél óráig. Jelenések könyve 8. fejezet, 1. vers. Hallod a csendet, az univerzum csendjét. Érted-e nyelvét a csendnek? A menny néked üzen. Isten új nyelven szól most, a csend nyelvén. Ez nem az a néma csend, amelyből kifogyott a szó, ez a csend beszél. Ne szólj bele. E csend párbeszéd nyelve az odafigyelő hallgatás. Figyeld, amint a csend takarója ráborul a mindenségre. Halld a sokat mondó prófécai félóra ünnepélyes, halálos csendjét. Most hallgat az univerzum. Nem szól az angyalok kórusa, elnémulnak a hárfák, nem hangzik a 24 vén és a 4 lelkes lény dicsőítő éneke. Hallgatásba burkolózott az élő és élettelen világ. Hallgatnak az el nem bukott világok ámuló lakói, és hallgat az örökké való, mindenható Nagyisten. A proféták hangján már elmondta üzenetét az Úr. Efézustól Laodíceáig üzent minden gyülekezet angyalának nyelvén, írásban és élő szóban. Most új nyelven szól, a csend hangján. Mindenki hallani fogja, csak egy fél óráig. Aztán leszakad az ég, belezendül a mindenség. A süketek is, akik nem hallották meg sem a szót, sem a csendet, mert nem akartak hallani, most kétségbe esetten kiáltanak a hegyeknek és a szikláknak. Rejtsetek el annak színe elől, aki a király székében ül. Megrendülnek a föld oszlopai, belecsendülnek az elemek az iszonyatos csattogásba, a villámok, szózatok és mennydörgések félelmetes háborújába. Elhal a szentek imája is, a tömjénező a földön hever. Az ég peremén felszálló füst jelzi a közbenjárás végét. Hallod az Isten hallgatását? Néked üzen, azt üzeni, hogy ebben a félórás nagy csendben még felszáll az utolsó tömjén füst. Érted?

Hát, Jelenések könyve 8. fejezetében, az első verstől. És mikor felnyitotta a 7. pecsétet, lőn nagy csendesség a mennyben, mint egy fél óráig. És látám azt a 7 angyalt, aki az Isten előtt áll, és adaték nékik 7 trombita. És jöve egy másik angyal, és megáll az oltárnál arany tömjénezők tartva, és adaték annak sok tömjén, hogy tegye minden szenteknek könyörgéseihez az aranyoltárra, amely a királyi szék előtt vala. És felmén a tömjén füstje a szentek könyörgéseivel az angyal kezéből az Isten elébe. Azután vevi az angyal a tömjénezőt, és megtölti azt az oltárnak tüzével, és leveti a földre, és lőnek mennydörgések és szózatok, és villámlások, és földindulás. Ha visszaemlékszünk az első 5 pecsétre, azoknak felnyitására, akkor azt látjuk, hogy bizonyos földi események folyamatát indította el. A kérdés az volt a mennyben, hogy kicsoda méltó a pecsétek felbontására. A 6. pecsét felnyitása az utolsó idők jeleit mutatja be, és a nagy kérdés, ami elhangzik az üzenet végén, hogy ki állhat meg. És most jön a 8. pecsét, amely egy különös megnyilatkozással kezdődik. Csend a mennyben. Az Ószövetségben olvasunk egy másik helyen hasonló kijelentést. Ugyanúgy az Ószövetség utolsó könyvében, Malakiás próféta könyvében, amikor azt mondja a próféta, hogy az Úr pedig hallgatott és figyelt. Isten figyel arra, ami itt történik, és hallgat. Sokszor úgy gondoljuk, hogy amikor valaki hallgat, az semmit tevés. Itt azt láthatjuk a 8. fejezetnél és a 7. pecsétnél, amikor Isten hallgat, és ezt látjuk Malakiás próféta könyvében, amikor Isten hallgat, akkor Istennek ez egy különös megszólítása az ember felé. Isten elmondta már az ő üzenetét itt a 7. pecsétben előzőleg, és most egy másféle nyelven beszél. Elmondta szavakkal az üzenetét, elmondta azokkal a jelekkel, égi jelekkel, amelyek az ő eljövetelének a közelségét hirdetik, elmondta azokkal a drámai eseményekkel, amelyek Jézus második eljövetelét kísérik, és most egy különös nyelven szól az emberhez. A hallgatás nyelvén. Halljuk ezt az üzenetet? Halljuk ezt a csendet? Vajon ez azt jelenti, hogy Isten kifogyott a szóból? Hogy a mennyben és az univerzumban, az egész univerzumban csend van. Félórás csend.

Többféle magyarázat van erre az igére, azzal kapcsolatban, hogy ez egy profétikus idő, jelképes idő, vagy valóban egy meghatározott idő. Általában az adventista magyarázók azt fogadják el, hogy ez egy profétikus idő, ami egy hetet jelent. A mennyben egy hetes csend van. Miért? Ismét kérdem, Istennek nincs már mondani valója? Amikor Isten hallgat és figyel, ennek nagyon komoly üzenete van. És ezt a komoly üzenetet kell meghallani. Isten azt akarja, hogy most mi odafigyeljünk. Miután ezek az események történtek, Isten azt akarja, hogy egyszer odafigyeljen az ember arra, amit mond. Mert nagyon fontos dolgok következnek a nagy csend után. Isten még egy utolsó figyelmeztetést küld. Nem lehet kifejezni az emberi és az egyéni döntésnek a jelentőségét. A világ és az üdvösségtörténet csodás jeleneteit éljük. Minden döntésünknek jelentősége van az örök életre. Ez az, amit meg kell értenünk ezeknek a pecséteknek a tanulmányozásánál. Tanulmányoztuk sorba az első, második és ötödik pecsétig, mind a múlté, a múltban történtek. A hatodik pecsétnél már beleléptünk egy olyan időszakaszba, ami nagyon közel van hozzánk. Egy része közeli múltban, másik része pedig a közeli jövőben. Itt vagyunk rendkívüli drámai események közepette. Isten üzen, szól hozzánk. A proféták által már elmondta az üzenetét. Mi lenne, ha egyszer, amikor eljövünk a gyülekezetbe, szombaton, beülnénk és várnánk a prédikációt, és felmenne a lelkész a szószékre, és 45 percen keresztül nem szólna semmit. És a gyülekezet várna, mikor szólal meg. És a 45 perc után elmondaná, hogy elmondtam az üzenetet. Na de ki hallotta? Vajon meghalljuk-e Isten üzenetét, amit a csendben küld számunkra? Vajon valóban érezzük a jelentőségét annak, hogy most vegyük a proféciai időszámítást, hogy egy hétig nem történik semmi, mert Istennek nincs mondani valója. Csak nem tudjuk, hogy mikor kezdődik és mikor fejeződik az a csend. És amikor befejeződik a csend, akkor leszakad az ég. Itt is olvastunk, akkor lesznek földindulások, mennydörgések, szózatok és villámlások, és földindulás. Mihez hasonlít ez az eseménysor, amit a hatodik fejezet végén olvastunk? Figyeljük meg, hogy a hatodik és a hetedik fejezet eseményei össze vannak kapcsolva. Egy folyamatról van szó. Mi benne élünk a hatodik pecsét idejében, és benne élünk a hetedik pecsét idejében. Benne élünk abban az időben, amikor a közelmúltban történtek látványos események, amelyek által Isten felhívta az emberiség figyelmét Jézus eljövetelének közelségére, és benne élünk abban az esemény sorban, amelynek a végén ezek a drámai események fognak bekövetkezni, és benne élünk abban az esemény sorban, amelyben valahol ott van, azaz egyhetes csend. Meghalljuk-e a csendet? Vagy megyünk a magunk útján? Mintha semmi nem történne. De
a csend utáni eseményt mindenki meg fogja hallani. Azt mindenki meghallja. És Isten megint nem fenyegetni akar bennünket, hanem fel akarja hívni a mi figyelmünket arra, hogy fontos időben élünk, és készüljünk fel a vele való találkozásra. Úgy tűnik, hogy a 6. és 7. fejezet eseményeit szinte nem lehet külön-külön szemlélni, egybefolynak. Már a 6. pecsét felnyitásakor is bele lehet tekinteni a Jézus visszajövetelének drámai eseményeibe. És az események végén már nem lehet változtatni az ember álláspontján, magatartásán. Különös hatással volt rám ez a gondolat akkor, amikor éppen erre az előadásra készültem, és a számítógépembe 3 üzenet jött egész rövid időn belül. 3 halálesetről. 3 olyan testvérről, akit jól ismertem egész fiatal korom óta. A 4. üzenet szóban jött szintén egy régi testvér haláláról. Higgyük el, hogy mindennek óriási jelentősége van. Figyeljük, hogy az emberi erőfeszítések a világban hogyan válnak semmivé. És hogyan válik mindennek, ami történik a mi életünkben, nagyon fontos szerepe és óriási jelentősége. Drámai jelenetekben lesz része a világnak. Már most is sokasodnak a jelek. Kiugadt a föld. Nem? Kiugadt. Én ezt így nevezem, mint hogy egy labda kiugad ott Izlandban. És azóta is jön, nem levegő, hanem gáz, hamu, a környező falvakból kétségbe esetten menekülnek el az emberek. A csúcs technika csődöt mond, repülőgépek százait, ezreit kellett leállítani. A csúcs technika, a magas színvonalú technika csődöt mond. Máshol kiukasztották a földet, mexikói öbölben, és még mindeddig nem tudják az olajat elállítani. Kikerestem a Jelenések könyvéből, a 16. fejezetből a 7 utolsó csapás fejezetét. A másik angyal is kitörte az ő poharát a tengerbe, és olyanná lőn, mint a halott vére, és minden élő állat meghal a tengerben. Ez még csak egy kis rész, de az ember csodálatos dolgokat tud produkálni. Az ember is produkálni tudja ezeket a természeti katasztrófákat. Már nem tudjuk, hogy hogyan jelentkeznek majd ezek a valóságban. De beszélhetünk gazdasági csődről, államcsődről. A bankok ugrásra készen vannak, hogyha egy állam gazdasági csődöt jelent be, akkor egy jó néhány bank is csődöt jelent be, aminek következtében emberek milliói nem kapják meg a fizetésüket, vállalatok mennek tönkre. Nézzük meg, Magyarországon is már néhány félig elkészült utat bontanak fel, mert a generál vállalkozó nem tud fizetni. És sorolhatnánk még, tüntetnek a drogfogyasztás liberalizálása mellett. Nem elég a fogyatékos gyermekek száma, több kell. Nem elég a bűnözés, a közbiztonság romlása.

A hetedik pecsét így kezdődik, hogy csend van a mennyben. Isten nem azért nem avatkozik bele, mert nem tudna. Isten figyel és hallgat. És azt olvassuk itt, hogy vannak csodálatos jelenetek, miközben a menny figyel, egy angyal jön az aranyoltárhoz tömjénezővel, és adatik annak sok tömjén, hogy tegye minden szenteknek könyörgéséhez az aranyoltárra, amely a királyi szék előtt van. És felmén a tömjén füstje a szentek könyörgéseivel az angyal kezéből az Isten elé. Úgy tűnik, hogy Jézus figyel azoknak a szenteknek az imáira és könyörgéseire, akikről az ötödik fejezetben, az ötödik pecsétnél szó van, akik az oltár alatt vannak, és azt kérdezik, hogy meddig még. Valahogy ezeknek az imája is ott van a hetedik pecsét idején, fent a mennyben, az aranyoltár előtt, és az ő tömjénezőjükből is a füstöt viszi az aranyoltárhoz, az Úr figyelembe veszi ezeket az imákat is. És amikor ennek vége van, akkor azt olvassuk, elfogy a tömjénező füstje. Csak parázssal tölti meg az angyal a tömjénezőt, és ledobja a földre. Valami különös jelen jelentősége lehet annak, amikor a tömjénezőt ledobja a földre. Ami nyilván azt jelenti, hogy az utolsó tömjén füst is felszállt. Érted? Értem. Mindannyiunkért. Benne élünk egy csodálatos üdvösségtörténelmi időben, és bárcsak meghallanánk az Úr hangját, meghallanánk a csend hangját, meghallanánk a mennydörgések és a villámlások hangját, mert Isten különböző módon szól hozzánk. De lehet, hogy mondhatjuk azt is, hogy az üdvösségtörténelemnek egyetlen egy korszaka sem volt, amelyben Isten olyan sokféleképpen, olyan különböző módon, olyan drámai módon, olyan meggyőző módon kereste az emberrel a kommunikációt, mint napjainkban. Az Úr segítsen bennünket, hogy meghalljuk az Úr hangját, és helyes választ adjunk az ő kérdésére. Amen.

Puszta Sándor, csend az ő neve. Hallgass rám közelítő mennyboltom, öregség. Ideje már, s illő, hogy rólad is szóljak. Szent az Úr, s háromszor nagy zengik a kérubok. Szavától elolvadt a hegyek, s kiszáradt a tenger. Mégis, csend az ő neve, s magasztos. Hallgass meg, számlálhatatlan fülű, tekints rám millió szemű, fogadj be végtelen ölű öröklét. Oda képzellek, felej, ha nem így van, a végtelen égszél egy végtelen csillag tágas nikkel közepébe. A többit rád bízom, s hogy mi vagy még, a többit bízd a szívemre. Itt vagyok, látod, állok előtted, aki tegnap még nem voltam, s holnap nem leszek. Ez volt ragyogásom, sötétségem is egyben. Ez volt mosolyom, ez volt a könnyem. Tölts, tölts tele, s míg töltesz, ne nézz oda, fejedet hajtsd le. Még mindig folyton koldulok, könyörgök, esdeklek, kérek. Mikor foglak már dicsérni? Kuporgatok, mikor fogok tékozolni merni? Féltem magam, mikor fogok életem odaadni. Az öregség kupori, látod? Igen, ez az öregség. Lángol a menny, az apokalipszis hófehér, szürkes, húgyszínű sárga lova vágtat vadirammal, hogy földújja a földem. Mint égő pergamen kunkorul a távol, s közelít, közeleg, mohón fehéren, belezúgnak a szélbe a fák, s a sebhelyes ég is. Valaki állt a kút előtt, mandula virágzott, aztán lehajtva fejét erre ment. Ó, vedd fel arany koszorúd, arany abroncsod jegenyém, szent fám, mint az ősz elé hajítottál. Illik, így állj királyi díszben előttem, ki rossz napokban éltem, s ezer poklon át is, lásd, hazaértem.

Énekeljetek az Úrnak új éneket. Műsorunkban Isten dicsőítő zenei összeállításunkat hallhatják magyar és külföldi előadóktól.

0: Istent dicsőítő zenei összeállításunkat hallották.
1: Szabadság. A Magyarországi Evangélikus Egyház napi útmutató igéi.

Október 9-én pénteken következőképpen szól hozzánk Isten igéje. Nap ószövetségi igéjét Ézsaiás próféta könyvének 50. fejezetében, a 9. versben találjuk meg. Íme az én Uram, az Úr, megsegít engem. Ki mer bűnösnek mondani? Nap új szövetségi igéjét Pál apostolnak a Róma beliekhez írott levelének 8. fejezetében, a 34. versben olvashatjuk. Hiszen Krisztus Jézus az, aki meghalt, sőt, feltámadt, aki Isten jobbján van, és esedezik is értünk. Bárki mondhatja, hogy bűnös vagyok. És igaza is van. Ez szomorú tény, megmásíthatatlan valóság. Néha annyira érzem ennek a súlyát, hogy még Pállal is együtt mondom, a bűnösök között első vagyok én. Ő is az Ószövetségből idéz. Nincs, aki jót cselekedjen, nincs egyetlen egy sem. Ez az általános megállapítás nem ment fel engem a saját vétkeimből. És ami egyszer megtörtént, amit elkövettem, azt már nem lehet megváltoztatni. Lakozni, szépíteni, gyógyítani valamennyire igen, de meg nem történtté tenni, nem. A bűnöknek ez a batyúja nőtt önnő. Ezzel a zsákkal a nyakamban már nem tudok bejutni a keskeny kapun át az Isten kiteljesedő életébe. Legfeljebb a temetőig jutok. De hangzik az evangélium. Az Úr megsegít engem. Ha az életem értékelője, az ítélő bírom, az irgalmasnak megismert Isten, és ha az ügyvédem az a Jézus, aki életét adta értem, akkor jogos a mondat második fele. Ki mer bűnösnek mondani? És nem csak azért, mert Isten igaznak fogad el, hanem azért is, mert Jézus magára vállalta bűneimet. Helyet cserélt velem, és most már Isten Jézusért, csak is ő érte, engem fogad el igaznak. Ki mer bűnösnek mondani? Csak az ördög, ha folytatom az Isten nélküli életet. Ezért nincs más út. Belekapaszkodni Isten Jézus Krisztusban megmutatott halálos szeretetébe. Ez az igazi élet, és az ember hazaérkezhet. A nap imádsága érthetetlen, szinte hihetetlen, Istenem, hogy elfogadsz. Tudom, nem azért, amilyen vagyok, akkor eldobnál, hanem azért, akihez tartozom, Jézusért. Ő és az ő keresztje az egyedüli reményem. Olyan jó, hogy nem érdemekből, jótettekből, győzelmekből, hanem egyedül kegyelmedből élhetek. Ezért együtt mondom a zsoltárossal, az Úr az én pásztorom, bizonyóságod és hűséged kísér, Istenem. Amen. Hafenser Károly áhítatát hallottuk, s a nap igéi voltak, íme az én Uram, az Úr megsegít engem, ki mer bűnösnek mondani. És a nap új szövetségi igéje, hiszen Krisztus Jézus az, aki meghalt, sőt feltámadt, aki Isten jobbján van, s esedezik is értünk.

0: Ír összeállításunk következik.
1: Isten, világ, ember. Jó szombatot, Shabbat Shalom. A szombat ünnepén a zsidó népnek vallási törvényei értelmében nem szabad munkát végeznie, a szombat a teremtés emlékünnepe, a nyugalom és Isten tiszteletének napja. A bibliai és a zsidó időszámítás szerint minden új nap a naplementével indul, azért a péntek esti gyertyagyújtás időpontja ma 17 óra 49 perc, az ünnep kimenetele pedig holnap, szombaton este 18 óra 52 perckor lesz. A Tórából ezen a héten a Brésit heti szakaszt olvassák föl a zsinagógákban, amelynek jelentése kezdetben. Tehát ezen a héten kezdik újra elemezni a Biblia legelső verseit, Mózes első könyve 1-től 6-ig és 8. Igei üzenetek a heti szakaszból. Isten 6 nap alatt megteremti a világot. Az első napon megalkotja a sötétséget és a fényt. A második napon megteremti a mennyezetet. A harmadik napon a földből fákat és füveket sarjaszt. A negyedik napon elhelyezi az égbolton a napot, a holdat és a csillagokat, hogy megvilágítsák a földet. Az ötödik napon megteremti a halakat és a madarakat, a hatodik napon pedig a szárazföldi állatokat és az embert. A hetedik napon Isten abba hagyja a munkát, és a nyugalom napjává szenteli azt. Mózes első könyve 1-2-3. A szombat Isten imádatának legfontosabb jelképe, amelyre az utolsó kegyelmi üzenettel Jézus is felhívott bennünket. Imádjátok azt, aki teremtette a mennyet és a földet, a tengert és a vizek forrásait. Mi tehát az a valami, ami a létezés kérdését takarja? Jobb nem tudni, honnan jöttünk, hiszen nem csak életet örököltünk, hanem genetikánkat befolyásoló sorsot, számtalan terhet is, amit jobb nem bolygatni. Fejti ki a Brésit heti szakasz kapcsán Szerdóc Ervin újpesti rabbi. Kezdetben teremtette Isten az eget és a földet. Valaki mondja meg, miért vagyunk itt? Valaki mondja meg, mi az értelme az életnek? Bölcseink több ezer éve óva intenek tőle, hogy a teremtés értelmével foglalkozzunk. Most ugyan nem látni a tiszta fényt, mely ragyogó a mennyekben. A teremtés művének titka, mint tiszta fény van elrejtve. Isten figyelmeztet, nem láthat engem az ember, amíg él. Sötétséget tett rejtekévé. A teremtés műve az, ami felhő és sűrű köd van körülötte. Több mint 550 keresztény vezető gyűlt össze Izraelben. Több mint 550 keresztény vezető 51 országból gyűlt össze Izraelben egy 10 napos Eagle Sphinx delegáció keretében, amely a Szukott ünnepe idején és az október 7-i támadások 3. évfordulója környékén zajlik. Afrikából, Ázsiából, Latin-Amerikából, Észak-Amerikából és Európából érkeztek lelkészek, püspökök és keresztény vezetők vesznek részt a programban, amelynek keretében találkozókra kerül sor Izrael politikai és biztonsági tisztviselőkkel, az izraeli védelmi erők képviselőivel, vallási vezetőkkel, visszatért túszokkal, valamint az október 7-i támadások által érintett családokkal. Az időjárásról. Lassan elindul a lehűlés. Szombaton felhős időre számíthatunk, csak néhol kisebb esővel. Gyengül a légmozgás, és 16-21 fok valószínű. Vasárnap felhős időben lehet részünk, kevés helyen kisebb esővel. Élénkül a nyugati szél, és 17-22 fok várható.
0: Híreinket hallották.
2: Kedves hallgatóink! a közeledő éjszaka előtt kérjünk bocsánatot, ha valamilyen bűnt követtünk el, gondolattal, szóval, cselekedettel, vagy mulasztással. Kérjük mennyei atyánkat, adja, hogy a velünk, közelünkben élőket úgy tudjuk elfogadni és szeretni, ahogyan ő szeret minket, feltétel nélkül. Adja nekünk szent lelke erejét, hogy a holnapi napot még inkább tetszése szerint tudjuk eltölteni. Jézus útján járva, mindenkivel, akivel találkozunk, jót cselekedve.

Szól a grácia. Egyedül kegyelemből. Kegyelemből van üdvösségünk a hit által, és ez nem tőlünk van. Isten ajándéka ez. Ez az evangélium a jó hír, örömhír, amely nélkül nincs üdvösség.

Kedves hallgatóink! A következőkben olyan egyházi üzeneteket teszünk közzé, amelyeket a különböző egyházak vezetői már korábban megjelentettek a weboldalukon. Szeretnénk, hogy ne csupán olvasni, de hallgatni is lehessen, mit üzennek az aktuális megnyilvánulásaikban az egyházak jeles tisztségviselői.

0: Kedves hallgatóink! Martin Luther King nemes gondolatával vezetjük be mai témánkat. Minden embernek el kell döntenie, hogy a teremtő önzetlenség fényében fog járni, vagy a romboló önzés sötétségében.
1: Jézus mondja, jöjjetek hozzám mind, akik fáradtak vagytok és terhet hordoztok, és én felüdítelek titeket. Vegyétek magatokra igámat, és tanuljatok tőlem, mert én szelíd vagyok és alázatos szívű, és nyugalmat talál lelketek. Mert az én igám édes, és az én terhem könnyű.
0: Mátés Zoltán gondolataival indítjuk a közös vizsgálódást. Lexikális jelentése szerint az egoizmus az önző, egyéni érdeket előtérbe helyező álláspont. A Bibliában Isten akarata és a felebaráti szeretet ellen való bűn, amely elválasztja az embert Istentől és másoktól. Isten ellenáll a kevélyeknek, de kegyelmet ad az alázatosoknak. Péter első levele 5:5. Az énközpontúság sérti az emberi méltóságot és az emberek közötti kapcsolatokat. A filozófiai kislexikon szerint az egoizmus életelv és erkölcsi tulajdonság, amely az embert a társadalomhoz és a többi emberhez való viszonya szempontjából jellemzi. Lényege, hogy az ember magatartása során csak a saját érdekeit követi. Nincs tekintettel a társadalom és a környezete érdekeire. Valójában minden meghatározás lényege az, hogy az én, azaz az ego cselekedetei által önmagára reflektálja az érdekeit, vagyis a saját érdekeknek akkor is érvényesülniük kell, ha az mások érdekeit sérti.
2: Isten, mint az abszolút létezés mindensége, nem szerethet önmagán kívül semmi mást, hiszen minden, ami eleve relatív értelemben megnyilvánult, az abszolút létezés szerves részét képezi, vagyis Istenét. Isten az embert a saját képére tudatosnak teremtette. Azt tudnunk kell, hogy Isten bennünk él, a templomai vagyunk, ahogy a Biblia kijelenti. Isten tehát nem mondja, hogy a gondolataink és a cselekedeteink jók vagy rosszak, de mindig érzékelteti velünk a véleményét, érzékelteti, mert a lelki kölcsönhatás is kölcsönhatás, amely a funkciója szerint érzések által tevékenykedik és érzékelteti magát. Ezért az érzelmeink mindig lelki indítatású információk, amelyek az isteni közreműködést érzékeltetik bennünk. Tehát abszolút módon kell szeretnünk Istent, mert az ő részei, teremtményei vagyunk. Istent szeretni pedig éppen a teremtményeink keresztül tudjuk, vagyis szeretni kell magunkat is.
0: Nem kérdéses, hogy Isten is értékesnek tart bennünket. Már a Biblia első lapjain azt olvashatjuk, hogy gyönyörködik bennünk az Úr, aztán pedig sok-sok helyen győz meg bennünket arról, milyen különlegesek vagyunk számára. Mivel drágának tartalak és becsesnek, és mivel szeretlek, embereket adok helyetted, életedért cserébe nemzeteket. Izsaiás 43:4. Nektek pedig még a hajatok szála is mind számomban tartva. Máté 10:30. Ugyanakkor Jézus két parancsot emel ki és helyez a szívünkre. Szeresd az Urat, a te Istenedet, teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes elmédből és teljes erődből. És Szeresd fele barátodat, mint magadat, nincsen más ezeknél nagyobb parancsolat. Márk 12:30-31. Az Úr tükrében van lehetőségünk megvizsgálni magunkat, a gondolatainkat, a tetteinket, a motivációinkat. Figyelhetünk a lelkiismeretünk hangjára. Az Istennel való jó kapcsolatunk fogja ugyanis megvilágítani előttünk, hogyan is szerethetjük helyesen önmagunkat és a fele barátainkat.
2: Viszont a saját önimádatunkra szorítkozó egoizmusunkat le kell legyőznünk. Nékünk kifelé is abszolút módon kell szeretnünk. Az egoista hozzáállásunk ezért bűn, mert erkölcstelen Isten többi teremtett egyénével szemben. Az egoista ember azért olyan önző a társadalmában élő minden egyénnel szemben, mert ez az igazság nem tényszerű a tudatában. Az egocentrikusság tehát nem természetellenes tulajdonság, hiszen abban rejlik minden vágy, óhaj, kívánság, vagyis a tetteink hajtó ereje a tudatunkban, és már az öntudat bontakozásával párhuzamosan észlelhető a gyermekkorunk időszakában. Az egocentrikusság nélkül az én tudata csorbát szenved, a saját személyiséget alul értékeli az egyén. Az pedig azért önpusztító hatású, mert az emberi tudat mindig viszonyít és közben értékel, így önmaga szellemi állapotát is megítéli, leértékeli. A szeretet közvetítése győzi le az egoizmusunkat, aki tud szeretni mások érdekeit is éppen olyan természetes igénynek tartja, mint a sajátjait, és éppen ugyanúgy tud örülni mások érdekei teljesülésének, mint a sajátjának.
0: Aki így viszonyul a többi élőlény társához, le tudja győzni az egoizmusát, mert éppen ugyanúgy szeret befelé, önmagába, mint kifelé a külvilágba. Az azonban tény, hogy szeretet nélkül az egoizmus nem hárítható el az emberről. Az egoista ember pedig vagy buta, vagy tudatlan, vagy pedig beteg. De tény, hogy a relatív egoizmus nem más, mint az ember kifelé áradó szeretetének a hiánya. Minél jobban ki tudjuk terjeszteni az egoizmusunkat más emberek érdekei felé, annál jobban tudjuk képviselni itt a Földön Istent, és ezáltal a bennünk élő Isten szeretetének fényében láthatjuk a világunk valóságát. Erről a szövetségről szól valójában a Biblia. Az én érdekem mellett a mások érdeke is fontos kell, hogy legyen a számomra, amikor ugyanis a közösség érdekei abszolút módon teljesülnek, akkor közben a közösség egyéneinek a relatív érdekei is teljesülnek természetszerűen.
2: Ahol a szeretet tért hódít az emberek között, és nem szorítkozik kizárólag a szűk családi közösségre, ott a szeretet áramlik az emberek között. Ott Istent igazolják az örömteli érzéseink. Az egoizmusunk érzelmi falai leomlanak, szükségtelenné válnak, mert a szeretet korlátlanná, kétirányúvá, abszolúttá válik bennünk. A szeretetünket ugyanis az jelzi a leghűbben, hogy mit teszünk meg a másik embernek önzetlenül, az ő esetleges szüksége esetén. Nem szabad erőltetnünk semmit, de észre kell vennünk a rászorultságot és a jogos igényt a mások életében is, mert Isten csak egy van, még akkor is, ha a saját nézőpontunkból értékelve sok-sok emberi lélekként tapasztalhatjuk meg az abszolút öröm érzésével. Ez az önzetlenség jellensége, amely által nem mi magunk éljük mások életét, de aktívan segítünk a képességeink szerint, ha a szükség úgy kívánja. Ez az érdek azonosságra való törekvés megtisztíthatja, megszentesítheti az egész közösséget.

0: Kedves hallgatóink, az egoizmus és altruizmus, az emberi természet problémája a filozófiában című esszé részletei következnek. Mások javának előmozdítása nem volt hangsúlyos az ókor erkölcsi megközelítésében, azzá vált viszont a kereszténységben és az újkori etikában. Az új szövetség elsődleges előírása a szeretet parancsa, valamint ezzel összefüggésben az aranyszabály, amit akartok azért, hogy az emberek téveletek cselekedjenek, mindazt ti is úgy cselekedjétek azokkal. Máté 7.12. Vagyis a keresztény erkölcstan központi előírása az emberi egoizmus korlátozására és az altruizmus, a viszonzást nem váró önzetlen cselekvés fokozására irányul. Az önző ember csak magával, a saját érdekeivel törődik, másokkal és mások javával nem. Ezt többféleképpen is teheti. Teheti úgy, hogy önérdekének előmozdítása érdekében még a másoknak való kár okozástól sem riad vissza, vagy pedig úgy, hogy erre nem vetemedik, csak egyszerűen nem törődik mások sorsával, és még a legnagyobb bajban sem nyújt segítséget nekik.
1: Jelentheti viszont az egoizmus azt is, hogy valaki önérdek érvényesítő, avagy a saját javát mások javának elébe helyező. Ez a jelentés megengedi, hogy másokra is tekintettel legyen, mások érdekeinek előmozdítását is elősegítse, miután a sajátját kielégítette, vagy azt, hogy tartózkodjon a másoknak való károkozástól, vagy akár még azt is, hogy másokon segítsen, ha ez számára kis áldozatot jelent, míg a megsegítettet nagy bajtól óvja meg. Az altruizmus is többféleképpen érthető. Jelentheti a mások érdekeinek tekintetbevételét, a mások megsegítését, az áldozathozatalt másokért, avagy az önfeláldozást. A fenti bibliai parancsnak ennek megfelelően erősebb változatai is megfogalmazhatóak. Jobban szeress másokat, mint te magadat, vagy csak másokat szeress, magadat ne. Jelentős különbség mutatkozik a tekintetben is, hogy kik azok a releváns mások, minden ember, vagy az embereknek csak egy behatárolt köre.
0: A korai újkori etikának és politikai filozófiának is központi problémája volt, hogy miként mérsékelhető vagy tartható kordában az ember természetes egoizmusa. A kereszténység parancsát, hogy szeresd fele barátodat, mint te magadat, a valóságtól elrugaszkodottnak tekintették. Az embert alapvetően önző lénynek tartották, s úgy gondolták, hogy ezen alaptermészetén nem lehet változtatni. Átalakítani csak az emberi viselkedést lehet. Eszerint az erkölcs, és különösen az állam legfőbb feladata, hogy a természetüknél fogva önző emberi lényeket a mások érdekeit is tiszteletben tartó viselkedésre késztessék, különféle jutalmak és büntetések segítségével. Vagyis önös érdekeikre hatva késztessék kevésbé önző magatartásra. A 17. századi politikai filozófia és etika képviselőinek általános meggyőződése volt, hogy az ember természeténél fogva alapvetően és megváltoztathatatlanul egoista lény.
1: Hobbes véleménye, hogy az emberi cselekvés egyedüli mozgató ereje az egoizmus, és szélsőségesen negatív eredményre vezet, nyilvánvaló leegyszerűsítés és túlzás. mind a saját magunkról, mind a másokról meglévő tapasztalataink egyértelműen azt mutatják, hogy ennél sokkal összetettebb lények vagyunk. Bizonyos értelemben az önérdek mégis alapvetőbb, mint az altruizmus. Viszont, ha senkinek sem lennének elsőfokú önző örömei, senkinek sem lehetnének magasabb fokú altruista indítékai sem. Ahhoz, hogy egyesek altruisták lehessenek, másoknak legalább időnként önzőnek kell lenniük. Az európai értékválságot követően Kant megfogalmazta, az államalkotás feladata, hogy olyan alkotmányt hozzon létre, amely még az ördögök népét is arra késztethetné, hogy noha egyéni hajlamaik mind a többiek ellen irányulnak, azok mégis kiegyensúlyozzák egymást, s ekként, ami nyilvános viselkedésünket illeti, úgy fessen az eredmény, mintha semmi gonosz érzület sem volna bennünk.
0: Ugyanakkor pusztán az egoizmusból nem következne a mindenki harca mindenki ellenében. Az egoista ugyanis nem feltétlenül konfliktuskereső, sőt, inkább konfliktuskerülő. A másokkal való küzdelem költséges és kockázatos. Úgyhogy, ha enélkül is meg tudja szerezni, amire szüksége van, akkor inkább azt választja, és nem támad másokra. A tisztán egoista lény sem nem irigy, sem nem rosszindulatú. Nem gondolja úgy, hogy neki jobb lesz pusztán attól, hogy mások rosszul járnak. Ha a saját önös igényeit kielégítheti, neki ennyi elég. És ezek között sem az nem szerepel, hogy másoknak rosszul, sem az, hogy másoknak jól menjen. Az egoista tehát sem rosszat, sem jót nem akar másoknak. Az emberi természet értékskálájának nem a negatív pólusán helyezkedik el, hanem valahol a negatív és pozitív pólus között. Másokkal nem rossz indulatú, de nem is jó indulatú.
1: Ami a tisztán egoista emberek közt konfliktust idézhet elő, az a hozzáférhető javak szűkössége. Ebben az esetben az egoista csak akkor elégítheti ki igényeit, ha mások elől vagy másoktól elveszi azt, amire szüksége van. Ha két ember ugyanazt a dolgot óhajtja, amit azonban együttesen nem élvezhetnek, egymásnak ellenségei lesznek. Ahogyan Böjte Csaba fogalmaz, amikor önzőn csak magunkra gondolunk, akkor a pokol már a földön megvalósul, de ha egymásra figyelve, egymásról gondolkodva éljük életünket, a mennyek országa köztünk van már itt a földön. Mai ismereteink alapján szinte lehetetlen, hogy akár csak elvileg is kialakulhasson egy olyan egyensúlyi helyzet, amelyben minden egoista személy kielégítheti saját szükségleteit, anélkül, hogy ehhez másokra kelljen törnie, hiszen minden kielégített vágyunk szükségképpen további kielégítetlen vágyakhoz vezet.
0: Másrészt az egoista alapvetően három dolgot akar: anyagi javakat, dicsőséget és biztonságot. Ezek megszerzésének és megtartásának eszköze a hatalom. De ahogyan a bírvágynak nincsenek határai, az előbb említett ok miatt minden kielégített szükséglet tovább vezet egy kielégítetlen szükséglethez. Ugyanúgy a dicsvágynak sincs, ez is mások ellenében érvényesíthető, csak úgy tornyosulhatok mások fölébe, ha ők alattam maradnak. De ők is ugyanezt akarják másokkal, és a hatalomvágynak szintén nincsenek korlátai. Ezért az egész emberiség általános törekvésének elsősorban az újabb és újabb hatalom iránti örökös és szüntelen vágyat tarthatjuk, amelynek csak a halál vethet véget, hiszen a jóléthez szükséges pillanatnyi hatalmát és eszközeit továbbiak megszerzése nélkül nem tudja biztosítani. Sőt, az emberek azt sem tudják elviselni, ha mások nem fogadják el az ő véleményüket és értékítéletüket, s már ezért is képesek egymással ölre menni.
1: Mint Ludasi Mária írja, nem annyira a külső természet mostohasága, mint önnön természetünk féktelenséget teszi elviselhetetlenné, egyszerűen túlélhetetlenné az önző állapotot. Spinoza etikájának csúcspontját az ész irányítását követő szabad emberek közössége jelenti, akik vágyaik megfékezésére képesek, ám a való világban erre nem lát lehetőséget. Noha az emberekben természetüknél fogva megvan az ész képessége is, az indulatok ereje ennél nagyobb, s ennél fogva minden indulatot csak nála erősebb és vele ellentétes indulat képes megfékezni. S az embert csak a nagyobb kártól való félelem tartja vissza attól, hogy kárt okozzon másnak. Mandevi szerint a mások iránt érzett minden jó indulatunk, együttérzésünk, segítőkészségünk, önfeláldozásunk is kizárólag azt a célt szolgálja, hogy mi jól érezzük magunkat. Nem létezik más motiváció, mint az egoizmus. Az altruista érzületek és cselekedetek mindegyikének az a forrása, hogy nekünk jó legyen, vagyis az egoizmus.
0: Rousseau, a francia felvilágosult filozófus kifejti, hogy az eredeti természete szerint élő ember magányos és szabad. Kevés szükséglete van, de azokat mind ki tudja elégíteni. Értelme még kifejletlen, de benne rejlik a tökéletesedés képessége, s e képesség kibontakozásával minden elromlik. Mesterséges szükségletek

Nincs egy perc nyugta sem. Ennél is különösebb, hogy minél kevésbé természetesek és sürgetőek a szükségletek, annál hevesebbek a szenvedélyek. Az önzés mesterséges érzés, és arra indítja az embereket, hogy fontosabbnak tartsák magukat a többieknél. Ez sugall minden rosszat, amit csak egymásnak okoznak. Ahogyan II. János Pál írta, az önzés süketté és némává tesz bennünket.

0: Cserik Álmán prédikációjának részletei is megvilágosító erejűek a személyiség lehetőségei kapcsán. Ha annak okáért helye van Krisztusban az intésnek, ha helye van a szeretet vigasztalásának, ha helye van a lélekben való közösségnek, ha helye van a szívnek és könyörületességnek, teljesítsétek be az én örömömet, hogy egyenlő indulattal legyetek, ugyanazon szeretettel viseltetvén, egy érzésben, egy ugyanazon indulattal lévén. Semmit nem cselekedvén versengésből, sem hiába való dicsőségből, hanem alázatosan egymást különbeknek tartván ti magatoknál. Ne nézze ki a maga hasznát, hanem mindenki a másokét is. Annak okáért az az indulat legyen bennetek, mely volt Krisztus Jézusban is. Filippi 2:1-5.
1: Pál apostol itt felsorolja a harmonikus, jó közösség 5 akadályát és 5 feltételét. Ezeket nyugodtan alkalmazhatjuk a gyülekezetnél nagyobb közösségekre, akár a népi közösségre is, de a kisebbekre, mint egy munkatársi közösség vagy a család. Nos, mik a boldog közösség akadályai? Azt írja a Biblia, az önzés, a hiúság, a dicsőségvágy, az, ha magunkat különbnek tartjuk másoknál, és ha valaki a maga hasznát keresi, és a másiké eszébe sem jut. Nem véletlenül kezdi az apostol az önzéssel. Az önzés olyan alapvető tulajdonsága mindannyiunknak, ami velünk születik. Akinek a szeme előtt nőnek föl kisgyermekek, az számtalan példát tudna elmondani erre, hogy én, enyém, hogyan hangzik ez el sokszor, milyen indulattal és milyen gyakran, és mennyire nem tanította erre senki őket. Bár van, amikor látnak példát erre a felnőtteknél a gyermekek, de a vérükben van az önzés. Ez azért veszedelmes megrontója minden közösségnek, mert egy sor ehhez hasonló, súlyos bűn következik belőle. Füle Lajos, jóság. Aki maga körül forog, előbb-utóbb csak tántorog, önzésének nagy az ára, beleszédül önmagába.

0: Az önzés olyan bőven termő romlott fa, aminek számtalan gyümölcse van. Az önzésből következik a lustaság, a kényelem szeretet, a követelőzés, az elégedetlenség, a hálátlanság, a másikkal szembeni közöny. Azt, hogy ott él mellettem, magára hagyatva, észre sem veszem, vagy észreveszem, de nem érinti meg a szívemet. Az önzésből következik az is, hogy kivonja magát valaki a közös munkából. Azt az embert ki kell szolgálni, mert csak akkor van olyan, amilyen békessége, de neki ritkán jut eszébe, hogy a másiknak milyen igényei lennének. Mindig fárasztó neki a másik igényeit kielégíteni. Ezért említi mindenek előtt az apostol ezt, és ezért hangsúlyozza, hogy az Úr Jézusban nem volt semmi önzés. A szándékait egyenesen így jelentette be egyszer. Az embernek fia nem azért jött, hogy néki szolgáljanak, hanem hogy ő szolgáljon, és adja az ő életét váltságul sokakért. Máté 20:28. A tökéletes önzetlenség példája Jézus Krisztus. Aki Jézus Krisztusban hisz, az a szívében szabad. Nem kiérdemeljük, nem a cselekedeteink eredménye, Isten ajándéka ez. Ez a szabadság pedig megszabadít az egoizmustól is, és felszabadít arra, hogy szeressünk és másokkal jót tegyünk.
1: Azt írja az apostol, nem lesz boldogság ott, ahol ki a maga hasznát keresi, és eszébe sem jut, mire lenne szüksége a másiknak. Az érdekközösségben csak egy érdeke lehet két embernek. Ilyenkor segítőivé válnak egymásnak. Ennek egyik eszköze a vigasztalás. Valójában a Szentlélek a vigasztaló, mert ez a szó elsősorban azt jelenti bátorítani, biztatni valakit, tartani a lelket benne, ha csüggedezik, vagy lelket önteni bele, ha elesett. A vigasztalás, a bátorítás, a biztatás nagyon fontos egy közösségen belül. A másik jó eszköz a szeretetből fakadó figyelmeztetés. Úgy is mondja néha a Biblia, intés. Úgy intem, hogy azzal már emelem is. Tehát, hogy nagy szeretettel fölhívom a másik figyelmét valamely hibájára. Nem azért, mert örülök annak, hogy neki olyan hibája van, és arról beszélhetek, és akkor én jobbnak, ügyesebbnek tűnök, hanem azért, mert ő mellette állok, és szeretném kiszeretni őt abból a hibájából.
0: A harmadik lehetőség, ha helye van a szívnek, a könyörületességnek. Sajnos sok példa juthat eszünkbe, hogy milyen irgalmatlanok tudunk mi lenni egymáshoz, még családon belül is. Kegyetlenek vagyunk, mert ott ismerjük legjobban egymást, egymás gyönge pontjait, sérülékenységét, és sokszor visszaélünk ezzel. Ez az irgalmatlanság. Jézus soha nem élt vissza azzal, hogy isteni tejhatalmával azt tehette, amit akart. Sőt, sokszor nem is élt vele, ha az nem használt azoknak, akik között volt. Szinte elleplezte az ő mindenható hatalmát. Ha viszont azzal segíthetett, akkor rászólt a viharra, és csönd lett. Elküldte a démonokat, és kiszabadított megkötözött embereket. De csak, ha azzal használt. Egyébként nem. Mi sokszor ha olyan helyzetbe kerültünk, ahol mi vagyunk pozícióban, ahelyett, hogy védenénk, erősítenénk, vigasztalnánk, irgalmatlanok és kegyetlenek vagyunk. Isten szent lelke leleplezheti ezt a bűnünket, és megszabadíthat minket ettől.
1: A közösség tagjaiban Isten lelke lakik, olyan emberek vannak együtt, akikben ott van Isten szent lelke. Egy szóval mondhatjuk, újjászületett emberek közössége. Mindent meg kell tenni ennek érdekében, de nem erőszakosan és nem türelmetlenül, mert úgy nem lesz eredményes, hanem álhatatos imádsággal és példamutatással. Ez nagy ajándék, hogyha közösség van a lélekben. Ezt ápolni és erősíteni kell folyamatosan. Amit pedig háromszor is elmond az apostol, egy akaraton legyetek, az az indulat legyen bennetek, mely volt a Krisztus Jézusban is. Csak hogy ez megy a legnehezebben, mert mi mindnyájan akaratos emberek vagyunk. Ám ha két akaratos ember meghajol az élő Isten előtt, akkor történik az, amit Jézus a Máté 18:19-ben így mond, ismét mondom néktek, hogyha ketten közületek egy akaraton lesznek a földön minden dolog felül, amit csak kérnek, megadja nékik az én mennyei atyám. És akiben valóban él Krisztus a hit által, az egyre inkább önzetlen emberré formálódik.
2: Jézus mondja, jöjjetek hozzám mind, akik fáradtak vagytok és terhet hordoztok, és én felüdítelek titeket. Vegyétek magatokra igámat, és tanuljatok tőlem, mert én szelíd vagyok és alázatos szívű, és nyugalmat talál lelketek. Mert az én igám édes, és az én terhem könnyű.

Kedves hallgatóink, köszönjük figyelmüket az egyházak vezetőinek üzeneteire, és várjuk Önöket szeretettel a következő üzenetek meghallgatására

Világosság a világnak. A vagyok sokféle bölcsességének megvilágítása az egyház által. Kedves hallgatóink, mivel Isten az apostolokat is a megértetés szolgálatára jelölte ki, hogy legyenek a világ világossága, az egyházaknak is küldetésük ez. A megvilágosítás célja, hogy az egyház által Isten sokféle bölcsessége ismert legyen a földön és a mennyben is. Műsorunkban az egyházak ezt a tárgykört járják körül.

0: Kedves hallgatóink, szeretettel köszöntünk mindenkit. Ismét a folytatásban, Turci Árpád testvérrel. Most is egy olyan témát próbál megfogalmazni, amely az életünknek a lényege, hiszen ezt mondja a Szentírás, hogy a gyümölcs az jelzi. Mert hogyha ránézünk egy fára is, csak a gyümölcsből tudjuk megmondani, hogy milyen fa, jó fa, nem jó fa. És a lélek gyümölcse a jóság. Most Turci Árpád testvér a jóságról szeretne tartani most előadást kedves hallgatóinknak. Úgyhogy nagyon nagy szeretettel köszöntjük Árpi testvért.
1: Köszöntöm a kedves hallgatókat sok szeretettel az Úr Jézus Krisztus nevében.
0: Beszéljünk ma a jó cselekvéséről, a jó cselekedetekről. Mit gondolsz? Mivel kell kezdenünk? Talán azzal, hogy önmagunkkal kell szembenéznünk.
1: Az ember szívesen beszél a jóról. Szívesen elmondja, mi volna helyes egy családban, egy munkahelyen, egy országban. Könnyen észrevesszük, mikor marad el mások részéről az a figyelem, amelyre szükségünk volna. A saját életünkben már nehezebb ilyen tisztán látni. Én is ismerem azt a pillanatot, amikor valakinek segítenem kellett volna, és később derült ki számomra, hogy a jó szándékom milyen kevés volt a jelenlétem nélkül. Az önvizsgálat ezért számomra a jó cselekvésének első lépése. Pál apostol a római levél 7. fejezetében pontosan azt a belső meghasonlást nevezi meg, amelyet sokan ismerünk. A jót akarja, mégis találkozik magában a bűnnel. A Róma 7.21-ben szereplő felismerést nem kívülálló megfigyelőként fogalmazza meg, az a szó, hogy magamban meghatározza a mondat irányát. Pál nem készít névsort a rossz emberekről, magát állítja Isten elé. Érdemes így hallgatnunk őt, különösen akkor, amikor a hit dolgairól már régóta beszélünk, és sok ismerős válaszunk van. Bizonyára vannak olyan kedves hallgatók, akik vallásos családban nőttek fel. Talán vannak olyanok is, akik most keresik, van-e helyük a hitnek az életében, területén. Az is lehet, hogy egyáltalán nem tartja valaki magát vallásosnak. A belső ellentmondás tapasztalata mindhárom élethelyzetben érthető. Azt gondoljuk, türelmesek leszünk, majd egy kimerítő napon bántóan válaszolunk. Megígérjük, hogy fölhívunk valakit, akinek nehéz időszaka van, és hetekig halogatjuk. Tiltakozunk a méltánytalanság ellen, közben észrevétlenül élünk egy olyan előnnyel, amelyet sosem vizsgáltunk meg. Az ember nem fér bele abba az egyszerű képbe, amelyet saját magáról szeretne megőrizni. Pál nem arra tanít, hogy mondjunk le a jóról. Arra tanít, hogy vegyük komolyan a rosszal való közelségünket. Amikor azt mondom, hogy szeretem az igazságot, érdemes megkérdeznem, mennyire viselem el, amikor az igazság engem tesz kérdésessé. Amikor a megbocsátásról beszélek, megvizsgálhatom, kinek a hibáját idézem fel újra és újra. Amikor a nagylelkűséget fontosnak tartom, gondolhatok arra is, hogy osztom be az időmet. Ezek a kérdések nem ünnepélyes mondatok, egy-egy konkrét emberhez vezetnek, és valamelyik napunk konkrét eseményéhez. A keresztény hit nyelvén bűnnek nevezzük azt, ami elszakít bennünket Istentől, és sérti a másik emberhez fűződő kapcsolatunkat. A szó hallatán vannak, akik komolyan becsukják a szívüket. Rossz élmények állhatnak mögötte. Előfordul, hogy ezt a szót mások megszégyenítésére használták. Szeretném visszaadni neki a személyes súlyát. Amikor a bűnről beszélek, magamról is beszélek. Nem állítom, hogy minden vétek egyformán súlyos. Azt állítom, hogy az ember önmagának sem lehet tévedhetetlen bírája. A római levélben Pál még tovább megy. Különbséget tesz a jó fölismerése és a jó megvalósítása között. Sokan azt képzeljük, hogy a helyes ismeret már fél győzelem. Néha valóban elindít. Máskor megnyugszunk tőle, mintha a belátás önmagában elvégezte volna a munkát. Egy családi veszekedés után pontosan tudhatjuk, milyen hangon kellett volna megszólalnunk. Másnap mégis ugyanazzal a sértett mozdulattal kezdjük újra. Ismerhetjük egy idős hozzátartozónk magányát. A heti telefonhívás mégis mindig a következő hétre marad. Az apostol belső harcait nagyon is mai. A jó szándékunk ráadásul nem mindig olyan tiszta, mint gondoljuk. Segítek valakinek, közben várom az elismerését. Békét szeretnék a családban, de azt szeretném, hogy mindenki az én igazamat ismerje el. Nagy vonalúságot gyakorlok, és észrevétlenül tartozásnak tekintem a másik háláját. Az ilyen felismerés zavarba ejtő. Mégsem kell miatta eldobnunk azt a jót, amit tettünk. Inkább engedjük, hogy Isten szava mélyebbre világítson. A cselekedet mellett a szívünket is kérdésessé teszi. Kedves hallgató, Jézus szavai a Márk 10.18-ban még szigorúbban igazítják helyre az önmagunkról alkotott képet. Isten jóságát teszi mércévé. Ezt nem úgy értem, hogy az emberek között ne volnának szeretetből fakadó, valóban jó tettek. Azt értem rajta, hogy a jóság forrását nem saját erkölcsi elégedettségünkben találjuk meg. Jézus szava előtt az önelégült embernek is meg kell állnia. Annak is meg kell állnia, aki titkon minden másik embernél rosszabbnak képzeli magát. Mindkettő a saját személye körül forog. Isten felé fordulva tisztában láthatjuk a feladatunkat. A mai ember életében az önvizsgálatnak különös nehézsége van. A napunk tele van válaszokkal. Üzenetekre válaszolunk, híreket értékelünk, véleményt mondunk, választunk, elutasítunk, továbbküldünk. Egy-egy mondat szinte hamarabb kikerül a kezünkből, mint hogy végig gondolnánk. A csönd azért sokaknak szokatlan. Pedig a csöndben olyasmi is hallhatóvá válik, amit a sietség eltakar. Annak az embernek a mondata, akit félbeszakítottunk. Egy feladat, amelyet senki sem fog elvégezni helyettünk. Egy régen elfojtott bocsánatkérés igénye. Az önvizsgálatnak ugyanakkor határa is van. Van, aki amúgy is mindenért önmagát okolja. Egy bántalmazó kapcsolatban élő embert például veszélyes arra bíztatni, hogy a másik erőszakáért elsősorban a saját hibáját kutassa. Aki ilyen helyzetben van, annak védelemre és megbízható segítségre van szüksége. A keresztény önvizsgálat nem arra szolgál, hogy a sértett emberre tegyük a sértő ember felelősségét. Pontosságot kíván. Miben vétettem én? Miben van szükségem segítségre? Mi tartozik a másik felelősségéhez? Ezekre nem mindig kapunk azonnal választ. Az is fontos, hogy ne keverjük össze az önvizsgálatot az önmagunk fölötti állandó ítélkezéssel. Vannak emberek, akik minden este vádiratot írnak képzeletben saját maguk ellen. A nap legkisebb tévedése is bizonyítékká válik számukra. Pál szavai nem egy végtelen önvád útjára akarnak terelni bennünket. Krisztushoz visznek. A Róma hétvégén az apostol segítségért kiállt, a következő fejezetben pedig az új élet és a lélek munkájáról beszél. A keresztény önismeretben helye van a szégyen nélküli igazmondásnak, és helye van a kegyelem befogadásának. Néha azt kérdezik, milyen módszerrel lehet jól szembenézni önmagunkkal. Én egyszerű kérdésekkel kezdeném. Kinek ígértem valamit a közelmúltban? Melyik találkozás után marad bennem nyugtalanság? Milyen jó cselekedetre hívtak a körülményeim? Hol adtam helyet egy embernek a figyelmemmel? Hol akartam gyorsan lezárni a beszélgetést, hogy ne kelljen vállalnom semmit? E kérdésekre nem kell nyilvános feleletet adni. Isten előtt és saját lelki ismeretünkben kell becsületesen végig gondolni őket. A közösség is tükröt tarthat, azt gondolom. Nem minden visszajelzés igaz, és nem minden bírálat szeretetből fakad. Mégis megesik, hogy egy hozzánk közel álló ember látja meg előbb a szokásos mozdulatunkat. Megmutatja, hogyan leszünk türelmetlenek, amikor félünk. Hogyan vonulunk vissza, amikor a másiknak nagy szüksége volna ránk. Az ilyen mondatot nehéz hallani. Egy megbízható kapcsolatban ajándék is lehet. A keresztény embernek nincs oka minden figyelmeztetés támadásnak tekinteni. Máté evangéliumának 12. fejezetében Jézus a szív kincseiről beszél. Beszédünk és tetteink mögött egész belső világunk áll. Nem csupán az számít, milyen szót mondtunk ki, hanem az is, mit tápolunk magunkban napról napra. Milyen történeteket ismételgetünk. Kinek tulajdonítunk eleve rossz szándékot. Milyen emlékeket őrzünk hálával. Ugye ismerjük az igét. Amivel csordultig van a szív, azt szólja a száj. Mivel tápláljuk a türelmünket? A szív képe nem könnyű ítélkezésre való. Önmagunk felé fordítva válik élessé. Aki ma útkeresőként hallgat bennünket, talán nem használja a bűn és a kegyelem szavait. Megértheti mégis a kérdést. Milyen emberé formálja a döntéseim az életemet? Aki pedig évek óta hídben jár, talán azt hallja meg ma újra, hogy a keresztény múlt nem pótolja a jelen engedelmességét. Isten előtt ma állunk. A mai beszélgetésünk, mai hallgatásunk, mai választásunk is része a hitünknek. Szembenézni önmagunkkal ezért fájdalmas és reményteli vállalkozás. Fájdalmas, mivel lekerül rólunk néhány kényelmes magyarázat. Reményteli, mivel a fölismert mulasztáshoz még vissza lehet térni. Van, akit fölhívhatunk, van, akitől bocsánatot kérhetünk, van olyan szokás, amelynek első apró lépésben ellenállhatunk. Isten nem puszta önismeretet kér tőlünk, a megismert igazságban hív járni.
0: Jakab szerint a meg nem tett jó is bűn. A mindennapi élet mely területén találkozhatunk ezzel a mulasztással?
1: Sokkal gyakrabban, mint szeretnénk bevallani. Egy nyilvánvalóan rossz tettnek van ideje, helye, gyakran tanúja is. A mulasztás észrevétlenebb. Nem történik semmi, és éppen ez a kérdés. Nem érkezik meg az üzenet, amely megnyugtathatott volna valakit, nem szólal meg az ember, amikor a jelenlétében megaláznak egy másikat. Nem látogatja meg azt, akiről tudja, hogy hetek óta egyedül van. Jakab levelében, a 4. fejezetben így fogalmaz. Aki tehát tudna jót tenni, de nem teszi, bűne az annak. A fölismert jó iránti felelősségre hívja fel a figyelmet. Nem tehetjük meg, hogy a tiszta lelki ismeret bizonyítékának tekintjük a látványos rossz cselekedetek hiányát. Gondoljunk egy munkahelyi értekezletre. Valaki méltatlan bánásmódban részesül. A többiek érzik a feszültséget, aztán gyorsan napirendre térnek. Aki hallgatott, később úgy magyarázza magának, hogy nem ő mondta a sértő szavakat. Ez igaz? Talán az is igaz, hogy volt lehetősége megszólalni. Sok helyzetben nem könnyű megállapítani, mi lett volna a helyes lépés. A következményektől való félelem valóságos. Jakab mondata éppen ezért nyugtalanít, nem engedi, hogy a nehézséggel automatikusan felmentsük magunkat. A családban más alakot ölt a mulasztás. Egy gyermek sokatszor szeretne elmesélni valamit, a felnőtt a telefonjára néz, egy házastárs óvatosan kezdi mondani, mi bántja. A másik előre tudni véli a végét és lezárja. Egy idős szülőnek gyakorlati segítségen túl társaságra volna szüksége. Az ellátása megszervezett, az élete mégis szűkös lett az emberi figyelemtől. Senki sem rossz indulatú. A hiány ettől még valóságos. A jó olykor a figyelem egyszerű, fárasztó munkája. A mulasztásokról szólva vigyáznunk kell az arányokra. Egyetlen ember nem felelhet mindenért, amit észrevesz. A világ fájdalma nagyobb a teherbírásunknál. Vannak kötelességeink, amelyek megelőznek más jó lehetőségeket. Vannak betegségek, kimerültségek és élethelyzetek, amelyek szűkítik a mozgásteret. Az ige nem követel minden pillanatban határtalan rendelkezésre állást. Arra tanít, hogy az ismert és megtehető jót ne beszéljük el magunktól. A saját lehetőségünket becsületesen kell fölmérni. Az, ez most nem tudom vállalni, olykor felelős mondat. Különösen annak, aki sokáig mindenki helyett mindent magára vett. A jó cselekvésében a határok kijelölése is fontos. Egy szülőnek pihenésre van szüksége, hogy holnap türelemmel tudjon jelen lenni. Egy segítőnek mások támogatását is be kell vonnia. Egy beteg ember ereje nem mérhető az egészséges emberéhez. A keresztény erkölcsöt kegyetlenné teszi, amikor nem kérdez rá a konkrét ember valóságos terheire. Ezzel együtt érdemes megvizsgálni a nincs időm mondatot. Néha igaz. Máskor kényelmes takaró. A naptárunk megmutatja, mi kap rendszeresen helyet az életünkben. Hány percet tudunk arra szánni, hogy egy távolabbi ismerősünk sikereiről olvassunk, és mennyit arra, hogy egy régi barátunk valódi helyzete felől érdeklődjünk. Nem a perceket kell megszámolni és egymás ellen fordítani. A visszatérő választásaink irányát érdemes látni. A mulasztás lassan szokássá válhat. Jézus az irgalmas samaritánus történetében olyan embert állít elénk, aki meglátja az út szélén fekvő sebesültet. Közel megy hozzá és gondoskodik róla. A történetben a közelségnek ára van. Az utazó időt veszít, pénzt ad, és későbbi gondoskodásról is rendelkezik. Azt sem tudjuk, miként magyarázták saját sietségüket azok, akik előtte tovább mentek. A példázat nem engedi meg, hogy puszta érzésé szelídítsük az irgalmat. A kérdés az, hogyan lett az észrevett bajból vállalt feladat. A mi útunkon ritkán fekszik ugyanilyen sebesült. Másféle találkozások adódnak. Egy szomszéd lakásából hetek óta senki sem hallott hírt. Egy osztályban valakit rendszeresen kinevetnek. Egy közösségi beszélgetésben mindig ugyanaz az ember marad szó nélkül. Egy fiatalnak segítség kellene az első ügyintézéséhez, mert otthon nem kap útmutatást. Ilyen helyzetekben a jó nem feltétlenül nagy tett. Észrevenni, utána járni, megszólítani, kísérni. Az apró mozdulatok gyakran többet jelentenek, mint amennyit kívülről látunk. Kedves hallgató, a meg nem tett jó társadalmi méretben is kérdez bennünket. Van-e helyük közöttünk a gyengébbeknek? Meghalljuk-e azok tapasztalatát, akiknek kevés befolyásuk van? Amikor intézményeket vezetünk, vagy döntésekben részt veszünk, különös felelősségünk van. Aki egy közösség szabályait alakítja, sok ember számára teheti könnyebbé vagy nehezebbé a jót. Egy vezető türelme, egy tanár figyelme, egy ügyintéző tisztessége, egy munkaadó döntése messzebbre hat, mint egyetlen találkozás. A keresztény embernek a személyes és a közösségi felelősséget egyaránt komolyan kell vennie. Fontos azt is kimondani, hogy a jó tett nem lehet a másik fölötti uralom eszköze. Segíthetek úgy, hogy közben rendelkezni akarok a másik életével. Éreztethetem vele, mennyivel tartozik nekem. Beszélhetek róla másoknak az engedélye nélkül, hogy jóságom láthatóvá váljék. Az ilyen segítség terhet is okoz. Jézus tanítása a jó cselekedetek láthatóságáról a mennyei Atya dicsőségére irányít. A jóban részesülő ember méltósága nem tűnhet el a segítő önképének hátterében. Egyetlen kérdés sokat segíthet. Mire van szüksége annak, aki előttem áll? A válasz nem mindig egyezik azzal, amit szívesen adnék. Könnyebb tanácsot mondani, mint végighallgatni egy hosszú történetet. Könnyebb egyszer pénzt adni, mint később is érdeklődni. Könnyebb elmondani, hogyan oldanám meg a másik gondját, mint elfogadni, hogy a döntés neki kell meghoznia. A figyelmes segítség beszélgetésből születik. A másik embernek joga van meghatározni, milyen segítséget fogad el. Jakab levele máshol a hit és a cselekedetek kapcsolatáról is beszél. Egy éhező vagy ruhátlan embernek nem elegendő jó kívánságokat mondani. A hitnek van mozdulata. Ez a gondolat a gyülekezeti életet is megvizsgálja. Van-e olyan segítség, amelyhez a bajba jutott ember hozzáfér? Tudjuk-e, ki van egyedül? A jónak ugyanakkor nincs szüksége állandó nyilvánosságra. Nem minden szolgálat kerül közösségi oldalra, és nem minden segítségből lesz megható történet. Vannak emberek, akik évek óta látogatnak, főznek, vezetnek, javítanak, kísérnek, imádkoznak. A nevüket alig ismerik. A hűségük megtart valakit. Máté evangéliumának 6. fejezete óvatosságra int azzal kapcsolatban, hogy az adakozásból és kegyességből saját dicsőségünket építsük. A hegyi beszéd két tanítása együtt őrzi a jó cselekedet, tisztaságát. A világosság ragyoghat, a szív pedig őrizkedhet a hiúságtól. Sokan úgy érzik, nagy terveket kell megvalósítaniuk, különben az életük kevés jót terem. Ezt az érzést szeretném enyhíteni. A jó nem kizárólag a rendkívüli ember kiváltsága. Egy bocsánatkérés, amelyet nem halogatunk tovább, megváltoztathat egy családi estét. Egy kiszámíthatóan megtartott ígéret bizalmat épít. Egy tisztességesen elvégzett munka mások idejét és erejét kíméli. A mindennapok jóságában ritkán van ünnepi fény. Mégis ott dől el sok kapcsolat sorsa. A mulasztás felismerése után következik egy különösen nehéz lépés. Be kell vallani, hogy elmulasztottuk. Magyarázatot könnyű találni. Talán fáradtak voltunk, talán rosszkor érkezett a kérés. Egyik körülmény sem feltétlenül jelentéktelen. Néha mégis el kell jutni az egyszerű mondatig. Tudtam, hogy segíthettek, és nem tettem meg. Ezt a mondatot Isten előtt is kimondhatjuk. Elmondhatjuk annak az embernek is, akit érintett, amennyiben a kapcsolat és a helyzet ezt lehetővé teszi. A bocsánatkérésből nem szabad új terhet csinálni számára. A saját lelkiismeretünk megkönnyebbülését nem követelhetjük tőle. Van még egy különbség, amelyet fontosnak tartok. A segítség alkalma és a megmentő szerepe között nagy a távolság. Keresztényként nem én vagyok a másik ember megváltója. Nem nekem kell minden hiányt betöltenem. Felelősségem attól még valóságos. Az alázatos segítség azt keresi, amit ma tisztességgel megtehet. Számol azzal, hogy mások is részt vesznek a munkában, és hogy a másik ember életének főszereplője ő maga marad. Ilyen értelemben a jó cselekedet egyszerre bátor és szerény. Az útkereső hallgató számára mondom szeretettel, Jakab mondata talán vallási nyelv nélkül is ismerős. Tudjuk, milyen az, amikor egy döntő pillanatban valaki mellénk áll. Azt is tudjuk, milyen sokáig marad velünk egy ember hallgatása. A hídben járó számára az apostol figyelmeztetése ennél tovább vezet. A mulasztást Isten előtt is komolyan vesszük. Kegyelmet kérünk hozzá, és holnap egy megtehető jóban próbálunk válaszolni. A következő részben pedig majd arról beszéljünk, milyen erők állnak ennek az útjába bennünk.
0: Ezek a gondolatok mind nagyon fontosak számunkra, mert mindegyik a lélek gyümölcse, ami azt tudja bizonyítani, hogy amit mi kapunk, vagy amit mi adunk másoknak, az milyen. Akkor, kedves hallgatóink, hallgassunk meg ismét egy zenét, és utána folytassuk a beszélgetést Turci Árpád testvérrel.

0: Kedves hallgatóink, folytatjuk a beszélgetést Turci Árpád testvérrel. Hadd tegyek föl egy kérdést. Sokszor látjuk a jót, mégis visszatérünk a régi szokásainkhoz. Mit kezdhetünk azzal, ami ilyen makacsul él bennünk?
1: Talán azzal, hogy pontosan megnevezzük. A rossz szokásról szívesen beszélünk általánosságban. Más súlya lesz a mondatnak, amikor kiderül, hogy mindig félbeszakítom ugyanazt az embert, hogy rendszeresen elhallgatom, amit tudok, mert félek egy kellemetlen beszélgetéstől, hogy a gyermekeimnek türelmet tanítok, közben velük szemben elveszítem a türelmemet, hogy kedvesnek tartom magam, de azokkal vagyok figyelmes, akiknek a véleménye számít nekem. A szokás a sokszor ismételt cselekvés nyoma. Beépül a nap rendjébe, a hangunkba, az első reakciónkba. Sokan a fölvetésükben talán arról is beszélnek, hogy a rossz szokások ellenállhanak, amikor el szeretnénk hagyni őket. Valóban sokan tapasztaljuk ezt. A sértődésnek megvan a megszokott útja. Előbb egy bántó mondat, aztán a magunkba újra játszott jelenet, végül a napokig tartó elzárkózás. A hazugságnak is megvan az útja. Kis önigazolásból indul, majd egyre több mondatot kér a fenntartásához. A közöny sokszor észrevétlenül alakítja a látásunkat. Az első alkalommal még zavart bennünket valakinek a magánya, később természetesnek tűnik, hogy senki sem keresi. Az ilyen szokásokat nem lehet egyetlen ünnepélyes fogadalommal felszámolni. A fogadalom fontos lehet. A mindennapi gyakorlás is szükséges. Aki türelmet szeretne tanulni, annak egy feszültséggel teli beszélgetésben kell lassabban válaszolnia. Aki igazat szeretne mondani, annak egy apró tévedést is be kell vallania, mielőtt köré épülne a mentegetőzés. Aki a mások iránti figyelmet szeretné erősíteni, annak időt kell hagynia rá a naptárában. A szív változásának van látható hétköznapi ritmusa. A keresztény hit ezt a változást nem egyszerű akaraterő próbának tekinti. Kedves hallgató, a Galata levél 5. fejezetében Pál a lélek gyümölcséről beszél. Szeretet, öröm, békesség, türelem és további ajándékok bontakoznak ki abban az életben, amely Isten lelkére figyel. A gyümölcs képe különösen szép. Nem csavarjuk rá az ágra, hogy úgy lássék, terem. Gondozás, idő, fény és élet kell hozzá. A keresztény ember cselekvése sem független attól, hogy miből él belül. Az imádság, az igeolvasása, a közösség és a megtanult engedelmesség együtt alakíthatnak bennünket. Még a hitben járó ember is könnyen türelmetlenné válik saját változásával szemben sokszor. Szeretné, hogy egy régi indulat egyszer s mindenkorra megszűnjön, aztán csalódottan tapasztalja, hogy mégis visszatér. A visszatérés nem teszi értelmetlenné az addigi munkát. Arra hívja, hogy őszintén nézze meg a helyzetet. Milyen körülmények között erősödik az indulat? Hogyan lehetne előbb észrevenni? Kitől kérhet támogatást? Van-e valaki, akivel rendeznie kell az okozott kárt? A bűnbánat nem a változás helyett áll. A változás egyik kezdete lehet. Ugyanakkor óvatosan bánnék minden olyan kijelentéssel, amely szerint csak az jut Isten országába, aki földi életében valamennyi rossz szokását legyőzte. A Szentírás komolyan hív a megszentelődésre. A zsidókhoz írt levél a szentség kereséséről beszél, Jézus pedig követésre szólít. Az üdvösséget mégsem írhatjuk le a saját hibátlanságunk jutalmaként. Az Efezusi levél 2. fejezete Isten kegyelméről beszél, és ugyanott olvassuk, hogy jó cselekedetekre teremtett bennünket Krisztusban. A kegyelem és az engedelmes élet együtt szerepel. A kettő közötti rend fontos. Isten kegyelmére támaszkodunk, és ebből a kapcsolatból fakad a változásra való készség. Az emberi szokások között vannak olyanok is, amelyek mögött függőség, trauma vagy tartós lelki nehézség áll. Ilyenkor különösen felelőtlen volna csupán nagyobb elszántságot követelni. Lehet szükség orvosi, pszichológiai vagy más szakmai segítségre. A hit közössége kísérhet, támogathat, imádkozhat. A szakszerű ellátás igénybevételét nem szabad a hit hiányának nevezni. A felelősség olykor abban áll, hogy az ember segítséget kér, és mások támogatják abban, hogy biztonságban végigjárja az utat. Egy másik akadályunk a szégyen. Aki szégyelli valamely szokását, gyakran rejtegeti. Minél régebb óta rejtegeti, annál nehezebb kimondania. Közben azt képzeli, mindenki más könnyebben boldogul. A gyülekezet akkor segíthet, amikor lehetővé teszi az őszinte beszédet, és közben nem teszik közszemlére az ember életét. A bizalmas beszélgetés nagy felelősség. Aki meghallgat egy vallomást, nem jut történethez, amelyet továbbadhat. Ezt tudatosítani kell. Egy embert bízott rá Isten arra az időre. A rossz szokásokra való figyelem könnyen beszűkíti a lelki életet. Minden energiánk arra megy el, hogy ellenőrizzük magunkat. Közben elfelejtünk örülni a jónak, amely már jelen van. Érdemes észrevenni azt a beszélgetést, amelyet ezúttal végighallgattunk. Azt a konfliktust, amelyben egy nap múlva bocsánatot tudtunk kérni, míg régen hónapokig hallgattunk. Azt a félelmet, amely mellett mégis megtettünk egy szükséges lépést. A hála nem önelégültség. Segít meglátni Isten munkáját és a másik ember türelmét is. A Máté 12:35-ben Jézus a jó és a rossz kincsek képével beszél a szívről. Ez a kép arra késztet, hogy megkérdezzem, mivel töltöm meg a belső életemet. Milyen beszédet hallgatok szívesen? Milyen indulatot erősítek magamban újra és újra? Minek adok figyelmet a napjaimban? A szív jó kincsei nem jelentenek velünk született erkölcsi fölényt. A befogadott szó, a megélt hála, a gyakorolt figyelem és az Isten előtti őszinteség mind alakítják azt, amiből később cselekszünk. A rossz szokásról beszélve az is eszembe jut, milyen gyorsan ragasztunk rá másokra egyetlen jelzőt. Ő mindig önző, ő sosem hallgat meg. Ő már nem változik. Néha egy tartósan ártó viselkedést pontosan meg kell nevezni, és védenünk kell magunkat tőle. A másik ember teljes életét mégsem látjuk. A saját változásunk reményét is komolyan kérjük Istentől. Ne tagadjuk meg könnyelműen ugyanennek a reményét a másiktól. Lehet, hogy a kapcsolatban biztonságos távolságra van szükségünk. A reménységettől még megmaradhat imádságként, határaink tiszteletben tartásával. A szokásaink megváltoztatásában a közösségi szokásoknak is nagy szerepük van. Egy családban megtanulható, hogy a vita után lehet visszatérni egymáshoz. Egy munkahelyen megszokható, hogy az ember a hibát jelzi és javítja, ahelyett, hogy valaki mást keresne felelősnek. Egy gyülekezetben kialakulhat az a rend, hogy az újonnan érkezőnek helyet adnak, és a régi tagok között senki nem válik láthatatlanná. Ezek nem maguktól értetődő dolgok. Valakinek először meg kell tennie őket, aztán másokkal együtt meg kell tartania. A szilárdságot néha összekeverjük a keménységgel. Aki valóban dolgozik egy rossz szokás elhagyásán, annak gyakran szelídebbnek kell lennie. Észre kell vennie a saját félelmét anélkül, hogy a félelme irányítaná. El kell fogadnia, hogy a másik ember nem egyetlen jól sikerült mondatára fog válaszolni. Meg kell tanulnia újra kezdeni. A szelídség nem gyengeség. Fegyelmezett figyelem, amely nem engedi, hogy a legelső indulatunk mondja ki helyettünk az utolsó szót. Más esetben a jót cselekedni éppen az álhatatos ellenállás. Valaki körül megszokott a gúny. Mások hibáin nevetnek, a távol lévőkről lekezelően beszélnek. Egy ember megpróbál nem részt venni ebben. Először talán csak hallgat, később témát vált, majd meg is szólal. A közeg ellenállhat neki. A kicsiny hűségnek ilyenkor ára van. nem biztos, hogy minden alkalommal sikerül jól megszólalnia. A következetesség mégis lassan megváltoztathatja azt, amit egy közösség elfogadhatónak tart. A hitből fakadó változást gyakran akarjuk ellenőrizhető eredmények kialakítani. Szeretnénk tudni, mikor értünk célba. Pál a Filippi levélben úgy beszél önmagáról, mint aki törekszik előre, és még nem mondja, hogy már elérte a célt. Ebben van józanság. A keresztény élet úton levés. A megbocsátást nyert embernek is van mit megtanulnia. A hosszú ideje szolgáló embernek is lehet mit abbahagynia. Az újrakezdő pedig nem marad le egy képzeletbeli versenyben. Ma léphet egyet. Kedves hallgató, ön talán már tudja, melyik visszatérő szokására gondol most. Nem kérem, hogy bárki előtt megnevezze. Keressen hozzá egy őszinte imádságot és egy konkrét, megtehető lépést. A következő találkozásban, a következő telefonhívásban, a következő vitában eljöhet az alkalom. Ne a teljes jövőt akarja egyszerűen megváltoztatni. Figyeljen arra az emberre, aki éppen ott lesz ön előtt, kérem. A jó szokások gyakran ilyen kicsi, hűséges találkozásokból növekednek.
0: Jézus azt mondja, Isten napja jókra és gonoszokra is fel kell. Hogyan kapcsolódik ez ahhoz, hogy a mi jó tetteink világítsanak mások előtt?
1: Szeretem egymás mellett hallani ezt a két igét. Máté evangéliumának 5. fejezetében Jézus előbb ezt mondja a tanítványoknak. Úgy ragyogjon a ti világosságotok az emberek előtt, hogy lássák jó cselekedeteiteket, és dicsőítsék a ti mennyei atyátokat. Később Isten napját és esőjét említi, amelyek az igazakat és a hamisokat is elérik. Az első szó cselekvésre hív, a második tágítja a szeretetünk körét. Aki Istentől tanul jót tenni, annak szűk kedvencein túl is körül kell néznie. Könnyen szeretjük azokat, akik kedvesek hozzánk. Könnyebben segítünk annak, akit ismerünk, akinek a nézeteivel egyetértünk, aki később bizonyára hálás lesz. Ez emberileg érthető. Jézus a hegyi beszédben ennél tágasabb figyelemre hív. Az ellenség szeretetéről beszél. Nem kívánja, hogy jónak nevezzük a bántást. Nem kívánja, hogy veszélyes helyzetben védelem nélkül maradjunk. Azt kéri, hogy mások emberi méltóságát a konfliktusban se felejtsük el. A jó cselekvésének köre így kilép a megszokott kölcsönösségből. Az eső és a nap képe hétköznapi kép. Olyasmit mutat meg, amihez senki sem kérdezi meg a címzett erkölcsi érdemeit. Ez az isteni gondviselésről szóló jézusi mondat alázatra tanít. Az életem sok javát ajándékként kaptam. Családi törődést, iskolai lehetőséget, figyelmes emberek munkáját, egy alkalmat az újrakezdésre. Nem mindegyiket érdemeltem ki. Amikor másnak adok, könnyen fölébred bennem a kérdés, megérdemli-e. Isten nagy lelkűsége a saját mércéimet is vizsgálja. A jó cselekedetek láthatóságát félre lehet érteni. Az ember bemutathatja a jóságát, mintha előadást tartana. Aki kapja, abból kelléket csinálhat. Jézus szava ennél mélyebb. A tanítvány élete mutat valamit Istenből. Nem kell minden tettnek, nyilvánosnak lennie. Olykor éppen az a legszebb benne, hogy senki sem tudja, kitette. Aki viszont találkozik vele, tapasztalja a hűséget, a nagylelkűséget, a bátor kiállást. A fény nem magára mutat. Láthatóvá teszi azt, ami addig homályban volt. Sok embernek van fájdalmas emléke a vallásos beszéd és a tapasztalt viselkedés közötti távolságról. Hallott szeretetről szóló igét valakitől, aki vele türelmetlen volt. Hallott megbocsátásul olyan közegben, ahol egy régi hibáját éveken át emlegették. Az ilyen tapasztalatot nem lehet egy gyors magyarázattal eltüntetni. A hitben járó ember számára figyelmeztetés. A hitelesség nem azt jelenti, hogy sosem hibázunk. Azt is jelenti, hogy a hibáinkat nem álcázzuk jámbor mondatokkal és készek vagyunk jóvá tenni, ami jóvá tehető. Az útkereső hallgatónak szeretném elmondani, hogy a kereszténység kérdését nem egyetlen keresztény ember sikere vagy kudarca dönti el. Tudom, az emberi találkozások mély nyomot hagynak. A hívők életét ezért sem mentem föl a vizsgálat alól. Az evangélium középpontja Jézus Krisztus. A hitben járók számára a jó cselekedet, jelentőségét az Efezusi Levél második fejezete különös szépséggel fejezi ki. Isten kegyelme ad életet, és az ember új életében jó cselekedetek számára nyílik út. Az apostoli gondolatban a kegyelem megajándékoz, a jó cselekedet pedig ennek a megajándékozott életnek a gyümölcse. Amikor egy másik embernek időt, türelmet vagy anyagi segítséget adunk, nem Isten szeretetét vásároljuk meg. Abból élünk, amit már kaptunk tőle. Ez a rend felszabadító. Nem kell jóságunkból saját üdvösségünk bizonyítványát szerkesztenünk. A jó cselekedetnek van személyes története. Van egy ember, aki rendszeresen elviszi a szomszédját orvoshoz. Egy tanár tovább marad, hogy végighallgasson egy diákot. Egy felnőtt gyermek türelmesen elmagyaráz valamit idős édesanyjának, noha egy hosszú nap végén van. Egy barát megkérdezi, hogy a másiknak most beszélgetésre vagy gyakorlati segítségre van inkább szüksége. Ezek különböző cselekedetek, kedves hallgató, a közös bennük az odafigyelés ára. Az is előfordul, hogy a jót úgy cselekedjük, hogy közben senki sem látja az eredményét. Megpróbálunk békét teremteni két ember között, és egyikük még nem kész rá. Segítünk valakinek, aki később eltávolodik. Kiállunk egy igaz ügyért, és veszítünk miatta valamennyit. A jó erkölcsi értéke nem mérhető kizárólag a sikerrel. A következményekre figyelnünk kell, tanulnunk kell belőlük, és javítanunk kell a módszereinken. A hűséges cselekvést azonban a gyors eredmény hiánya önmagában nem teszi értelmetlenné. A másik véglet is ismerős. Néha olyan jót képzelünk el,

az igéhez. A bennünk lévő ellentmondás ismerete megtaníthat együttérzésre. Aki tudja magáról, hogy jó szándéka mellett is tévedhet, figyelmesebben hallgatja a másikat. Könnyebben kér bocsánatot, kevésbé siet az erkölcsi diadallal. Ez az együttérzés nem oldja fel a jó és rossz közötti különbséget, segít pontosabban és emberségesebben beszélni róla. A hitben élő ember nem válik erkölcsi bíróvá minden beszélgetésben. Tanulja lehet annak, hogy Isten kegyelme megtartja és változtatja az embert. Kedves hallgató, önök közül talán valaki most azt kérdezi, honnan vegyen erőt a jóhoz? Napok óta fáradt. Olyan emberekért dolgozik, akik ezt természetesnek veszik. Nincs kedve egy újabb felszólításhoz. Megértem a kérdést. A Szentírás a jóra hívó szavak mellett pihenésről, vigasztalásról és hordozott terhekről is beszél. Jézushoz a megfáradtak is oda mehetnek. Egy közösségnek nem szabad mindig ugyanattól a néhány embertől kérni az áldozatot. A segítséget adó embernek is szüksége van arra, hogy valaki megkérdezze, hogy van. Valaki pedig éppen most szabadulna ki a tehetetlenségből. Sokáig hallgatta az első lépést, és fél, hogy túl késő. Egyes mulasztásokat valóban nem lehet visszavonni. Vannak kapcsolatok, amelyekben már nem érkezhet meg a régen esedékes mondat. A gyász és a bűnbánat ide is elkísérhet. Az ember azonban a mai napban él. A tegnapi jó elmulasztása fölött nem rendelkezik. A mai felelőssége elől még nem kell kitérnie. Egy régi veszteségből is születhet ma figyelmesebb jelenlét mások felé. A jó cselekvésében a bocsánatkérés külön helyet érdemel. Sokszor azért hallgatjuk, mivel azt szeretnénk, hogy előbb a másik ember ismerje el a saját részét. Máskor kifogástalan mondatot keresünk, és addig sem szólunk. Egy világos bocsánatkérés egyszerű. Megnevezi, amit tettünk, nem helyezi a felelősséget arra, akinek fájdalmat okoztunk, nem követel azonnali feloldozást. Utána megpróbál másként cselekedni. A kapcsolat helyreállásához olykor idő kell, és a másik ember döntését tiszteletben kell tartani. Hasonlóan fontos az igazság kimondása. A békességet néha összekeverjük a konfliktus kerülésével. Pedig egy elhallgatott méltánytalanság tovább dolgozhat a közösségben. A jó cselekedet olykor nyugodt, világos, szembeszállás valamivel. Szót emelünk annak érdekében, akit meg sem hallgatnak. Jelezzük a hibát akkor is, amikor ebből kellemetlenségünk származhat. Az ilyen bátorságnak szüksége van bölcsességre. Érdemes tisztázni a tényeket, meghallgatni az érintetteket és a megfelelő helyen megszólalni. A hallgatás kényelmét sem tehetjük állandó szabályjá. Mielőtt befejeznénk, szeretnénk visszatérni ahhoz a mondathoz, amellyel indultunk. A jót akaró ember magában is talál akadályt. Ez a felismerés józanságba tart. Jakab intelme megmozdít, hogy a felismert jót ne hagyjuk meg puszta lehetőségnek. Jézus szavai Isten jóságára fordítják a tekintetünket és a szívünk kincseit vizsgálják. A hegyi beszéd tágas fényében állítja a cselekedeteinket. Ezek az igék együtt hívnak önvizsgálatra, megtérésre és cselekvő szeretetre. A kedves hallgatónak ma csak azt kívánom, emlékezzen egyetlen emberre, akire az elmúlt percekben gondolt. Talán van vele egy elmaradt beszélgetése. Talán szeretné megköszönni azt a jót, amelyet tőle kapott. Talán segítséget kérne, vagy segítséget ajánlana. Gondolja végig. Tessék végig gondolni, mi volna a becsületes következő lépés. A hitben járó imádkozhat érte. Az útkereső is adhat időt ennek a kérdésnek. A jó cselekedetnek sokszor egy név és egy mai nap ad helyet. Végezetül hadd mondjam el személyesen, mit remélek ettől a beszélgetéstől. Nem szeretném, hogy bárki pusztán bűntudattal álljon föl az adás után. Azt sem szeretném, hogy néhány megnyugtató gondolattal elintézzük a kérdést. Azt remélem, hogy egy kissé világosabban látjuk önmagunkat, és nagyobb szeretettel fordulunk ahhoz, akit Isten a közelünkbe helyezett. Lehet, hogy a következő jó cselekedet csendes lesz. Lehet, hogy senki sem említi meg később. A másik ember életében mégis

0: helyet készíthet valami újnak. Kérjük az Urat, erősítse meg bennünket abban, amit ma megtehetünk. Őrizze meg bennünk a reményt, hogy kegyelméből valóban változtathassunk.
1: Hát nagyon szépen köszönjük Árpi testvérnek a gondolatait, mert ez a szó, hogy jóság sok embernek teljesen mást jelent. Nagyon sokan egyáltalán nem foglalkoznak ezzel, hogy jóság, hát miért kell? A győzelem, a harc, ez a fontos. De nekünk ezt kell hirdetnünk, hogy a jóság is a lélek gyümölcse, aminélkül nem kaphatunk Istentől majd örök életet. Köszönjük, Árpi, hogy ismét ilyen fontos gondolatokat fogalmaztál meg.
0: Isten áldja a kedves hallgatót.
1: Úgy legyen. Amen.

Világosság a világnak. A vagyok sokféle bölcsességének megvilágítása az egyház által. Kedves hallgatóink, mivel Isten az apostolokat is a megértetés szolgálatára jelölte ki, hogy legyenek a világ világossága, az egyházaknak is küldetésük ez. A megvilágosítás célja, hogy az egyház által Isten sokféle bölcsessége ismert legyen a földön és a mennyben is. Műsorunkban az egyházak ezt a tárgykört járják körül.

Lelkünk kincsei. Sipos Lajos műsora következik. Közreműködnek Sümeginé Tóth Piroska, Horváth Luca, Szász Nikoletta, Balázs László, Török Attila és Nyári István. Kedves hallgatóink, műsorunk arra vállalkozik, hogy általa lélekben gazdagodjunk, hogy a belső úton legyen olyan útjelzőnk, ami finom derűvel vagy elmélyült bölcselettel segít eligazodni énünk sokszínű valóságában. Tagore gondolatát választva mottóul, az emberi lélek útja a törvénytől a szeretetig, a tanoktól a szabadságig, az erkölcsiségtől a szellemiségig tart.

Továbbá, minden második gyerek e földön arra született, hogy 10 éves koráig többnyire visszafújja lelkét teremtőjének. S beriberi, pellagra, skorbut, ó, durvábbak, mint a trauma, libidó, szép civilizált luxus nyavajáink, hordja az áldozatok garmadáit, a püffett tetemeket egybe. Hol sorvat inyek, elapadt tagok illeszkednek a dús reménytelembe, mint hűlt csontok a handhoz. Miközben te gondjainkról panaszkodsz, én meg kecses versekre révedek, és mi haszna vitákra futkosok, s nyarak telek jár,